0: hogy olimpiai bajnok lett a férfi váltó, és akkor bemondtuk, és mindenki tényleg annyira meghatottunk, úgyhogy nagyon jó volt.
1: Pjongcsang után hogy folytatódott? Ott ugye jött egy 4 év, uh-huh. covidos 4 év, igen. covidos is voltál, pályakerékpárosztál, és volt ott minden tényleg, igen. mint a búcsúban, és ezek után azért jött egy nagyon szép Peking.
2: Igen, ez egy érdekes olimpia volt. 4 év aha. volt, meg hát az olimpia is, igen, az is furcsa volt. Folytattuk ott, ahol abba, vagy én legalábbis folytattam ott, ahol abba hagytam, utána szereztem meg a második világkupa érmemet Almatiból, ami nyilván egy óriási löket volt, mert hát olimpia után érmet szerezni, akkor így arra gondoltam, hogy de jó, hogy akkor
1: volt tűzlet.
2: Igen, tehát az hogy akkor megyünk tovább. Nekem az volt az első évem, amikor már nem voltam junior, szóval az egy kicsit így másképp érintett meg, hogy most már nincsen junior világbajnokság se, tehát most már tényleg felnőtt vagyok.
1: Tele eredményekkel.
2: Igen. Úgyhogy az egy nagyon jó év volt, és hát utána jött a covidos év, tehát az 18-19 és 19-20-ban volt, amikor a világbajnokságot eltörölték 2020-ban. Az egy érdekes időszak volt. Egyáltalán nem úgy zajlott ez a 4 év, mint az előtti 4 év, vagy az a mostani 4 év. A pályakerékpár egyébként igazából onnan jött, hogy hát többet bicikliztünk annak köszönhetően, hogy nem lehetett egy légtérben edzeni. Ugyan mi edzhettünk tovább bizonyos feltételek mellett. Az alapozásnak a nagy részét a kerékpár tette ki. És aztán ugye volt az a buszbaleset a Margit szigeten, és akkor a...
0: Az nagyon-nagyon-nagyon ijesztő volt.
2: Igen. Egyébként akkor már egy kicsit talán jobban figyeltek az autósok a kerékpárosokra, pont a Covidnak köszönhetően, hiszen többen fogták meg a kerékpárt, és mentek úgy A-ból B-be. Úgyhogy igen, az egy ijesztő pont volt, de és akkor utána jött Pataki Ibolya kerékpárosoktól, aki mondta, hogy hát ha intervallozni szeretnétek, akkor gyertek le a Millenárisra, ott biztonságos körülmények között tudjátok ezt megtenni, és akkor így jött a pályakerékpár.
0: Amiben szintén bajnok lettél.
2: Igen, igen.
1: Aztán utána ugorjunk Pekingre, ahol ugye úgy kezdődött az olimpiai, hogy olimpiai bronzérmest tett a vegyes váltó. Gonoszként hozzá
0: szintén történelmi eredmény.
1: Igen. Ha nem csinálják azt az ellenfelek, amit most nem szeretném, ez utána végigfut, szóval hogy ugye a Konya Zsófit az érről lökték ki, vagy hát igazából annyira jól ment a Zsófi, igen. hála Istennek, hogy ott a legjobbkor a legjobb igen. helyen, hogy nem tudták másképp igen. kilökni, de ugye a döntőben nincs olyan, hogy tovább jutatják, vagy igen. Ez a bronzérem hatalmas eredmény, gyönyörűen csillog bármelyik, de ezt most tényleg komolyan nem. mondom, de lejátszik az emberben, hogy mi van, ha? Vagy nem?
2: Nem. Vagy bennem legalábbis nem.
1: Tehát a dobogó a fontos?
2: Igen, meg szerintem inkább az, hogy ne gondolkozunk, mi van hába.
1: Aha.
2: Tehát a mi van, ha az egy nagyon trükkös dolog, szerintem sok esetben elvisz inkább a gondolatokat nekem legalábbis negatív irányba. Az egy annak a döntőnek valamiért így kellett lennie. Zsófi nagyon-nagyon jól ment, szerintem minden ilyen, mind az öten nagyon-nagyon jól mentünk. És hát igen, ott hátulról valójában, ha jól emlékszem, az volt, hogy a pengéjébe rúgtak bele, és nálunk a gyorskocsijában, ugye, amikor lök valaki az egyenesben, a pengét hátrafele körözi be, és akkor rúgtak bele. És az volt a jó, hogy pont ott voltam mögötte, szóval és nagyon hamar le tudtam váltani, és ráadásul a vegyes váltónál van egy olyan szabály, hogy
1: lány
2: csak lányt válthat, fiú csak fiút válthat, kivéve vannak kanyarok, szóval elég bonyolult, de úgy voltam vele, hogy hát mi más történetne, mint az, hogy maximum kizárnak minket, tehát hogy most menni kell. És akkor sikerült is ugye leváltani, volt talán még egy, akkor nekem még 3 kört kellett menni, vagy 2,5 kört valahogy így. És igazából én ott azért aggódtam, hogy nem lesz döntés, pedig egyértelműen Kanada hibázott ott. Nekem csak ez volt a kicsit az aggályom, és azt is, hogy nagyon hosszú perceknek éltem meg, bár nem tudom, hogy mennyire volt hosszú, amíg döntöttek.
0: Hát volt izgalom, igen, az biztos. Volt,
1: igen, de ez egy szép bronzérem mindenképpen.
0: És egyéniben is fantasztikus voltál, mert hogy 500 méteren 7. lettel, 1000 méteren 8., 1500 méteren pedig 22.
2: Igen, igen, 1500 méteren ott kizártak.
0: Igen. Mert ott is jól mentél. Melyik eredményedre vagy nagyon büszke?
2: Az 500 méter az nagyon megmaradt, mert ott nagyon pici volt az A-döntő. Tényleg talán egy pár ezreden ott harmadikként értem célba, de akkor már az volt a szabály, hogy első, második és egy harmadik idő juthat az A-döntőbe, így 5-en voltak az A-döntőbe, és tényleg nagyon-nagyon
1: éppen
2: közel volt. Éppen lemaradtam. De nagyon jó volt egyébként, nagyon elvesztem a versenyt mindennek ellenére, tehát minden covidos intézkedés ellenére. Úgyhogy tényleg egy élmény volt ott is a korsélyezés.
1: És hogyha egy versenyt kellene kiemelni itt a vége felé, vagy nem tudom, hol tartunk a beszélgetésben.
0: Még van azért pár perc.
1: Akkor az mindenképpen a 25-ös Európa-bajnokság lenne? És nem csak az arany miatt, mert ezt már többször átbeszéltük, hogy abban a szezonban hihetetlenül érett versenyzés mutattál be folyamatosan.
0: Arany 2000-est.
2: Igen. Igen, szerintem az Európa-bajnokság, de egyébként utána a világ, két világkupa is, tehát a milánói sérülés ellenére is, a milánói verseny is, ott nagyon kemény 1500 métert vezettem le még a selejtezőbe, az egy országos csúcs lett akkor. Igen, talán az Európa-bajnokságot mondhatnám, és nem is feltétlen csak az eredmények miatt, hanem ahogy a rajthoz tudtam állni, hogy mertem nagyot álmodni, hogy ezt kimertem mondani, még ha csak Nick előtt akkor is, és ezért mertem keményen odalépni. Az 1000 méter az szerintem nagyon jó volt, tehát hogy ott belemertem állni abba, hogy előre menni, vezetni, és hát utána nyilván az 500 méteren ott az aranyérem, meg hát azért, hogy a himnusz az egyszer nekem
1: az
2: is szólt.
1: Marad. Ugye ott voltak a szüleid?
2: Édesapám és a férjem volt ott, igen.
1: Na, mert ugye, hogy...
0: Hát ez még fantasztikusabb
1: igen,
0: akkor, hogy...
1: Igen, két nem rövidpályás gyorskorcsolyázó szülő, mindkét gyereke rövidpályás gyorskorcsolyázó lett. Két rövidpályás gyorskorcsolyázó házasságából születendő gyermekeknek
0: mert,
1: mi lesz a sorsa?
0: Mert hallgatók nem tudják, ugye a férjed is rövidpályás gyorskorcsolyázó volt.
1: Azt szokta mondani a Petra, hogy neki a sortreknek köszönheti a férjét.
2: Igen, hát ezért mégiscsak összesodort minket a sors.
1: Valahogy, vagy a jég.
2: Vagy igen, a jég, összecsúsztunk.
1: Tehát ugye nem látjuk előre, mi lett volna, ha mellett az sem jó, hogyha előre beszélünk, de nyilván volt már rólatok, vagy köztetek erről szó, ugye, mert már házasok is vagytok, hogy
2: hát, hogy korcsolyásra-e vagy nem, azt szeretném, hogy sportoljanak, mindketten szeretnénk, hogy sportoljanak, szerintem szerintünk, tehát közösen a sport olyan értékeket ad, amit nem nagyon ismerünk más helyet, ahol megkaphatnának. Tényleg a munkamorál, a kitartás, az alázat, tényleg az a nagyon sok lelki dolog, amit most én itt felkaptam magamra ez alatt a közel 20 év alatt, vagy kicsivel több, mint 20 év alatt, azt szerintem nagyon kevés más helyen kap meg az ember ilyen fiatalon, úgyhogy a sport szerintem egy bármilyen sport legyen. Nem is feltétlen kell, hogy élsport legyen, még hogyha csak közösségbejárás és úgy a testmozgás, az szerintem rengeteget tud adni.
1: Csak tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy ez pont az a játék, aminek tudjuk, hogy vége lesz, hogy ez nem fájó.
2: Mikor belegondolsz, amikor elindulok az elején, akkor nem, de egyébként meg szerintem ez az élet rendje, hogy valami elkezdődik, hát, és aztán van egy közepe, és aztán van egy vége, és lehet, hogy amúgy ez is egy szépsége, most, hogy így beszélgetünk róla, erre is megtanít viszonylag hamar a sport, hogy a lezárások is az élet része.
0: Egyébként annyit elmondasz nekünk, Petra, hogy miket tervezel a civil életben, mert azt már tudjuk, hogy a palánk másik oldalán is el tudnád képzelni magad, de azt, ha jól tudom, akkor ez a kérdés, hogy germanisztika szakot végeztél, tehát a nyelvek nagyon közel állnak hozzád, akkor esetleg fordítóként, tolmácsként is köszönhetünk majd?
2: Nem tudom. Voltak tervek, aztán azok így változtak, így az utóbbi 4 évben, nem tudom, hogy fordítóként nem nagyon látom most magamat. Az biztos, hogy szeretnék még valamit tanulni, találtam is egy diplomát, egy mesterdiplomát, aminek örülnék, hogyha el tudnám kezdeni szeptemberben.
1: És folyamatosan tanulod, amióta ismered.
0: Hát az újabb kihívások.
2: Igen, igen.
1: És még egy nyelv?
2: Egyébként megfordult a fejembe, de most még nem.
0: Hány nyelven beszélsz?
2: Magyar, német és angol.
1: De azt mondd meg, hogy a Jack, a férjed beszél-e magyarul?
2: Tanul magyarul.
1: Wow,
0: tanítottátok beszélni?
2: Nem én tanítom, tanárral tanul, és próbálkozunk, és egyébként ügyes, tehát, hogy...
1: Csak nehéz dolga van valószínűleg.
2: Igen, igen, azért a toldalékokkal meggyűlik a baja.
0: Azt elhiszem.
2: Igen.
0: Talán akkor könnyebb lesz, amikor a gyerekek megszületnek, igen, és akkor igen. Mindenki magyarul igen. Beszél
1: de
0: majd.
1: De azt ugye tudjuk, ezt talán még el lehet mondani, hogy nem feltétlen Magyarországon lesz a bázisotok.
2: Nem, igen, a közeljövőben biztos, hogy nem, igen.
1: De én annak örülök, hogy bár minket megsiratott, vagy megríkatott ezzel a döntésével, de mosolygós.
0: És ez nagyon jó.
1: Tehát, hogy úgy tűnik, hogy tényleg megérlelt, és végig gondol döntés
2: igen.
1: volt.
2: Igen, ez egy hosszabb folyamat volt. Nyilván ugye a sérülés az kicsit elindított valamit. A sérülésnek köszönhetően volt lehetőségem kitekinteni, másik oldalról megnézni a sportot. És hát igen, ez egy hosszabb folyamat volt, aminek az lett a döntése, igen, hogy ezért a sporttól elbúcsúzok.
0: Köszönünk neked mindent, Petra, és sok sikert kívánunk a civil életben, és hát reméljük, hogy azért majd a jéghez is lesz még között, és akkor hívhatunk még téged a stúdióba, és kollégaként is akár. Nagyon örülnénk neki.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Világbajnoki lázban ég a föld szinte összes labdarúgó fanatikusa, hiszen 9 nap múlva kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ezzel kapcsolatban az MTVA labdarúgás szakértőit kérdeztük arról, hogyan várják ők az elkövetkezendő VB-t, és hogy mire lehet érdemes odafigyelni, van-e esetleg kedvenc csapatuk. Elsőként a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Bozsik Pétert kérdeztem. Hogyan várja ilyenkor egy szakértő ezt a világeseményt, amely ráadásul egy vadi új lebonyolítással rendeződik majd?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát nyilván kíváncsiság van bennem is. Egyrészt a 48 csapat, hát nem megbántva senkit, minősége tekintetében, a VB hossza is azért extra lesz, én úgy gondolom. Meg hát azért kíváncsi vagyok a csapatokra. Alapvetően én szoktam szeretni a világversenyeknek, a világbajnokságoknak az első 2-3 hetét, a csoportköröket, mert bár lehet, hogy becsúszik egy-két gyengébb színvonalú találkozó, de látunk olyan csapatokat, akiket azért általában nem szoktunk, vagy legalábbis nem túl sűrűn, és azért kapunk egy képet arról, hogy a világlabdarúgása más helyeken hogy néz ki, hol tart, milyen stílusban futballoznak a csapatok.
0: Te emlékszel azért sok világbajnokságra, ráadásul azért rengeteget biztosan aktív figyelemmel is követtél, például akár az 1986-osat is, amelyen legutóbb szerepelt a magyar labdarúgó válogatott, az már 40 éve volt, de hát azon kívül azért jó pár VB-t rendeztek már azóta. Van-e neked favoritod, vagy esetleg az a kedves a szívedhez, amelyen egy magyar válogatott szerepelt?
1: Hú, hát nyilván a 86-os világbajnokság azért másként él az ember emlékezetében, bár egy picit én azt mondom, hogy nekem a 78-as talán kiemelkedik, hogy még jobban visszamenjek az időben. Sajnos én a 78-as vagyok annyi idős, hogy a 78-as VB-re is emlékszem, mert ugye azt megelőzően 66-ban voltunk utoljára világbajnokságon, és ott a 78-as VB-t megelőző selejtező sorozatban is kicsit hasonló elvárások, vágyak, álmok fogalmazódtak meg, mint most, hogy hát azért ennyi idő után már csak ki kéne jutni egy VB-re, és ott is nagyon felfokozott hangulatban játszotta a magyar válogatott a selejtezőket, és minden szurkoló nagyon kihegyezve várta a világbajnokságot is. Hát a selejtezőket ugye nyilvánvaló, mint tudjuk, azt sikerrel vettük. A kinti szereplés az már sajnos nem volt annyira eredményes, bár hát horror csoportba került a magyar válogatott, ugye tudni kell, hogy 78-ban csak 16 csapat volt, és hát mi a házigazda argentinokkal, az olaszokkal és a franciákkal voltunk egy csoportban, extra nehéz volt, de nyilván a 86-os VB is nagyon ott van előttem, hiszen ott komoly eredményt vártunk el a válogatottól, amelyik a világbajnokságot megelőzően Európa legjobb válogatottja titulust elnyerte. Mezei Györgyöt a legjobb szövetségi kapitánynak is megválasztották, ugye az év kapitányának. Tehát tényleg talán mondhatjuk, hogy joggal vártunk egy extra kimagasló eredményt. Hát sajnos az is úgy sikerült, ahogy. Hát azóta pedig azt várjuk, hogy egyáltalán résztvevők legyünk.
0: És akkor beszéljünk már a mostani labdarúgó világbajnokságról, hiszen 3 óriási név is, Neymar Junior, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi valószínűleg utolsó világbajnokságán szerepel, majd lehet-e egyáltalán nem őket a figyelem központjába helyezni, és te mennyire várod azt, hogy ismét őket a pályán lásd nemzetközi színekben?
1: Hát nyilván olyan korszakos egyéniségek és az elmúlt 10-15 év olyan szintű meghatározó játékosai, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani, és akik rengeteg élménnyel, kiváló mérkőzéssel ajándékoztak meg minket. Én egy picit messzivel elfogult vagyok, mert a klasszikus futball zsenit benne látom. Ő azért 4 évvel ezelőtt szerintem nagyon sokat tett azért, hogy Argentina világbajnok tudjon lenni. Nem érzem azt, hogy ezt meg tudnák ismételni, azért az idő múlik. 4 év ebben a korban már nagyon sokat számít, és tulajdonképpen ezeket a szavakat, mondatokat tudom megismételni Neymarral és Ronaldóval kapcsolatban is. A portugál csapat szerintem esélyes, akár a végső győzelemre is, de hogy Ronaldo ehhez mennyit fog tudni még tényleg minőségi ellenfelekkel szemben hozzátenni, az azért bennem kérdéses, miként Neymarral kapcsolatban is ezek az érzéseim vannak.
0: És akkor végezetül utolsó kérdésnek, amely egy szakértőnek feltéve nem feltétlenül a leghálásabb, de azért így, hogy nincsenek ott a magyarok, azért mégiscsak lehet csapatokkal szimpatizálni. Van-e olyan nemzet, amelynek akár a játékával, akár egy-egy olyan kiemelkedő futballistájával szimpatizálsz, hogy esetleg szurkolj is nekik?
1: Hát én a spanyol futball híve vagyok, engem nagyon elkényeztettek a 2008-as, 10-es, 12-es EB-ken, VB-ken. Nekem az a Xavi Iniesta fémjelezte csapat, az nagyon beívódott egyrészt a tudatomba, másrészt a szívembe. Szeretem azt a focit, amit a spanyolok játszanak, úgyhogy én talán nekik szurkolok leginkább. De La Fuente annyit igazított a csapaton, szerintem amennyi ahhoz kellett, hogy racionálisabbak legyenek, ugye azért ezt a legutóbbi Európa-bajnokságon láttuk is. Én úgy gondolom, hogy független attól, hogy érzelmileg mennyire szurkolok nekik, szerintem szakmailag is mondhatjuk azt, hogy ott vannak az esélyesek között.
0: Bozsik Péter után egy ismerős hang, Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője nyilatkozott arról, ő hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. Feri, 9 nap múlva rajtól a 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én egészen pontosan. Nagyon hosszú VB-n áll előttünk. Hogyan készül ilyenkor egy szakértő? Hogyan készülsz te?
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Nagy várakozással tekintek a világbajnokság elé, bár megmondom őszintén, a csoportkör azért, valljuk meg őszintén, annyira nem izgat fel, hiszen a lebonyolítás sajátossága miatt én úgy gondolom, hogy valójában a legjobb 32 között a kieséses szakaszban fog igazán elindulni a világbajnokság. Egyébként kezdem figyelni a csapatokat, a kereteket, illetve hát azért főleg a top bajnokságokból érkező játékosokkal kapcsolatban azért van annyi félelmem, hogy vajon mennyi fáradtság lesz bennük, mennyire tudnak topon futballozni a világbajnokságon. Illetve hát az elmúlt világbajnokságok tapasztalat alapján úgy gondolom, hogy nem feltétlenül az első pár fordulóban fogják a maximumot kiadni magukból a csapatok, de nagyon várom a világbajnokságot.
0: Te egész életedben aktív figyelemmel követted a labdarúgást, így egy pár világbajnokságra azért emlékezhetsz, a többi között például akár a 86-osra is, amely még a legutóbbi magyar érdekeltségű volt, de van-e esetleg favoritod, van-e amelyre azt mondod, hogy szerinted ez volt a valaha volt legjobb világbajnokság, amelyet megrendeztek?
2: Igen, hát érdekes kérdés, hiszen inkább ilyenkor az embernek a gyerekkori nosztalgikus emlékek ébrednek fel, hiszen gondoljunk abba bele, hogy egy 7 éves gyerkőtként addig vártam, hogy a magyar labdarúgó válogatott az általam először elsőnek figyelembe vett világbajnokságban szerepeljen, és emlékszem, hogy édesapámban nagy várakozások elé tekintettünk. Aznap volt a magyar-szovjet mérkőzés napján a kisdobos avatásom például, tehát ez csak egy ilyen furcsa emlék, és hát annak ellenére, hogy a magyar válogatott nem szerepelt túlságosan jól, bár tényleg nüanszokon múlott a 0-6 ellenére a továbbjutásunk, az a világbajnokság talán, ami a legkedvesebb számomra, hiszen az volt az első, nem életemben, mert a 82-esnél már megszülettem ugyan, de nem követtem nyomon, viszont a 86-os világbajnokság a maga brillírozásos, brillírozott technikai megoldásaival, Diego Maradonának a csodálatos futballjával, a németek szívosságával, és hát nem utolsó sorban az én akkori kedvencem Platini remeklés és a francia válogatott remeklésével zajlott, úgyhogy azóta is nosztalgikusan tekintek vissza, és egy szerintem egy nagyon-nagyon látványos és izgalmas világbajnokság volt.
0: A 2022-est, tehát a legutóbbi világbajnokságot Argentína nyerte, akkor Lionel Messi felért a csúcsra, most viszont 3 nagyjátékosnak is valószínűsíthetőleg utolsó VB-je lesz ez a 2026-os, Neymar, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, ez a 3-as. Hogyan figyeled majd őket? Van-e esetleg bármi, amit így különlegességként tekintesz az ő személyükben?
2: Igen, hát az ő személyük önmagában különlegesség, és az, hogy Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságára készül, ez egész egyszerűen elképesztő rekord. Én nyilván szurkolok mindig az ilyen visszavonulóban lévő, jóval 30 feletti sztároknak, de azért a realitás talaján maradva, hogyha az eszemre hallgatok, akkor én pont azt várom, hogy mondjuk olyan 22 és 26 év körüli a pályafutásuk elején, de már-már majdnem a csúcsán lévő játékosok fognak igazából előtérbe kerülni. Vagy pedig az lesz, hogy már meg lesz egy pici rutin, és ilyen 28-30 év körül játékosokról fog szólni a világbajnokság. Azt is nagyon várom, hogy valaki be fog robbanni olyan, hát nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen, de talán a nemzetközi top futball számára kevésbé ismert játékos. Nagyon nehéz, szinte megjósolhatatlan. Egyrészt a világbajnokság lebonyolítása is olyan, hogy ez példa nélküli, tehát eddig ilyen lebonyolítású világbajnokság nem volt. Másrésztről pedig maga a hosszúsága, az időzónák közötti különbségek, az éghajlatok ugrálása, tehát gyakorlatilag lehet egy csapat, amelyik Kanadába kezdi a világbajnokságot, és Mexikóban egész más éghajlaton fejezi be. Tehát nagyon-nagyon sok olyan tényezői szerepet fog játszani, ami valójában nem futball taktikai faktor, hanem igazából az életmódbeli, éghajlatbeli és a klimatizációsbeli különbségek.
0: Végezetül pedig egy nem feltétlenül túl hálás kérdés, ha egy szakértőnek teszi fel az ember, de azért mégiscsak vannak az embernek favoritjai, vagy ha nem is favoritok, akkor biztosan lesz olyan válogatott majd, amelynek így már előzetesen is meg tudod mondani, akár hogy élvezheted akár a labdarúgását. Itt nem mondok opciókat, hiszen azért sok csapat játszik nagyon szép labdarúgást, de van-e, amelyikkel te úgy szimpatizálsz, ha nem is feltétlenül szurkolsz nekik?
2: Én igazából a latin futballnak a híve vagyok, tehát talán látványra és felfogásra most a mostani spanyol válogatott áll hozzám legközelebb, tehát nekik mindenféleképpen szurkolni fogok, de kíváncsi leszek, hogy gyakorlatilag az amerikai kontinensen Németország után sikerül-e második európaiként valakinek a végső diadalig eljutni, mert az óriási nagy bravúr lenne. És én ennek ellenére, vagy éppen ezért azért az argentin válogatottat tartom még további esélyesnek.
0: Bene Ferencet követően ismét az M4 Sport egyik szakértője következik. Dragoner Attila mondta el, ő hogyan várja a 2026-os labdarúgó VB-t.
3: Nagy rajongója a futballnak, úgy is várom meg, mint szakértőre is, hiszen ez egy nagy kihívás nekünk is, hiszen rengeteg esemény, megnövekedett létszám, késő éjszakában nyúló mérkőzések, ugye rengeteg adat, rengeteg játékos, remek edzők összecsapása, és egy olyan torna, ami biztos, hogy teli lesz élménnyel, csak úgy, mint amikor gyerekkorunkban megszerettük ezt a sportot, és az onnan lévő világbajnoki trófea fölemelések, azok örök emlékek maradtak.
0: Biztosan sok labdarúgó világbajnokságot követtél már aktív figyelemmel, volt olyan is esetleg, amelyen még a magyar válogatott 1986-ban szerepelt például, de van-e neked favoritod, van-e olyan tornád, világbajnokságod, amelyre azt mondod, hogy ez volt a legjobb szerinted?
3: Hát mindig voltak élmények. Az első, ami még gyerekkoromban megmaradt, az a 82-es világbajnokság szenzációs mérkőzései, argentinok játéka, Diego Maradona 86-os, ugye Magyarország szereplése, ott az argentin győzelem a németek ellen a döntőbe. Ezek voltak a gyerekkori emlékek, és akkor utána már jöttek a szakmai fejlődésen végbe ment tornák, amikbe lehetett beleszeretni egy-egy zseniális játékosba, vagy egy fantasztikus mérkőzésbe, vagy egy-egy gólörömbe. Úgyhogy azért is várja az ember a tornát, hogy lásson érzelmeket, egyrészt ami árad a szurkolók felől, vagy egy-egy zseniális játékosnak akár az utolsó eseményét, vagy megdöntött rekordokat, tehát sok minden miatt én úgy vagyok vele, hogy hatalmas élmény lesz ez a több mint egy hónap mindenki számára.
0: És biztosan nagyon fárasztó is, ahogyan említetted, az éjszakában nyúló mérkőzések miatt is. A 2022-es világbajnokságot Argentína nyerte Katarban. Most van-e neked favoritod, akire azt mondod, hogy talán a legerősebb csapat lehet, vagy amelyre azt mondod?
3: Favoritom nincs. Tipp szintjén azért van tippem, de ez egy nagyon hosszú torna lesz, és az biztos, hogy végig kiegyensúlyozott teljesítmény nem várható, és az fog dönteni véleményem szerint, hogy ha nehéz mérkőzés, ha nem úgy megy a csapatnak, esetleg azt, hogy nyeri meg egy adott válogatott, és hogy ott az egyéniségek, a sztárok, azok a labdarúgók, akik egy hosszú szezon után vannak, azok milyen teljesítményt tudnak nyújtani, azok a játékosok, akik meccsel döntő szerepet szoktak vállalni, hogy szerepel vagy az utolsó tornáján Messi, Ronaldo, Neymar, azért ezek hatalmas élmények lesznek, minden esetre azért egy argentin, egy spanyol válogatott egyértelmű esélyeknek számít, Anglia, Németország és akár Portugália is beleszólhat a végső érmekbe, de Brazíliát soha nem lehet leírni. A brazil válogatottba visszatérő egyéniségek vannak, egy remek szakemberrel, de még egyszer mondom, egy ilyen hosszú tornán sok minden döntő szerepet kaphat. Ugye azt se felejtsük el, hogy Dél-Amerika, Észak-Amerikában van a torna, más éghajlat, rengeteg utazással járó mérkőzés sorozat, úgyhogy teli vagyunk kérdésekkel, kis csapatoknál ki lesz az, aki meglepetést okozhat, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy a favoritoknak lesznek nagyon nehéz mérkőzései, és lesznek meglepetések is.
0: Végezetül egy utolsó gyors kérdésre még. Tudom, hogy szurkolni úgy igazán csak a magyar válogatottnak lehetne, ha kijutott volna a labdarúgó világbajnokságra, de van-e olyan válogatott, amelyel szimpatizálsz esetleg mutatott játéka alapján, vagy éppen egy-egy karakter miatt?
3: Szakértőnek nem illik ilyet mondani, de én mégis megteszem. Én az előző világbajnokságon az argentin válogatottnak szurkoltam a döntőbe a franciák ellen. Úgyhogy a franciáknak remek játékosai mellett azért sokan nagyon nagy esélyesnek tartják, de hogyha csak egy csapatot kell megemlítenem, akkor az argentin válogatott lenne.
0: Végül, de nem utolsó sorban ismét egy ismerős hang. Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője az, aki nem csak elmondja, hogy hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, de azt is elmondta, hogy melyek a legszebb emlékei a világbajnokságokkal kapcsolatban.
4: Nagyon várom a világbajnokságot. Nagyon szomorú tény, hogy 40 éve voltunk legutóbb világbajnokságon, ugye Mexikóban. De ha belegondolunk arra, hogy ma ünnepeljük ennek a Magyar-Orosz-Szovjetunió 6-0-nak a szomorú évfordulóját, amikor a világbajnokságon 6-0-ra kikaptunk, de utána, ha egyen jobb a góllányunk, tovább jutottunk volna, ez akkor ugye nem történt meg, de ennek már 40 éve. Én ha visszagondolok arra, hogy akkor még jóval kevesebb csapat, hát volt, hogy 16 csapat volt a világbajnokságon, most pedig már 48, ez a kis csapatoknak óriási lehetőséget biztosít, viszont a nagyoknak nagyon keserves lesz, mert ugye a Premier League-ből jönnek a legnagyobb öt bajnokságot, most nem sorolom végig, de az a lényeg, hogy rengeteg meccs van a lábukba, és a végén úgyis a nagy csapatok fognak odaérni, de hát a kicsiknek meg így adatik meg a lehetőség, hogy játszassanak a nagyok ellen.
0: Említetted már, hogy jó pár világbajnokságot aktív figyelőként néztél, sőt, hát biztosan rengeteg olyan is van, amelyből egy-egy emlékezetes momentumot is ki tudnál ragadni. Legutóbb, mint azt te is említetted, 40 éve volt a magyar válogatott a VB-n, így azért nem feltétlenül az a legszebb emléked, de melyik volt számodra a legkedvesebb világbajnokság, vagy az, amelyre a legszívesebben emlékszel vissza?
4: Nekem az 1982-es világbajnokság a kedvencem, ami Spanyolországban rendeztek, és kim volt a magyar válogatott, ugye 78-82-86-ban kim voltunk egymás után, és ez a 82-es világbajnokság, ez nagyon emlékezetes, egy csoport

0: fantasztikus játékos volt, és utána volt az emlékezetes Belgium elleni mérkőzés, ami 1-1-re végződött, Varga Kacsa góljával vezettünk ugye 1-0-ra Belgium ellen, egyenlítettek úgy, hogy többször megállíthattuk volna a belgákat, de Csernyatinszki révén egyenlítettek, Mészáros meg is foghatta volna a lövés, ki tudta volna, csak fogni szerette volna, becsúszott a hónal alatt, 1-1 lett, de Fazekast elütötte Fáv, tehát itt bejutottunk volna 8 közé, tehát nagyon jó csapatunk volt, és nagyon nagy esélyünk arra, hogy komolyan szerepeljünk, de nekem még a magyarok mellett azért maradt meg nagyon ez a világbajnokság, én akkor 12 éves voltam, de az olaszoknál feltűnt egy bizonyos Paolo Rossi, aki fantasztikusan érezte a kaput, ugye nekem is ez volt az erényem itt, hogy jó helyzetekből közelről tudtam gólokat szerezni, és Paolo Rossi nekem akkor a példaképen volt, szerettem volna nagyon ráhasonlítani. És volt egy emlékezetes mérkőzés a középtöndőben, amikor Brazília Olaszországgal játszott, hát az egy fantasztikus mérkőzés volt, Szokrates és Falcao góljával a brazilok vezettek 2-0-ra, már mindenki elkönyvelte, hogy Brazília simán megnyeri nem csak az olaszok elleni mérkőzést, hanem az egész világbajnokságot. Hát a Zico, Éder, félelmetes csapata volt akkor a braziloknak, és jött ez a Paolo Rossi, akit akkor még nem annyira sokan ismertek, és az ő mesterhármasával megfordították az olaszok a brazilok elleni mérkőzést, utána meneteltek tovább, és a döntőben az NSK volt az ellenfelük, ugye a Német Szövetségi Köztársaság, és akkor a döntőben 3-1-re győztek, itt is betalált Rossi, Tardelli és Altobelli voltak még az olasz gólszerzők. Nekem ez annyira élénken él az emlékezetembe, hogy 90 ezer néző volt ugye Spanyolországban ezen a mérkőzésen, félelmetes, és tényleg eltelt most már, nem is tudom, hirtelen 44 év, és mint teljesen frissek az emlékeim, annyira megragad bennem ez fiatal gyerekként.
1: Az érződik rajtad, hogy azért a labdarúgó világbajnokságok mély nyomot hagytak benned. Egy picit térjünk át a mostani VB-kre. 2022-ben Argentína mehette a magasba a trófeát, most 2026-ban azért rengeteg csapat lesz ott, és nehéz szakértőként azért valamennyire függetlennek maradni, de most egy kicsit lehetsz elfogult is. Van-e olyan csapat, amelyel szimpatizálsz és örülnél neki, hogyha megnyerné a világbajnokságot, akár a játéka miatt, akár egy-egy kiemelkedő személyi alak miatt, labdarúgó miatt?
0: Érdekes, hogy nekem egyetlen olyan csapat nincs, aki teljesen teljes messzélséggel szurkoknak. Én a minden jobb meccseket, én a játékos futballt szeretem, mint a spanyolok, a brazilok, a portugálok, vagy az argentinok játszanak, ami nagyon látványos, támadó futball. Én ezt preferálom, de hát a dél-amerikai csapatok közül már említettünk kettőt, de az afrikai csapatok közül is biztos lesz ilyen. Minden VB-n vannak meglepetés csapatok. Hát most a sztárokat nem kezdem el sorolni, mert azért van legalább egy 15-20 olyan, aki kiemelkedő lehet, meg azon belül is, aki berobbanhat. De én még egyszer mondom, ezt a latinos, dél-amerikai focit nagyon kedvelem, hogy a trükkök, a cselek, a lövések, ami egy... tényleg egy nyílt játék, hogy nem az, hogy beállok a kapu mellé, bekkelek 9-10 emberrel, és hátra lesz egy kontra, egy szöglet, egy pontrugás, valamiből találok gólt. Itt most meg tudják mutatni magukat a kis csapatok, olyan játékosok, akik el tudják adni magukat. De a legnagyobb lehetőség a futballistáknak arra, hogy minőségi csapatok ellen megmutassák azt, hogy mire képesek. És itt elég egy jó játék, egy olyan mérkőzés, amivel már be tudnak kerülni az 5 top bajnokság egyikébe. Biztos, hogy lesz meglepetés, mert az mindig van, de a végén én azt gondolom, hogy a legjobb 8 közé a 7 favorit fog bekerülni, és a legjobb 4 közé sem. Én azt gondolom, hogy a 4 között már nem lesz meglepetés.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a Kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
3: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél hét te hunyt el, őre emlékezünk tehát itt a Grupa Marénában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hát ha Debrecenben más a helyzet, Olasz Gergő.
4: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László, az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
5: Köszönöm szépen. A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis, hogy itthon játszik a Diósgyőr, de mint hogyha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik. A szó Kisvárdáé.
2: Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda egyelőre. Úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltában, aztán Nagy Krisztián lövése is lepattan a győri védőkről, és visszapattan az Radmanovachoz, és most már a győriek megnyugtatják a labdát, úgyhogy Tóth Béla, Grupa Maréna.
3: Itt pedig csak most állnak fel a csapatok a kezdéshez. Itt a legelején hadd fűzzem hozzá, hogy nekem egy picit furcsa, hogy a négy mérkőzésnek a kezdését nem sikerült összehangolni, mert itt nagyjából most fog megtörténni a kezdőrúgás. Ebben a pillanatban az Zalaegerszeg indította útjára a labdát. A vendégegyüttes építheti tehát az első támadását. Skribek passza után már Szendrei a 16-oson belül. 0-0-ás állásnál akkor, amikor 15 másodperc telt el a mérkőzésből. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzése még nem történt semmi érdemleges. Debrecenben már megtörtént a kezdés.
4: A kezdés megtörtént egy perce, és most jön ki a kapujából remekül Demjén, úgyhogy elhárítja az újpesti támadást. Az első perc végén megszerezhette volna a vezetést a Lila-Fehér együttes. Erről a találkozóról még nem mondtuk el, hogy a Debrecennek nem saját kezében a sorsa, de mindenképpen nyernie kell, ha egyáltalán esélyt szeretne arra, hogy ott legyen a harmadik helyen, kivéve természetesen, ha a Paks vereséget szenved. De hogy áll a Paks mérkőzése Miskolcon? Marosréti Ervin.
5: Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Mário egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Hát itt pedig akár már 3 gólt is szerezhetett volna a Kisvárda. Az 5. percben járunk, és bizony azt hallották, hogy Soltész és Mesanovics lövése után óriásit kellett védenie Petrásnak, de a negyedik percben megint Petrás volt a főszereplő, és megint Mesanovics lövésénél kellett nagyot hárítania. Aztán pedig megint jött egy szöglet a csúsztatás mellé ment. Most pedig a jobb oldalon G az, aki megíromadik Popola mellett. Popola fedezi a labdát és hátraadja azt Popovicsnak, majd pedig Popovics átfordítja a jobb oldalra. Nagy Krisztián. Nagy Krisztián az, aki nézeget, és már hosszan megrúgja a labdát a kisvárdai játékos felé, de az hosszú oldalt kimegy a labda, így aztán győri bedobásra folytatódhat a játék, és mivel nem sokára bekapcsolódik a Kossuth Rádió és egy gyors kört az eredményekért, itt egyelőre nincs gól a Kisvárda Eto mérkőzésen. Tóth Béla.
3: Harmadik perc a Grupama arénában, FTC Zalaegerszeg egyelőre helyzet nélkül 0-0, Debrecen.
4: Harmadik perc, áll a játék, a pirotechnikai eszközök miatt 0-0 az állás a Loki Újpest mérkőzésen. Miskolc.
5: A negyedik percben járunk, a DVTK a Paks együttesét fogadja, és az első percben Hán János fejjel betalált a hazaiak hálójába, így a Paks 1-0-ra vezet a DVTK stadionban. Kisvárda.
2: Itt most már az Eto kicsit talán magához tért a rossz kezdés után, így aztán most többet birtokolja az elmúlt másodpercekben, percekben a labdát, de ugye Petrásnak már 3 nagy védése is volt ezen a találkozón, ráadásul volt egy nagyon szép fejes Bíró Bencétel, ami mellé ment. Tóth Rajmund, ugye ő az, aki bekerült a magyar labdarúgó válogatott legújabb keretében, negyedik győriként, Schön Vitális, illetve Csinger Márk mellé, utóbbi egyelőre nincs a kezdőben, valószínű betegség vagy kisebb sérülés miatt, de a kispadon helyet foglal. Gavrics teszi vissza a labdát Stefújnak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött 4 Fizzliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE, Tóth Béla.
3: Negyedik perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
4: Debrecen Újpest az 5. percben gól nélküli döntetlen 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
5: Az 5. percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks, Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: 6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovics kétszer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre 3 nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a baloldalról, Bíró azt hátra dobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Grupama Arena.
3: Támad a Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében. Dibusz Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdelt be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonka András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros kapusáé, most pedig a másik hálóőrnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként az Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében, a Ferencvárosnál 2 változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5,5 perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Debrecen, Olasz Gergő.
4: A Debrecen Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó 0-0, tehát az állás Krajcsovics most befele cselesz, próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVSC Újpest 0-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
5: A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég. Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobboldali Paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál, a diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Kripics adja haza a labdát Petráshoz, nem változott, egyelőre nincsen gól, tehát 0-0 a mérkőzés állása. Gavri csúsztatására viszont G futhat, de egyelőre Soltész Dominik gyorsabbnak tűnik, és haza is tette Popovics kapusnak a labdát, aki egyből kapásból felrúgta azt. Tóth Rajmund mellel tenné le Vitálisnak, Vitális kénytelen becsúszni, hogy ezt megszerezze, meg is szerezte, oda tette végül Tóth Rajmundnak. Kripics pedig oldalt vált, hiszen átíveje Stefújhoz, illetve Schönhöz a labdát. Schön a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza azt Csefújtól, a 16-oson belül beteszi középre, és Bembouali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Schön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembouali-nak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után tehát Kisvárda Eto Bembouali góljával 0-1, Tóth Béla Grupa Maréna.
3: Támad a Ferencváros egy szöktetés Gruber irányába, Kadutól ez túl hosszú, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással az Alegerszeg. Itt a ferencvárosi szurkolók még nem értesültek arról, hogy a Kisvárda otthonában vezetés szerzett az Eto. Minden esetre jelenállás szerint bármit tesz itt a Ferencváros a Grupa Arénában, a bajnok az Eto FC Győr lesz. 8 perc telik el a mérkőzésből, egyelőre csupán egyetlen helyzet a találkozón az alegerszegi Csonk András előtt adódott. Dibusz nagyot hárított, egyébként pedig a Ferencváros egyelőre nem tudja átvenni a kezdeményező fél szerepét ezen a találkozón. 9. perc tehát, FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet Debrecenben?
4: Több aspektusból is hasonlít a találkozó a Ferencvároséhoz. 0-0 ugyanúgy az állás, valamint teljesen tehetetlen. A Loki jelenleg hiába szerezné meg a vezetést, hiába nyerde több góllal is, mivel a Paks jelenleg, ahogyan majd Marosét Ervin is beszámol róla, vezet. Ezért bármit tesz a Debrecen a bronzcsatában, vesztésre áll. Az kellene a Lokinak, hogy pontot veszítsen a Paks. 0-0 az állás, tehát a 10. percben a Debrecen-Újpest mérkőzésen. Marosréti, Ervin, Miskolc.
5: Továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK stadionban a Paks, de a diósgyőriek egy veszélyes formás kontrát vezettek a bal oldalon, ami után Kis Bálint tört be a 16-oson belőre. Ott azonban a lövés helyett egy plusz cselt akart megcsinálni, ebbe belebonyolódott, így az ígéretes lehetőségből nem lett kaput eltalált lövés. Minden esetre a Diósgyőr most kezdi stabilizálni a játékát, a Paks azonban a gyors góljával ennek köszönhetően vezet a DVTK otthonában. Méghozzá akkor, amikor a 10. perc is letelik. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Itt 1-0-ra vezet az Eto a 10. percben szerzett Bembouali góllal, és hiába kezdett jól a Kisvárda az első valamire való győri támadás végén a gólkirályi cím. Hát nem mondom, hogy várományosa, hiszen Lukács 17 találattal vezeti az NB1 a Fizliga góllövő listáját, és ez csak a 15. gólja volt Bembouali-nak, de minden esetre a házi góllövő listát Győrben vezeti, az ő találatával vezet az Eto, és egyelőre ez egy picit talán megfogta a kisvárdaiakat, és még nagyobb erőbedobásra kényszeríti a győrieket. Most a bal oldalon Soltész passzolja le a labdát Bíró Bence felé, és Bíró Barnabás az, aki nem tudja kiengedni a labdát, Bíró Bence azt megszerezte, és aztán végül Soltész Dominikról pattan ki a labda, mondom én, de Csonka Bence játékvezető, hogy az ő neve is hangozon el, azt mutatja, hogy nem Soltészról, hanem Gavricsról ment ki. Jön egy nagy bedobás Soltész Dominiktól, ő az, aki nekifut, és nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban az középre repíti, tovább csúsztatott labda, és egy lövés Boktól, aztán Miangé fejjel tolja meg. Hát a lövés az azért túlzás volt, és végül a bal oldalon Schön szerzi meg, de Schöntől egyből visszaszedi Nagy Krisztián. Az biztos, hogy a kisvárdaiak tartják magukat ahhoz, amit Révész Attila ígért, miszerint kifejezetten, hát hogy mondjam, kifejezetten motiváltan fognak és a legjobb csapattal pályára lépni az Eto ellen. Ez egyelőre sikerült is, nagyon jól kezdték a találkozót. Nagy Krisztián kezében van a jobb oldalon most a labda, a bedobás után pedig Soltész kapja, visszateszi Nagy Krisztiánnak. Hátrafelé kénytelen focizni most a Kisvárda, Nagy Krisztián ballal középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto Kisvárdán 1-0-ra vezet a 10. percben szerzett Bembouali góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama Arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen.
3: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejelik a védők, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
4: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet, az Újpest ellen a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
5: Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hán János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Egyelőre áll a játék, egy győri néző rohan be valamit mutogatva, hát ha jól láttuk, akkor az, hogy egy társa rosszul lett, és a mentők vitték ki a stadionból, és így aztán Csonka Bence labdaejtéssel folytatja majd a játékot. 15 perc telt el, 1-0-ra vezet az Eto Bembuali góljával. Tóth Béla.
3: Az Zalaegerszegnél a labda, Calderón passzolja vissza Szendrejének, a csapatkapitány felnéz, nincs elől társ, akit megjátszhatna, úgyhogy Viktorihoz vissza a védelembe, 13. perc a találkozón. Nem tudom, hogy értesültek-e már arról a ferencvárosi játékosok, hogy hátrányban a Kisvárra, minden esetre nem látszik a teljesítményükön az, hogy hát bármit tesz itt a Groupama Arénában jelen állás szerint az FTC, akkor ha megveri az Zalaegerszeget, akkor is az Eto a bajnok. Minden esetre a minimum célkitűzés az lehet a címvédő zöldfehérek számára, hogy megverjék az Zalaegerszeget és hozzák a kötelezőt. Most éppen egy Zsozsef labdaindítás, de ez Várkonyi részéről egy remek szerelés, úgyhogy ezt meghiúsította most az ETA védelme. 14. perc a találkozón, gól nélküli állás az FTC otthonában, ahol az ETA a vendég, Debrecen.
4: Szintén a 14. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehias a 11. percben szerezte meg a civisvárosiak vezetését. Jobb oldalról érkezett Zsuzsák Balázs, szöglette, a hosszú oldalon pedig teljesen egyedül volt Mehias. Hiába volt ott a közelében, legalábbis egy újpesti védő nem fogta őt elég szorosan. Ezzel a góllal tehát vezet a DVSC az Újpest ellen 1-0-ra. A 15. percben Miskolc.
5: Zeke beadása után jön ki a kapujából Bánhegyi Bogdán, és Tóth Barna elől lehúzza a labdát. Negyed óra telik el lassan a mérkőzésből, továbbra is 1-0 Paksnak, és a Tolnaiak előtt további helyzetek is adódtak. Hán János kontrázhatott, a jobbján érkezett Gyurkics, de nem adta, hanem egy csellel tisztára játszotta magát, 16-ról lőtt, de a diósgyőriek blokkolni tudtak, így szögletre mentettek a hazaiak. Legutóbb pedig Tóth Barna centerezését követően háttal a kapunak a csatár megtartotta a labdát, jól készített vissza Pap Kristófnak, aki érkezett, de a keresztléc fölé durrantott, így a 16. perc legelején a veszélyesebben futballozó Paks továbbra is 1-0-ra vezet Diósgyőrben. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Itt pedig akár 2-0 is lehetne. Egyrészt most Tóth Rajmund került helyzetbe egy szép jobboldali győri támadás után, és Popovics védett nagyot a rövid saroknál. Másrészt a 16. percben Sőn szerzett labdát, és gyakorlatilag végig viharzott a fél kisvárdai térfélen. Belépett a 16-oson belülre, és óriási zicserben Popovics megint hatalmasat védett. Most viszont majd egy győri szöglethez készülődnek a vendégek. Gavrics, illetve a szokásos Vitális páros van ott a szögletnél, és Vitális íveli majd középre a labdát. Egyelőre azonban még csak mutatja, hogy mi történik, aztán most fut neki a válogatott középpályás. Rövidnél Bembuali tovább csúsztatja, és fel tudnak szabadítani Mesánovic révén a hazaiak. Így aztán eltelt 18 perc a találkozóból, Kisvárda Eto FC 0-1, Groupama Arena, Tóth Béla.
3: 16. perc, ZTE akció, Zsó Viktor kap egy szöktetést, a 16-oson belül Viktor mellé lövi. Dibusz zárta a szöget, a bal oldalról volt kénytelen ballal emelni Viktor a kapu irányába, és az oldalhálót találta telibe. 3-3 ellen támadott az ETA egy gyors akció végén. Egyébként Viktor a 16-oson belülre érve nagyjából 8-9 méterről próbálkozhatott, ezúttal Dibusznak nem kellett hárítania. A másik brazilnak, Maxwellnek is volt már egy helyzete, akkor finom mozdulattal jobbal pörgetett a kapufa mellé. Egyelőre tehát a helyzetek aránya 3-0 a vendég ZTE javára, de most a ferencváros akcióban Nagy Barnabás lép be a támadásba, egy az egyben nem tudja megverni Csonkát, Csonka szereli szabályos körülmények között, megint fordulhat az Zalaegerszeg, fellazult a ferencvárosi védekezés, védekezés. Kis Bence tartja magánál a labdát, átkeveredik a bal oldalra a labda. João Viktor mellett ott van Calder, aki mindkét mérkőzésen betalált a korábbi párharcban egy-két csapat között. Most egy beadással próbálkozott a spanyol bal hátvéd. Szereltek a védők, jöhet majd egy ZTS szöglet. 17. perc a mérkőzésen, tehát továbbra is gól nélkül a Groupama Arénában. FTC ZTS 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
4: A 18. percben a DVSC Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, aztán a 15. percben sárgalapot kapott a gólt szerző játékos, nagyjából 21 méterre szabálytalankodott a saját kapujától. A szabadrúgást, amelyet az Újpest kapott, az pedig Mayer éppen hogy csak a felső léc fölé bombázta, így nem született meg egyelőre az első újpesti talált egyben az egyenlítő gól, így a 18. perc közepén DVSC Újpest továbbra is 1-0. Marosréti Ervin, Miskolc.
5: Ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkics szerelte, visszafordult, és mivel Holdanf Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkics lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és újabb szöglet a tolnaiak részéről, amit Pető Milán húz ki a mezőnybe. Tehát úgy néz ki, hogy az első félidő első 20 perce után a Paks nagyon biztosan tartja a kezében a bronzérmet, hogyha lehet így fogalmazni. Diósgyőr Paks tehát 2-0, illetve bocsánat 0-2, Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: 21. perc egyenlíthetett volna a Kisvárda, de megint Petrás volt az, aki túljárt ezúttal Jordanov eszén, hiszen a rövid saroknál nagyot védett egy szép jobboldali kisvárdai támadás végén, majd Gavrics lőtt a túloldalon 17-18 méterről, ezért csúnyán fölé. Úgyhogy 21 perc elteltével továbbra is Bemboli góljával Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Groupama Aréna.
3: Zalaegerszegi labdajáratás ismételten, sokkal többet van a labda a vendégeknél, és veszélyesebbek a zalaiak. Most Amato forgatját a jobb oldalra, Kis Bence pedig lelassítja ezt az akciót. 19. perc a mérkőzésen, az állás továbbra is 0-0. Egy dolog változott a kezdés óta, elkezdett esni az eső. Egyébként száraz körülmények között kezdődött a találkozó. Kis Bence lő távolról fölé. Nagyjából 25 méterről próbálkozhatott a zalaegerszegi középpályás. Dibusz Dénesnek a pulzus száma nem emelkedett. Közelítve tehát a 20. perchez egyelőre zalaegerszegi helyzetek, a Ferencváros pedig jelenállás szerint ezüstéremmel fejezi be a bajnokságot, mert hogy FTC ZTN 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
4: A 20. percben tekeredik középre Dzsuzsák Balázs szöglete, Batik fejeli éppen, hogy csak a léc fölé, kirúgással jöhet majd az Újpestit. Kettő dolog változott a kezdés óta. Mehiasz a 11. percben megszerezte a Debrecen vezető találatát, valamint elállt az eső. Így 20 percnyi játék után DVSC Újpest 1-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
5: A 21. percben járunk a mérkőzésen, és baloldali szabadrúgáshoz készülődhet a Paks együttese, amely jobban fotizik, mint a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK, és nagyon úgy néz ki, hogy Bognár György együttese már szeretné minél hamarabb, ha lehet, az első félidőben rendezni a vitás kérdéseket. Gyurkics most megjáratják a szabadrúgás után a labdát, aztán beívelik középre, ott azonban egy diósgyőri fejről kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. A 21. percben tehát az első félidő feléhez közeledve marad a 0-2, vagyis Diósgyőrben vezet a Paks. Kisvárda.
2: Bíró Barnabás kezében a labda, a félpályánál jön bedobással, az Eto és G-t játszotta meg, G pedig megpróbálja merre venni, Popola érkezik, bocsánat, Bok érkezett és szerelte, újabb bedobás, és ugyanonnan, ahonnan előbbi Bíró Barnabás elvégezte, talán egy-két méterrel előbbre. A 23. percben járunk továbbra is, Kisvárda, Eto, Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1, egy lépéssel vagy egy fél lépéssel közelebb a bajnoki címhez a győriek, de mi a helyzet a Groupama Arénában, Tóth Béla?
3: Megvolt az első kaput eltalált próbálkozása Ferencvárosnak. Egy szabadrúgás után Gruber Zsombor kiszorított helyzetből tudott fejelni. Gundel Takács Bence húzta magához a labdát. Most a Ferencvárosnál a labda, viszont Kadu haza kénytelen gurítani Dibuszhoz. Változatlanul tehát gól nélkül az Üllői úton. Már a 22. perc kezdődik meg, FTC ZTN 0-0, de mintha már kezdene magára találni a sokkal veszélyesebben játszó ellenfelével szemben a Ferencváros. Egy indítás Zsozsefnek a 16-oson belül, már Korbunak visszapasszolja, Korbu lőhet, ellövi fölé. Ballal próbálkozott 20 méterről, voltak előtte védők, megpróbálta a felső sarok irányába tekerni, viszont a román válogatottba meghívott kapó középpályás nem találta el a kaput, maradt tehát a gól nélküli állás. Változott-e a helyzet Debrecenben?
4: Nem változott semmi az előző kapcsolás óta. A 23. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben szerezte meg a debreceni vezető találatot. Most a jobb oldalon kap egy labdát, és veszi le remekül sarkad, ide jött a debreceni erősítés, úgyhogy ebből sem lesz újpesti egyenlítési lehetőség. 23. perc át, DVSC Újpest 1-0, Marosejti Ervin Miskolc.
5: Pap Kristóf rúgott oda Holdanf Gergőnek, Diósgyőri szabadrúgás következik, de a saját 16-osán belül a miskolciak az eredmény nem változott. 23. perc, tehát az első félidő közepénél járunk. DVTK Paks 0-2 Kisvárda.
2: 25. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembo Eli 10. percben szerzett góljával. Egy győri szöglet után próbált kontrázni a jobb oldalon a Kisvárda, de Bíró Barnabás áttélt a túloldalról és róla pattant ki oldalra. A bedobás után pedig megint odaívelik arra a része a labdát, és Sőn ráadásul elég rosszul esik és fogja a bokáját, úgyhogy 25 perc játék után Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla Grupa Aréna.
3: Ferencvárosi szöglet, Gruber gurítja be a jobb oldalról korbon, aztán az ismétlés már magasan száll a kapu elé, Ramakers elől csúsztatják ki a védők. Ferencváros oldalán pedig valamit jelez a játékvezető Bognár Tamás, hogy Ramakers vérzik, úgyhogy neki le kell jönni a pályáról. Vérző játékos ugyanis nem lehet a gyepen. 23. perc, áll a játék, FTC ZTN 0-0. Azt hiszem, hogy Debrecenben viszont zajlik a labdarúgás.
4: Zajlik, de nem a legmagasabb szinten, legalábbis az elmúlt percek alapján inkább vagdalkozó a játék, mint hogy a klasszikus értelemben, nagybetűs értelemben vett labdarúgásról legyen szó. Szóval a jobb oldalon Kocsis kap egy labdát, a 24. percben járunk. Debrecen Újpest 1-0, Kocsis egy szép csat megcsinál most, de aztán hosszantól nem lesz ebből sem újabb találat. Marad az 1-0-ás állás. Mi a helyzet Miskolcon?
5: 0-2 továbbra is vezet a Paks, most azonban Macsó Máté húzza meg a bal oldalon, tehát a DVTK próbál kezdeményezni. Kapnál vissza egy kényszerítő után a labdát, de ez is hosszú, úgyhogy kirúgással, paksi kirúgással folytatódik a találkozó. A 25. percben 2-0-es vendégvezetésnél Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Hát itt mindenki azt figyeli, hogy vissza tud-e jönni Sőn Szabolcs, most már lábra áll, de hát majd kiderül, hogy kell-e cserélni, hiszen Borbély Balázs elküldte az összes cserejátékosát az Eto'o kapu környékére mögé melegíteni. Bedobással folytathatja majd a Kisvárda, menjünk tovább Tóth Bélához a Grupa Arénába.
3: 0-0-ás állásnál megvolt a Ferencváros eddig legnagyobb lehetősége, viszont Gruber nem tudta kellőképpen sarokkal a kapu irányába terelni ezt a centerezést, miközben azért a bal oldalon gyorsít a hazai gárda. Kanikovszki már a 16-oson belőlre, Gruber elől a mentés, nagyon szépen visszazár egyelőre az ETE védelme, most Gomez tör előre a ferencvárosi hátvédsorból, Korbu begurítja laposan, Grubert kereste volna a büntető területen belül, maradt támadásban az FTC Kadu, egyelőre nincsen centerezés, kicsiben az összjáték. Kanikovszki mintha egy kézről pattant volna le, de Szendrei, teszem hozzá, hogy a testéhez szorította mind a két karját, úgyhogy hiába reklamál, illetve hát tüntet itt az egyébként több mint 10 000-es publikum. A játékvezető mutatja, hogy nincsen 11-es. 25. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Jelen helyzetben tehát az Eto'o van jobb pozícióban a bajnoki aranyéremért folytatott versenyfutásban. Na, mi a véleménye erről az eddig elhangzottakról állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek?
6: Nem tudok a megállapításoddal vitatkozni, ugyanakkor érdekes, mert mindkét fontos helyszínünkön, Kisvárdán is és az Ülőjütőn is a vendégcsapat kezdett jobban érdekes módon, de mintha hiányozna az élesség, hiszen az igazi komoly célja vagy veszíteni valója mind a Ferencvárosnak, mind az Eto'nak van csak, és gyakorlatilag az Eto'o a második helyzetét rögtön kihasználta, és ezzel vezet 1-0-ra. Az a Zalaegerszeg ezzel szemben 3 nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet hagyott ki, és azt látom, hogy nem is jó döntéseket hoznak a támadók. Ugye Csonka volt, aki nem támadóként került oda a gólhelyzetbe, de Maxwell is nagyon-nagyon rossz megoldást választott, viszont az elmúlt 5-6 percben jelentősen feljavult a Ferencváros, főleg a középpályán, ennek köszönhető, hogy most a Fradi nyom, és most már olyan tempomban futballozik, ahogy hazai pályán kellene, de egyelőre a középpályás védekezése az nagyon nem működik, lehet, hogy megint bele kell nyúlni a Robikinnek, hogy a kupa döntőn.
3: 26. perc a találkozón, tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet a bronzért folyó párharcban? Először Debrecen, Olasz Gergő.
4: A 27. percben nem áll jól a Debrecen szénája, ugyan vezet 1-0-ra, de ez egyelőre nem tűnik elégnek, hogy miért, arról majd beszámol Marosejti Ervin. Mehiász egyébként a 11. percben volt eredményes, ezzel 1-0-ra vezet a DVSC. Most egy ápolás zajlik, de az előbb Krajcsovics 20 méterről egy óriási löketet eresztett meg a hazaiak kapusának, Demiennek a kapujára. Demien nagyot tornázva hárította, úgyhogy nem született újpesti találat. DVSC, Újpest a 28. percben 1-0, Marosréti, Ervin Miskolc.
5: Hasonló időpontban járunk, vagyis itt is a 28. percben Hán János és Gyurkics Gergő góljaival DVTK Paks 0-2, az elmúlt percekben pedig jobbára a mezőnyben zajlott a játék. Úgyhogy a Paks maga biztosan őrzi két gólos vezetését. Kisvárda.
2: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, a 30. perc közepén járunk, Bembuele a 10. percben szerezte a gólt, és amilyen jól kezdődött a találkozó, az első 20-25 percen kifejezetten élvezetes focit láthattunk sok helyzettel mindkét oldalon. Most egy kicsit elcsendesedett a mérkőzés, Miengé az, aki átlép a kisvárdai térfélre, aztán röviden választja a Gavricsot kicsiben, a bal oldalon fejlődik fel az Eto'o támadás, a Stefuj teszi vissza a labdát Sönnek, az egy picit hosszú volt, de Stön azért megjátszotta. Tóth Rajmund, Bíró Barnabás, Bíró is inkább visszafordul, megint Tóth Rajmundot választja, egyelőre passzolgat az Eto'o a kisvárdai térfél közepén, úgyhogy menjünk megint Tóth Bélához a Groupama arénába.
3: João Viktor kezében a csukája, azért, mert hogy a korábbi támadásnál leesett a cipő a lábáról, és bár sokáig mutatta a ferencvárosiaknak, akik járatták a labdát, hogy illene kirúgni azt, egyelőre még ott játék közben próbálja valahogy visszavarázsolni a lábára a brazil támadó a cipőjét. Tehát időközben pedig az Alegerszegnél a labda, Szendrei veszi át, Skribek forgatja át Kishez, és nincsen ferencvárosi szerelés, oda-oda egy pillanatra azért közben tudott piszkálni. João Viktor pedig most már hát fél térdre ereszkedve összekötötte a fűzőit a cipőjének, és most már minden rendben, tudja folytatni a játékot annak rendje és módja szerint. Közelítünk a fél órához, továbbra sincsen gól a Groupama arénában. Megint az Zalaegerszegnél egy lehetőség, hogyha itt a bal oldalon Calderón centerezik, de egyelőre kivár, és nincsen ebből beadás második szándékból sem. Skribek hiába mutatja a társaknak, hogy merre kellene mozogni. Úgyhogy ZTL támadás, de gól továbbra sincs a mérkőzésen. Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
4: Debrecen, Újpest a 30. percben 1-0, Mehiász a 11. percben volt eredményes, azóta nem történt jelentősebb esemény a mérkőzésen, sem egyenlítési lehetőség, bár egy Krajcsovics lövést azért fel lehetett jegyezni, de a Debrecen egyelőre nem jutott el addig, hogy egyáltalán megduplázhassa az előnyét. A 30. percben tehát DVSC, Újpest 1-0, Miskolc.
5: Túl az első fél órán a Paks továbbra is 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és ezzel bronzérmesnek érezheti magát. Az elmúlt percben pedig Holdanf Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés. Most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak. A rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diósgyőr fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diósgyőr Paks 0-3. Itt azt gondolom, hogy fél óra alatt nagyon sok nyitott kérdésre választ kaphattunk a bronzérem szempontjából. De mi a helyzet az arannyal? Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Továbbra is az Eto'o vezet 1-0-ra a 33. percben, de akár lehetne kettő is. Panaszkodtam az imént, hogy kicsit leült a játék. Na most ehhez képest egy olyan támadást láttunk a jobb oldalon a győriektől, ami mindenkit meglepett, talán még őket is. Kripicset sokszor szoktuk dicsérni az előre való labdavezetéséért. Na most itt elfutott gyakorlatilag a jobb oldalon, beadta a középre érkező labdát, Bembuele megfejelte, Popovics pedig egészen elképesztő bravúrral kiütötte a létszalót, de most egy újabb győri szöglet, Vitali szöglete, ez pedig az érkező Kripics lövi fölé olyan 7-8 méterről, úgyhogy továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, és akkor csak egy nagyon gyors pillantás Bene Ferencre. Azért az, hogy Kripics így előre tudott menni, így adta be, az meglepte a kisvárdaiakat, de ugye sokszor dicsértük Kripicset pontosan a támadó játéka miatt is.
6: Igen, kétségtelenül így van, annak ellenére, hogy most inkább Steffuyt kellene megdicsérni, hiszen nagyon-nagyon jól működik az Eto'o bal oldala, és a gól is onnan jött, meg különböző további gólhelyzetek is, de Krípics főleg a pontrugásoknál, illetve a labdakihozataloknál kult szerepet játszik az Eto'nak a támadójátékában. Nagyon úgy néz ki, hogy uralja a mérkőzést az Eto'o, és kontroll alatt tartja a találkozót, levegőbe lógott a második góljuk is. Igazából egyelőre az első 5 percen nem tudnak elszámolni, de ott, ott Petrás segített rajtuk, úgyhogy ezért most igazából körvonalazódik az Eto'o arany.
2: Borbé Balázs nyugtatgatta Csonka Bence, 35. percen járunk, Kisvárda Eto'o 0-1, és a szó megint Tóth Béláé.
3: Budapesten pedig egyre jobban zuhog az eső, de a helyzet továbbra is változatlan, ami az eredményt illeti. 0-0, megkezdődik a 33. perc a Ferencváros és a Zalaegerszeg összecsapásán, és a Zalaegerszegnek volt egy újabb lehetősége, a védelem mögé ívelték be a labdát a vendégek, Csonka nem tudta átvenni, túl hosszan elpattant tőle a labda, egyébként zicserben lépett volna ki. Fel kellett segíteni a földről Szendrei Norbertet, a magyar válogatott keretében meghívott zalaegerszegi csapatkapitányt egy ütközés után. Áll a játék, mert hogy szabadrúgásra várunk. A Ferencváros egyelőre tehát a vezetést sem tudta megszerezni, és az aranyért folytatott versenyfutásban sem áll jól a szénája a zöld-fehér címvédőnek. 33. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A bronzharc is kezd eldőlni, de Debrecenben mi a helyzet?
4: A 34. percben 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen, a bal oldalról jöhetne egy beadás Krajcsovicstól, de bele tudott még csúszni az utolsó pillanatban Terca, úgyhogy egy szöglettel jöhet majd az Újpest. Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, ezzel a góllal levezet továbbra is. A Loki de nem áll túl jól, a szénája a bronzcsatát illetően, és hogy miért, arról beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
5: Mert hogy 34 perc játék után a Paks már 3-0-ra vezet a DVTK ellen, itt a bajnokság utolsó fordulójában. Hán János kétszer volt eredményes, rajta kívül pedig Gyurkics Gergő talált be Bánhegyi Bogdán és a DVTK kapujába. Így alakul ki a jelenlegi állás. Diósgyőr Paks tehát 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 37. perc, nem változott az eredmény, vezet az Eto'o Bembouli góljával, ami feltűnő, nagyon sokat csúszkálnak a játékosok, elsősorban a győriek. Egy előre ívelt labdát fejel el, ott Klumecki volt, aki elfejelt a Bembouli elől, de győri bedobást már el is végezték Steffuynál. Schön kapná vissza, de pontatlan volt Steffuy labdája. Ugye a 37. perc közepén Kisvárda, Eto'o SC 0-1, Tóth Béla Grupama.
3: A labda Rámakersznél, 35. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Egyelőre kevés szó esett arról, hogy a Zalaegerszegnek a szénája sem áll jól, mert hogy ugye a bronzért, ha nem is feltétlen harcolhat a Zalaegerszeg, de a nemzetközi kupaindulást jelentő pozícióért igen, és ez jelen pillanatban a negyedik helyezés lenne a tabellán, de azzal, hogy a Debrecen vezet az Újpesttel szemben, azzal szemben most a Zalaegerszeg is tehetetlen, mert hogy ahhoz, hogy a Zalaegerszeg odaérjen a nemzetközi kupába, ahhoz a Debrecennek ki kellene kapnia az Újpest ellen, a Zalaegerszegnek pedig győznie kellene a Grupama Arénában. Hát ahhoz még nagyon, nagyon sok tényezőnek kellene megvalósulni a zalai szempontból. A labda a Ferencvárosnál, de a félpályán, távol a kaputól tehát a hazai csapat. 35. perc, Ferencváros ZTE 0-0, Olasz Gergő.
4: A 36. percben Debrecen Újpest 1-0, továbbra is Sarkadi jól tart meg most egy labdát az újpestiektől a szögletzászlónál, az ellenfél szögletzászlajánál, ráadásul egy cselt próbál meg Gereiroval szemben, nem sikerül neki, de egy szögletet azért kiharcol. Jöhet egy újpesti sarokrúgás majd tehát. A 36. percben DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
5: Jobboldali szögletből Pető Milán veszélyeztetett, a kipattanót pedig Macsó Milán tenné vissza, de újabb szöglet következik a DVTK, tehát éledezik valamennyire, Pető Milán húzott el a jobb oldalon, sajbán lövését blokkolták a paksiak, tehát a Diósgyőr is eljut a kapu közelébe, viszont a gólokat a Paks szerezte így 37 perc játék után, DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 39. perc közepe, Kisvárda Eto továbbra is 1-0, Klumecki íveri fel a labdát, Mesánovics felé a bal oldalon vele, Biro Barnabás fut, de kint van a labda, nem tudta Mesánovics levenni, Győri bedobása, Győri 16-ossal, illetve inkább az 5-össel egy magasságban Biro Barnabás kezében a labda, egyelőre ő ezt nem fogja elkapkodni, úgyhogy nyugodtan menjünk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, Tóth Bélához.
3: Várkonyi Bencénél a labda, a zalaegerszegiek közép hátvégénél, Gundel Takács Bence a saját büntető területén belül ível előre, mellé leveszi Maxwell, mintha kézzel csapott volna bele. Jött egy sípszó, szabadrúgás az ETL javára, mert hogy Rámekers látta szabálytalannak Bognár Tamás játékvezető, és még egy gondolat az Zalaegerszeg nemzetközi kupaindulást jelentő reményeihez fűzve, ugye, hogyha Debrecen esetleg döntetlent játszik az Újpesten, a Zalaegerszeg pedig nyer, az is üdvözítő lehet a Nuno Campos féle együttes számára, mert győzelemben akkor felülmúlnák a Debrecent, és egy pontozonosság alakulna ki, ez pedig ugye a Zalaegerszeg számára lenne tehát kedvező. De hát tényleg nagyon messze állunk attól, hogy ez így alakuljon. 8 perc van még hátra az első félidőből. Ferencváros ZTE 0-0. A szó Olasz Gergőjé.
4: Itt most egy nagyobb csetepaté, Fenyő Noa kap sárgalapot. Ugyanúgy a 38. percében jár a mérkőzés, mint ahogy lassan a Grupama arénában is jár majd. Továbbra is 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen Mehias találatával, és éppen egy ápolás zajlik, úgyhogy ez tökéletes alkalom arra, hogy menjünk át Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
5: Ahol pedig a Paks készülődik egy bedobása, úgyhogy éppen itt is áll a játék. 3-0-ra vezet Bognár György együttese, és jelenállás szerint bronzérmes a paksi gárda, de jön egy beadás középre, élesen belőtt labda, amiben Bánhegyi Bogdánnak kell beleütnie, majd Szakos továbbítja szögletre. Szóval ettől függetlenül, hogy 3 góllal vezet, továbbra is nyom a Paks, és újabb gólokat igyekszik szerezni. De menjünk át, menjünk tovább Kisvárdára, Cseszregi Balázshoz.
2: 41. perc közepén 1-0-ra vezet az Eto Bembouali góljával, amelyet a 10. percben szerzett, és hát nem kapkodnak a győriek, hátul passzolgatnak, egészen Petrásig visszament a labda a bal oldalon. Mián G kapja meg, és ő az, aki megnyújtja Bembouali felé. Bembouali-val Klumecki ment felfejelni, végül el is tudta azt fejelni. Mesánovics próbálná tovább tenni, de már megszerzi azt Vitális, és a jobb oldalon elindulna Popola mellett. Biro Popola azonban nagyon szépen lépett be, és szerezte meg tőle a labdát, és megint Mesánovics a bal oldalon. Biro visszaért és kiért már szerelni. Tóth Rajmund is róla pattan ki, így aztán a győri térfélen a felező vonaltól mindegy 6-7 méterre Kisvárda bedobással folytatódik a játék. 1-0-ra vezet az Eto, a 42. perc is elkezdődött már, de mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésen? Tóth Béla.
3: 6 perc van még hátra a szünetig, változatlanul 0-0, egyre inkább vigasztalanul ömlik alá az eső, a ferencvárosi szurkolók pedig szakadatlanul buzdítják a csapatukat, hogy a zalaegerszegiekkel jó kapcsolatot ápolnak a ferencvárosi szurkolók. Egyébként villongás a két szurkolótábor között, nincsen békés a hangulat, és békés most a hangulat a Gyepen is, mert hogy hát úgy járatja a labdát a házigazda, hogy nincsen zalaegerszegi nyomás. Na most Rommens megtalálta Josefet, Josef van előtte terület, zárkózik a ZTE 16-osához, a jobb oldalon Kadu, megcsinálja a Csel Calderonnal szemben, aztán Skribek besegítés szerel. 40. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros csupán ezüstérmes lenne. Debrecen.
4: A 41. percben DVSC Újpest 1-0, és jelenleg bármennyire is vezet, és győzelemre áll, a DVSC nem bronzérmes a tabellán, hiszen a másik mérkőzésen úgy áll a találkozó sorsa, de erről beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
5: 3-0-ra vezet a Paks, és úgy néz ki, hogy Hán János pedig egy büntetőt is elvégezhet, mert hogy egy szöglet utáni kavarodásnál a mérkőzés játék vezetője látott valamit, de hát a varvizsgálat mire ezt leellenőrzi, visszanézi, megerősíti vagy megcáfolja, addig percek telhetnek el, úgyhogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy 3-0-ra vezet a Paks, és könnyen lehet, hogy 11-est rúghat, de addig még lemegy szerintem egy kör itt a körkapcsolásban. Cseszregi Balázs, Kisvárda.
2: Akkor egy kicsit pörgessük meg. 44. perc is elkezdődött, és Bíró Barnabás próbált labdát szerezni Soltész Dominiktól, utóbbi kénytelen volt hazatenni a labdát Popovicsnak, aztán átforgatja azt Radmanovácshoz, Radmanovác pedig Popolát választja. Ez minden a kisvárdai térfél közepén történik, aztán Soltész megint visszateszi inkább a labdát Chlumeckinek. Chlumecki most hosszan megnyújtja, méghozzá Bíró felé, Bíró elől azonban Stefuj elfejeli, de rossz helyre, Melnyik szedi össze a győri térfél közepén. Cselezget egy picit, aztán kénytelen megfordulni, mert visszaért Tóth Rajmund. Popola kapja a labdát Bok közbenjárásával. Megindul a bal oldalon Soltész, de nem kapja, megint Bok. Aztán Melnyik, 30 méter, a középre ívert labda lepattan Tóth Rajmundról, tovább teszi fejjel Mesanovics, majd Miangé tolja meg, és ez már Schöné, azonban Schönt a Nagy Krisztián elválasztja a labdától. 45. perc kezdődik Kisvárdától, 0-1 Tóth Béla, Grupama Aréna.
3: 42. perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Most az elmúlt percekben inkább a Ferencvárosnál a labda, de nem mutatkozik meg mindez a fölény helyzetekben. Mérkőzés eddigi összképét tekintve azt lehet elárulni, hogy a Zalaegerszeg játszik veszélyesebben, főleg a találkozó első fél órájában több helyzetet kidolgoztak a vendégek. A Ferencváros játékából pedig az igazán az élesség hiányzik, méghozzá a vendégek kapuja előtt. Gruber egyetlen fejesét leszámítva nem igazán adódott dolga Gundel Takács kapusnak. 43. perc már a találkozó 0-0, tehát Debrecen.
4: Szintén a 43. percben Debrecen Újpest 1-0 született, 11-es ítéltek a büntetőt Miskolcon. Marosejti Ervin.
5: Ítéltek bizony, sőt Hán János már ki is hagyta, úgyhogy Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé. Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: Tár is szerzett labdát a kisvárdai térfél közepén, Popola volt az, aki szabálytalankodott vele. Itt már a hosszabbításban járunk, 2 percet jelzett a játékvezető, a 45 plusz első percen pedig győri szabadrúgás a kisvárdai térfél közepéről, de egyelőre dr. Csonka Bence nagyon türelmesen elmagyarázza Mesanovicsnak is, meg Melnyéknek is, hogy miért jár vitálisnak ez a szabadrúgás. Úgyhogy nyugodtan menjünk megint a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a két meccses bajnoki döntő második mérkőzésére.
3: Ahol továbbra sincsen gól, most Ramakers hozzá át az ETA tér felére, Ákpe Viktori

0: arról, hogy miért megint beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
1: Mert hogy a Paksa DVTK stadionban 3-0-ra vezett, és ezúttal Tóth Barna volt az, aki fejjel veszélyeztette a Diósgyőr kapuját. Futószalagon jönnek tehát a paksi helyzetek a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK ellen. Ugye a Diósgyőr számára már tét nélküli ez a mérkőzés, hiszen a csapat búcsúzott, és le is fújják az első félidőt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Lassan-lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miengé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt, azaz 45 plusz 2 perc játék után Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
3: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szereznie a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, is nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az 5. Debrecen Olasz Gergő.
0: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC, egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevéle labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuba juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát 2 gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Valóban elkezdődött a második félidő, és Tóth Rajmund teszi hátra a labdát Petráshoz. A szlovák kapus meg jó nagyot bikáz bele, de talán még Bembuali meg tudja csúsztatni. Nem, Radmanovac volt az, de ő is végül Vitált választotta. A jobb oldalon pedig már Gini-nél a labda, rálép, egy kicsit visszafordul vele. 1-0-ra vezet az Eto Bembuali állatával továbbra is, és kiugratná Gavricho G. Ez azonban hosszú volt Gavricsnak, a szerb játékos nem is futott érte, Popovicsal pedig felszedetik a labdát, kirugással jön a Kisvárda, a 47. perc is lassan elkezdődik, az Eto 1-0-ra vezet továbbra is a Kisvárda ellen. Természetesen, amint kezdődik a többi mérkőzés, csatlakoztak be sorban, de most megyünk vissza Németh Kornélhoz Dijonba.
5: 16 perc telik el kereken a mérkőzésből, passzívnál támad az Esztergom, Ballai megpróbálna bemenni, csak szabad dobás. Ballai nagyon szeretett volna egy 7 méteres kiarcolni, 16 perc, 12 másodperc telik el a meccsből, áll az óla törlés miatt, 11 másodperc múlva letelik Kisfaludi kiállítása, Bukovszki jön vissza a kapuba, mert hogy passzívnál az Esztergom, 2 darab passz maradt, ezt még megvárjuk, aztán megyünk vissza a labdarúgó helyszínre. Faragó, egy megpattanó átlövés! Bravo Lea! Jó, ide nagyon kellett! 7-6 tehát, 16 perc, 20 másodperc játék után Cseszregi Balázs labdarúgás!
2: Nézhetünk egy Kisvárda lövést és egy Tóth Rajmund blokkot, elcsúsztak ugyanis a győriek, visszaszerezték a kisvárdaiak, jött a lövés, de Tóth Rajmund a 16-oson blokkolni tudta, és most egy győri kirúgás jön, majd Miengé lesz az, aki ezt a kirúgást elvégzi, még egyelőre passzolgatnak egymással Petrásnak, Petrás kapja Miengétől, és ő az, aki felzúdítja a labdát megint Bembuali felé, de megint Klumecki nyerte ezt a párharcot, aztán megfordul Mesanovic a bal oldalon a labdával, kénytelenek visszafelé menni a kisvárdaiak, egészen Klumeckihez kerül, Radmanovac kéri tőle a labdát, de ez a kisvárdai térfélen most lép át Radmanovac az Eto tér felére, kiteszi a bal, jobb oldalra a Nagy Krisztiánnak, ő már íveli is középre, Kripics azonban el tudja fejelni, de csak Popoláig, Popola 30 méterre a kaputól, ő is inkább visszafelé fordul, és hátra teszi a labdát Klumeckihez, és már folytatódik a többi labdarúgó mérkőzés. Megyünk ismét Tóth Bélához a Grupama Arénába, a bajnoki döntő másik mérkőzésére, Ferencváros Zalaegerszeg.
3: 2 perc telik el a második félidőből, egy zalaegerszegi indítás követett egy ferencvárosi indítást, egyik sem lett igazából gyümölcsöző. Egyetlen csere, Robikin Zakariasennek szavaz most bizalmat a második félidőben Rommens helyén, úgyhogy megpróbálja valamelyik

0: helyest a középpályát aktívabbá tenni az ír szakvezető. De a helyzet változatlan, Ferencváros ZTN 0-0, jelen pillanatban csupán tehát az ezüstéremmel kellene beérnie a címvédőnek. Elkezdődött-e a második félidő Debrecenben? Olasz Gergő válaszol.
1: Elkezdődött bizony a 48. percben, DVSC Újpest 2-0, Mehiász a 11. Kocsis pedig a 46. minutumban volt eredményes, ezzel a két találattal vezet a hazai együttes. A félidőben kettőt változtatott az Újpest vezetőedzője Szélesi Zoltán, Fenyő és Brodics hagyta el a játékteret, és Ademi valamint Tucsics jött a pályára. A 49. percbe lépünk most már, DVSC Újpest 2-0 továbbra is, és akkor én most Miskolcra, Marosréti Ervinhez passzolom a labdát.
2: Köszönöm szépen, a 49. percben járunk, tehát itt is elkezdődött a második játékrész. Macsó és Vécsei fejelt össze, ezért zajlott tápolás a pályán. Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen. A hazaiak két cserét hajtottak végre a szünetben, két fiatal jött le, Komlósi Bence helyett Szatmári érkezett a védelembe, Kis Bálint helyén pedig Bokros Szilárd ugyancsak a védelem szélén. De a Paks továbbra is magabiztosan 3-0-ra vezet, kézilabda Német Kornél.
3: Szintén 3 gól a különbség a házigazda Dijon javára, a 20. percben járunk, Dijon Esztergom 9-6, Ele Gábor meg is unja és időt kér. Az elmúlt percekben egy-két elrontott támadás és egy-két gyors hazai befejezés következtében tartunk itt, tehát a mezőny legeredményesebb jelenleg Düri a maga 3 góljával, az időkérés miatt viszont nálunk áll a játék, Kisvárdán azonban zajlik a meccs, Cseszregi Balázs folytatja.
4: Méghozzá Sőn volt az, aki labdát szerzett a saját alapvonalánál, de aztán eladják a győriek, és el is esik a 16-os vonalánál Popola, úgyhogy kisvárdai szabadrugás jön az alapvonaltól, nagyjából egy olyan 17-18 méterre a jobb oldalról, ezt egy ballábas akár kapura is tudja majd csavarni, hiszen hiába szerzett Sőn labdát, és passzolt jól végül ott Bíró Barnabásék, illetve Vitális, valamint Kripics elügyetlenkedték közösen. Egyelőre a második félidőben még nem volt dolga Samuel Petrásnak, aki az első félidő elején 3-4 nagy védést is bemutatott. Ott van Soltész, illetve ott van Jordanov a labdánál, ugye közülük Soltész az, aki ezt ballal akár kapura is tudja csavarni. Háromtakú sorfal a győrieknél, Soltész fut neki, lő Petrás! A rövid sarokra csavarta, és a felső sarok elől Petrás kiütötte. Soltész ezúttal egy szögletet tud elvégezni. Petrásnak ez már a sokadik nagyvédése volt, és jöhet Soltész Dominik szöglet rúgása. Ezt még várjuk meg, és utána megyünk tovább, mert hogy ezekből a szögletekből az első félidőben is azért volt bőven baja a győrieknek. Nagy Krisztián kapja kis szögletben a labdát, majd leteszi. Ott egy lövés, az lepattan Bembuali fejéről. Nagy Krisztián, Bíró, Jordanov, és a középre rúgott labdát Bembuali tudja kifejelni, de Sőn nem veszi át, hanem megint Jordanov hátra Boknak, úgyhogy mi pedig menjünk, ha nem is hátra, hanem innen egy kicsit nyugatra, Budapestre, a Grupama Arénába.
0: Volt valami a levegőben abban a pillanatban, amikor Petrás védett, mert azzal egy időben Zakariasen találta magát helyzetben, próbálkozhatott tiszta helyzetből, tiszta lövőhelyzetből 13 méterről, viszont itt is a kapus járt túl a támadó eszén, úgyhogy védett gondolt a Kács Bence. Marad a 0-0, 52. perc a mérkőzése, most az zalaegerszegi akció, Szendrejt választ ki el a labdától Gruber, és próbál már Korbu gyorsítani a jobb szélen, egy indítás kísérlet, József felé ez túl hosszú, és már Akpe Viktori veszi el tőle a labdát, úgyhogy ezt az újabb Ferencváros előretörést meghiúsítja az ETE védelme. Jelen pillanatban tehát az FTC annak ellenére áll ezüstérmes pozícióban, hogy hát illetve pont azért áll ezüstérmes pozícióban, mert vezet az Eto Kisvárdán, és még egy hazagurított labda, Gundel Takács Bence lövi a lelátóra. És akkor a bronz párharcban pedig sorrendet változtatunk, mert minden debreceni éremesé a miskolciak kezében van, úgyhogy most Diósgyőrbe megyünk Ervinhez.
2: Pontosabban a Paks kezében, mert ők álltak ugye a fordulót megelőzően a harmadik helyen, és úgy néz ki, hogy ezt a lehetőséget nem is akarják kiengedni a kezükből. 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, a DVTK ellen most pedig egy keresztbe ellőtt labda Tóth Barna részéről, de ez is kimarad az 53. percben, de a DVTK is éledezik, mert volt egy baloldali szöglet, ami után átcsúszott a labda a hosszú oldalra, Bárdos Bence pedig a keresztléc alá visszalőtte, Gyetvánnak kellett hatalmasat védenie, hogy 0-3 maradjon az eredményjelzőn, de védett, így 0-3 maradt az eredményjelzőn. Úgyhogy menjünk tovább Debrecenbe, Olasz Gergőhöz.
1: Az 53. percben Ademi kapsárgalapos figyelmeztetést a csereként beszállt játékos 7,5 percet bírt ki büntetőlap nélkül. 2-0-ra vezet a DVSC továbbra is az Újpest ellen, Kocsis valamint Mehiász találatával. És hogyha Kisvárdáról Budapest egy kicsit nyugatra van, akkor Debrecentől Dijon nagyon nyugatra. Menjünk Németh Kornélhoz.
3: Dijoni 7 méteres és gól, méghozzá Szélin Szivercen a találat szerzője. 10-7, megint csak közte 3. Két kihagyott Kovácson egy zicser után fogtuk a fejünket, téptük a hajunkat, de nem tudott a lehetőségekkel érni a Dijon együttese. Most viszont ugyanúgy, mint ahogy 9-6-nál 10-7-nél is közte 3. A nagyobb baj, hogy Smolek kiállítása miatt ember hátrányban az Esztergom a labda Ele Gábor csapatánál. Szucsánszki horváthoz teszi, ő most a jobb átlövő. Szucsánszki próbálna egy 2 perces kiállítás kiharcolni. Kovácshoz viszont lemegy a labda a szélre, és most Los Reis lábai mellett gólt szerez Dijon Esztergom 10-8. Irány Kisvárda, Cseszregi Balázs.
4: Itt 1-0-ra vezet továbbra is az Eto'o, az 55. percen járunk. Tóth Rajmundnál a labda a kisvárdai térfél közepén, kiteszi balra Stefújnak. Stefúj elindul befelé, Gavrics kapja tőle a labdát, vissza Tóth Rajmundhoz. Tóth Rajmund szokásához hívja, rengeteget melózik, megindul a labdával, akár lőhet is, hanem inkább leteszi a labdát a 16-oson belül, ácsorgó Stefújnak, ő íveli át a túloldalra. Ez azonban hosszú volt és magas volt Bembuarinak, Popovics lépett ki a kapujából, és már rúgja is előre, és Miangénak bizony futia kell, mert futott Melnyik is, aztán Miangé az egyszerűt választja, sallangmentesen kirúgta a lelátóra a labdát. 56. perc, Kisvárda Eto 0-1, Ferencváros ZT-je, hogy mennyi, azt majd Tóth Bélától.
0: 0-0, 10 perc telt a második félidőből, az imént Kis Bence szólózott, engedték őt a ferencvárosi hátvédek a 16-os közelébe érni, viszont ott megtorpant Kis, és a kapu mellé emelt, úgyhogy marad a 0-0-ás állás. Az FTC, mintha a második félidőben bátrabban játszana, hát nincs is más választása a ferencvárosiaknak. Mindenképpen gólt kellene lőniük és nyerniük ahhoz, hogy aztán szurkolhassanak a Kisvárdának. Most Gomez feszül meg a labdáért, viszont nem tudja bent tartani a csapattárs Kadu, de ezek szerint bent tartotta, megálltak a zalaegerszegiek, viszont a játékvezető egyértelműen mutatta, hogy a vonalon túl nem került a labda. Mindez abból a szempontból indiferens, hogy továbbra is 0-0, és nagyon messze a labda a kapuktól, éppen most zalaegerszegi lábakon. 56. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg tehát 0-0, és miskolci feltámadás kellene a debreceni éremhez. Maros Réti Ervin.
2: És 3 gólos paksi vezetéssel zajlik a találkozó. Már az 57. percben tartunk, és a csendes eső mellett szépen csordogál a mérkőzés is. Most azonban Hinora betör a 16-oson belőre, Kovalenko vele szemben védekezik, aztán Bárdos Bence is besegít neki, laposan teszi ki a labdát, Pap Kristóf pedig ugyan belekap, de nem tudja megmenteni, bedobásra csúszik. Szóval az 57. percben járunk, és a Paksa félidei vezetését továbbra is őrzi. 3-0-ra vezetnek a tolnaiak a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: Az 57. percben lépve arról tudok beszámolni, hogy a Debrecen már 3-szor is eljuttatta az Újpest kapujába a labdát, de ebből csak 2-t szerzett érvényesen a Loki, hiszen Kocsis Dominik találta előtt már a játékvezető Bogár Gergő a sípjába fújt, szabálytalan volt az egyik újpesti játékos, de nem előny szabályt ítélt a bíró, hanem visszafújta szabadrugásnak azt a lehetőséget. Most pedig egy újpesti szabadrúgás jön majd. Az 57. percben tehát DVSC Újpest 2-0, sportágot váltunk, kézilabda, Németh Kornél.
3: ugyanúgy, ahogy Debrecenben, Dijonban is 2 gól a különbség, a házigazda francia csapat 12-10-re vezet az Esztergom ellen a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. A címvédő Thüringer a német csapat várja ellenfelét, az Esztergom most eladja a labdát, egy pici lépéssel, skével átlép kerül attól, vagy távolabb kerül attól, hogy döntőt játszhasson majd holnap. 4 perc van hátra az első félidőből, egy jó védekezés kellene, most viszont csereberélnek a hazaiak, szóval kereken 4 perccel az első félidő vége előtt Dijon, Esztergom 12-10, labdarúgás, Kisvárda, Csesszegi Balázs.
4: Megpróbálja az Eto'o megzavarni már a kisvárdai térfélen a hazaiakat, ez azonban nem sikerül, Popovics pedig jól előre dugta a labdát, de ez Miangéig kerül, Miangé pedig Petrást választja, Petrás pedig egyből vissza azt Schön felé, ez kicsit szélesnek, meg magasnak is tűnik, de Schön lefeli a labdát Nagy Krisztián elől, azonban ez csak Radmanovácé lehet, aki megint eljutatja azt kapusáig Popovicshoz, aki egyébként egyelőre 9 kapott gól nélküli mérkőzéssel büszkélkedhet, és ugye ez nem is fog már nőni, hiszen 1-0-ra vezet az Eto'o az 59. percen a bajnokságban, de minden esetre ez egy nagyon szép teljesítmény, ugyanennyi van egyébként Samuel Petrásnak az Eto'o kapujában. Stefuj 25 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra, már az alapvonalnál Schön középre teszi, kirúgja azt az érkező Radmanovac, és erre a labdára Gavrics is sprintel, és Bíró Bence is sprintel, Bíró Bencéről ment ki a labda, győri bedobás a kisvárdai térférről, egészen pontosan az Eto'o kispadja elő érkezik majd Stefuj, mi meg megyünk tovább a Grupama Arénába Tóth Bélához.
0: Ahol megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az ötésfeles vonalához érve, próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gondel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariaseni tehát a fő érdem, mert hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0 a Zalaegerszeggel szemben akkor, amikor negyed óra telik el a második félidőből. Innentől kezdve szurkolhatnak a ferencvárosiak a Kisvárdának. Szurkolnak-e mondjuk a miskolciak annak, hogy, illetve a debreceniek annak, hogy a Miskolc valamelyest fordítson az álláson. Maros Réti Ervin árulja el.
2: Egész biztos, hogy így van, de tartja stabilan a 3 gólos vezetését, amit az első fél időben szerzett meg a Paksi együttes, annak ellenére, hogy a DVTK már többet is cserélt, frissített, most például Galántai Tamás lépett pályára, fél óra játék lehetősége lesz ezen a mérkőzésen. Az egyébként jól mozgó Nazár Kovalenkót, ugyancsak fiatal perces játékost váltotta a Galántai Tamás. Paksi szabadrúgás, de nem kapkodnak, nem sietnek Bognár György fiai, hiszen magabiztosan 3-0-ra vezetnek a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 60. percben DVSC Újpest 2-0, most már a 61. minutumban járunk, egy óriási kakaskodás az újpesti térfél közepén, egy picit átment vagdalkozósba a játék, egyik csapat képviselői sem kímélik a másikéit, most éppen Szűs Tamás hergeli a hazai publikumot is, úgy látszik ebből majd legalább egy, de lehet, hogy 2 sárgalap is kinéz. Flajter érkezett közben a pályára Krajcsovics helyére, egy változtatás megint át Szíresi Zoltántól. A 61. percben DVSC Újpest 2-0, és esztergomi egyenlítés reményében kapcsoljunk Németh Kornélhoz Dijonba.
3: Sajnos nincs egyenlítés, mert ez Stine Lönnborg megszerzi a második gólját, pont egy Lönnborgnyi a különbség. Dijon Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga Ben most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhetnek nagy lendülettel most a hazaiak. Mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén neki megy faltörő kosként fejjel előre Szucsánszkinak. Csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres. Csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig. Adom is a szót, hát ha még visszaérünk, mielőtt itt véget ér az első félidő. Dijon Esztergom 14-12.
4: Jön az Eto, Gavric indítja Bembualit, de lecsúszik egy picit a lábáról a labda, Nagy Krisztián azonban odafelé vitálisnak, 30 méter, 16-oson belül G, akár lőhetne is, de visszaér Jordanov és kirúgja G-től, aki hosszan vette át a labdát. A jobb oldalról jöhet majd egy Győri szöglet, de Vitális nagyon-nagyon lassan megy ki, úgyhogy megint Ferencváros, Zalaegerszeg és Tóth Béla.
0: Megtörtént az első sárgalap kiosztása a mérkőzésen, Mariano Gomez kapta Osvát, valamint Yusuf csereként pályára lépett az immáron vezető Ferencvárosban. 63. perc Viktori öngoljával, Ferencváros ZTE 1-0, Miskolc, Marosi Réti Ervin.
2: Az egyik oldalon Tamás Márk, a másik oldalon pedig Tóth Barna sárgult be. Ennyi történt az elmúlt 1-2 percben, amíg végig futott a kör. Az eredmény azonban nem változott, Diósgyőr Paks továbbra is 0-3, ezzel pedig a Paks jelen pillanatban a bronzérmes. Olasz Gergő, Debrecen.
1: A 63. percben DVSC Újpest 2-0 továbbra is, Komáromi valamint Mehiász volt eredményes. Eredetileg úgy volt, hogy az első fél idő utolsó percében Kocsis kapás lövéséből szerez még egy találatot a DVSC, de később kiderült, hogy Komáromi is beleért még abba a labdába, amelyiket Kocsis továbbított a kapura, úgyhogy övé lett a találat. Komáromi és Mehiász góljával, tehát DVSC Újpest a 63. perc végén 2-0. Dijon, Németh Kornél.
3: Horváth Fanni góljával alakul ki a félidei eredmény. Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe. Ezt követően Ballai Borbál egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20-ban pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje. Szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13, negyed óra múlva jön majd itt a folytatás, addig irány Kisvárda, Cseszregi Balázs.
4: 65. perc, 1 perc alatt 2 gólt is rúghatott volna az Eto. Egy G kapufa a felső lécről pattant ki, G 18 méteres emelése, majd egy első félidejéhez hasonló kísértetiesen hasonló szőnhelyzet, és 11 méterről lőtt már csak gyakorlatilag Popovics állta útját, de ő állta is, fölé ütötte a labdát, és most jön egy szöglet pont ebből a helyzetből. Vitális íveli be, ott egy eleső Kisvárda játékos a kéz érintést reklamálnak a győriek, de közben már a jobb oldalon megindulhat Jordanov, aki a félpályáról megpróbálta ráívelni, úgy látta, hogy Petás kapus nagyon kínált, a lövés pedig nagyon fölé és mellé is ment. Közben pedig Csonka Bence mutatja, hogy nem történt semmi, Vitális érdeklődött, hogy annál a helyzetéhol kezezést reklamáltak, volt-e valami, de nem. Úgyhogy győri kirúgás majd Petras elvégzi, de menjünk tovább a Grupama arénába.
0: 65. perc a mérkőzésen, Gundel Takácsot tornáztatta meg Zakariasen, aki nagyon jó cserének bizonyul egyelőre. Ezt a lövést végül is a ZTE kapusa Újbeggyel kitolta. Szöglet következik a jobb oldalról. Itt vezet tehát a Ferencváros 1-0 arányban a Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával, viszont mindez hiába való, mert előnyben az Eto Kisvárdán jön a szöglet. Egy kanyarítás után, amit Kanikovszki eresztett meg, próbált volna fejelni Ramakers, elsurrant mellette a labda a feje mellett, aztán Yusuf visszaszerezné, de szabálytalanul teszi mindezt, Kist lökte el a labda felől, labda fölül, az a Yusuf, aki szintén csereként van ott a pályán, szabadrúgás a zalaegerszegi csapatnak. 66. perc, tehát a második félidő derekán, Ferencváros ZTE 1-0 Viktori öngoljával, Miskolc, Marosi Réti Ervin.
2: Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks, de támad a DVTK, igaz, Pető Milán akciója megtorpan, és a paksiak vissza tudnak rendezni, visszazárnak. Bognár György egyébként a 3 gólos vezetés ellenére behozta a nehéz tüzérséget, érkezett Ádám Martin, Böde Dániel, és még Bévárdi is pályára léphetett, Hány János, Vécsei és Tóth Barna helyett a második félidő derekán. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 66. perc végén DVSC Újpest 2-0, Komáromi és Mehiász volt eredményes az első játék részben, jöhet egy baloldali sarokrúgás, ezt villámgyorsan akkor megvárjuk, hiszen Mayer már ott is áll a labda mögött és felemelte a bal kezét, úgyhogy jöhet középre a szöglet. Tekeredek is be, de jól jön a kapujából Demien, lerántja és egy kontratámadással már indul is Zsuzsák Balázs. Demi, ezt nem várjuk meg, hiszen a bajnoki csata ennél sokkal izgalmasabb, és Németh Kornél hiány kapcsolunk akkor Cseszregi Balázshoz Kisvárdára.
4: 68. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembuali találatával, amit még a 10. percben szerzett. Kettőt cserélt a Kisvárda, jött Matanovic is, illetve ő Mesanovic helyére, illetve Biro Bence helyére Novotny Soma lépett pályára, és Radmanovac az, aki néző, hogy lehet-e ívelni, és íveli is fel a labdát, ami pontatlan volt. Stefuj fejeli, de nagyon rosszul Popolának, Popolát üldözik Vitalist, Popola most már 20 méterre a kaputól, visszafordul a labdával, leteszi Melnyiknek, Melnyik ki a jobb oldalra, ott már Matanovic elindul az alapvonal felé, és érkezik Kripic, illetve Stefujhoz, bocsánat, egészen parádés volt a szerelés, aztán már akár megszerezhette volna Bembuali, de végül megelőzte őt Klumecki. Megint építkezhetnek a kisvárdaiak, de mondjuk építkeznek-e a ferencvárosiak a Zalaegerszeg ellen, vagy esetleg fordítva, Tóth Béla.
0: Éppen, hogy a ferencvárosiak építkeznek, de tényleg még csak az alapoknál járnak, mert hogy Ramakers passzolja oda a labdát Gomezhez, saját tér felén adogat a két védő a házi gazdánál, amely továbbra is előnyben Viktori öngoljával 1-0-ra vezet az FTC a 68. percben a Zalaegerszeggel szemben, és a rúgott gól, illetve az öngól óta egyetlen egy ZTE lehetőséget lehetett felvésni, akkor Skribek lőtt távolról, azt a labdát Dibusz Dénes lenyelte. Egyébként most ezt a viszonylag a fordulat számokat tekintve visszább kapcsoló két csapatot 13.157 néző figyeli az Üllői úton, és mindannyian azt látják, hogy Viktori leült a földre, és nem tudom, hogy kell leápolni, feltehetően nem, de áll a játék, bő 20 perc van még hátra, FTC ZTE 1-0, de ez az állás csupán ezüstérmet érne a címvédőnek. Mit ér egy győzelem a Paksnak? Marosríti Ervin árulja el.
2: Természetesen bronzérmet, hiszen a Paksa fordulót megelőzően is a harmadik helyen állt, és most már itt Diósgyőrben az első percben vezetés szerzett, majd újabb gólokat lőtt a paksi csapat, jelen pillanatban 3-nál járnak, a DVTK pedig azért küzd, azért harca, hogy legalább egy szépítő gólra fussa az erejéből. Erre nagyjából 20 perce van a diósgyőrieknek, akik mezőnyben szépen adogatnak, de igazából ez semmit nem ér, hiszen a Paks maga biztosan őrzi a vezetését is. Ezzel együtt fogja a medálnak a szárát, a bronz medálnak a szárát, éppen a Debrecen elől, de mit mond a debreceni meccsről Olasz Gergő, hiszen ott az Újpest vendégszerepel.
1: A Győrnek egy esetleges győzelem, aranyérmet, a Ferencvárosnak egy győzelem, ezüstérmet, a Paksnak bronzérmet, a Debrecennek pedig 3 pontot érhet egészen pontosan, hiszen ha minden így marad, akkor a Debrecen hiába nyer, kénytelen beérni a tabella 4. helyével, és a 70. percben arról tudok beszámolni a nagyerdei stadionból, hogy DVSC Újpest továbbra is 2-0, most tercát ápolják, úgyhogy itt áll a játék Debrecenben, éppen hogy csak látjuk a pályát, hiszen a Loki szurkolói kitesznek magukért. Hatalmas pirotechnikai showt mutattak be itt néhány perccel ezelőtt. A 70. percben, tehát DVSC Újpest 2-0, Kisvárda.
4: Nagy Krisztián kapott sárgalapot, a meglóduló Stefújt akadályozta, Stefúj nagy lendülettel ment a kisvárdai kapu felé, de itt még olyan helyzetben tudott vele szabálytalankodni, hogy azt nem lehet közvetlenül kapura lőni. Az biztos, hogy kettőt cserélnek, majd a győriek érkezik, ma Piscsúr is és Vladojú is, de a szabadrugást nyilván még megvárja az Eto Borbély Balázs révén. 71. percben járunk, Vitalis és Schön a labda mögött, és Vitalis fogja majd valószínűleg azt középre ívelni, bár éppen Schön mutatja, és Schön fogja, vagy pedig lepasszolja. Nem, íveli méghozzá egész jól, azt az ívelést meg tudják csúsztatni a kisvárdaiak, és szöglettel folytatódik a játék, de mi rohanjunk szerintem egy kört, Tóth Béla.
0: Szöglethez bandukol ki Kanikovszki, a Ferencváros középpályása. 71. perc, tehát beléptünk a mérkőzés utolsó 20 percébe. Ferencvárosi szöglet a jobb oldalról. 1-0-ra vezet a házigazda az Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával. Kanikovszki egyelőre csak megigazította a labdát, most már azért beemelheti oda az ETE kapuja elé. Az izraeli nekifut, ívelődik a labda, egyfejes Gomez, és lehúzza Gundel Takács a gólvonalon, úgyhogy ez a helyzet kihasználat marad, és egyelőre hiába vezet a Ferencváros 1-0-ra, az Zalaegerszeggel szemben csupán az ezüstéremmel kellene beérnie a zöld-fehér brigádnak, az Zalaegerszegnek pedig az 5. helyjel, mert hogy ugye a Debrecennel szemben a fordulót megelőzően még 2 pont hátrányban volt az ETE az 5. pozícióban, de úgy tűnik, hogy a nemzetközi kupaindulás jelentő pozíciókról is lemarad az Zalaegerszeg azzal, hogy itt nem szerez pontot. Van még hátra tehát 18 perc a rendes játékidőből. FTC ZTE 1-0, Marosréti Ervin következik Diós Győrből.
2: Szakos Bence indította volna meg Holdan Fodd, de Pap Kristóf lestoppolta a labdát, és már is kontrázik a Paks. Ádám Martin lövi el nem sokkal a jobb felső sarok mellé, illetve fölé. Remek kis támadás volt, hosszú percek után végre ismét futballt láthattunk. A Paks érdeke azonban már csak az, hogy leperegjen ez a hátra lévő szűk 20 perc, mert 3-0-ra vezetnek, és jelenleg bronzérmesek a bajnokságban. Debrecen Olasz Gergő.
1: A 73. percben egy jobboldali sarokrúgást végezhet el. Az Újpest jön is középre a labda, de Batika röviden kifejeli. 2-0-ra továbbra is vezet a DVSC. Az Újpest ellen egy változás történt. Gordics elhagyta a játékteret a Debrecen csapatából, és Bermejo, Alex Bermejo érkezett a helyére. De egyébként az állás változatlan, tehát a 73. percben DVSC Újpest 2-0. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
4: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, 74. percben járunk, és kettős csere után egyből helyzetbe került Piscsúra, fejesét védte Popovics, a kipattanót pedig Stefúj rúgta fölé balról körülbelül 12-13 méterről, aztán jött egy kettős csere a Kisvárdánál is, lement Nagy Krisztián és Bok, jött Balogun, illetve Szőr Levente. Ennyi történt az elmúlt másodpercekben. 74. perc, Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla.
0: A labdával Gomez, de időközben Skribek került a földre, nem volt ott a labda, lehet, hogy begörcsöl Skribek, cserét mutatnak, úgyhogy változtatnia kell Nuno Camposnak. Van még hátra bő negyed óra mérkőzésből, de most abban a szakaszában tart ez a találkozó, amikor mintha egyik csapat sem tudna igazán mit kezdeni a labdával meg a másik csapattal, úgyhogy 74. perc, FTC ZTE 1-0, Skribek ápolása miatt áll a játék. Felteszem, hogy zajlik viszont Miskolcon, Marosréti Ervin.
2: Így van, és egyre erősebb nyomást gyakorol a Paks a DVTK-ra. Körbejátsszák a 16-ost a tiszta zöldben futballozó tolnaiak. Keresik a helyet, hogy hol juthatnának oda Bánhegyi Bogdán kapujának. Közelébe Bévárdi ad középre. Bárdos Bence kifejeli, Macsó Máté pedig igyekszik megtartani, valamint a csereként beállt Lamin Kolli indult volna el, de nem sikerül, mert hogy a paksiak nagyon hamar megállítják és lestoppolják a DVTK kontráját. Úgyhogy 75. perc, DVTK Paks továbbra is 0-3. Debrecen Olasz Gergő.
1: A 75. percbe lépve DVSC Újpest 2-0, megint csak be tudok számolni egy történésről, de ismételten nem találatról. Mucsányi Miron érkezett a pályára, és Mayer hagyta el a játékteret, a középpályán posztra cserélt, tehát a vezetőedző Szélesi Zoltán. Batik közben egy szenzációs cselt megcsinál, sőt Bermejo volt az, és ezzel kapura is törhet akár, de kicsit kisodródik, és így Stronati könnyedén szereli. A 75. percben marad az állás, a DVSC Újpest találkozón 2-0. Kisvárdán történt elváltozás az állás szempontjából.
4: Nem történt, 1-0-ra vezet továbbra is az Eto, picit csendesedik a mérkőzés, de az első fél időben is mondtam ilyet, és utána rögtön jöttek a helyzetek. Most például, hát majdnem kirúgta a lelátóra a labdát Piscsúr, a bedobás után pedig már Radmanovát hozza fel azt, és vezeti felfelé a labdát, megtámadja őt, Bembuali, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy megkérdezzük Bene Ferencet, hogy hogy látja eddig a második fél időt, hogy látja a bajnoki cím esélyeit.
5: Rendkívül érdekes a találkozó, és a Ferencváros mérkőzésről talán annyit, hogy Rommens helyett bejött Zakariasen, és Gruber helyett Yusuf, és ezzel a két cserével nem egyszerre, de egymás után Robikin gyakorlatilag helyre rakta a csapatát. Azóta kontrollat tartja a mérkőzést a Fradi, és újabb Ferencváros gól is akár levegőbe lóg. Viszont a Kisvárda-Eto találkozó rendkívül érdekes. A Kisvárda játékosainak a testbeszéde, az arca mind-mind azt mutatja, hogy rendkívül módon szeretnének gólt szerezni, tehát maximálisan motiváltak továbbra is. És az Eto pedig, amiről beszéltem még az első fél időben, illetve a szünetben, hogy Borbély Balázs úgy gondolkodik, hogy nem kibekkelni szeretné és számolni a perceket visszafelé, hogy mikor lesznek bajnokok, hanem újabb gólt szeretne. Itt ennek érdekében Piscsúrt is becserélte már, tehát egy rendkívül érdekes és izgalmas véghajrá várható.
4: Bár szerintem Piscsúrt azért is, amit most történt, egy szöglet után kifejelte a labdát, és ő indul el vele, le is futja Melnyiket, gyakorlatilag lebirkózza Piscsúr. Jó adja a labdát, jól adja, nem adja jól a labdát Sönnek, de még így is Vitálishoz kerül a jobb oldalon. Vitális elindul az alapvonal felé, Popola majdnem tudja szerelni, de mégis Vitálishoz kerül, majd róla megy ki a labda, mondom én. A játékvezető azonban azt mutatja, hogy itt a szakadó esőben szöglettel jöhet az Eto'o, méghozzá jobb oldali szöglettel a 78. percben. Ez akár Bembuálinak, akár Piscsúrnak is jó lehet. Vitális lesétál oda, úgyhogy egy gyors kör, Tóth Béla.
0: Hát miközben Kisvárdán elerett az eső, itt a második fél időben megszűnt az esőzés, és egyébként akkor, amikor van még hátra egy negyed óra a találkozóból, a Ferencváros Viktori öngoljával továbbra is 1-0-ra vezet az Zalaegerszeggel szemben, és érdekesség, hogy ezzel kapcsolatban a Ferencváros most tehetetlen, mert hogy ahhoz mindenképpen kellene a címvédőnek egy kisvárdai gól, hogy tényleg aranyról lehessen beszélni, és hogy arról, hogy a májusi eső itt valójában mit is ér, aranyat vagy ezüstöt. 78. perc, tehát Ferencváros ZTE 1-0, Akpe Viktori öngoljával lecserélték a vendégek Skribeket, aki megsérült, így befejeződött számára pályafutása eddigi legeredményesebb idénye, a helyén Lima és Maxfeld hozta még le Nuno Campos, a helyén pedig Alfonso, ez a két változtatás tehát a zalaegerszegieknél. Közelítünk az utolsó 10 perchez, hol tart a találkozó Miskolcon, Marosréti Ervin.
2: A 79. percben járunk, és továbbra is 3-0-ás paksi vezetést mutat a stadion eredményjelző táblája. Hán János kétszer, Gyurkics egyszer volt eredményes, és ezt a mérkőzést 104 paksi szurkoló előtt rendezik meg, ugye a DVTK drukkereket szurkolói bekiabálások miatt nem engedték be erre a találkozóra, így az ő részükről zárt kapus, de 104 paksi drukker láthatja azt, hogy vezet a csapatuk és közelednek, gőzerővel robognak a bronzérem felé. Debrecen, Olasz Gergő.
1: 104-nél több néző van itt azért a Nagyerdei stadionban, de ahhoz a 13.170-hez képest, ami a Groupama arénában helyet foglal, az ez kevés itt a Nagyerdeiben. Viszont 2-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen a 79. percben. Két csere a debreceni oldalon, Szuhodovszki, valamint Szécsi Márk érkezett a pályára, Dzsuzsák és Terca hagyta el a játékteret, és a 79. minutóban járunk, tehát amikor Komáromi próbálna támadást építeni. Most már elkezdődött minden bizonnyal a második játékrész is, a női kézilabda Európa Ligában. Dijonba megyünk, német Kornélhoz.
3: Bizony-bizony elkezdődött, és ha már a 104 szóba került, szerintem legalább ennyi esztergomi szurkoló biztos, hogy van itt. Az 5000 fős csarnok nagyobb részét viszont a franciák töltik meg. 1 perc és 3 másodperc telt el a második félidőből. Fél percig még ember hátrányban támadhat a Dijon együttese. Lönnborg passzívnál nem maradt több passzuk. Lönnborg kiviszi lehetetlen helyről, Bukowski vét, vissza lehet jönni egy gólra. Faragó talán lendületből végig lehet ezt vinni. Faragó 9 méteren, Faragó megáll. Szucsánszki a balátlövő helyén, Faragó, Horváth benne be, gól! Horváth Fanni ott folytatja, ahol az első félidő végén abba hagyja. Hiába véd Dos Reis 38%-os hatékonysággal az első félidőben. A második játékrész első gólját az Esztergom szerzi. Dijon Esztergom 15-14, labdarúgás Cseszregi Balázs.
4: 81. perc, Kisvárda Eto továbbra is 0-1 Bembuali góljával, az elmúlt percek inkább mezőnyjátékot hoztak. Most pedig egy kisvárdai szabadrúgást Popovics végzi el a saját térfele közepéről. Már íveli is fel Soltész Dominik felé, Vladoyu elől, aztán megszerzi a labdát Balogun, érkeznek ott a győriek, és kifelé szabadrúgás, mert hogy Balogun, ha jól láttam, ő kap egy sárgalapot, belerugott végül Vladoyu ez a mérkőzés, második sárgalapja, Csonka Bence nem dobálta a sárgalapokat, de egyébként kifejezetten hát sportszerű volt eddig a találkozó. Vladoyu lent van a földön, ugye ő Bíró Barnabás helyett érkezett a pályára, és hát nagyon reméli, gondolom, Borbély Balázs, aki most vakargatja a fejét, hogy nem kell majd lecserélni, de ápolni azt egészen biztos, hogy kell. Elkezdődik a 82. perc is, de hát itt áll a játék. Mi a helyzet a Groupama arénában, Ferencváros, Zalaegerszeg, Tóth Béla?
0: Belépünk a mérkőzés utolsó 10 percébe, Szalai jön Nagy Barnabás helyére, cserélegett tehát Robikin. Nem tudom, hogy van-e még kakaó mondjuk a Ferencvárosban, és szeretne még gólt lőni az FTC. Áll a játék, mert Yusuf került a földre, szabadrugásra jön majd a házigazda, és továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben, mert hogy a rénszarvasok hazájából származó Zakariasen lódult meg a bal oldalon, centerezett, és a centerezett Akpe Viktori lábáról pattant a ZTE kapujába, tehát egy öngollal előnyben az FTC, mindez viszont csupán az ezüstéremre elég a címvédőnek. 82. perc, FTC ZTE 1-0, Miskolcon van-e változás?
2: Nincs változás, továbbra is 3-0-ra vezet a Paksa DVTK ellen, viszont volt mind a két oldalon egy-egy csere. Hinorát Szendrei váltotta a Paksi részről, Macsó Mátét pedig az ugyancsak fiatal, alig 19 éves Kis László a DVTK-nál. A Diós Győr megy előre a szépítésért, a Paks azonban továbbra is, mint az elmúlt percekben, talán az egész félidő során őrzi magabiztos 3-gólos vezetését, és közel került most már valóban a bronzéremhez. Ennek nyilván Debrecenben kevésbé örülnek. Olasz Gergő, DVSC Újpest.
1: Sok mindennek örülhetnek Debrecenben, például annak, hogy közel 10 000 néző látogatott el az idénybeli utolsó hazai találkozóra, valamint annak, hogy 2-0-ra vezet Aloki továbbra is az Újpest ellen, komáromi, valamint Mehiász találatával, de annak nem, hogy érmet szerez, hiszen ez már gyakorlatilag borítékolható, hogy negyedik lesz a DVSC a Fizdiga 25-26-os, 2025-2026-os idényében. Két változtatás, amiről még gyorsan beszámolok, Manzanára érkezett Kocsis helyére a Debrecenbe, valamint Mehiász hagyta el a pályát, és Szakál jött az ő helyére. A 83. percben DVSC Újpest 2-0, tehát Németh Kornél kézilabda.
3: Szivercen 7 métereséből gól születik, 17-16-ra vezet ezzel most a Dijon. Történt ugyanis, hogy Bukovszki zicsert védett a 33. percben, a megszerzett labdából pedig Horváth Fanni megszerezte saját maga a 6. csapata 16. gólját, azzal lett át a döntetlen. 4,5 perc telik el a második félidőből, egyel vezet a Dijon, amikor ember előnybe kerül a magyar csapat. Wojtyé kap 2 perces kiállítást, Szucsánszki minden rutinjával odament a franciához, megtáncoltatta, hiába fütyülnek, hiába fújjanak itt most 4500-an. Wojtyé kap egy 2 perces kiállítást, és akkor ebből lehet újra egyenlíteni. Remélem a labdarúgó barátoknak van egy pici türelme, ezt a támadást mindenképpen megvárnám, hogy lesz-e belőle egyenlítés, és utána megyünk tovább. Szucsánszki le a szérre, Ballai Anna! Lesz egyenlítés! 17-17! Akkor, amikor kereken 5 perc telik el a második félidőből. Na mi a helyzet Kisvárdán, Csesszegi Balázs?
4: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. Melnyik jött Molnár Gábor egyébként most a Kisvárdába, méghozzá Jordanov fejére. Popola íveli föl a labdát, hát ugye mondjuk Balogun el is tudja azt fejelni, Vladojú elől lefejelik a kisvárdaiak, a bal oldalon a 16-os csücskénél Soltész futtatja pont Molnár Gábort, visszakapná Soltésztől, de elhagyja a labdát, és kirúgja azt Piscsúr felé, Tóth Rajmund Piscsúr meg is szerzi, akár le is futhatná, nem futja le Radmanovacot, Radmanovac azonban becsúszik, és oldalra kimegy a labda, Győri bedobás, és Piscsúrnak tökéletesen megfelel a 86. percben, 1-0-ra vezet tehát az Eto Bemboli 10. percben szerzett góljával. Ugye ilyen eredmény már volt a két csapat között ebben a bajnokságban, méghozzá a legutóbbi találkozásuk Kor Győrben, akkor 1-0-ra tudott nyerni az Eto Sön góljával, de hát az itteni mérkőzésen 2-0-ra vezetett a Győr, aztán 3-2-re nyert a Kisvárda, tehát még mindig bármi lehet. 86. perc, Etó Kisvárda 0-1, Tóth Béla.
0: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, 2 perccel korábban Yusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén Audouda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát 2 gólos előnyben most már a Ferencváros a Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a 2 cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
2: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőre, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
1: lett az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt a góllövő lista élén 17 találattal. Egyaránt ők vezetik a Fizliga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása, 87. percben a Debrecen-Újpest találkozón. Németh Kornél, Dijon, kézilabda.
3: Csíp a dijoni mustár, de nem az esztergomiak szemét, vagy bármilyen testrészét. Dijon Esztergom 17-19, 8 perc telik el a második félidőből. A kapuban is, a védőmunkában is, meg a támadójátékban is jönnek az extrák, és most támadásban a magyar csapat hárommal el lehet lépni. Faragó! Csak szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Kisfaludi Anett góljával sikerült megszerezni a vezetést, és az imént egy körülbelül fél perccel ezelőtt Kovács Anett a jobb szélről kilőtte a jobb alsó sarkot, és ezzel közte 2, de most már ide törlés miatt áll a játék, úgyhogy menjünk addig Kisvárdára, Csesszegi Balázshoz.
4: Itt a 88. sőt már a 89. perc is elkezdődik, és Petrás kirúgása után Popola fejeli vissza a labdát, aztán Kripics is belefejel, Bembuali mögül elfejlik a kisvárdaiak, de még így is Vladojuhoz kerül, ő is jó nagyot rúg bele, valaki levehetné, srácok, már ezt a labdát, egyelőre még senki nem teszi meg, na most Szőr Levente a középpályán, de odaadja azt Miangénak, Miangé pedig nem kapkod, Tóth Rajmund kapja vissza, Miangé Győri térféren a labda, és megnyújtja azt Piscsúr felé, vagy Bumba felé, Bumba jött be az imént, ugye Sőn Szabolcs helyett. Matanovic a visszafejelt labdával nem tudja megcsinálni a cselt, Vitális mellett, sőt, Vitális visszafelé üldözi Matanovicot, aki kénytelen középre beadni Klumeckinek, Klumecki egészen haza Popovicsnak, Popovics megint elég kacskán találja el a labdát, ez Borbé Balázsnak lehetett volna jó, de ő sem vette le. A 89. perc végén továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouli góljával itt Kisvárdán, a szó pedig Tóth Béláé.
0: 89. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0. Ebben a bajnokságban először verheti meg az ETE gárdáját a címvédő, de igazán fájhat az a zalaegerszegi siker a Ferencvárosnak, amit ugye ebben a stadionban aratott az a együttes még tavaly októberben, mert könnyen lehet, hogy az ott elvesztegetett pontok hiányoznak itt a bajnoki versenyfutás végén, ahhoz, hogy címet végjen Robikén együttese. Utolsó percébe lépünk lassan a rendes játékidőnek, 2 gólt tehát a különbség, a Ferencváros vezet, de hiába való mindez, mert hogy a bajnok jelen pillanatban az Eto'o FC. Mi a helyzet a bronz csatában, van-e bármilyen változás? Maros Réti Ervin árulja el Diós Györből.
2: 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, és a rendes játékidő utolsó percében járunk, sőt a paksiak ott tartják a labdát a Diós Győri térfélen, úgyhogy itt azt gondolom eldőltek a vitás kérdések. Debrecen Olasz Gergő.
1: 90. perc, hiába nyer a Debrecen, jelenállás szerint 2-1-re az Újpest ellen nem lesz bronzérmes. Komáromi és Mehiasz volt eredményes a Lokiból, az Újpestből pedig Matko szépített a 86. percben, és még talán az újpestiek ünnepelhetnek majd a végén, legalábbis egy gólkirályt adhatnak a bajnokságban Matko révén. 90. perc, tehát DVSC Újpest 2-1. Németh Kornél.
3: Az Esztergom nyer, biztos, hogy nem hiába nyer, mert az Esztergom 2-vel vezet. Extázisban az esztergomi szurkolók itt közvetlen mögöttem egyébként, és időkérés miatt állt a játék az elmúlt másodpercekben. A hazaiak mesterek, Neman Alcacer kellett, hogy időt kérjen, és hozzá kellett, hogy szóljon. 9 perc 34 másodperccel a második félidő kezdete után. Szeretném jelezni, hogy 15-13-mal fordultak a csapatok, tehát a második félidőben ez jelenleg egy 7-3-as esztergomi rohanás. A labda azonban most a hazaiaknál. Na de vajon mennyi lesz a ráadás Kisvárdán, ahol a bajnoki címhez nagyon-nagyon közel jár az Eto'o?
4: Az előrejelzett hosszabbítás az 3 perc, egy picit hosszabb lesz, mert sikerült bedobni a győri szurkolóknak. A 3205 szurkolóból nagyjából 2000 győri a petárdát, nem petárdát, bocsánat, ilyen füstfákját, és mutogatják is a győri kispadról, hogy nem kell ezt bedobálni, hiszen már zajlik a hosszabbítás, és Petrás az, aki próbálja a kirúgást majd elvégezni, ha Csonka Bence játékvezető ezt engedélyezi. Oda hívja magához Vitális Milánt elmondani, hogy mi a helyzet, és hogy legyen szíves, tegyen rendet. De ez tulajdonképpen már megtörtént, és mutatják, mondom, a kispadról is, hogy nem kell, nem kell. Egyébként már több mint másfél perc eltelt volna ebből a 3 percből, de hát így nem. És aztán Tóth Béla, Ferencváros.
0: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasz megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Yusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasz ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll a Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereségért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri az ZT együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
4: Vezető, hogy nincsen 11-es, sőt, Klumecki kapott sárgalapot reklamálásért. Nagyon határozott volt Csonka Bence, de Balogun is ott van a 16-oson belül, meg Tóth Rajmund is ott van. Tóth Rajmund már felkelt, gondolom ez jó, jó hír. Márkó Rossi szövetségi kapitánynak csak sikerült kimondanom a nevét a kapitánynak. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előre jelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a varvizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1, az ötödik bajnok aki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 éve elteltével az Eto FC csapata, méghozzá úgy, hogy az elején Petrásnak köszönhették, hogy mérkőzésben maradtak, hiszen Mesanovic zicsereinél, valamint Jordanov helyzeténél is óriásit védett. A tizedik percben azonban már megszerezte a vezetést az Eto, méghozzá úgy, hogy Bembuali egy baloldali beadás után 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát. Utána az Etónak voltak helyzetei, Bembuali fejesénél Popovic védett egy hatalmasat, ennél is nagyobbat védett akkor, amikor Schön kilépett a labdával, és Zitzerből kapura lőtte, ezúttal is védett. A Kisvárda nem adta fel, gólt akartak rúgni az első félidőben, de igazából helyzetig nem jutottak. A második félidőben talán kicsit nyugodtabb volt a játék, de a kisvárdai játékosokon látszott, hogy minden áron helyzetbe akarnak kerülni, gólt akarnak rugni, de mégis elsősorban Piscsur és Bembuali, valamint Sör révén a győrieknek volt helyzete, és két óriási Popovic védés kellett ahhoz, hogy ne dőljön el már a félidő közepén a mérkőzés. Nem dőlt el a mérkőzés, sőt a végén még Balogun belépett a 16-oson belülre, de óriásit védett Tóth Rajmund, óriásit szerelt Tóth Rajmund, így aztán innentől kezdve pedig már csak arra lehetett számítani, vagy arra várt mindenki itt Kisvárdán, körülbelül 2000 győri szurkoló, hogy lefújja a játékvezető a mérkőzést. Ez pedig megtörtént. Kisvárda Eto FC 0-1. Ez pedig azt jelenti, hogy ötödik bajnoki címét szerezte meg az Eto, és indulhat majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Hogy sikerül-e élőben interjút csinálni, azt most nehéz megmondani, hiszen a felszólítás ellenére az összes győri szurkoló ott van, a szó pedig Tóth Béláé.
0: A Grupa Arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, pontszerzőeredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az Üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Alegerszeg ellen a Grupom Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti, tehát a címvédőnek. A második félidőben esett mind a három gól, az 58. percben Zakariasen futott el a bal oldalon, a lapos centerezés az Akpe Viktori, tehát az ETL védőjének a lábáról perdült fel, Zalai szempontból szerencsétlenül, mert a saját kapujába hullott, ezzel az öngóllal szerzett tehát vezetést az FTC. Aztán bő fél óra múlva a 83. percben Yusuf növelte a címvédő előnyét, gyönyörű passzjáték végén oda-oda találta meg, és a kaputól 5 méterre a jobb felső sarokba lőtte a labdát a nigériai játékos. 2-0 volt ezzel is, a hosszabbítás második percében Zakariasen állította be a 3-0-ás végeredményt, Yusuf gólpasszát követően emelte a labdát 7 méterről a kapu bal oldalába a norvég játékos, aki talán a mérkőzés legjobbja volt, csereként érte el gólt, és nagyon fontos szerepe volt az első találatban is. Az Alegerszeg az 5. helyen zár a bajnokságban, kupa döntőt játszhatott Nuno Campos együttese, ott ezüstérmet értek el, itt pedig az 5. pozíció azt jelenti, hogy a nemzetközi kupaindulásról is lemaradnak a zalaiak. A Ferencváros sorozata pedig megszakad, mert hogy egymás után elért 7 bajnoki címet követően az összességében 37. bajnoki címre még várnia kell a zöld-fehér szurkolóknak, ugyanis 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Maros Réti Ervin?
2: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. De a mérkőzés már az első félidőben eldőlt, sőt az első percben gyakorlatilag, amikor Hán János fejelt Bánhegyi Bogdán kapujába egy baloldali beadást követően. A Paks azonban ezután sem állt le, Gyurkics a 18. Hán pedig túl az első fél órán a 31. percben is betalált. A Diós Győr nagyon sok fiatallal állt föl ezen a mérkőzésen, hiszen fontosak voltak a fiatal percek, de igazából így nem tudták megnehezíteni a Paks dolgát. A szépítésre azonban összejött a Diós Győrnek, mert Galántai közelről betalált, és így 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen Olasz Gergő, Diós Győr ezzel búcsúzik.
1: Debrecen, Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első fél időben Mehiász, valamint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen utólag átírták a találatot, ezzel fél időben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a Negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Bere Emese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári Mávelőre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyeddöntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
1: Motorral jöttél?
2: Nem, autóval.
1: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső, lassan kezded megszokni ezeket a, hát, ilyen konvencionális dolgokat?
2: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a zsúdógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
1: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
2: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
1: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
2: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kétely volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen, pont ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többit pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy négy jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt így utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judo társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak. és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
1: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Vladár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutások során?
2: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
1: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futótűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
2: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
1: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgettetek valahol erről?
2: Egy Európa Kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a judó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz, lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
1: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
2: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is ülhet.
1: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben, vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
2: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
2: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én egy szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, amin és akkor aki az erősebb vagy, akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
1: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
2: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és a hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
1: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vehessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
2: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judo olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz, vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judo tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rávárnod.
1: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
2: Így van.
1: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb., azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
2: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk. Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockáztatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a távol-kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős mondjuk egy paplászlóba, ugye annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
1: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
2: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
1: De nem is készülsz ilyenekre?
2: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebbe természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban. De én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
1: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cselgáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cselgáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De milyenből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
2: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát függetlenül attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
1: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
2: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkora súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett, és negatívan hatott a teljesítményemre.
1: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
2: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy ugye a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát én ugye csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak, már bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A Tokiói olimpia vonatkoztatásában már preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette, És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából. És szerintem a társadalmunk most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
1: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
2: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül egy előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
1: nincs rá ráhatása.
2: Nincs rá ráhatása, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
1: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
2: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
1: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
2: Így igaz.
1: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
2: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai résztel se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
1: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
2: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
1: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judo edző ma Magyarországon?
2: Vannak judo edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem...
1: Több kéne belőlük.
2: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
1: Humán erőforrás hiányban.
2: Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
1: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
2: Igen, a helyzet az, hogy sok ügyes judo edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
1: Mit kell fölvenni?
2: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
1: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért... Bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
2: Ilyen nincs.
1: Nincs.
2: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni, és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
1: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
2: jó a munka, nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte, viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek. És ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
2: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
1: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálissá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
2: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át, a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
1: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét, akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk most a Körcsarnokban nem igazán, de
1: hát
2: minden...
1: MVM-dómban,
2: igen. Tehát, hogy elsődlegesen én csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
2: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
2: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
1: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnál maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban, fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van, hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
1: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
2: Ki is kaptam, minden... tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kellene, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
1: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
2: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
1: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: bátorság.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: 6 óra 3 perc, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek. Picit visszhangba hallom magam, szóval jó reggelt mindenkinek. Június 3-a van, egy szerintem nagyon kellemes és gyönyörű szerda. Itt van velem egy tündöklő tulipán, azaz Csonka Zsófi. Szofi, szia!
4: Micsoda alliterációval kezdünk. Jó reggelt mindenkinek!
3: Így alakult ez, igen. Van egy SMS számunk 0630 55 55 605-ös. Itt lehet minket elérni, sőt, témáinkhoz hozzászólni, sőt, hozzánk is nagyon vágyuk. Teljes nyitottsággal, tiszta szívvel, kerek arccal, hogy szokták mondani. Hogy vagy, drága Szofikám, jó vagy?
4: Jól vagyok, ahogy nagypapám mondta mindig, hát ha téged látlak, akkor különösen, úgyhogy nagy
3: ezt
4: örömmel.
3: Ezt mondta neked a nagypapád?
4: Képzeld el, és én elhittem neki.
3: Na, hát ennek én.
4: És remélem, hogy te is elhiszed, és a hallgatók is elhiszik. Hiszen ugye múlt héten nem voltam, egy kis kalandban voltam.
3: Mesélj erről.
4: Pozitív vége lett, hát egy diplomaszerzésnek hívják a kalandot.
3: Egy még egy?
4: Egy még egy.
3: Ezt mindig meg akartam kérdezni, a kvázi, hogy megkezdted.
4: Nem igazából, ez egy befejezés
3: a
4: volt.
3: A diploma gyűjtőktől.
4: Nem, ez egy tévedés.
3: Ja, akkor
4: ez
3: jó.
4: Egy tévedés. Ez csak egy befejezése volt, igen, egy hosszantartó, majdnem befejezett dolognak, úgyhogy...
3: Ez mindig nálam is
4: volt
3: ilyen... Nincs is, de hanem amikor volt, hogy amikor egyetemre jártam, akkor beszélgettem egy-két hölgyel, volt, hogy szakmai, volt, hogy más emberi alapon, és mindazáltal köszönjük szépen Mátinak a segítséget, ez egy technikus barátunk, szóval, hogy mondták, hogy itt gyorsan kell végezzen, éppen akivel beszéltem, mert rohan a másik egyetemre, mert párhuzamban csinál mondjuk egy, nem tudom, egy bölcsészkart, és mellé pedig egy teljes...
4: Orvosít.
3: Egy igen. És kérdeztem, hogy miért? Hát így most apujék fizetik, és addig, ja. És mondom, terv, és nagyon sokan kérték, képzeld el, ugye kellett igazolni bizonyos gyakorlati időt, nem tudom máshol, hogy volt ez nálunk Szegeden, így volt, és kérték, hogy írjam be nekik, hozták oda az igazolandó papír, írja malaj, bent voltak a rádióban, és vagy a tévében, mert le kellett adni kötelező média gyakorlatot. De mondom, hát én nagyon szívesen aláírnám. Nincs kedvetek bejönni, megismerni, hogy mire fogjátok letenni azt a diplomát, és avagy megvédeni? Hát most nincs időm, meg léci, írd már alá. És ez benne mindig egy ilyen kérdés volt, hogy de ezt minek csinálom? Minek csinálom, ha nem akarom? Kettő, minek gyűjtögetem a diplomákat, hogy elmondjam, hogy nekem van a 3-4-5, amikor kettő lábunk van, egy darab testünk, két kéz, egy fej, ahogy szokták mondani, nincs olyan sok ló, amit meg tudunk ülni egy popóval, hát üljünk meg egyet. Adott esetben, hogyha az ember mondjuk választana más irányt az életében, erre azt mondják, hogy háromszor van, vagy lehet, vagy kell alkalmat találni, választani, akkor persze, nyilván tanulja meg és csinálja, de hogy előre leszek orvos, vagy lennék orvos, nem tudom, fodrász, és a fodrász, nincs egyetem, de valami, tehát egy felsőfogó végzettséget, és még bölcsész, vagy bármi más, oké, na de döntsük már el, hogy mi szeretnénk lenni, mert 14 évesen nem tudjuk, ezt én adom. Mikor
4: 14 évesen kezdtem én is ezt, amúgy, vagyis nem, nyilván nem,
3: de... akkor te tudtad, mikor jött nagy pályaválasztó, vagy megkérdezte a szülő, vagy bárki, hogy mi akarsz lenni, vagy te hogy lettél az, ami?
4: Hogy lettem az, ami...
3: Mi hova mentél? Gimnázium, vagy középiskola, vagy szakmunkás
4: közül? Gimnáziumban jártam.
3: És mi volt az ok?
4: A gimnázium választására.
3: Én szakközepet végeztem, hogy meglegyen az érettség is, és mellette legyen egy szakma is.
4: Fel sem merült, hogy nem gimnáziumba megyek, úgyhogy igazából csak az volt a kérdés, hogy hova megyek gimnáziumba. Főleg azért, mert akkoriban kezdődött el úgy Isten igazából a sportolói karrieremnek az a nemzetközi állomása, ami aztán már gimnáziumon belül elvezetett az olimpiáig, és aztán nekem itt kezdett el érdekes válni, mondtad, hogy hány fenékkel, hány lovat tudunk megülni. Hát én nagyon sokáig nagyon sokat próbáltam, és ezért is nyúltak el többek között a tanulmányaim, mert amikor olimpiára készülsz, mellette vizsgaidőszak van, adott esetben vizsgaidőszak összecsúszik egy másik vizsgaidőszakkal, és itt nem a halmozás volt a lényeg. Én a TFM végeztem szakedzőként, amit abszolút...
3: Engedd meg, hogy gratuláljak.
4: Köszönöm, magam miatt tettem meg akkor, viszont a nem lövés Zsófinak is voltak aspirációi, és ez meg abszolút a bölcsész irány. Igazából szívem szerint abszolút művész irányba mentem volna el, de akkor választanom kellett a sport és a művészet között, és én a sportot választottam. Úgyhogy, és amit mondasz, hogy miért a diplomahalmozásnak én sem látom értelmét, viszont az a diploma, amit most szereztem,
3: pszichológiából,
4: ott én nagyon ragaszkodom ahhoz, hogyha te segítő szakmában dolgozol, akkor az etikai kereteket tartsuk be. Az pedig egy minimum diplomához kötött történet, és aztán nagyon sok egyéb önfejlesztés. Amiből nyilván nekem az életkoromból fakadóan már remélem, hogy a, hogy mondjam, a terepen szerezhető része önmagamat illetően már azért így oké, okay, de hát igen, most érdemes volt mellé passzítani a papírt.
3: Örülök, és gratulálok, Zsófia.
4: A székfoglalómat köszönöm, mindenki végighallgatta, beszéljünk igen, a sportról.
3: Igen, a Zsófia való podcastemet meghallgathatjátok a YouTube csatornámon. Egyébként apropó, létre kellene hozni egy YouTube csatornámat.
4: Csináljunk egy YouTube csatornát, mi legyen a neve? Hát, Levi World.
3: Hát ez, ami a gangsternak is gangsterzódik. Hát semmi az égvilágon. Na, úgyhogy tegnap, ugye a 86-os, pont tegnap volt 40 éve, a 86-os világbajnokság, labdarúgó világbajnokság utolsó, amikor kivottunk VB-n, tudom, katasztrofás vereségéről beszéltünk, kerestük az okokat, aztán többen rám is írtak az nap, hogy ez azért volt, ők úgy hallották, hogy azért, és hát éppen nincs még bizonyítéka, tehát konkrétan csak elbeszélések alapján amúgy tudunk erről beszélni.
4: Ez szomorú, amit mondasz. Hogy az a része, hogy mi mindig az okokat keressük. És valahogy egy picit olyan, mint hogyha egyrészt nem találnánk, mert ha találnánk, az is egy sikerélmény lenne, de nem találjuk.
3: Azért találunk, mert nincs bizonyíték, tehát feltételezések vannak. Igen. Azt mondják a leginkább ugyebár a hiteles személyek, akik ott részt vettek Mexikóban, ennél a vereségnél, meg a világbajnokságon, hogy ez is ez történt, hogy mi volt a kiváltók, azt senki nem tudja, csak találgatunk, hiszen nincs egyértelmű bizonyíték. Erre mondtam mindig az ügyvéd barátom, hogy arra, mert úgy gondolod, vagy valószínűsíthető, vagy szerintem, arra még senkit nem ítéltek el, meg nem volt, nem volt arra bizonyíték. Szóval, hogy nem tudjuk, most mai napig, tegnap játszottunk, és Kálói Molnár Péter emlékeztünk, képzelni, nagyon megtiszteltet, és hogy egy színházi darabban játszottam vele egyébként a halál előtt, és készült egy díj, Kálói Molnár Péter díj, ami tegnap átadtak, és mi az activity eladásunkkal, ami egy csoda, Sejúcival, Hajdú Steve-vel, Faragó András Topival, Galusz Nikivel felléptünk, és Sövegentó Áronnal, de figyelj, lenyűgöző. Hát maga az activity játékot mutatják be a színészek, én mint játékmester, és felléptünk Budapesten, és nagyon nagy siker, de az annyira, ez boldogságot ad a szívemnek, lelkemnek látni, hogy ott 3-400 ember boldogan örül, nevet tapsol, és a végén odajönnek, hogy ilyen jót még rég láttak. A mai vérzivataros időben szerintem pont erre van szükség az embereknek, úgyhogy velem tegnap is ez történt,
4: szuper.
3: Tegnap történt például ez is, és láttam sorra, és akkor tegbeszélünk sportról, Szoboszlai Dominik szettjét, outfitjét, ami nem csak Magyarországon, már mindenki úgy néz ki, már ugye nyilván egy AI alapú kép, nem tudom mivel, szerkesztéssel meg lehet ezt oldani, hogy rátedd a fejed, Szoboszlai Dominik. Hát, csak erről egy picit azért beszéljünk már, és azért, hogy itt vagy te, mint nő, aki a divatot is érti, szereti, jó magam is, de ezért meghallgatnék egy nőt a tekintetben, egy hölgyet, hogy ez az irány. Csak hogy finoman, ha valaki nem látta volna, hogy Dominik megjelent egy ilyen csíkos ingben.
4: Gumis derekú.
3: Az ing is?
4: Igen, nekem amikor megláttam a szetet, akkor egy ilyen kis, bocsánat, úgy nézett ki, mint egy kisbaba. Egy kis fiatal...
3: Kislánybaba.
4: Hát, ma a kis haja alapján az is lehetne.
3: Igen,
4: szóval ilyen gyermeki eltúzások voltak a ruházatban.
3: Igen, egy szoknya nadrágszerű nadrág.
4: Igen.
3: Nem tudom másképp mondani. Bokalánc. És ehhez egy...
4: A cipő pusztított.
3: És tulajdonképpen, és szerintem a cipő egy olyan 5 millió forint körül lett, csak az árakat tegyük tisztába. Van egy divat oldal, ahol híres sportolókat, sztárokat mutatnak, ahogy sétálnak, és minden egyes lépésnél, talán erről múltkor már értekeztünk, megállnak a pillanatra, és akkor az ingre oda teszik ugye egy nyillal az ing márkáját,
4: ennyi,
3: és
4: annyi.
3: Oda az ár. Lép kettőt, utána David Beckham, utána nadrág. 9000 dollár. Lép kettőt, cipő, nem tudom. Aztán ez a Birkin, mert hogy mi ez, nem is tudom.
4: Igen.
3: Nem is értem, hogy a világ milyen irányba alatt.
4: Na,
3: tényleg...
4: az egyet lehet, hogy elfogadnám, de pusztán csak azért, hogy valamilyen más dologba befektessem a táskát.
3: És volt egy Birkin meg is a Szoboszlai Dominikon. Igen.
4: Nem tudom, és több 10 millió forintos.
3: Igen. És valamilyen fényes lakcipő, amiért szerintem kis grófó könyörögve sírva jönne, hogy térden állva csúsználjunk, hogy kérem. Na, hogy látod ezt?
4: Hogy látom én? Úgy látom, hogy alapvetően örülök annak, hogy van egy olyan futballistánk, aki tényleg esztétikailag is nem kell magyarázni az ő jelenlétét. Hozzátartozik kicsit ez a világsztár image, hogy ő milyen autóval száll ki, milyen ruhába száll ki, milyen szedbe száll ki. Domi egy tényleg egy helyes fiú, jól néz ki, csinos, megteheti, öltözködjön.
3: A ruháról mi?
4: És a ruháról, és így jön az a rész, hogy ja. De miért ilyen be? Tehát, hogy engem megmondom őszintén, hogy végtelenül nem érdekel, hogy mi milyen márkájú. Az anyagminőség érdekel, és az érdekel, hogy jól áll azon az emberen, jól néz ki a szett. Én nekem első blikre nyilván nem volt képem arról, hogy ő rajta most pontosan milyen összegek vannak, sejtettem nyilván, de a gondolatom az volt, hogy miért?
3: Na jó, kérdés.
4: Nem néz ki jól. Tehát, hogy mindegy, mennyibe kerül, ne vedd föl, léci. Tényleg bármit fölvehetsz. Vegyél föl olyat, ami jól néz ki. Főleg a cipő. Amelyik elért a szemem a cipőhöz, nem hittem a szememnek. Tehát, hogy elkép, ne, se, no.
3: Jó, nagyon kíváncsi vagyunk, hogy mit szólnak a hallgatók. Szóval, hogy Dominik Szettje, ez 0630 55 55 605, és férfiak is írjanak, hogy felvennének-e ilyet, vagy lecsehölgyek.
4: El tudod magadat képzelni egy ilyen szedbe?
3: Nem, de megint az jut eszembe, hogyha kinyitnak egy ajtót, és minden héten, hétfőn, ugye, azt hiszem, akkor kapják az utalásokat. Bedobnak, azt hiszem, Dominik is keres. Nem tudom, most nincs előttem.
4: Szűken keres.
3: Nem tudom, tehát havi 3-400 millió körül. Havi.
4: Pár száz millió.
3: Igen, tehát körülbelül heti 100 millió forintot. Hogy ha hiszitek, ha nem, és ha nem a pénz kérdés itt, hanem hogy elveszted a kontrollt a világ felett. És hogyha ha elveszted a kontrollt, akkor utána egyből kielemezték a felesége óráját, a 40-60 millió, hogy akkor 60 milliós órát veszel, és a legfontosabb, hogy teljesen felesleges. És akkor jön az ember, amikor majd ezek a pénzek eltűnnek, vagy Isten ments, és ossza be, és nagyon szeretem, és tök jó fej, semmi gond. De hogy nem ezen múlik, hogy tényleg, hogy milyen cipő, és milyen táska, és milyen óra. Abszolút nem ezen.
4: Akkor abszolút múlik ezen, hogyha tényleg valami olyan szuper exkluzív, neked kimondottan alkatodra szabott, és nem tudom, tényleg valami, ami megszólal, és szinte egyfajta harmadik bőrként rajtad van.
3: Igen, de ott is stílusos legyen, és ne a
4: pénz
3: legyen.
4: És ezt akarom
3: legyen
4: mondani, igen, hogy ez igen a lényege, és onnantól kezdve megint csak nem fog érdekelni. Tehát most azt mondod, hogy elvesztik a kontrollt.
3: Mindenki elveszti.
4: Én például nem tudlak téged elképzelni, hogyha nem tudom, ugyanennyiből kéne felöltöznöd, hogy mondjuk egy ilyen szettbe jelenj meg. És amúgy Domi se szokott ilyen szettekbe megjelenni, hogy nem értem ezt.
3: Hát
4: azt,
3: hogy mondom, szerintem ezt most értel oda, vagy már aláírt a Reállal, és még többet fog keresni, csak hogy rá egy idő után rájössz, hogy semmi szükség erre szerintem, ráadásul, hogy szóval, nem tudom másképp mondani, szóval nem néz ki jó.
4: Nem, ez a szett, ez sajnos büntetett, és nem a jó értelemben. Viszont...
3: És ott van például David Beckham, tessék megnézni.
4: Igen.
3: Az is drága, és stílusos. Egyszer elmentem.
4: És ezt ő kezdte igazából ezt a, nem tudom.
3: Amit?
4: Ez az, hogy az imidzshez, a brandépítéshez elkezdte a divatot használni a sportban ennyire jellemzően.
3: De jó értelemben.
4: Abszolút. Tehát, és Domi is inkább ez szokott lenni, ezért is fura nagyon ez a szett.
3: Igen, de mindig azt mondja, hogy ízléssel ugye nehéz vitatkozni, nem is kell, nem is szabad, hogy milyen ruha, milyen óra, milyen haj, mert ő úgy gondolja, és az neki jó. És szerintem az, hogy amikor az ember úgy magunkkal foglalkozunk, és nem másokkal, akkor már halad előre a világ. Egyszerűen csak felütött a fejét, ez most már mindenki úgy néz ki, mint Szomosztály Dominik ebben a ruhában. De hát jó, hát egyébként meg... megdolgozott érte, miért ne csinálhatnám most jöhetnék?
4: Persze, hogy nem is ez a
3: magyar
4: kérdés.
3: Magyar komment cunami. Nem, ez nem erre beszélünk, csak hogy
4: jól néz ki, vagy nem néz ki jól? És másodlagos az
3: ár. Látod, hogy neki jól néz ki, neked a férjed néz ki jól, neki te nézel ki jól, én anyámnak nézek ki jól, a Pistő, aki
4: velünk fog. Nem, te nekünk is jól nézel ki.
3: Nem, de pont ez a lényeg, hogy hagyjuk a világot szerintem a medrében, de azért ezt meg kell beszélni, vagy ha még nem is beszéltük
4: illetve,
3: annyira, de
4: bocsánat,
3: fura.
4: Muszáj hozzátennem, mond, hogy amit viszont elmondhatatlanul szeretek, és mindig is, hogy a magyar agy, a magyar furmány, hát én rengeteget szórakoztam azokon a mémeken, amik készültek Szoboszlai, ebből a pillanatból, ahogy ebben a szedben fotózták, ebből készültek olyanok, hogy különböző szervezeteknek az egyenruhájában van. Hogy látod, ez például sokkal jobban állna neked is, ha úgy gondolod, hogy majd nem tudom, majd katonaság, rendőrség, és így tovább. Kis zoknit húztak a lábára az egyik képen, mert hogy ugye zokni nélkül volt az a kis cipőcskében.
3: Én szoktam zokni nélkül volt. Most, gyerekek, van olyan titok zoknak. Titok zoknak az a titka, hogy titok. Tehát nem tudod, hogy hol van. Tehát gondolod, hogy ott van, de csak nem, csak sejted. Annak vélet, hogy tán ott lett, majd mégis titok, akkor ne. Van
4: nem ilyen. Is gondoltam még, várjál, titok zokninak.
3: És titok zokninak. Most mondom el, hogy az nem jó, tehát az nem megy, hogyha titokzokni látszik. Mert most nézd a lábomra, titok. Látszik a titokzokni, nem?
4: Ujjjjj.
3: Miért?
4: Mert nincs rajtad.
3: Mert hogy titok, de egyébként van, ez a lényeg.
4: Most nagyon meglepődtem.
3: De egy ideig én is úgy voltam, hogy kicsit így felért így bokáig, és az meg hülyén, az olyan, mint a másik nagy, ha már a divatról, meg a ruhákról beszélünk, ellenségem, az a test színű harisnya. Arra kérek minden hölgyet, hogy ez egy nem létező termék. Ilyet nem veszünk.
4: Műlábgyártó. Mi csak így hívjuk női körben.
3: A hölgyek mit gondolnak erről?
4: Ezt.
3: Akkor jaj, de jó. A másik...
4: Olyan, mint hogyha modában balábad lenne.
3: A másik, ha már itt tartunk, bocsánat, és aztán mindjárt sportos, egész reggel arra fogsz mondani, hogy a még rosszabb, az úgynevezett, és annak nem tudom, mi az elnevezése, szerintem gumírozott zokni harisnya test címben. Tehát, hogy tudod, ami csak a bokáig ér.
4: Boka harisnyának hívják azt.
3: Igen,
4: boka
3: zokninak. Főjebb, mint a boka.
4: Boka
3: zokni. Kicsit ilyen zokni.
4: Boka harisnya. Igen.
3: Test színű.
4: Igen. Igen.
3: Hát
4: az azért van, hogy hosszú nadrágban vagy, de olyan kis cipőcskében, amiből amit harisnyával illik viselni, akkor ne kelljen ugye teljes testes vagy comb középig érő harisnyát húzni. Nagyon csúcs.
3: Azt mi férfiak úgy hívjuk, hogy vágyűző. Tehát ugye azt meglátszott, azt nem.
4: Félek, amíg így belepüffed picit a lábacska nyaranta.
3: Nem, korán van. Na,
4: tudtam, hogy gyenge pontra tapintok.
3: Maradjunk, ugye
4: muszáj volt valahogy, igen, el
3: szobószettjénél 0-30-55-56, ti hogy látjátok? Na, aztán már is egy téma, így korán reggelre az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint gyönyörű volt ez a mondat. Az Opta sportelemzés adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság
4: 10 000 szimulációt futtattak le. 10 000 szimulációt, és néhány százalék különbség van. Kíváncsi voltam, engem ez mindig érdekel, hogy
3: és
4: mi
3: miket
4: ez
3: mond? A többit tudjuk?
4: Igen, Spanyolország 16,1%-kal.
3: Na mondd, én próbálom kitalálni, melyik a második. Franciaország.
4: Második Franciaország, nagyon jó vagy.
3: Mehetünk
4: a harmadikra? Mennyi a különbség szerint, tehát hány százalék?
3: 3.
4: Pontosan, 3,2.
3: Jó.
4: De is olvastad?
3: Nem, a harmadik pedig szerintem Brazília.
4: Nem.
3: Akkor...
4: A harmadik...
3: Német, nem, Anglia, német, Anglia, angol, német,
4: Norvég.
3: Norvég, mert nagy fölényen nyertek.
4: Anglia.
3: Akkor nem mondom angol.
4: És még
3: angol
4: kevesebb német. A különbség. Ott 2%-on belül van a különbség.
3: Hát, az még jó lett. Én franciákat látom, de most épp én kitettem a közösségi felületemre egy képet, a francia labdarúgó válogatott áll, és mindegyik mellé, vagy mindegyik mellkasára rá megérkezik egy zászló, ahonnan jött vagy származik. azt hiszem egy francia van. Na jó, de hát itt a gyarmatosítási törvény alapján
4: azért. Igen, hát ezt a PSG győzelménél is láttam, aztán minden zászló is volt.
3: Nos, rajta. Igen, szóval akkor így van, nem tudom. Lassan érdemes elkezdeni itt a találgatásokat, meg a tippeléseket, hogy ki nyerheti majd a
4: végét. Hát a legértékesebb keret ugye Anglia is, amit nem tud a szuperszámítógép számolni, az mondjuk a váratlan piros lapok száma, ami azért...
3: Hát én Angliát nagyon nem érzem annak. Aztán... Egész jók, de...
4: És ugye a legfélelmetesebb támadósort pont az általad is említett Franciaországhoz köti a gép, úgyhogy hát meglátjuk. Én továbbra sem hiszek ebben. Bár...
3: Miben?
4: Képzeld, ennek, hogy most mi számítógéppel megmondjuk a jövőt, de persze, ami statisztikából dolgozik, az azért valamilyen a nagyszámok törvénye mentén tud meghatározni jövőre esetleg igaz dolgokat, és például ezt meghatározta, hogy kinyeri a Premier League-et, de... megmondta az Arsenalt, és megmondta a PSG győzelmét is
3: a BL-ben. Oké, de Zsófi, de ez olyan, mint most voltam tegnap előtt egy podcast beszélgetésen, longevity, a hosszú életéről beszéltünk titkáról, és mondtam, hogy szerintem ilyen nincs, vagy hosszú ideig élsz, vagy nem, és akkor felhoztam Keith Richardsot, Gangsta Zoli barátomat, meg más olyanokat, akik na ideje korán távoztak, például ugye Benedek Tibor és társai, meg rengeteg, aki nem ismert emberek. És mondtam, szerintem te éljük az életünket, boldogan, és én azt gondolom, hogy belső, nem tudom, hatások, meg érzés, meg élmény, meg felfogás, meg stresszmentes élet, és akkor elindíthatnánk egy ilyen hosszú listát. Mi alapján lesz valaki hosszú életű, vagy ott volt a nagypapám, aki románc cigarettációt senki ne dohányozó, nem létezik, de volt egy románc. Nagyon kellemes söröket ívott egész életében, tehát azért oda tette magát, de nem maradt ki sokáig, hiszen 72 évig élt a nagymamámmal, és 96 éves korában tette el a menetlevelet. Tehát ott sem volt, tehát megírva előre, meg tudományosan, most csak ezt azért mondom, csak ott próbáltak rám cáfolni, de a tudomány jelenlegi állása szerint azért kellenek a zöldségek, ugyebár a stresszmentes élet, a szénhidrátmentes, és a zsír, és a cukor, és a só. Bocsánat, és akkor mikor élt ön? Evett cukrot, és soha. Tehát ahogy egy barátom mondta, hogy az, hogy egy laborban létrehoznak egy valamit, ami helyettesíti a cukrot, aminek egyébként a mértékletes bevitele a szervezetbe biztos, hogy nem okoz problémát.
4: És amiről, amit létrehoznak a laborban, eddig még nem azt volt olyan, tudja, amiről nem derült ki x évvel később, hogy ja, ezt most nem csinálhatjuk tovább.
3: Igen, azért mondom, tehát egy számítógép azt mondta, hogy...
4: Számítógép, igen, statisztikák.
3: És aztán jön az életnevű rendező, és átteszi az Oscar-díjat. Még két gyors gondolat, aztán már is felkészülünk. Háspataki Gábor érkezik hozzánk, kedves kollégánk, drága barátom, olimpiai bronzérmes karatéka, úgyhogy vele fogunk beszélni, mert hogy ideje korán nagyon fiatalon befejezte a profi pályafutását, és vele fogunk beszélni. Aztán lesz a nemzeti sportjegyzet, Szoboszlai Dominik és velek öltözete körül középpontba, hiszen ez erről már most itt egy kicsit azért beszélgettünk, és persze László Csabát is hívjuk majd 9 és 10 óra között, és még két érdekesség, az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó bajnokságának másodosztályban szereplő úgynevezett Gulf United FC trénere lett Andrés Iniesta, az FC Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszis, így jut eszembe, hogy egy támogató szponzorcég a BL döntő kapcsán létrehozta, azt nem tudom, látta, de hogy egy nagyon-nagyon fent a stadion legtetén ülő szemüveges fiatal ember mellé oda küldtek valakit. Ő nem volt más, mint Xavi Hernández. És megkérdezte, kettő szék volt. Megkérdezte a srácot, ide ülhetek? Persze, majd leült, ránézett a srác, Csávi! Igen, én vagyok, beszélgettek, söröztek. Szóval nagyon, ezeknek én
4: örülök. Ez jó.
3: Na és még egy gondolat, példátlan büntetést szabtak ki a paraguayi teniszezőre, Adolfo Daniel Haleo-ra, a 22 éves játékos a Roland Garros második fordulójában vállalhatatlan kijelentéseket tett a mérkőzés női vezető bírójára. A szervezők nem haboztak, és 65 ezer dolláros csekket nyújtottak át neki, de ez nem díj volt, hanem neki kellett befizetni.
4: Majd erről még beszélünk.
3: Abszolút értekezünk. Tegnap nagyon sokáig játszottak este, Menzik és Fonseca, és 3-0 nyert Menzik, Zverev is könnyedén 3-0 nyert, úgyhogy körvonalazódik az elődöntők párosítása. Úgyhogy ez a Roland Garros. Hát mostában egyébként ez van, meg ilyen válogatott barátságos meccsek, de szokták mondani, hát ez körülbelül olyan, mint a, nem is mondom, egy férfi, zokni, szandál kombináció, 35 fokban írja valaki. Érte, ez igen, ez dráma, de ez már nagyon lejárt. Ezt már azért nem is mondtam, mert szerintem...
4: De nem, ez nem jár le soha.
3: De találjunk ki újat. Ennél újabb, én láttam a múltkor... Igen, de ez már ez 20 éve, mondjuk. Láttam a minap egy benzinkúton, egyrészt ezek az ócska hamisítványok valami csodák, és hogy ezt valaki még fel is veszi, nyilván jó hamisítvány is nagyon gáz, de az ócska hamisítványok, amiről tehát nem létezik, hogy ezt bárki felvegye, és hordják, és kúton megjelent a múltkor valaki, zokni, és a flip-flop papucs. Tehát azért tegyük össze. Ugye annak az a lényeg, hogy nincs rajtad zokni, mert a két új, a nagy új és a mutató új, nem tudom, hogy hívják ezt a lábújon, az egyes meg a kettes, ugye be tudod így
4: zsicsi. Igen, ezt Vietnamban nem így találták ki ezt a papucsot. Hát nem. Zoknikával húzzuk
3: fel. Hát hogy ne, ott balzsamot esznek, ha ilyet látnak. Na, és ezt láttam, zokni van, flip-flop papucs. Jó, menjünk rá, akkor ha már itt tartatok, és ennyire elindultatok, köszönjük szépen, olyan, hogy a divatrendőrséget indítsuk el.
4: Tehát, így van.
3: Tehát kinek mi az, ami nagyon szemet szúr, és öklendezésre ad okot, hogyha látja, milyen ruhadarab és milyen stílus, divatstílus, amit látott már valaki. 0630 55 55 605, 3 perc múlva ez fél hét, hamarosan folytatjuk. Jön majd Háspataki Gábor!
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Megnyugtat most a csend,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Franciaországban tárgyal ma a miniszterelnök. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Borult időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Párizsban folytatódnak Magyar Péter tárgyalásai ma. A kormányfő a francia fővárosban találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország számíthat Németország segítségére. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a helyi magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések a kárpátaljai magyarok nyelvi, kulturális, oktatási jogairól. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot. A több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A tárgyalások ma kezdődnek. Folyamatosan javul a Debreceni Klinikai Központban annak a 4 embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg. Egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt. Közben a napokban a Miskolci Kórházban ápoltak közül 2 sérült már hazatérhetett. Így jelenleg már csak 1 érintettet ápolnak a borsodi intézményben. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőktől és a kirándulóktól fokozott óvatosságot kérnek a hatóságok. A magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén, derül ki egy friss felmérésből. A többség legfeljebb 1 hetes útban gondolkodik. Azok, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, 2/3 részben belföldi utat választottak. A Balatonnál a válaszadók csupán 15%-a üdülne, mert a külföldi nyaralást megfizethetőbbnek tartják. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is segítséget tudnak nyújtani a mentők kiérkezéséig.
0: Közlekedés.
3: Dolgoznak az M43-as autópályán Szeged térségében, a 4-es kilométernél fekvő 5-ös főúti csomópontban. Az M5-ös irányába a lehajtóágat, míg az országhatár felé a felhajtóágat zárták le. A javasolt kerülőutakat táblák jelzik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza-tó 22 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Ismét a Veszprém lett az aranyérmes a férfi kézilabda NB1-ben. Tarolt a Ferencváros a női rangadó gálán. Zverev már elődöntős a Roland Garroson. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják. Megvédte címét a férfi kézilabda NB1-ben a Veszprém, miután a döntő második mérkőzésén is legyőzte a Szegedet. A Bakonyi együttes tegnap 5 gólos hátrányból fordítva végül 36-34-re nyert idegenben. A Veszprém sorozatban negyedszer, története során pedig 30. alkalommal lett magyar bajnok. A győztes csapatból Ligetvári Patrik nyilatkozott Szilágyi Dórának.
4: Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg jó erőt képvisel, és tényleg ez be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. A múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt a szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így, hogy egyikünk sem jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófával zártuk az évet.
5: Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
4: Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk. Vérekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, tudtuk korrigálni a mérkőzést.
2: Egyelőre nem született döntés Csemár Rodriguez szövetségi kapitány jövőjéről, erről számolt be a Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán. A férfi válogatott májusban összesítésben 1 góllal alul maradt a szerbekkel szemben a VB selejtezős párharcban, így nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra, viszont szabad kártyával még szerepelhet a VB-n. Ilyes Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével Szilágyi Dóra beszélgetett.
6: Egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon a rendkívüli pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségkapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét, azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket, és a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, a közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártyán Nemzetközi Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés, várhatóan 10-ig, június 10-én megszületik ez a döntés, és ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozunk a döntésünket.
2: Európa-bajnoki elődöntőbe jutott a magyar minifutball válogatott, miután 4-0-ra legyőzte Bulgáriát a negyeddöntőben a pozsonyi tornán. Tarolt a Ferencváros a női rangadó gálán. A 7. bajnoki címét szerző FTC begyűjtötte az összes díjat. A női labdarúgó NB1 legjobbja Nagy Viktória lett. A 24 éves játékos kivette a részét a címvédésből, hiszen gólt is szerzett a Puskás Akadémia elleni döntős párharcban, amelyben csapattársa Nagy Vanessa 5-ször is betalált. Ő lett egyébként a gólkirálynő a nemrég véget ért idényben, míg a szezon felfedezettje a szintén ferencvárosi Hanász Vanda lett. Magabiztos győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól, a második körben a mieink 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok együttesétől. Kialakult a Roland Garros első elődöntője a nőknél, Mira Andrejeva a román Kirsztál győzte le nagyon simán, míg a két ukrán játékos összecsapását Marta Kostyuk nyerte meg Svitolina ellen. A férfiaknál pedig tegnap Alexander Zverev és Jakub Mensik jutott be az elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. A német játékos a spanyol Hodárt, míg a cseh teniszező a brazil Fonsecát győzte le. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Csonka Zsófia. Elnökségi ülést tartott a Magyar Kézilabda Szövetség. Ennek tartalmáról I.S. Ferenc beszélgetett Szilágyi Dóra kolléganőnkkel.
2: Elnökségi ülést tartott természetesen a Magyar Kézilabda Szövetség. Hogy sikerült?
3: Én azt gondolom, hogy egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon rendkívüli pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségkapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét. Azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket. És a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártyán Nemzetközi Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés, várhatóan 10-ig, június 10-én megszületik ez a döntés, és ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozunk a döntésünket.
2: Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
3: Én azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben válogatottunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részéről elmondjuk a kritikáinkat, a szövetségkapitány felé ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapat jövővel kapcsolatban, mert hiszen a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
2: Konkrétumot tud mondani? Amiről beszéltek? Konkrét, amit megfogalmazott kérdést mondjuk egyik, másik fél?
3: Mindenféleképpen egy alapos beszámoló volt, elemzés volt a mérkőzésről, a felkészülésről, a Csema részéről. Ezekben az elnökség föltette a kérdéseit, hogy hol látja azt, hogy esetleg lehet valamit másképp csinálni, vagy miben tud egyetlen a jövőben változtatni. Úgyhogy körülbelül ennyit, azt mondom, hogy az elnökségen elhangzottakat talán részletekben menően nem szabad kiadni, mert úgy tud építő kritika lenni, hogyha nem minden információ megy ki.
2: Ugye a Magyar Kézilabda Szövetség igényelt szabad kártyát, és azt tudom, hogy nem tudjuk még, hogy mi alapján döntenek mondjuk, és azért vannak nagy országok is, akik kihívók, Hollandia, Svájc például, Ausztria, de mondjuk abban bízhatunk-e, hogy azért az elmúlt világeseményeken ott volt a magyar válogatott, illetve azért fontos világeseményeket is szervezünk, akár most ugye a hétvégén egy Bajnokok Ligája Final Four-t a nőknél.
3: Igen, nincsen semmilyen kritérium ennek a szabadkártyának, wildcardnak, ezt az IAF is kihangsúlyozza. Attól függetlenül azt gondolom, hogy szakmai szempontok is érvényesülnek, többek között az, hogy hol végeztünk az előző világeseményeken, a nemzetek sorában, a rankingben milyen helyet foglalunk el, és amikor a levelünket megfogalmaztuk, abban mindent beletettünk, amivel a Kézilabda Szövetség foglalkozott. Gondolok erre azt, hogy világeseményeket szervezett, milyen részt vállal abban, hogy a nemzetközi kézilabdával fejlődés történjen, és ez mindig az IAF ernyőjén belül rengeteg projektben vesz részt. Bízom benne, hogy ezeket is értékelik.
2: Még a végére csak annyit, hogy itt állunk most a férfi bajnoki döntő második mérkőzésen, jelenleg még nem tudjuk, hogy lesz-e harmadik mérkőzés, de eddig hogy látja, milyen volt mondjuk akár a férfiak mezőnye is, vagy a férfiak bajnoki idénye is, és ugye azt tudjuk már, hogy a nőknél lezárult.
3: Igen, női bajnokság lezárult a Győr sikerével, és a Győr most minden erővel arra készül, hogy a Final Four-ban, a BL-ben megvédje a címét. Innen is gratulálok nekik. Én azt gondolom, ott is nagy csata folyt egész évben a Győr és a Ferencváros között, sőt a Debrecen és az Esztergom is azt gondolom nagy csatát vívott, hogy megszorongassa őket. És a férfi mezőnyben az első mérkőzésen jelen voltam, és hát fantasztikus mérkőzés volt, amikor az ember azt hitte, hogy a Veszprém eldönti ezt a meccset már az első fél időben, akkor a Szeged feltámadt, és tényleg egy szoros végjáték volt. Bízom benne, hogy itt is ilyen mérkőzés lesz, hiszen az a jó a kézilabdának, hogy a két nagy csapatunk ilyen szoros mérkőzéseket játszik egymással.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével I.S. Ferenccel beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
4: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért választottunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép és jó reggelt kívánunk mindenkinek, 2 perc járunk, 7 óra után, június 3-a van, óvatosan, mert 11-e merőn a labdarúgó világbajnokság. Legalább 3 országban ez így sikerült elintéznem, nem lehet az, hogy csak az USA-ban, úgyhogy Kanada szólt, segítettem nekik, Mexikó szólt, nekik is segítettem. Bármi kérdésetek van, szóljatok nekem. Nem ígérem, hogy tudok segíteni, de megpróbálom. 06-30-55-55-605, elindítottuk ezt a divat cunamit, a divat rendőrségünket, nézni, hogy ki mit, kinek. Mi az, ami mondjuk szemet szúr egyfajta öltözetben, öltözékben, mert hogy Szószai Dominik valami újat mutatott megint, nem csak a csodás labdarúgó pályáján és a tulajdonképpen szabadrugás gólyaival, hanem most egy olyan szettet villantott, amire hölgyek 10 000-re állnak sorban. Nem Dominikért, hanem a ruháért. De hát most egy ilyen világot élünk. Akár ezt is majd kielemezzük Háspataki Gáborral, aki eljött közénk. Szervusz Gábor!
2: Jó reggelt! Hello!
1: Hát tulajdonképpen...
3: Isten hozott már... újra mondhatni.
2: Újra. Most már a másik szerepben ül, itt a másik oldal.
1: Voltál itt is velünk, ha valaki esetleg lemaradt volna, de remélem, hogy nem. Nagyon kellemes napokat, reggeleket töltöttünk el, és nagyon jól helyt ültél. Tehát azt kell mondjam, hogyha valaki ilyen kiváló sportol és beül ide, azt kevesen tudják ilyen jól megoldani, hogy ezúttal is grat. Ugye Zsófika is ilyen, ő is nagyon ügyes, úgyhogy őt is nagyon szeretjük, meg egyébként én mindenkit szeretek, most már ott vagyok. Tehát amúgykor ettem egy olyan kefírt, amit régen nem szeretem, hogy azt is szeretem. Tehát már nem tudok szemét meg a tárgyat, étet mondani. Ahogy múlik az idő az életemben, haladok előre, egyre inkább így van. Na, hát olvastuk, kedves Gábor.
2: Remélem nem csak ti.
1: Hogy házas lettél, és engedd meg, hogy nagyon sok boldogságot kívánjak.
2: Köszönöm szépen.
1: Tényleg,
2: boldog házasságban vagyok.
1: Igen, mert úgy volt, hogy jön a kedves becses nejed is, tegyük hozzá, csak őt a munkája ugye elszólította. Igen. Most, úgyhogy őt is ezúttal, hogyha hallgat minket, vagy valahol hallja, hogy róla beszéltünk, akkor hiányzik. Na,
2: jó lenne, ha ő is itt lenne.
1: Igen. Azt én tudom, azért annyira engedjük be a hallgatókat a mi kapcsolatunkban, hogy minden jobban vagyunk, és akkor beszélgettünk itt párkapcsolati dolgokról, egy csomót, te is elmondtad, hogy mi van a lelkedben, egy csomószor én is, és örülök, hogy te már megtaláltad, úgyhogy most én vagyok a következő, akinek kell.
2: Csak nagyon... Figyelj, igen, te adtál életbeli tanácsokat, most fogok adni neked.
3: És az összes energia, ami fel, vagy hát, hogy mondják ezt, a druk most már a tiéd, mert már beteljesül.
1: Bár én nem izgulok, tehát én tulajdonképpen ez a kérdés.
3: Mi sem izgulunk,
2: érted.
1: Hát bár így lenne, de tessetek hívni. Nem, mostában egyébként nem ezt látom, de ne is erről beszélünk, hanem arról, hogy és minden mellett, hogy párhuzamosan a profi pályafutásod, a sportpályafutásod is, és befejezted, erről beszélünk meg, hogy mi lesz majd. Na, hogy jön, más sportolókra, már szerintem beszéltünk, de veled még nem hiszem, még akkor aktív volt, amikor itt voltál, vagy illetve próbák Kosztál, kicsit igenis ilyen játékos edző forma volt, ugye, hogy még azért versenyzel is, de már nagyon edző is lennél. Na és akkor most hogy állunk? Tényleg végleges?
2: Igen, most már az összes hivatalos papír kiment mindenki felé, a szövetség felé, a világszövetség felé, a dopingszövetség felé is. Most kaptam meg a visszaigazoló e-maileket, az, hogy mindenki elfogadta. És hogy nagyon gratulálok.
1: De küldj meg egy utolsó vizeletet, tudod?
2: Igen, nekem igen, ebből az volt a kedvencem, amikor kiírták azt, hogy akkor sok sikert kívánnak a civil élethez. Így néztem, mondom,
1: ez ki a vada, vagy ilyen?
2: Igen, a vada írta nekem.
1: Ez nektek tényleg egy nagy megkönnyebbülés?
2: Nem megkönnyebbülés, mert ez ugyanaz, mint a szokás, hogy csak most annyi a lényeg, a protokollális része, hogy most vagyunk benne a második negyed évben, és a júniusi időszakon még ki van töltve, és ilyenkor tudod, az ember nem tudja eldönteni azt, hogy akkor protokollális részem most este 9-kor még jönnek hozzám, vagy nem, hogy otthon kell lennem, vagy nem.
1: De még mehettek volna, vagy mehetnek?
2: Hát már nem. Hivatalosan nem fognak jönni, csak tudod, ilyenkor az ember azért kicsit fél, hogyha már visszavonult, elfogadták, de jönnek hozzá, akkor megvan a 3 mulasztás, akkor ugyanúgy eltilthatják az embert, eltilthatnak a fizetéstől, eltilthatnak a sporttól, és akkor tudod, ott néz az ember, pedig én visszavonultam, és nem csináltam semmit, úgyhogy. De azt mondták, hogy most már hivatalos, és hogy visszavonultam, és akkor gratulálnak a civil élethez.
1: Jó utat!
2: A másik része pedig az, hogy igen, egy szakasz zárult le most az életemben. Sajnos kevesebbet tudtam dolgozni még a gyerekekkel, amiről beszéltem, akkor aktív pályafutást csináltam még, és de most már 120-150%-a is tudok velük foglalkozni, és ez annyira erőt ad nekem, és boldog vagyok tőle az, hogy az a tudás, az a tapasztalat, ami bennem van, azt át tudom adni a fiatal generációnak, és reméljük az, hogy ha nem ugyanolyat, akkor fényesebbet is tudnak majd hozni, mert most azért itt is, ahol máshol is lehet hallani, itt is azért egy-két hír szányra kap, egy-két legenda, és most azt mondják, hogy Brisbane-be 2032-ben a karate visszatérhet Ausztráliába, úgyhogy nagyon remélem azt, hogy most már nem versenyzőként, hanem lehet, hogy edzőként is majd kijuthatok, és akár Zsófival is találkozhatok.
3: Na, legyen így. Mióta tudod, hogy ez az országos bajnokság lesz az utolsó versenyed?
2: Hát ezt igazából hivatalosan már úgymond február-márciusban eldöntöttük az edzőmmel, Fischer Mihállyal, hogy most már inkább az edzői pályafutásra szeretnék orientálódni, koncentrálni, és hivatalosan a MTK felé, vagy a szövetség felé meg már áprilisban szóltunk. Aztán a feleségemet készítettem a felnőtt Európa bajnokságra, és akkor hivatalosan elmondtuk a szövetségnek, hogy akkor az EB-n már nem indulok, edzőként veszek részt, és akkor a hivatalos visszavonulás az pedig a magyar bajnokság május 30-a legyen, úgyhogy eléggé szívszorító volt, és jó érzés, de azért azt hittem, hogy keményebb férfi vagyok, de azért kicsit bekönnyeztem ott a végén, ahogy láttam a videót, és amilyen ajándékokat kaptam.
3: Pont ezen gondolkodtam, hogy persze, amikor az ember nyer, mindegy, hogy mi az, de még egy országos bajnokság szerintem bárki bármit gondol, ha olimpiai érmes vagy, nagyon nagy fontossága van, rangja van, súlya van, hogy kinek a nyakába kerül az érem. Nyakadba került az érem, ennek normál esetben gondolom euforikusan örülsz, vagy örülsz, viszont most ott volt a tudatodban akkor ezek szerint, ugye már előtte, hogy ez lesz az utolsó. Milyen érzés volt megkapni az aranyat ezzel a tudattal?
2: Hát igen, könnyebb volt, mert az ellenfelek tudták, hogy az utolsó versenyem lesz, ezért mindenki hagyta magát.
1: Igaz, kérdés, hogy...
3: Többi 800-en indultak, ugye, ezen az OB-n, úgyhogy nem...
1: Érezted, hogy hagyják magukat, vagy eljátszották?
2: Vicceltem. Nem. Jó érzés volt, kicsit furcsa, és azt tudni kell rólam az, hogy most már fél éve egy kicsit... Hát ez olyan, mint tudjátok, hogyha valami esetleg a lakásban vagy a házban nem tetszik, akkor azon picit cserélsz. Uh-huh. Ugyanez volt az én életemben is most januártól kezdve, hogy január óta már a judósokkal, a judó szakosztályra kialattunk vannak, most azokkal edzettem reggelente, minden nap, és kicsit így kicsit megerősödtem, mondjuk így.
1: Izomban jelentősebb, vagy igen.
2: Nem figyeltem annyira most a súlytoleranciámra, mert azt tudni kell, hogy 75-ös kategóriába versenyeztem, igen. Most olyan 87-90 kiló között mozgom. Igen, így a magyar bajnokságban váltanom kellett egy súlycsoportot, mínusz 84-es kategória, és még abba is fogyasztanom kellett, soha nem volt ilyen. És nagyon jól éreztem magam, és a verseny is nagyon jól sikerült, nagyon boldog voltam, egyaránt nagyon jól szerepeltem az egyéni kategóriában, és mivel súlycsoportot váltottam, ez volt így most az első mínusz 84-es magyar bajnoki címem, de így összesítésben a 11-edik, úgyhogy az örök listára felkerülök, aki 10-szeres magyar bajnok a karatésok közül. Úgyhogy ez nagyon boldog vagyok.
1: Ebből nem vagytok sokan.
2: Nem vagyunk sokan.
3: A többiek meg a francba most. Igen. Most amíg mi kategóriákban indulunk.
1: Most jönnek ők.
2: Persze, most a 75-ösök nyugodtak meg, hogy 84-ben indulok. Úgyhogy jól éreztük magunkat, és utána a csapatban is nagyon jól szerepeltünk, úgyhogy igazából ez egy gyönyörű körnek a lezárása volt, mert úgy voltam ezzel az, hogy ne egy Európa-bajnokságon, ne egy világbajnokságon, ne egy világkupa sorozatba, vagy ne egy multisporteseményen, hanem tényleg egy olyan nemzetközi versenyen, egy magyar bajnokságon szeretnék visszavonulni, ahol tényleg minden olyan magyar, aki az olimpiát meg a életem történetét látta, az ott lásson engem utoljára, és ezért nagyon sokan kijöttek, és tényleg nagyon-nagyon hálás voltam.
1: Ez most május 30-án volt a BL döntő napján?
2: Május 30-án, igen. Május 30-án a Szuszafenen stadion jégcsarnokával.
3: Hogy gyakorlatilag a sztárok
2: hát hozzá. Hát kellett menni, igen.
1: Tegyük akkor össze, hogy igen. Jó, persze, jó, hogy mondtad, hogy aztán végülis itt teljesedett be, és itt lépte utoljára. Szőnyegre, vagy tatamira, vagy nem tudom, vagy pástra, hogy aztán igen, hogy az ember mindig gondolkodik, én úgy gondolom, hogy mikor és hol lesz a legjobb ez a búcsú, ez legyen méltó szerintem hozzád is, legyen méltó a pályafutáshoz is, és ezt tudom, labdarúgóknál mindig, ott általában ilyen BL, vagy bajnokság, vagy VB, EB-re koncentrálják, és nem mindenkinek sikerül, mert volt már egy-két ilyen, például a Buffon, hogy majd akkor a VB-n vagy BL-t, hogyha megnyerem, és nem.
2: Ezért ott még egyet.
1: Igen, és akkor mégis így húzzák. mondták, hogy mi. Neked biztos volt, hogy, hogy ez. Tehát, hogy május 30, se előtte, se utána?
2: Igen, mert ahogy előbb is mondtam, én 2023-tól már hivatásos utánpótlás edző is lettem, és nagyon sok ideje dolgoztam a versenyzőimmel, több mint már abban az időszakban 2 éve, most már 3, és nagyon sok világversenyen vettem még részt, akár egy Európa-bajnokságon, egy világjátékokon, illetve egy világbajnokságon is, és a gyerekeimmel nem tudtam annyira jól és minőségi időt foglalkozni, mint amennyit szerettem volna. Foglalkoztam velük, de nem annyit, hogy szerettem volna, és így is nagyon sok tanítványunk kijutott korosztályos Európa-bajnokságra, és szerettem volna ezt az időt, amit én úgymond egy kicsit elvettem tőlük, teljes mértékben átadni nekik, mivel az utolsó 3 világversenyem nem úgy sikerült, hogy szerettem volna, vagy a bírói rávezetés miatt, igen, sajnos,
1: igen.
2: Vagy pedig az ellenfelém, mivel új kvalifikációs rendszer van a világbajnokságon, körmérkőzésekkel kezdünk, és két versenyző, mivel pont azonosság volt, két versenyző az utolsó meccsén megbeszélte azt, hogy akkor csináljunk minél több pontot, hogy a magyar versenyzőt kiszivassuk. Úgyhogy, és ez a szemem előtt, úgyhogy úgy voltam ezzel az, hogy volt még egy Európa-bajnokság, most Frankfurtban, és rákérdeztek, hogy akkor akarom-e vagy nem, és akkor a szívemben igazából az volt, hogy nem akarom azt, hogy még fél évet elvegyek a gyerekeimtől, vagy a feleségemnek a gyerekeitől, mivel most már közösen dolgozunk együtt, hanem inkább ezt az időt rájuk szentelem, illetve a feleségemre, és inkább nekik segítek. És most már ez van bennem az, hogy ami tényleg így tapasztalat, vagy még ez a nagyon pici hiányzik nekem, amit sokszor mondtam, hogy jaj, majd akkor hagyom abba, ha lesz egy aranyérmem. Na, azt az aranyérmem, hogy inkább velük szerzem meg most már. Nekem, amit most letettem az asztalra, azt én büszkén vállalom, nagyon örülök neki, a magyar történelmet nagyon sokszor, illetve a sporttörténelmet nagyon sokszor beleírtuk magunkat a nevünket, úgyhogy úgy vagyok ezzel az, hogy szerintem erre mindenki büszke lehet, én vagyok a legbüszkébb, és a többi, ami bennem maradt, azt majd a tanítványaimnak, meg a feleségemnek adok.
3: Hú, mi veled együtt büszkék vagyunk, és nyilván most itt veled szemben egy kicsit hasonló helyzetben ugye a sportolói pályafutásom egyértelmű vége felé, de még nem meghozva ezt a végleges döntést, egy kicsit nehezen hallgatlak, de közben meg nagyon boldog vagyok. Szerintem ez egy csodálatos dolog, amit elmondtál Levi is, ahogy kérdezte, hogy nemzetközi, és hogy azt mondtad, nem. Tehát, hogy a magyar közönség előtt szeretnéd befejezni a pályafutásodat, és ez szerintem hatalmas dolog, hogy egyrészt ki tudtad mondani, fel tudtad vállalni, és hogy látom rajtad, hogy jól vagy, és jól érzed magad ezzel a döntéssel. És tényleg az a rengeteg energia, ami még benned maradt, tudás, az tovább tud menni. Viszont arra vagyok kíváncsi, mert küzdősportosoknál ez, hát ugye volt is, ahol láttuk, hogy ez rossz véget ért, téged ismerve ezzel, hála Istennek, nem lesz ilyen gond. Mi lesz ezzel a rengeteg energiával, adrenalin, amit megszoktál, hogy ott jön ki, oda tartogatod, mi lesz ezzel?
1: Most házasodott meg.
2: Biztos lesz az élet.
1: Eddig volt nyugalom.
2: Nem. Egyébként visszatérve, amit te mondtál előbb, erre egy nagyon jó példám van, úgymond a keresztapám mondta, a karatés keresztapám, Tadiszi Márciál, hogyha az van benned az, hogy most nem tudod azt, hogy abba hagyja, de vagy nem, akkor nem szabad. Mert akkor hogy mintán, ha így fogod abba hagyni, akkor hagyni fog benned egy olyan űrt, egy olyan érzést, hogy basszus, még lettem volna valamire képes. De hogyha tényleg tiszta szívből kiállsz és kimondod, hogy te tudod, hogy abba akarod hagyni, akkor viszont nagyon boldog életed lesz, mert tudod azt, hogy ami benned volt, és amit te csináltál, az elég volt, és azzal beírtad magad. Akár a saját életedbe, akár a szövetséged életébe, akár bárhova. Úgyhogy az szerintem az így nagyon jó. Az energiával visszatérve, az jó helyzetben van most, mivel
3: mondtad a dzsúdósokat.
2: Igen, a dzsúdósok az energiáimat azt leszedik, nagyon-nagyon jó, nagyon szeretek velük edzeni, illetve azért az edzői pályafutásban is kell egy olyan motiváció, egy olyan akarat, egy olyan tényleg energialöket a gyerekek felé, amivel tudod, nem azt mondod a gyereknek azt, hogy jó, izámi gyakú, hanem azt, hogy csináld, gyakú, csináld.
3: És hogy el is higgye a másik ember.
2: Persze, hogy azt a löketet, azt a ritmust, azt az érzést át kell adni a gyerekeknek, hogy tényleg az abban a piciben, amikor van egy kis érme, és tudod, vagy fej, vagy írás, és az írásból éppen átmegy a másik oldalra a fejre, az a kis kapcsoló, az a kis motiváció, az a kis löket, amikor kilépsz a komfortzónából, hogy azokat azért a gyerekeknek az edzők ezt tudják átadni. Ott, amikor benn vagy már a küzdőtéren, vagy benn vagy a nem tudom azt pontosan itt, de a téren, ahol lövitek a ja, céltáblát, ja, ott nem fog az edző hozzányúlni a kezed.
3: Lövöldetér, igen.
2: Vagy nem fog a kezedhez nyúlni az, hogy pontos lövőire, hanem azt tudod azt, hogy ezt te hogy tanultad, mit csináltál, és akkor meg tudom csinálni. És ugyanilyen a karatéban is, a gyerek bemegy a pástra, a küzdőtére.
3: Onnan már egyedül van.
2: Ott egyedül van. Én ott csak lökni tudom, meg egy kicsit segíteni, és ugyanígy van az edzésen is. És ezeket hál' Isten a gyerekeim értékelik, és nagyon jól dolgozok.
1: Figyelj, hogy mindig kérdés, ugye, hogy a jó focistában ez most a focista hasonlat lesz-e jó edző, vagy sem. Van egy rengeteg jó példa, viszont rendszeresen azt látom, hogy nem a legjobb játékosokból lett a nagyon jó edző, mert az nem feltétlen a játék tudás kell, annak ismeretem, azt szerintem a közepes játékos ugyanúgy tudja, mint a legjobb, meg a legrosszabb, hanem ugye már az a gondolkodásmód, amit egy edzőnek el kell sajátítania. Te erre még készülsz, vagy még csinálod, vagy már megvan az ilyen edzői képesítés, hozzáállás, türelem, tehát ez egy elég komplex sztori, hogy ezt, ahogy mondtad, fogod tudni csinálni, így csináljátok, és el is hiszik, mert szerintem az a legfontosabb, meg hogy ebben a szerepben hogy fogod magad érezni.
2: Gyerekkorom óta már a fejemben volt, hát vagy azt mondják a kisgyerekek, hogy katonák lesznek, vagy vadatterelő juhász. Igen. Én először katona akartam lenni, és miután nem katona lettem, én azonnal tudtam gyerekkoromban, miután elkezdtem versenysportolni, az, hogy én majd egyszer szeretném a másik oldalról is megérezni, és ezért is tanultam. Ebből van végzettségem, szakedzői, karateedző vagyok, és tényleg azon vagyok, és tudom is magamról. Számos olyan világkupa versenyen voltam, ahol döntőben ülhettem, bronzmérkőzésekért, kisdöntőkért ülhettem.
1: De még ott is tudom, mert látom a képet, hogy nem is olyan stresszes a karateedző élete, és ott van
2: egy edzésre, megmutatom.
1: Igen, és ott van egy 90 évesnek látszó valaki, és alatta pedig te Hárspatiki Gábor 30.
2: Igen. Hál' Istennek azt tudom mondani azt, hogy az edzői motivációm ugyanúgy megvan, és nagyon is jól érzem magam benne, és hál' Istennek, amióta nekem van ez a csoportom, akiket megkaptam, sokkal jobbak lettek, nagyon sokat fejlődtek, és most például megint 3 magyar bajnoki aranyérmet tudtunk szerezni, úgyhogy azért nem vagyunk sokan az én kis csoportomban, és nagyon büszke vagyok rájuk, és szerintem igen, ez egy ilyen nagyon jó hasonlat az, hogy általában, ha így visszatekintünk, akkor nem jó sportolókból lettek a nagyon jó edzők. Én szerintem most akkor én leszek az egy kivétel.
1: A jó sportoló, jó edző.
2: Jó sportoló, jó edző. Ez olyan, mint tudod, a jó tanuló, jó sportoló.
1: Igen.
2: Jó sportoló, jó edző. Én nagyon élvezem, nagyon szeretem, és már a válogatottban is szerepet vállalok, a korosztályos válogatottban, és hál' Istennek a gyerekek, a válogatott versenyzők is, illetve a saját gyerekeim is nagyon-nagyon figyelnek rám, és tényleg isszák a szavaimat, és ez még jobban egy olyan plusz motiváció, hogy segítenem kell nekik. És sohasem negatív részben gondolkozok, hogy úristen, el ne roncsam, úristen, ne ezt csináljam, ne azt csináljam, hanem mindig a pozitív része volt bennem, ami nekem ugyanúgy egy hitvallásom, hogy általában, hogyha egy versenyző elront valamit a meccsen, mondjuk egy küzdelemben, vagy elront egy edzésen, akkor sose lecseszem, szóval nem azt mondom neki, hogy rossz volt, hanem mindig megpróbálom neki ezt a kicsi pluszt adni, motivációt, vagy pozitív dolgot, amivel tudom azt, hogy én ki tudom belőle sarkítani azt, hogy kell azt a picit változtatni, hogy jobb legyél benne. És látom rajtuk azt, hogy erre nagyon fogékonyak. Ha meg nem, akkor inkább játszanak.
1: Ilyenkor megjelenik nálad a te gyermekkorod és az edzési technikák, amiket te kaptál, hogy abból a jót továbbad és egy kicsit tegyél bele magad, legyen egy háspataki stílus?
2: Pontosan, hogy az edzőm ezt nagyon jól csinálta velem, és nagyon jókat tanultam tőle, a tapasztalatomat azért tőle szereztem, de hogyha ugyanazt az irányt viszed tovább, mint az edződ, akkor az nem lesz jó, mert az teljesen más lesz. Generáció. Teljesen más generáció küzdelem volt, régebbi karate volt, nem azok voltak a szabályok, hogy azért jó, hogyha van egy alapod, egy nagyon jó alapod, de abból utána neked kell kifejlődnöd. Ez olyan, mint hogyha valakit követsz végig az életed során, a szárnyai alatt vagy, de nem tudsz sohasem kiteljesedni. Akkor fogsz kiteljesedni a kirépsz belőle, és viszed a saját utadat. Az alapok nagyon jók voltak, de tudom azt, hogy mivel már más a generáció, most már az én kategóriámban, és régen az én kategóriám volt a király kategória. A dobogó az mindig úgy nézett ki, és mindig csak egy ember cserélődött. És most már a mostani Európa bajnokságot a -75-ös kategóriában azt egy 21 éves gyerek nyerte. 21 éves, aki most lett éppen felnőtt. Szóval ez most már egy másik generáció,
3: muszáj változtatni. Más. Amit Levi mondott, hogy fociból indult ki, és szerintem a futball esetében ez tényleg így lehet, amit kapizsgáltál, hogy talán a kevésbé jó futballistából jobb edző lesz, szerintem ez egyéni sportokban nem így van. egyetértek azzal, amit megfogalmaztál, hogy, hogy amit te meg tudtál alkotni, annak egy olyan aurája van körülötted, ami edzőként, egyéni sportban egyszerűen elengedhetetlen a valódi nagy sikerek eléréséhez. Úgyhogy ezt nagyon jó volt hallgatni, hogy, hogy ezzel a mentalitással, ezzel az erővel, ezzel a erőbedobással mész neki az edzői karrierednek is, és hát jobban csillog a szemed. Úgyhogy szerintem megtaláltad az utadat.
1: Meg szerintem kicsit ilyen megérkezés állapot van, és ez, én is sokszor ezt látom, vagy érzem, a véletlenül sem akarok párzomot vonni a te életed meg az enyém közt, de hogy, hogy van nálam is, hogy én átmentem edzőbe, ha szabad ezt mondani, de imádok persze még lenni, és pont tegnap egy színházi előadás közben őrült módon szerettem ott lenni, de nagyon jó volt a háttérben is ott lenni, és az egészet összerakni, szóval nyilván ez egy ilyen engedd el, fogd meg, nem tudom, mert ez szituáció, de hogy ugye teljesen új fejezetet nyitsz az életedben, és hogy a kérdés az, hogy ráadásul magánéletben is megerősödve, ami egyébként baromi sokat jelent, ha jó, és úgy látom rajtad, hogy jó, hogy ez nagyon sokat segít, hogy egy lubickolós időszak jön, nyilván gondolom, sok munkával, de hogy most úgy minden rendben, azt látom, ugye? Tehát most azt lehet mondani, hogy ma itt velünk egy nagyon boldog ember ül.
2: Hát furcsa érzés az, hogy igen, hogy nincsen stressz már az életemben. Nagyon jó érzés, és tényleg azon vagyok az, hogy minden ugyanígy legyen az életem végéig, és hogy tényleg minden olyan dolog megtörténjen, illetve minden olyan dolog, amit el akarunk érni, azt el tudjuk érni. Aztán azt tudom mondani, hogy határa csillagos ég. Úgyhogy nagyon jó.
1: Beszélgetünk még veled, hála az égnek, hogy itt vagy még, és beszélünk nyilván a magánélet kihatásáról, az, hogy lehet a munkát összehozni a magánéletem. Ha jól tudom, akkor ugye ott találkoztatok, meg ebben dolgoztok együtt, mennyire segít, és hogy oldjátok meg. Egyfajta jó példát szeretnénk a hallgatóknak is mutatni és mondani, mert tényleg lehet így, hogy boldogság alapú egy kapcsolat, és mégis munkában is egyetértenek. Léci, add a tanácsot majd mindenkinek, jó? Úgyhogy mindjárt folytatjuk Gáborral, Háspataki Gábor a vendégünk. Mindjárt jövünk vissza, 5 perc múlva lesz 7:30.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
3: Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Bajnok a Veszprém a kézilabda NB1-ben. Franciaországban tárgyal ma a miniszterelnök. Borult időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Veszprém megszerezte 30. bajnoki címét a férfi kézilabda NB1-ben, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. Így 2-0-ra nyerte a párharcot. A Veszprém 100%-os mérleggel, pontvesztés nélkül védte meg címét. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa bajnokságon, miután magabiztos 4-0-es győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A mieink az elődöntőben holnap Ukrajnával találkoznak. Könnyebb győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól. A második körben a mieink 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. Európa Liga szerepét érő helyen végzett az angol bajnokságban. A bajnoki címvédő Ferencváros játékosai szerezték meg az év legjobbjainak járó mindhárom díjat a női labdarúgó NB1-ben. A rangadó díjátadón az idény legjobbjának járó elismerést Nagy Viktória vehette át. Az év felfedezettje Hanász Vanda lett. A gólkirálynői cím Nagy Vanessáé, aki 32 góllal végzett a góllövő lista első helyén. Az év legjobbja és az év felfedezettje díjra egyaránt az élvonalbeli csapatok vezetőedzői, csapat kapitányai, illetve az együttesek legidősebb és legfiatalabb játékosai szavaztak.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Párizsban folytatódnak Magyar Péter tárgyalásai ma. A kormányfő a francia fővárosban találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország számíthat Németország segítségére. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a helyi magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések a kárpátaljai magyarok nyelvi, kulturális, oktatási jogairól. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormány tisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. 38-an már elfogadták az ajánlatot. A több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát, a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben megtörténhet. Becslések szerint Magyarországon már több mint 100 000 elektromos rollert használnak, és tavaly 70%-kal nőtt az ilyen járművekkel okozott személyi sérüléses balesetek száma a megelőző évhez képest.
0: Közlekedés.
4: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Sokan haladnak az M1-esen Biatorbágynál, az M6-oson Érd térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk. Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tiszató 22 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És folytassuk is a beszélgetést, 5 perccel vagyunk, 3-4-8 előtt. Jó reggelt kívánunk, hello drága hallgatók! Későn kelők, Háspataki Gábor a vendégünk, vagy visszatérő, legkisebb fiú, aki elment hosszú útra, és visszatért. Hello, Gábor, jó reggelt! Itt van Csonka Zsófi, természetesen. Szia!
2: Szofi. És itt van velünk Harsányi Levente.
1: Nos,
2: ha már az edzőkről volt szó, na, gyakorlatilag nekünk a rádiós edzőnk, te vagy Levi Gáborral
1: nem
2: együtt.
1: Nem, igen?
2: Igen. Na, és szerintem jó edző
1: ha
2: vagy.
1: Szépen, ha visszavonok, akkor szépen beszéltek. Na, viszont Gábor visszavonult, aminek örülünk is, meg nem is. Nyilván az életben vannak ilyen lépcsőfogok, egyel feljebb kell lépni, másfelé kell venni az irányt. Rendben van, jól van, és jól él, boldog. Házas is lett időközben.
3: Boldogat úgy, kérlek, mondd ki, mert hallgatja még egyszer.
1: Most nagyon boldog, és már nekünk részleteket is mondott. Sok sikert kívánok, boldog, békés, nyugodt életet. A minap voltam egy podcast beszélgetésben, ezt Gábornak mondom, és kérdezték a hosszú élet titkát. Tudjam, hát tegyünk érte, illetve hogy nem, mert nem tudom, hogy éppen ez hogy alakult. Egy biztos, egy boldog jó kapcsolat, az nagyon-nagyon meghosszabbíthatja a férfi, meg egyébként a hölgyek, a nők életét is, mert pont ez a lényeg. És a tekintetben kérdeznénk, hogy itt aztán nagyon belemennék egy bulváros témába, de hogy ez egy hirtelen jött, váratlan találkozás, vagy már ott voltatok egymás mellett, mert ugye azért szakmabeli, azért mondjuk ki.
3: Igen, szakmabeli.
1: Hogy
3: 12 éve ismerjük egymást közelről, tehát hogy egymás mellett éltünk végig.
1: Aha.
3: Minden egyes versenyen találkoztunk, egymással
1: soha
3: készültünk.
1: Soha nem gondoltátok azt, hogy ő lenne?
3: Soha nem gondoltuk
1: egymást. Ez valami érdekes.
3: Igen, nem gondoltuk, de viszont mindig úgymond egy ilyen testvérszerepként egymásra támaszkodva segítettük egymást. Nagyon sok közös képünk van, ahol együtt elmentünk akár az Eiffel tornyot megnézni, vagy Spanyolországban.
1: Soha semmi.
3: Első közös eredményem, első közös eredményünk, vagyis az én eredményem, neki már akkor a második aranyérme volt. Együtt megszereztük, akkor elmentünk, közösen 16 éves voltam, ő 14. Együtt elmentünk város nézni Madridban. Pont most jöttünk haza egy A Coruña versenyről, egy világkupa sorozatról, és akkor átmentünk Madridba, és akkor pont így beszéltük azt, hogy úristen, 13 éve voltunk, itt emlékszel? És akkor igen, hogy azért ez egy elég hosszú folyamat volt, és aztán így szépen így hogy is mondjam, egymásra kacsintottunk,
2: kellett ez
3: beszélgettünk,
2: a súlykategória váltás.
3: Felnőttünk. Szóval, és az a durva egyébként, hogy nem azt mondanám azt, hogy a mai jelenben is úgy vagyunk egymás mellett, mint régebben, hanem egy olyan pozitív kijövetele volt ennek az egész régi ismeretségnek, hogy nem csak most már férj és feleség vagyunk, hanem lelkitársak, hogy így pont egyszerre gondolunk egy dologra, pont egyszerre csináljuk, vagy hogyha azt mondom azt, hogy most mondok egy vicces dolgot, venni akarok egy új tévét, így rám néz, és akkor mondja, én is ugyanerre gondoltam most. és így, most ezzel nem hülyéskedek, naponta legalább kétszer ez előfordul.
2: Mióta vagytok házasok?
3: Mióta vagyunk házasok?
2: Néhány hónapja.
3: Február 20-a óta.
2: Ugye?
3: Igen, február 20-a tudod, óta. Szóval azért nem régóta. Nem. Február 20-a óta, és azt tudom mondani, hogy boldog házassági kapcsolatban élek, és nagyon-nagyon jól érezzük egymást, nagyon jól érezzük magunkat, és
1: egymást, tényleg, jól mondtad.
2: Egymással.
3: Igen, egymással. Van két szép, gyönyörű kis gyerekünk, kutyák, és tényleg nagyon-nagyon pozitívan haladunk előrefele, és már tényleg a jövőt tervezzük így az, hogy minden kialakuljon az, hogy egy gyönyörű szép házban, gyönyörű szép kisgyerekekkel együtt. Szóval így tényleg
1: tehát van egy ilyen timingen tervezés, mikor szeretitek gyereket,
2: hát
1: és a többi, és a többi.
3: Hát még a feleségem, ő még hivatásos sportoló, úgyhogy majd miután be fogja fejezni, akkor utána biztos, hogy majd elkezdjük tervezni. Most is beszélünk sokat róla, de még 100%-osan nem, mivel ő még hivatásos versenyző, de miután abba hagyja, akkor majd utána majd elkezdünk majd ezen is gondolkozni.
1: Nagyon sok boldogságot kívánunk neked, vagy nektek. Most így,
2: vagy legalábbis ugyanezt, amit most látunk rajtad, igen.
1: Ez így, ma, igen.
3: Hívjatok vissza egy hónap múlva.
2: Na majd jövőre.
1: Figyelj, én hiszek ebben, hogy valami, tehát vagy jön, és úgy látom, hogy ez így jött belőletek, tehát nem egy ilyen, hogy rákészülünk, már ismerik egymást. Igen. Tizen éve, és aztán, hogy beértnek tűnik az egész. De és maradjon is, nagyon ezt kívánom, és nagyon jó boldog embereket látni, mert abból az ember merítkezni, legalábbis én azt hiszem. És most akkor így, hogy az aktív profi pályafutásodnak vége, jön az edzői rész, meg hát tudsz magaddal is foglalkozni, fiam. Tehát én mikor a szemedben nézek, akkor látom, hogy az orrod elindul innen fentről, és máshová, máshová végződik. Tehát az érdi emelkedő kanyar, ahhoz képest ami van, és ezt most ér szakmai észrevételnek, hogy egy-ketten már nekiestek az orrodnak, és most ha viccesen mondtad, hogy most el kell menni megcsináltatni, nem tudom feltenni a napszemüveget.
3: Igen, igen. Hát igen.
2: Az Ancelotti modellt ajánlom, figyelmet.
1: Ez nagyon modell.
3: Igen, az a probléma ezzel, igen, az, hogy amúgy a karate egy nagyon szép sportág, de azt tudni kell, hogy a férfi kategóriákban azért szokott történni egy-két kisebb baleset. Nagyon sokaknak a térd problémájuk van. Nekem nem volt, hál' Isten, én okos gyerek voltam. Az edzőm belém verte, illetve az anyukám is. Most már a feleségem. Azt, hogy minden nap be kell venni a táplálékkiegészítőket és a vitaminokat.
1: Ja, de szép.
3: Igen, szóval nekem a tér problémáim, vagy ilyen ízületi problémáim nem voltak. Nekem összesen két problémám volt az, hogy a kézfejem eltört 6 helyen, amikor belenyúltam laza kézzel egy rugásba, illetve nem sokszor, ha esetleg valaki látta a 2021-es olimpiát, akkor ott is eltört az orrom egyébként, így elfordultam balra, de az orrom maradt a kamerával szemben, és azonnal átváltották, hogy folyt a vér, szóval összesen 11-szer tört el az orrom. És ez azért probléma igazából, nem ahogy kinéz, mert engem nem izgat, ez olyan, mint
1: nem vészes, nem.
2: Főleg a 11 töréshez képest nagyon csinos.
3: Igen, nagyon sok ilyen képen van, hanem az a probléma az, hogy otthon azért sok szemüvegem van, és mindegyik ilyen 45 fokos szögbe jobbra dől.
1: Ez a vicces, hogy mondta, hogy felvenném, de nem tudom, hogy ez egy csálénál a szemüveg.
3: Igen.
1: Lesz időd magadra? Melyenkor mindig ugye, ha ilyen aktív pályafutásnak vége lesz, akkor nagyon sokan azt mondják, és elkezdik. Most értsd jó értelemben, hogyha valaki befejezi mondjuk a hétköznapi munkát, hogy jön a nyugdíjas időszak, akkor jaj, de jó, na mennyi mindent kell csinálni, mert eddig nem utaztam, eddig nem csináltam ezt, nem csináltam azt, most viszont minden bepótolok. Nálad hogy van? Sok mindent kell pótolni, vagy szeretnél?
3: Ez már nem egy hitvallás, hanem a második szerelem az én sportom iránt, és most nagyon sok olyan helyzetem lesz az, hogy a nyaralásunkat, vagy a pihenésünket így össze tudom kötni edzőtáborokkal, meg ilyen helyzetekkel. Most például megyünk ki egy világkupa sorozatra, amit úgy hívnak, hogy Youth League, Porecsbe, Horvátországba, július 2-től 5-ig, ahol néhány versenyzőm el fog indulni, és azután a verseny után kint tudunk maradni mondjuk egy 5-6 napot Porecsbe.
1: Mert ez eddig nem lehetett.
3: Igen. Vagy például megyünk június végén Sutomoréba, Montenegróba, Podgoricától olyan 70 kilométerre, tengerpart melletti övezet, ahol ugyanúgy edzőtábor van, én is fogok ott, mivel a szponzorom, egyik szponzorom a főszervezője, ott fognak edzőtábor tartani a balkáni térségben, a balkán versenyzőkkel, minket is meghívtak, elmegyünk oda, és az edzések után el tudunk menni a versenyzőkkel strandolni, el tudunk menni körülnézni, és körül megtekinteni azokat a szép dolgokat, vagy nem tudom, mert pontosan Montenegróban pont nem voltam, még csak egyszer nagyon régen.
1: Nagyon szép.
3: És arra nem emlékszem. Szóval, hogy ezeket így most össze tudjuk így kötni a nyáron, és aztán megpróbáljuk ezeket az ilyen dolgokat úgy pozitívan minőségi időt töltve kitölteni, hogy ne csak a versenyzésről szóljon, mint ahogy elmúlt életünk szólt, hogy bementünk egy hotelba, Párizsba, vagy bementünk egy hotelba Balin, de
2: és kb. Mindegy volt, hogy hol vagy. Igen.
3: És csak versenyeztünk, és nem tudtunk kimenni. És most ezeket megpróbáljuk összekötni. Vagy például szeptemberben megyünk Amerikába versenyezni, és utána meg kimaradunk még egy hetet Miami-ba. Szóval, így egyébként.
2: Így kedve hallgatlak.
1: Ez az is, hogy elmondod, igen, mert ezt nem mindenki, de bár azért már hallottuk csak sportoltól, hogy ez csak kívülről tűnik olyan hűha, de jó, meg egyébként is ott van, de egyébként teniszezők szokták mondani, hogy azt látod, hogy egyébként csinosak, napbanítottak, milyen kocsika ajánlnak meg hogy ének, közben meg hát az egész az életük, barnulta, az egész életük, edzés, verseny, edzés, szálloda, nem tudom, ki mondta, a múltkor beszéltünk, hogy utána Fucsovics Marci, hogy nem tudsz se foglalni, se tervezni, mert elindulsz egy versenyen például, és szerintem az nál is így volt, és nem tudod, hogy ott most kettő nap múlva esel ki, vagy végigmész. Tehát ja. Ilyen nagyon random volt hát az élet.
3: Igen, nem? Nekem a felnőtt világbajnokságon, ahol második helyezést értem el Budapesten, ott úgy éreztük azt, hogy az olimpia után egy olyan csúcsot tudtunk megint elérni, ami nagyon-nagyon-nagyon régen sikerült egy másik magyar versenyzőnek, Eskovács Ádámnak, jól emlékszem 2008-ban Tokióba, hogy tényleg majdnem eltelt 15 év azóta, mióta valaki tudott szerezni felnőtt világban a kezdősen, és akkor azt mondtuk azt, hogy na jó van, akkor lehet, hogy itt majd lassan le kell tenni a lantot, még talán még egy EB, ez 2023-ban volt, aztán 2024 januárjában kiküldtek egy e-mailt, hogy amúgy haló, kijutott el a világjátékokra 2025-ben, és akkor hogy hú, akkor van még idő bőven. Igen. Szóval, ahogy te is mondtad, igen, azt, hogy soha nem tudunk előre tervezni azt, hogy mi hogy legyen, és mindig így a sport mellett éltünk, a sportban éltünk, és muszáj volt az, hogy természetesen szeretve, az, hogy mindig az legyen az előtérben, sok feláldozással, sok olyan kis dolgot le kellett mondanunk róla. Aha. Szóval lemondás is. Szóval, hogy tényleg mindig prioritásba kellett tenni először a sportot, és akkor minden más család, minden más volt a második szerepben, mert tudtuk azt, hogy nekünk ez a jövőnk, és mi ezt szeretnénk csinálni.
2: A verseny naptár diktálja gyakorlatilag a te tempódat. Igen. De ha már itt mondod a bizonytalanságot, meg azt, hogy alakulnak a dolgok, bennem ez rengetegszer forog, és ugye legelső beszélgetés részünkben utaltál Brisbane-re. Hogyan tudsz készülni egy olyan sportágban, ahol te olimpiai érmes vagy, de akkor rendeztek először gyakorlatilag erre, vagy akkor volt ugye először karate olimpián, hogyan lehet készülni úgy, hogy nem tudod, hogy a világverseny, vagy a világjátékok lesz a főversenyed, vagy pedig a gyerekeidet mondjuk egy olimpiai döntőbe kell, hogy felkészítsd.
3: Igen, most már azt tudom mondani 2026-ban, hogy hál' Isten a karate fejlődött arra a szintre, mint az olimpiai sportágak, eddig is nagyon. Azt tudom mondani egyébként tényleg, hogy a nem olimpiai sportágak között a legerősebb, legfejlettebb, legösszetettebb sportág az a karate. Mert tényleg sokkal tized annyi büdzséből, pénzből dolgozunk, mint mondjuk egy judo, vagy például, mint mondjuk egy másik olyan sportág, ami olimpián van, és tényleg ugyanazt a munkát beletesszük. Teljesen más felépítésre, de beletesszük. De most már így objektív szemszögből, most már nekünk is azok a multisport események, minden megvan, kivétel az olimpia. Nekünk is van egy nem olimpiai olimpiánk, a világjátékok, igen, amire fel tudunk készülni 4 évente, indulunk az Európa játékokon, illetve van nekünk most már a Youth Olympic Games is, uh-huh, tehát az ifjúsági olimpia, ami a Nemzetközi Olimpiai, igen, Bizottság, igen, mint az Európa játékok, az alatt van, és azokon mind tud indulni a karate. Most már csak az olimpiáról hiányzunk, tehát illetve vannak EB-k, BB-ink, világkupa sorozataink, úgyhogy tényleg az a felvonulás, az összetett dolga a karaténak, ahogy fel van építve, az ugyanaz, mint az olimpiai sportágaké. Tehát mi is tudunk készülni, csak sajnos nem a hivatalos olimpiára, amit mindenki néz, hanem a világjátékokra.
2: És a nemzetközi lobby amúgy ebben a szegmensben törekszik arra, hogy állandósítsa a karate helyét az ötkarikás játékokon?
3: Most őszintén beszéljek, vagy?
2: Léci, először az őszintén beszáll a szépen.
3: A Magyar Karate Szakszövetség, aki életem a sport pályafutásomban végig teljes mértékben támogatott, és ők, Mészáros János is nagyon erősen lobbizott és lobbizik is mai napig, hogy az olimpiai sportágakba bekerüljön a karate. Ezt viszont én a Nemzetközi Szövetségről nem látom annyira. Hmm. Tehát az, hogy a Nemzetközi Szövetség mindent megtenne azért az, hogy olimpiára kerüljön a karate. Ha ezt mondanám, akkor nem mondanák igazat. Biztos, hogy tesznek érte valami, de ilyen felső körülben nem látok bele.
2: Milyen vezetésetek van?
3: A Nemzetközi Karate Szövetség egy nagyon erős szövetség, csak pont az a probléma az, hogy a világszövetség elnöke és az európai szövetség elnöke az ugyanaz például.
2: Oké. Okay. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy legalább különböző országokból, vagy különböző kontinensről
1: származnak. De ez miért baj?
2: Azért, hát egy irány.
3: Egy irányú, igen, és azért is baj, mert így nem átlátható az egész. Aha. Tehát az, hogy két olyan világszervezetet irányítasz, kettő dologban látsz bennem, nem pedig egyhangúan tudsz a sajátodra koncentrálni, és esetleg ellentmondani a többieknek, hanem van kettő. A legnagyobbat te szervezed, vagyis hogy te irányítod, illetve a második legnagyobbat is. És a többiek azok meg mind alattad vannak, és igazából csak azt követik, amit te mondasz. És azért ez nem annyira jó szerintem.
2: Magyar utánpótlás nemzetközi szinten hol tart?
3: Nagyon erős. Most nálunk is volt egy generációváltás. A felnőtteknél most nagyon sokan abba hagyták, akár Tatiszi Márciál, György Dániel is abba hagyta most, visszamonult, illetve Molnár Éka is. Azok a versenyzők, akik tényleg mindig ott voltak az élvonalban. Most jönnek fel a fiatalok, nagyon ügyesek. A nem régi ciprusi, limaszoli korosztályos Európa-bajnokságon 3 érmet szereztünk. Egy MT2-es és 2 BV

0: a karatét, és hogy mennyit tudsz érte feláldozni.
1: Ha találkoznál most a fiatalkori önmagaddal, aki először lép be a dojóba, jól mondom?
0: Igen.
1: Akkor mit mondanál neki?
0: B. Nem, azt mondanám, tehát imádom ezeket a mondatokat, nem mondanék neki semmit, annyit mondanék azt, hogy csináld, amit érzel, és hogy tegyél bele mindent.
1: Azt akartam amúgy kérdezni, hogy mit mondanál neki, hogy elégedett lesz-e?
0: Elégedett lesz-e? Biztos, hogy elégedett lesz. Én nagyon elégedett vagyok.
1: Na, oké.
0: Okay. Én nagyon elégedett vagyok, tényleg. Én azt tudom mondani, hogy a karate pályafutásom az gyönyörű volt, sportolói, és szeretném azt, hogy az edző is ilyen legyen, és tényleg azt mondanám neki azt, hogy figyelj, ne ígérjél meg semmit, én nem fogok mondani semmit, tegyél meg mindent, és ez ki fog fizetődni.
2: Te álmodsz még bizonyos versenyekkel, mert Puskás öcsi volt, az mondták sokan, hogy az 54-es világbajnoki kudarc után, ugye az ezüstérmes lett a magyar csapat.
0: 3-2.
2: Igen, álmából is felébredt, meg egyébként is beszélgettett nagyon sokat, és mondta, hogy ha akkor azt hülye módon a szögletnél ott nem oda csavarom, hanem ide. Tehát valamit nem tud elengedni az ember a sport, nem csak a sport, az élete előző szakaszaiból. Neked van ilyen? Volt ilyen, ami úgy mindig visszaugrik, felsejlik, ha ott azt a rugást beviszem, ha nem tudom, hogy másképp alakulhatott volna?
0: És a Puskás öcsi bácsitól megkérdezték azt, hogy 100%-ig beletette mindent?
2: Hát én szerintem ő biztos. Nem tudom, megkérdezik, de ő biztos.
0: Akkor nem kell, hogy olyan érzése
2: legyen. Mert ott valaki elfogadja, hogy neki ez jutott, de valaki azt mondja, jó lett volna, nem csak egy olimpiai bronz.
0: Persze, hát én is örülnék egy olimpiai aranynak, de én azt tudom azt, hogy igen, kikaptam 7-0-ra az azeri ellenfelemtől, Rafael Agajevtől, viszont azt is tudom azt, hogy én ott mindent megtettem.
2: Szóval akkor abban még ennyi volt, ugye?
0: Igen, ennyi volt. Nagyon jól mentem az olimpián, megpróbáltam mindent.
1: Hát ott lehettél, tehát hogy akkor születtél, amikor erre lehetőséged volt.
0: Igen.
1: Hatalmas.
0: Mondhatnám azt is, az úgy kezdődött a meccs, hogy én tiszta erőből hasba rúgtam, és a szabályzatban az van, hogyha az ellenfeled akadályoztat a zansin kivitelezésében, ami a zansin az azt jelenti, hogy azt megmutatom a bírónak, hogy ez a pont volt. Hm. Hogy ezzel az ellenfelemet én le tudnám ütni, vagy le tudnám rúgni. És nekem az megvolt, és ő akadályoztatott, mert megfogta a lábamat, de a találati felületet én eltaláltam. Na, azt nem adták meg, aztán történt egy olyan dobás, ami túl sokáig tartott, nem azonnal történt meg, és megütött, nem adott rá senki pontot, majd videóbíróval megadták. Szóval mondhatnám én is azt, hogy...
2: Van azért, igen.
0: Persze, mondhatnám azt, hogy de az én pontom volt, és akkor már is máshogy alakult volna a verseny, mert nem úgy kezdődött volna, hogy ő vezet 3-0-ra, hanem én vezetek 2-0-ra. Szóval ezek bennem vannak, vagy az, hogy miért nem fejbe rúgtam. De én akkor azt éreztem, 100%-osan beletettem mindent, úgyhogy pici van, de azt mondom azt, hogy amit elértünk, az gyönyörű.
1: És szerintem a válasz az az volt, hogy azt mondtad, máshogy alakult a verseny, nem pedig az, hogy máshogy alakult volna az életem.
0: Igen.
1: Mert úgy látom, hogy azért jól alakult, hála Istennek.
0: Hála Istennek jól alakult, igen.
2: Na, úgyhogy egy elégedett, boldog emberrel beszéltünk, és beszélgetünk, bármikor, ha erre jársz, gyere, csak szólj előtt, hogy tudjunk belépőt intézni. nagyon örülünk neked, szeretünk, és tényleg sok sikert, meg boldogságot kívánunk, mint edző, mint pedig ifjú férj és családapa, úgyhogy bízunk benne, hogy minden úgy sikerül, legyen így, és jó volt veled beszélgetni, Gábor. Köszönjük, hogy itt voltál, jár legközelebb is, és közben nézzük a pályafutásod, és néha rád üzenek, hogy mi a van veled. Jó? Na, köszönjük szépen Áspataki Gáborra, beszélgetünk. Szia, Gábor! És pedig folytatjuk hamarosan, hiszen jön egy nemzeti sportjegyzet, Szoboszlai Dominik, és főleg öltözete is a központba kerül, és aztán pedig László Csabával is beszélgetünk, de ez csak 9 óra után.
0: Sziasztok!
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Csonka Zsófia. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Vince Szabolcs gondolataival.
6: 30 apró szépség hibával Vince Szabolcs jegyzete. Még ez sem kezdődött a férfi kézilabda döntő második találkozója, amikor a Szeged egy meccset már meg is nyert. Nem menjünk el ugyanis amellett, hogy a hazaiak a kezdés előtt megmutatták, hogyan is kell elbúcsúztatni egy klublegendát, mert abban nincs vita, hogy Bodó Richard abszolút megérdemelte azt, hogy bár nem egészséges, a pályán búcsúzhasson el, ráadásul a végén egy tiszteletgóllal, attól a közönségtől, amely 10 éven át szurkolt érte, amellyel egy évtizeden át vált válnak vetve harcoltak, éltek át együtt sikereket és kudarcokat. A gesztus ellensúlyaként a másik oldalon a veszprémi klublegenda Gaspar Margucs ezúttal sem volt ott még a keretben sem, és ez a kettőség némileg jogosan szolgáltatott beszédtémát a szurkolók körében. Nézhetjük viszont úgy is, hogy az építők szakmai stábja az idény hajrájában tényleg mindent feláldozott a siker érdekében, mert a csapat és az edző számára mindig és minden körülmények között a győzelem volt az első. Ha ebből a szemszögből nézzük, más megvilágításba kerülhetnek a kérdéses döntések, de azt rögtön hozzáteszem, hogy senkit sem akarok felmenteni, hiszen Gasit én magam is nagyon sokra tartom. De azt is tudom, hogy egy edző döntéseit lehet vitatni, ám attól még ő az edző. Övé a felelősség és a győzelem, valamint a hibátlan bajnoki idény azért igazolja Xavier Pascual döntéseit. De magáról a meccsről is. Kétségkívül tanult a hibáiból a Szeged, két eladott labdával hozta le az első félidőt, remekül alkalmazkodott és bebizonyította, méltó partnere tud lenni a nagy rivális építőknek. Illetve azt is megmutatta, hogy a szegedi mellett a magyar kézilabda szekerét is tolja az olyan húzásaival, hogy fontos szerepet szán a fiatal és tehetséges Fazekas Máténak egy ilyen kélezett helyzetben, aki helyt is állt. De térjünk vissza a Veszprémhez. Ha egy klub megszerzi története 30. bajnoki címét, az önmagáért beszél és tiszteletet érdemel. És szurkolóként elégedettek lehetünk mi is, hiszen a két gárda között hatalmas harcot láttunk a magyar bajnoki címért és a magyar kupa győzelemért is. Az építők ugyan csalódott lehet a Bajnokok Ligája kiesés miatt, de a kölni repjegy ezúttal is csak hajszálon múlt egy olyan csapat ellen, amely Európában talán mindenkinél előrébb tart. Azt hiszem, mindkét magyar csapat megtette a magáét.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.
7: Fly boss walk jam nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ismét a Veszprém lett az aranyérmes a férfi kézilabda NB1-ben. Megvan a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője, Zverev már elődöntős a Roland Garroson. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második tegnap esti mérkőzésén. A Bakonyi együttes így már 2-0-ra nyerte meg a párharcot, és 100%-os mérleggel védte meg címét. A győztes csapatból Ligetvári Patrik nyilatkozott Szilágyi Dórának.
2: Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg jó erőt képvisel, és tényleg ez be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. Meg a múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt a szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk sem jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófeával zártuk az évet.
3: Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
2: Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk. Vérekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, tudtuk korrigálni a mérkőzést.
3: Milyen volt ez a szezon, hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a magyar kupát. A Bajnokok Ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
2: Persze, abszolút. Főleg az, hogy nagyon kis nyújanszom múlott az, hogy mi nem vagyunk most ott körbe, és holnaptól nem a Final Four-ra kell készülni. Nagyon fájó. Tényleg az, hogy milyen ennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Ma például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván, amint mondtam, is több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
1: A 10 év után távozó Bodó Richárd tegnap utoljára lépett pályára a Szeged együttesében, amely tehát a döntő második mérkőzését is elveszítette, az ezüstérmes hazaiaktól Bánidi Bence értékelt Szilágyi Dórának.
3: Ez a bajnoki döntő most két mérkőzés alatt dőlt el, de azért ez nem volt ennyire sima. Mit gondolsz, mi az, ami most eldöntötte ezt a mérkőzést?
4: Ugyanaz döntött el, mint az összes többi mérkőzést az elmúlt meccseket a Veszprémben ebben a szezonban. Az, hogy a második fél időre valahogy mindig elfogytunk, vagy fizikálisan, vagy mentálisan. Mai mérkőzésen mindkét dologban elfogytunk, úgyhogy a legnagyobb problémánk az ez volt.
3: Mi az, amivel tudjátok zárni a szezont, milyen tanulságokkal, vagy félig üres, félig tele, hogy van ez a pohár?
4: Hát most nagyon nem gondolunk erre, hogy mivel tudjuk zárni. Átbeszéljük itt a srácokkal, leülünk, elköszönünk a távozóktól, aztán iszunk egy sört, beszélgetünk egyet, és nagyjából ennyi most lesz majd egy évzára, gondolom a klubbal, ahogy szokott lenni az összes szezon után, úgyhogy nagyjából ennyi, amit tudok mondani.
1: Egyelőre nem született döntés Csemár Rodriguez szövetségi kapitány jövőjéről. Erről számolt be a Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán. A férfi válogatott májusban összesítésben 1 góllal alul maradt a szerbekkel szemben a VB selejtezős párharcban. Így nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra, viszont szabadkártyával még szerepelhet a VB-n. Ijés Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével Szilágyi Dóra beszélgetett.
4: Egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon a rendkívüli pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségi kapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét, azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket, és a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, a közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártyán Nemzetközi Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés, várhatóan 10-ig, június 10-én megszületik ez a döntés, és ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozzuk a döntésünket.
3: Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
5: Én azt gondolom, hogy
4: hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben a válogatottunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részéről elmondjuk a kritikáinkat, a szövetségkapitány felé ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapat jövővel kapcsolatban, mert a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Megvan a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a Felcsúti együttesnél. Első idényében az U19-es csapatot irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő együttes vezetőedzője volt. Tarolt a Ferencváros a női rangadógálán, a 7. bajnoki címét szerző FTC begyűjtötte az összes díjat, a női labdarúgó NB1 legjobbja, Nagy Viktória lett a 24 éves játékos, kivette a részét a címvédésből, hiszen gólt szerzett a Puskás Akadémia elleni döntős párharcban, amelyben csapattársa Nagy Vanessa ötször is betalált. Ő lett egyébként a gólkirálynő a nemrég véget ért idényben, míg a szezon felfedezettje a szintén ferencvárosi Hanesz Vanda lett. Nagy Viktóriával Berkesi Judit beszélgetett.
5: Nagyon nagy elismerés, tényleg még nem kaptam ilyen egyéni díjazást, szóval nagyon örülök neki, és szintén nagy elismerés, hiszen tudom, hogy az ellenfél csapatai játékosai, edzői szavaztak rám, szóval ez tényleg nagyon jól esik, és egy hatalmas elismerés.
6: Hogy látod, miben fejlődtél leginkább erre a szezonra, vagy talán mondhatjuk, hogy szezonról szezonra, ha az elmúlt éveket nézzük, történt az előrelépés a játékodban?
5: Igen, szerintem azt kimondhatjuk, hogy szezonról szezonra egy jobb formában, jobb játékba lendültem. Szerintem idén az volt a kulcs, hogy kiegyensúlyozottabb volt a játékom. Próbáltam mérkőzésre egy szintet húzni, és az alá nem szerettem volna menni. Idén több gólt is rúgtam szerintem, mint az előző években. A gólpasszok számában is többet szereztem, mint az előző években, szóval szerintem ez lehetett ennek a kulcsa.
6: Igen, 10 gólig jutottál, és tényleg nagyon fontos gólpasszok is a neved mellett. Érezted ezt a vezérszerepet is most már a csapaton belül?
5: Igen, pályán szerettem volna felvenni ezt a vezérszerepet, ha már így az öltözőben nem én vagyok a leghangosabb ember, de a pályán mindenképpen, hogyha egy rosszabb mérkőzése van a csapatnak, vagy nehezebben megy, akkor próbáltam mindig felhúzni a csapatot, ha a játékommal, ha egy-két szóval, de igen, most már azért itt vagyok a Fradiban, most 10 éve, szóval most már illik azért vezérként játszani, úgyhogy igen, az évek során folyamatosan növekedett a szerepem a csapatban.
1: A magyar válogatott bejutott a 4 közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyeddöntőben. A mieink a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A cél az egyéni csúcs megdöntése, többek között erről beszélt az N4 Sportnak Molnár Attila, Európa-bajnok atléta. A 400 méteres síkfutás országos csúcs tartója vasárnapi Rabati Gyémántliga versenyen 6. lett egy nagyon erős mezőnyben. A világhírű Laurent Miulival dolgozó magyar atléta Marokkóban pályafutása 2. legjobb idejét ért el, 44,73 század másodperccel. Molnár Attilát hallják.
7: Az utolsó százam nekem volt a leggyorsabb, viszont a kanyar az hosszabb volt, mint gondoltam. Tehát nem arra készültem, hogy az a 9-es pályán nem 100 méter a kanyar, hanem most nem tudom, 130 valamennyi, és az kicsit fejben hosszabb volt, mint gondoltam, és ott az 3. százamnál valami elengedtem energetikailag, amit nem kellett volna, mert belefért volna, tehát kibírtam volna. Ott egy kicsit visszavettem a tempót akarva akaratlanul, és ezen javítanék, ezen nagyon sokat javítanék, de egyébként a tempó az rendben volt, nagyon energiatakarékos volt. 250 méterig vezettem az egész mezőnyt, 10.78-al kezdtem, ami kanyarban nagyon erős, annak ellenére, hogy nem úgy volt, nem úgy érződött ez, mint hogyha olyan durván nagyon erős kezdés lett volna. Úgyhogy ezen én már csak följebb fog menni.
1: 2 évvel sérülése és az azt követő térdműtétek után szeretne érmet szerezni a nyári Európa-bajnokságon Kovács Zsófia. Erről a 3-szoros EB aranyérmes tornász beszélt az M1-nek. Kovács Zsófiát, aki a múlt szombaton világkupa győzelemmel felettette az elmúlt 2 év nehézségeit, Pál előtt szólaltatta meg.
8: Hál' Istennek most már egyre több munkát bír el a térdem is, aminek nagyon-nagyon örülök, és ez nyilván a sport teljesítményen is látszik.
9: Mert hogy májusban sikerült nyerni csapatbajnokságban, sikerült nyerni Fenemáskorláton, és egyértelmű, hogy nagyon jó lehetett az is, hogy a világkupában egy olyan visszatérésed volt, amely elhozta az aranyérmet a koperi világkupán. Számítottál egy ennyire jó májusra, vagy még te is meglepődsz, hogy ilyen remek forma jött ki?
8: Nyilván valahol a sportoló számít a jó versenyzésre, de nyilván nagyon hosszú idő után tértem vissza újra egyáltalán magához a versenyzéshez, úgyhogy nyilván az első verseny is azért fontos volt számomra, meg tényleg minden verseny fontos, hogy szépen fokozatosan visszatérjek, és ehhez is nyilván vissza kell szokni egy versenyzőnek, hogy közönség előtt meg van szólítva, nemzetközi vagy akár itthoni szinten. Igazából nagyon örülök, hogy ezt így szépen lassan el tudtuk kezdeni, és így kitérve kicsit a kóperi világkupára, nyilván az egy plusz öröm volt számomra, hogy tényleg sikerült elindulnom kétszeren, ugye Felemás korláton és Gerendán is, és tényleg az már csak egy plusz habatortám volt, hogy sikerült nyernem is.
9: 2022 a legutóbbi VB-t, 2023 a legutóbbi EB-t, és most ebben az évben lesz mindkettőből. Ugye augusztusban a kontinens torna, októberben pedig a világbajnokság. Milyen reményekkel folytatod most a felkészülést, hiszen a végcél mégiscsak az, hogy ezeken a versenyeken ott legyél.
8: Mindenféleképpen adott egy löketet ez az egész versenyzés és jó szereplés, úgyhogy most tényleg a további edzésnapokon is azon leszünk, hogy az Európa bajnokságra készülünk. Még lesz egy itthoni versenyünk is, szóval az is nagyon nagy pluszt fog adni ehhez az egész felkészüléshez, és ugye az első állomása az Európa bajnokság lesz, ahol szeretném magamból a legtöbbet kihozni.
1: Kialakult a Roland Garros első elődöntője a nőknél. Az orosz Mira Andrejeva a román Kirsztát győzte le, míg a két ukrán játékos összecsapását Márta Kosztyuk nyerte meg Svitolina ellen. A férfiaknál pedig tegnap Alexander Zverev és Jakub Mensik jutott elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon, a német játékos a spanyol Hodárt, míg a cseh teniszező brazil Fonsecát győzte le. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kézilabda.
0: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Bajnok a Veszprém a kézilabda NB1-ben. Távolsági buszt talált el egy ukrán drón a Donyecki régióban. Borult időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Veszprém megszerezte 30. bajnoki címét a férfi kézilabda NB1-ben, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén, így 2-0-ra nyerte a párharcot. A Veszprém 100%-os mérleggel, pontvesztés nélkül védte meg címét. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A miénk az elődöntőben holnap Ukrajnával találkoznak. Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól. A második körben a miénk 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. Európa Liga szerepet érő helyen végzett az angol bajnokságban. A bajnoki címvédő Ferencváros játékosai szerezték meg az év legjobbjainak járó mindhárom díjat a női labdarúgó NB1-ben. A rangadó díjátadón az idény legjobbjának járó elismerést Nagy Viktória vehette át. Az év felfedezettje Hanász Vanda lett. A gólkirálynői cím Nagy Vanesszáé, aki 32 góllal végzett a góllövő lista első helyén. Az év legjobbja és az év felfedezettje díjra egyaránt az élvonalbeli csapatok vezetőedzői, csapatkapitányai, illetve az együttesek legidősebb és legfiatalabb játékosai szavaztak.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki Janakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le 16 orosz régió és az Azovi-tenger felett. Párizsban folytatódnak Magyar Péter tárgyalásai ma. A kormányfő a francia fővárosban találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország számíthat Németország segítségére. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Melétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. A szuverenitás védelmi hivatal 2024. február 1-e óta működik, Lánci Tamás vezetésével. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Loop Színházi Társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plusz programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, filmvetítések és kortárs kísérleti formák is helyet kapnak.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, a 12-es kilométernél, a leállósávon arra szól a forgalom, 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néha felhőszakadás. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza tó 22 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Igen, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, drága hallgatók, ott tartunk a 8:40-es, mindjárt 3:40-90, június 3-át üljük, és nagyon izgalmas napok vannak mögöttünk, meg még szerintem vannak is, és lesznek majd ebben a szezonban, ugyebár ezen a nyáron, hiszen elindul a labdarúgó világ, abszolút világbajnokság jövő héten, és ennek szellemében van egy csomó felkészülési mérkőzés, barátságos válogatott mérkőzések. Tegnap például játszott, azt hiszem, hogy Wales Gánával, talán ha minden igaz, most nézzem, és egy játszottak a horvátok a belgákkal egy 0-2-t, és mi volt nem olyan rég, ugye Törökország is, igen, Wales Gána 1-1 lett, aztán horvát-belga 0-2, és ugyebár Georgia és Románia 1-1. És tegnap még volt egy nagy kézi derbi is, ugye, a Szeged és a Veszprém. Azt hiszem egy gól, két gól nyert a Veszprém a végén. Nagyon izgalmas volt az is. És közben pedig Szoboszlai Dominik képe Tomból és Romból, mind a kettő igaz, a közösségi felületeken, ugyebár megjelent, ezt már kicsit elkezdtük, nagyon idejekorán, de most van időnk ezt kibontani, úgyhogy várjuk a hallgatóink divat szakértői hozzászólásait a 0-30-55-55-6-05-ös számon, hogy tetszik nektek Szoboszlai Dominik szettje. Ugye ezt megkérdezhetnénk Zabalenka kapcsán, ő egészen jó szetteket hozott a Roland Garroson, és szépen zakadta tovább egy újabb Grand Slam trófea felé. Na de maradjunk ott, hogy megjelent egy csikos, inges, blúzos felsőben Dominik méregdrága napszemüveggel, méregdrága autóval, egy külön álló és élő hajjal, de most már akkora sztár, hogy már erre is ad, és egyébként nekem nagyon szimpatikus, bár nem tudom, hol tenni ezt a fajta stílust, és egy szoknya, egy nadrágból ugye a címadó ruhadarab rajta, egy bokalánc, vagy bokagumi, vagy nem tudom, és egy, tulajdonképpen egy, hogy mondjam, tehát egy kis gróf által is megígyett, elég erőteljesen, ugyebár hát etnikum zenész cipő, és tesszük mindazt úgy, hogy irigykedünk, hogy ennyi pénze van ilyen ruhákat venni, és nem hordott zoknit. Röviden ennyi, nem bántásban mondom.
2: Kihagyta egy nagyon fontos részt.
1: Melyiket?
2: A táskát.
1: És van egy úgynevezett Birkin bag, ami egyébként mit jelent? Már nem hát a fordítás, hanem ez mi?
2: Ez az azt jelenti,
1: női hogy... Női aktatáska?
2: Nem. Ugye ez gyakorlatilag egy a leg, az egyik modell, ez egy modellnek a neve.
1: Igen.
2: Egy nagy francia divatház legsikeresebb táskájának, modelljének a neve.
1: Mi a funkciója a táskának?
2: Az, hogy olyan írtózatos várólista van, amire már magára a listára rákerülni hatalmas.
1: Azt engedjük, mert szerintem az ebben
2: de csak azért, tehát, hogy ez innentől kezdődik neki. A rangja, hogy nem csak az, hogy pénzednek kell lennie, hanem benne kell lenned abban a nagyon szűk körben, aki egyáltalán várhat ilyen táskára. Valaki éveket vár. Vannak nyilván különböző modellek, és a modelleknek a népszerűségétől függ az, hogy most mennyit kell várni rá, és természetesen megvásárolhatóak adott esetben ugye ilyen second hand módon, akkor általában még följebb kúszik az áruk, tehát nem tudsz rosszul járni, és ez egy státuszszimbólum.
1: Na, elvettem. Tehát akinek ennyi nincsen funkciója. Birkin bagje, az annyit is ér, mondhatjuk ezt.
2: Igen. Igen,
1: értem.
2: Annak mással kell.
1: Az, hogy összekeveredik a női meg a férfi divat, már egy pár éve, attól én egy kicsit kivagyok. Megmondom ezt finoman, mint erős maszkulin jelleg, én ettől tényleg kivagyok. Emlékszem, voltam olyan rég egy vásárlási szándékom az országban, és kérdeztem a hölgyet, hogy bocsánat, hogy igazából ez férfi vagy női, nem tudtam hirtelen eldönteni, és azt mondta, hogy ma már ilyen... Igen. És azért ez, de emlékszem, a legelső asszaltbetyár adásaim egyikére 1996-ot írtunk, amikor engem még akkor Filacik támogatott, Isten nyugoszta a Game Zoli barátomat, fantasztikus ember volt, és ő látott bennem fantáziát, és bementem, és láttam, hogy nagyon jó, emlékszem, szürke, zöld, és pici citromsárga berakásokkal egy nagyon jó pólót, tényleg nagyon jól nézett ki, és elhoztam, mindig bementem a nagykertbe, és a forgatásokra elhoztam ruhát, és úgy volt, hogy volt egy keret, azt ha megtartottam, örültem, itt nagy becsben tartottam, édesanyámnál vettem le a forgatásra ruhát, és vettem fel. Tehát az egy ilyen a tényleg státusz színvolt, meg igen, volt az egésznek egy nagyon-nagyon jó hangulata. És nem tudom, lement az egyik adásban, fölvetem ezt a zöld szürke pólót, tényleg baromi jól nézett ki, és megyek be a nagykertbe, egy három hét múlva, egy hónap múlva, újabb ruhákért, és mondják a csajok, na jó volt az adás, jókat rögtünk, annyi van, hogy a női pólót ne vegyem már föl legközelebb. De mondom, miért? Mert van úgynevezett mellbevarrás volt, ilyen vagy,
2: igen,
1: vagy az a... Én nem is tudtam, hogy jó. Na mindegy, szóval ott elindult nálam egy folyamat, 96, és most 2026-ban, 30 év után tetőzött, és tetőzik, és azt kell mondanom, hogy sok-sok stylist ismerősöm, hát munkáját megerősítve, ugye stylistok mostanasság úgy jönnek, alakulnak, valaki megsért, hogy szeretik azt csinálni, amit csinálnak, és reményeim szerint... És
2: értenek is hozzá.
1: Abban nem vagyok teljesen biztos, de azt mondom, valaki szeret, én már annak örülök. De hogy azt látjuk, hogy nem tudom, hogy van-e bármilyen fajta stílus, szabály, irány, lehetőség, ha ilyen Birkin bageket, nem tudom miket, hurcolásznak magukkal, és ha csak a táska evolúcióját nézzük, és fejlődési folyamatainak minden egyes részletét nem tudjuk nyilván ide tárni, hiszen nem készültem ezzel a témával, de hát a táskából annyi mindent, és annyi típust ismerünk. Ugye, visszamegyünk a régmúltba, úgynevezett autós táskán nevelkedett az én generációm, azt látom, hogy a nagyszüleim azt tolják. Autós táska, férfi retikül, nem tudom másképp
2: igen,
1: mondani.
2: Igen,
1: a nőknek van retikül, vagy ridikül, mindegy, hogy hívjuk, van egyfajta, melyik az, amit ilyen estélyekre vesznek fel, csak egy ilyen kis mutató valami, csak a bankkártya fér vele, meg egy telefon.
2: Akartam mondani, hogy bagett, de nem bagett.
1: Van ennek is, igen, igen. Azt reggeliztünk, nem tudom. De mindegy, van ennek egy elnevezése.
2: Mármint, hogy bagett, így ez az elnevezése igen, ennek tudom, a méretnek.
1: Igen, mert igen, hogy ha tudjátok, segítsetek már. Az a kis ilyen tárcaszerű valamivel, nem neszeszerű valami, tárca, mindegy. Van ilyet is tudunk. Van ugyebár, hát hátizsák, az is a táska egyik fajtája. Én mindig, amikor látom ezeket az embereket, mindig megkérdezem, hogy nem nyílt ki az ejtőernyő, de nem értik. Aztán
2: igen, én is értettem, amikor kérdeztek
1: volt
2: tőlem.
1: Volt aktatáska, azaz diplomatatáska, amikor én gyerek voltam.
2: Közelítünk.
1: Azért mondom, hogy összejön. Amiben egyébként alapvetően az emberek zöme egy előre csomagolt, nem, egy előre csomagolt szendvicset tett, almát, meg vonalzott, tehát egy nem létező. Jó, ezzel is meglennénk, aztán volt még, nekem volt, gyerekek, hát ezt el kell mondanom, én 50 pluszos, hát a bevásárlószatyor.
2: Mármint az összehajtogatott, amit úgy nyitsz ki a boltban, tudod, kis
1: kifizálózó. De valami csodálatos. És valaki ezt teszi belső zsebbe, meg ide-oda.
2: Csodálatos.
1: Le a kalappa, és minden onnan indul, de kevés időnk lesz ez a témához, de örülök ennek, már nem a kevés időnk lesz, hanem hogy ez a téma beugrott. Ugye mi az a nemzet vagyunk egyfajta hungarikunként, hogy mi megcsináljuk azt több évtizede, legalább fél évszázada, hogy egy nagy zacskóba beleteszünk sok kis zacskót. Ilyen szerintem a világon nincsen, és ez már hungarikum. Na de vissza a táskákhoz. De ez is egy táska, egy nagy táskában sok kis táska. Hát hülyeség? Persze. Hát Lárandás mondta, elmondom maguknak, milyen hülyeség, meg tudják, azt hazamennek. Na kb. Erről beszélünk most. Volt nekem olyan 50 pluszosan, mondom, hogy gázálarc táska. Úgy nevezett.
2: Tessék.
1: Szimat szatyor. Itt most mellettem bólogat Pityu, aki hát a korunk szülöttje, illetve nem, ugyanúgy, mint én. Szóval, kérlek szépen, az egy menőség, a menőség jele volt Szofika, akinek olyan volt, ugye? Itt,
2: legyen kedves, mindenki írjon, aki nem tudja, mi ez a szimatszatyor, mert nagyon rosszul érzem magam a jelenleg.
1: Na 0-30-55-55-65-65, mit jelent a szimatszatyor, azaz gázállatsztáska? Elmondom azt, ha beszereztett, a legmenőbb volt, és akkor már nem lehetett. 80-as évekről beszélünk, közben figyelj, mert neked mondok egy kor történetet. Élő embertől hallod azt, amit a neten tudnál megnézni, és úgy sikerült beszereznem, hogy az egy barna színű, hát ugye konkrétan a gázálarcot abban vitték a vállukon a katonák a háborúba. És az volt a menőség, azzal mentünk mi be iskolába, 80-as évek. És
2: látom,
1: most figyelj,
2: látom.
1: És a menőséget ott lehetett ott még fokozni, és megőrülök, hogy micsoda viharba keveredtem témavihar, az. De hát ezek ilyen utángyártat, ezt engedd el. Tehát internet szülöttje vagy, hát semmit nem tudsz az életből. Figyelj, hogy arra rá kellett írnod a kedvenc zenekarod neveit. És ugye én akkor Sex Pistols, Ramones, Adam and the Ants, B52, Beatrice, HBB, ilyenek voltak. Én kemény fickó voltam. És képzeld, vagy képzeljétek el, drága hallgatók, hogy már nem tudtam olyat venni, ami úgynevezett, ugye szűz-tiszta volt, hanem egy olyat tudtam, nem is tudom kitől szerezni, hogy az, és ugye az oldalsó részén, oldalfaknál az ott a legértékesebb, mint a Form 1-es kocsikon elől, amit látsz reklámon, hogy oda valaki már ráírta tintával, hogy M7. Volt egy ilyen zenekar.
2: Vagy sokat közlekedett Balaton.
1: De nem. Hát, igen, sokan erre gondolnak. No, de nem. Volt egy ilyen zenekar, hogy M7. Aztán. Ha valaki emlékszik, Szolnoki Péter, és a teniszpályákon ismert vált Out Csilla dalára, a féltelekre, ugye, amit a válások után mondtak ki a bíróságon, a féltelek ide, féltelek oda, hogy azt eredetileg azt mondom, az M7, de lehet, hogy a Color éneket. Mindegy is. Szóval ezt tudtam megvenni, és az M7-est ott rajtadtam, és aztán teleírtam a kedvenc zenekar neveimmel. Na, szóval táska evolúció, itt tartottunk, szóval volt gázállat táska. Aztán autós táskát mondtunk, diplomat, retikül. Van sporttáska, nagyon jó, hogy írják, valaki sportádél vagyunk, persze sporttáska. Van külön tenisztáska, nagyon fontos, teniszütőknek kialakítva a fak benne, és most nem angolul káromkodom, hanem tényleg van benne fak. Aztán, bocsánat, teljesen jogos, van a focistáknak, külön a labdarúgóknak egy táska, ami alul egy ilyen magasított alsó fix kemény részre rendelkezik, oda tették be a cipelőt. Erről beszélek, a cipelőt. Mennyi minden táskát mondtunk, atyaik.
2: Aztán... Igen, és akkor kezdjük a sportlövőknél.
1: Hát most nem szakosodjunk, hát persze nyilván van a vívóknak is van táska, hogy annyira, hogy nem mennék be, de ugyanúgy általában hordanak az emberek. Tehát arra szerintem, van nyilván van golftáska.
2: Van egy másik szempont is Dominik szettjével kapcsolatban.
1: Tessék.
2: Ugye, hogy ő egy kisgyermek édesapja. Ez a méret, amit ő hurcol ebből az általad is
1: ebben
2: említett.
1: Ebben tette bele a gyermeket a múltkor?
2: Nem
1: ez volt
2: akár
1: az?
2: Ő is beleférne, de amit nekem gyanúsabb, hogy nagyon trendi anyukák, akik hát nagyon sok pénzzel rendelkeznek.
1: Így hívott, hogy trendi anyukák?
2: Trendi anyukák.
1: Yeah, a mother of trend.
2: Ebbe teszik mondjuk az éppen tudod aktor, ha már megemlítetted ne, a szendvics, meg a vonazó, ebbe megy bele a váltás pelús, meg egy kis rucika. Lehet, hogy itt az egész családnak a hétvégi ellátmányát hurcolja magával Dominik, nem pedig csak simán edzésre megy.
1: Jó, igen, köszönjük. Igen, az is lehet, hogy csak gondolkodom. Jó, hogy milyen táskák vannak, és miket lehet még. Közben írjátok is, szimatszatyorban fakok vannak, és mindig nagyon bénán lehetett egy csat segítségével zárni, és egy év volt, mire újra kinyitottad, és felvarták természetesen.
2: Tényleg felvarós szimacsatyrokat már láttam.
1: Igen, sziasztok, szerintem Szoboszla igazán viseltem férfi ruhákat és kiegészítőket is. Erről már beszéltünk, ez nézőpont kérdés, akinek
2: meg igazából ez az, amit viselt.
1: Ez a baj, hogy ez férfi ruhaként lehet megvenni. Több okból az egyik, hogy tudtom a férfi, a másik, hogy minden bizonnyal van rá pénze, de úgy tűnik a világ legnagyobb cége is valamiért arra törekednek, hogy eltűnjenek nemek közti különbözőségek. A férfiakat nőjesítik, a nőket férfiasítják, sajnos üdv Bocsi. Hát, gyerekek, ez nagyon régóta így van, már nézzetek meg egy, hallgassatok meg egy férfi énekest, milyen angol énekel, és hallgassatok meg egy igazi férfi énekest még a régmúltból, vagy a közelmúltból. Na, szóval igen, van ez így. Szóval gyerekek, szóval ez a táska mizéria, ez teljes őrületet hoz, arról nem beszélve, amit kihagytunk, szintén magyar találmány, és nem mondod, Szofi, és azért egy picit haragszom is rá.
2: Igen, megértem. Én is magamra.
1: Mert aki velem dolgozik, az egy olyan zuhanás egy repülésben van.
2: Igen.
1: Őrült élmény, és ezeket nem tudjuk újrahozni. Tehát igen. A hasit, hogy te nem... Most mondhatod, hogy Jézus, meg nem jutott eszembe, de hát...
2: Amikor a szimatszatyrot mondtad, akkor jutott eszembe a hasitasi.
1: De mégsem mondtad, mégis én mondtam.
2: Hát hasitasi.
1: Hát de mégis én mondtam. Tehát hasitasi.
2: Hú.
1: Hát én is ezt mondom. És ez egy finoman szóval is.
2: Hú. És a hasitasi is visszatért az elmúlt években. A nagy divatházaknak volt hasitasi.
1: És kész vagyok, és menőség, és láttam egy-két áll híres magyar emberen, hogy előre kell tenni a mellkasra. Aztán a másik áll híres magyar ember.
2: Nagyon praktikus, hogyha repülőgépen utazol, de kb. És ahol máshol.
1: Aki a barátja, ő is úgy tette, és mivel ugye egy hülye nem 100-at csinál, hanem 200-at, ezért láttam még 200 másik emberen, hogy

0: vagy a nagy táskádra kívül, kis táskának a kis poharadra. Szóval, hogy ehhez képest szerintem jól állunk, Dominik még így is talán tűrés határon belül marad, bár az általa eddig képviselt, nagyon ízléses, nagyon drága ruhákon túl, most talán egy picit rosszul sikerült a reggeli öltözködés, de reméljük, hogy ez nem gátolja majd a...
1: Igen.
0: A felkészülési meccsekben.
1: Biztos, hogy nem. Jet Robi, nekünk kell, Robi. Köszönjük szépen, hogy azt kihagytátok, van úgynevezett ilyen iPad meg laptop táska is külön, amit úgy szoktak használni, az ilyen a női retikül és a férfi aktatáska egyik ilyen lebutított, ilyen szoftosabb változata, elég slim. Igen, az, és azt szerintem, Robi, köszi egyébként a gyírtál, és szerintem az nem az, amire te gondolsz. Van külön iPad vagy laptop táska, hanem van kifejezetten ilyen hogyan, fogyókúrás birking bag, tehát hogy ilyen vékony, kicsi, és szerintem belefér kettő darab szerződés, de az jó vastagon legyen fogva az aja. Szóval talán az ilyen is van, ilyet is láttunk. Igen, vagy láttam. Mi a helyzet?
0: Egy dolgot mondhatunk pozitívumot.
1: Na.
0: Stimmelt a cipő és a táska szín össze kombinálása, hogy legalább színben ostimmeltünk, fekete-fekete.
1: Én önmagam ostoroznám, itt semmi rossz dolgot nem mondtunk, örülünk, hogy adott témát ebben az alapvetően 97%-ban csak a politikáról szóló időszakban, hogy valami más, örülök, hogy valami mást is, a múltkor, nem is véletlenül oda kanyarodtam, ezt nem tudom, mondtam-e neked, egy olyan oldalra, ahol láttam legelő teheneket egy német valamilyen tájon, a háttér gyönyörű füves. Egyes terület, igen, a hegycsúcson egy-két hófötte rész, lent hátul ilyen kis zék, ilyen kis tavacskák, és így ott ragadtam, hogy úristen, tehát nem politika. És szerintem az algoritmus ezt vette, üdítő, és egy csomó ilyeneket bedobott. Hát nem tudom mondani, mennyire örültem. Ezért örültem Dominik szettjének is, és még egy táskát kihagytunk. És megint nagyon-nagyon haragszom rád. Mert ha velem dolgozol, akkor tudod, hogy 120%-on kell teljesíteni.
0: Hát, jól a 150-nek is.
1: Egy hasitasival már, ugye?
0: Már mínuszban vagyok.
1: Na, de nézzük, hogy most akkor a Tigetosról ugrasz, vagy nem? Egyet kihagytál.
0: Testhájat.
1: Kettő segítséget kérhetsz.
0: Oké. Okay. Egyet kérek most.
1: Idős hölgyek használják.
0: Nagymama, mi ez a troli? Hogy mondják ezt? Nyuger traktor?
1: Nem, banya.
0: Banyatank.
1: Na meg vagy. Az is táska.
0: Megbillentott a szélén a Tigetos, de fönnmaradtam.
1: Az is táska, kérem.
0: Hát hogy? Még a lépcső mászó változata a kedvencem. Láttátok, hogy van ilyen? A három kerekű?
1: Ne.
0: Föl lehet vele mászni a lépcsőn.
1: Na, hát akkor végre.
0: Nem kell emelni, mászik magától.
1: Hát akkor megérkeztünk.
0: Tudom, innen, hogy jó. Majd 20 év múlva.
1: Gyerekek, állítsuk már sorrendbe, jó? Tehát, hogyha lenne mondjuk táska olimpia, akkor azon, nátok kiérkezne be legelsőnek, jó? Derrick szemét nem ér mondani, ott is van egy táska, de egyébként őt engedjük most el. Jó? Tehát 0-30-55-55-605, azt mondja, nem is tudod, Levi, mekkora ötletet adtál. De éppen mivel? Azt mondja, holnaptól a Domi számát, mi az? Szóval, holdan, akkor nagy divatmárkák megörülnének, és holnaptól azt kezdenék gyártani. Hát
0: akkor szeretnénk jelezni Dominiknak, hogy akkor mindenképpen számítson itt ránk, mint ilyen kreatív társakra, jó, ebben az új vállalkozásban, és amúgy ezt mondjuk el, hogy én nagyon élvezem azt, hogy van egy olyan magyar világszer futballistánk, akit ilyen szempontból is tudunk elemezni. És nem azon, hogy beszáll mindig egy ugyanolyan fekete, nem tudom, edzőszuszban is menő kocsijába.
1: Olyan szintű világsztár, és tesz is most értem.
0: Így van. És lehet, hogy játszik is velünk egy kicsit ezzel, nem? Hogy próbálgatja a szetteket.
1: Igen, és azért, mert öreg, mert rosszul néz ki, és nincs pénze, és nem sikeres. Tehát ezt tegyétek már össze. Tehát amikor valakinél az megjelenik, hogy annyi pénze van, tehát hogy nem tudja megszámolni, ahogy kinéz, amilyen sikeres, és amit csinál, és őszintén, mi a fenét csinálna, hogyha nem hülyén öltözködne? De most tök őszintén.
0: Szerintem ez amúgy egy teszt volt, és még azt is tudom képzelni, hogy velünk játszik egy kicsit, hogy na, mi erre a reakció, és az is lehet, hogy kap egy hatalmas lehetőséget majd valamelyik divatmárkától.
1: Én imádom, Dominikot, múltkor apukájával beszélgettem, találkoztam, halál jó fej család, és nagy, csinálja, őrüljön meg, magyaroktól legyen híres a világ, meg ismert, tehát olyan csodálatos feltalálóink voltak, sportolóink, és tényleg

0: és gondolkodóink, hogy örülök, most menjünk rá erre a vonalra, úgyhogy Dominik, nagyon-nagyon jó vagy, köszönjük szépen. Jó, rengeteg üzenetet kaptunk, köszönjük szépen. Ha van kedvetek, akkor tegyünk egyfajta rangsort, jó? Annyi táskát mondtunk mi is, szám szerint 10, de nektek még van valami új, valami extra, olyan táska. Egyébként a Necessary is ide tartozik, azt nem mondtuk, az ilyen fürdőszoba egészségügyi táskának mondanám én.
1: Azt kevésbé látod.
0: Igen.
1: Talán azért nem mondtuk.
0: Igen, nem mentünk rá ilyenekre, hogy orvosi táska, meg ilyenek, persze. Mert ugye hát ezek teljesen egyértelmű cuccok, meg a külön szakmákhoz nem akartunk így letérni, amit úgy nagy általánoságban hordanak is az emberek. Jó, vagy húznak maguk után, vagy magunkra akasztjuk. Tehát táskáknak van egy nagyon érdekes kötődéses ragaszkodása az emberekhez, úgyhogy ez így nekem nagyon tetszett, ez a mostani megszólás. Szóval, szerintetek melyik a legmenőbb, jobb, ikonikusabb.
1: Vagy a legcoolabb, mondjuk azt, és akkor ez egy ilyen tálkategóriát nyit.
0: Ha azt mondom nektek, hogy táska, legyen így,
1: okay.
0: Akkor melyik ugrik be nektek? Tök mindegy, hogy miért. Teljesen mindegy. Élmény kapcsol hozzá titeket, vagy egy ember, vagy egy személy, vagy az ára, vagy a kinézete. Mindegy. Nem kell elemezni. Táska, 2 pont, és írjatok le egy típust nekünk. 0630 55 55 605, és persze mindjárt hívjuk László Csabát.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: egész.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Meg

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgató, 9 óra 9 perc van, hát kiverte az internet, meg az üzenet fal, a biztosítékot, általatok, köszönjük szépen, rengeteg üzenet Szoboszlai Dominik szettjével, de inkább a táska evolúció és a divat vonatkozásában beszéltünk és meséltünk róla, de itt van velünk, erősítse meg minket László Csaba. Hello Csabi, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt, Csabi!
1: Na elérkezett oda ugye Szoboszlai Dominik, miközben nagyon örülünk neked, Csabi, hogy ugye már nem csak a játékával, hanem a külső megjelenésével, a ruhájával, a divat megjelenésével is borzolja a kedélyeket. Láthattuk, te is láttad, gondolom. Mi a véleményed? Mi a véleményed erről, kérlek szépen, tisztelettel?
2: Én nekem az a véleményem, hogy mindenki saját magának öltözik, nem másnak. Vagyis amiben jól érzi magát. Az, hogy most ez mennyire provokatív, vagy mennyire álljó neked, az a te saját dolgod. Úgyhogy én nekem ezzel nincs semmi gondom. De még egyszer mondom, én...
1: Te felvennéd, mert most annyi mém van, mindenkit beletesznek ebbe a ruhába. Már láttam Donald Trumpot, Orbán Viktort, mindenkit.
2: Nekem ez a stílus. Hát mindenkinek van egy stílusa, és ugye az öltözködés az stílus.
1: És te mi vagy? Te milyen típusú vagy divatban?
2: Én olyan, mint a zenében. Mindent hallgatok, mindent felvetlek, ami jól áll.
1: Tehát abba is vagy, punk is vagy, egy kicsit opera is vagy.
2: Igen, nagyon érdekes, mert elég vannak ismerőseim, meg barátaim, akik ebbe a szakmába dolgoznak, a divat szakmába, és ők is ugyanezt fogják, amit én, nem tőlük loptam el, hogy amiben jól érzed magad, és ahogy jól érzed magad, és ez a napoktól is függ, nem csak az eseménytől, hanem a napoktól, hogy mikor kinyitod a szekrényajtót, vagy a gardróbajtót, akkor nem csak az időszaknak megfelelően, hanem amiben jól érzed magad, amikor melegítőben, amikor öltönyben. Én például nagyon érdekes, mert én öltönyt ugye addig nem nagyon hordtam.
1: Te milyen voltál kispad előtt mellett? Öltöny vagy sport?
2: Öltöny.
1: Na ugye ez a két verzió van.
2: Igen, de ez megint, még egyszer mondom, személyiség kérdése. Van, akinek jól áll, van, akinek azt mondom, ne hordj öltöny, mert nem áll jól. Nem nézel jó ki benne, de nem is a márka fontos szerintem, hanem az anyag.
1: Hát, jó beszélsz. Én azt látom a nagy edzőkön, most mondok hármat hirtelen, és az utolsó lesz számomra a sorban, aki utolsó, ugye Luis Enrique, Pep Guardiola és ugye José Mourinho, hogy mindegyik ezt a könnyű laza, mégis látod, hogy elegáns, de nem öltöny, hanem egy könnyű nadrág, iszonyat jó cipők, méreg drága.
3: Luis Enrique, hát azért nem elegáns.
2: De
1: nem azt mondja, csak egy póló, meg egy
3: meló. Hát igen, ő nagyon az
2: valamilyen szinten.
1: Hát, ezek a
2: könnyű öltözködés, most azt mondom, hogy divat tényleg a fehér sneakers, vagy valamilyen
1: igen,
2: más,
1: igen.
2: Ami passzol a nadrágodhoz. Most már nagyon sokáig, ugye, például Angliában, és bármelyik mérkőzésre, hogyha mész és VIP jegyed van, akkor nem vehetsz farmert és zakót, mert farmerben nem mehetsz be sehová, vagyis egy normális zakó, oké, de legyen egy normális valamilyen olyan nadrágod, ami tényleg nem farmer. Úgyhogy így ebből a szempontból szerintem minden országnak azért megvannak a sajátosságai. Németországban mindenki farmer és zakóval jár, mert ez valamennyire elegánsnak tartják. De én se tartom mondjuk a farmert és a zakót elegánsnak. Hétköznapi. Biztos, hogy azzal is el lehet bárhova menni, de a másik oldalon, hogyha zakót veszel, akkor legyen, vagyis tiszteld meg a zakódat egy olyan nadrággal, ami illik hozzá. ami nekem...
3: Kimondtad a kulcs szempontokat, igen, mi is ezt fogalmaztuk meg, hogy nem baj, ha azért passzolnak a dolgok.
2: Zsófi, amire én gyerekkorom óta adok, az a cipő. Imádom a cipőket.
3: Az volt a szed gyenge pontja eddig. Dominik szed gyenge pontja.
1: Nem olyan gyenge az, gyerekek, egy csodálatos cipő.
2: De nem tudom milyen cipő, mennyire csodálatos, de nekem a barna cipő az mindenféle sötét barna, világos barna, a barna cipőkbe szerelmes vagyok, és a bőrc, vagyis ez nekem így Az, igen, ez nagyon fontos, és higgyétek el, most a divatnál maradunk, bármilyen öltönyt veszel föl, bárhogy fölöltözöl, ha nincs egy jó cipő rajtad, az egészet elrontja.
3: Ez így van.
2: Az egészet elrontja. És ékszert azt én abszolút nem hordok, azon kívül, hogy van egy karikagyűrű az ujjamon, amikor ugye, amit a feleségemtől kaptam, aminek neki is ugyanilyen van, ez az egyetlen, és az ékszer a rajtam az óra. Én szeretem az órákat. Gyerekkorom óta.
1: Na jól teszel, hát nincs ezen baj. Hát
2: ez... óra és a cipő, ez a két dolog, ami a kiegészítő.
3: Így az elmondottak alapján jó szakmát igen. választottál ezek megfinanszírozásához. De most egy kicsit visszatérve igen, a szetre, itt most egy kicsit kapcsoljunk hát ilyen edzői szemszögből, kérlek, ítéld meg ezt a helyzetet, aztán persze majd menjünk bele jobban a mélyébe, a futballnak legalábbis, de hogyha edzőként te azt látod, hogy ott a csapat összetartás, jönnek a különböző méretű kis sztárjaid, akik ugye hát készülnek a felkészülési meccsre, akkor ez üdvös, hogy valakinek, tehát hogy nem arról szól, hogy mit csinál a válogatott együtt, hanem hogy egy játékos milyen ruházatban jelenik meg a válogatott összetartáson.
2: De ezt láttuk azt, hogy például a francia, vagy a német, vagy épp az angol válogatott, és tényleg most már azt kell mondjam, hogy ezt direkt csinálják, hogy amikor érkeznek a játékosok, akkor jön a kamera, és minden egyes játékosnak az outfitjét, vagyis hogy mibe érkezik. Mm. És én szerintem nagyon sokszor rá is játszanak, mert...
1: Jules Koundé, hát az hogy néz ki? Hát,
2: azért mondom, hogy...
3: Tehát akkor ez most már kvázi elvárás, hogyha világsztárok sorába szeretné tartozni.
2: Igen, ez most, de ezt a média is ugye valamilyen szinten csinálja, és erre rájátszanak. Attól függetlenül, ugye, hogyha például megnézzük a mondjuk azt, hogy a németeket, vagy épp az angolokat, akkor megvan utána az, hogy mibe kell, hogy legyél. És én is úgy voltam a például, mondjam azt, hogy Belgiumban, mert ott is elég sok francia játékosra dolgoztam együtt, és tényleg ők lazák. Angliában nekem unalmas volt, már úgy értem a szigetem, mert mindenki melegítő, sportcipő és kéz.
3: És rövidújú póló télen-nyáron.
2: Igen, és megvolt a neszeszer táskád, és akkor beültél, és mentél, és kéz. Vagyis volt olyan, mondom, olyan játékosom, hogy én nem láttam rajta csak mást, nem más, csak egy melegítő alsó, egy sportcipőt és egy fehér vagy bármilyen t-shirt, aztán kész. Az, hogy ez mennyire fontos most valakinek, én azt hiszem fontos, mert lényegében rád fölnéznek. Hogyha egy Premier League-be játszol, akkor nagyon sok követőd van, és utánozni akarnak, és erre úgy mondom a divat szakma is egy bizonyos szinten rájátszik. Ismerjük, hogyha az edzőkről beszélünk, akkor ugyanúgy. Én azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy egy idősebb edzőnek, de én nem tudom az olasz edzőket öltöny nélkül, fehéring nélkül, vagy egy normális cipő nélkül elképzelni. Hogyha nézem az olasz bajnokságot, akkor én azt mondom, hogy igen. Nem mondom, hogy etalon az öltözködésük, de azért nagyon közel van ahhoz. Én nem láttam például Angelottit még öltöny nélkül. Szerintem melegítőben nem is nézne jól ki a pálya.
3: Fú, most elképzeltem egy pillanatra, és nem néznek jól. Igazad van, tényleg mennyire hozzá tapad ez a jelenség magához, tényleg a Serie A-hoz, hogy egyszerűen abban kell lenniük, különben valahogy nem stimmel a kép.
2: Így van, én ugyanígy van. De a másik, nekünk a Kölni főiskolán mindig azt tanították, és tényleg volt óránk, ami az öltözködés, a viselkedés, a kamerák előtt, vagyis nagyon sok mindenre megtanítanak, és rendesen azt hiszem egy hónapban egyszer jött egy ilyen divatszakértő, és akkor a divatról tartott órát. Vagyis nagyon érdekes, meg a Kölni főiskola, nem azért Kölni főiskola, csak most így elvégezzük, nagyon-nagyon sokat ad. Komolyan mondom, én azt hiszem, hogy mindent tudok, tudsz a fenét. Ma se tudok semmit, ma is tanulok, de lényegében megadják az irányt, és ebből a szempontból én azt hiszem, hogy mindig segítséget megkapod, például az edzők, mert klubot képviselsz, de nem csak a klubot képviselsz, hanem annál többet képviselsz, és így ebben az esetben én azt hiszem, hogy igen, az edzőknek azért oda kell figyelni arra, hogy néznek ki a legfontosabb, de higgyétek el, én nagyon szoktok nevetni, mindig azt mondták, hogy ne legyél túlsúlyos. Te edző vagy, nem lehet túlsúlyos. Ezt folyamatosan súlygolták a környezőiskolát, hogy vigyázz magadra, figyelj oda, ápolt legyél, stb. Lehet borostás, lehet háromnapos szakállal, hogyha jól áll. De az is legyen ápolt. Vagyis így az ápoltságra igenis akkor lényegében valamilyen szempontból oda kell, hogy figyeljél, mert rád is odafigyelnek. De most ki hogy éli ezt át, amikor elkezdesz izzadni, és teljesen ki vagy magadból, és az eredmény nem úgy alakul, akkor biztos, hogy nem arra figyelsz, hogy milyen cipő van rajtad, vagy ne lépj a fűre a cipőbe, vagy beázott, vagy nem ázott, vagy megvert az eső, és stb. De még egyszer mondom, egy edzőnek legyen azért tartása a pályán.
3: Minden esetre tényleg behoztad ezt a témát, hogy még ilyen apróságokra is figyelnie kell az edzőnek, és hogy ez az edzőképzésben is szerepel az erre való okítás.
2: Persze. De még ettől, most csak mondok egy példát, most tényleg fociról, edzőképzésről beszélünk. Nekem a legfurcsább az volt, amikor azok az órák jöttek, hogy kamera előtt kell nyilatkozni, vagyis megtanítottak arra, hogy hogy nyilatkozzák kamera előtt. És akkor ugye az osztálytársak voltak az újságírók, és akkor kaptál egy, leültél a kamera elé, a máskülönben a Kickernek a főszerkesztője, a Sportbild főszerkesztője voltak azok, akik minket tanítottak, és rendszeresen bejártak a Körli főiskolára, és akkor kaptál egy ilyen kis szetlit, és le volt írva, leültél, Bayern München, Hoffenheim, te vagy a Bayern München edzője, otthon kikaptatok 0-5. És
3: ez szuper.
2: Elolvastad, oké, és jöttek a kérdések. Persze a kérdések olyan, hogy te agresszív vagy, miért veszítettél, mit fog csinálni, és akkor jött olyan kérdés, hogy de mi azt hallottuk, hogy a tegnap este megverte a feleség. és biztos, hogy ez a 0-5 ott ment, mert hogy ön agresszív, és a pályaszélén is agresszíven viselkedett, nem figyel, és akkor kell válaszoljál. Higgadtan kell válaszoljál, és utána az egészet visszanézed, utána az egészet kiellemezitek, hogy ez jó volt, rossz volt, mit kellett volna mondjál, és olyan helyzetet teremtettek mindig, ahol tényleg ment az adrenalin, stressz helyzet, és különböző olyan kérdések jöttek a úgymond az újságíróktól, amire abszolút nem számítottál. Mondjuk az volt a legkönnyebb, amikor győzött a csapatod, de az nagyon kevés volt, mindig ilyen stressz helyzetbe hoztak, uh-huh. És azt próbálták megtanítani, hogy viselkedjél stressz helyzetbe, miket nem mondjál, vagy megköszönödés és elmész, néha az is nagyon jó, mert minden megjelenik másnap rólad, vagy utána ugyanabban a pillanatban, úgyhogy most már pláne az internet, pláne ebben a médiavilágban. Azt hiszem, hogy mindenre odafigyelnek, és bármit ki lehet forgatni. Úgyhogy,
3: és az ott marad, hogyha egyszer megjelenik.
2: Így van. Én tényleg azt mondom, hogy egy edzőképzésen belül nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és nem csak azt, hogy most milyen taktikát, vagy milyen fölállást, hanem egyáltalán, amikor eljutottál a legmagasabb szintre, és azt mondják, hogy innen a legmagasabb szintet tudod képviselni, akkor a képzés is a legmagasabb szint kell, hogy legyen, mert csak akkor tudsz érvényesülni.
3: Ha már a stresszkezelést behoztad, fölkészít-e bármilyen szinten iskola arra, hogy te vagy az első és leggyorsabban feláldozható része a csapatnak. A fejemet, tényleg beindult az edzőváltó gépezet. Te, mint aki tényleg nagyon gazdag, színes nemzetközi tapasztalattal rendelkezel, mi a véleményed ezekről az, oké, persze, a szezon végén vagyunk, tehát várható volt, hogy lesznek váltások, de hogy tényleg nincs olyan óra szinte az elmúlt napokban, hogy ne lepődnénk meg, hogy hoppá, itt is csere van, ott is csere van. Létezik még egyáltalán hitel, vagy egyfajta türelem a modern futballban, vagy tényleg már csak az utolsó meccs eredménye számít, vagy éppen a bajnoki cím megnyerése, elvesztése, és a múlt érdemei azok így hos, mintha soha nem is lettek volna. Tehát, hogy állunk?
2: Sajnos így van, de én mindig azt mondom, hogy az mindenkinek, hogy én azért kell megnyerjem mondjuk a szombati vagy a vasárnapi mérkőzést, hogy jövő héten is a kispadon tudjak ülni. És ez nagyon-nagyon... Mindegy, hogy...
3: De így lehet csapatot építeni, Csaba?
2: Nehéz, csak az a baj, hogyha tényleg így egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz, amikor érzed azt, hogy ez a mérkőzés volt az utolsó, mert minden edző érzi. Na ezt nagyon nehéz kezelni, úgy, hogy úgy menj be az öltözőbe, hogy mosolyogsz, úgy készíts fel a csapatot, hogy ezt most meg kell nyerjük, de nem miattam kell megnyerjétek, hanem azért miatt kell megnyerni, mert. De a másik oldalon én például most csak így előhozom a Hartzot, amit mondjuk, hogy a Faradinál is, de úgy, hogy a Hartznál volt.
3: Majd azért arról is beszéljünk.
2: Igen, hogy például ott vagy a csinálsz egy nagyon jó első évet, az év edzője vagy, az év menedzsere vagy, vagyis az év edzőjének is változtak, és a játékosok, ugye, és az év menedzserének, ami ugye Angliában ez így, vagyis a Skóciában így működik, de Angliában is, a Szigeten, és ott vagy a következő szezonban is a harmadik helyen, ugyanabban a pozícióban, sőt, azt hiszem, hogy eljutottunk a kupa döntő előtt voltunk, a Liga kupa előtt döntőt voltunk, igen, és pénteken még megcsinálod a sajtótájékoztatót, megcsinálod az edzést, vasárnap kell játszani, nem is tudom, hogy ki voltam, azt nem Kilmannok, és vasárnap este fölhívnak, hogy nem te vagy az edző. Azért, mert és nincs az, hogy meghatározod, hogy most nem nyerted meg a mérkőzést, de meg pont hétközben, azt hiszem, hogy a hétvégen a Rangers-szel játszottunk idegenben döntetlen, vagyis egy jó eredmény, ott vagy a harmadik helyen, csak azért, mert van egy konfliktus a tulajdonos és közted, és egy játékos, hogy ez a játékos miért játszik, és ennek a játékosnak nem szabadna játszania, és végül ki az, aki végül is veszít, nem a játékos, nem a klub, hanem az edző. Vagyis nagyon érdekes dolgok ezek, de attól függetlenül még egyszer mondom, a szépség ennek megvan. Azon kívül ezt a stressz helyzetet nagyon-nagyon nehéz kezelni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki másképp csinálja. Én megmondom nektek őszintén, én ezt mindig futással oldottam meg. Azért is örülök,
3: te futottál,
2: hogy,
3: vagy te futtattál?
1: Meg, ott a László már... Csaba, fogják meg!
2: Igen, én minden edzés után, minden mérkőzés után elmentem futni. Nagyon sokan különböző dolgokat, de a legtöbben ugye szeretik a vörösbort, én se vetem meg, nem mondom, hogy nem iszok meg egy pohár vörösbort, de az legyen jó. Nem azért iszok, hogy csak igyak.
1: Igen. De
3: a másik oldalon, szigorúan egészséges elmentem, mértékben.
2: Igen, elmegyek futni, és ott a dű, az egyedüllét, gondolkodom, mindenféle jár a fejembe, és ezt így próbálom ezt a stressz helyzetet megoldani, de nehéz. Tudjátok, mikor legnehezebb? Amikor az egész családot tőled függ. Nem, az egész családot tőled függ. Fú, nem tudod, hogy a gyereket ki kell venni az iskolából, vagy maradhat, vagy jön a következő hét, és nem tudod, hogy ki kell költözni a lakásból, vagy nem. Ez nekem mindig a legbrutálisabb volt, amikor tudtam azt, hogy de bíztam magamba, és nézzétek, komolyan mondom, erre föl kell készülni. Én nagyon sok helyre vittem a családomat addig magammal, amíg lehetett a gyerekeket mozgatni, utána úgy döntöttem, hogy csak egy helyen maradtok, mert az iskola az nagyon fontos, és ha nekem menni kell, akkor ti jó helyen vagytok. Úgyhogy,
3: hogy ez már a felelős apai döntés, igen.
2: Így van.
3: Na, Csaba, nagyon röviden, bocsánat, beszéljünk a Borbély Balázs esetéről, tényleg csak egy-két percünk maradt. Mennyire, hol van a határ hűség és ambíció között szerinted az edzői karrierben?
2: Hát, hogyha arról beszéltünk, hogy milyen hamar ugye elküldhetnek, akkor egy jó ajánlat ugyanilyen gyorsan ugye csábító lehet. Én azért mondom csábító, mert hogyha azért ugye egy bajnok csapattól eligazolsz, most azt mondom a második helyzet, így a Ferencváros.
3: Nemzetközi szereplésből kiszáll vagy gyakorlatilag?
2: Hát igen, de én úgy érzem, hogy ezek olyan csábító dolgok, hogyha hív a Ferencváros, és megadja a lehetőséget, akkor azt hiszem, hogy azt mérlegelni kell. Az egy másik dolog, hogy még mi lehetett volna ezen gondolkodni, vagy esetleg később, de vannak olyan momentumok, komolyan mondom, most nem mondom, hogy melyik csapat, Például nemrég beszélgettünk valakivel, és én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mert ez az edző után, ez XY edző után nem fogom átvenni ezt a csapatot, mert aki hát veszíteni fog, az én vagyok, és ha majd azt az edzőtől elváltozok az útok, akkor, akkor esetleg beszéltünk újra erről. Vagyis úgy azért sok mindent mérlegelni kell, de én kívánok tényleg nagyon sok sikert a Fradinak, a Balázsnak, Borbénak, hogy sikerüljön az, amit elterveztek, attól függetlenül ilyenkor persze, most ugye a Győrről beszélünk, van egy bizonytalanság, és ez a bizonytalanság, ugye elment az edző, új edzőt kell keresni, mi lesz a következő lépés, ott a klubnál is biztos vagyok benne, hogy azért átgondolták, és ez, szerintem ez egy közös, valamilyen szempontból közös megegyezés, hogy oké, akkor köszönjük szépen, ennyi volt. Azt, hogy utána mi fog történni, ez már a jövőnek a zenéje, azt már mi azon nem is gondolkodok, én mindig pozitív, és pozitívan kell gondolkodni, hogy belevágsz egy munkába, akkor legyél pozitív, ne azon gondolkodsz, hogy mi lesz holnap, mert holnap, ha kikapod a mérkőzést, akkor úgyse szeret senki.
3: Úgyhogy ez a P-vitamin most, Csabi, alapítsuk meg az N-vitamin helyett, a P-vitamin, csak pozitívan.
4: Az ajtók záródnak. Klinikát állom.
3: Közben itt Harsányi Kalaúz úr felszállt a metróra. El kell köszönnünk, Csabi, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és mindig öröm veled beszélni, és hát majd nyitunk egy külön rovatot az edzősorsal.
1: Nagyon köszönjük, a VB-ről kell beszélnünk majd, de most már nem jutott rá idő.
3: Jövő héten tartogasd minden VB-det.
1: Jövő héten, igen. Köszönjük, szevasomak, köszönjük.
3: Szia.
1: Mindjárt jövünk, mindjárt folytatjuk, pontosan 9:30 van.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Babó Levente a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Párizsban folytatódnak ma a Magyar Péter tárgyalásai. Borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második tegnap esti mérkőzésén. A bakonyi együttes így 2-0-ra nyerte meg a párharcot, és 100%-os mérleggel védte meg címét. Bejelentették, ki lesz a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Első idényében az U19-es együttest irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. A Ferencváros támadója Leni Joseph góllal mutatkozott be a világbajnoki résztvevő haiti labdarúgó válogatottban, amely felkészülési mérkőzésen 4-0-ra legyőzte Új-Zélandot, magyar idő szerint ma hajnalban. Szintén két VB-re hangoló együttes mérkőzésén Horvátország-Belgium 0-2, az előző VB-n elődöntős Marokkó 4-0-ra győzte le Madagaszkárt, míg az ugyancsak világbajnoki résztvevő Gána 1-1-es döntetlent játszott a Wales együttesével. A magyar válogatott bejutott a 4 közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyeddöntőben. A mieink a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd. Kialakult az első elődöntő párosítása a nőknél a francia nyílt teniszbajnokságon. Az orosz Mira Andrejeva a román Krisztát győzte le, míg a két ukrán játékos összecsapását Marta Kostyuk nyerte meg Svitolina ellen. A férfiaknál pedig tegnap Alexander Zverev és Jakub Menšík jutott elődöntőbe Párizsban. A német játékos a spanyol Hodárt, míg a cseh teniszező a brazil Fonsecát győzte le.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Ukrán drón támadásért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légi csapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Nyipróban és Kijevben legkevesebb 22-en meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Párizsban folytatódnak Magyar Péter tárgyalásai ma. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető távozott. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túlhangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból.
0: Közlekedés.
5: Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tata és az M0-es csomópontja között a kiépített terelésben. Óbaroktól Biatorbágyig torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk. Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nagyon így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és egészen 10 óráig tart ugye a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggel adása, alapvetően sport és minden, ami az életünkkel is összefügg. Ez a kettő itt szoros együtt haladást mutatnak. Már nagyon régóta itt van Csonka Zsófi is, hello Szofi!
2: Ahogy mi is Harsányi Levivel szoros együtt haladásban vagyunk itt reggel 6 óra óta.
1: Így van, és megyünk előre, és ugye nem tudtuk nem észrevenni Szoboszlai Dominik jelenlétét. Hát ez, tényleg igazi nemzetközi sztár, ezt már sokszor mondtuk, mindenki tudja, látja, így is a pályán is, a pályán kívül is csodálatos magánélete van, kisgyermeke, szép felesége, fiatal, sikeres, sok pénze van, mit tudunk mondani, és ugye elért oda egy olyan szintre szerintem, hogy elkezdett azon gondolkodni, na és akkor most mit csináljunk már? Ma öltözünk egy kicsit, hogy mondjuk, hiszen a tisztelet hangján szóljunk, furcsán! Öltözzünk furcsán.
2: Exotikusan.
1: Ennek megfelelően, én azt hiszem egyébként, hogy ahol ő vásárolt, nem olyan rég, ott hirtelen áramszünet volt, és sötétbe kellett felvenni a ruhákat, és aztán kijött abban, amit láttunk, de nem akarok ezt elviccelni, mert nyilván komoly...
2: Meglepődött. Ez van rajtam.
1: Komoly, azt mondom, szaktekintélyekkel való értekezés előzte meg az ő választását. Na, de ez tény, a divat olyan, hogy mindenki önmagának és amiben jól érzi magát, éppen ezért imádjuk, szeretjük, nagyobbak ezt félreértse. Szóval, csak hát adást kell csinálni, na, hát azért mondom. Szóval, megnézzük itt a táskák evolúciót és fejlődését, ugye leginkább az szúrt nekünk szemet, hogy milyen Birkin baggel megy, mert az, hogy cipő meg a ruhát, ezt most mindenki majd talán eldönti, hogy az milyen vagy sem. De Birkin baget most már férfiak is hordják már elég régóta, és hát ez nagyon elindult ez a táska. Nem olcsó. Én szerintem most egy nagyon, tehát ott valahol ott Kína környékén nagyon apró kis szorgos kezecskék már készítik az eredeti táskákat. Előbb-utóbb szerintem át fogunk esni, ahogy azt mondta ugye a híres edző, a túlsó ló másik oldalára, és az történik majd, hogy figyeld meg, Zsófi,
2: igen,
1: hogy egy fél év, egy éven belül mindenki Birkin baggel fog járni. Annyira kellemetlen lesz már, maga csak, hogy ránézel, hogy azt nem tudom elmondani, de azt várjuk ki. Viszont, ami itt van még, üzenetek garmadáját kaptuk, szeretem a régi szavakat használni, azt mondja, hogy matróz hátizsák, nekem van, ilyen örököltem. Az mi?
2: Hát feltételezem, egy matrózé lehetett.
1: De akkor nem tudod magyarul.
2: Fogalmas.
1: Na, hát akkor mi nem azt mondod, szeretem a csajokat. Az mi? Hát a matróz, a onidő, nem tudjuk. Én sem tudom. Nézzük már, mi az a matróz hátizsák.
2: Utána már is nézem.
1: Mert ugye azt mondtuk, hogy milyen furcsa mondjuk táska vagy ruha, ami nektek hát már tulajdonképpen megjelent az életetek.
2: Ez gyakorlatilag a szimatszatyor nagy tesója. Úgy tudnám megfogalmazni a matróz hátizsákot. A szimatszatyor nagy tesója.
1: Igen?
2: Igen.
1: Az a matróz hátizsák. Ja, között látok egy-kettőt. Hát, jó, oké, köszönjük. Aztán, ha már a nap nem süt, legalább ti ragyogtok, a táska, műanyag aktatáska, már erről beszéltetek. Irenkünk jatus, műanyag aktatáska.
2: Műanyag aktatáska.
1: Az vatta. Az mi lehet? 70-es, 80-as években nagyot ment, és Domi meg csinálja divatot, a divat világában minden elfér. A belegondoltak, mennyire hülyén állt rajtam a répanadrág. Ja, belegondolok. Hát egyébként tök igaz, tehát abszolút. Nekem volt olyan cipő, ma már itt tartunk, és már Dominik cipőt is említettük, ami körülbelül hasonló, most ügyetek, bőrcipő, picit hegyes orrú, tojás héj, az mi? Fehér, tört, fehér, sárga szerű valami, igen.
2: Tojáshéj.
1: Tojás héj, fehér, tehát megőrülök egyébként a szín jellemzőktől. Oké. Oldalt tépőzáras volt, hogy ráhajtottam a lábfejemen, és hogy ráhajtottam azt a lábfej, mint egy ilyen, nem tudom, hajráf lett volna, vagy valami fej, pánt, akkor ahogy ráhajtottam a lábfejemen, a cipő közepén fölül volt egy darab Playboy nyuszi.
2: Na, élmény.
1: Azért,
2: élmény, vizuális élmény.
1: Azért összeteszed, és volt barátnőm. Tehát aha, ez mondjuk 19-20 éves.
2: Minden elismerésem.
1: Én a nők előtt, kell meghalljak megint. Tehát látnak egy ilyen idiótát. Ahogy kinézek, ugye, kieső szemekkel, és megjelenek egy ilyen Playboy cipő, és ez az a korszak volt, amikor...
2: szőke voltam még a hajacskát.
1: Igen, de hófehér, váltöméses, sejem Pop 84 kamátot hordtam ezzel a Playboy cipővel. Hát akkor azért, ha valaki ne szóljon most meg Dominik ruházata kapcsán, az én vagyok.
2: Ezt köszönöm szépen, köszönöm, hogy ezt te mondtad. Pontosan.
1: Na de bocsánatot kérek, épp ezért szép a divat meg a világ, hogy mindenki úgy öltözködik, ahogy szeretne. Örüljünk ennek, ha esetleg úgy gondoljuk, akkor kicsit emeljük meg a szemöldökünket, de menjünk, haladjon tovább.
2: Így van, itt látnivaló, de haladjon tovább. 1%-kal jobban játszik majd most a válogatott meccseken, akkor
1: mint ami, mint a ruha. Aláírjuk. Ő jó játszik, az a nincs baj.
2: Mint hogyha nem ebben a ruhában.
1: Ezeken én szeretem, tehát csinálja, őrült a gyerekek, meg kell őrülni, figyeljétek majd meg, amikor az utolsó lépéseket teszitek a földi itt létetek során, és lépnétek be reményeink szerint nagyon sokan ugye a mennyben, nem pedig alulra a pokolba, akkor, bár szerintem a pokol izgalmasabb lett, de mindegy is. Szóval bemegyünk a mennybe, és beléptek, higgyétek el, hogy azt én sokszor mondtam, lesznek sorok, és ti abba a sorba álljatok be, ahol olyan emberek állnak, és kevés ilyen lesz, aki szinte mindent kipróbált. Ne abban a nagy sorban, hogy hát ez jó lett volna, ezt is, kellett volna hülyén öltözködni, át kellett volna fussak füreden, a, nem tudom, a szökőkútban, ami jön ki a földből, ilyet nem csinálta. Szóval ezeket, gyerekek, hogy én szerintem ezeket, tehát éljük meg az életet, és most Dominik elérkezett oda, hogy megéli. És pont nagyon-nagyon magasra tesz arra, hogy mit mond egy hülye műsorvezető éppen a Sportrádióban, ez én vagyok, mert te nem vagyod, vagy sorolhatnám. És így van rendjén. Szerintem egyébként tök hülyén áll, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg vállalt, meg nem másokkal foglalkozunk, ez az utóbbi időben nagyon jellemzően, főleg a magyarokra, mindig abszolút másokkal foglalkozunk, tök minden, jó vagy rossz értelemben, ki mit csinál, hova áll, mit csinál, kire szavaz, kire nem, milyen a haja, milyen erről, miért, hogy, hagyjuk. Legalábbis én ezt vallom, vagy ezt gondolom. Na, szóval így alakult ez a mai reggel, nagyon sok érdekes gondolatos észrevétellel. Köszönjük szépen a Háspataki Gábornak, hogy itt volt.
2: Ah, ugye, szuper volt.
1: Tényleg kollégánká avanzsált, és aztán most pedig befejezte a profi pályafutását, és így igazából átmegy edzőbe, ha minden igaz, és szerintem jó edző lesz, mert egy jó emberről van szó. Közben pedig nagyon boldog, mert megházasodott, ahhoz is.
2: És nagyon jó olyan sportolót látni, kívánom, a visszavonulását ilyen hamar követően, akiben tényleg azt érzed, és nem csak mondja, hanem érzed, és látod is rajta, hogy elégedett a döntésével, boldog a döntésével, mert ahogy mondod, pont ezek az emberek fognak tudni visszaadni a sportnak, úgyhogy a felnövekvő generációk jó kezekben lesznek.
1: Igen, azt szokták mondani, ha nagy döntések előtt álltok, akkor azt a két dolgot érdemes végig gondolni, hogyha a két választ megadod magadnak, hogyha ezt igennel vagy nemmel fejezed be, tehát most Gábor esetében, ha befejezi a pályafutását, akkor annak milyen hozadéka lesz. Uh-huh. Illetve azt mondja, hogy most nem, hogy megyek tovább még egy évet, fél évet, két évet, hogy akkor annak milyen hozadéka lesz önmagában. Tehát magyarán, ha azt mondod, hogy befejezem, akkor megnyugszol, akkor onnantól jó lesz. A másnap akkor úgy kell dönteni. Ha azt mondja, hogy nem, még vinném tovább, és akkor újra magad előtt gördíted, mint a ganajtúró bogár, csak ő ugye hátulról megy előre, hogy akkor görgeted magad előtt, akkor megint edzés, megint dopping, megint, hogy akkor
2: jó dönt. Én most a ganajtúró bogár kategóriájába tartozom.
1: Ja, igen, hogy akkor mert én is most ilyen nagy döntések előtt állok, és nagyon összeteszek, vetek mindent, hogy melyik lenne a jobb. Ha ezt csinálnám, vagy ha azt. És hogyha azt mondom, hogy tehát még, nincs jó meg rossz, mert szerintem döntés van, nincs meg jó.
2: Van. Mindenki döntés van. Amivel le tud este feküdni, döntés, az a jó döntés.
1: Utána jól érzem, tehát ha azt mondom, hogy igen, akkor utána te jó, hogy kimondtam. Uh-huh. Azt mondom, hogy nem, és akkor még agyalok, gondolkodok tovább. Akkor az igent kell mondani. Na ennyit a nagy elemzésekből. Úgyhogy mindenkinek nagyon köszönjük.
2: Ha nagy döntés, ha sportkarrier befejezés, hogy csak összehúzzuk egy picit a mai adást, egyetértek veled, Levikén.
1: Igen, vagyon. Lesznek ma jó kis sportesemények, mint például hamarosan 11-től női Roland Garros mérkőzésekkel folytatódik. A Roland Garros tornája, a nagy nevek közül talán már csak Zabalenka van, csak nagyon megsértődjön. Például ma 11-kor Kalinskaya és Svalinska a két híres teniszező, egyik 24-dik, másik pedig 114-dik a világranglistán, ők játsszák, ráadásul ugye ezek már negyeddöntők, tehát 8-an már ott vannak, aztán jön utána majd 12:30-kor, ismertem nevén fél egykor, Zabalenka és Schneider, mind a kettő VOR, ugye dupla V-vel, tehát egykori Oroszországból, még mindig Oroszország, csak ott nem volt változtatás, hogy hogy most lassan használják. Na mindegy is. És aztán a férfiak is érkeznek 2 órától, Ozsér Aliassim játszik Kobollival. Gyerekek, tele van olaszsal, tehát 3 van a 8 között. Kobollival játszik Ozsér Aliassim, ő is egyébként nagy esélyesé lépett elő, és aztán pedig a következő mérkőzése majd esti meccs lesz, ott majd jön Berrettini és Árnádi, tehát szintén olaszok. Ugye ez a mai, és persze, ugye jövő héten már kezdődik a labdarúgó világbajnokság, ezért ennek megfelelően felhozó kvázi barátságos mérkőzések lesznek, ezek közül egyet-kettőt hagy említsünk, hát ha valaki szeretné nézni, például Hollandia-Algéria, ezek 20-45-ös meccsek, Lengyelország-Nigéria, és egy Luxemburg-Olaszország, meg lesz egy Albán-Izrael is, este 8 órakor. Hát ezek vannak és fértek bele a mai sportreggelünkbe, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ilyen sokan, és hogy jelen vagytok, és hogy észrevétetitek magatokat, mert hogy nagyon sok jó és tartalmas, vicces, minőségi üzenetet kapunk tőletek, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Nagyon szépen köszönjük ezúton is. Holnap reggel 6-kor újra Sportrádió és Sportreggel. Nagyon kellemes szerdát mindenkinek. Sziasztok! Yes. Hello!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A Muhi Mohács világos Trianon

0: A magyar foci rajongók odaillesztették Marseille-t és Irapuhátót is. Most a kerek évforduló kapcsán miatt utóbbival kezdjük a mai visszajátszást, nem azért, mert nekünk Mokács kell, hanem mert 40 évvel ezelőtt egy ország ébred, becsabottan, kisemmizve, álmaitól megfosztva. Azt az érzést mi átélők nem kívánjuk továbbadni a később született szerencséseknek, de a történeti hűség kedvéért idézzük 1986. június 3-a délelőttjét, majd, hogy ne csak mohácsozzunk, egy-két éve korábbi június 3-a délutánját. 1984-ről van szó, és az utóbbi kellemesebb emlék, ha velünk tartanak, kiderül, hogy milyen eseményről van szó. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Szóval repüljünk a képzelet szárnyán vissza 40 évet. Egy ország reménykedett 1986. június 2-án, hogy a magyar válogatott legyőzi a hazánkat megszállás alatt tartó Szovjet Birodalom focistáit. Hát ez az álom 4 perc alatt tört össze. És egy nappal később, június 3-án mindenki még mindig sokkolt állapotban vette kézbe a népsportot. Hát itt van a kezemben ez az újság, idézett az 1986. június 3-i népsportból. A címlapon azt olvashattuk, hogy a két gyors gól sokkolt a válogatottunkat, és érvényesült a képességek közti különbség. Szovjetunió Magyarország 6-0, a szünetben 3-0, és akkor lapozzuk fel az újságot a tudósításért. Hát engedelmükkel a gólok történetét nem fogom most felolvasni, inkább csak azt a bizonyos szöveges értékelést, amit minden találkozó után adott annak idején a népsport. Ennek az volt a címe, nem voltunk egy súlycsoportban, és akkor idézett az írásból szó szerint. A világbajnoki döntő első csoportmérkőzése nem úgy kezdődött számunkra, ahogyan reméltük. Még jóformán be sem melegedtek a csapatok, meg sem ismerkedtek egymással, a szovjetek már is vezetést szereztek. Gyors, energikus kezdésük, no meg a túlontúl hamar kapott gól olyannyira sokkolt a válogatottunkat, hogy nem sokkal később következett a második szovjet találat is. Ezek után már érthetően kapkodtak garabáig, sehogy sem találták a ritmust, mintha egy csapásra elfelejtették volna a korábban megszokott, fegyelmezett, sok mozgásos játékukat. Zavarovék pedig a fürgelábú Beljanov és Jakovenko révén egyre másra vezették akcióikat. És ezekben a támadásokban volt elképzelés. Az üres területekre játszott labdára rendre érkezett valamelyik gyors szovjet támadó, megpróbálva futásra kényszeríteni együttesünk védőjátékosait. Mezei György két gólos hátrányunk miatt középpályást küldött a játéktérre a védő Roth helyett. Ettől ugyan a mieink is vezettek egy-két akciót, ám egyre inkább kitűnt, hogy az állandóan futásra késztetett magyar hátvédek képtelenek lépést tartani a szélvész gyors szovjet csatárokkal. Lassan, vontatottan jött előre a labda, nehezen formálódtak a magyar akciók, diszlő kapuja előtt viszont egy-két húzásból alakultak ki a meleg helyzetek. Éppen ezért tulajdonképpen már nem is jött váratlanul a harmadik szovjet gól, sőt, csak a védőink számára tarthatatlan Beljanovon múlt, hogy rövidesen nem kellett ismét kezdéshez vonulniuk Eszterházyéknak. Az első játékrész utolsó perceire a mezőnyben kiegyenlítődött ugyan a küzdelem, akadt egy-két biztató magyar megmozdulás is, ám összességében ekkor is nagy-nagy gyorsasági fölényben voltak a sokkal fegyelmezettebben, energikusabban és érthetően bátrabban játszó Gyemjajenkóék. Gyakran már az ellenfél térfelének közepén elakadtak a bátortalan magyar próbálkozások, a keményen, de egyáltalán nem durván játszó szovjet védők könnyedén választották el a labdától, ami inket. Ezért aztán nagy, de a látottak alapján teljesen megszolgált szovjet előnnyel vonultak a pihenőre a csapatok. Szület után együttesünk némi fölényével folytatódott a küzdelem, bár ekkor is vontatottan, sok láb közreműködésével gördültek a magyar akciók. A nagy hátrány arra késztette válogatottunkat, hogy feladja a kedvelt játékmódját, viszont lehetőséget adott arra, hogy a hátul adogató Kuznyecovék hirtelen ritmusváltással elindítsák ékjeiket. Némi fölénybe kerültek Détáriék, ám ez a fölény nemigen mutatkozott gólhelyzetekben. Már csak azért sem, mert a nagy hátrány tudatában kapkodott válogatottunk, hitét vesztett társaság próbálta meg, meglehetősen erőtlenül csökkenteni a szovjet együttes előnyét. és a passzív magyar fölény aztán újabb szovjet gólokat eredményezett. Egyre reménytelenebb lett együttesünk helyzete, Jakovenkóék időnként sziporkázóan iskoláztak. Gyors ritmusváltásaik, szellemes megoldásaik, váratlan megugrásaik megoldhatatlan feladat elé állították kardoséikat. A végére szinte teljesen szétesett a válogatottunk, nem volt, aki összefogta volna társait. Szinte akkor kerültek helyzetbe a fehérmezesek, amikor akartak, és csak Disztl Péter igyekezetén, no meg Rácék könnyelműsködésén múlt, hogy nem lett még katasztrofálisabb a magyar fiaskó. Minden esetre válogatottunk súlyos veresége azt jelenti, hogy meglehetősen nehéz lesz a továbbjutás kivívása, és nem csak a nagy gólkülönbség miatt. Nemzeti 11-ünktől ugyanis nagyon régen láttunk ilyen lehangoló, minden szervezettséget és elképzelést nélkülöző játékokat. És akkor most olvassuk el az egyéni értékeléseket, mert ezek is igencsak tanulságosak így 40 év távlatából. Hát az értékelésnek az volt a címe, hogy nincsenek értékelhető teljesítmények a magyar csapatban. Disztl Péter az első félidőben szinte alig nyúlt labdához, mégis 3 gólt könyvelhetett el. Szünet után, bár 3 újabb gólt kapott, voltak bravúros közbelépései. Sallai oldalán Alejnyikov játszott éket, és bizony nem egyszer hozta nehéz helyzetbe hátvédünket, akit a villámgyors támadó nem is engedett előre törni. Rót rövid ideig játszott, és bizony nem igen tudott lépést tartani a szélsebesen érkező szovjet támadókkal. Kardos és lassú, nehézkes volt Beljanovék mozgékonyságához, lendületéhez képest. Szület után sem tudta útját állni a szovjet rohamoknak. Garaba sem lelte a helyét az első félidőben az ingatag hátvéd négyesben. Nem talált embert magának, és ha versenyfutásra kényszerült, ő is sokszor lemaradt egy-egy lépéssel. Később összeszedettebb, magabiztosabb lett a játéka. Péter képtelen volt tartani a középről mögé kifutó Beljanovot. Az ő helyén futott a legtöbb gólveszélyes szovjet akció, és keveset tudott tenni ellene. Sem gyorsaságban, sem labdabiztosságban nem vehette fel a versenyt az emberével. Nagy Antal időnként légüres térben mozgott, sem a védőmunkában, sem a támadások szervezésében nem bírt hozzátenni a csapatjátékához. Nem az ő ritmusában folyt ez a küzdelem. Bognár alig vétette észre magát, keveset volt játékban, a védőmunkát nem tudta segíteni, és előre húzódva sem tudta hasznosítani magát. Détári mélyen tudása alatt játszott, nem volt képes karmester lenni, a mezőnyben könnyedén választották el a labdától, kapura egyetlen fejes kivételével egyáltalán nem jelentett veszélyt. Kiprich erőtlen volt, s lendületszegény szinte nem akadt említésre méltó megmozdulása. Eszterházy hasonlóan csatártársához nem sok vizet szavart a szovjet kapu előtt, sem kicselezni, sem lefutni nem tudta őrzőjét. Burcsa igyekezett még leginkább. A legtöbb kezdeményezés tőle indult a középpályán, más kérdés, hogy ő sem tudott lendületet, fazont adni széteső, nehézkes, ötlet és lendületszegény csapatjátékunknak. Dajka sem javított a magyar válogatott összteljesítményén, akkor állt ugyanis be, amikor már régen padlón volt az együttesünk. Hát ez volt a Népsport cikke 1986. június 3-án, vagyis napra pontosan 40 évvel ezelőtt. Hát ezekben a napokban zajlott az a bizonyos mexikói foci világbajnokság, amelyen a mai napig utoljára vett részt a magyar válogatott. Az eredmény ismert, egy győzelemmel és 2 vereséggel a csapat nem jutott a legjobb 24 közül a legjobb 16-ba. 14 évvel a mexikói világbajnokság után készült a Magyar Rádióban a 100 év futball fejezetében, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsor, amelyben az akkori eseményeket idézi. Kezdjük a visszaemlékezést az 1986. június 6-án vívott Magyar-Kanada meccsel. Az legalább valamilyen szinten szép emlék.
1: Samuel most már rendre előre lopakodik, most ugyan hátul marad, de érdeklődve figyelem, hogy vajon meglódul-e megint. Nem, most nem mozog el Kiprich mellől, és Kiprich irányába száll a labda. Sajnos nem tudja megkaparítani. Sviniecsel visszafelé laposan leteszi a labdát Normannek, Norman a felezővonaltól vissza egészen át a Samuelig. Samuel jobblábas indításra készül, meglövi, megszúrja a labdát Valentine irányába. Garaba lefejeli, Détári hoz pontosan. Szöktetés jó, Kiprich teljesen egyedül, Kiprich Jóska 16-oson belül lőhet, és a kapus mélyét Détári lő, gól! Kifrik lövése kifattan, Tétári érkezik, és 13 méterről nagy lendülettel érkezve belsővel a kapu közepébe vágja a kimozduló Licieri mellett a labdát. Történik mindez 30 perc, 10 másodperc elteltével. 2-0 arányban vezett át Magyarország együttese, és most már fütyülök a szépjátékra.
2: Jól figyeltek, kedves hallgatók? Ez a Tétári gól volt mindmáig az utolsó olyan találat, amelyet magyar labdarúgó válogatott világbajnokságon szerzett. 1986. Mundiál Mexikóban 24 csapat részvételével, és a magyarokkal, akiket előzetesen a világbajnoki cím esélyesének kiáltottak ki. Volt ebben némi költői túlzás, de kitörődött ezzel, hiszen a világbajnokság előtt a magyarok 3-0-ra legyőzték Brazíliát a Népstadionban. A világbajnokságot megelőzően Mexikóban ezt a 3 gólt naponta mutatták a különböző tévéállomások. A világbajnokság megkezdése előtt különböző ügyek borzolták a kedélyeket. Magaslati edzőtábor, ahol a sok eső miatt mindent lehetett, csak edzeni nem. A nyilasi ügy, meggyógyult, nem gyógyult, felszállt a buszra, avagy nem? Tésztát ettek a játékosok Mexikóban? Netán doppingoltak? Vagy egyszerűen csak elfelejtettek futballozni? Tény, az a csapat, amelyik 1985-ben a világranglista második helyén állt, 6 gólt kapott a szovjetektől 1986. június 2-án. 6-0 lett a vége a Dinamo Kijevre épült orosz válogatott javára. Következett Kanada, egy kinkeserves győzelem, 2-0 ide, majd a francia válogatott, és egy újabb vereség, 3-0 ezúttal. Utólag tudjuk, ha a válogatott csak egyetlen góllal kap kevesebbet a szovjetektől, vagy egyetlen góllal lő többet Kanadának, tovább jutott volna. De akkor ezzel senki nem törődött. A világbajnokság véget ért, egy csapat eltűnt, megkockáztatom, eltűnt a magyar labdarúgás is. Détári Lajos következik.
3: Nem lehetett azt érezni, hogy mi ne lennénk formába. Nagyszerűen ment a játék, nagyszerű edzések voltak, minden nagyon jó volt, csak mire jött az első mérkőzés, 4 perc alatt ez az egész összeomlott.
4: De ilyen van szerinted?
3: Hát ez nagyon jó kérdés, mert mondom, olyan jó lenne, ha erre az ember tudna valamit mondani, hiszen nagyon sokan mondták, hogy tésztát ettünk, rossz volt a felkészülés, össze-vissza beszéltek az emberek, és mi, aki ott voltunk mai napig, nem tudunk erre mit felelni, hiszen mi megpróbáltunk felkészülni, tehát a bajnokság után kimentünk még Ausztriába, volt egy 2 hetes felkészülés, utána még voltunk 2 hétig Mexikóba, mi úgy éreztük, hogy felkészültünk a világbajnokságra, és mondom, 4 perc után ez csődöt mondott.
4: Lehet azt mondani, hogy picit hasonló volt a helyzet, mint 8 évvel korábban Argentinában, amikor szintén volt egy nagyon jól felkészített csapat, és pont összejött a gárda, az a házigazda argentinokkal, és a nyitómérkőzés elvesztése úgy összeomlasztotta a társaságot. Tehát, hogy itt is az első meccs kudarca, az gyakorlatilag megpecsételte a folytatást?
3: Azt hiszem, hogy akkor még lett volna lehetőségünk javítani, hiszen volt még 2 mérkőzésünk, Kanada ellen nyertünk 2-0-ra, utána a franciák ellen kellett volna egy döntetlent játszani, de valahogy akkor a társaságban nem volt benne az, hogy talpra tudjunk állni, a másik az, hogy egyszerűen fizikailag nem bírtuk.
4: De akkor ezek szerint mégis van egy olyan párhuzam, ugyanúgy, ahogy ott Argentinában összeroppant az első meccs után legalább lelkileg a csapat, itt is egy nagy zuhanás következhetett be. Mennyire volt ilyen világvége hangulat az oroszok ellen?
3: Azt hiszem, hogy azt el sem lehet mondani. Tehát egy 6-0-as mérkőzés után, pláne úgy, hogy mint ahogy említetted az előbb, hogy mi voltunk az esélyesek, és azt hiszem, hogy nagyon nehéz ezt feldolgozni, egy 6-0-as mérkőzést. Visszamentünk a mérkőzés után a hotelba, és ültünk egymással szembe, és nem tudtunk mit mondani. Nem is tudom elmondani, tehát senki nem tudott megszólalni.
4: Mezei Györgynek biztos nem lehetett arra receptje, vagy nem lehetett fölkészülni, hogy egy ilyen szituációban mit kell mondani, de mégis mennyi időt tellett el, amíg azt mondtátok, hogy jó, akkor ezt most felejtsük el, és koncentráljunk a következőre, mert nincs még vége.
3: 2 napig legalább bennünk volt. A mérkőzés után ugyanúgy Mezei György se jött oda hozzánk, hiszen ő se tudott volna mit mondani. Próbáltuk földolgozni ezt a 6-0-át, de hát azt hiszem, hogy ezt nem lehetett földolgozni, és 1-2 napnak el kellett telni, amíg tudtunk koncentrálni a következő mérkőzésre. Ott nyertünk 2-0 a Kanada ellen, de véleményem szerint nem játszottunk jól. Akkor átvágott az egész egy ilyen görcsös játékba, akartunk mi, de visszavoltunk fogva.
4: A franciák ellen nem volt igazából esély, pont azért, mert a társaság megrogyott?
3: Na, a franciák ellen úgy mentünk ki, hogy itt mindent megpróbáltunk, hiszen volt két pontunk, egy döntetlennel mindenféleképp tovább tudtunk volna jutni. 45 percig jól játszottunk, de akkor azt a Stropira fejet egy gólt, és utána 1-0 után már megint nem tudtunk újítani.
4: Összességében milyen emlék ez a Mexikó neked?
3: Hát nagyon rossz. És azt hiszem, hogy nem csak nekem, azoknak a játékosoknak is, akik megvezetőknek, szakvezetőknek, akik részt vettek ezen a világbajnokságon, mindenkinek egy nagyon rossz emlék volt. Én azt mondtam, hogy többet nem megyek Mexikóba, és mit ad Isten, rá pár évre a Juventusszal voltam egy amerikai és mexikai túrán, ahol ugyanabban a hotelben laktunk. Nem volt kellemes.
4: Azt mondtad itt néhány perccel ezelőtt, hogy úgy tervezted, hogy 3 világbajnokságon játszol. Most azt mondtad, hogy semmiképp nem kellemes emlék ez a Mexikó, de hát mégis csak ez volt az egyetlen világbajnokságod.
3: Igen, sajnos. Akkor nem hittem volna. Tehát 23 éves korban az ember azért nagyon sokszor álmodozik, tervezget, és én úgy éreztem akkor, hogy abban a csapatban lesz még 2-3 világbajnokság. Nagyon sokat gondolkoztam ezen, de úgy gondolom, hogy nagy hibát nem nagyon követtünk el. Talán az lehetett, hogy a magyar bajnokságról, amit Mezei György mindig is mondott, és ebben nagyon igaza van, hogy nem elég csak a magyar bajnokságról fölkészülni egy világbajnokságra. Itt nagyon tudatosan, profi módon minden játékosnak külön kellett volna készülni. Sajnos azt tudom mondani, hogy mi magyar profik voltunk, és hát mi nem tettünk meg talán mindent annak érdekében, hogy ezen a világbajnokságon úgy szerepeljünk, mint ahogy egy profi játékosnak mondhatom itt a Platinnak az esetét, aki külön edzőt fogadott föl azért, hogy a világbajnokságra fölkészüljön. Természetesen, hogy a magyar viszonyok között ezt nem lehetett megcsinálni. A másik az, hogy mi a Honvéddal 10 ponttal nyertük a bajnokságot, tehát azok a mérkőzések se olyan színvonalúak voltak, ami kellett volna az, hogy 90 percig koncentráljunk, hiszen az első félidőben rúgtunk 2-3 gólt, és utána már a második félidőben játszadozás volt. Így azt hiszem, egy világbajnokságban nem lehet fölkészülni.
4: Arra emlékszel, hogy akár ott kint Mexikóban a búcsú vacsora egyáltalán volt ilyen, vagy hazafele a repülőn milyen volt a hangulat?
3: Nekünk búcsú vacsora nem volt. Nagyon nehéz helyzetben voltunk még, ráadásul, hiszen föl kellett mennünk Mexikóvárosba, és 3 napig meg kellett várni, míg a csoportmérkőzések befejeződnek, hogy valamilyen csoda folytán még tovább juthattunk volna. Hát nagyon nehéz 3 nap volt ez. És a másik az, hogy utána, mikor hazaérkeztünk Magyarországra ittani fogadtatását, ezt nem is hittem volna, hogy az emberek tényleg ilyen haraggal fordulnak ellenünk. Azt hiszem, hogy ez a csapat 83-86-ig nagyon szép sikereket ért el, de hát természetesen megértettük az embereknek a haragját, hiszen nem ilyen szereplésre számítottak, mint a ők semmi se. De azt hiszem, ezen már nem tudunk nagyon sokat változtatni.
4: A csapaton belül mennyire ment az emberi kapcsolatok, a barátságok rovására ez a kudarc? Tehát ti egymásnak a szemébe tudtatok nézni, és föl tudtátok ezt közösen dolgozni, vagy előfordult olyan, hogy valakik ezen vesztek össze, vagy?
3: Az az igazság, hogy ilyenről nem tudok. Én mindenkivel nagyon jó kapcsolatban vagyok. Sajnos megjelent egy könyv után, a világbajnokság után a Végantalnak a könyve, ahol egy-két játékos állítólag elmondott dolgokat. Én nem tudom, hogy kik voltak ezek a játékosok, de én mindenkivel nagyon jó kapcsolatban vagyok. Úgyhogy, sőt, én azt hiszem, hogy ez a kudarc talán még jobban összehozott minket, és tényleg, amilyen volt a csapat, azt hiszem, hogy ugyanolyan maradt a barátság, és nagyon-nagyon jó szívvel, és nagyon jó emlékekkel gondolunk egymásra. Volt egy találkozunk a brazil mérkőzés után, ahol a 10 éves évfordulót ünnepeltük, ott is mindenki ott volt, és hát egy óriási hangulat volt.
4: De azt azért ki lehet mondani, hogy ott 86-ban, Mexikóban egy korszak lezárult.
3: Sajnos, igen.
1: A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rossz a felfutás, a jobb oldali felfutás is szabálytalanság. Péter Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami aféle kis löblettel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul a labda, szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország-Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek.
5: Szepesi György emlékezik.
6: Fájdalmas vereség. 6-0-ra kikaptunk, és úgy kaptunk ki 6-0-ra a szovjet válogatottól, hogy akár egy tucatot is lőhettek volna nekünk. Hogy mi történt ezzel a csapattal, máig rejtély. A felkészítés jól sikerült. Beckenbauer, a német szövetségi kapitán ugyan óvta a magyarokat, ő nagyon jól ismerte azt az edzőtábort, azt a szálláshelyet, ahol a magyar csapat ütötte fel főhadiszállását. Jól ismerte, mert 1970-ben a világbajnokságon még játékosként vett részt a német csapat mérkőzésein, és óvott minket attól, hogy akár csak egy percre is napközben a játékosok kimenjenek az edzőtáborból. Óvott attól, hogy edzőmérkőzést tartson a magyar csapat. Azt mondta, a pokoli hőségben, a 2400 méter magasságban a magyar csapat sem fogja tudni elviselni az akklimatizációs nehézségeket. Reggel 8 óra előtt és este 10 óra után szabad csak kiengedni a játékosokat a légkondicionált szobákból, hangzott a figyelmeztetése. Mi azonban sajnos hozzá kell tenni, nem vettük figyelembe a jó tanácsot. Félre söpörtük. A magyar csapat edzőmérkőzéseket játszott délben 12 órakor, és ezek az edzőmérkőzések sajnos visszaütöttek. Nem tudott a játékos gárda olyan erővel kiállni a éppen a legfontosabb mérkőzésre, amit az a nagyon nehéz akklimatizációs körülmény megkövetelt volna. Hogy mi volt ezzel a 6-0-an? Sokan mondták, hogy tésztát ettek a játékosok, nem kaptak kellő energiát. Hát a tésztára a játékosok egészen mást mondanak, természetesen hírek, mendemondák keltek szányra. Azt, hogy a magyar csapatot rosszul doppingolták erre a mérkőzésre, ilyesfajta büntetnek is beillő vádak hangzottak el a magyar vezetőknek. Ellen. Hozzátehetem azonban, én úgy gondolom, hogy a hibát akkor követtük el, amikor ugyan decemberben akklimatizációs célról az előző évben ott voltunk Mexikóban, de egészen más időjárási viszonyok között játszottunk Leónban, Irapuátóban és Monterreyben, mint az 1986-os világbajnokság idején, és bár déli 12-kor játszottuk le például a Dél-Kóra elleni előkészítő mérkőzésünket, meg is nyertük, de ez nem ugyanaz a légköri viszony volt, mint a világbajnokság ideje alatt. Talán az is hiba volt, hogy májusban a magaslati körülményekhez való alkalmazkodás érdekében ausztriai edzőtáborban töltött 10 napot a magyar csapat. Igen, ám csak az ausztriai viszonyok akkoriban nem feleltek meg a nyári mexikói erőviszonyoknak, időjárási viszonyoknak. A magaslati körülmények egészen mások voltak, s ráadásul még edzés sem tudtak tartani 1600 méter magasban Lienz környékén a magyar játékosok, mert leesett a hó, sáros volt a pálya, és le kellett menni naponta kétszer Szerpentin úton, hogy edzést tudjanak tartani a környező falvak egyikében a megfelelő pályán. Sorolhatnám még a hibákat, amelyeket elkövettünk, de sajnos mit sem változtat mindez azon, hogy a magyar labdarúgó válogatott évkönyveiben a mexikói világbajnokság kapcsán ez a szomorú eredmény tűnik fel, Szovjetunió, Magyarország 6-0.
1: Na, jöhetünk előre, tehát, hogyha a szovjetek is úgy akarják majd. Én azt hiszem, rendezni kell sorainkat. Mezei György különben is azt mondta még a táborban, hogy ha esetleg ezt a mérkőzést elveszítjük, akkor sem zárult le minden. De azért ő is tudja, a fiúk is tudják, hogy rettenetesen sok múlik ezen a találkozón. Nagyon-nagyon sok. Péter támadja egyébként, ott az előre rendülő és jól szerelő Jeremcsukot, aki keresztlabdát ad, majd fölzárkózik az akcióhoz, ott a bal oldalon, nagyon jó ütemben, alejnyikov, tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kijeviek villámgyors csatárához, most ő vissza egészen hátra, jól zár most már a védelmünk, de vigyázzunk, nagyon ügyesen fordulhat Alejnyikov, lőgól! Ez sok, 22 méterről Alejnyikov... A bedobást követően pedig Kardos végezte el, Nagy Antalnál a labda, ő átteszi a jobb oldalra Burcsának. Micsoda lélektani tehervel játszunk. Nem tudom, hogy Mezei vajon mit tud majd mondani a tünetben a játékosoknak. Egy biztos, nem volt baj hangsúlyozni, hogy nem ezen a mérkőzésen dől el minden. Olyan sok minden lehetséges még. De mennyivel könnyebb szívvel mondanám, hogyha mi vezetnénk 2-0-ra. Akkor legalább az óvatosság beszélne belőlem, így meg a remény beszél belőlem. Mekkora differencia? Nagy Antal jobb lábán a labda indítása elég rosszul sikerül, de még megszerezheti Burcsa. Burcsa lepedezi testével a labdát ügyesen, de három védő gyűrűjében végre is elveszíti. Tehát a szovjetek a pálya középső harmadában ugyanúgy letámadnak bennünket, mint ahogy azt mi szoktuk, és közben vigyázzunk egy csel befelé, Berjanovot fölvágjuk 11-es. Kardos volt a tettes, 11-es. Azt hiszem, kedves hallgatóink, elment a meccs. Az a kérdés, azt hiszem, Berjanov fogja majd elvégezni, leállították már a labdát. 2-0 arányú szovjet vezetéstél. Itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák. Most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Berjanov fogja majd elvégezni a 11-es rugát. Egy helikopter szemtanúja az esetnek, disztül farkat szemet néz. Istenem, ha disztül ki tudná védeni, a szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Berjanov nekifut a labdának, lövés, gól!
7: Néhányan kifejezetten forma alatt vannak, Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Többletrugás balról, kapura csavarodik, Dasajev belepokhoz valamit, Kiprit nem tudja elérni, mert már Gyemjanyenko megtolta ezt a labdát, meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Dasajevnek. 35. perc a második félidőben, Szovjetunió Magyarország 5-0, és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alenyikov rávezeti, kiszúrva a labdát, és Diszpéter szereli, Alenyikov még föltápászkodik, gól! De nem Alenyikov lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko, ha ő. Itt a 6. 35. perc, Rodionovot írják ki.
2: Következő megszólalunk, Péter Zoltán.
8: A hangulat az jó volt, az a nem volt probléma, csak én úgy érzem, hogy felkészülésben ott valami hiba csúszott. Ugye elmentünk egy hónapra Ausztriába magaslati edzőtávolba, hát ugye még most is vitatkoznak a szakemberek, hogy kellett, nem kellett. Nagyon sok játékos, nagyon sokat fogyott az edzőtáborba. Nagyapám, mikor megjöttem, ő nem nagyon foglalkozott a futballal, 85 évesen azt mondta, hogy mikor ennyi idős volt, mint én, ők elmentek kaszálni, kézzel kaszáltak, és mindig a legjobb falatokat ők ették, hogy legyen erejük.
9: Szemben veletek.
8: Szemben velünk, akik elmentünk, és szerintem annyi kalóriát nem tudtunk felvenni, amennyi edzés volt, meg amilyen terhelés volt itt Ausztriában. Én, aki állandó súllyal voltam, akár sokat ettem, akár keveset, én is 3-4 kilóval kevesebb voltam. És egy kicsit szélyesen nem voltunk felkészítve. Annyira favoritok voltunk, hát soha nem felejtem, kimentünk, és akkor ugye kompjúterekbe betáplálták az összes eredményt, és akkor egyik kompjúter argentin magyar döntőt jósolt, a másik magyar brazilt, vagy ilyeneket, szállt, hogy minket a kompjúter odasorolt, és szerintem ezzel egy kicsit ugye elszálltak, hogy bennünk volt az, hogy mi favoritok vagyunk, meg így, meg úgy.
9: Európa legjobb csapatának tartották. Igen. A magyart
8: hát
9: akkor.
8: Meg is van az oklevelem, hogy Európa legjobb csapata volt újságíró szavazatok alapján. Ez is volt gond, meg túledzettség volt. Mikor kimentünk melegíteni, én határozottan erre emlékszem, hogy a játékosok egymás között kérdezgettük bemelegítést, te is olyan fáradt vagy, tümmet vagy, fáradt vagy, és olyan tompa volt mindenki. Tehát nem az, hogy én, vagy teszem fel a Détári, vagy a Rótanti, vagy akármelyik nevet mondom, hogy csapatszinten volt mindenki olyan. Ha így visszaemlékszem a mérkőzésre, én most is azt mondom, hogy itt senki nem játszott szinte jól. Tehát ott, ami azt jelenti, hogy egy-egy játékos, hogyha kicsit gyengébb formában van, azt a csapat el tudta még viselni. De hogyha már mind a 11 ember, én nem bántani akarok senkit, hogy egy tanár dolgozatot irat, és mindegyik diáknak egyes lesz a dolgozata, az nem csak a diáknak a hibája. Tehát ott a tanár is hibás akkor valamilyen szinten.
0: Az utolsó mondatokat Péter Zoltán mondta, az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsorban, amely az 1986-os VB-t elevenítette fel, mely 40 évvel ezelőtt ezekben a napokban zajlott. A hírek után pedig áttérünk egy 1984. június 3-i eseményre, hát akkor vidámabb dolgok is történtek a magyar fociban.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
11: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
12: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
11: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Babbó Levente a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Távolsági buszt talált el egy ukrán drón a Donyecki régióban. Borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
11: Sporthírek.
14: Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. Miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában, a döntő második tegnap esti mérkőzésén. A bakonyi együttes így 2-0-ra nyerte meg a párharcot, és 100%-os mérleggel védte meg címét. Bejelentették, ki lesz a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Első idényében az U19-es együttest irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. A Ferencváros támadója Lenny Joseph góllal mutatkozott be a világbajnoki résztvevő haiti labdarúgó válogatottban, amely felkészülési mérkőzésen 4-0-ra legyőzte Új-Zélandot magyar idő szerint ma hajnalban. Szintén két VB-re hangoló együttes mérkőzésén Horvátország-Belgium 0-2, az előző VB-n elődöntős Marokkó 4-0-ra győzte le Madagaszkárt, még az ugyancsak világbajnoki résztvevő Gána 1-1-es döntetlent játszott Wales együttesével. A magyar válogatott bejutott a 4 közé a pozsonyi minifutball Európa bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyed döntőben. A mieink a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd. Kialakult az első elődöntő párosítása a nőknél a francia nyílt teniszbajnokságon. Az orosz Mira Andrejeva a román Kristeát győzte le, míg a két ukrán játékos összecsapását Marta Kostyuk nyerte meg Svitolina ellen. A férfiaknál pedig tegnap Alexander Zverev és Jakub Mensik jutott elődöntőbe Párizsban, a német játékos a spanyol Hodart, míg a cseh teniszező a brazil Fonsecát győzte le.
11: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
14: Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt, és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és a titkos szolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex megírta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött terek és gesztusok, egy Diktatúrából című tárlat a kommunista diktatúra börtönvilágát meghatározó helyszíneit és működését idézi meg, fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. A látogatók 5 filmet is megnézhetnek a korszak magyar politikai rendőrségének működéséről. Az alkotók arra keresik a választ, hogyan lehetett túlélni az embertelen meghurcoltatást, és közben megőrizni az emberi méltóságot. A kiállítás augusztus 30-áig látható.
10: Közlekedés.
14: Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tata és az M0-es csomópontja között kiépített terelésben. Óbaroktól Biatorbágyig torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
10: Időjárás.
14: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű, többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Június 2-a, történelmi foci vereségünk dátuma. Június 3-a, történelmi foci győzelmünk dátuma. A két június elejé esemény között csak 2 év volt. És ami a legfurcsább a dologban, hogy a siker volt előbb, ráadásul azt egy korosztályos válogatottunk érte el. Vagyis logikusan gondolkozva a sikert elérő tiniknek fel kellett volna lépniük a nagyok közé, és akár már 2 év múlva ott komoly eredményeket produkálhattak volna. Ám az elmúlt bő fél órában hallhatták, mire jutottak felnőtt válogatottunk tagjai Mexikóban 1986-ban. Most akkor idézzük az előzménynek gondolt eseményt, amikor ifjúsági focink legjobbjai a kontinens csúcsára értek. 1984. május 25-e és 1984. június 3-a között rendezték a Szovjetunió 4 városában, Moszkvában, Kijevben, Minszkben és akkor még így hívták Leningrádban a 18 éven aluliak labdarúgó Európa-bajnokságát. 16 csapat vett részt az eseményen, a csapatokat 4 fős csoportokba sorsolták. A magyar csapat Belorusszia jelenlegi fővárosában, Minszkben szerepelt, és május 25-én Csehszlovákia 3-0-ra, május 27-én Spanyolországot 2-1-re, majd május 29-én Svájcot 1-0-ra legyőzve megnyerte a kvartettjét, és bejutott az elődöntőbe. Ott Moszkvában 2-0-ra verte Lengyelországot, míg a másik elődöntőben a házigazda Szovjetunió 2-1-re győzte le Írországot. Így 1984. június 3-án napra pontosan 42 éve a zsúfolásig megtelt Lenin stadionban, ma ezt Luzsnyikinek hívják, a Szovjetunió és Magyarország csapott össze az Európa-bajnoki címért. Az aznapi Népsport ezt tiltta. Vasárnap magyar idő szerint 13 órakor a moszkvai Lenin stadionban kerül sor a labdarúgó ifjúsági Európa-bajnokság döntőjére. A bronzéremért 11 órakor Lengyelország és Írország mérkőzik. Hát, eljutottunk idáig. Néhány nap múlva lesz 8 esztendeje annak, hogy utoljára a döntőt játszott egymással a magyar és a szovjet ifi válogatott. 1976. június 6-án a Népstadionban 10 000 néző előtt a Szovjetunió nyert 1-0-ra. Bessonov már a 16. percben a kapukba talált, érdemes fellapozni az összeállítások kedvéért a krónikákat. A Szovjetunió akkor 1976-ban a következő összeállításban lépett pályára. Novikov, Kriacskó, Parsadanian, Bondarjov, Berezsnoj, Bál, Besonov, Daraselia, Higyatullin helyette bejött egyébként csereként, Agyukov, továbbá Hapsalis és Nastasevski. Magyarország válogatottja természetesen érdekesebb. Kis Imre a kapuban, Toma, Giron, Fejes, Mater, Gyimesi, Farkas, Porogi, Tokár, Péter, Vince. Egyébként Péter helyett Korognai állt be, és Porogi helyett Hegedűs. A szovjetek közül Novikov, Bál és Besonov nagy válogatott lett, nálunk pedig Kis Imre Tatabánya, Gyimesi budapesti honvéd és Péter Zalaegerszeg jutott el az első számú magyar 11-be. Giron, Toma, Fejes, Tokár, Vince és Hegedűs szerepel, illetve szerepelt még az élvonalban. Azon a mérkőzésen egyébként teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk, de a csatársornak nem ment. És most mi a helyzet? Tette fel a Népsport a kérdést 1984. június 3-án. A Lenin stadionban előreláthatóan 100 000 néző előtt zajlik majd a küzdelem. A házigazdák ünnepre készülnek, de tudják, hogy egy olyan magyar csapattal kerülnek szembe, amely kiegyensúlyozott, ért a védekezéshez és a támadáshoz egyaránt. Szergej Moszjágin, a hazaiak szakvezetője úgy vélekedett, hogy nagy lehetőség előtt áll együttese. Az összeállításon még töpreng. Minden bizonnyal alaposan meggondolja, kiket küld pályára. Van miből válogatnia, 20 játékost nevezett a szovjet szövetség. A keret valamennyi tagja első osztályú együttesben kergeti a labdát. Úgy véljük érdemes felsorolni vasárnapi ellenfelünk névsorát. A teljes keret, Mannányikov és Kutyepov kapusok, Ketasvili, Csedija, Gorili, Spelnyikov és Kolotovkin hátvédek, Ivanov, Ivanauskas, Hudozsilov, Moh, Modvigy, Kuznyecov és Skriarjov középpályások, Sztyepanyán, Zerbeliz, Tatarcsuk, Jeszipov, Kuzsijov és Babluaszkusz csatárok. A mi esélyeinkről Bicskei Bertalan ifjúsági szövetségi kapitány beszélt. Túl vagyunk 4 találkozón, a csoportmérkőzéseket mindhárom alkalommal biztosan nyertünk. A döntőbe jutásért a lengyelek ellen pénteken jól ment a játék. A kezdeti szakaszban az okozott kisebb zökkenőt, hogy átvettük hibásan az ellenfél altató stílusát. Ám ekkor is volt zicserünk. Fordulás után nagyon hamar eldőlt minden. Nem hiszem, hogy eddig sok találkozóról írhatták azt a tudósítók, hogy 2 perc alatt 2 gólt lőtt egy csapat, méghozzá egy torna elődöntőjében. A 2-0 után már úgy sziporkázott a csapat, hogy zúgott a vastaps. Ezt nyilatkozta Bicskeri Bertalan az 1984. június 3-i Népsportban, és a cikknek a szerzője még az írás végén hozzáteszi, hogy még annyit, hogy a harmadik helyért és az aranyéremért folyó küzdelmet a szovjet tévé egyenes adásban közvetíti, akinek módja van rá, nézze meg a mieink játékát, és szorítson a fiúkért. Hát egészen pontosan nem tudom így 40 év táblatából, hogy mire gondolt a szerző, az akinek módja van rá, nézze meg a mieink játékát a szovjet tévé kitétellel, mert Magyarországon akkoriban a keleti végeken jó szellemképesen jött be a román tévé, kicsit nyugatabbra meg maximum a cseh kettő. Úgyhogy nézni nem tudtuk a döntőt, hallgatni is csak korlátozottan, mert a Magyar Rádió csak a végét közvetítette. Az viszont foltokban megmaradt az utókornak. A 2x40 perc, akkor még ennyit játszottak a fiatalok, nem hozott döntést, jött a 2x10 perces hosszabbítás. Ennek második félidejét sikerült előbányászni az archívumból, a kommentátor Molnár Dániel, a szakkommentátor Lakat T. Károly.
15: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Hát volt már egy-két drámai helyzet a labdarúgásban. Emlékezzenek csak vissza, 1970-ben Mexikóban a világbajnokság elődöntő mérkőzésén Olaszország és az NSK hosszabbításban küzdött azért, hogy kié legyen a győzelem. Vagy nem is kell olyan régre visszamenni, nemrég a Róma-Liverpool döntőn, megdöntőn úgy szintén a hosszabbítás, sőt, drámai 11-esek döntöttek arról, ki lesz az, aki elnyeri az idei Beck-serleget. Nos, itt, Moszkvában, a Lenin stadionban a Szovjetunió Magyarország Európa-bajnoki, ifjúsági Európa-bajnoki döntőn már a hosszabbítás második részében járunk, és támad a szovjet együttes, Télpál azonban belelép a labda útjába, 18 méter a távolság, Kudarovszka kapcsolódának kiugrani, és ahogy a közönség morájából hallják, 18 méterre a szovjet kaputól, szabadrúgás a szovjet együttes javára, mert a magyar hátvédek egyike, talán Pinti Ratilla volt, szabálytalanul terelte a szovjet játékot. Szabadrúgás tehát 18 méterről, és most imádkozzunk, most könyörögjünk, kérem, hogyha kibírjunk, kibírtuk, 2x40 percen keresztül, kibírtuk egy hosszabbításban, akkor most ne kapjunk gólt már csak azért sem, mert az az egészen fura szabályzat érvényes ezen a tornán, hogy aki a hosszabbításban az első gólt lövi, az nyeri a mérkőzést, ebben az esetben az Európa-bajnokságot. Amennyiben tehát bármelyik csapat, bármikor egyetlen apró, hatalmas, pici, közepes, teljes vagy lábban rúgott gólt szerez, abban a pillanatban győztesnek érezheti magát, itt tehát ezen a mai mérkőzésen mindössze egyetlen dolog fog dönteni. Egyébként utoljára 1960-ban nyertük UEFA tornát, csak egy-két játékos abból a csapatból, Farkas, Mészői, Kékesi, Mentel, Káposzta, Palitek, majdnem mindannyian válogatottak voltak, lövés levágódik a magyar sportvalról, aztán Szélpál úgy vágná előre a labdát, mint a villám, a előre csapódó labda azonban az egyik szovjet csatár lábáról kikerül a magyar kapu fölé. Ezt a gólhelyzetet, illetve ezt a veszélyes akciót tehát elkerültük. 1974-ben döntőt játszottuk a Szovjetunió ellen a stadionban. Akkor sajnos 1-0 arányban alul maradtunk, most pedig az eredmény ezen a mérkőzésen mindenképpen 1-0 lesz. Én megmondom őszintén, nem csak a szívem legmélyén, hanem most már a közbülső meg a külső részén is abban reménykedem, hogy az 1-0 vagy a mi javunkra lesz, vagy pedig az ezt követő 11-es rúgásban. Na, egyelőre azonban ne kiabáljunk el semmit, a kezdő körből szabad rúgás a magyar együttes javára. Egyébként az eddigi akciókat figyelve, a két fél időből az elsőben a szovjetek játszottak jobban, sőt, megkockáztatnám, sokkal jobban. A másodikban viszont a magyar együttes játszott jobban, és itt már nem is kell kockáztatnom, ugyancsak sokkal jobban, már csak azért is, mert legalább másfél 11-ese volt a magyar csapatnak. Ez nem matematikai hiba, az egyik 11-es szerintem is, meg Lakaszték Károlya, képesport tudósítója szerint is teljesen jogos lett volna, most azonban kiugratási kísérlet, a bal oldalon Bubla Uszkák a legveszélyesebb játékos, el is megy sajnos Ház Ferenc mellett, még mindig Bubla Uszkák. Szálva, szerencsére Szélpál támadja, közbelép, elrúgja egyelőre nem túlságosan messzire, és milyen ragyogóan bírjuk kondícióval, küzdeni akarással ezt a játékot. Igaz, hogy egy kis szabálytalanság is volt ebben, emiatt a portugál Duszsantot sípol, szabadrúgás a szovjet együttes javára, a magyar együttes térfelének közepéről, a második félidő hosszabbításának második-harmadik percében hátragurítás, Kolotovkinnál van a labda, Kolotovkin be a magyar 16-oson belőre, aztán harsan a bíró sípja, most viszont szabadrúgás a magyar együttesnek, miután a szovjet támadó lökött, helyet próbál csinálni magának a magyar 16-oson belül. Na, az első félidőről néhány szót. A hatodik percben egy hosszú előrevágott labdára Kovács Kálmán szélvészként kilő, a másik irányba jön a kapus, és mint a pólóban nekem tetszik ez a hasonlat, újhegyjel, illetve lábújhegyjel éri csak előbe a labdát, a szovjet kapus azonban Kutyapov bele tud ütni, így aztán elmarad a gól. A kilencedik percben veszélyes jobboldali szöglet, a berobbanó szovjet csatárok elől azonban Petri Zsolt jó 30 méterre kiöklözi a labdát. A 13. percben a kiugró Zsinka lábáról kaparintja meg a szovjet kapus a labdát, majd a első negyed óra végén újabb két hazai támadás, előbb Tatarcsuk lövését, majd Ivanauskas ragyogó távoli fejesét hárítja Petri, akinek megbízhatóságát maximálisan csak dicsérni tudjuk. Közben az előbb említett Ivanauskasnál van ki a bal oldalra, Jarovnak, Jarov még tovább a csereként beállt Kuznyetovnak, Kuznyetov farkas szemet néz védőjével, Ház Ferenccel, aztán hátragurítja Ivanauskasnak, megint az övé lehetne, ott van azonban egy magyar láb, méghozzá egy nagyszerű magyar láb, és jó ütemben visszarúgja a felező vonalig. De jönnek megint előre a szovjetek, negyedik perc, ötödik perc, távoli lövés fölé, legalább másfél méterrel, legalább 30 méterről, szerencsére azonban ezt megúsztuk, igaz, hogy Petri Zsolt, ha ez a labda netántán a létszalátat, minden bizonnyal hárította volna. Na de jobb az, hogyha fölé megy, így aztán a jobboldali ötés felesről kirúgás a magyar együttes javára, Petri Zsolt szépen, nyugodtan, homótosan lehelyezi oda, addig azonban, amíg előre rúgjuk, addig nézzük, mi történt a továbbiakban. A 21. percben előbb Deják lő 16 méterről fölé, majd Kuzslev távoli lövését fogja biztosan Petri. A 27. percben már 11-est kiáltanánk, hiszen csapatunk 11-esét Kovács Kálmán kicsit keményen szerelik a szovjet védők a 16-oson belül, a portugál Duszsantos azonban nem fütyül, sípja, néma marad, így a 11-es nem ítéli meg, kell, hogy jegyezzem, ez volt a fél 11-es, ezért talán nem is lesz volna egészen igazságos. A 29. percben baloldali szovjet beadásra hárman is vetődnek, a hosszú saroknál még szerencse, hogy a triumvirátusnak egyik tagja sem éri el. Egy perccel később kemény belemenésért Keller kap sárgalapot. A 31. percben, illetve a 39-ben Bubla Uszkás 14 méteres lövését védi Petri, és ezzel vége a félidőnek. A hosszabbítás, mint ahogy már mondtam, egyetlen gólig tart. A második félidő második percében, na, nézhetjük ezt, hogy mi lesz a második percben, sajnos nézhetjük, mert a kiugró Kovács Kálmán elől a szovjet együttes jobb hátvédje Ketásvili hazaburítja kapusának a labdát. Szóval a második percében Zsinkát legalább egy méterrel a 16-oson belül lerántják, igaz a ráncigálás kívül kezdődik a bíró azonban egy sárgával, meg egy 17 méteres szabadrúgással, azt gondolja, hogy kielégít bennünket, pedig szó sincs róla, én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a dolog a 16-oson belül történt. Na de, ő ítél, ő fúj. A szabadrúgás viszont talán a legnagyobb helyzetét hozza a mérkőzésnek, gondoltam még akkor, de most figyeljük, ház fejeri előre, még mindig a szovjeteknél van, ez most jelen idő, ez most az, ami a pályán történik, egyelőre Bublauskas előtt van, ő azonban nem tudja a cselt megcsinálni, ott van Deják, és Deják lábáról már is előre Zsinka felé a labda. Zsinka egy picit jobb kézzel helyet csinál magának, aztán a bíró mutatja, hogy mielőtt helyet csinált volna, már kigurult a labda, mint egy fél centiméterrel, illetve 10 centiméterrel az oldalvonalon kívülre támadnak tehát a szovjetek. Hosszabbítás, 7.-8. perce, 2-3 perc van még hátra, legalábbis innen egészen messziről madártávlatból így ítélem meg, aztán közben mellettem egy cédula, illetve saját magam is feljegyeztem. A harmadik helyért délután, ezelőtt a mérkőzés előtt, Lengyelország, Írország 2-1, na de van még beszámolni való. A második félidő 7. percében ketten is rajtolnak egy baloldali beadásra, a bíró azonban jelez, Zsinka kézzel segített, így aztán oda lesz a helyzet. Még csak annyit, hogy a szabadrúgás talán a mérkőzés legnagyobb helyzetét hozza a második félidő második percében, ugyanis a sorfalról levágódó labdát Kovács középre fejeli, Deják pedig 2 méter az alapvonaltól, igaz, hogy éles szögből, de elő a kapu előtt, és most figyeljük, Bublauskas szállva, és a gyerekkel megtartozatok van belőle, aztán eldobja magát a bíró szerencsére, ezt nem eszi meg, és már is Kovács Kálmán roboghatna el a bal oldalon. Robog is, mint a félvész, elhagyja a védőjét, löki nem van a 16-oson belül, de az szorul abba, mindjárt mellé, sajnos mellé. Micsoda óriási helyzet volt, 10 lábbal taszigálta a szovjet védő, ő betolt a 16-oson belülre. Legutóbb az Zalaegerszeg Rába mérkőzésen Hajszán csinált hasonlót, elgurított a védő mellett, védője mellett, ott azonban a védő szabályos volt, és most ez micsoda óriási helyzet volt, itt az ismétlés előttem a monitoron látom. A távolság nem lehet több 1 méter, pedig teljesen éles szögből, és ha látnák kérem mellettem Lakat T. Károly ábrázatát, fájdalmasan, mély szomorúsággal nézi, és megint lehetne nekünk helyzetünk, ha nem lenne ott a szovjet védelem egyik tagja, aki Kovács Kálmán elől hazarúgja a labdát. Na de vigyázzunk, mert most a másik oldalon, Kuznyecovnál van, Kuznyecov legurítás azonban nem jó helyre, Szélpál labdájára rárajtol Deják, Deják még tovább előre Zsinkának, aztán egy szabálytalan szerelés, szabadrúgása, második hosszabbítás, 8. percében a magyar együttes javára. Deják elől van, jól játszott a mérkőzésen, kitűnő mérkőzés volt. Az első fél időben a szovjetek, a másodikben a mieink voltak jobbak. Most át a másik oldalra, a göndörfürtű Zsinkának, Zsinka csellel próbálkozna, aztán elveszi a labdát, de micsoda, micsoda szíve, lelke, tüdeje van ennek a srácnak, visszalóhol érte, és legurítja Szélpál felé. Szélpál most egészen előre jött, a balhátvéd szovjet fiú azonban kivágja a labdát az oldalvonalon kívülre, bedobás tehát a hosszabbítás második részének 8. percében a magyar együttes javára. Deák Sándor előtt van, a Ferencváros középpályása, itt jobb oldali középpályást játszik, a bedobás nem volt jó, egy szovjet védőjátékosról ismét kint az oldalvonalon kívül, ismét bedobása mieink javára, amikor a mérkőzésből, illetve annak második hosszabbításából már mindössze 2 perc van hátra. Amennyiben nem lesz döntés, jönnek a 11-esek, és akkor most már egy héten vagy 10 napon belül második alkalommal lesz alkalmunk, hogy 11-es rúgásokban gyönyörködjünk. Persze gyönyörködni igazán akkor tudnánk, ha a 11-eseket mi rúgnánk jobban. Egyébként a 11-es számnál tartva, a 11. percben is ez krónika, Zsinka lábában a bajnokság. Kovács Kálmán a legnagyobb ütőmben úgy teszi elé a labdát, hogy neki már csak egyetlen parányi csellel bekapni kéne a kapust és a hálóba gurítani, vagy ellőni mellette, Zsinka azonban a kapus kezébe lő, ezután még egy csere, a 28. percben arra veszi a Dzsivoszki, és most az eddig történeteket már hallották. A hosszabbítás második félideje tehát ebben a pillanatban lejárt, vége a mérkőzésnek, vége a rendes játékidőnek, vége a két hosszabbításnak. A Szovjetunió Magyarország ifjúsági Európa-bajnoki döntőn nem született döntés. Most tehát következnek a 11-esek, és ahogy az előbb Lakat T. Károly felírja nekem, azt mondja, nem volt olyan edzés, hogy a 11-eseket legalább 20-25 percig ne gyakorolták volna a fiúk. És itt mellette a nevek, nagyon szépen köszönöm egyébként Lakat Karcsinak a segítséget, Kovács Kálmán, Pintér, Szélpál, Deják, Zsinka, Vince, C. Szinte soha nem hibázott a 11-es rúgásnál. Hát kérem, meglátjuk, új kapus, Kutyapov van a kapusban, és nem, kapuban, és nem pedig Petri Zsoltnak rúgják, mert gondolom, hogy ezeken a gyakorlásokon Petri Zsolt, illetve a tartalék játékos Szejler József a Ferencvárosból próbálta hárítani a büntetőket. Új kapus következik hát, és másodperceken belül, ha kijelölték meg, ha sorsolnak, következnek a 11-es rúgások. Addig azonban elmondom a két együttes összeállítását, illetve azt hiszem, hogy most megengedhető nekem, hogy talán csak az egyiket. Szóval Magyarország. Petri Zsolt, MTK VM a kapuban. Ház Ferenc, Ferencváros, jobb hátvéd. Pintér Attila, Salgótarján, sepregető. Szélpál László, Szeol, beállós. Keller József, nagy kanizsa. Aztán a négy középpályás, Deák Sándor, Ferencváros, Horavec György, MTK VM, Kovács Ervin, Újpest, Vince István, Tatabánya, és a két előretolt ég, a két villámgyors és pengés játékos, Zsinka János és Kovács Kálmán, a Volánból, illetve a Honvédból. Ez utóbbi egyébként a csapat kapitánya is. Volt tehát két csere, Horavec helyett Zsivorszky jött be a magyar együttesben, a szovjet együttes cseréjét most inkább nem mondom. Na szóval, az eddigi mérkőzéseken Magyarország Minskben 3-0-ra megverte Csehszlovákiát. A gólokat Kovács 11-esből, valamint Horavec szerezték, Horavec 2-t is szerzett. Aztán Spanyolország ellen 2-1, itt megint Kovács lőtt 11-es, Zvara lőtte a második gólt.

0: Tér Attila, Vince István, egy pillanatra meg kell állnom, Kovács Kálmán is ott van közöttük, és most kérek segítséget Lakat Károlytól, mert nem lehet látni az ötödiket, kérem, hogy írja le, mert viszont hiába mondja, a fülemben nem hallható, tehát Pintér, Vince, Zsivócki, Keller, és ki az ötödik? Az ötödik, én Kovács Kálmánt mondtam az előbb, megvan, igen, integet mellettem, Kovács Kálmán lesz az ötödik 11-es rugó. Hogy ki a szovjet együttesben? A 17-es számot látom, 17-essel Ivan Alisztán, aztán látom a 4-est is, 4-es Borili, aztán látom a 10-est, Tatarcsuk, látom a 13-ast, ez Kuznyetov lesz, és egyelőre az ötödiket nem látom, de most már az is megvan, a 7-es számú játékos, azt hiszem, hogy Puzsler. Na de hát végül is, oly mindegy, most így az ellenfélnél kirúgja a 11-es. A lényeg az, hogy ugye szabad ilyenkor ilyet mondani. Ne rúgja jól. Vagy legalábbis, hogy jól védjen Petri Zsolt. Azt hiszem, hogy az izgalom régen volt már ekkora. Végül is Európa-bajnoki döntőt, ifjúsági Európa-bajnoki döntőt nyerni a Lenin stadionban, több mint 50 ezer néző előtt, éppen a házigazda Szovjetunió ellen, mindenek nevezhető, csak kis teljesítménynek nem. Egyébként egy pillanatra idézném Bicskei Bertalant, a csapat edzőjét, aki egészen nyugodt képpel, mondhatnám farccal, azt mondta a fiúknak ma délután, a szovjeteket saját pályájukon 80 ezer néző előtt meg kell verni, mert csak így lehetünk Európa bajnokok. Hát igen, ez meglehetősen szellemes volt, a fiúk közül néhányan mosolyogtak, néhánynak rángott a szájaszéle.
1: Az alapjáték idő és a hosszabbítás 100 perce után tehát jöttek a 11-esek, akár csak a felnőtteknél 5-5 játékos. A szovjetek kezdtek, Hudozsilov berúgta a büntetőt 1-0. Kovács Kálmán kihagyta, maradt az 1-0 oda. Tatarcsuk is hibázott, aztán sajnos Keller is. Vagyis a harmadik pár előtt egy sikeres lövés volt, és 3 sikertelen és 1-0-ás hátrányban voltak a magyar fiatalok. Ekkor jött az a Valdas Ivanauskas, aki később a Szovjetunió széthullása után litvánként komoly nemzetközi karriert produkált. A Bundesligában például a Hamburg kulcsembere volt.
0: Ivanauskas lesz a következő 11-es rúgó. Ivanauskas lesz. És ha Ivanauskas berúgja, na de egyelőre nézzük, Ivanauskas és most belátodik a labda a jobb alsó sarokba. Ezzel mi egyet, a szovjet, illetve mi 2-11-es hagytunk ki, a Szovjetunió egyet. Inkább így nézem, hogy ki hányat hagy ki, mert végül is ezt fog dönteni. Most már kihagyott 11-es volt mind a két oldalon. Megint csak, nem csak lélektani, hanem konkrét előny is a szovjet oldalon. És most következik a következő, Pintér fogja rúgni, Pintér Attila, Salgó Tarjánból. Hát kérem, Pintér Attila, ha lehet, akkor az előbbi két fiú teljesítményét alaposan meg kell javítani. Sajnos itt stumból nem lehet gólt elérni, nem lehet egészen kacifántosan Pintér nekifut, most ebben a pillanatban lő, és a labda gyönyörűen, laposan, ugye lehet hallani, hogy elhallgatott a közönség. A fű alatt, úgy, hogy a belső vasról vágódott ki, valóban 5 centire vagy 10 centire a baloldali alsó léttől bevágódik, besurran a szovjet kapu bal alsó sarkába. Hát, kérem, nekünk van két kihagyott 11-esünk, a szovjeteknek mindössze egy, és következik a negyedik szovjet játékos, Borili 4-es számmal, ő a negyedik, aztán ők rúgnak még egyet, és mi is rúgunk a negyedikre egyet, meg az ötödikre egyet. És akkor minden kiderül. Na Borili, lősz, Divédi, Petri Zsolt, Divédi, Zsolt, bravo, gyönyörű volt, csodálatos. Ez most a jobb oldalra rúg, és jön a magyar együttes negyedik embere. Már csak lélektani előny van azon az oldalon, Zsivócki fogja rúgni. Zsivócki Gyula, olimpiai bajnok, kalapácsvetőn fia, 1968-ban a papa olimpiai bajnokságot nyert, és íme a kis Gyulának itt a lehetősége, neki szalad a labdának, bala lősz, nem van a hálóban, rajtszerű, gól! Jól van Zsivócki Gyula, nem van, nincs lélektani előny, döntetlen az állás, két kihagyott 11-es ott, két kihagyott 11-es itt, és a labda valóban gyönyörű, szépen, esztétikusan vágódik a jobb sarokba, közép magasan. Na most Petri Zsolt, mindig szélpálati jön nekem a számra, vagy a nyelvemre, én nem is tudom, hogy miért. Na most Petri Zsolt, az ötödik szovjet 11-es, Kuznyetov lövi, ha ezt véletlenül Kuznyetov neki szalad, 1 méter 2 fél, lőv, és elvágódott a kapu mellett, úgy láttam, hogy bemegy, érintette, súrolta a kapufát, és a labda kivágódik a kapu mellett a bal oldalon mellé, és ha most ezt berúgnánk, mint az ötödik játékos.

0: magyar együttesben. Ja Istenem, Vince István, Tatabánya, riport készült vele, Vince Pista, 2 évvel ezelőtt gyönyörű szép riport volt a Magyar Rádióban, én magam már nem emlékszem, hogy ki készítette, akkor azt mondtad, hogy mindent a labdarúgásnak rendelt alá. Azt mondtad, hogy minden a labdarúgás, Vince elő, hát ez nem igaz, új hegyel csak. Hát kérem, ezt az izgalmat egyszerűen lehetetlenség elviselni. Ezt nem lehet elviselni, mondjuk a szovjet kolléganő is nehezen viseli itt mellettem, már sorog róla az izgatság, és a többiek is ott ugrálnak kívülről is, nagy a zaj meg a stadionban, pláne 3 elhibázott 11-es. Hát ez aztán igazi dráma. Ki lesz a következő? Ja, a 11-es rúgás most már úgy folytatódik, hogy ha egyszer valaki hibázik, akkor a másik még párhuzamosan lerúgja, megrúgja, berúgja, kirúgja, és aztán vége. Hát olyan, mint a hosszabbítás. Ha valaki egy szériában, illetve nem is szériában, egy lövéspárban egy gólos előnyt szerez, akkor azzal megnyerte az Európa bajnoki címet.
1: Tehát 5-5 rugó után 2-2 volt. Innen az első különbségig egyesével folytatták. A 6. párban Spelnyikov lövését Petri megfogta, ez volt a 3. hárítása a magyar kapusnak. Ezzel Vince Pilu után Kovács Ervin révén másodszor is meccslabdához jutottak a magyar fiatalok.
0: Most Kovács Ervin. Kérem szépen, készüljenek föl rá. Amennyiben Kovács Ervin berúgja, akkor velem nagyon-nagyon lehet, nagyon-nagyon nehezen lehet bírni. Itt a Lenin stadionban, 60 ezer néző elé, gyönyörű széria után, na de nem kiabálom el, Isten őrizzen, hogy elkiabáljam, Isten őrizzen, kimegy oda, Kovács Ervin, Újpest. Most figyeljünk Kovács Ervinre, fütyül az egész aréna, fütyül a közönség, próbálják zavarni, Ervin jobb lábban lő, értem van, megvan, megnyertük.
2: Napra pontosan 42 éve a magyar ifi válogatott megnyerte a korosztályos Európa-bajnokságot. Az akkori csapatból talán a legnagyobb karriert felnőttként Kovács Kálmán és Vince István futotta be. Hamarosan ők emlékeznek erre a sikerre.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 1984-ben a 18 év alatti magyar válogatott megnyerte az IFI Európa bajnokságot. A csapat két kapusa Petri Zsolt és Szejder József voltak. A mezőnyjátékosok Ház, Pintér, Keller, Deák, Szélpál, Vince, Orovec, Zsinka, Kovács Ervin, Kovács Kálmán, Takács, Krizán, Csobot, Zsivocki és Zvara. A szövetségi kapitány Bicskei Bertalan volt. Egyébként a döntőben ez volt a két csapat összeállítása. Magyarország Petri, Ház, Pintér, Szélpál, Keller, Deák, Kovács Ervin, Kovács Kálmán, Vince, Zsinka és Oravec. A Szovjetunió csapata Kutyepov, Ketásvili, Csedija, Spelnyikov, Kolotovkin, Ivanauskas, Hudozsilov, Tatárcsuk, Kusztyov, Szkiljárjov és Rublauskas. Hogy emlékszik a 42 évvel ezelőtti eseményre Kovács Kálmán?
2: Talán válogatott szinten az utolsó nagy sikere volt a magyar labdarúgásnak, amikor az ifjúsági Európa-bajnokságot megnyerte a gárda 1984-ben. Hát ennek már 41 éve van, és Magyarországon senki nem látta azokat a találkozókat, ugyanis az akkori egyetlen magyar televízió nem adta. Úgyhogy a messziről jött emberek így 41 év távlatából bármit mondhatnak, de Kovács Kálmánt, az akkori csapat egyik sztárját ismerve, ő azért mindig tárgyilagos és mindig az igaz mondja. Szervusz Kálmán, üdvözöllek itt a telefonvonal túlsó végén.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat is, és üdvözöllek természetesen téged is.
2: Kálmán!
3: Hazudni nagyon szépen tudok erről a történetről, tehát hogy nagyon sok minden emlék föltódul ilyenkor, mikor szóba kerül, mert egy nagyon jó csapat volt egy kiváló edzővel, és azt mondom, hogy egy véletlen szerencse is kellett ahhoz, hogy Európa bajnokok legyünk.
2: Mi az, ami elsőre beugrik neked egyébként ezek a szovjetunióbeli napokról, mármint az EB-ről?
3: Hát talán annyi, hogy én egy kicsit előbb kezdeném. Szeptemberben voltunk, egy rendszeresen jártunk Pulába egy tornára, ahol 8-ból 8-ok lettünk, és úgy, hogy a 8-7. Helyért játszott mérkőzésen büntetőkkel kaptunk ki a svédek ellen. És akkor azt mondta Bicskei Bertalan, hogy itt változtatni kell, nagyon sokat kell dolgozni, és elkezdtünk vasárnap hétfőket, még a Szoborkertbe volt egy hotel, és ott aludtunk, és ott edzettünk a Szoborkertbe rengeteget, de tényleg nagyon sokat, és az a 9 hónap felkészülés, az elég volt arra, hogy utána Európa-bajnokságot tudjunk nyerni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tanulság, hogy a munka az mindig kifizetődik, és a munkának mindig van értelme, még ha rövid távon az ember nem is látja, és néha hányásig kellett csinálni a fizikális felkészítést, de az Európa-bajnokságon nyáron nagyon jól fizetett.
2: A Románia ellen vívtátok a selejtezőket, aztán már kint a Szovjetunióban Csehszlovákia ellen 3-0, majd Spanyolország ellen 2-1, és Svájc ellen 1-0. Na most ez azt jelenti, hogy mindössze egyetlen gólt kapva jutott be a csapat az elődöntőbe, ahol Lengyelországgal játszott is. A lengyelek ellen te szereztél vezetést, és azt írják a korabeli tudósítások, hogy egy szöglet után csukafejessel szereztél gólt olyan derékmagasságból. Na most gondolom, túl sok csukafejes gólt nem szereztél pályafutásod során.
3: Hát nem is csak a fejes volt, igazából szöglet után azért elég nagy a zűrzavaros a 16-oson belül, tehát akkor még pontatlanabbak voltak a tudósítások, és tényleg azt lehetett mondani, mindenki azt írt, amit akart. A rövid sarokra érkeztem, és a rövid sarokról csúsztattam. Ez nagyon ritkán előfordult, de nem voltam egy nagyon jól fejelő játékos. Bár volt olyan idény a francia bajnokságban, amikor a francia bajnokságban a legtöbb gólt én fejeltem. Tehát, hogy azért időnként tudtam érkezni a 16-oson belül fejjel is, de természetesen nem ez volt a legjellemzőbb rám.
2: Viszont ezzel szereztünk vezetést a lengyelek ellen az elődöntőbe, de még kicsikét lépjünk vissza. Amikor elindultatok, tehát amikor megérkeztetek erre az EB-re, akkor úgy szóba került közöttetek azt, hogy ezt akár meg is nyerhetitek?
3: Nem, hát igazából nem is nagyon tudtuk, hogy hova várhatjuk, de egy ifi csapattól azért ez rendszeres, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mire lesz képes, pont akkor milyen periódusában van, és mi mindenféleképpen szerettünk volna tovább jutni a csoportból. Nekünk az már nagyon nagy dolog lett volna, hogyha a csoportból tovább jutunk, és az az érdekesség, hogy az Ejzem Alatti volt a ifi válogatottnak a gyúrója, és a szállás mellett volt egy ilyen tó, és úgy terveztük, hogy az Ejzem Alattit a továbbjutás esetén bedobjuk a tóba, és megnézzük, hogy tud-e úszni, és hogy működik a dolog vele. Na most ezt, amikor a Bicskei Bertalma megtudta, akkor ezt ezerrel lefújta ezt az akciót, és felszólított arra, hogy szóba ne kerüljön ilyen, hogy már most elkezdünk ünnepelni, és ezzel az apróság is kellett ahhoz, hogy a végén meg tudjuk nyerni, mert ha akkor egy kicsit kiengedünk, és úgy érezzük, hogy már eljutottunk a csúcsra, akkor biztos, hogy nem tudtunk volna utána teljesíteni. Tehát ilyen nüanszok döntenek arról, hogy épp milyen eredményt ér el egy csapat.
2: De említettem itt előbb az utatokat, ugye Csehszlovákia ellen sima 3 gólos győzelem, spanyolok ellen 2-1, Svájc ellen 1-0. Azért gondolom, mérkőzésről mérkőzésre nőtt az önbizalmatok.
3: Igen, a cseh mérkőzés volt az első, amit igazából nem tudtuk, hogy mire leszünk képesek, és úgy nem nagyon voltunk tisztában azzal, hogy milyen erőviszonyok vannak. És egy nagy szerencsére az első 11-est nekem sikerült csinálni, és azt utána be is rúgtam, úgyhogy utána meg az Oravesz Gyuri, aki a magyar futball egyik nagyon nagy tehetsége volt, és nagyon sokat vártak tőle, egy MTK játékos, aki 2 évvel volt fiatalabb nálunk, és még 2 évig játszhatott az ifibe. Ő talált be 2-szer, és azóta nagyon sajnálom, hogy az Oravesz Gyuriról nagyon keveset tudunk, pedig tényleg egy tehetséges fiú volt, irányító középpályás, a 2 év mögött játszott, és nagyon jó teljesítményekre volt képes.
2: Igen, hát akkor idézzük is fel az elődöntőben, hogy állt fel a magyar csapat. Petri a kapuban, Ház, Pintér, Szélpál, Keller, Deák, Kovács, Ervin, Kovács, Kálmán, Vince, Zsinka és Zsivócki. A döntőben ez annyiban változott, hogy Zsivócki helyett az említett Oravec György volt a kezdő csatár. Na most így álltatok fel 4-4-2-es felállásban?
3: Hát 3 középpályás volt, és egy visszalépő center volt, az vagy az Oravesz Gyuri volt, vagy én. Ha a Zsivócki Gyula játszott, akkor a Zsinka Jani meg a Zsivócki Gyula volt a 2-ék. Általában a Zsinka Jani és én voltunk a 2-ék, és akkor az Oravesz Gyuri játszott, de igen, így álltunk föl, hogy volt 2 ég, és körülötte volt egy tervező középpályás. Akkor még nem rombusz alakzatnak hívták ezt a középpályát, de valamilyen hasonló volt. Akkor még inkább a támadókhoz tettek plusz egy embert, és azt mondták, hogy 2 ég mögötte meg egy szervező, vagy előrébb játszó középpályás van. De ezek ilyen számlandikák, tehát, hogy igazából a felállásnak, hogy mindig attól függ, hogy mit tesznek bele a játékosok, és mi működik. Mi azt gondolom, hogy taktikailag nagyon érettek voltunk, és nagyon szervezett jó csapatunk volt.
2: Hát azért kérdeztem ezt, mert furcsa a Kovács Kálmán és Vince Istvánnak, Vince Pilónak a nevét a középpályán látni. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon támadó felfogású volt a csapat, ha Zsinka, Zsivócki, Oravec mellett még Kovács Kálmán és Vince is ott volt.
3: Igen, hát például arra emlékszem, hogy Berci bácsi azt mondta mindig, hogy a letámadáshoz feltétlenül gyors játékosok kellenek, az agresszív visszatámadáshoz gyors játékosok kellenek, és a csatároknak kell indítani. Tehát, hogy a Vince Pista azért játszott a középpályán, mert hogy gyors volt, és idézőjelben ő ebbe a visszatámadásba, a letámadásba ebbe fontos szerepet játszott, és nagyon kellett. A Deák Sanyinak nagyon jó játékintelligenciája volt, aztán utána Fradiba is játszott éveken keresztül, még meg nem sérült, és 18-19 évesen nagyon jó futballista volt, csak sajnos abba kellett hagyni a focit magas szinten, mert a térdével probléma lett. A Kovács Ervin egy nagyon jó szerelő játékos volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy jól kitalált csapat volt, és ehhez is Bercibá kellett, mert még messze nem így mentünk ki arra a pulai tornára, amire említettem szeptemberben, akkor még Kovács Ervin, Vince Pista, Petri Zsolt, Oravez Gyuri hiányoztak a csapatból, és belük lett teljes, ők fiatalabbak voltak, és ők később kerültek ebbe a társaságba.
2: A lengyelek elleni elődöntős 2-0-ás győzelembe bejutottatok úgy a döntőbe, hogy az egész tornán mindössze egyetlen gólt kaptatok. Emlékszel a döntő előtti órákra? Azért ott a Lenin-hegyen, a Lenin stadionban ellenetek szurkolt 60-70-80 ezer ember, ezt pontosan tudtátok. Miben bíztatok, vagy hogy hergeltétek egymást a döntő előtt?
3: Hát az az igazság, hogy ott tényleg a szovjetek voltak az esélyesek, de mi már úgy voltunk vele, hogy ez egy nagyon jó dolog, és a szervezettségünkre próbálunk építeni, és talán a szovjetek birtokolták többet a labdát, és több kaprólövésük volt, de mégis talán a legnagyobb helyzetet mi hoztuk össze a Zsinka Janival, ami sajnos kimaradt, most nem azért mondom, mert a Jancsi hagyta ki, de ezt az és emlegetjük, hogy ha az bemegy, akkor nem kellett volna szenvednünk a 11-esekkel, és így jutottunk el a 11-es rugásokra. Én arra emlékszem, hogy én rúgtam az elsőt, és akkor az eredményjelzőre kiírták, hogy 72.800 ember van. Hát mondom, tök nekem teljesen mindegy, hogy hány néző van ezen a mérkőzésen, de amikor oda mentem a 11-es rugáshoz, és ez a 72.000 ember elkezdett fütyülni, na akkor azért volt egy kis majré bennem, és az látszott is a 11-esben, és nem jól oldottam meg. Megbeszéltük Bercibával, hogy a másik sarokra rúgom, mint amerig szoktam, mert már a csoportmérkőzésen is rúgtam két 11-est, mind a kettőt a kapus jobb kezéhez, de annyira leblokkoltam, hogy nem is tudtam más megoldást választani, és ugyanúgy a jobb kezéhez rúgtam, a kapus odament, és az enyémet ki is védte, úgyhogy Petri Zsolt nagyon kellett ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni ezt az EB-t, azóta is minden alkalom, amikor találkozunk, megköszönöm neki.
2: Fizettetek neki valamit utólag, és Kovács Ervinnek a mérkőzés után?
3: Nem, hát az igazság, hogy ez fordítva működik, tehát hogyha valakinek ilyen lehetőséget adunk, akkor neki kéne fizetni rá, de se még fiatalabb is volt egy évvel, úgyhogy a mérkőzés után már nyugodtan tegezhetett.
2: Ez jó. Egyébként te voltál az első számú 11-es rugó, hogyha a csoportbecsek során említetted, kettőt is rúgtál, akkor teljesen evidens volt, hogy te kezded a 11-es párbajt, vagy ezt ilyenkor az edző megkérdezi, vagy te azonnal jelentkeztél, hogy te vagy az első?
3: Hát azt hiszem, hogy a csoportmérkőzések előtte is mindig én rúgtam a 11-es, tehát hogy ez egyértelmű volt. Az, hogy az elsőt, szerintem az elsőt meg az utolsót szokta a legstabilabb ember rúgni, de én annyira azt érzem, hogy 19 évesen annyira fáradt voltam, annyira elfáradtam ebbe a menetelésbe, hogy szinte erőm se volt elfutni már a mérkőzés végén, pedig még hosszabbítás se volt, tehát hogy egyből 11-esek jöttek, de tényleg nagyon elkészültem az erőmmel, és azt említettem, hogy nagyon jól felkészültünk a Szoborkertben, a Népstadionban, akkor azt is hozzá kell tennem, hogy itt viszont az erőmmel teljesen elkészültem, és arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon fáradt vagyok, és már túl akarok lenni, bár mondjuk a kupával futni egy kört azért az nem volt.
2: Kálmán, sok labdarúgó elmondta, hogy élete leghosszabb 50 métere az, amit egy 11-es párbajnál meg kell tenni a középkörtől a 11-es pontig, és élete leghosszabb 10-15 másodperce az. De hogy emlékszel erre a bizonyos 15 másodperce, amíg elballagtál oda, és felnéztél az eredményjelzőre, hogy 72 000 néző fütyül ellened?
3: Hát arra emlékszem, hogy lassan értem oda, és a hang egyre erősödött. Tehát, hogy tényleg akkora, hogy mondjam, ellenszem még azért nem volt az irányomba. Szerintem azóta se, remélem. Bár mondjuk néha egy-két testnevelés óra után most már a gyerekekben azt érzem, hogy néha kialakul. Azt éreztem, hogy nekem van egy feladatom, amit meg kell csinálni, és minden zavaró tényező, a fáradtság, a fütyülés, a saját magamra való koncentrálás, és Berci bácsi, mondom, megkérdezte előtte, hogy hova fogod rúgni, és mondtam, hogy a másikba, és hát természetesen hibáztam, és ugyanoda rúgtam. Nekem érdekes volt, mert kettőből kettőt berúgtak a szovjetek, mi kettőből kettőt kihagytunk, még a Keller Józsi is mellé passzolta a büntetőjét, és akkor utána Peti Zsolt pedig négyből négyet megfogott. Az volt az érdekes, hogy az ötödiket, mivel mi rúgtuk a másodikat, tehát a sorozatban mi rúgtuk a második 11-est, ezért a Vince Pista berúgta volna az ötödiket, akkor már Európa bajnokok vagyunk, és Vince Pista meg az másik legjobban rúgta, azért lett ő az ötödik, de valami oknál fogva kimaradt, és a sors iróniája, hogy a Kovács Ervin talán még edzésen se rúgott 11-esből gólt, mégis odaállt, és maga biztosan berúgta, és egy ilyen karlengetés, karkörzéses tornagyakorlattal ünnepelte a gólt, azóta is emlegetjük neki ezt, hogy ezt meg mindig próbáljuk megfejteni, hogy hol tanulta ezt a feladatot, és nagyon dicsérjük a testnevelő tanárát.
2: Na, majd hamarosan Vince Pistát is szebesítjük ezzel a bizonyos kihagyott 11-essel, de akkor most még térünk vissza a mérkőzés utáni pillanatokra. Mondtad, hogy azért a kupával már jó volt ünnepelni. Milyen ünneplést tart egy ilyen tinédzserekből álló csapat abban a bizonyos Szovjetunióban, ahol gyakorlatilag semmit nem lehetett kapni azokban az időkben, 1984-ben?
3: Hát igazából ünneplés nem nagyon volt. A stadionban volt, és annyi volt, hogy arra emlékszem még, hogy a rádiótól kint volt, talán a Molnár Dani.
2: Molnár Dani, előbb hallgatották a hallgatók a közvetítés részletet, ami megmaradt, igen.
3: És csinált velünk utána az öltözőbe egy riportot, és a kívánság műsorba kérhettünk. És hát igazából nem voltunk rá felkészülve, és szerintem elbegtünk, makogtunk, mindent csináltunk, és én emlékszem, hogy Mike Holfieldnek a holdfény árnyékát kértem, vagy azt se tudtam, hogy mi a szám, de hogy körülbelül ez volt, és akkor a következő héten hallgattam a rádió kívánságműsorát, és bemondták, hogy a Mike Oldfield számot kéri, és akkor ott felsoroltak engem is, és nagyon büszke voltam magamra, hogy hát már rádióban is elhangzott a nevem, és már ezért megérte a Európa-bajnokságot meggyerni.
2: Hát nem csak ezért érte meg, hanem azért is, hogy így 41 év után beszélgetessünk róla. Kálmán, végezetül még egyetlen gondolat, ugye ez 1984-ben volt, ugye ti tínédzserek voltatok. Logikus lett volna, hogy ez a csapat egy az egybe előbb-utóbb átkerüljön a felnőttben. Na most ennek ellenére, ha jól emlékszem, a 86-os világbajnokságon ebből a csapatból csak te voltál ott Mexikóban. Miért nem tudta a csapat így egy az egybe felmenni Garabáék mögé?
3: Hát azért, mert akkor volt azért még mindig van az utánpótlás, és tehát az ifi és a felnőtt között azért van egy szakadék, és azt azért nehéz megugrani. Akkor volt egy Fradi, aki a fiatalokra épített, Vince Gézánál, ahol a Keller Józsi, Pintér Attila, Deák Sanyi, Zsinka Jani játszott. Azért egy Fradiba játszik négy ember egy válogatottból, az már jó dolog. Akkor a Kovács Ervin még a Vácba úgy, ahogy kezdett, akkor Újpestre került. Tehát, hogy végülis én azt mondom, hogy nagyon sok játékos befutotta azt a karriert, ami benne volt. Egy az egyben nem lehetett volna ezt a csapatot megtartani. De csak egy érdekesség, hogy a világbajnokságra például a Fischer Pali jött ki plusz centernek a Fradiból, és a Fischer Pali eljutott odáig, hogy az Ajaxba játszon. Na most, hogy a válogatottba kevesebb többet játszott, az megint egy érdekes dolog, de voltak karrierek, és azt gondolom, hogy idézőjelben sok mindenki elérte azt, ami a karrierjében benne van. Nekem egy kicsit most, hogy említett, hogy 41 év, a tavalyi év egy kicsit ebből a szempontból egy kicsit rosszul esik, hogy a 40 éves jubileumra még egy kis plakettet vagy pogácsát se kapott ez a csapat. Ezt azért sajnálom, azt hiszem, hogy ebből sokkal több van. Plusz még Bicskei Bertalan 80 éves volt, és én nagyon szerettem volna lobbizni azért, hogy valami utánpótlás szakmai díj legyen az ő nevével. Erre is volt az MLS részéről valamilyen szintű ígéret, de ez is ellaposodott. Én azt gondolom, hogy használni kéne ezeket a dolgokat, és valószínű a saját hibám, mert ennek a csapatnak én voltam a csapatkapitánya, és nekem kellett volna jobban képviselni a srácokat, de itt azért van hiányérzetem, hogy ezt nem tudtam elvégezni azt a munkát, amit kellett volna, és ezt sajnálom, de hát ha majd az 50 évesnél lesz esélyem, szeretném.
2: Hát Kálmán, ne legyél szomorú, az biztos, hogy mi majd foglalkozunk sokat ezzel az eseménnyel, és az is biztos, hogy mi, akik hallgattuk ezt a rádió közvetítést, soha nem fogjuk elfelejteni, mert félelmetes volt az a bizonyos döntő, meg ez a bizonyos 11-es párbaj is. Hát köszönöm szépen Kovács Kálmánnak, hogy elmondta nekünk ezeket az 1984-es ifjúsági labdarúgó Európa-bajnokságról, amelyet Moszkvában az örjöngő szovjet szurkolók előtt a magyar válogatott meg tudott nyerni. Köszönöm, Kálmán.
1: Kovács Kálmán után Vince Pilu eleveníti fel az 1984-es ifi Európa-bajnoki diadallal kapcsolatos emlékeit hamarosan.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Napra pontosan 42 éve nyerte meg a magyar ifi válogatott a korosztályos Európa-bajnokságot. A selejtezőket úgy vette sikerrel, hogy Romániát mindkétszer megverte, és így jutott el a 16-os döntőbe. A csoporttalálkozókon a csehszlovákok, a spanyolok és a svájciak legyőzésével 100%-os teljesítményt elérve került az elődöntőbe. A lengyelek elleni 2-0 azt sejtette, hogy nagyszerű csapat kovácsolódott össze. Az impolánó győzelmeket a gólkülönbség is fémjelezte. 8-szor találtak a mieink a kapuba, és csak egyszer sikerült Petri hálóját bevennie az ellenfeleknek, majd a döntőben sem kapott gólt, igaz, a magyar játékosok sem találtak a szovjetek kapujába. Így jött a drámai 11-es párbaj és a történelmi magyar diadal. A csapat egyik legnagyobb karriert befutott játékosa, Vince István, így emlékszik a 42 évvel ezelőtt eseményre.
2: 1984-ben a magyar ifjúsági válogatott Európa-bajnoki címet szerzett, 41 év távlatából idézzük azokat a bizonyos szovjetunóbeli napokat, és először is idézzük Bicskei Bertalan szövetségi kapitánynak a nyilatkozatát a mérkőzés után. Az első 40 percben a Szovjetunió együttese kitűnő teljesítményt nyújtott, fordulás után mi irányítottuk a küzdelmet. Úgy érzem, magas színvonalú 100 percet láthattak a nézők. Méltó volt az ifjúsági EB-dő döntőjéhez. A 11-es párbaj pedig az izgalmakon túl olyan esemény, amire évek múlva is visszaemlékeznek, akik látták. Nos, hát mi Magyarországon nem láthattuk, hiszen egyetlen televízió sem adta, akkor mondjuk egyébként egy televízió volt, viszont nyilván aki ott volt a pályán, az aztán végképp emlékszik rá 41 év távlatából is, és Vince István ott volt a pályán, köszöntelek itt a telefonvonal túlsó végén.
5: Én is köszöntök mindenkit, nemeket.
2: Na, hát akkor kezdjük a végén, hogyha már Bicskei Beltalan azt mondta, hogy a 11-es párbaj az izgalmakon túl olyan esemény, amire évek múlva is visszaemlékeznek, akik látták. Hát nem akarom rossz emlékek kezdve a beszélgetést, de akkor muszáj megkérdeznem. Te úgy mentél oda a 11-eshez az 5. párban, hogyha berugod, akkor Európa bajnokok vagyunk. Fel tudod idézni azt a 15 másodpercet, amíg a középkörből eljutottál a 11-es pontig?
5: Hát igen, nem volt könnyű. Tehát több mint 85 ezer ember ült a lelátón, abból körülbelül olyan talán 400 lehetett magyar, a többi az orosz emberke volt. És hát tényleg, ahogy letettem a labdát, előre eldöntöttem, hogy hova fogom elrúgni, tehát a kapus bal kezéhez. Aztán ebből egy ilyen fura mozdulattal egy rendkívül rossz 11-es jött össze, amit az orosz kapus, a szovjet kapus könnyen én fogott. Egyébként olyan érdekes, mert megvolt a 11-es rugóink, megvoltak. Igaz, hogy kik azok, akik mérkőzés közben ki az, aki állandó rugó volt, az volt a Kovács Kálmán, akkor volt a Keller Józsi, jó magam, és akkor volt még, hát a Pinyő jött be, tehát a Pinyő, és hát az utolsó pedig a Kovács Ervin volt, aki rúgta. Tehát ő döntött el aztán végül, hogy mi nyertük. De érdekesen alakult, mert 2-0-ra elmentek a szovjetek. Tehát még 2-t kihagytunk a Kovács Kálmán, és Keller Józsi is kihagyta. Az oroszok berúgták, a szovjetek. És akkor jöttünk, mi Pinyő berúgta, és utána ott volt még egy rugójátékos, Ing Zsivócki Gyuszi, talán, aki szintén berúgta, kiegyenlítettünk, és így került rám a sor az utolsó párba. De ott előttem a szovjet srác kihagyta, úgyhogy rendkívül nagy izgalmak mellett sikerült aztán megnyerni.
2: Igen, közben nézem. Igen, Zsivócki volt, aki
5: kettőre Zsivó, aki Gyuszikám, igen, hát ő volt.
2: Igen, Keller hivázott, a Kovács Kálmán hivázott.
5: Igen, és a Keller Józsi.
2: És az ötödik sorozatban Kuznyecov volt, aki a balkapufa külső élét talált el az egykori tudósítások szerint, és akkor jöttél te. Na most, ilyenkor mi történik, amikor egy ilyen szituációban hibázik az ember? Akkor úgy elsötétül a világ előtte? Vagy mi történik?
5: ez szörnyű, ez a mai napig. Ez tényleg bennem, ebben igaz a volt Berci bának, mint mindenben, azért itt tényleg ez úgy benne maradt az emberben jó sokáig, tehát a büntetőrugásnál, hogy ilyen rosszul, ilyen gyatrán rugni, tehát hogyha jobban, erősebben rugom, jobban lerugom a sarokra alaposan, nagyon rossz büntető volt, tehát visszanézve is, hát katasztrófa, hát a srácok már futott, már készülődtek, hogy futnak, de mutattam, hogy nyugi, van még egy kör, döntse el az Ervin, a Kovács Ervin. Egyébként, nagyon jó volt.
2: Egyébként odaszólsz ilyenkor a Petrinek, hogy akkor segíts rajtam, fog meg a következőt, Spetnyikov nevű fickó volt a 6. rugó.
5: Hú, a Zsolt az nagyon nagyot katvédett ott, tehát ő rengeteg hozzátette ez az egészhez, hogy tényleg mi meg tudtuk nyerni ezt az EB-t, tehát egy ilyen büntető párbajba, hogy 3-11-est is, tehát úgy mondhatjuk, hogy megfogott, az érzem semmi.
2: Na akkor viszont beszélgessünk tényleg a szép dolgokról, hát beszélgessünk először is az ünneplésről, arra, hogy emlékszel. Tehát visszavallagtál, beálltál a középkörbe, Petri megfogta, és akkor legőrült egy hatalmas kő a szívedről, gondolom.
5: Hú, hát az, hogy Tervin bepasszolta olyan magabiztosan a büntetőt, akkor az az ünneplés, ott tényleg tiszteletkör, mentünk egy tiszteletkör, bár nem integettek vissza, nagyon kevés, tehát voltak bizonyos helyek, ahol volt magyar zászló, tehát onnan persze jött, de hát hatalmas volt az öröm, a boldogság, mert hát megmondom őszintén, erre senki nem számította az, hogy mi ezt a ifi EB-t megnyerjük.
2: Tényleg nem beszélgettetek erről úgy magatok között, amikor kimentettek? Szóval miben reménykedtetek, amikor elindultatok?
5: Hát kezdjük azzal, hogy tehát a Bercibának így visszagondolva, ez egy edzői szemmel is, hogy hatalmas dolog volt, hogy 3 válogatottból tette össze ezt a keretet. Tehát volt egyszer egy 65 január, augusztus egy után született válogatott, ezek a Szélpár, Keller, akkor a Pinyő, ebbe benne volt a Házferi, benne volt a Deák, Zsinka, Kovács, akkor hozzájöttünk mi, fiatalabbak, a 66 augusztus egy utáni válogatott, ez a Kovács Ervin, Zvara, Vince, Krizán Sanyi, Petri Zsolti, és volt egy kis kakuk tojás, ez pedig az Orovec Gyuri, aki a 67 augusztus egy utáni, tehát ő két évvel fiatalabb volt a korosztálynál, tehát amire ki volt írva, úgyhogy, és ő volt az, aki ebbe a csapatban játszott, és nem is akárhogy, rendkívül gólerősen, és ő is rengeteget hozzátett. Tehát ez Bercibának egy hatalmas megérzése volt, hogy minket is feljebb vitt a felsőbb korosztályhoz. Tehát, hogy kialakított egy olyan magot, amiből, hát kezdjük azzal, hogy Csepelen kezdődött, volt egy oda-visszavágos a románok ellen, egy selejtező mérkőzés. Az első meccset itthon játszottuk Csepelen, itt 1-0-ra nyertünk az utolsó pillanatban szerzett góllal, és így utaztunk ki Nagyváradra, ahol egy román-izraeli mérkőzés előtt játszottuk a mérkőzést, rengeteg néző előtt, és hát nagyszerű játékkal sikerült nyerni, 2-0-ra, így jutottunk ki az EB-re. Na most az EB csoportbeosztása, amikor megtörtént, akkor arról úgy beszélgettünk, mert nem tűnt egyszerűnek. Hisz akkor a csehszlovákok rendkívül erősnek számítottak, ide sorsolták a spanyolokat, és egy fekete lóként Svájc legjobbjai jöttek. Tehát így nézett ki a csoportunk, és Minszkbe kerültünk, a minszki csoportba.
2: Hát azt hiszem, Minszk a világ egyik legunalmasabb városa, de nektek nem volt igazából alkalmatok várost nézni Minszkbe.
5: Hát annyira nem, igen, annyira nem, és pláne úgy, hogy az első meccset Csehszlovákiával kezdtük, és ott sikerült 3-0-ra nyerni. Uh-huh. Az egy hatalmas nagy győzelem volt, ami megadta az egész EB-nek a hangulatát, azt a lendületét, amivel aztán mi eljutottunk a döntőig.
2: Ezt követte a spanyolok elleni győzelem.
5: Majd igen, a spanyolok ellen 2-1-re sikerült nyerni.
2: Ott kaptátok az egyetlen gólt, igen.
5: Igen, és aztán utána a Svájc ellen az én gólommal nyertünk. Így 3 győzelemmel mentünk tovább, és mivel egy csapat ment tovább, 4 csoport volt, ezért mi a lengyelekkel kerültünk egy ágra, tehát a Torpedó stadionban játszottunk Lengyelországgal a döntőbe jutás.
2: De még mielőtt erről beszélnénk, azért a gólodra azért beszél, mert hát ugye mi ezt Magyarországon nem láthattuk, sőt, talán rádióban se nagyon közvetítették azt a bizonyos meccset. Milyen volt a gól benned, van még így 41 év után?
5: Nem volt, már megkaptam a labdát, és kicseleztem 3 svájci játékost, elhúztam a kapus felett, és begurítottam. Tehát egy nagyon szép gól volt, sajnálom, hogy nem, pedig biztos lehet, hogy megvan az UEFA-nál, tehát én is annyira vágyom erre, mert azért én láttam például a magyar-spanyol, tehát annak az összefoglalóját, tehát az megvan. Uh-huh. Tehát, hogy valahol biztos, hogy van egy magyar-svájc is, tehát akkor azokat úgy felvették szerintem. Lehet, hogy az UEFA központban van ilyen elképzelhető. De tényleg egy, most így mondhatom, tehát tényleg nagyon szép gól volt.
2: Hát reméljük, egyszer megtaláljuk, én is fogom keresni. Bejutottatok az elődöntőbe, ott az egyik ágon Szovjetunió, Írország 2-1, ti pedig megvertétek a lengyeleket 2-0-ra. Mikor bejutottatok, igen, a 4 közé, akkor már úgy voltatok vele, hogy na, akkor most már innen arany nélkül nem megyünk haza?
5: Akkor nagyon sokat beszéltünk, így összeültünk, hogy tényleg nem ismertük a lengyeleket. Azt azért tudni kell, hogy a Bercibának nagyon jó szakemberek segítették a munkáját, azok, akik elmentek megfigyelni a csoportot. Tehát Bercibá, hogyha Török Péter volt kint, tehát jól emlékszem, lehet Rátkai Laci bácsi, tehát voltak olyan szakemberek, akik a másik csoportokat figyelték. Tehát olyan érdekes, mint hogyha Bercibá számított volna erre, hogy tovább jutunk ebből a csoportból, és hogy utána a lengyel csoportból kapunk ellenfelet. Most a lengyelek, nem tudom ők hogy kivel voltak, mert nekem volt egy portugál csapattársam, a Jorge Ferreira, akivel együtt játszottam a Campo Maiorenzébe, és ők szerintem az írekkel voltak, tehát ők az Oroszágra kerültek volna, de ott az írek nyerték azt a csoportot. A lengyelek nem tudom, hogy kiket előztek.
2: Bulgáriát, Olaszországot és Dániát előzték meg a lengyelek.
5: Igen.
2: És három győzelemmel jöttek, ráadásul 3-0-ás gólkülönbséggel, hát ők eléggé kiszámolták ezeket a győzelmeket, arattak 3-1-0-ás győzelmet, így itt kerültek a lengyelek erre az ágra, pontosabban itt találkoztak.
5: Hát és hogyha jól tudom, ez a Torpedó stadionban játszottuk ezt a mérkőzést, és Kovács Kálmán szerzett vezetést, és utána Zsivócki Gyuszinak volt egy hatalmas gólja, egy olyan egyéni játék után, egy szóló után, amivel 2-0-ra sikerült lehozni azt a mérkőzést, és egy olyan örömöt okoztunk magunknak, hogy hát ezt érdekes volt megélnünk. Tehát mindenki ott a stábból, játékosokból, hát egy hatalmas élmény, és pláne tudtuk azt, hogy a döntő a Lúzsniki stadionban lesz, ahova már jelezték, hogy valószínű teltházas, mivel hogy a Szovjetunióval fogunk játszani, ezért ott 85 ezer embert vártak erre a döntőre.
2: Én ugye nem voltam itt ezen a mérkőzés ellen, mert néhány héttel később volt szerencsém ott lenni a Lúzsniki stadionban, amelyet akkor még Lenin stadionnak hívtak. Egy barátságos előkészleti mérkőzésen, ahol a szovjet A, a szovjet B válogatotta játszott, és elképesztő hangulat volt ezen a bizonyos előkészleti meccsen is. Akkor el tudom képzelni, milyen lehetett a hangulat ezen az EB döntő. Milyen volt? Tehát mikor először kijöttetek, kifütyültek benneteket, vagy a baráti Szovjetunió barátként tekintett titeket?
5: Barátaink először nem is tudták, hogy a magyar válogatott is kibemelegíteni. Megmondom azért, mert ugyan megvolt a sportszár nadrág, az amiben játszottunk, de a felsőt arra megkértek mindenkit, hogy mivel nem volt tiszta szerelésünk már, hogy mindenki saját pólójában menjen melegíteni. Tehát azt a színkavalkádot el kell lehet képzelni, tehát amikor kijöttünk, nem is gondolták, azt gondolták, hogy labdaszedők vagy valami bemutató edzés szerepel a programban, mert mindenkin különféle pólók, és hát csak tényleg arról ismertek meg, mert mi tiszta fehérbe játszottuk ezt a döntőt, tehát ők voltak a pirosba, mi pedig tiszta fehérbe, úgyhogy aztán utána rájöttek a turpisságra, és akkor volt fügy szó, de hát tényleg nagyon erősen kezdett a szovjet válogatott. Én emlékszem, én baloldali középpályán játszottam, és akkor Ivanauskas ellen kellett pályára lépnem, tehát ő volt az emberem, aki egy litván, aki hát azért...
2: A hamburgi legenda, ugye, aki Hamburgban fantasztikus
5: karriert futott. Igen, ő Ivanauskas.
2: Magas srác, igen, a Hamburgban.
5: A magas srác, ő volt a párom, ővel kellett.
2: Azért ő nagyjából magasabb tőled, olyan másfél fejjel, nem?
5: Hát igen, de szerencsére Berci bátyámnak azért sikerült itt úgy megtanítani, meg mi nagyon sokat készültünk erre az EB-re, tehát voltak ebbe olyan három napok, amikor vasárnap már fel kellett utazni Pestre, összejött a keret, és szerda délutánig ott edzettünk, napi két edzés. Hát én annyit nem edzettem még életemben, mint ott. Tehát azokban az edzőtáborokban Bercivával, tehát az egy nagyon kemény munka volt. Nem volt könnyű, de nem ismert meg minket senki, tehát olyan értelemben, hogy se fizikálisan, se taktikában, tehát nagyon egybe voltunk. Jól sikerült az időzítés. Nagyon jól sikerült.
2: Hadd olvassam fel neked is, illetve a kedves hallgatóknak is a rövid értékelés, ami annak idején a Népsportban megjelent erről a mérkőzésről. Ez szerint a magyar együttes védelme ragyogón állt. A Láván Petri számos nehéz helyzetet tisztázott. A büntetők hárításával döntő érdemei vannak a sikerben. A hátvédsorban Szélpál és Pintér egyaránt kitett magáért. Biztosan romboltak és a megszerzett labdákat általában általában jó helyre továbbították. A két szélső hátvéd is jól állt a rohamokat. A középpályán Deák, Kovács Ervin, Kovács Kálmán, valamint Vince jól szűrte meg az akciókat. Ügyesen alkalmazták a letámadásos játékot, ami ifi szinten egy erőteljes csapat ellen is döntőnek bizonyult. Elől Zsinka sokat futott, lábában volt a győzelem, megtette a magát Oravec is. Zsivócki hamar beilleszkedett a játékba, és helyzete is volt. Na most ebből az érdekes számomra, hogy a középpályán Kovács Kálmán és Vince szűrt két ilyen támadó
5: Nem. A Zsinka Kovács Kálmán volt elő, tehát az Oravec.
2: Akkor cáfoljuk meg a 41 évvel ezelőtti Népsportcikket, igen?
5: Nem, ők voltak elő, tehát a Zsinek a gepárdunk, tehát ő hihetetlen gyorsasággal bírt, Kálmán az a ravasz róka, tehát itt azért megvoltunk ám, és akkor ott a középpályán azért ott a nagy munkabírású Deák Sanyi, Ervin hihetetlen futómennyiség, ő is szerelőkészsége az extra volt, hosszú lábaival, akkor a Gyurinak a tényleg az, ahogy megjátszották a felpasszolt labdáknak megtartása, akkor az átmenetekbe azok a passzai, úgyhogy hát jó magam tényleg, de ezt rengeteget gyakoroltuk. Tehát ezekre edzések mentek el, rengeteget beszéltünk, edzéseken végigcsináltuk, megvoltak ezek a blokkok, védekezés, támadás, letámadás, már tudtuk az edzést, de hatalmas iramba volt. Mérkőzési iramba edzettünk, tehát ez volt a kulcs, amit én így utólag mindig mondok, hogy azok az edzés intenzitás, az félelmetes volt. Tehát az, hogy Bercibá egy percet nem hagyott, hogy esetleg félvárról vegyük, vagy elszórakozzuk az egész.
2: Az az érdekes, hogy két évvel később a mexikói világbajnokságon játszó magyar keretbe, ha jól emlékszem, csak Kovács Kálmán került be ebből a csapatból. Nem beszélgettetek sokat arról, hogy milyen jó lenne, hogyha együtt fellépnénk a felnőttek közé, és együtt alkotnánk ott is valami hasonló maradandót?
5: Hát az ember úgy gondolt rá, hogy majd ebből lesz valamikor álkeret. Na most én ott 86-ban ott voltam a Benindormi edzőtáborban, tehát én ott Benindormban részt vettem. A VB-re sajnos sikerült kijutnom, ott nekem a tavaszom az nem sikerült jól, ott volt arcüreggyulladásom, volt egy mandula kivétel, tehát az nekem ez is közre játszott, hogy esetleg oda kerülhettem volna, és tényleg csak a Kárnak sikerült.
2: Ez egy fantasztikusan sikeres időszaka volt ugyebár a magyar labdarúgásnak. 84-ben ugyebár ti megnyertétek az ifjúsági Európa-bajnokságot.
5: Igen.
2: 85-ben a Videóton döntőig menetelt. Verebes, igen. Győrben csodát tett 2-3 évvel korábban, Mezei meg a VB-s elejtező során. Nincs hiányérzetetek, hogy a következő 10 évben mégsem sikerült olyan szintre jutni válogatottnak, amilyenre ilyen játékosokkal jutni kellett volna?
5: Sok minden elhangzott, amikor megnyertük az EB-t, hogy ezt a csapatot megpróbálják együtt tartani, és úgy elindítani a magyar bajnokságba, hogy megpróbálni. Persze, ehhez jöttek volna, mentek volna a játékosok, tehát azért ezt így nem lehetett. Tehát aztán utána ezt el is vetették, hogy esetleg ezt megpróbálják így véghez vinni. Igen, csalódás. Valamilyen szinten igen, hogy én nekem például az, mert utána 86 után jöttünk mi igazából, ott a Keller Józsi, Pinyő, azért volt az Ervin válogatott, Zsinka Jani is azért oda került, tehát hogy azért voltak, és hogy nem sikerült aztán nagy világ eseményre kijutni, bár ebbe benne volt a régió, UTSH is, tehát azért ott ez a bundabotrány miatt, amikor nem mentünk, tehát ott kiestünk az olaszországi selejtezőben, az ott megvolt a lehetőség. Emlékszel biztos Északire ellen kezdtük itthon, ott volt a máltai Zakó, tehát ott megvolt a szansz, hogy tovább jusson a válogatott. Sajnos ott a bundabotrány az betett annak a keretnek, annak a csapatnak.
2: Igen, és hát 1986 óta azóta se voltunk felnőtt VB-n, de még néhány gondat erejéig, Pirú, térjünk már vissza erre a 84-es csapathoz. Tartjátok a kapcsolatot egyébként egymással? Tehát időnként összejöttök és nosztalgiázgattok?
5: Van igen egy ilyen összevetel, Krizán Sándor a főszervező, le a kalappal a Sanyi előtt, ő az, aki összerántja a társaságot. Ez volt, hogy nyáron is, volt, hogy főleg télen, Vásárosnaményben, januárban, Bicskei Emléktorna réven fut az egész. Ő volt az, aki megszervezte ott ezeket a tornákat. Igen, a Sanyi szervezőkészségének van egy ilyen, hogy azért összejön a válogatott, igen.
2: Mindenki jó egészségnek örvendnék?
5: Hát megmondom őszintén, az, aki én is kevesebbszer voltam, azt tudom, az Orovesz Gyuri nincs itthon, szerintem a Pinyő se volt, akkor hát nem tudom, én nem találkoztam az Orra Józsikával, Csobottal, tehát azért van egy-két emberke, akivel úgy nem találkoztam, de ugye a nagy többségével igen, azért tartjuk a kapcsolatot.
2: Csobott Robert, ugye bár Csobott Kevinnek az édesapja, aki most
5: igen, a válogatottban igen, a Robi.
2: Úgy még örvendeztetett mindenkit ott az Európa-bajnokságon. Hát ez egy másik történet, hát ez viszont a múlt 41 évvel ezelőtt nyertétek meg az ifjúsági Európa-bajnokságot. Köszönöm szépen Vince Istvánnak, hogy felelevenítette nekünk ezeket a régi történeteket, és még nagyon sokáig nosztalgiázzatok és emlékezzetek erre a bizonyos.
5: Igen, bár mondjuk meccsben. Azért a szövetség elfelejtett megemlékezni a 40-es évfordulóról, azért valahol ez egy kicsit bosszantó. Az MLS ezt nem tartotta úgy magában, tehát azért ez itt egy kicsit probléma, de semmi gond nincs, biztos majd a következőben. Az 50-et majd megünnepeljük.
2: Mi biztos fogunk vele foglalkozni, megígérjük itt a rádióban. Köszönöm szépen, Vince István, rendelkezésünkre álltál.
1: Vince István, kicsit korábban pedig Kovács Kálmán emlékezett a napra pontosan 42 éve véget ért ifjúsági foci EB-re, amelyen a magyar válogatott aranyérmet szerzett. Ezt a nagy sikert itthon senki nem láthatta, csak az a rádió közvetítés töredék maradt meg belőle, amit az adás elején hallhattak. De a Népsport, akkor még ugyebár így hívták a sportnapilapot, természetesen beszámolt róla. Most abból idézek szó szerint. A mérkőzés másnapján a cikk címe az volt: megérdemelten nyertek a magyarok. Szombaton késő éjjel is arról beszéltünk Bicskei Bertalannal, hogy itt a nagy lehetőség. Meg kell ragadni a soha vissza nem térő alkalmat. A magyar együttes a találkozó első percétől bírta a szovjet csapat által diktált tempót. A középpályások jól szűrték meg az akciókat, és igen veszélyesek voltak a kontratámadásaink. Keménységben, határozottságban, főként a szünet után a szovjet együttes fölé kerekedtünk. Két nagy helyzetünk is akadt, vagyis már a rendes játékidőben kivívhattuk volna a sikert. A hosszabbítás első részét a szovjet csapat, a második felét mi irányítottuk. Még a 98. percben is helyzetbe tudtunk kerülni. Mindez a hallatlan munkabírásnak, a jó erőnlétnek köszönhető. A büntető párbaj olyan drámai perceket hozott, amit sokszor még felnőttek sem bírnak el. Gondoljuk csak el, a szovjet fiatalok már 2-0-ra vezettek, és ekkor jött Petri kapus. És úgy fordult a kocka, hogy az első sorozat végén már nyerhettünk volna. Tehát két nagy lehetőség ment el így, az újabb sorozatban aztán Kovács Ervin óriási önfegyelemmel, a ránehezedő nagy felelősség minden súlyát vállalva biztosan talált a kapuba. Nem kívánjuk túlértékelni a nagy sikert, de a győzelem óráiban mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy teljesen valós körülmények között veretlenül küzdöttük végig a 18 évesek nagy erőpróbáját. Olyan eredmény ez, melyet ki kell aknázni, fel kell használni az utánpótlás javára. Igenis, a fiatalokkal kell többet törődni, ha azt akarjuk, hogy a holnap felnőtt futballja jobb legyen. A tévé jóvoltából Európa szerte milliók láthatták a mérkőzést, sajnos éppen a magyar szurkolók maradtak hoppon. Bicskei Bertalan és segítői olyan csapatot hoztak össze, amely kontinens szinten minden követelménynek megfelelt. A magyar együttes védelme ragyogón állt a lábán. Petri számos nehéz helyzetet tisztázott. A büntetők hárításával döntő érdemei vannak a sikerben. A hátvédsorban Szélpál és Pintér egyaránt kitett magáért. Biztosan romboltak, és a megszerzett labdákat általában jó helyre továbbították. A két szélső hátvéd is jól állt a rohamokat. A középpályán Deák, Kovács Ervin és Kovács Kálmán, valamint Vince jól szűrte meg az akciókat. Ügyesen alkalmazták a letámadásos játékot, ami ifi szinten egy erőteljes csapat ellen is döntőnek bizonyult. Elől Zsinka sokat futott, lábában volt a győzelem. Megtette a magáét Oravec is, Zsivócki hamar beilleszkedett, a játékba is helyzete is volt. Ezt írt anno a Nemzeti Sport elődje, a Népsport, a napra pontosan 42 éve 1984. június 3-án véget ért ifjúsági Európa-bajnokságról. És most idézzünk másik két írást az aznapi labból, amely szintén 1984. június 3-i meccsekről szól. Ugyanis aznap, június 3-án volt a zárónapja a labdarúgó NB1-nek, és fontos kérdések vártak válaszra. A Honvéd ugyanis már bajnok volt, de pesti ellenfelének, a Volánnak a bennmaradásért harcolva pontot kellett szereznie tőle. Ezzel a meccsel párhuzamosan a nyíregyháziak reménykedtek, hogy legyőzik nagy gólkülönbséggel a már kiesett Diós Győrt, és a papírforma eredmény születik a Honvéd Volánon, akkor bent maradnak. Tehát még egyszer. A nyíregyházának nagyon nagy gólkülönbséggel kellett legyőznie a Diós Győr csapatát, és az kellett a nyíregyháza bentmaradásához, hogy a Volán ne szerezzen pontot egy másik pesti csapattól, a Honvédtól. És akkor most szó szerint idéz a Népsportból a két meccs tudósítását, mert érdemes meghallgatni így ennyi időtávlatából, nagyon tanúságos. Nyíregyháza, DVTK 7-2, a szünetben 3-0, Diós Győr 800 néző. Ennek a mérkőzésnek az lehet a mottója, sok gól ellenére is lehet egy találkozó kritikán aluli. Hogy a DVTK nem valami nagy eséllyel lépett a pályára, arra következtetni lehetett az 5 sérültből, Stahon és Fekete átigazolási bonyodalmából, továbbá Takács ifi válogatott kötelezettségéből. De így sem lehet mentség Diós Győröt a 90 percen át nyújtott gyenge játékra, különösképpen pedig a védelem szervezetlenségére. Miközben a nyíregyháziak igyekeztek lelkesen játszani, addig a DVTK fáradt, öreg uras csapat benyomását keltette. Szünet után szemlátomást még inkább megadta magát a korábban sem valami nagy ellenállást tanúsító DVTK. Következésképpen csak az volt a kétséges, hogy a lélektelen az egyesülethez és megkockáztatható az is az NB1-hez méltatlan játékosi magatartást mennyire tudják kihasználni a vendégek. Szakmai részét nehéz volt ennek a találkozónak boncolgatni, miután ezzel összefüggő kérdések alig merültek fel. De annyi még

0: 6000 néző. A kettős búcsú, no meg a bajnok köszöntése túlságosan is fesztivál jellegűvé tette a találkozót. A mérkőzésnek csupán egyetlen tétje volt, a hazaiak megkísérelték elkerülni a sok gólos vereséget. Nos, ez sikerült, mégpedig nem is akárhogyan. Olyannyira potyogtak a gólok, hogy még a leggyanútlanabb nézőben is felmerült, mit is lát valójában. Különösen a második 45 percben mutatott játék hasonlított amolyan farsangi összejövetelre, ahol félig-meddig mindegy az eredmény, csak az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Minden esetre feltűnt, hogy az a honvéd védelem, amely az eddigi 29 mérkődésen összesen 24 gólt kapott, most egyetlen találkozón 6-ot hozott össze. Erre még az is gyenge érv, hogy túlzottan a támadással voltak elfoglalva a bajnokcsapat védői. Így aztán a 12 gólos, az 1-2 remek alakítás és a jó néhány látványos akció ellenére némi rossz íz is vegyült a legjobb magyar csapat, és az egyik kieső jelölt látszólag parádésra sikerült búcsú gálájába. Komora Imre ezt mondta a mérkőzés után, ő a Honvéd vezetőedzője volt, a már bajnok és a kieséstől megmenekült nyílt sisakos találkozóján gólparádé született. Kis Imre a Volán vezetőedzője, nagyon örülök, hogy csapatom továbbra is NB1-es lehet. Hát ezt írta a Népsport az 1984. június 3-i eseményekről, és mind a két meccs értékelésére 1-est adott a Népsport, amiről köztudott volt, hogy bunda meccset jelentett. Hát igen, az újság előbb egy csodás sikerről emlékezett meg, az ifi EB-n aratott győzelemről, majd minden idők egyik legocsmányabb, bebizonyosodott bundájáról. Ugyanis a Volánt a szerzett pont ellenére kiesetnek nyilvánította, a Honvédtól pedig pont annyi pontot vont le, hogy még bajnok tudjon maradni. Egy ilyen meccs után. Az indoklás szerint azért, mert nem akart a szövetség, hogy ne indulhasson senki Magyarországról a bajnokcsapatok Európa kupájában. És az adás korábbi részében feltettem a költői kérdést, hogy vajon a 84-ben korosztályos szinten a kontinens trónjára ülő fiatalok miért nem tudtak a felnőtt válogatottban is komoly sikereket elérni, akkor lehet, hogy a válasz ebben az 1984. június 3-i fordulóban is kereshető. Ilyen morális közegből akár egyenesen is következhet a 2 éve későbbi irapuátói 06. De a helyzet megítélése nem a visszajátszás feladata, főleg nem több mint 40 év távlatából, úgyhogy búcsúzik a műsor. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
1: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Férfi kézilabda.
1: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Győr és a Ferencváros csapataid harcolnak a bajnoki címért, és hosszú idő után a győri zöldfehérek megfoszthatják a bajnoki címtől a Ferencvárost. Persze, korábban is volt már Győrben sikercsapat. Hannich Péterrel a soraiban 2 bajnoki címet szerzett a Győr, majd 2-szer lett ezüstérmes és bronzérmes a magyar bajnokságban. Hannich Péter gólkirály is volt a csapattal, bár a 82-es világbajnokságról lemaradt, Mexikóban ott volt a csapatban. Válogatottban az egyik legnagyobb élményének a brazilok elleni 3-0-át tartja.

0: megmérette magát külföldön is, és 40 éves koráig tartott a pályafutása. Hallgassák meg Hannik Péterrel készült beszélgetésünket.
1: Győri csodáról beszélhettünk abban az időben, mert hogy a Győr csapat egyszer csak úgy, nem azt mondom, hogy semmiből, de úgy jött, látott és győzött, és hát ugye azért, ha nézzük, akkor itt ugye két bajnoki cím, azt mondtad, hogy csak sajnos, de azért van még itt egymás után két ezüstérem is, sőt van egy bronzérem is. Mitől, hogyan keletkezett ez a győri csoda? Menjünk vissza oda az alapokhoz.
2: Hát igen, én is erről itt éveztem volna az egészet tulajdonképpen, hogy amikor Verebes József megérkezett hozzánk, hogy 1981 júniusában elég gyengén szerepelt az Eto, tehát 11. helyen volt a bajnokságban. Majdnem azt lehet mondani, hogy kiesés ellen küzdöttünk, és szándékom volt igazából nekem is eligazolni Győrből. Volt is akkor lehetőség arra, hogy a Vasashoz Bundzsák Dezső révén tudtam volna Budapestre kerülni. Aztán megérkezett Verebes József, és egyszer csak elkezdett leülni velünk beszélgetni, és az első szava az volt, hogy ne menj el, mert egy nagyon jó csapatot csinálunk, és majdnok leszünk. Természetesen senki nem hitte ezt az egész dolgot, ugye, hogy akkor nem volt divat még igazából a nagy vándormadárság, ugye, akkor egy klubhűség volt a legfontosabb szempont Magyarországon, és ugye mivel minden Győrhöz kötött igazából, nem voltam még távol Győrből, ezért szülői egyeztetések után ugye maradtam Győrbe, és úgy néz ki, hogy jól döntöttem, úgyhogy így kezdődött tulajdonképpen az 5 éves ciklusunk.
1: Akkor már mindenki ott volt, vagy akkor érkeztek a játékosok arra a bajnokságra, amit legelőször megnyertetek?
2: Nem, igazából nem volt kész a csapat, akkor még nem volt komplett, kapusposzton problémáink voltak, évközben jött Kovács Laci, és középpályás poszton is problémáink voltak, akkor jött Burcsa Győző. Igazából a center pozícióban is problémák voltak, de a center pozíció Szentes Lázárként ugye már a bajnokság elején kezdett és indult, úgyhogy ő már akkor ott volt. Igazából ez a két pozíció, a középpálya, a középső része és a kapus kérdés volt az, ami nem volt megoldott. Ez az 5.-6. forduló után alakult ki, és onnantól kezdve a keret teljes mértékben nem változott már.
1: Hányan voltatok, akik játszottátok végig ezt a bajnokságot? Nem volt azért olyan nagyon sok csere?
2: 13 fő. Nagyon-nagyon ritkaság volt az, hogy ennyi ilyen kevés számmal tulajdonképpen végig lehetett játszani egy bajnokságot. Szerencsére nem volt sérülés, nem volt olyan probléma, miért ki kellett valakit is hagyni, úgyhogy tényleg ugye a mai létszámhoz képest, amikor már 20-25 fős keretek vannak egy-egy csapatnál, ez a 13 fő, ez valamilyen, nem is tudom, fenomenális darabszám volt, úgyhogy mindenki csodájára, hogy tényleg 13-an lejátszottuk ezt a bajnokságot.
1: Ugye Verebes József mondta, hogy ne menj el, mert hogy jó csapat lesz. Mikor éreztette azt, hogy na itt tényleg valami történik, vagy változott valami? Miben lett más az egész?
2: Igazából az első pillanatban én sem hittem el neki azt, hogy amiket mondott, hogy ez valósággá fog válni, hisz a felkészülésünk nem volt rossz, de az edzőmérkőzéseknek a eredményei nem azt tükrözték, hogy igazából itt csoda lesz Győrben. Kaptuk a nagyon nagy vereséget igazából az első edzőmeccsen Szlovákiában, Ausztriában. Aztán elindult a bajnokság is, az első meccsen ugye mindjárt egy 4-3-as vereséget szenvedtünk Ózdon. Aztán utána egyből Tatabán nyertünk 5-3-ra, majd Szegeden 4-1-re. És igazából ott kezdtem érezni, hogy itt valami elindult, hisz 3 meccsen majdnem 15 gólt tudtunk, és a csapat egy támadó szellemi társaság volt, és itt lehetett érezni, hogy na valami elindult ebbe az egész dologban. És a szegedi meccs után soha nem felejtem el, Magyar Lajos kérdezte meg Verebes Józsefttől, hogy a mérkőzés után, hogy te Józsi, így tudunk futbolozni mi? És erre mondta Veres, hogy még ennél is jobban. És ma is megborzongok tulajdonképpen ezek a mondatok után, úgyhogy itt éreztem először, hogy valami elindulhat, aztán ugye jöttek a meccsek sorba, folyamatosan jöttek a győzelmek, jöttek a gólok, jöttek a nagy létszámú, nagy különbségű győzelmek igazából, akkor kezdett az ember gondolni, hogy ebben még valami lehet.
1: Ez egy olyan csapat volt, amik ilyen totál támadó futballt játszott?
2: Igen. Hát sajnos Lajvi Gabit egy kicsit hátrahagytuk egyedül, úgyhogy mondtuk, hogy védekez, majd mi megoldjuk elől. Igazából meg volt a 3 támadó középpel is, és a 3 csatár, akiből kiszakadtak a gólok az évek során, és nagyon kevés, igazából keveset fordítottunk a védekezésre, igazából az ellenfélnek a zónájában megkezdtük a pressing játékot, és ennek ez volt a lényege, hogy ne kelljen mindig hátulról indítani az akciókat, hanem mindig az ellenfélnek a középső zónájába tulajdonképpen onnan induljunk, kevesebb futás, sokkal gyorsabban kapu előtt vagyunk, és ebből lettek tulajdonképpen a sok gól.
1: Milyen volt akkor a magyar bajnokság?
2: Azért volt egy nagyon jó Fradi nyilasékkal, volt egy nagyon jó Honvéd, nagyon Antti Garabájékkal, volt egy Pécs Dárdaiékkal, volt egy Fasas Váradi Bieláékkal, tehát azt mondhatom, hogy nagyon volt egy Tatabánya, Csapó, a Diós Győrben 6 olimpiai válogatott, tehát finoman fogalmazva azt lehet mondani, hogy sokkal nívósabb klubok voltak benne, akkor sajnos a NBA-ben mind a jelen pillanatban most vannak.
1: A vidéki foci még akkor is egy kicsit ilyen hányatott sorsú volt?
2: Nem mondhatom, hogy hányadott sorsú volt, hanem kezdett a vidéki futball felkapaszkodni a budapesti futballal szemben, hisz mind a Tatabánya, mint ahogy mondtam, a Tatabánya, a Diósgyőr, a Békés Csaba, az Eto, a Pécs, azért már elég kemény riválisai voltak a budapesti csapatoknak.
1: Ti hogy tudtátok ezt átvenni rögtön, amit Verebes József mondott? Mert hát mondtad ugye, hogy támadás.
2: Igen, hát egy egészen másfajta edzésmunkát végeztetett velünk, mint amit az előző időszakban megszoktunk. Mindent labdával csináltunk, minden dinamikusan és mindent meccs szituációban, és tulajdonképpen ezek a jöttek, és ezek a szituációk ugye visszaköszöntek a mérkőzésen is, és innentől kezdve ezt az ember elővette a nyitott agyból, hogy a Verebe szoktam mondani, ha nyitott az agyad, akkor innentől kezdve nincs miről beszélni. Jó úton jársz, úgyhogy az edzés munka volt egészen más, mint régen.
1: Most, hogy azért, hogyha végignézünk a csapatoknál, nem mindenütt a vezetőedző tartja az edzést, hanem csomó feladatot átad a pályaedzőnek. Verebes József mennyire vett részt a napi munkában?
2: Hát az első időszakban teljesen. Tehát amíg ki nem alakult ez a rendszer, és ki nem alakult a monotonizmus tulajdonképpen ebben az egész rendszerben, hogy mindenki tudta a feladatát, mindenki tudta, hogy mikor merre kell menni, addig teljes mértékben ő csinált mindent. Aztán utána már leosztott egy-egy feladatot másnak is. De addig, amíg nem látta azt, hogy minden 100%-ig működik a visszatámadás, a letámadás, a labdakihozatal, addig mindig mindent ő csinált.
1: Amikor az első évben, amikor bajnokok lettetek, gondolom megleptétek az ellenfeleket. Mi volt az ő vélekedésük? Hogyan fogadtak benneteket, hogy most jön ez a Győr, aztán mindenkit itt kitöm ennyi góllal?
2: Igen, én azt gondolom, az elején nem vettek komolyan bennünket. Tehát az első 3-4-5 mérkőzésen azt gondolták, hogy na ez kifutott szekér, és onnantól kezdve, amikor a 6.-7. meccs is ilyen arányú eredmények születtek, hogy 5-3, 6-4, 7-1, 8-2, akkor már kezdtek azon gondolkodni, hogy amikor eljönnek Győrbe, az legyen az első feladatuk, hogy minél kevesebb óllal ússzák meg ezt a győri kirándulást. És hát ugye mindenki fantasztikus módon beszélt a Győrről, totális futballról beszélt Magyarországon, hogy ilyen keveset látott még az időszakban a magyar futballközönség. Nem értették azt igazából, hogy mitől van ilyen fizikai állapotunk, mitől van ilyen frissességünk. Mint ahogy mondtam, annak idején ugye mindent labdával, tehát egy egészen megváltozott edzésmunka volt, egészen más stílusban edzettünk, rövidebbek voltak az időintenzitások, különböző olyan gyakorlati sorozatok voltak, amikor speciálisan 88 elleni játék mondjuk 90 méteres területen belül 8 perceket játszottunk. Tehát azért egy óriási fizikai megpróbáltatás volt az edzés is.
1: Ez mindenki partner volt? Tehát összejött egy olyan jó generáció is, amelyik erre éhes volt, a sikerre éhes volt?
2: Én azt gondolom, igen. Tehát senki nem ágált ellene, mindenki tette a dolgot, és hogy jöttek az eredmények, egyre jobban hittünk benne, és innentől kezdve nem volt kérdés, amit a Verebes úr mondott, ugye, hogyha jobbra megyek, akkor jobbra megyek, ha balra megyek, ha balra megyek. Ha jó volt, ha nem volt, jó mentünk természetesen, mert láttuk azt, hogy az eredmények pozitívak voltak.
1: Érkeztek sorra a válogatott meghívók is?
2: Érkeztek volna sorra a válogatott meghívók, igen, csak ugye abban az időszakban a Verebes és a Magyar Labdarúgó Szövetség között volt egy kisebb fajta nézeteltérés, és ugye elég nehéz volt abban az időszakban Győrből a válogatottba bekerülni.
1: De azért neked sikerült?
2: Igen, hát végedményben ugye 82-es világbajnokságra hárman kerültünk be a Győrből, a Szentes Lázárral és a Pócik Józsival, és ugye a kiutazást igazából csak Szentes Lázár kapta meg, mi ketten itt maradtunk Győrben, úgyhogy eléggé kellemetlenül éltett, főleg engem is magyar bajnok gólkirályként nem tudtam részt venni világbajnokságon, aztán 86-ban következő évben pedig kárpótolt minden, bár az eredmény nem csak maga a világbajnokság.
1: Akkor beszéljünk egy picit erről a gól királyi címről, az hogy született meg?
2: Hát ez így csak jött magától, tehát igazából automatikusan, ugye én egy támadó offenzív középpályást játszottam mindig is. Nagyon jó hármasunk volt a jobb oldal, Csonka Gyulával, Szabó Ottóval, nagyon jól megértettük egymást. Olyan sok labda volt olyan, mint ami alapon arra visszajövés 16-osra, amit hátulról mélységben érkezett, tudtam gólt ugni. És ugye
1: szabadrugások, 11-es
2: szabadrugás is volt, és ugye a 11-es is az én reszortom volt igazából. Hát volt könnyebb 11-es, volt nehezebb 11-es természetesen, ugye így jött össze tulajdonképpen a 22 gól.
1: Szeretett mindenki benneteket egyébként, ugye szintén az NB1-ben, hogy voltak egy idő után már terhesnek vért benneteket?
2: Hát nem tudom, hogy mindenki szeretette bennünket, valószínűleg azok az ellenfelek, akiket kitömtünk, nem nagyon szerettek bennünket, ugye ennek egy éges példája volt az Ózdi Fekete nevezető játékos, aki ugye decemberi napon játszottunk Győrben, és egy 0-ra vezettek az 5. percben, és mondta, hogy na, most megkaptátok, itt van nektek. És amikor az 1-0-ból lett 9-1 után, azt mondta, hogy többet már ne rúgjunk, úgyhogy már kérte azt, úgyhogy nem hiszem, hogy szerettek bennünket.
1: Persze, hát erre céloztam, hogy ezt a történetet azért elmeséld. Az első év végén volt a Fradival az a nagy csata?
2: Igen, igen, ülőjúton volt, igen, a 4-3-as győzelem, ami szakadó esőben volt, és Teltházat is az utolsó pillanatban, akkor még nem volt divat, de az utolsó pillanatban televízió adta a mérkőzést.
1: 4-3, rengeteg gól ott is, és egy Fradi közönség.
2: Hát igen, tehát nem volt mese nekünk a bajnoksághoz, hogy megnyerjük, ahhoz a Ferencváros ülőúti stadionjába kellett nyernünk, és ugye amikor mentünk Budapestre, akkor Verebes József kitalált egy taktikát, ugye Burcsa győzött, ugye letett a kispadra, sérülten nem akarta kezdetni, aztán a második félidőben ő is beszállta a játékba, úgyhogy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. Volt is róla kazetta sajnos, a mai nap sajnos már nincs meg, úgyhogy kár értem, mert azért jó lett volna azokat még visszanézni, ezeket a harcokat.
1: De hát az ellenfelek azért gondolom, hogy készülhettek arra, mert már tudták, hogy mit fogtok játszani, miért nem tudták megakadályozni ezt, hogy átrohanjatok rajtuk?
2: Én azt gondolom, hogy azért nem tudták ezt megakadályozni, mert volt egy sémánk, volt körülbelül 2-3 fajta variációnk, amit begyakoroltunk, és ezt éjjel-nappal a kelet-éjszaka felkelve tudtuk ezeket a dolgokat, és nem beszélve arról, azért minden nagy képviselő nélkül mondhatjuk, hogy volt 6 olyan futballista ebben a csapatban, akinek olyan kreativitása volt ez a játékhoz, hogy a pillanat törtészhatta a 2 vagy 3 lehetőségből, ki tudott még egy negyediket talán hozni, és igazából hiába készültek rá, nem tudták, hogy mi lesz a következő lépés. Ennek ékes példája volt a Gyuszi, a Hajszán Gyuszi, ugye, aki a bal oldalt játszott, aki tényleg aztán mi se tudtuk, hogy ő mit fog csinálni.
1: Sok 11-est például.
2: Igen, igen, csinált ő is, igen.
1: Általában azért, hogyha ilyen jól megy a csapatnak, akkor a mai világban legalábbis a legjobbakat megpróbálják gyorsan elszipkázni. Ez nálatok azért nem nagyon valósult meg.
2: Nem, ugye, amint mondtam el legelőször is, hogy igazából akkor nem volt nagyon divat a vándormadárság ugye abban az időszakban, 80-as években, és igazából mivel jól éreztük magunkat, nagyon jó közösség volt, a Győrben a közönség szeretett bennünket, megvoltak azok az anyagi lehetőség, és megvoltak azok a támogatások tulajdonképpen, amik a klub részéről, amik szükségesek voltak, nem igazán szerettünk volna elmenni. Egy jó csapatból senki nem akar elmenni.
1: Ugye ott állt mögöttetek a győri vagon és gépgyár, ha jól mondom, hát azért abban a korszakban, abban az időszakban ez nagyon sokat jelentett.
2: Igen, a vagongyár ott állt mögöttünk, igazából anyagi támogatással is segített bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon nagy pénzzel segített bennünket, de természetesen segített. Az volt a legfontosabb igazából a gyárban, hogy a vasárnapival szombati mérkőseket mi nyerjük, mert akkor tudta a vezérigazgató úr, Horváth Ede, hogy akkor hétfőn a munkások jó szívvel mennek dolgozni, és dupla termelést fognak csinálni. Nem beszélve arról, ugye, hogy az első időszakban lévő kevés közönséget szép lassan föltornáztuk átlag 20 000 nézőre, úgyhogy nagyon jó hangulatú és esti meccseket játszottunk.
1: Akkor ti jól kerestetek?
2: Hát mit jelent a jó keresés tulajdonképpen az időszakban? Hát ahhoz képest, hogy mindegy egyszerű munkás ember, biztos, hogy többet kerestünk és jobban kerestünk, de én azt gondolom, hogy leestettük az asztalra azt a dolgot, és innentől kezdve abban az időszakban meg sem kérdezték, hogy mennyi a mi fizetésünk, hogy mennyi a prémiumunk, hisz az embereket szórakoztató tulajdonképpen szombaton 90 percen keresztül.
1: Nézzük egy kicsit a Rába Eto nemzetközi szereplését, mert ugye a bajnoki címekkel, meg az ezüstérmekkel az is járt, hogy a nemzetközi kupában megmérethettétek magatokat, és hát ott is voltak igen érdekes eredmények, és olyan játék, hogy közönség csalogató.
2: Az első mindjárt a Standard Liège elleni mérkőzés volt, ami felemelő érzésű volt tulajdonképpen, hazai mérkőzés, az idegenbeli nem. Sajnos ugye elég tartalékosan álltunk fel azon a mérkőzésen, hisz előtte években a Juventus elleni kupameccsből ugye több játékosunk 2 sárga miatt nem játszhatott, és több játékosunk sárga miatt ugye azt a mérkőzést kihagyta, és ugye ugyanazt a fajta futballt játszottuk, mint a hazai mezőnyben, tehát ezt az offenzív játékot, és hát akkor a Standard Liège tulajdonképpen Európa legjobb 4 csapata között ott volt, Dardennel az élen, úgyhogy sajnos a kinti mérkésen kikaptunk 5-0-ra, és hazai mérkés, ugye Teltházat játszottuk, és az első pillanattól kezdve egy óriási offenzívát nyomtunk rájuk, és megvertük őket 3-0-ra, de sajnos ez kevés volt továbbjutáshoz.
1: És akkor mondták, hogy persze, hát a mitthon elég, az külföldön nem elég?
2: Igen, hát voltak ezek a hangok, ezek megjelentek tulajdonképpen természetesen. Én azt gondolom, hogy egy picikét eltaktikáztuk magunkat, egy picikét zártabban kellett volna játszani ezen a kupa meccsen, főleg a kinti meccsen. Hazaival nem volt probléma, hisz egy kapusztunk, 4 támadóval álltunk fel, de kint egy picikét más kellett volna játszani.
1: Mi lett a következő évben?
2: A következő évben ugye ott egyet mentünk tovább, és a következő mérkőzésen ott is elbuktunk igazából. Ha jól emlékszem, a Manchester United volt a következő időszak. Ott kint egy nagyon-nagyon jó meccset játszottunk, de ott 2-0 arányban, vagy 3-0 arányban kikaptunk ott is. Visszavágott, megint nagyon jó meccs volt, 2-2 lett Győrben. Teltház előtt emlékezetes maradt számomra is, hisz a második gólt én rúgtam, egy hatalmas 25 méteres bombagolt. El kell azért mondani azt, hogy egy nullnál én kihagytam a 11-est, tehát azért volt olyan dolog, amit az ember nem rúgott be, de nagyon-nagyon jó meccs volt, és nagyon jó élmény volt tulajdonképpen egy ilyen klubban, ilyen játékosok ellen játszani.
1: Érdekes, hogy ezt a te gólodat a Manchester ellen nem emlegetik annyian, mint mondjuk a fehérváriak gólját, mondjuk Wittmannét.
2: Igen, hát azért, mert a Fehérvár az előbbrébb került ugye a kupa szereplésben, mint az Eto. Hát természetesen Vidaltonnak nagyon a szerepe volt, hogy odáig eljutott.
1: Mi hiányzott nektek ahhoz, hogy itt nemzetközi porondon is mondjuk azt a játékot tudjátok produkálni, mint a magyar bajnokságban?
2: Ugye az a játékos állomány, az a játékos keret, ami volt, az elég volt a magyar bajnokságban. Hiányzott több poszt, olyan megfelelő kvalitású képességű játékos, válogatott szintű labdarúgó, aki ha hozzánk került volna, akkor abból nagyobb lehetőségünk lett volna. Volt is rá törekvés a klub részéről, hogy annak idején, hisz jól emlékszem, mindenki, Kordos Józsi is, ugye nálunk edzett már, úgy volt, hogy leigazoljuk, és aztán az utolsó pillanatban a felsőbb utasítás, ugye vissza kellett mennek én menni Újpestre. Aztán ugye Rótantalt ugye akkor el akart hozni Pécsről, őt sem tudtuk elhozni, nem engedte tulajdonképpen a Pécs, és a harmadik ugye támadó poszton a Lázár mellé szerettük volna a Dajka Lacit annak hozni, de hozni, vagy a Laci kevesebbet játszott abban nagyon nagy honvédban, és ugye mindenféleképpen szerettük volna őt idehozni Győrbe, de hát őt sem tudtuk leigazolni, úgyhogy igazából a játékos állományunk minőségileg nem nagyon változott.
1: És még akkor is olyan kevesen voltatok? Említetted, ugye, hogy 13 játékossal nyertétek az első
2: hát
1: szezon
2: ugye szinten. Akkor 15-16-an voltunk már, ugye akkor megjött már Szepesi Laci, bejött már a Vági Jani, úgyhogy voltunk többen már, de én azt gondolom, hogy kvalitásban és minőségben, ami a nemzetközi szinthez kellett volna, biztos, hogy szükség lett volna három játékosra minden csapatézve egy-egy fővel.
1: Ugye beszéltünk a bajnoki címekről, de jöttek az ezüstérmek is, azok csalódások voltak már utána nektek?
2: Hát ugye a harmadik időszakban, ugye a két bajnokság után ugye mentünk ugyanúgy a harmadik bajnoki címért, aztán volt egy ominózus, ugye 20 000 nézőt lejátszott Eto Honvéd mérkőzés, amin a Honvéd ugye vezetett 2-0 Győrben, aztán két perc alatt kiegyenlítettünk 2-2-re, aztán egy második volt egy győri nevezető játékvezető nem adta meg. Annak okán, hogy a fejpárbajban a Szabó Ottó meglökte a nála három fejjel magasabb Nagyantit, és a gól helyett szabadrúgást ítélt kifelé. És ugye így a mérkőzésnek az eredménye egy 2-1-es vereség lett, hogy hazai pályán, aztán elmentünk ugye utána szerdán Pécsre, ott is kikaptunk egy és innentől kezdve elment a bajnokság, és ugye jött az ezüstérem. Egy kicsit csalódás volt, de már akkor nem volt benne annyi szerintem bennünk, hogy a bajnokságot megnyerjük, attól függetlenül, ha Honvéd elleni mérkőzés nem vereséggel ér véget, akkor meg lett volna.
1: És a következő év, ott volt esélyetek nyerni?
2: Hát ott már igazából nem. Tehát ott már az a negyedik év, az már egy kicsit nehezebb volt igazából, akkor már átalakult a csapat, akkor már több játékos abból az első keretből ugye külföldre távozott, Pócik Józsi elment, Glázer Robi elment, már jöttek új fiatal játékosok, ott már nem volt meg az a kohéziós erő a csapaton belül, ami arra vitte volna a társát, hogy a bajnoki aranyra meg tudtuk volna nyerni.
1: Véget ért ez a verebes korszak?
2: Hát 5 szép év volt, én azt gondolom, ez egy csodálatos 5 szép év volt, ebből 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzzal, mindenki hozzátette a magáit, ugye mindenki próbált ebből profitálni, ugye mi is abban az időszakban nagyon nehezen lehetett menni külföldre, úgyhogy mi nekünk is az volt a célunk mindenféleképpen, hogy külföldre tudjunk menni, játszani. Ugye akkor volt egy szabály, hogy 30 év alatt nem lehetett kimenni játszani külföldre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez csodálatos 5 év volt, lehetett volna több is, de akkor már nem volt olyan minőségi a csapatban, hogy ki tudtuk volna még húzni tovább.
1: Neked is sikerült külföldre menni?
2: Igen, hát igen, nagy nehezen én is sikerült külföldre mennem, a 86-os világbajnokság után én is kikerültem a Nancy Lorrainhez Franciaországban. Igazából jutólag elmondható, hogy nem ez volt az álmom vágya, hogy Franciaországban menjek, hanem nekem egy élőszerződésem volt a belga Antwerpennel, aztán az akkori rendszer és az akkori problémák miatt ugye ezt a szerződést ugye vissza kellett mondanom, és ugye ez 84-ben volt ez a szerződés, amikor az Antwerpennel kötöttünk egy megállapodás, hogy akkor még nem voltam 30 éves, és így nem engedte ki. Aztán 2 évvel később jött a Nancy, a magyar-brazil meccs után jött Aldo Platini a mérkés után, és ugye a kovati lehetőségében, és nagyon tival ketten kerültünk ki Franciaországba.
1: De akkor a francia foci nem volt még ilyen, mint a mostani, hogy termeli itt a tehetségeket, és mondjuk van egy Paris Saint-Germain a bajnokságban.
2: Nagyon jó futballisták voltak, tehát nagyon jó futballisták voltak a Racing Paris-tól kezdve, ugye egy Fernandez, egy Litbarski játszott azért ott külföldiként, Bordeaux nagyon jó volt abban az időszak, Saint-Étienne nagyon nagy csapat volt, a Monaco volt nagyon jó, tehát nagyon jó csapatok voltak, és ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye volt felhozatal ott tulajdonképpen ugye a francia gyarmatokról lévő néger futballisták ugye atlétikusak voltak, gyorsak voltak, sebesség volt, úgyhogy egy érdekes bajnokság volt, és nagyon jó volt, hogy tudtam játszani ott is.
1: Ti hogy szerepeltetek?
2: Hát sajnos mi elég rosszul szerepeltünk ugye Nancy-val, az első évben kiestünk, sajnos ugye nagyon sok mérkőzésünk, jól emlékszem 11 vagy 12-szer kaptunk 1-0-ra, hogy nem volt meg igazán a góllövőnk, hiszen engem igazából góllövőként igazoltak, hogy szóval az elsőben 22-t, a másikben 12 gólt, 17 gólt rúgtam a magyar bajnokságban, és ugye ennek hatására látták azt, hogy több mint 100 gólt rúgtam az NB1-ben, hogy van bennem gól, és igazából nem támadó középpályást játszottak, hanem kint, hanem jobb szélsőt játszottam, ami nem az én igazi posztom volt.
1: A francia kaland akkor nem sokáig tartott?
2: 2 éves kaland volt igazából, nem volt rossz, mert azért a másik évben Arsène Wenger volt a vezetőedző, akit nagyon-nagyon sok mindent tanultam. Ugye akkor már 30 elmúltam, és ugye igazából a pályafutásnak a vége fele volt az ember, és ugye kezdte azokat az információkat begyűjteni, ami szükséges az, hogy az életének a további részén, ha a labdarúgásban tevékenykedik, akkor az legyen. Úgyhogy Arsène Wenger volt az első, akitől sok mindent megnéztem, ellestem, leírtam, úgyhogy, és használtam én is sokszor az edzői pályafutásom alatt.
1: És utána, amikor végeztél Franciaországban, akkor jöttél az MTK-hoz. Miért pont oda?
2: Hát ugye akkor még visszamentem Győrbe egy fél évre, mert ugye fél évig még Győrbe visszamentem, ugye nem éreztem igazából akkor már Győrben azt a varást, amit ugye az első időszakban, ami ugye igazából 1977 és 86 között voltam Győrbe, és ezt ugye 89-ben nem éreztem, és ugye akkor keresett meg ugye az MTK, Verebes József volt a vezetőedző, és ugye nem volt kérdés az, hogy abban a pillanatban, hogy akkor az MTK. 30 éves elmúltam már, ugye 1 éves szerződést kötöttem, és az az 1 évből lett ugye igazából 3 év, 3x1 év. Aztán...
1: Az MTK hasonló volt, mint a Győr?
2: Arra formálta már a Verebes, mikor én oda kerültem, már igen. Igen, akkor hasonló volt, igen, ő is a bajnokságért küzdött. Jó csapatban, jó játékosokkal tudtam együtt játszani, Híres Gabi, Kékesi Rezső, Pölöskei Gabi, tehát nagyon-nagyon jó játékostársak voltak. Szalai Attila, aki a mostani válogatottnak az édesapja, úgyhogy azt gondolom, hogy jó csapat volt az is.
1: Beszélgettünk már a győri szereplésről, már egy picit átmentünk az MTK-ba is, és azért a válogatottat az csak ilyen nagyon-nagyon érintőlegesen mondtuk el, hogy ugyan 82-ben nem jutották ki a VB-re, aztán ott volt ez a bizonyos 86-os, és hát azóta nem volt sajnos a magyar válogatott kint a világbajnokságon, de hát már mindenkitől megkérdeztük, hogy mi volt az oka ennek a kudarcnak, gondolom tőled is sokan megkérdezték már.
2: Igen, sokan megkérdezték tőlem, hogy mi volt ennek a kudarcnak oka. Mindenki valami olyan dolgot várt tőlünk, hogy valami nagyon-nagyon nagy dologról beszélgettünk igazából. Én azt gondolom, hogy utólag edzőfejjel és gondolkodással sok apró nüansz volt, ami tulajdonképpen negatívan hatott, ugye étkezés, edzésmunka, mérkőzések időpontjának ugye nem megfelelő, nem akkor edzettünk, amikor a mérkőzések időpontjai voltak, hanem déli 12 órakor hosszú jumezbe, más volt az étkezés, vértranszfúzióról beszéltek ugye sokan, hogy levették a vért, aztán visszaadták, ami nem igaz, ugye egy biztos, hogy nagyon-nagyon erőltenek voltunk a mérkőzéseken, úgyhogy ha nem megyünk ki az első mérkőzésen a másfél időben, hogy szépíteni szeretnénk, és megmarad ez a 3-0 vagy a 4-0, akkor csoport másodikén tovább mehetünk volna. De hát az élet ilyen, úgyhogy mi legalább kijutottunk.
1: Te hogy értékeled magadban, hogy a válogatottságban megkaptad azt, amire számíthattál mondjuk a magyar eredményeid alapján? A bajnok eredményeid alapján?
2: Én azt gondolom, hogy sokkal többször lehettem volna a magyar válogatott, ha én Budapesten játszom. Ez egyértelmű volt. Ugye akkor a vidék ellenség nagyon nagy volt Budapest és Győr között. Így alakult természetesen, hogy az embernek van hiányérzet tulajdonképpen, hogy a 27-ből lehetett volna 57, de hát ez történt, úgyhogy innentől kezdve valamiért én Győrben szerettem volna maradni, sikert ott értem el, igazából ez nem párosult a válogatottsággal sajnos.
1: A pályafutásának az embernek mindig vannak ilyen legjei, neked mik a legek mondjuk a Győrben legjobb meccsed, ilyen legszebb gólod, válogatottban valamilyen emlék?
2: Hát nekem a válogatottban a legszebb élmény, természetesen a magyar-brazil volt a 3-0, tehát annál szebb érzés nem volt Teltház stadion. Egy brazil válogatott, bár azt mondják, hogy az a B válogatott, vagy a C válogatott volt igazából. Én azt gondolom, hogy a brazilokat bármelyik válogatott megverni, az egy nagyon nagy dolog volt. Győrbe pedig én azt gondolom, a manchesteri meccs volt az, ami a 2-2 volt, de azon kívül nagyon sok bajnoki meccs volt. Természetesen ami 2-3-at rúgtam, Videóton elleni 8-0, Szeged elleni 9-1, tehát mondhatni nagyon-nagyon sokat, úgyhogy több volt ott.
1: Elég hosszú volt a pályafutásod, ugye?
2: Igen, mert ugye az MTK befejezése után ugye úgy volt, hogy én leteszem a lantot és abba hagyom. Aztán az egyik barátom felhívott, hogy kéne még egy picit futballoznod Ausztriában, egy ilyen levezetésképpen, aztán levezetésből lett 6 év még. Úgyhogy pontosan 40 éves kor, amíg futballoztam.
1: Utána jött rögtön az edzősködés, vagy már közben is edzősködtél?
2: Közben ugye akkor már Verebes József ide kell Győrbe, és akkor már segítettem neki pályedzőként. De igazából a vezetőedzőségben még akkor nem kezdett el bennem motoszkálni. Akkor jött az egész dolog, amikor az utolsó bajnoki fordulóban Ausztriában 40 évesen egy részleges térszalagszakadást szenvedtem, és szombaton történt ez az egész eset, és ugye Győri kórházba szerették volna megoperálni a lábamat, és mondtam, hogy na akkor most itt a vége, itt kell befejezni a labdarúgást, és mondtam, hogy ez szépen meggyógyul majd. Van idő erre rá, ugye ez volt szombaton, hétfőn pedig már az Óvárnak az edzője voltam.
1: Akkor gyorsan megkaptad a lehetőséget, és hogy érzed így az évek alatt, hogyan sáfárkodtál vele?
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy volt több lehetőség az embernek, és én azt hiszem, hogy mindegy a labdarúgásban is, hogyha én Budapesten játszom, és nem Győrben, többször is válogatott lettem volna, ha több mecénásom lett volna, több olyan segítőtársam lett volna, akkor biztos vagyok benne, hogy az edzői pályafutásom is egy kicsit magasabb szint lett volna. Attól függetlenül bárhol dolgoztam, bárhol melyen csapatnál csináltam, mindig a maximumot próbáltam kihozni az a fajta gondolkodásmóddal, azzal a fajta elánnal, amint játékosként ugyanúgy álltam bele a munkába. És ugye mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy bajnok leszel, vagy másik, vagy 30 leszel, hanem az a lényeg, hogy abban a csapatból mit tudsz kihozni, és mennyit tudsz fejleszteni azokat a játékosokat, tulajdonképpen akivel együtt dolgozol.
1: De voltál alacsonyabb osztályban, magasabban, voltál sportigazgató is?
2: Igen, voltam alacsonyabb osztályban, igen, több helyen is voltam magasabb osztályban, MB2-ben, 2 helyen Gyirmóton voltam sportigazgató az Etónál, 7 évet csináltam a Győri futszált, mint sportigazgatóként, ott egy remek 7 évet egy nulláról indulva csináltunk egy BL4-es csapatot, úgyhogy én azt gondolom, hogy volt szép időszak a futballban, de és nagyon sok játékossal és nagyon sok fiatal játékossal foglalkoztam.
0: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Hanik Péter volt.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Babó Levente a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. Miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában, a döntő második tegnap esti mérkőzésén. A bakonyi együttes így 2-0-ra nyerte meg a párharcot, és 100%-os mérleggel védte meg címét. Bejelentették a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzőjét. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél, első idényében az U19-es együttest irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. A Csíkszereda labdarúgó csapata is bejelentette új vezetőedzőjét, aki a sajtóhíreknek megfelelően Szabó István lett. Az 59 éves szakember a román élvonalban az előző idényben újoncként 11. helyenben maradó klub közleménye szerint 1+1 éves szerződést írt alá. Szabó István a Kecskemét vezetőedzőjeként korábban bajnoki ezüstérmet szerzett az NB1-ben. A magyar szakember a távozó Ihés Róbertet váltja a Csíkszereda kispadján. A Ferencváros támadója Lenny Joseph góllal mutatkozott be a világbajnoki résztvevő haiti labdarúgó válogatottban, amely felkészülési mérkőzésen 4-0-ra legyőzte Új-Zélandot, magyar idő szerint ma hajnalban. Szintén két VB-re hangoló együttes mérkőzésén Horvátország-Belgium 0-2. Az előző VB-n elődöntős Marokkó 4-0-ra győzte le Madagaszkárt, míg az ugyancsak világbajnoki résztvevő Gána 1-1-es döntetlent játszott Wales együttesével. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyed döntőben. A miénk a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit tárcavezető kisebbségi szervezetek képviselőivel találkozott, akikkel áttekintették a gyermekek oktatási helyzetét érintő legfontosabb kihívásokat, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőség javításához. A miniszter elmondta, fontos a szegregáció csökkentése, a valódi esélyteremtés, valamint hogy a roma közösségek javaslatai közvetlenül megjelenhetnek a döntéshozatalban. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a hunormentő szervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
3: Közlekedés.
4: Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tata és az M0-es csomópontja között kiépített terelésben. Óbaroktól Biatorbágyig torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ismét a Veszprém lett az aranyérmes a férfi kézilabda NB1-ben. Megvan a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Csíkszered a irányítását Szabó István veszi át. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második, tegnap esti találkozóján. A Bakonyi együttes így 2-0-ra nyerte meg a párharcot és 100%-os mérleggel védte meg címét. A győztes csapatból Ligetvári Patrik nyilatkozott Szilágyi Dórának.
2: Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg jó erőt képvisel, és tényleg ez be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. Meg a múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt a szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk sem jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudjuk nyerni a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófeával zártuk az évet.
3: Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
2: Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk. Vérekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, tudtuk korrigálni a mérkőzést.
3: Milyen volt ez a szezon, hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a magyar kupát. A Bajnokok Ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
2: Persze, abszolút. Főleg az, hogy nagyon kis nyűjönszom múlott az, hogy mi nem vagyunk most ott körbe, és holnaptól nem a Final Four-ra kell készülni. Nagyon fájó. Tényleg az, hogy milyen ennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Van például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván amint mondtam, és több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
1: A 10 év után távozó Bodó Richárd tegnap utoljára lépett pályára a Szeged együttesében, amely tehát a döntő második mérkőzését is elveszítette. A klublegenda így búcsúzott.
4: Brutális érzelmek voltak benne, amikor megjöttem ide, és küszködtem már öltözéskor a könnyeimmel, vagy valaki olyat szólt hozzám a csapattársaim közül, az fantasztikus érzés volt, és tényleg jött az a gombolc, és mentem, és kisírtam magam, és akkor mentem vissza. Tényleg szeretném megköszönni nekik, amit itt mondtak nekem, és itt, amit nyújtottak az egész csapat egytől egyig. Tényleg fantasztikus érzés, egy nagyon jó magban itt Szegeden. Én úgy érzem, hogy az a sérülések azért nagyon megkeserítették ezt a szezont, de köszönöm szépen a vezetőknek, edzőimnek, a családtagjaimnak, szurkolóknak, ennek a városnak, ennek a tényleg a milliónek, ami itt van, és itt vagyunk sajnos. Óriási hálával tartozok nekik. Soha nem fogom őket elfelejteni, mindig a szívemben lesznek. Szegediek vagyunk, itt születik a gyerekeim, nagyon büszke vagyok erre. Azért volt nagyon sok jó meccsünk, pár aranyérmet is tudtunk azért nagyon erős Veszprém ellen szerezni. Sajnálom, hogy vége van, sajnálom, hogy mennem kell, de ez az élet, megyünk tovább, és igyekszem ott is rendben lenni, és élvezni a kézilabdát.
1: Egyelőre nem született döntés sem már Rodriguez szövetségi kapitány jövőjéről, erről számolt be a Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán. A férfi válogatott májusban összesítésben 1 góllal alulmaradt a szerbekkel szemben a VB-selejtezős párharcban, így nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra, viszont szabad kártyával még szerepelhet a VB-n. Illyés Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével Szilágyi Dóra beszélgetett.
5: Egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon a rendkívüli pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségi kapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét, azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket, és a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, a közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártyán Nemzetközi Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés, várhatóan 10-ig, június 10-én megszületik ez a döntés, és ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozzuk a döntésünket.
3: Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
5: Én azt gondolom, hogy hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben a válogatottunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részéről elmondjuk a kritikáinkat, a szövetségkapitány felé ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapat jövővel kapcsolatban, mert a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megvan a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a Felcsúti együttesnél, az előző szezonban az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. És a Csíkszereda labdarúgó csapata is bejelentette új vezetőedzőjét, aki a sajtóhíreknek megfelelően Szabó István lett. Az 59 éves szakember a román élvonalban az előző idényben újoncként 11. helyen bent maradó klub közleménye szerint 1+1 éves szerződést írt alá. Szabó István a Kecskemét vezetőedzőjeként korábban bajnoki ezüstérmet szerzett az NB1-ben. Tarolt a Ferencváros a női rangadó gálán, a címvédő FTC begyűjtötte az összes díjat. A női labdarúgó NB1 legjobbja Nagy Viktória lett. A 24 éves játékos kivette a részét a címvédésből, hiszen gólt is szerzett a Puskás Akadémia elleni döntős párharcban, amelyben csapattársa Nagy Vanessa ötször is betalált. Ő lett egyébként a gólkirálynő a nemrég véget ért idényben, míg a szezon felfedezettje a szintén ferencvárosi Hanász Vanda lett. Nagy Viktóriát Berkesi Judit kérdezte.
6: Nagyon nagy elismerés, tényleg még nem kaptam ilyen egyéni díjazás, szóval nagyon örülök neki, és szintén nagy elismerés, hiszen tudom, hogy az ellenfél csapatai játékosai, edzői szavaztak rám, szóval ez tényleg nagyon jól esik, és egy hatalmas elismerés.
7: Hogy látod, miben fejlődtél leginkább erre a szezonra, vagy talán mondhatjuk, hogy szezonról szezonra, ha az elmúlt éveket nézzük, történt az előrelépés a játékodban?
6: Igen, szerintem azt kimondhatjuk, hogy szezonról szezonra egy jobb formában, jobb játékba lendültem. Szerintem idén az volt a kulcs, hogy kiegyensúlyozottabb volt a játékom. Próbáltam mérkőzésre egy szintet húzni, és az alá nem szerettem volna menni. Idén több gólt is rúgtam szerintem, mint az előző években. A gólpasszok számában is többet szereztem, mint az előző években, szóval szerintem ez lehetett ennek a kulcsa.
7: Igen, 10 gólig jutottál, és tényleg nagyon fontos gólpasszok is a neved mellett. Érezted ezt a vezérszerepet is most már a csapaton belül?
6: Igen, pályán szerettem volna felvenni ezt a vezérszerepet, ha már így az öltözőben nem én vagyok a leghangosabb ember, de a pályán mindenképpen, hogyha egy rosszabb mérkőzése van a csapatnak, vagy nehezebben megy, akkor próbáltam mindig felhúzni a csapatot, ha a játékommal, ha egy-két szóval, de igen, most már azért itt vagyok a Fradiban, most 10 éve, szóval most már illik azért vezérként játszani, úgyhogy igen, az évek során folyamatosan növekedett a szerepem a csapatban.
1: A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyed döntőben. A miénk a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A verseny jövője szempontjából is fontos lehet a hétvégi balatonfőkajári MotoGP nagydíj. Többek között erről beszélt Gyulai Zsolt az M4 Sporton. A magyarországi promóter csődbe ment, a gyorsasági motoros világbajnokság hazai futamának szervezési feladataira pedig áprilisban a Forma 1-es magyar nagydíjat szervező Hungaroring Sport ZRT-t jelölték ki. A cég vezérigazgatójával, Gyulai Zsolttal Urbán Ádám beszélgetett.
8: Mi a promóterek vagyunk, és a promóterek azért lettünk, mert a Dorna kérése volt ez, hogy a Hungaroring legyen a promóter, hiszen nem tudom mennyire közismert, ugye a Dornának megvették a 76%-át, az a Liberty Media, amelyik birtokolja a Forma 1 jogokat, úgyhogy így találtunk egymásra, és ugye a tavalyi cég az csődbe ment, amelyik rendezte, a Humda.
9: Feltűnhetett az érdeklődőknek, hogy a jegyárusítás egy kicsit talán későn indult el. Most hogy állnak ezzel most hétvégére?
8: Hát igen, azt tudni kell, hogy például a Forma 1-en úgy van, hogy lezajlik a futam, és következő hétfőn online vagyunk a következő évi jegyekkel. Itt pedig április elején kezdtük el árulni a jegyet, hiszen a kormány rendelt, aztán március 28-án jelölte ki a Hungaroringet ezekre a feladatokra, úgyhogy természetesen ez későn van, de én azt látom, hogy a jegyek jól fogynak, bőven 10 000 fölött lesznek a nézőtéren, de szerintem még többen, nagyon sok programmal várjuk a kilátogatókat, és az is nagyon jó, hogy most nem a balatoni főszezonban van, hanem gyakorlatilag az előszezonban, ez is egy kérés volt az ottani régióból, és szerintem egy nagyon-nagyon jó rendezvény lesz.
9: Ilyen rövid idő alatt egyébként nyilván a óriási nagy rutin segít a promóteri feladatok ellátásában, de mégis hogy sikerült összehozni?
8: Így van, az összes emberünk lent van Balatonfőkajáron, és azt gondolom, hogy most már megérkeztek a Dorna szakemberei, és mindenki elégedett. Azt senki nem kérdezi soha, hogy milyen nehéz összehozni, az a lényeg, hogy jól sikerüljön. Ez tényleg egy nagyon késő jött feladat volt, hiszen nagyon sokáig húzódott az, hogy lesz-e idén, vagy nem lesz-e idén. Ez egy nagy kérdés. Azt tudni kell, hogy ugye volt egy 10 éves szerződés egy olyan céggel, amely most felszámolás alatt van. Mi az utolsó pillanatban beugrottunk, és sikerült most erre az évre leszerződni. Ez azért volt nagyon fontos, mert benne volt a versenynaptárban az idei MotoGP verseny, és azt nem engedhette magának meg a jogtulajdonos, hogy ez elmaradjon. Ezt megoldottuk az idei, illetve remélem, hogy megoldjuk a hétvégén az idei évben. Az, hogy a jövő mi, az egy nagy kérdés. A MotoGP mindenféleképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a Hungaroring jelen pillanatban nem alkalmas motorversenyre, hiszen ugye a különböző átalakítások azok nem olyanná tették a Hungaroringet, hogy motor és autóversenyre alkalmas legyen. Az is egy fontos érv szerintem, hogy a Forma 1 Budapest környékén van, abban a régióban pedig ugyancsak egy nagy világverseny van. Ez is egy nagyon jó dolog, hogy széthúzzuk ezeket a nagy eseményeket. Én azt gondolom, hogy ezt el kell döntenie a kormánynak, hogy mit akarunk ezzel. Mi pedig a hétvégén fogunk tárgyalni a jogtulajdonossal, valószínű, hogy a sportért felelős államtitkár is ott lesz, vagy akár a belügyminiszter úr is, aki felelős a sportért, úgyhogy ilyen formában a hétvége ez egy sportdiplomáciai szempontból is egy fontos esemény lesz.
1: Gyulai Zsoltot hallották. Zárásként ismét labdarúgás. A Ferencváros támadója Lenny Joseph góllal mutatkozott be a világbajnoki résztvevő haiti labdarúgó válogatottban, amely felkészülési mérkőzésen 4-0-ra legyőzte Új-Zélandot magyar idő szerint ma hajnalban, szintén két VB-re hangoló együttes találkozóján. Horvátország-Belgium 0-2, az előző VB-n elődöntős Marokkó 4-0-ra győzte le Madagaszkárt, míg az ugyancsak világbajnoki résztvevő Gána 1-1-es döntetlent játszott Velsz együttesével. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Üld mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Kezdjük a Víz Összeköt adását június 3-án a szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják. Mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
2: Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
1: A mai adást pedig teljes egészében a női vízilabdának szenteljük, hiszen itt van velünk a stúdióban Matajsz Márk, az FTC Telekom waterpolo friss bajnok csapatának vezető edzője. Szerbusz!
3: Szerbusztok!
2: És gratulálunk!
1: És gratulálunk a bajnoki címhez, a duplázáshoz, és ha már duplázás, akkor nem csak ti dupláztatok, hanem vasárnap dupla Ferencváros ünneplés volt a Komjádő szodában, mert a klub mindkét szakosztálya megnyerte a bajnoki címet. Azért ritkán van ilyen a világtörténelemben, hogy egy klubnak a két csapata ugyanazon a helyszínen egy nap tud bajnoki címet szerezni. Hogyan éltétek meg zöld-fehérek azt a napot?
2: Bocsánat, először volt egyébként ilyen, hogy egy helyszínen, igen, és igen. Az is először, hogy mind a két csapat veretlenül, csak ennyit még hozzátennék a válasz előtt.
3: Igen, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, ez egy sport történelmi siker volt. Úgy gondolom, hogy említetted, én is úgy tudtam, hogy nem volt ilyen, hogy egyszerre a fiú-női csapat egy klubból egy helyszínen nyerjen bajnokságot. Hát hatalmas élmény volt. Tehát hál' Istennek tele volt a Komjádi uszoda, már a mi meccsünkön is, és egy óriási élmény volt. Így személy szerint nekem is, és a csapat minden tagjának.
1: Hogyha a realitás talaján maradunk, akkor azért arra lehetett számítani, hogy vasárnap véget ér majd akár a női, akár a férfi bajnokság, de neked, mint edző, mégsem lehetett úgy beküldeni a csapatot, tehát tényleg, amit csak ki lehet adni, azt adjanak ki a lányok, és alapvetően az egész meccsnek a forgatókönyve azt sugalta, hogy ti tényleg nem bíztátok a véletlenre.
3: Igen, ez volt a cél és a terv, hogy ha lehet, akkor zárjuk le vasárnap, hogy ne kelljen még játszani a héten, mert tudtuk, hogy utána nekünk menni kell, még van dolgunk Máltán, és hogy tudjunk azért pihenni, egy kicsit ünnepelni, és így beszéltük meg, ezt kértem a lányoktól, az elejétől kezdve az első negyedben tegyék oda magukat, hogy a B-veszének azt a lelkesedését, ami megvolt mind a két meccsen előtte, tényleg jól játszottak, azt rögtön az elején próbáljuk elvenni, nehogy belelkesedjenek, és nehogy legyen egy nyögvenyelős meccs legyen ebből, és a lányok tényleg maximálisan hozták, amit kértem.
2: Picit visszaugranék a szezon legelejére, sőt még a szezon előtti részre, ugye kaptál, világklasszisokat kaptál a csapatba. Milyen, mekkora feladat volt az ő beépítésük, hogyan hatott ez a többiekre, ugye a tavalyi bajnoki címetek az egy kőkemény meló után megszerzett bajnoki cím volt, most kérdés sem volt, hogy a Ferencváros a legjobb, hogy nézett ki ez a szezon elején? Ugye Beatriz Ortizról és Keszthelyi Ritáról beszélünk elsősorban.
3: Igen, igen, igen. Plusz még jött, hogy a Szilágyi Dorka, egyikkel se dolgoztam még előtt együtt. Hát én magam is várakozással teli vártam a kezdést. Tudtam, hogy azért nem lesz egyszerű összerakni ezt a csapatot, de ahogy teltek az edzések, a hetek, a napok, a hónapok, abszolút látszott, hogy három olyan sportemberről van szó, akik ízig-vérig sportemberek, nagyon jó személyiségek. A Bea is, ugyebár külföldről jött, spanyolból, de egy hatalmas személyiség, nagyon jó ember, a Dorka és a Keszi is, mind a három tényleg vérprofi, tehát nem volt ilyen probléma. Tudták, hogy miért küzdünk, miért csináljuk a dolgokat, a Ferencváros milyen klub, tehát tényleg a legkisebb súrlódás se volt.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy gyorsan kialakultak az öltözőn belüli szerepek, mert azért ide karakterek érkeztek, és volt már egy hierarchia, és ebbe az erős csapatba jött hát legalább két olyan játékos, aki azért komoly vezér.
3: Igen, így van, de pont amit említettem, hogy abszolút nem lehet rajtuk érezni. Tehát mind a három, aki érkezett, világklasszis, világsztár, hát a Bea ugyebár olimpiai bajnok, de meg nem mondanád róluk, hogy ők mekkora sztárok. Tehát úgy viselkednek a vízben, a parton, az öltözőben, a meccsek után. Tehát apró példa, hogy volt olyan, hogy a kaputa, a Bea, és mondjuk a Plevritu húzta ki, vagy tette a helyére. Na most az egyik világbajnok, a másik olimpiai bajnok. Segítőkészek a fiatalokkal, mert sokszor vannak velünk fiatalok, edzenek. Tehát tényleg nagyon jó.
1: És tényleg mindenki egyenlő.
3: Mindenki egyenlő. Tehát én ennek is vagyok a híve, de ő nekik ezt nem kellett mondani, tehát nagyon jól tudták, hogy itt most elkezdenek itt cicaharcokat játszani.
1: Ez milyen hálás dolog edző szempontból, hogy nem kell azokat a csatákat megvívni a mindennapokban, hanem a játékos van annyira profi, hogy pontosan tudja, hogy neki mi a szerepe, mit akar elérni, és idomul.
3: Igen, abszolút így működik a történet, ezt úgy mondom, hogy meg is követelem tőlük, tehát amikor ott edzés van, meló van, akkor csinálják a dolgokat, az, hogy fönn az öltözőbe. Ott egymás között ott mi megy, az nyilván én nem vagyok ott, ott igenis annak is le kell, hogy megtörténjen azok a kis csatározások, harcok, és így kialakul a hierarchia, lehet ilyet mondani, de ott a vízben, amikor meló van, akkor ott az nem lehet érezni semmiféle konfliktust.
2: Nagyon hasonló a keret kialakítás, nagyon hasonló lett a fiúkhoz. Előzetesen, amikor mondjuk tudtad, hogy kapsz ilyen játékosokat, te beszéltél a Sünivel, Nyéki Balázsa, hogy kell egy ilyen egyveleget kezelni, vagy ez jött magadtól?
3: Hát én a Sünivel nagyon-nagyon régóta vagyunk barátok, közel 30 éve ismerjük egymást, hertünk is együtt játszottunk egy csapatban, egy óriási szakemberről beszélünk, és nap mint nap látom testközel, hogy dolgoznak, hogy dolgozik ő. Nyilván szoktunk beszélni, szoktunk témázni a csapat kialakításánál. Nekem voltak elképzeléseim, a vezetőkkel egyeztetve nyilván, mik a lehetőségek, és itt tényleg meg kell említeni a Zoliék, a Nyíri Zoli és a Hesz Máté, vagy akár a tényleg a Kubatov Gábornak a szerepét, mint klubelnök, hogy tényleg amit úgymond szerettünk volna, azt teljesítették, megadták nekünk minden feltételt, utána már csak rajtunk volt a felelőssége, hogy ezzel hogy tudunk bánni ezzel a idézőbe véve lehetőséggel. Hál' Istennek azért úgy néz, hogy egyelőre sikerült.
1: A vízilabdában azért a Ferencváros brand nagyon komoly polcra került az elmúlt években. Eddig elsősorban a fiúk miatt, ugye a Bajnokok Liga győzelmek veretlenségi sorozat, most is ott lesz majd a Ferencváros a férfi csapat, és a nő is a BL4-es döntőben, ami szintén történelmi, de hogy azért egy nagyon komoly klubbá nőtte ki magát, és talán női csapatként is. Nem biztos, hogy emiatt volt egyszerűbb tárgyalni a játékosokkal, de biztos, hogy amikor két klub között kell dönteni egy külföldi játékosnak, és még az egyik a Ferencváros, amit látunk, hogy hova jutott el, az lehet, hogy egy picit nyomott alatba.
3: Igen, én úgy gondolom, hogy most már olyan szinten vagyunk, hogy nem kell bemutatkozni a piacon a játékosoknak, a külföldiek, vagy legyen az magyar, de azért ez korán sem mi volt, mondjuk két évvel ezelőtt, ez egy fiatal szakosztály, ahogy otthon 10 éve alakult.
1: 17-ben
3: igen, vagy akkor 9. De maga, hogy említetted a klub Ferencváros, volt szerencsém 97-ben 5 szezont lehúzni, és én is csodálkozom, amikor felkörítem Szentesről, mindig hallottam róla, hogy ez így család, úgy család, meg Ferencváros, de nem tudtam elképzelni, hogy ez milyen, és volt szerencsém személyesen megtapasztalni, mint játékos, és most, mint visszakerülve 25 év múlva, hogy mint edzőként is, hogy itt tényleg hogy mennek a dolgok. Óriási felelősség itt dolgozni, vagy játékosként is szerepelni, ennek meg kell tudni felelni, de mondom, minden feltétel adott hozzá, ezt a kellemes terhet el kell tudni viselni.
2: A szezon elején ugye a Bújágmenivel szemben volt egy elveszített BL csoportmeccs, ott mind kellett változtatni, kellett-e változtatni, tudtátok azt, hogy az a munka, amit éppen elvégeztek, az úgyis meghozza a gyümölcsét, és így is lehet, és ha jól emlékszem, mi is akkor arról beszéltünk, hát, hogy ez még nagyon a szezon eleje, akkor csiszolódott, gondolom, még össze a társaság.
3: Abszolút így van, az abszolút az eleje volt, azt hiszem a második mérkőzés, ha jól emlékszem. Tehát minden csapatjátékban, egy csapatépítésnek megvan az a folyamata, érési folyamata, ugye jöttek új játékosok. Ezt muszáj, ezt az időt kivárni, ezt nem tudjuk átugrani, és ez pont annak a eredménye volt ott akkor, hogy jó meccs volt, jól játszottunk, elmentünk sok gól, és a végére valahogy, hogy úgymond följött az ellenfél, és az 5 méteres párbajból ott kikaptunk. De én úgy gondolom, hogy utólag, hogy ott akkor így kellett történnie, abból is tanultunk. Mindig jók az ilyen vereségek, hogy kicsit visszahozzon bennünket a talajra, hogy igen, azért még ne higgyük el, hogy minden rendben van, mindig van hova fejlődni, és ez a meccs ez pont arra volt jó.
1: És azért tegyük hozzá, hogy igazából az a meccs döntetlen lett. Tehát, hogy,
3: hogy
1: ez egy büntetős vereség, és az egyetlen olyan meccs ebben az idényben, amikor a Ferencváros nem tudott nyerni. Ha valaki neked azt mondja az első néhány nyári edzés után látva a keretet, hogy figyelj már, kijuttok a Máté 4-es döntőre, úgyhogy addig egyetlen egy döntetlen lesz, akkor elhiszed?
3: Nyilván nem. Sose hiszek, úgymond ezekben a számmisztikákban, hogy mióta nem kaptunk ki. Nagyon jó dolog, büszkék vagyunk rá.
1: De hát ez októberben volt az emérkőzés, gyorsan tegyük hozzá.
3: Igen. De azt is lehet látni, hogy voltak közt olyan bajnoki meccsek, akár a kupa elődöntő, ahol a meleg volt a pite. Tehát nem volt az olyan könnyű az a győzelem az UVS ellen, ugyebár, vagy akár a Vujagmeni meccsként. Rengeteg olyan meccs volt, ahol voltak olyan jelek még, hogy még törékenyek tudunk lenni, van tényleg hova fejlődni, még többet kell dolgozni azon, hogy most még stabilabbak maradjunk a meccs végéig, az elejétől kezdve. És a mai napig ezt állítom, hogy még mindig van ebben a csapatban, de tényleg büszkék vagyunk arra, amit ideig elértünk. Hát a végén kell igazából majd még nyerni.
1: Van olyan negyedfél idő vagy meccs, amire azt mondod, hogy ebben az idényben az volt a csúcsot, abban a 8 percben, abban a 16-ban, vagy abban 32-ben tökéletesen játszott a csapat? Mert említetted, hogy azért volt olyan a nehéz meccs, ahol érezted, hogy még törékenyek vagytok. Van olyan negyed, amit úgy megmutattan a csapatnak, mondjuk Málta előtt, hogy na, ezt kell csinálnunk kint?
3: Van. Én ide sorolám az UVS elleni elődöntőt, ahol -2-ről fel tudtunk állni, és be tudtunk jutni a döntőbe, meg tudtuk venni azt a nagyon jó UVS-ét. Ott volt az utolsó másfél negyed, ami a
2: kupa elődöntőről
3: veszik. Igen, a magyar kupa elődöntőről. Az mindenféleképpen kiemelném, és tényleg a Vujagmeni elleni csoportmeccs idegenbe, ami tudtuk, hogy az kell ahhoz, hogy csoportelsők maradjunk, és ezáltal majd csoportmásokat kapjunk, netán egy kicsit könnyebb legyen a sorsolás.
1: 5 góllal nyertetek.
3: 5 góllal nyertünk. Sose szoktam játékvezetőkkel foglalkozni, de ott az érdekes dolgok történtek, és azt is elbírtuk azt a nyomást. Tényleg az a meccs volt az, ahol a csapat maximálisan védekezésbe, támadásba, mindenhol a topot nyújtotta.
2: Beszéltük itt az adás előtt a kis szobába, hogy azért a lebonyolítási rendszer az egész szezonnak az nem könnyíti meg az edzők feladatát. Ugye itt volt évközben, beraktak egy világkupa selejtezőt, lesz majd nyáron egy világkupa, a BL-be a két negyed döntő visszavágója között egy hónap volt.
1: Februári EB,
2: tehát ez elképesztően nehéz lehetett számotokra.
3: Igen, de ez azért nem lett kifogás, mert minden edző kollega, mindenkinek ugyanez volt a versenynaptár, tehát ez pont ezért ez nem kifogás, attól függetlenül ez nem szerencsés. Én mai napig azt gondolom, hogy ez ennyiszer megállítani egy bajnokságot.
1: Az edzőiskolában biztos nem így tanítják,
3: nem emlékszem.
1: Háromszor három hónapod van, vagy háromszor kettő.
3: Igen, ott voltak ilyen ciklus, olyan ciklus, de ez mind borul ilyenkor, mert ilyenkor ugyebár, mivel jó a csapat, rengeteg a válogatott, számszerűleg 6-an, 7-en edzettünk. És volt nyáron 6 emberrel, utána megállt a EB miatt februárban, akkor most a világkupa, tehát háromszor volt ilyen megállás, kevés emberrel dolgozni, gyakorolni nem tudsz. Persze lehet edzést tartani, meg dolgozni, ugyanúgy dolgoztunk, de azért így...
1: De nem ugye, csapatos dolgokat nem, lehet gyakorolni.
3: Lehetetlen, ugye bár nem lehet, nem szerencsés ez a bonyolítás, de kifogás meg nem lehet.
1: A szezonban ugye elkezdődött ősszel az idény, magyar kupa, aztán megállt a bajnokság, Európa bajnokság, és hogy szépen mentetek előre, és akár ez a Vujagmeni meccs lehetett az egyik csúcspont. Mikor érezted azt először, hogy ez tényleg ebből valami szép dolog is lehet?
3: Én ott a Vujagmeni ellen úgy gondolom, hogy ott akkorát fejlődött a csapat, idegebben ezt a nagyon jó csapatot, mert az majdnem bejutott a Final Four-ba a San Andreo ellenében. Ott így le tudtuk őket győzni, ilyen nyomás alatt. Én ott éreztem azt, hogy ott megérkezett a csapat, és nagy dolgokra lehetünk képesek.
2: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ki tudsz emelni egy pillanatot a szezonban, amire azt mondod, hogy ott nagyot fejlődött a csapat. Ott egyébként annak a meccsnek a tétje, amit említettél, hozta ki a lányokból ezt?
3: Biztos, hogy az is közel játszott, igen, mert tudtuk, hogy mi a tétje, és olyan szinten belehergelték magukat, meg főleg a védekezésben látszott, hogy egymásért küzdve, és ott picit tényleg jött az a fajta ellenszélbe kellett játszani, az is adott nekik olyan dacst, hogy akkor is megcsináljuk, és kivédekezzük még ezt a hátrányt, hogy és abból előjöttek a gólok ugyanúgy. Ott tényleg láttam rajtuk, hogy ott a csapat tényleg csapat.
2: És érzik azt a játékosok, hogy na, ez volt az a pillanat, és akkor hétfőn meg úgy megyünk edzésre, hogy ezt próbáljuk fönntartani?
3: Igen. Tehát visszamentünk vasárnap, hétfőn edzettünk, és de tudják is, érzik is, és jó, mert van hova visszanyúlni. Tehát bármikor jön egy olyan hullám, vagy akkor lehet példának előhozni azt a meccset, hogy de hát, hölgyeim, ami ott megcsináltunk, akkor most amikor az Eger ellen az utolsó év, ez 5-0 nem ide, akkor az nem értem sokszor, és akkor vissza kell őket oda vinni ahhoz a meccshez, hogy hát ott emlékeztek, hogy mit tettetek bele, akkor most ugyanez kellene. És most jön majd a máltai elődöntő, és azért vannak olyan meccsek, amire lehet alapozni.
1: Még mielőtt Máltáról beszélgetnénk, itt azért beszélgettünk a kiváló légiósokról, Keszthelyi Ritáról, Szilágyiról, de azért itt jó néhány olyan fiatal kapott lehetőséget ebben a szezonban is, akikre akár kisebb-nagyobb szerepeket is lehetett osztani, és hogyha már vontunk párhuzamot a férfi csapattal, akkor ott is ugyanezeket látjuk, hogy fiataloknak Nyíki Balázs lehetőséget adott, éltek vele, és nálatok ugyanez volt a helyzet.
3: Igen, mert muszájból idézőjelbe téve ezt a szót, hogy muszájból kell őket játszatni, meg is érdemlik ettől egyik, meg pont azért, hogy tudjuk rotálni a csapatot, és ne adni pihenőt az idősebb játékosoknak. Nyilván most még ezek a fiatalok olyan meccseken tudnak több szerephez jutni, ami egy kicsit úgymond könnyebb, de ott is helyet kell állniuk. És
1: ez egy fejlődési évnek egy abszolút, normális állomása.
3: Ugyanaz, igen, tehát pont ott vannak, ahol kell lenniük, nekik még rengeteget kell fejlődni, erősödni, mert mégiscsak OB1-ről beszélünk, felső szintről, fizikálisan, mentálisan, de ezek a meccsek pont az jók voltak, hogy szerepet kaptak, átélték, milyen, meg a szürke hétköznapokban hiszek, amikor lejönnek hozzánk edzésre, és tudnak a Keszthelyi Ritával, vagy a Beortizzal, vagy a Gurisatik Ritával passzolni, vagy említettem az összes többi játékosomat, meg mellette úszni, meg egy Vályi Vandával fölvenni a versenyt, nem egyszerű. Ez egy óriási.
2: Nem egyszerű.
3: Lehetetlen, de nekik ez a legtöbb, amit ott tudnak magukba szívni, egy szürke hétköznapi edzéssel ott nálunk.
1: Engedj meg, hogy egy gyors párhuzamot vonjak. Tegnap volt szerencsém beszélgetni Molnár Attila Európa-bajnok atlétákkal, aki szintén ferencvárosi sportoló, és azt mondta, hogy figyelj, az a futás ott a döntőben ott nem aznap dől el, hanem a szürke hétköznapokon. Ő is világklasszisokkal edz együtt, egy világklasszis edzővel, és amit a mindennapokban ő hozzá tud tenni a munkához, legyen az étkezés, pihenés, egyéb dolgok, az már, mi már csak a végeredményt látjuk.
3: Pontosan, ez tényleg így van. Ez a végeredményt látja a szurkoló, a tévénéző, mindenki. Az oda vezető út, az ott dől el a hétfő este a Népliget úszodában, amikor le kell úszni a sztárok mellett, velük passzolni, kapni a dorgálást, menni a oda.
1: Kemény edző vagy?
3: Förm.
1: Vagy én... mit mond az úszoda, mert nyilván magadról nehéz beszélni.
3: Ezt őket kéne megkérdezni, de nem, igyekszek jobban partner lenni, de nyilván megtartva azt a egészséges lépés távolságot. Nem hiszek ebbe a fajta diktatúrába, engedem őket gondolkodni, legyenek kreatívak.
1: Azt szerintem fontos.
3: Igen, de vannak bizonyos keretek, amiket be kell tartani, szabályok, és az működik, akkor én partner vagyok mindenben.
2: Megemlítettél egy nevet, akit én is fel akartam hozni, a Gurisatik Grétát. Ugye ő abban a periódusban kellett neki előlépni, amikor két klasszis légiós, ugye Plevritu és Keszthelyi Rita megsérült, és hát talán nem túlzás azt mondani, hogy a hátára vette a csapatot ebben az időszakban, volt egy 9 gólos meccse is.
1: Egy BL negyed döntő visszavágon így az UBS-ének, az világklasszis teljesítmény.
3: Abszolút, abszolút így van. Igen, de a Gréta ő is egy személyiség, tehát ő ebben a sportában annyi mindent letett, tehát őt nem kell bemutatni senkinek. Egy iszonyat nagy szívű, jó lelkű sportemberről beszélünk, aki most néha új szerepkörbe kell, hogy játszon, nagyon sokat játszania kell centerbe, és én úgy gondolom, hogy ő neki ez nagyon jót tett, hogy ott néha feltűnik, mert ő egy iszonyú gólérzékeny játékos, és tényleg le a kalappal előtte, tehát ahogy hozzááll az edzésekhez, a csapatkapitány a csapathoz, ugyebár le a kalappal előtte.
1: Vele kapcsolatban talán érzékeny kérdés, és nem is neked kell erre válaszolni, hogy a válogatottságon nincs benne a keretben. A mindennapokban érzed azt, hogy őt ezt esetleg zavarja?
3: Abszolút nem. Tehát én beszélgettem is vele annól, amikor ő vele ezt úgymond nem hívták be, vagy nem tudom, mi volt a történet, de ő teljesen úgymond lezárta, nem hozta be a Népligetbe, se a vízbe, se az öltözőbe, tehát nem látszik rajta abszolút, hogy ő most sértetlenne, vagy bármiféle ilyen dolog. Ő abszolút a Fradiért megtesz mindent.
1: És ha már az imént a sérülések szóba kerültek, Hát itt nagy meglepődés volt szerintem mindenki számára a BVSC elleni döntő harmadik meccsen, amikor Keszthely Rita először felbukkant a jegyzőkönyvben, aztán felbukkant a medencében, aztán hát felbukkant a legjobb játékos között is a meccs végére. Hogyan nézett ki az ő visszatérése? Mert ugye előzetesen arról szóltak a hírek, és mi magunk is beszélgettünk erről a szövetségi kapitány, hogy nem tudja, hogy a nyáron tud-e majd játszani a Rita, ő várja vissza, és remélő, hogy tud majd segíteni a válogatottnak. Ehhez képest 4 gólt dobott a BVSC ellen egy térsérülés.
2: Sőt, azt még hozzátenem, hogy 2 hete ugye arról beszélgettünk, hogy a Ferencvárosnak a lehető legrosszabbkor jön a Keszi és a plevritus sérülése, mert nem tudjuk azt, hogy a BL4-es döntőbe játszhatnak, sőt, mind a ketten egyetértek abban, hogy a Rita nem fog játszani. Ehhez képest most ott van, és nem csak egy csali volt tényleg a döntő harmadik meccsén, hanem 4 gólt dobott. Az ő útjáról mesélni egy kicsit?
3: Hát a Rita, igen, hát ő pedig egy olyan egyéniség, hát ez, nyilván ő csak ebben mutatni, tehát egy óriási harcos, egy nagy küzdő, tehát az egész pályafutását ez jellemezte szerintem, bár én mondom, nem dolgoztam vele soha előttem, most ez az első szezon, és ámulok, bámulok tényleg sokszor, hogy ő mit tesz bele, ugyanígy tette bele a visszahozott a lába a rehabilitációjába, a gyógytornába, mindenbe, tehát ő nem tud 60%-osan csinálni semmit, és ez az eredménye. Tehát ő, amit ő kitűz célt maga elé, azt tűzönvizén át viszi, és megcsinálja, és le a kalapad előtt. Egy óriási sportemberről beszélünk.
1: Milyen sérülése volt, mennyit lehet erről elárulni? Ugye azt tudtuk, hogy a térdével voltak neki problémák.
3: Igazából én is akarok ugye erről annyira belemenni. Volt egy komolyabb térsülése, egy mozdulat után, amit őt ugyebár kitette a partra, ugyebár ha lehet így fogalmazni, az elején nagyon rosszul viselte nyilván, mint hogy minden sérült játékos, de mi is úgy álltunk hozzá, hogy hagyni kellett úgymond elgyászolni szerintem neki, és utána szépen jött vissza, hogy kell, én is beszéltem vele, a csapattársak is, a szakemberek, a gyógytornásztól kezdve mindenki, hogy van visszaút.
2: De ugye a Ferencvárosnak a hivatalos kommunikációja az úgy szólt, hogy hosszú időre elvesztettük Keszthely Ritát. Hogy kell elképzelni, tehát amit nem tudom, ő volt a Ferencváros Kobe Bryantja, hogy 5-kor már ő nyitotta a Népligeti konditermet, és egyszer csak érezte azt, hogy fú, hát ha ez így megy, akkor van esély visszatérni, és akkor még jobban nyomta?
3: Hát nagyjából igen. Tehát eltelt az elején 1-2 hét, amikor még ő se tudott, hogy merre tovább, és utána ő maga is nyilván utána ment, olyan szakembereket keresett, a Ferencváros is segített neki, ahol tudott, hogy a lehető legjobb szakemberek dolgozzanak vele. Gondolok így gyógytornászra, konditermedző, vízi torna, rehabilitáció, tehát minden eszközt ő is igénybe vett, mi is segítettünk neki, ahol tudunk. És azt, ahogy említetted, tényleg ő ott volt reggel 8-kor akár, lenyomott 1 óra vízi tornát, utána jött a rendes edzésre, utána ment szárazföldi gyógytornázni, tehát néha már azt is, néha lehet, hogy túl sok volt, de meg fáradt volt, biztos látozta rajta, hogy nagyon elfáradt ebbe is, de ő tudja, hogy mit akar, miért csinálja ezt, és úgy néz ki, lekopogom is, és nagyon szurkolok neki, hogy ez maradjon is így.
2: Ugye itt a BL trófeáról van elsősorban szó, ugye az hiányzik Ritának a polcról még, meg az aranyérem. Hogy milyen érzésekkel vágtok neki ennek a 4-es döntőnek, főleg úgy, hogy tényleg Rita és Plevritu is gyakorlatilag a teljes csapat, akkor mondhatjuk, hogy egészséges.
3: Igen, és ez remélem, hogy így is fog maradni Máltán is, hogy teljes csapattal egészségesen ki tudunk állni. Nyilván ezekről nem beszélgetünk, nem feszegetjük, mindenki tudja, hogy mi a cél, személyes célok, akár említetted Ritának is, kinek milyen trófeje hiányzik. Ezt csapatként fogjuk tudni csak megcsinálni, sehogy másképpen, és utána bízom benne, hogy utána mindenki elégedett lesz.
1: A BVSC elleni harmadik meccs után mennyire tudtátok megünnepelni a bajnoki címet, mert valamennyire meg kell ünnepelni, hogy érezd azt, hogy valamit lezártál, ugyanakkor neked edzőként már valószínűleg meg volt a terv a fejedben, ugye jövő héten hétfőn utaztok, ez a meccs vasárnap volt, tehát a kettő között nincs 8 nap. Tehát kell egy picit ünnepelni, de egyébként ott van a következő cél, amivel meg lehet koronázni az idényt. Hogyan nézett ki mondjuk a vasárnap a lefújástól kezdve az első edzésig a program?
3: Hát a lefújás után ugye megvártuk a fiúkat, és utána együtt ott átadták az érmeket, ott voltak fotók, interjúk, utána visszamentünk a telepre, ahol volt egy közös vacsora a fiúkkal, ott a Zoli ott megvendégelt bennünket, a Nyíri Zoli és a klub, ott volt egy kellemes vacsora, beszélgetés, kocintás, nagyon sokáig nem tartott, mert nyilván mindenki azért fáradt volt, és tudta azt, hogy van még teendő. Hétfő keddet megkapták a játékosok pihenőnek, az volt a szombat-vasárnapunk úgymond, és akkor szerdán ma kezdtük a hetet, mert ugye hétfőn utazunk, tehát így szombaton és vasárnap is lesz edzés, egy-egy edzés, megyünk holnap a Margit-szigetre, edzőmeccset játszunk az UVS-ével, megbeszéltem már a Marcival, Bencúrral, akinek ezúton is...
2: Jó kis ellenfél.
3: Igen, ezúton is köszönöm a segítséget, hogy gyakorló meccset tudjunk már játszani nyitott uszodában.
1: Ez nagyon szép gesztus egyébként.
3: Igen, tele a kalappal, tényleg hálások vagyunk nekik, hogy nyitott uszodában tudjunk gyakorolni, mert ugye Máltán nyitott uszodában leszünk, vasárnap is fogunk ott edzeni egyet nyitottba a szigeten, és utána mennek tovább az edzések, van konditermedzés, videózgatunk. Én úgy gondolom, hogy olyan sok mindent már itt nem lehet, nem is kell csinálni, akkor nagy baj lenne, ha most kellene még fejleszteni állóképességet és erőt. Itt frissnek kell lenni, és lehetőleg jobban fejbe felkészülni.
1: Ugye a Santandróval játszotok majd, spanyol csapat.
2: Akárcsak tavaly.
1: Igen. Nyilván te már jó néhány felvételt láttál erről az együttesről. Mit lehet róluk elmondani? Ők nem nyerték meg a spanyol bajnokságot, 1-0-ról kaptak ki a Mátaróltól 2-1-re, tehát ők egy kisebb fajta kudarcból érkeznek, viszont ők a címvédők.
3: Hát igen, jó pár felvételünk van róluk, a telepi meccset is néztem, lehetett követni interneten. Hát egy tipikus spanyol vízilabdát játszó, agresszív, gyors, van 3 jó külföldiük, megtűzdelve, spanyol válogatottak, egy masszív jó kis csapatról beszélünk, jó edzővel a Javier Aznárral az élem.
1: Róla meséltél nekünk még itt a beszélgetés előtt, hogy elég jól ismeritek egymást.
3: Igen, nekem volt edzőm a Mediterránéban, akkor kijátszottam, egy nagyon jó edző, tényleg egy jó ember, jó összerakta ezt a csapatot. Van visszavágási vágyunk, ugye tavaly elbuktuk az elődöntőt, most egy revansot szeretnénk venni, próbálunk felkészülni a lehető legjobban, de én mindig azt mondom, hogy persze fel kell készülni az ellenfélből is, lehető legjobban, megnézzük a gyengébb pontjaikat, de magunkra kell jobban figyelni, hogy azt, amit mi tudunk, azt tényleg a maximálisan tudjuk véghez vinni.
1: Azért edzőként láttál gyenge pontot az ellenfélnél, amire majd esetleg próbáltok egy picit tudatosabban készülni, akár egy emberelőnyös támadásnál, vagy emberhátrányos védekezésnél?
3: Gyenge pontot nem, de az, hogy miket csinálnak, az ellen mit lehetne kitalálni, emberelőny, emberhátrányban játsszák ezt a mindenhonnan bejövő zónát, tehát a védekezésre fektetik a főbb hangsúlyt, gyors csapatról beszélünk, tehát nekünk már ott a támadásunk vége előtt már be kell rendezkedni, védekezni, ne tudjanak lerohanni bennünket. Vannak balkezeseik, jó centereik, tehát a kapusposzton is jók, de válogatottnak a kapusa van ott, válogatott centerek vannak, tehát tényleg egy komplet csapatról beszélünk, de ahogy említettük a legelején, nekem is van egy nagyon jó csapatom, tele válogatott a nemzetközi szintű játékosokkal, én úgy gondolom, hogy egy kiki meccs lesz.
2: Mennyire más egy év elteltével úgy menni újra a négyes döntőbe, hogy tavaly kimondva tudtuk azt, hogy az egy ajándék, egy első élmény.
1: És még tanulási és folyamat tanulás, része akár.
2: Most viszont kimondva is hát azt mondom, hogy mindenképp legalább egy érem a cél.
3: Igen, ezt is ugye említettem, hogy meg kell tudni, tudjuk, hogy mi az elvárás magunkkal szemben, mert sose mondják ott a klubba, a Zoli se sose mondja azt, hogy meg kell nyerni ezt, meg kell nyerni azt. Tudjuk nagyon jól, mi a dolgunk, mit szeretnénk, mi személy szerint. Ennek meg kell tudni felelni, ilyen szintű csapatba, aki játszik ilyen klubba, de nem kell túl misztifikálni, túl görcsölni, mert az sose jó. Tényleg meccsről, vagy negyedről negyedre kell gondolkodnunk itt a Santandró ellen, hogy a végén dőljön el ott, ha lehet ott a utolsó negyedbe. Nyilván, hogyha elején el tudnánk menni sok gólal, az nem lennék ellene, de tényleg tudjuk, hogy esélyesek lehetünk, de az, hogy ki ennek a tornánk az esélyese, azt nehéz megmondani, mert az Olimpiakos is egy bomberős csapat, a Mataró is most bemutatta, hogy kell vele számolni, a Santandró az aktuális BL győztes, tehát Final Four-ban az, hogy ki az esélyes, szerintem arról felesleges beszélni, magunkkal kell foglalkozni, hinni magunkba, abban a munkában, amit elvégeztünk az elmúlt 8-9 hónapban, és utána van még egy ellenfél velünk szemben, őt meg kellene próbálni legyőzni.
2: A másik párharc, hogy egyébként mit gondolsz, most elmondhat, hogy mennyire erős csapatok, de szerinted ott ki lehet a befutó?
3: Én úgy gondolom, hogy a Olympiakos komplettebb, erősebb, mert volt szerencsénk velük edzőtáborozni, itt voltak egy pár napot, és megtapasztaltuk, hogy brutál, fizikálisan erős csapat. Szerintem egy
2: 61. 80%-ban a görög válogatott.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy őket azért sűrűn látjuk
3: világversenyen. Igen, és még van ott, is külföldi. Tehát jobb csapat szerintem, én 60-40-ben a Pireuszra szavaznék.
1: Itt azért elhangzott, és szerintem teljes méretben igazad van, hogy itt már nem nagyon lehet megváltani a világot az utolsó néhányban egy Bajnokok Ligája 4-es döntő előtt, mert a munka nagy részét elvégeztétek. Lehet, hogy itt már inkább a lelkekre és a fejekre kell egy picit vigyázni. Erre van praktikát, látsz olyan jeleket, hogy erre egyáltalán figyelni kell, vagy ezt az öltöző meg tudja oldani saját maga?
3: Hát szerintem is, tehát nekik is kell dolgozni ott egymás között, az öltözőben, vagy ez is után akár elmenni egyet kávézni és beszélgetni pároknak, csoportoknak. Praktikám, hát nyilván én ugyanazt csinálom, mint ideig próbálom a fönntartani a jó kedvet, jó hangulatot, a fókuszt, átbeszélni dolgokat, nem stresszelni túl dolgokat, nem túl izzadságszagúvá tenni az edzéseket.
1: Tehát neked is azt kell sugározni.
3: Nyilván egyértelmű, hogyha edzőn azt látják, hogy őrjön, és akkor az átragad rájuk. Tehát valahogy egy kicsit olyan mindent úgy nem lazára venni, de úgy élvezni az egészet, és úgy, hogy megyünk egy örömünnepnek kell lennie ennek a túrának.
2: Ez szinte megint jó, hogy mondtad, mert ugye egy helyszín lesz a férfi és a női, tehát a Ferencváros szurkolói egyszerre szurkolhatnak majd a klub két csapatának. Annyit még hozzátennék, hogy van annak jelentősége, hogy a sorozatban harmadik B1 győzelmére hajtó férfi csapattal egy helyen készültök, hogy minden nap találkoztok, hogy akár kávézgatnak a lányok a fiúkkal együtt?
3: Biztos,
2: olimpiai bajnokokkal, igen, világbajnokokkal, igen, együtt?
3: Biztos, hogy van. Tehát nap mint nap látjuk, ott vagyunk, sokszor egymás együtt kajálunk, ott ebédelünk a telepen, egymás váltjuk mindig az uszodába, és jó látni, hogy itt is ott is egy ekkora sztárok közt ott közlekedik az ember, egymást ölelgetik ott a detóró, a beáva, vagy a kis spanyol, vagy a görög, mindenkinek egy kedves szava, tehát tényleg jó a kapcsolat, úgy gondolom a sünékkel, óriási sztárokról beszélünk, mind a vízben, mind a parton, ez ad egy tartást az embernek, ott, és utána elmegyünk ebédelni, és akkor ott ül mellettünk az Ebedi Toli bácsi, Albert Flóri, Lisztes Krisztián, tehát úgy az egész egy olyan jó dolog, és ad egy olyan önbizalmat, óvatatlanul az embernek, hogy hát jó itt lenni.
1: Megjegyzem egyébként, akár a görög, akár a spanyol légiósoknak is a beilleszkedését biztos segíti, amikor a Népligeti ebédlőben találkozik az Argyropoulosszal, és akkor tudnak saját nyelven beszélgetni veled, mi újság, már tud neki segíteni, szóval ezek szerintem olyan pici apró dolgok, amiknek egyébként nekik viszont óriási jelentősége.
3: Mindenféleképpen. Tehát volt szerencsém nekem is játszani külföldön, és nem volt mindegy, hogy milyen közegben vagyok, milyen a szállásom, hova kell menni ebédelni, milyen az edző, milyenek a csapattársak, mint külföldi, és látom rajtuk is, hogy nagyon nagyon gördülékenyen ment a beilleszkedésük, a csapat befogadt őket, a közeg befogadt őket, tehát tényleg ők is el vannak ájulva az egésztől.
1: Tavalyi máltai tapasztalatok mennyit segíthetnek, gondolok itt akár utazás, szállás, amit ott akkor tapasztaltatok, neked is edzőként már biztos, hogy ott van a fejedben, hogy akkor mi történt?
3: Tavaly a témba voltunk.
1: Bocsánat, jogos. Igen, de mint négyes döntő, hogy vedd le a terret a játékosokról?
3: Nyilván van már tapasztalat, nekem is az volt az első életemben egy ilyen, mint edzőként. Kitaláljuk, hogy legyen jó nekünk, hogy oldjuk a feszültséget a lányokba. De nyilván most azért az is más lesz, hogy Máltán lesz, azért kicsit jobb a klíma, együtt leszünk majd a fiúkkal. Tehát én bízom benne, hogy jó lesz.
2: Mondtad, hogy sok mindent már nem lehet ilyenkor változtatni, de mégis kiemelted, hogy megkezdődött a négyes döntőre való felkészülés. Hogy indul egy ilyen hét? Másképpen, mint a korábbiak? Vagy ez csak mondjuk a szavaidban, hogy na, akkor lányok, irány a BL?
3: Minden hét előtt van egy ilyen pár perces kis megbeszélés, elmondom nagyjából a heti programot, ők kívánják is, kérik is, hogy mondjam el, de nagyjából ugyanaz a metodika lesz, tehát nem akarok ilyen nagy csinadrattát, vagy feneket keríteni ennek az egésznek, ugyanúgy kell, úszóedzés lesz, este volt konditermi edzés, gyakorlunk, megpróbálunk sokat gyakorolni, lesz videó ma este, meg péntek, meg lesz még a héten többször is, kint is majd biztos belekukkantunk, beszélgetünk, tehát olyan csak úgy csináljuk tovább, ahogy idáig, mert ami úgymond működött, annak akkor még változtassunk, de lesznek azért különböző dolgok, amiket át kell beszélni. Igazából ennyi.
1: Ugye szerdán játszatok majd este a BL elődöntőben, és hétfőn utaztok, akkor gondolom a program ilyenkor a hétfőn az utazás, kicsit kedden belakni az összadát, és akkor szerdán pedig fölülni a buszra, és, vagy átsétálni az összadába, mert ott talán...
3: Úgy tudom, közel van.
1: Igen, tehát nem lesz messze, úgyhogy itt már tényleg csak finom hangolás, vagy már annyi se.
3: Abszolút, ugyanaz a történet. Tehát induláshoz lesz még egy kis átmozgató edzésünk itthon. Menjünk a reptérre, utazás, eleve fáraszt, ugyebár szálloda, ott elmenjünk, edzünk egyet, ha kapunk helyet valahol, ha nem, akkor sétálunk egy nagyot, viszunk egy kávét, beszélgetünk, és kedden van két edzés lehetőségünk, ott még azért finom hangolás megcsináljuk, videózunk egyet, átbeszéljük, és szerdán meg mérkőzés.
1: És semmi, hogy pénteken pedig a második mérkőzés. Matajsz Mártnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és egy picit mesélt a Ferencváros női csapatának mindennapjairól, illetve az idényéről. Még egyszer gratulálunk a bajnoki címhez, és reméljük, hogy ezzel még nem lett vége az évnek. Sok sikert kívánunk nektek majd.
2: Sok sikert.
3: Nagyon szépen Mátai köszönjük a gratulációt és a meghívást. Köszönjük.
1: Matajsz Mártnak köszönjük szépen, illetve Göbős Gábornak is köszönöm szépen. Ennyit voltunk a Víz Összeköt adásában. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Jövő héten szerdán folytatjuk. Remélhetőleg nagyon vidám vízilabdás beszélgetésünk lesz, hiszen ahogyan hallották, nem csak a Ferencváros női, hanem a férfi csapata is ott lesz majd a máltai négyes döntőben. Ott egyébként csütörtök és szombat a két játéknap, úgyhogy sok sikert kívánok mind a két magyar csapatnak. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra.
0: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.

0: Ez a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: Köszöntöm Önöket! Ma is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk, Virányi Zsolt vagyok. A Sporttörténelem mostani adásában a 40 évvel ezelőtt labdarúgó világbajnokságon, vagyis az 1986-os mexikói VB-n a szovjetektől kapott 6 gólról nem csak sztorizgatunk, hanem bizony felidézzük a kellemetlen pillanatokat, röviden tehát beszélgetünk Turi Gáborral. A honi közvélemény türelmetlenül várta, emlékszem én gyerekként 12 évesen szintén, a 86-os mexikói VB-n a magyarok bemutatkozását, hiszen Európa egyik legjobb csapata volt akkor az eredmények alapján a magyar válogatott Mezei György együttese. A szovjetek elleni találkozón súlyos 6-0-es vereséget szenvedtek a mieink. Az események felidézés előtt beszéljünk arról, hogy a VB esélyekkel kapcsolatban mik voltak az elvárások. Szia Gábor!
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Hát én akkor már 31 éves voltam, a saját elvárásaimról nem beszélek. De ha már Budapesten élő Puskás Ferencet is megkérdezték, ő a következőt mondta: saját és utódaim tapasztalata csalódásai alapján azt mondom, ha a fiúk eljutnak a legjobb 16 közé, azt igenis könyveljük el sikeres helytállásnak. Utólag egyébként elmondható, a számos túl optimista véleménnyel szemben mértéktartó nyilatkozat volt. Az utolsó mexikói edzőmérkőzésen együttesünk május 30-án 9-1-re legyőzte León vegyes csapatát, a találkozót követően a Népsport többek között ezt írta, idézem: válogatottunk fegyelmezetten és széltudatosan játszott megszokott stílusában, s főleg a második félidőben sziporkázott. Kovács Kálmán, aki jó játszó, de nem szerzett gólt, így várta az első VB meccset. Remélem, sikerül egy-két gólt lőnöm, s akkor megnyugszom. Diszl László annyit jegyzett meg: a nagy fizikai igénybevételt követelő edzőmérkőzés jó recept. Rotterdam és Bécs előtt, valamint legutóbb a brazil mérkőzést megelőzően is így csináltuk, és bejött.
1: A szövetségi kapitány miként vélekedett?
2: Mezei György a szovjetek elleni találkozó előtt egy nappal sajtótájékoztatót tartott, amelyen többek között elmondta: nem szabad a csapatmérkőzések hármas sorozatát, a továbbjutás tervét az első 90 perc eredményétől függővé tenni. Ebbe már belebukott a magyar válogatott 1978-ban Argentínában. Az argentinok elleni meccsre helyezték a fő hangsúlyt, és akkor az nem sikerült, rögtön özönvíz hangulat alakult ki. Mezei az ellenfélről a következőt mondta: a szovjet labdarúgás általános színvonalát magasnak tartom, magasabbnak, mint a miénket. Mégis azt mondom, rengeteg problémával küszködnek mostanában. Bármennyire képzett szövetségi kapitán Lobanovsky, a gondokat nem lehet 3-4 hét alatt megoldani, legalábbis azt hiszem, hogy szinte lehetetlen, ám lehetnek csodák.
1: Mielőtt megkérdezem, hogy milyen volt a hangulat a magyar táborban, azért azt megjegyzem itt a Sporttörténelem adásában, hogy Malofejevet váltotta Lobanovsky, de erről majd később. Szóval milyen volt a magyar táborban a hangulat?
2: Igen, Malofejevet váltott, tehát főleg úgy, hogy ugye abban az esztendőben 86-ban a Dinamo Kijevvel ugye 1975 után 11 évvel ismét kupagyőztesek Európa kupáját nyert. Mezei így reagált a magyar táborban: nincs arcráncoló feszültség, de azt sem mondhatom, hogy a fellegekben járunk. Az utolsó edzés előtt játékosaink is megszólaltak Eszterházy Márton szerint, idézem: embert próbálóak a körülmények, Sallai Sándor úgy vélte: az első negyed órában kell magunkhoz ragadnunk a kezdeményezést. Lajka László figyelmeztetett: nagy hiba lenne leírni az öreg Blohint. Bognár György óvatosságra intett: a fölösleges rohangálás valóságos vétek. Burcsa Győző viszont optimista volt: ha tudásunk 70%-át nyújtjuk, nem lehet baj.
1: Ezek után mi történt a mérkőzésen Irapuatóban, ott Mexikóban?
2: Hát hiába szólt a reggeli után Buda István, az OTSH elnöke meleg szavakkal a fiúkhoz, lett baj Csőstől. A 6-0-ás vereséget a Népsport az eredmény mellett azt írta a címlapon: a két gyors gól sokkolta válogatottunkat, és érvényesült a képességek közötti különbség. Az ellenfél a negyedik percben 2-0-ra vezetett, ez sokkolta a mieinket. Igor Belanov 11-esével a félidőben 3-0 volt, a Szovjetuniónak gyakorlatilag elment a mérkőzést.
1: Hogyan értékelt a szaklap a Népsport?
2: Idézem: nem voltunk egy súlycsoportban, az állandóan futásra késztetett magyar hátvédek képtelenek lépést tartani a szélvészgyors szovjet csatárokkal, gyakran már az ellenfél térfelének közepén elakadtak a bátortalan magyar próbálkozások, a keményen, de egyáltalán nem durván játszó szovjetvédők könnyedén választották el a labdától a mieinket. A második játékrészben sem változott a helyzet, idézem: a nagy hátrány arra késztette válogatottunkat, hogy feladja kedvelt játékmódját, viszont lehetőséget adott arra, hogy a hátuladogató Kuznyecovék hirtelen ritmusváltással elindítsák ékjeiket. A nagy hátrán tudatában kapkodott válogatottunk hitét vesztett társaság próbálta meg, meglehetősen erőtlenül csökkenteni a szovjet együttes előnyét. A következtetés egyértelmű volt, minden esetre válogatottunk súlyos veresége azt jelenti, hogy meglehetősen nehéz lesz a továbbjutás kivívása. És nem csak a nagy gólkülönbség miatt, nemzeti együttesünktől ugyanis nagyon régen láttunk ilyen lehangoló minden szervezettséget és elképzelés nélkülöző játékot. Együttesünkben nem voltak értékelhető teljesítmények. Disztl Péter, idézem a Népsportot, szinte alig nyúlt labdához, Sallai oldalán Alenyikov játszott, Ékecs bizony nem egyszer hozta nehéz helyzetbe hátvédünket. Róth Antal nem igen tudott lépést tartani a szélsebesen érkező szovjet támadókkal, Nagy Antal sem a támadások szervezésében nem bírt hozzátenni a csapat játékához. Az előrejáték sem ment, Bognár alig vétette észre magát, Détári Lajos nem volt képes karmester lenni, Kiprik József erőtlen volt, s lendület szegény. Eszterházi Márton nem sok vizet zavart. Dajka sem javított a magyar válogatott összteljesítményén.
1: Egyedül Burcsa Győző kapott némi elismerést.
2: Róla ez állt, ő igyekezett még a leginkább, a legtöbb kezdeményezés tőle indult a középpályán.
1: 1986. június 2-án Irapuatóban 15 ezer néző előtt, egyébként ugye ez messze nem volt teltházott, az olasz Luigi Agnolin játékvezetése mellett 6-0-es vereség Szovjetuniótól. Mit mondott az ő szövetségi kapitányok Valeri Lobanovszki?
2: A győztes szövetségi kapitány arra a felvetésre, hogy a szovjet csapat nőtte önmaga fölé, vagy a magyar volt-e nagyon gyenge, így válaszolt. Azt hiszem, a gyors gólok kiütötték a magyarokat. Képtelenek voltak újítani, hiányzott egy egyéniség a csapatból, aki magával ragadta volna a többieket. Őszintén szólva meglepett, mennyire tanástalanokká váltak ellenfeleink. S hogy mivel magyarázta Lobanovszki a 6 kihagyott szovjet helyzetet és a kimaradt 11-est? Az örömmel. Nem tudtak mit kezdeni játékosaink azzal az érzéssel, hogy 4-5-6 góllal vezetünk.
1: Nézzük ismét a másik oldalt, a magyar szövetségi kapitányt, Mezei Györgyöt. Egyet aludva a történtekre, kicsit bőbeszédűbb volt a nyilatkozata.
2: Igen, a Népsportban interjút adott, miért kaptunk ki. Idézem, 4 perc alatt 2 gólt kapni, ez egyenlő egy megrendítő ütéssel. Képtelen volt talpra állni, a csapat lelkileg teljesen összeomlott, ezzel pedig minden korábbi elképzelésünk szertefoszlott. Folytatva, azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy ilyen mérkőzés egy válogatott életében talán csak egyszer fordul elő. Az már a mi tragédiánk, hogy ez az összeomlás pont a világbajnokságon történt. Nem tagadta, idézem, még nem éltem át, edzői pályámon nem éltem át ilyen szituációt, azt, hogy ennyire padlóra kerüljön a csapatom.
1: A velünk egy csoportban lévő ugyancsak erős ellenfél Franciaország nem meglepő módon, de tanulságos kiemelt figyelmet fordított a magyar-szovjet találkozóra.
2: Igen, a François feltette a kérdés, mi lesz veletek világbajnok jelölt francia fiúk, ugye a szovjet válogatott remek játék, amiért kérdezte ezt. A Le Figaro figyelmeztetett, legyünk óvatosak, ez az igazi labdarúgás. A Les Sports az okot kereste, hogy a szovjet válogatott ilyen nagyszerű erőt képvisel, az a Dinamo Kiev keggyőzelme után érthető, de hogy Mezei György gárdája, amely Európából elsőként jutott a 24-es döntőbe, ennyire gyenge teljesítmény nyújtson, arra nem találunk magyarázatot. A L'Équipe jól látta, Henri Michel most már tudja, hogy honnan fúj a veszélyes szél. A magyar együttes teljesen érthetetlenül perceken belül megadta magát, és a fehérmezeseknek a mérkőzés 5. percétől kezdve szinte szabad utat kínált. Mezei György együtteséből bárkit is elmarasztalni igazságtalanság lenne. Az egész csapat mondott csődöt.
1: A franciákon kívül milyen volt az európai visszhang?
2: A belga La Meuse szerint a szovjetek fittyet hánytak a zavaró légköri viszonyokra. Szegény magyarok, a Holland de Telegraaf némi iróniával fogalmazott. Szovjetunió Magyarország 6-0, ennyit talán mi is tudunk. Úgy látszik, túlkorán ijedtünk meg a magyaroktól. Egy mexikói lap odaszúrt a magyaroknak és a szövetségi kapitánynak is, idézem, nem láttunk tőlük semmit, így önkéntelenül fogalmazódik meg a kérdés, ezért kellett titkolózni?
1: Ám leginkább az aranycsapat kapusa Grosics Gyula mondandójára volt érdemes odafigyelni.
2: A fekete párduc a Népsport kommentátoraként dolgozott, a soktól elvonatkoztatva a lényegre tapintott. Bármennyire nehéz ezt kimondani, a tény az tény, a magyar labdarúgásnak nincs kellő szakmai és morális bázis ahhoz, hogy hosszú távon sikeres válogatottat építhessen. Régen meginoktak a tartó pillérek, megroppantották a különböző botrányok, a totócsalás, a bundaügyek. Szilárd, masszív alap nélkül még lehet szép épületet tervezni, de csak idő kérdése, mikor csúszik, mikor süllyed meg először. Hozzátette, a bajt csak tetézi, hogy a sok optimista megnyilatkozás alaposan felcsigázta a kedélyeket, és a szurkolók egy része csodát várt.
1: A sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, Virányi Zsolt vagyok, és folytassuk a szovjet-magyar 6-0 hátterét, az írapolatói kínos vereséget. Meg lehet, hogy ez volt a kínos kudarcok, amiről előbb beszéltél az Árkánum segítségével?
2: Utólag nyugodtan mondhatjuk, igen, persze, nyilván érthető, hogy a sok hatás nem mindenütt és mindenkiből szült magvas véleményeket. A képespontban Pintér István is leragadt a tényeknél, a letaglózó tényeknél, idézem. Egy kerek hét telt el a Szovjetunió elleni mérkőzés és az utolsó lehetőség a francia-magyar között, és bizony még mindig azért emésztjük magunkat, mert nem tudjuk megemészteni azt a hatot, amelyet Diszl Péter a szovjetektől kapott, és amely, mint akasztófa humorral mondják, még gombócból is sok, nemhogy kapott gólból.
1: Az író Eszterházi Péter felkérést kapott a képesporttól, és bizony ő sem volt boldog.
2: Idézem, meg vagyunk szórva. Tegnap meccs közben elfogadtam, hogy ami történt, az több a soknál, mert még idő sem volt, nincs idő, rosszul játszunk, és az ellenek se jól, amikor már megvolt a kettő. Éjjel-éjjel mondták a csapatok, és már 2-0. Szóval, hogy ez valami fatális pech, amilyen egyszer van 100 évben, balsors, akit régen tép.
1: Kanada ellen Eszterházi Márton és Dieter Lajos góljával 2-0-ra győztünk Mexikóban a VB-n, de ok nem volt az örömre.
2: Bizony nem, a képesport így ír, summa summarum, ez a végül is némi szerencsével kivívott kétgólos győzelem sem öregbitette a magyar labdarúgás hírnevét, hanem tovább tépázta azt. Jól lehet, kétségtelenül az is egy érv, hogy ezúttal győzött a csapat a franciák ellen, egy döntetlen is elég ahhoz, hogy a legjobb harmadikként tovább jusson.
1: Ehhez képest már a franciáktól elszenvedett 3-0-es vereség és a kiesés jött, ezután a képesport szigorúbb hangot ütött meg.
2: Igen. Idézem, a mexikói mundiálon sajnos ismét bebizonyosodott, hogy minden jó szándék ellenére a magyar együttesnek sikerült, legalábbis az eddigiek tanúsága szerint a legkevésbé a felkészülés. Bármilyen sokat is áldozott az OTS-e, az MLS a felkészülése, és annak érdekében bármekkora áldozatot hoztak is a maguk a játékosok, bármilyen sziszifuszi munkát végzett maga a kapitány, az eredmény sajnos nincs arányban az erőfeszítésekkel.
1: És ismét felvetődhetett a nyilasi kérdés.
2: Igen, távol létét a szurkolók és a szakma is nehezen emésztette meg, idézem, kétségtelen, hogy Nyilasi tapasztalatára nagy szükség volna. Kérdés, vajon ő maga éppen azért, mert már sokat tapasztalt, részese kívánta lenni egy harmadik mundiálnak, miután kétszer már megégette magát? Ennél lényegesebb azonban, hogy minden részletét tisztázzák a magyar sportvezetés képviselője az Ausztria-Wien vezetői között folytatott tárgyalásoknak. Lehetetlen helyzet, hogy a magyar szövetségi kapitány osztrák lapokból tudja meg, mondhat akármit Nyilasiról, már megállapodtak, előbb az Ausztria-Wien, később a válogatott, tehát a linci edzőtábor nem volt alkalmas arra Nyilasinak, hogy ott felkészüljön a csapattal. Az indulás előtti éjszakáig Mezei ugyanis abban az elképzelésben élt a tájékoztatás alapján, hogy a legtapasztaltabb magyar játékos a válogatott rendelkezésére áll.
1: Ha már a szövetségi kapitány Mezei György ismét szóba került, természetesen ő is kapott hideget, meleget, kritikát.
2: Hogyne, ugyancsak a képesportban jelent meg, a csapat belügyeit sehol sem szokás a világ elé tárni, de az is szokatlan, hogy egy szövetségi kapitány felháborodásának adjon hangot csupán azért, mert olyan kérdéseket intéznek hozzá, amelyeket kellemetlennek tart, mert a kérdés megfogalmazása nem a csapat előtti feltétlen hódolatról tanúskodik.
1: A nem sportlapokban hogyan minősítették a VB szereplést, a VB szereplésünket?
2: A francia-magyar után a Népszabadság ezt írta. Teljesen alárendelt helyzetben volt a magyar csapat, az történt a pályán, amit az ellenfél akart. Az MLS elnöke Szepesi György is nyilatkozott, idézem, a jövőben feltétlenül gondolni kell arra, a részsikerek félrevezetők lehetnek. A most zárult időszak lényeges tanulsága, a menet közben adódó kérdéseket nyíltan és nem a kulisszák mögött kell tisztázni. Buda István, az OTS elnöke azt mondta, tény, valami közbeszólt, ezt a valamit majd kiderítjük. Az minden esetre látni kell, hogy nem először fordult elő balsiker sorozat mérkőzéseken, idegen környezetben, szakmai és lélektani okok vannak a háttérben.

0: Kezdésében számos mondat közül kitűnik egy, a magyar labdarúgás nagyon is felemás helyzetben van. Ott áll valahol a profizmus perifériáján, így persze egész jellege periférikus, miközben elvesztette azokat a motiváló erőket, amelyekkel más szocialista ország változatlanul rendelkezik. Se hús, se hal.
1: Köszönöm szépen Turi Gábornak, a Nemzeti Sport főmunkatársának. A sporttörténelem mai adásában az 1986-os mexikói VB-n a június 2-i nyitó meccsünk. A Szovjetuniótól elszenvedett 6-0-es iratulatúj vereség volt a középpontban. Virányi Zsolt ezzel búcsúzik, még egyszer megismétlem a szigorú tényt, hogy 1986. június 2-án 15.000 néző előtt Szovjetunió Magyarország 6-0, a negyedik percben Alenyikov gólja már a második szovjet gól volt, Belanov a 23. percben 3-0-ra módosította az állást 11-esből, majd jött még Eremcsuk, és újabb két szovjet gól, volt ebben Dajka öngólja a 74. percben a Népsport és a Nemzeti Sport és Árkánum segítségével. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Labdarúgás.
5: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt az Asszó. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, állandó beszélgető társammal, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatójával, Fodor Kendével. Szervusz, Kende,
2: köszönöm az új a meghívást.
1: Mozgalmas napok most a, nem csak a vívók, hanem a vívó szövetség életében is, hiszen nem sokára kialakul az a keret, ami ugye az Európa-bajnokságon felveszi a legjobbakkal a harcot, sőt, hát a mieink közül is lehetnek legjobbak a közelgő franciaországi EB-n. Mit tudhatunk erről, és nagyjából összeállt-e már, ha ennyi kulisszatitkot el tudsz árulni, az utazók névsora?
2: Alapvetően a elmúlt két hétvégén a tőr és a párbajtőr, illetve a karban is az utolsó világkupák voltak. Párbajtőrben lett úgy kialakítva a válogatási szezon, hogy az utolsó két versenyet a férfiaknál és a nőknél is, az még válogató verseny volt, de tőrben és karban alapvetően még kialakult, de nem volt még egy végleges névsor, hiszen a vezető edzők fenntartották maguknak azt a jogot, hogy azért egy kis mozgásteret kérnek maguknak, hogy hogyan teljesítenek a versenyzők, a csapat, vagy egy leendő csapat hogyan teljesít. Alapvetően megvannak, tehát ugye a folyamat az, hogy a vezetőedzők előtt terjesztést nyújtanak be Imre Géza felé, illetve Bocskó Gábor szövetségi kapitány felé, amely először elmegy a szakmai testülethez, ott több oldalról megbeszéljük, megnézzük, hogy mi történt, hogyan, mi történik, és gyakorlatilag egy jóváhagyási folyamatnak ez az első lépése. Ezután pedig gyakorlatilag az elnökség, a héten lesz egy leendő elnökség ülés, amely elfogadja remélhetőleg a beadott előterjesztéseket, és utána lesz nyilvános és ismert az utazók népsora.
1: Június 16-a és 21-e között, tehát most már tényleg közeleg, lesz a felnőtt vívó Európa-bajnokság Franciaországban, a Párizshoz közeli Antoniban.
2: Hát ez Párizs külvárosa, gyakorlatilag így van.
1: Úgy volt, hogy Észtországban, Tallinnban lesz. Mi történt?
2: Hát részinformációim vannak, ugye talán egy picikét a szervezésben is le voltak maradva, illetve hát ugye alapvetően minden rendező egyes országnak biztosítania kell, hogy a versenyzők, akik érkeznek, mindenféle diplomáciai fennakadás nélkül eljuthassanak az országba. Valószínűleg ez is mögött. Tehát pontos információk nem jöttek, annyi érkezett, amennyit én is láttam, hogy alapvetően ők ettől visszaléptek, ettől a szervezéstől, és Antony Franciaország vállalta be az Európa-bajnokság szervezését.
1: Van-e konkrét cél megfogalmazva most az Európa-bajnokság kapcsolatban a vívóink felé, mind a kardozók, mind a párbajtőrözők, mind a tőrözők irányába?
2: Én azt gondolom, hogyha pont tegnap este végignéztem a nemzetközi ranglistát, főleg csapatban, akkor azt jó látni, hogy én általában úgy szoktam mérni, hogy az első oldalon, tehát az első 10 csapat között mindenhol ott van mind a 6 szakágunk. Ez nagyon-nagyon jó hír. Óriásit lépett előre a női párbajtőr. Kardban én azt gondolom, hogy ott vagyunk, férfi párbajtőrben ott vagyunk, a férfi tőr ugyancsak ott van az elsőn, és talán egy picikét, egy nagyon picikét a női tőr van lemaradva, de igazából az igazi tánc az most kezdődik, hiszen lassan érkezünk az olimpiai félidőbe. Nem sokára a kvalifikáció kezdődik, százszor megbeszéltük már, hogy ugye alapvetően vívásban csapatokon keresztül megy a kvalifikáció, illetve az egyéni kvalifikáció is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk, de nagyon-nagyon szoros lesz a verseny. Elég bonyolult a kvalifikáció vívásban az olimpiára. Jó az induló pozíció. Vannak az évben olyan pozitív meglepetések, amelyek reményeinken felül vannak, és vannak olyan meglepetéseket, amiket azért kihagytunk volna. Ezeken azt gondolom nagyon jó intő példák, vagy intő jelek, hogy hol kell figyelni, hol kell egy picit változtatni, hol kell belenyúlni. Én azt gondolom, hogy a lehető legtöbbet mindenki megtette. Biztos lehetne még ehhez hozzátenni, meg még nagyon-nagyon sok okosat lehetne mondani, de én azt gondolom, hogy erre a kvalifikációra alapvetően fel vagyunk készülve.
1: És ha már említetted, hogy a női párbajtőrben előretörés látható, Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az előző hétvégén a szezonzáró női párbajtőr csapat világkupa versenyen, Franciaországban éppen, ahol majd lesz az Európa-bajnokság, Szemmorban a Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összeállítású magyar csapat bronzérmet nyert, hát szívből gratulálunk nekik.
2: Igen, ugye nagyon-nagyon sokáig az volt a női párbajtőrben, ugye óriási generációk voltak, nagyszerű vívóink voltak női párbajtőrben, és alapvetően 100 évvel ennek a nagy generációnak vége volt, és mindig egy ilyen nagy generációt, egy ilyen kicsit eredményben sivatagosabb időszak követi, és úgy tűnik, hogy ez ebből kezdünk kijönni. Az sose volt kérdés, hogy van-e megfelelő mennyiségű jó vívónk, illetve olyan vívó, aki nemzetközi szinten is eredményt tud elérni. Ugye Muhari Eszter volt abszolút, illetve Kun Anna, ugye ő kiesett, egyébként ő újraindult ezen a versenyen, amely egyébként nagyszerűen kezdte. Én azt gondolom, hogy egy visszatérésnek ez egy nagyszerű első lépése volt, de gyakorlatilag kezd kialakulni egy olyan erős bázis, és egy olyan erős versenyt, amely azt gondolom, hogy egyébként garancia lehet annak, hogy egy újabb nagy generáció, egy újabb nagy eredményben gazdag időszak áll előttünk női párbajtőrben.
1: A 16 közé jutásért a brazilokat verték, amelyeink a 8-at döntőben, aztán a svájciakat. Itt nem titok, Muhari Eszternek megsérült a könyöke, és tényleg mielőbbi felépülés neki, de ettől függetlenül a következő asszókban is, ha ugyancsak csereként, de rendelkezésre állt. Negyed döntőben Olaszországot verte a magyar csapat, az elődöntőben pedig egyetlen egy tussal kaptak ki a koreaiaktól, és aztán egy tussal nyertek a bronzéremért a franciák ellen. Ez egy egészen kiváló eredménysor. Annak tükrében pláne, hogy tavaly a világbajnokságon még a 8 közé jutás sem sikerült a női párbajtőr csapatnak, most viszont, hogyha a világkupa helyezéseket nézem, meg ezt a szezont, nem csak harmadik, hanem második hely is volt, negyedik, ötödik, hatodik, úgyhogy tényleg el lehet gondolkodni azon, sőt, hát ez már több annál, hogy itt az olimpián a női párbajtőr csapatnak is van esélye arra, hogy ott legyen Los Angelesben.
2: Abszolút, ugye a szakákban azért voltak viharok, voltak ütközések, úgy gondolta a jövőt, azért én azt gondolom, ezt nyugodtan ki lehet mondani, nagyon sok jó edzőnk van, nagyon sok jó klasszikus jó vívónk van. Mindig én azt gondolom, hogy az ilyen változások jót tesznek mindennek. Az a kérdés, hogy mielőbb valahogy rendet kell, vagy egy rendszert kell ebbe találni, és én úgy látom, hogy Csobó Dominiknek ez sikerült a kollégákkal együtt, vagy a vezetőedzőknek sikerült a többi edzővel együtt valami olyan csillagállást összehozni, ami működőképes, és én azt gondolom, hogy ennek a kvalifikációnak jó eséllyel indulunk neki. Zárójelben azért ez a kvalifikáció nagyon hosszú, fiatal vívókról van szó, tehát hogy azért remélhetőleg a lehetőség nem fogja őket megnyomni, ezzel kell számolni, de az, hogy honnan léptünk előre, én azt gondolom, ez nagyon-nagyon ígéretes.
1: És a női kard is bronzzal zárt, női kard csapat, Limában lett harmadik, az előző hétvégén Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca.
2: Igen, női karban ugye kétszeres világbajnok csapatunk van, ugye az olimpia kevésbé sikerült úgy, ugye Márton Pankát, Márton Annát újra műtötték, ugye róla az a hír, hogy alapvetően készül folyamatosan a visszatérésre, ugye Katona Renát, aki ugyancsak a világon is a top 16-jában volt, most már kicsúszott sajnos, ugye ő is évközben egy műtéten esett, tehát itt azért az a helyzet, hogy női karban a bőség zavara az, amivel számolni kell, ami azért nehéz, hiszen nagyon sok jó vívónk van. Én azt gondolom, hogy hárman, Szűcs Luca, Battai Sugi, illetve Spisz Anna ebben az évben kiemelkedett, hiszen világkupa döntők voltak, nagyszerű eredményeket értek el. Pusztai Liza tekintetében egy kicsikét én azt gondolom, hogy újra várjuk, bár itt a csapaton megint volt egy olyan kör, ahol fantasztikusan mi volt, és a régi...
1: Hát az elődöntőt plusz 8-al, a döntőt plusz, illetve a bronz asszót plusz 4-jel
2: zárta. Igen, tehát, hogy újra lehetett látni, látni azt, hogy ő nem felejtette el vívni, tehát ne erről szó sincsen, hanem valahogy nem találta a ritmus, nem találta azt az ütemet, amit ő jól tud, de jó volt látni, hogy újra megtalálta és tudott vívni. De még egyszer mondom, hogy ők vannak négyen, és aztán még legalább 2-3 sportolót tudnék mondani, aki oda fog érni. Itt nagyon nagy küzdelem lesz a csapatba kerülésért, a csapatban maradásért is, és abszolút azt gondolom, hogy a női karcsapatnak ott az olimpián helye.
1: Limában 24 csapatból lett harmadik a magyar, 8. döntőben könnyed siker az üzbégek ellen, a 4. döntőben a németeket verték, szintén magabiztosan 13 tus különbséggel. Az elődöntőben aztán, akikkel ugye mindig nagy csatát vívnak a mieink, a franciákkal találkoztak, és egy nagyon szoros asszóban 45-43-ra kaptak ki, és aztán a bronz éremért pedig a lengyeleket verték 45-36-ra. Itt Szűcs Luca plusz 11-et tudott felmutatni, ami elég extra teljesítmény. És végül ezt a limai versenyt, világkupa versenyt a női kardozóknál az oroszok nyerték, jelezve azt, hogy bizony most már rájuk is figyelni kell, mert ők is ott lehetnek az Európa bajnokságon.
2: Igen, múltkor mondtam, hogy nem olyan erős, meg nem olyan hűdekemény, ahogy ők visszatértek. Hát női karban abszolút ez nem igaz, ugye ott gyakorlatilag a világranglistát Egorján vezeti, tehát már egy orosz vívó gyakorlatilag egy év alatt visszavívta magát a topra, illetve a top státuszba. Kifejezetten erős. Én végignéztem, végigkövettem az ő vívásukat és a magyar csapat vívását is. Rendkívül erőszakos, rendkívül kemény vívást mutatnak az orosz vívók. Én nekem egy kicsikét az az érzésem, hogy az ilyen típusú vívásra egyébként a mezőny alapvetően fel sincs készülve, tehát ennél sokkal szoftosabb, sokkal ilyen puhább vívás volt eddig a pástokon a női kardban. Valószínűleg ezzel találkozik most mindenki, hogy ezt nehezen tudja lereagálni. Én azt gondolom, hogy erre is megvan a megoldás, de ez csapat dolga lesz majd szépen a felkészülés alatt.
1: És akkor beszéljünk a kardozó fiúkról, akik még a párbajtőröző lányoknál és a kardozó lányoknál is szebb eredménnyel zárták a világkupát, hiszen ezüstérmes volt a csapat.
2: Igen, ugye ők itt ugye a Kairóban voltak, ugye ott volt az utolsó világkupa.
1: Úgy így van.
2: Ketté kell szedni a dolgot, én azt gondolom, hogy a csapatnak a magja megvan, ugye Szilágyi Áron, Rab Krisztián és Szatmári András, ők alkotják ezt a csapatot. Itt azt gondolom, hogy az Áron és a Kiki egyéni eredmény megvannak. Nagyon jó lenne, ha a Szatmár Andrisnak is egy egyéni eredménybe futna, talán abban lehet hiányérzetünk ebben az évben. Ugye kikerült a top 16-ból, és ugye ezzel küzdöm, amiről olyan sokszor beszélgettünk, hogy visszajutni, ez még nem működik. Én azt gondolom, hogy Szatyi akkor fogja még inkább jobban megtanni a saját vívását, ha ez sikerül valahogy megoldani. Erre lesz még egy éve, ez most azért egy jó EB, jó VB sokat segíthetne. És az a nagy kérdés, ki lesz a negyedik mellettük, nem éri Lencsik Zsoltot, hiszen...
1: Most ez azért Dalos Benedek volt.
2: Igen, egyébben több vívót is kipróbált, Bíró Huba is volt, aki egyébként a ranglistán elő lenne, de ugye ő sajnos megint megsérült, tehát sajnos nem lehetett bedobni. Több kiváló vívó van, nehéz eset, mert kevés lehetőség volt, vagy nehéz úgy próbálni egy friss csapatot, miközben egyébként hozni kell az eredményeket, mert ugye a világ ranglistán meg elő kell maradni, tehát azért ez egy nagyon nehéz feladat. Meglátjuk, hogy mi lesz a végső döntés.
1: Viszont az egy nagyon szép dolog, hogy Koreát sikerült legyőzni ezen a kairói
2: felállásban,
1: világkupán, így van, és ráadásul itt Nemcsik Zsolt húzott egy nagyot, Szilágyi Áron tette befejezőnek a koreaiak ellen, és Ószángukkal ő küzdött.
2: Igen, újra visszatette Áront, ugye volt olyan próbálkozás, hogy Áron helyett Krisztián, Kiki fejezett, most ezt megfordították, vagy legalábbis változtattak a korábbi felálláshoz képest. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ezt a srácok megbeszélték, ennek valamilyen alapja volt, ugye valószínűleg sokkal többet vívott Ószángukkal Áron, mint Krisztián, tehát valószínűleg ez is mögötte van. Talán egy kicsikét Árontól, nem is kicsikét, javítom magamat, sokkal jobban tartanak Árontól, hiszen azért Áronnak nagyon komoly veretes múltja van, tehát, hogy letette az eredményt. Meglátjuk, ugye Európa-bajnokságon Koreával nem fogunk találkozni, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eredmény. Azzal együtt, hogy nagyon jó a csapat, de kellenek az egyéni eredmények is nagyon-nagyon.
1: És ugye ezt a világkupát végül a franciák nyerték, és akár eljátszhatunk azzal a gondolattal, hogy a hazai pástyukon összejöhet egy, legyen így, egy francia-magyar Európa-bajnoki döntő. És hogyha nézzük a miénk eredményeit, akkor ugye a döntőben a franciák végül 8 tussal 45-37-re verték a magyar csapatot, de előtte ugye 45-43-ra győzték le Szilágyi Áronék Koreát, a negyed döntőben Egyiptomot 45-40-re, manapság Egyiptom ellen sem könnyű nyerni, és a törökök elleni 45-33-as sikerrel kezdődött számukra ez a kairói világkupa. Úgyhogy így összességében hogy értékeled?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény, tehát nagyon kellett már a karcsapatnak egy jó világkupa, egy jó pont, kellenek a pontok is. Nekem, én úgy látom, ez a francia csapat az egy életveszélyes csapat, nagyon fiatalok, otthon lesz az Európa-bajnokság, nagyon megy a szekér, nagyon fut most nekik, szinte bármit el tudnak adni. Én a vívásukkal kevésbé vagyok barátságban, inkább egy koreai csapat, de ennek is meg kell, borzalmasan kellemetlenek, tehát nagyon kellemetlen, nagyon-nagyon lábról vett tempó, elképesztően ülnek a lábukon, nagyon pontos, precíz lábmunkát végeznek, tehát ha nem is a technika, hanem a lábbal, amit végeznek, az csillagos ötös. Én úgy látom, hogy a legtöbb vívó egyébként mindegyében, mind csapatban erre még nem találtam meg a megoldást, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon, én azt gondolom, az egyik leginkább várományos ez a francia csapat ennek az EB-nek és a VB-nek a magyar mellett. Itt az oroszok még annyira, vagy az orosz csapat olyan erős eredményt még nem ért el, Kóre ott van, de mondom, emellett akár egy Egyiptom is életveszélyes lehet. Na, az olaszok most talán egy kicsikét halványabbak, de én azt gondolom, hogy ők is odaérhetnek. Ott van az amerikai csapat, tehát hogy itt is kicsit olyan kezd lenni, de a párbajtör, simán mondok 8 csapatot, amelyik odaérhet bármikor.
1: Kardozók kezét még nem engedjük el, a női egyéniben is remek eredmény született, ez ugye Lima, tehát visszatérünk Limába, Kairóból, mert ugye a férfiak Kairóban versenyeztek, a hölgyek Limában, említettük, hogy bronzérmes volt a női kard csapat, és lett még egy bronzérem, méghozzá egyéniben Battai Sugár Katinka.
2: Igen, Sugi ebben azért beelképesztően jól vívott, elő is van a világranglistán, nagyszerű, én azt gondolom, hogy egyre versenyről versenyre mutatja meg a klasszisát, és azt gondolom, hogy kihagyhatatlan él most már egyre inkább abból a karcsapatból, női karcsapatból.
1: Az azeri Basztát győzte le nagyon simán 15-3-ra az első asszójában, 16 közé jutásért. A másik magyar Spíz Anna ellen
2: igen,
1: győzött.
2: Hát ez egy nagyon nehéz, amikor világkupán vagy bárhol egymással vív két magyar.
1: 15-11, aztán a török Erbil ellen 15-12, a francia Torit 15-9-re verte, nagyon szép eredmények tényleg, és az egyetlen veresége a koreai Choi-tól volt az elődöntőben 15-12. Choi egyébként második lett, Choi Sebin, mert hogy a franciák kiválósága Sarah Nucha nyerte ezt a viadalt, Battai Sugárnak pedig nagyon gratulálunk a harmadik helyhez.
2: Így van, és én azt gondolom, hogy egyébként női kardcsapat tekintetében is kicsit úgy állunk, mint a férfi párbajtőr csapatban, hogy nagyon sok jó vívunk van, nagyon sok szép eredménnyel, egyéni eredménnyel, talán egy olyan kicsi hiányérzetünk lehet, amely talán egyébként minden szakákban, hogy egyéniben egy picikét több eredmény, az jót tenne, hogy minél többen elő legyenek, hiszen azért a vívásban fontos az, hogy ott legyünk elől, azért vannak szubjektív ítéletek, főleg a törben, kardban, tehát, hogy erőt kell mutatni, ott kell lennünk ahhoz, hogy azért bizonyos esetekben ez még inkább sikeresebbek legyünk.
1: És akkor, akikről még nem beszéltünk, a férfi párbajtőrözőink, akik Svájcban értek el jó eredményeket, méghozzá egyéniben, Andrássy Tibor ezüstérmes
2: lett. Igen, neki úgy látszik, hogy ez a svájci verseny, ez nagyon jó időben, jó helyen van, hogy jól állnak az égi csillagok. Nagyon kellett neki is ebben az évben az eredmény, hiszen egyéniben ő eddig nem brillírozott, és így az utolsó versenyre pattintotta oda ezt a nagyon szép eredményt, úgyhogy én azt gondolom, hogy így az olimpiai bajnok csapat minden egyes tagja idén mutatott egy nagyszerű vívást, azzal együtt, hogy nincs könnyű dolguk, hiszen legalább 3-4 kiváló vívó, párbajtőr vívó van mögöttük, úgyhogy az egyéni eredmény az nagyon jól esett. A csapat az egy picit fájó.
1: Ja, igen, ja, már bocsánat a ponyra megfogalmazásért, szóval igen, ahogy így eszembe juttattad, ők 18. helyen zártak.
2: Igen, a 32-ből 16-ba jutásra kikaptunk. Meglepőd, bár nem az egyetlen ezen a versenyen, és párbajtőrben sem meglepő, hogy kvázi nem bánt van, kevésbé előrangsorolt csapat odaér, már nincsenek könnyű nemzetek, és bárhol lehet, egyszerűen meg kell nézni, hogy mi történhet, hogy koncentrációba vagy csapatfelállásba, nem tudom, bármiben hol volt ez előve, szerencsére nem ez a realitás, szerencsére belefér, túl sokszor nem, de én azt gondolom, hogy a csapatot ismerve, a srácokat, az edzőket, ki fogják ők ezt javítani, vagy felettetni fogják ezt a apró kisiklást.
1: Ja, Andrássy Tibiről még azért beszéljünk, hiszen 366 induló vett részt ezen a világkupa versenyen Bernben, és közülük a második helyen zárni az egy óriási eredmény, egyedül az egyiptomi El Sayed-től kapott ki a döntőben 15-12-re, de hát az elődöntőben a brazil Camargo-t verte nagyon simán 15-9, aztán két szoros asszó volt, a nyolcad döntője, a negyed döntője, a svájci Bayer ellen, aki hazai közönség előtt vívhatott, illetve az ukrán Svicskár ellen 11-10-8-7, úgyhogy tényleg egy
2: igen, Tibinek ez az
1: kiváló.
2: Nem úgy alakult, vagy a nemzetközi versenyek nem úgy alakultak, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó vissza a csatolás neki arra, hogy a munka, amit elvégzett, az jó. Valószínűleg a formaidőzítésen, vagy az, hogy azon kell dolgozni, hogy hogyan lehet ezt a nagyszerű teljesítményt minél többször kicsiholni magából.
1: Pár percünk maradt, egy jóslásra bocsátkozol-e az Európa-bajnokság kapcsán?
2: Én 4 érmet remélek. Azt gondolom, hogy egy arany, egy ezüst és 2 bronz. Én szerintem ez a várható, azzal együtt, hogy egyéniben lesz nagyon sok 5-től 8-ig helyezésünk, tehát én azt gondolom, hogy oda fogunk érni. Nagyon erős lett az Európa mezőny, azzal együtt, hogy vannak nemzetek, amelyek gyengélkednek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az EB-n most már történt meg, jól szerepelünk szinte minden korosztályban, de ezt nem lehet félváról venni, már csak mondom az olimpia miatt sem. Én azt gondolom, hogy ennek a 4 éremnek, ha ez így összön, akkor nagy gratula.
1: Kiveséztük a férfi és a női kard és párbajtőrözőinket. A tőrözőkről nem beszéltünk.
2: Tőrözőknek ugye ők múlt héten voltak versenyen, ugye ők most már alapvetően megvannak az előterjesztések, tehát a vezetőedzők leadták az előterjesztéseket, ők itthon vannak, a felnőtt csapat itthon van, ugye az edzőtáborokat.
1: Csak már látva a világbajnokságot, illetve az előző EB-t, lehetnek ott is érmes remények.
2: Abszolút, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam a legelején, a férfi tör csapatunk ott van az élmezőnyben. A női tör is sokat lépett előre, talán nekik még egy erős hajrá azért kell az olimpiai részvételhez. Én azt gondolom, hogy jól áll mind a két szakág. Készülnek az EB-re, VB-re, edzőtáborok megvannak, ki itthon, ki külföldön készül, egységes a csapat, apró sérülések itt-ott vannak, de hál' Istennek ezek olyanok, amelyeket szakemberek segítségével lehet kezelni, tehát én azt látom, hogy alapvetően nyugalom van, nagyon jó tenne mindenkinek egy sikeres Európa-bajnokság és egy sikeres világbajnokság.
1: Az Európa-bajnokságot mennyire áldozzák fel a világbajnokság oltárán? Ezt ugye azért kérdezem, hogy mennyire felkészülés? Vagy...
2: Semennyire nem lehet feláldozni, ugyanis a világranglista pontokban a kontinensbajnokságok és a világbajnoki pontok is beleszámolódnak. Tehát egyik csapatunk sem áll úgy, és szerintem azért az erős luxus lenne, azt mondanánk, hogy egyik vagy másikat eldobjuk azért.
1: Tehát ami a csövön kifér.
2: Igen, tehát... Az oroszlán mindig oroszlán, mert ott áll a szikla tetején, és amikor jön a zebra, akkor megeszi. Tehát, hogy ez így működik a vívásban is, hogy folyamatosan erőt kell mutatni, ott kell lennünk az élmezőnyben, meg kell mutatni, hogy mi vagyunk a királyok, vagy legalábbis a mi csapatunk a legerősebb, mert ha nem tesszük ezt, akkor elhiszi a másik, hogy ő a jobb, és akkor onnantól kezdve sokkal nehezebb visszakerülni a csúcsra.
1: Nagyon bízunk abban, hogy már itt az Európa-bajnokságon megmutatja oroszlán körmeit a csapat, a csapataink, illetve egyéniben is a vívóink. Én azért bízom benne, hogy még 4-nél is több érem összejöhet. Én 6-ot mondok.
2: Legyen így, én nem vagyok semmi jónak az elrontója. Én azt gondolom, hogy a 4 érem az ami az alsó küszöb, de ezzel együtt nem tenné senkinek se túl nagy terhet. Nagyon sok jó nemzet van, ugye az oroszok újra itt vannak, vívnak, tehát hogy nem egy könnyű sztori azért ez.
1: 2-2-2, én ezt jósolom. 2 arany.
2: Legyen így, egy
1: két
2: kávé.
1: 2 ezüst, 2 bronz. Jó, rendítsek.
2: Egy kávé.
1: Megbeszéltük. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ezúttal is. Ez volt az ASSZÓ, a Nemzeti Sportrádió 2 hetente jelentkező vívó magazinja. Fodor Kendével és Varga Péterrel további kellemes napot nektek. Sziasztok!
0: Ez volt az ASSZÓ, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Szabó István lett a Csíkszereda vezetőedzője, Párizsban tárgyalt ma a miniszterelnök. Borongós, esős időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Gert Remmel a Debrecen labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Debrecenbe a DVSC új vezetőedzője. Az 50 éves észt szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Első idényében az U19-es együttest irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. Megvan a Csíkszereda új edzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a Facebook oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi hírét. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. A selejtezőből indult lengyel Maja Falinská bejutotta a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe, miután két játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját. A magyar válogatott Glembocki Zóra a Nant röplabda csapatában folytatja a pályafutását. A francia klub honlapjának beszámolója szerint a 26 éves szélsőütő egy idényre írt alá a 2 éve még Bajnokok Ligájában szereplő, majd csődbe ment csapathoz, amely a gazdasági nehézségek után idén jutott vissza az élvonalba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, és az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, hogy a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vannak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Szolgálatteljesítés közben közúti balesetben életét vesztette méhkerék közelében egy rendőrzászlós. Szőlősi Tamás járőrparancsnok családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak a belügyminiszter őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki. Pósfai Gábor a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kíván. Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retró divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják.
0: Közlekedés.
3: Az M0-ás autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében dolgoznak. A 36-os kilométernél egy sávot zártak le, 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Bajnokok Extra mai adásában Ballai Attilával beszélgetünk, én Virányi Zsolt vagyok, és a témánk egész pontosan egy személy lesz. Albert Flórián az egyetlen magyar labdarúgó, aki aranylabdát nyert. Rögtön eszünkbe juthat az 1962-es vagy a 66-os világbajnokság, hiszen az időtájt a magyar labdarúgó válogatott, majdnem azt mondom, hogy éremért utazott a VB-re, és nem volt olyan szenzáció, hogy a negyed döntőig jutott, inkább az volt a csalódás, hogy nem jutott tovább, tehát reális esélye volt akkor a válogatottnak tovább menni Albert Flóriánnal, aki végül is 1967. december elején tudta meg a nagy hírt, vagy legalábbis a közvélemény akkor tudta meg, hogy ő lett az egyetlen magyar aranylabdás. Mi az, ami elsőre eszedbe jut neked? Aki ugye volt a Ferencvárosi Tornaklub a labdarúgó szakosztály sajtófőnöke is jó hosszú időt, és ráadásul pont az 1990-es évek közepén, az a bizonyos BL korszakban. Akkor Flóri bácsi mennyit járta? Ott élt a klubban?
4: Ott élt a klubban, és az idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésen, de nem csak a bajnokok ligájában, hanem a többi nemzetközi kupa meccsen is, tehát például amikor Portóba ment a Fradi, amikor Athénba ment, akkor ugyanaz a kép játszódott le minden reptéren, megérkezett a Ferencváros küldöttsége, elől ment a csapat, valahol hátul Albert Flórián, és jöttek a portugál vagy a görög újságírók, akik átrobogtak a csapaton, majd a szószoros és átvitt értelmében is leborultak Albert Flórián előtt, a fotósok is, meg akik interjút akartak készíteni, őt mindenki ismerte, és először mindenki őt kereste, még a 90-es évek közepén is.
2: Egész pontosan 1941. szeptember 15-én egy népes család hatodik gyerekeként, vagy gyerekként Hercegszánton született, és akkor még azt nem emeltem ki, hogy mint egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó bizony azt is elmondhatta, hogy a fia azért nem esett az alma messze a fájától, mert hogy ő is labdarúgó lett a Ferencvárosban, de ez egy másik történet. Most a Bajnokok Extrában Attila egy kicsit azt mesél el, hogy honnan indult ez a hercegszántói fiatalember.
4: 1952-ben költözött fel, hát akkor még így mondták, most is mondják így a család Budapestre, és már ebben az évben megjelent a Ferencváros toborzóján, azon a bizonyos legendás hátsó füvesen Albert Flórián, és ezen a toborzón nem túl nagy meglepetés, de megfelelt. És már is a Ferencváros igazolt játékosa lett, onnantól kezdve tartott a barátságuk Rákosi Gyulával, és ismerték egymást.
2: Mert hogy együtt jelentkeztek erre a toborzóra.
4: Így van, bár Gyula bácsi idősebb volt Flórinál. Ahogy a császár Albert Flórián egy interjúba később mesélte nekem, az egyik bátyja a Fradinak szurkolt, a másik a Nagyváradnak, ő pedig a Fradira ment el a toborzóra, de akkor a sor volt, hogy az a Nagyvárad térig ért, tehát tulajdonképpen megfelelt mindkét elvárásnak, és innentől kezdve számított a Fradi játékosának, pontosabban persze a Kinizsi játékosának, mert az 1950-es években ezen a néven és piros-fehér mezben játszott a Fradi. Flóri ezt egy idillikus időszakként, korként írta le. Szó szerint itt is idézhetem, mert azt mondja, hogy kaptunk 2,70 ér, már 2 forint 70 fillérére egy tanulóbérletet, hetente egyszer 2 deci tejet, amit kannával hoztak ki a pályára, és azzal boldogok voltunk. Majd úgy folytatta, hogy 2 forintért vehettünk diákjegyet a Népstadionba a kettős meccsre. Volt kit bámulni, kitől tanulni. Ott játszott előttünk Bozsik, Kocsis Sanyi, Hideg Kutinándi bácsi, csupa világklasszis, Puskásról nem is beszélve. Aztán, amikor az 1954-es VB-ről és az aranycsapatról mesélt, akkor egy nagyon érdekes képet villantott fel, azt, hogy a döntő napján éppen otthon volt Herceg-Szántón, a falu egyetlen rádióján hallgatta az egész falu a közvetítést, ott kuporogtak körülötte a Herceg-Szántóiak, de hát a aranycsapat mellett a rádió is bánta ezt a 3-2-es vereségét, mert baltával szétverték a falu egyetlen készülékét, úgyhogy onnantól kezdve egy ideig nem volt rádió Herceg-Szántón.
2: Nekem, ami egyből beugrik, az például a nagyon jellegzetes, nem csak a fizimiskája, hanem a hangja. Tehát kellően kinyitotta a száját, érthetően, tisztán, és elég hangerővel beszélt, tehát nyilván ezt ő meg is követelte. Nem tudom, hogy játékosként, ugye legendák keringenek vele kapcsolatban, vagy körülötte, hogy milyen meghatározó játékos volt, meg a csípőre tett kéz, majd erről is mesélhetsz, de vele csak úgy lehetett kezet fogni, hogy egy ilyen határozott mozdulattal, mert gondolom, hogy egész másképp vette azt, aki nem olyan volt, mint ő.
4: Ahogy mondod, határozott kézmozdulat, kézszorítás, a szemedbe nézett. Döbbenetes élmény volt nekem, akkor még kezdő újságírónak, hogy szinte nem tudtam megelőzni a köszönésben, és amikor elváltunk, vagy elbúcsúztunk egymástól, akkor szinte mindig ugyanazt mondta, puszilom a családodat. Mondta ezt nekem a szinte kezdő újságírónak, az egyetlen aranylabdás magyar futballista, a Ferencváros báványa, a császár, aki egyébként annyira tudott hétköznapi ember lenni. Ugye a Szépföldi útról járt be a Fradiba dolgozni, a Szentendrei Hévvel, majd metróval, ott nézték az emberek, hogy valóban Albert Florián itt utazik a Héven meg a metrón, akik ezt nem tudták. Aztán a tanúja voltam annak, hogy amikor a 95-ös BL sorozat idején gyakorlatilag a Fradi étterembe se lehetett bemenni, mert mindenki oda próbálkozott bejutni, akkor is neki a legfontosabbak a régi barátok voltak, az a 2-3 szinte gyerekkori cimbora, aki szerényen megvárta a klubház vagy az étterem bejáratánál, Flóri, a császár kiment eléjük, leültek, és ő velük beszélgetett. Nagyon különleges ember volt, igazi úri ember volt. A legsúlyosabb atrocitás, amit fejeztek vele kapcsolatban, a játékvezetéssel kapcsolatban és reklamálás az volt, hogy egyszer az egyik bírónak azt mondta, hogy Spori, betegnek érzi magát? Majd Fenyvesi megvizsgálja. Ugye a csapat balszélső, aki állatorvos volt, tehát ez mondjuk akkor lehet, hogy nem volt egy túlságosan elegáns szöveg, de ennél tovább ő soha nem ment. Amikor megkérdeztem, ugye Varga Zolival való viszonyáról annyit cikkezett a sajtó, és Varga Zoli is sokat beszélt erről, akkor a császár elkerekedett szemmel azt mondta, hogy ő szerette és tisztelte Varga Zolit. Ő nem érzékelte, hogy közöttük probléma lett volna. Hát hogy is lett volna, ő 4 évvel idősebb volt és világklasszis. Zoli meg lehet, hogy egy lázadó újonc, de csak a háta mögött brummogott. És Flóri annyit mondott, hogy egyébként, amikor a szövetkezeti lakásomból a Szépföldi útra költözhettem, akkor mindent megtettem azért, hogy a szövetkezeti lakásomat Varga Zoli kapja meg, és az 50. születésnapomra az első hívószóra hazajött. Nem hiszem, hogy olyan rosszba lettünk volna.
2: Mit jelenthetett számára a Grund, ahonnan elindult? Tehát említettük már Herceg-Szántót, ahol született. Aztán jött ez a bizonyos toborzó itt a Ferencvárosban.
4: Így van, ahogy mondod. A Grunddal kapcsolatban egyszer én megkérdeztem, hogy hát neki könnyű volt, neki talán Grundra se volt szüksége, mert egy Isten áldott a tehetség volt, és tudott mindent. De erre a következőt mondta. Az Isten áldotta született tehetség szólam. Az biztos, hogy a génjénkben hordozunk valamit, de például lőni azt tud rendesen, aki az edzések után megkéri a kapust, hogy maradjon még kint, és addig rugdos neki, amíg bírja. Amit nem szabad sajnálni, az az idő. Mármint, ha futballista akarsz lenni. És azt is hozzátette, hogy Grund nélkül egyesületben csak akkor lehet megtanulni futballozni, ha van kitől. Mert ha a gyerek azt látja, hogy az edzője meg tudja mutatni neki azt, amit ő nem tud, és az edzője sokkal jobban tudja, akkor egyrészt ott van előtte a példa, másrészt ezt a szót használta, emlékszem a császár, hogy másrészt ott van a gyerekben a Dafke is, hogy nehogy már, ha ez az öreg bácsi meg tudja csinálni, akkor én ne tudjam megcsinálni.
2: Minden sportág iránt érdeklődött? Tehát amit már korábban is beszéltünk, hogy ott volt az Üllői úton, ott volt a székházban, mindenkihez volt egy kedves szava, és tulajdonképpen a többi sportágak képviselővel is foglalkozott, mert még arra is emlékszem, hogy a Népligetben, ugye azóta már felújított sporttelepen, hát ott nézte az utánpótlás meccseket, és akkor ott kiszúrta, ha valaki tehetséges volt.
4: A futball utánpótlásban folyamatosan jelen volt, de még aktív játékosként is mesélte, hogy még az edzőtábor is kikéreckedtek, ha nem engedték őket, akkor adott esetben palánkbérlettel kimentek, hogy megnézzék a jégkorong csapat meccsét, mert a jégkorongot téli focinak hívták. A női kézilabda meccseken is rendszeresen ott volt, kis túlzással nem kezdődhetett el úgy meccs, hogy a Flóri bácsi meg nem jelent, és adott esetben nem tolt egy babakocsit, a babakocsiba pedig a leánya Albert Magdi volt, akiből mit ad Isten kézilabdázó lett később. Tehát volt egy olyan fradi család, amelynek a futballisták és a futballisták legjobbja, a vezéregyénységük Albert Flórián is abszolút szerves része volt.
2: Mennyit tudtál meg, amikor beszélgettél vele a feleségéről? Mert úgy tudom, hogy az Irénnel való kapcsolat is egy ilyen különleges történet.
4: Azért volt különleges történet, mert a felesége, aki színésznő volt, gyakorlatilag Flóriért feláldozta a pályafutását. Tehát nyilvánvalóvá lett számára, hogy onnantól kezdve, ha úgy tetszik, két dudás nem fér meg egy családba. Tehát, hogyha valaki megy a világhírnév felé, akkor a másiknak az országos hírnév felé vezető úton azt kell mondania, hogy hát én mostantól azért vagyok, hogy ez az ember kiteljesedhessen. És hogy a család békéje és egysége és fix hátországa meglegyen. És ez a leosztás az érvényben is maradt.
2: Milyen út vezetett aztán a válogatottság? Igen, egyet olvastam, hogy a Hernádi utcai iskolában dr. Lakat Károly volt az egyik tanára, aki aztán később ugye a Ferencvárosnál is edzője lett.
4: Hát igen, ez egy nagyon érdekes történet volt a válogatottsága, mert ugye Flóri 1941 őszén szeptemberében született, de 1959 júniusában már válogatott volt. Tehát még nem töltötte be a 18-at, amikor a svédek ellen már játszott a válogatottban. Van egy nagyon érdekes sztori, hogy amikor először látta a Fradiban Schlosser Imre Slózi, hát a Ferencváros első nemzetközi klasszisa, és hát akkor Albert, hogy mondjam, nem dúzott még az erőtől, akkor Slózi a mellette ülőnek odaszólt, hogy már ide jutottunk, ide jutott a Ferencváros, hogy ilyen Albertekre is szükség van. Na hát erre elég gyorsan rácáfolt. Tehát még a 18-on innen válogatott lett, aztán a harmadik válogatott meccsén már vágott egy mesterhármast a jugoszlávoknak, majd még ugyanebben az évben a komplett nyugat védelmet és a középpályasort úgy elfektette, de szinte a szószoros értelmében, hogy minthogyha babák lettek volna, és így talált a hálóba. Azt gondol az ember, hogy ez egy annyira egyenes út volt, hogy a kikövezett út vezetett a világhírnévig, de nem. Amikor 1959-ben, tehát még mindig abban az évben vagyunk, amikor bemutatkozott a válogatottba, a magyar csapat kikapott a Szovjetuniótól, ezzel nem jutott be az Európa-bajnokság 4-es döntőjébe, akkor volt a következő meccs, az a bizonyos belgrádi jugoszlávok elleni találkozó, és Baroti Lajos bácsi, a szövetségkapitány, behívta Görös Titit és Albert Flórit, és azt mondta neki, gyerekek, itt az utolsó lehetőség, hogy válogatottak maradjatok. Ezt Flóri elég komolyan vehette, mert rögtön rúgott, illetve fejját is háromgólt a jugoszlávoknak, úgyhogy válogatott maradt.
2: Felírtál ide egy nagyon jó szempontot, egész pontosan az egy kérdés, hogy az 1962-66-os VB-n levő csapat ugye meddig juthatott volna centerben Albert Flóriánnal? Ez egy jó kis riporteri feltétel, egy kérdés.
4: Igen, és ez a császárnak örök szívfájdalma volt egyébként. Úgy éreztem én, hogy a 62-es csapatot egy picit azért tagsálta többre, mert azt mondta, hogy akkor a negyed döntőt a szovjet játékvezető Latisev vette el tőlük, ugye Tihi egyértelmű gólját nem adta meg.
2: A csehszlovákok
4: így
2: ellen.
4: Így kaptunk ki a csehszlovákoktól, és így jött létre a csehszlovák-jugoszláv elődöntő, miközben mi a jugoszlávokat 1962-ben visszatekintünk, tehát kb. 30 éve folyamatosan vertük. Tehát a Flóri bácsi úgy gondolta, hogy ha a csehszlovákok ellen tovább jutottunk volna, akkor a jugoszlávok ellen is tovább jutunk, és létrejött volna a magyar-brazil döntő 1962-ben.
2: Chilében.
4: Amiről annyit tudunk, hogy 54-ben megvertük a brazilokat, majd amikor legközelebb játszottunk velük világbajnokságon 12 év után, 1966-ban, akkor is legyőztük őket. Ez persze túlzás lenne állítani, hogy akkor 62-ben világbajnokok lettünk volna, de ez biztos, hogy örök szívfájdalma volt Albert Flóriánnak, és 1966-ban éppen a brazilok ellen mutatta meg, hogy ki ő és mit tud. Azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb meccse, ennek érdemes szentelnünk egy külön pár gondolatot.
2: Igen, mert hogy ezt még a BBC is közvetítette, és ennek azért a felvételeit, ha most le tudnánk játszani, és valaki gyorsan fordítaná, szóval érdemes lenne azt is meghallgatni, azt a közvetítést így angol tolmácsolásban.
4: Így van. Az interneten fenn van ez a meccs, érdemes a BBC-n meghallgatni, megnézni is, de meghallgatni is, mert egészen hátborzongató. Nem csak az, hogy a riporter beszél, mert a riporter is olyasmiket mond, hogy például amikor Mészői felkötött karral visszajön a pályára, akkor az angol riporter azt mondja, hogy azt hiszem, ez a legbátrabb cselekedet, amit életemben futballpályán láttam. És a Liverpoolba, a Goodison Parkba, tehát a régi Everton pályán, most már mondhatjuk itt, hogy a régi Everton pályán játszották ezt a meccset, telt ház. Ugye az angolok nagyon megtanulták tisztelni a magyar futballt, és elkezdődik a mérkőzés. Rögtön az elején iszonyatos nagy lövés száll a magyar kapura, Lima lövi, Gellei Józsi bácsi védi, és a közönség elkezd szurkolni. több tízer torokból hallod, hogy Hungary, Hungary, Hungary. És ugye jön az a csodajáték. Albert Florianra, ahogy te is mondtad, akire sokszor mondta, hogy csípőretett kézzel áll, ezt a meccset végig futotta, végig robotolta, és gyakorlatilag nem tudták elvenni tőle a labdát. Egyébként sem nagyon lehetett tőle elvenni, olyan ösztönös zseni módjára vezette maga alatt, hogy szabályos eszközökkel nem lehetett, mint hogyha egy 10 centis kis póráz lenne a bokájára kötve, és a másik vége a labdán lenne, tehát ő nem szöktette magát hosszan, még véletlenül se. Hol cselekkel, hol csak ritmusváltásokkal, rendszeresen végigment a brazil védelmen. Egyébként a legszebb szólója az egy negyedik magyar gól előtt született, amit nem adtak meg a játékvezetők értetetlen okból, gyakorlatilag végigvitte a pályán a labdát, és leadta Farkasnak, aki lőtt egy hatalmas gólt, de ezt már szerintem kegyeleti okokból a bírók nem adták meg, hogy mégse verjék meg a regnáló világbajnokot 4-1-re, elég lesz 3-1 is. És ezen a meccsen történt az is, hogy a harmadik gólunk után, amikor hozzák a brazilok középkezdéshez a labdát, akkor az angol közönség nyilvánvalóan a magyar csapatnak címezve kórusba kívül, hogy we want more, we want more. A magyarul ez nagyjából még ennyi nem elég, és amikor Albert, mert tényleg annyit futott azon a meccsen, hogy egészen elképesztő, és egy kicsit húzza a görcs a lábát, leül, és szalad behozza a gyúró, akkor a Goodison Park teljes közönség azt kívül, hogy Albert, Albert, Albert. Még most, ha visszagondolok rá, hátborzongató.
2: De nem csak ez, ugye itt a Bajnokok Extrában Albert Florianról beszélgetünk, Ballai Attilával, én Virányi Zsolt vagyok, hanem például a 65-ös VB2 győztes Ferencvárosban is a Torinóban elért a Juventus ellen 1-0-es győzelemben is benne volt. És aztán jön egy nagy váltás, majd a 69-es a sérülés, illetve a 69-et követően, és az a sérülés, ami meghatározta, illetve nagyjából el is döntötte a pályafutása végét.
4: Igen, hát a mai észre visszagondolni arra, hogy nemzetközi kupadöntőt játszik a Ferencváros 1965-ben a Juventusszal, és úgy alakul, hogy a hagyományos oda-visszavágó helyett a Fradinak már amerikai túrára akar menni, egyszerűen nincs ideje lejátszani az oda-visszavágót, és az olaszok azt mondják, hogy jó, de akkor az egy mérkőzés Torinóba lesz, és a Ferencváros belemegy abba, hogy a Juventusszal az oda-visszavágó helyett egy meccsen dönts el a Vásárváros a kupa sorsát, ez a meccs Torinóban van, és a Ferencváros legyőzi ott a Juventust úgy, hogy a másnap pöllaszt napok azt írek, hogy megérdemel győzelem született, az egyénileg jobb játékosokból álló, taktikailag és fizikailag felkészültebb csapat nyert. Olyan szinten ügyeltek Albertre, hogy minden támadásnál ráfigyeltek elsősorban, és lögdösték ki a labdalól, amennyire lehetett az olasz védők, és a győztes gól előtt is tulajdonképpen kilökték Florit a labda alól, aki ment volna a játékvezetőhöz reklamálni, és akkor szóltak neki Rákosék, hogy Flori, ne reklamálj, Fenyő befejelte, hátrányzat, és látja, ja, jó, vezetünk egy nyúra, akkor nem reklamálok. Így is maradt. És aztán jött az a bizonyos 1969-es meccs Dániában, a világbajnak is elejtező, amikor a dán kapus Engedár ráugrott a lábára, hogy mekkora a sajtó felelőssége, az nagyon megmutatkozik ebben a szituációban. Előtte a Népsportban született egy írás arról, hogy a Flóri már úgy visszavesz, már igazából takarékon játszik, hogy csípőre teszi a kezét, hogy megáll a félpályán, hogy nem megy bele kemény szituációkba. Azt mondja, hogy ő ezután igazából ki se akart menni Dániába, mert érezte, hogy valami baj lesz, valami nem lesz rendben. És hogyha nincs ez a cikk, akkor azért az elveszett labdaért már valószínűleg nem indul el így. Gyakorlatilag a kapus a térdét is tönkretette, de kis túlzással a pályafutását is ketté törte, mert bár ez 1969-ben történt, és 74-ig még aktív volt Albert Florian, De
2: utána már nem ugyanaz az Albert nem. Florian volt, akik látták.
4: Így van. Ez már nem az ezt Albert mondták. Florian volt.
2: Igen, így igen. Te is meg tudod ezt erősíteni tulajdonképpen, igen, hogy igen. Albert Florian, és hát ahogy mondod, ennyi múlik, hogyha ott egy kicsit még olyan császárosabb, és nem figyel arra, hogy mit írnak róla, de akkor meg nem Albert Floriannak hívták volna. Mi történt vele 1974-et követően, haláláig, tehát játékos pályafutását követően?
4: Azt ő mindig is mondta, hogy ő felnőtt csapatnak az edzője soha nem szeretne lenni, mert úgy érezte, hogy elsősorban a gyerekeket tudja tanítani, és a gyerekek azok, akik formálhatók. És az egy nagyon szép árszpoétika, inkább árszumánája volt, hogy az edzőnek egyet nem szabad a gyereknek hazudni. Mert onnantól kezdve a gyerek soha nem fog hinni neki, és ő aztán, ha valaki, akkor ő aztán soha nem hazudott. Ott élte az életét a Ferencvárosban. amikor még az angol uralom, én ezt így hívom, ezt a 2000-es években, ezt a nagyon méltatlan időszakot, az angol gyarmatosítás időszakát, amikor a klubház átépítése miatt Albert Floriannak a mosókonyhán keresztül kellett bejárni a saját irodájába, és ezt szóvá tették neki, hogy hogy viseli, akkor is egy nagyon elegáns gesztussal azt mondta, hogy hát akkor a mosókonyhán átjövök, legalább tiszta lábbal lépek be a klubházba. Az akkori vezetőedző Bobby Davison, ő volt az, aki ugye a meccseken stoplis cipőbe rövid gatyába rohangászott értelmezhetetlen módon. Nagyon szűk.
2: Jól megkülönböztethető lehetett.
4: Igen. Ültünk bent egyszer ebbe a bizonyos, ahogy azt Flóri bácsi mondta, vigadó szobába, ahol Szűcs Lajossal és Rákosi Gyulával, a két barátjával ültek. Ott ültek hárman, és megtiszteltek azzal, hogy beengedtek, én is ott ültem velük, és beszélgettünk, és csak ilyen szűk körbe mondta Flóri, hogy Bobby Bohóc. Ez Bobby Davison volt az edző. Egyébként soha se saját csapatra, senkire rosszat, széles nyilvánosság előtt nem mondott. Egyszer volt egy olyan borzalmas meccs, amikor a Fradi hazai pályán kikapott a Pécstől, momentum nélkül. Rezzenéstelen arccal nézte végig a teraszon, a régi klubháznak a teraszán a meccset. Persze próbáltak tőle nyilatkozatokat kicsikarni, a meccs után odajött hozzám, és a fülembe súgta, de csak ennyit, hogy te, mi azt a Pécset egy jó kapussal és három mezőnyjátékossal megvertük volna. Körülbelül ennyi.
2: Albert Florian halála mennyire ért váratlanul?
4: Döbbenetes volt. Amikor a 70. születésnapjára készítettem vele egy interjút a Magyar Nemzetnek, akkor megkérdezte, hogy mikor fog megélni az anyag, és amikor mondtam, hogy 3 nappal a születésnapja előtt, akkor azt mondta, na de hát várjál már, azt meg is kell még érni. És mondtam, hogy jó, de hát 3 nap, hát nem mondom, hogy érzett valamit. Ugye másfél hónappal a 70. születésnapja után hunyt el.
2: 2011. október 31-én.
4: Így van. Gyakorlatilag túl a sikeres műtéten, egy szövődmény miatt. Amikor soha nem fejtem a szituációt, ébredtem fel Soltvadkerten a rokonoknál, és reggel egy barátom hívott, és csak én mondta, hogy meghalt a császár. És egyszerűen, de csak így, meghalt a császár. És onnantól kezdve nem tértem magamhoz, nem akartam elhinni. Ezen az interjún, amikor a 70. születésnapján beszélgettünk, akkor abban maradtunk, hogy hát most a gyerekekről kevesebb szó esett, de hát majd akár a kis Flóriról, akár Magdiról, majd mondtam én, majd beszélgetünk a 75-en. És akkor egy ilyen igazi albertes mosolyal azt mondta, hogy hát várjál majd, azért azt még meg is kell érni, mert igaz, hogy most 70 éves leszek már, és mondhatnám, hogy szép volt, jó volt, elég volt, de elég még nem volt, mert nagyon szeretek élni. Mondta ezt, és onnan még másfél hónap adatott meg neki.
2: A Bajnokok Extrában, itt a Nemzeti Sportrádióban Ballai Attilával beszélgettünk Albert Flóriánról, Virányi Zsolt köszöni a figyelmüket.
0: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától. A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa 4-es döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four 4-es döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás június 3-án szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szűcs Miklós szerkesztő, valamint a hangmérnökök Antal Rihárd és Jánbor Tamás nevében is számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Szó lesz vívásról, hiszen vívóválogatottunk edzőtáborba vonult az év egyik legfontosabb versenye az Európa-bajnokság előtt. És hallhatnak beszélgetést az eltiltása után visszatérő Kun Annával is. Emellett előre tekintünk a pénteki Magyarország-Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzésre, és szó lesz a Veszprém és a Szeged kézilabda csapatainak versenyfutásáról. Érdemes lesz tehát velünk tartani. De akkor kezdjük is vívással. Június 16-án kezdetét veszi a vívók Európa-bajnoksága. Múlt hét csütörtökön a kerethirdetés is megtörtént. Idén 5 újonccal vág neki a csapat ennek a kontinens riadalnak. De a kerethirdetés után Bocskó Gábor szövetségi kapitányt kérdeztem a balatonboglári edzőtáborban a kijelölt csapatról.
2: A férfi párbajtor válogatott volt az utolsó, aki a ma délelőtti edzést befejezte. Itt Bükli-től jött a kérdés oldalról, hogy ez most azért van, mert 18-ak lettek a fiúk csapatban legutóbb. Minek köszönhető, hogy most ők végeztek utoljára?
3: Nem feltétlen, igazából egy új struktúra van kialakulóban, egy újfajta edzésmódszert szeretnék bevezetni. Egy elég hossza délelőtti program van, amivel több állomáson keresztül megyünk. Baromi megterhelő a koncentrációban, a figyelem fenntartásában, és ezért is az egyik legfontosabb, ahogy a versenyen is fontos, viszont egy délután meg lazább lesz nekik, úgyhogy ez a része azért fontos, ugyanúgy 9-kor kezdődünk, mint a versenyek, és folyamatos fókuszt igényel.
2: Ebben az edzőtáborban is azért vannak

0: külföldi versenyzők, itt a franciák és a németek is, hogy most ismét külföldiekkel készül a csapat?
1: Ez volt az igény a kardozók részéről, nálunk pár vagy többen most csak mi vagyunk. Egy együttműködés, ahogy volt ez márciusban, pár vagy többen az olasz és a franciákkal, most a kardozóknál van ez, próbáljuk összerakni, amink van, és tanulni egymástól, hogy ott maradjunk a csúcson.
0: Múlt egy csütörtökön megtörtént a kerethirdetés, ugye őt újonc került a csapatba, kezdjük a hölgyekkel, Spíz Anna. Az önévét azt gondolom azért nem is kell magyarázni, már ugye a korosztályos versenyeken nagyon kiemelkedő volt, és fel a csapatba is, amikor bekerült, akkor nagyon könnyen be tudott illeszkedni, és ugye egyéniben is legutóbb szerzett egy Grand Prix ezüstöt. Milyen most ő a csapatban?
1: Baromi tehetséges versenyző, akinek nagyon jól sikerült az átmenet a junior és a felnőtt korosztály között. Szerintem már most a felnőtt EB-n, VB-n valamelyik közül szerintem érdemes is tud lenni. Reméljük, hogy össze is fog tudni neki ez sikerülni, összejön neki. Csapaton is többször beletvetve, befejező pozícióba is beletvetve, és tisztességesen helyt áll. Egy kis rutint még tud hozzászerezni, klasszis versenyző lehet.
0: Női párbajtőrben Borsodi Emma, ugye tagja volt ugye a Vancouveri ezüstöt szerző csapatnak, illetve most legutóbb ugye Franciaországba hoztak egy bronzérmet. Hogy látod az ő teljesítményét?
1: Emma berobbant most idén, az előző években azért annyira nem sikerültek nekik a versenyek, inkább hazai versenyeken, de most a nemzetközi szinten is most már jó eredményt tudott elérni. Megküzdött a helyéért világkupán, ugye odaért, most már a hazai GP-n is, úgyhogy végre van olyan nemzetközi eredmény, ami mutatja a női párbajtőr erősödését, hogy már nem a hazai versenyek alapján tud valaki válogatott lenni, hanem a nemzetközi világkupa döntőkkel, vagy 16-okkal lehet odaérni, ami szerintem rendkívül fontos.
0: Női törben két újonc van, Papjászmin Kollár Anna. Itt is ugye tavaly éppen hasonlóan itt van pontás, hogy kiindul csapatba, kiindul egyéniben. Miért döntöttetek így?
1: Mindenképpen szeretnénk azt, hogy kipróbálni olyan tehetséges junior fiatalokat, akik a csapat hasznára tudnak lenni. Ebben a felállásban vívtak többször az idején a válogató vagy világkupa versenyeken, és egész jól el tudtak állni. Papjászmin Isztambulban nagyon jól vívott, nagyon extrát vívott. Bízom benne, hogy ott is továbbiakban, az EB-n is be tudja bizonyítani. Kell egy kis frissítés a csapatnak.
0: És ez minden köszönhető, hogy a törözők most nincsenek itt, vagy hogy a három fegyver nem együtt készül?
1: Hát tavaly is így készültünk a törözők, meg ugye Budapesten vannak egy nemzetközi edzőtáborban, úgyhogy jövő héten már csak a fiúkard lesz itt. Mi megyünk föl Budapestre, a Gerevics Aladár sportcsarnokba, úgyhogy ott már velük leszünk együtt.
0: De viszont egyedüli férfiként Dalos Benedek debütál. Ugye talán egy párban Tóth Bertalannal volt a legesélyesebb arra, hogy bekerüljön a három másik versenyző.
1: Hát inkább a bíró húva, csak ő sérült.
0: De minek köszönhet, hogy végül azért Dalos Benedek került be a csapatba?
1: Vezetőedző benne látta azt a potenciált, aki csapaton tud friss megújulást adni a csapatnak. Egy friss fiatal versenyző, aki az új hullámot képviseli. Bízunk benne, hogy ezt be tudja váltani, és kiegészítve a rutinosabb versenyzőket, hasznos tagja lesz a csapatnak.
0: Az elmúlt évekkel ellentétben azért szinte most teljes egyetértésben történt meg ez a csapathirdetés. Ez annyira egyértelmű volt, hogy ezek a nevek indulnak majd az Európa-bajnokságon?
1: Azért a szakmai testületen volt erről polémia és beszélgetés, és szakmai érdekek ütköztetése, átbeszélése, de a végén egységesen így döntöttünk. Meg kell vizsgálnunk minden szegmensét ezeknek a dolgoknak, mert áprilistól jön a kvalifikáció. Látnunk kell azt, hogy kik lehetnek azok a versenyzők, akik ki tudják vívni ezt a kvótát.
0: Most meg ebben a két hétben mind lehet dolgozni. Mit látsz még hiányosságként?
1: Nagyon sok mindent már nem lehet. Gyakorlatilag megyünk tovább a világkupa szezonnal. Jobb lett volna egy kisebb pihenőt adni még a versenyzőknek, és külön felkészülni erre. Ez most lendületből megy. Bízom benne, hogy ez a lendület még kitart.
2: Férfi kardozóink a szokásoknak megfelelően éremért utaznak Franciaországba. A korábbi évekhez képest van változás a csapat összetételében. Erről és az előttük álló munkáról Nemcsik Zsolt vezetőedzőt kérdeztem.
0: Gémesi család most nem került be a csapatba, ez minek köszönhető?
3: Az szezonjának köszönhető, tulajdonképpen nagyon gyenge éve volt sajnos, és így született az a elhatározás, hogy megpróbálunk fiatalokat esetleg megosztva betenni az ő szerepkörébe. Ezt a családdal megbeszéltem, látta és elfogadta, én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk neki, és továbbra is jelen van, és segíti az edzés munkájával a többieket, a fiatalokat, a tanácsaival, a példamutatásával, úgyhogy nagyon szépen köszönjük neki ezután is minden, és hát jövőre új év lesz, és majd eldöntő, hogy szeretné ezt folytatni, és újra nyitva vannak a kapuk.
0: Igen, mert azért, ahogy te is mondtad, ő is itt van az edzőtáborban, és azért folytatja a munkát, de hivatalosan még nem fordított hátad a válogatottnak, illetve nem mondta azt, hogy vége a karrierének, szóval ezek szerint akkor még jövőben számíthatunk rá esetleg.
3: Nem, sőt, hát az a helyzet, hogy a feleségével beszélve, ő ezt is szájából adom át, merem átadni ezt a történetet, azt mondták, hogy hát ha nem raknak be a csapatba, legalább többet leszel itthon, erre így föltette a mutatóját, és azt mondta, hogy azért nem bízzál ebben annyira, mert az edzőtáborokban ott leszek.
0: Úgyhogy igen, amit látjuk, azért még nagyon keményen dolgozik, mint hogyha belkerült volna az EB-re utazó keretbe, viszont ugye a helyére Dalos Benedek került be. Miért pont az ő személye? Mert az utóbbi időben próbálgattál te is fiatalokat, Tóth Bertalant is, akár Bíró Huba is nagyon jól teljesített az utóbbi időben. Miért pont Benedek került be a csapatba?
3: Hát ugye ott kezdődik a dolog lényege, hogy nekem kettős feladatom van, egyrészt meg kéne tartani ezt az eredményességet, amin a karcsapatról lévén szó, egy EB arany és egy VB ezüst érem, kötelez bennünket arra, hogy ezt próbáljuk is fenntartani, ezt a színvonalat. Másrészt meg kell próbálni minél jobban felépíteni azokat a fiatalokat, akik majd az idősebb versenyzők helyébe léphetnek. Na most ez nem tart még ott sajnos, ahol én szeretném, tehát egyelőre nem nagyon tudunk olyan szintű eredményt elvárni ezektől a fiatal srácoktól, mint amilyeneket az idősebbek hoznak. Ezért nehéz dolog. Három fiatalon gondoltam, ról gondoltam, hogy ebbe a szerepkörbe hely tud majd állni. Bíró Huba sajnos sérült, térdével problémák vannak továbbra, és lehet, hogy újra meg kell operálni. Hát tudok derülni nem sokára, úgyhogy őre most nem számíthatunk. A másik két srác között szerettem volna valamilyen módon megosztani, Tóth Bertalan és Dalos Benedek között szerettem volna megosztani a szereplőket, még pedig azért, mert minél több lehetőséget akarnék adni a fiataloknak, hogy lássák azt, hogy igenis van esély bekerülni ebbe a kardválogatottba. Most úgy alakult, hogy az EB-re a szakmai testület felvaló megbeszélés után a Dalos Benedek került be. A világbajnoksággal még egyre nem foglalkozunk, de elvileg a Tóth Bertalan fog majd a VB-re bekerülni, de ezt mondom, még nem hivatalos, és meg kell várnunk fel az Európa-bajnokságot.
0: Azt tudom, hogy a szezon elején is mondtad, hogy azért fontos dolog, hogy szerezzetek pontokat, és hogy a pozíciótokat megtartsátok. Azért szerencsére a csapat így a szezon során szerezte az érmeket, a dobogos helyezéseket. Ennyire jól bírja még tényleg az a másik három húzó ember ezt a terhelést? Hogy látod egyébként hogy az egész csapatnak a teljesítményét ebben a szezonban?
3: Nagyon óvatosan kell adagolnunk pontosan azt a terhelést, mert hát idősebb versenyzőknek a regenerációjára jóval több figyelmet kell fordítani. Azt gondolom, hogy nem lettek rosszabb vívók, az a szezon elején ugye bukdácsoltunk egy kicsit, nem úgy sikerültek a versenyek, de az utolsó kettőn egy bronz és ezüstérmet szereztünk, ami jó és biztató az Európa-bajnokság előtt. Nagyon vigyáznunk kell egyelőre ezekre a versenyszínkre. Ugye Szilágyi Áronra, Szatmári Andrásra és Rappisztiára gondolok. Neki kell ezt az eredményességet egyelőre megtartani, és hát ezen dolgozunk, illetve hát a válogatottnak továbbra is célja a címének a megvédése ezen az EB-n. Azt gondolom, hogy egyelőre itt az első hét, a felkészülés első hetén vagyunk túl lassan, még nem teljesen. Egyelőre minden a megadott paraméterek szerint zajlik.
0: Azt, hogy a regenerációra odafigyeltek, az mit jelent pontosan, mert mint ha Bíró Hubát is említetted, ő is azért problémákkal küzd. Azért ahhoz képest, hogy viszonylag fiatal válogatottunk van, mondjuk a többi fegyvernemet tekintve is, nagyon sokan küzdenek sérülésekkel, akár térsérülésekkel. Szóval ezt nem lehetne valahogy megelőzni?
3: Most itt az edzés vége felé mindjárt következik a prevenciós tréning, tehát igyekszünk odafigyelni ezekre. erősíteni az izületek körüli izmokat, amik átvehetik esetleg a terhelést. De hát ez óhatatlan, a vívás nagyon terheli az alsó végtagot, és hát főleg, hogyha kemény pástokon, betonra letett pástokon kell végigvívni egy hétvégét mondjuk, az a kardvívásban nagyon-nagyon megterheli a boka és a térdizületet. Úgyhogy próbálunk ellene tenni nyilvánvalóan, illetve a gyógytornászok segítsége elég engedhetetlen, azt gondolom, ma már nálunk is. Illetve az erőléti edzőknek a felkészültségével azt hiszem nem tudok egy rossz szót sem szólni, úgyhogy mindenki remek fizikai állapotban is van. Neki köszönhető ez, hogy egyáltalán valaki 36 éves koráig ki tudja húzni ezt, és ilyen szinten tud még vívni, az biztos, hogy szinte kizárólag a fizikai felkészítésnek az érdeme. Meg hát nyilván az, aki elvégzi szorgalmasan ezeket az edzéseket. Úgyhogy ezekkel tudunk versenyben maradni. Nyilván egy bizonyos kor után már, hogyha úgy kezd fel, hogy nem fáj semmit, akkor meghaltál. Tehát, hogy ez azért egy ökölszabály az élsportban, és ez ugye nem a 60 éves kort jelenti, hanem inkább a 30-at. De hát csináljuk és megyünk tovább.
0: Na de most a srácok ugye nem egyedül gyakorolnak, vagy már mint hogy vannak külföldek is a magyar válogatottan kívül, a franciák is vannak és németek is, ez kinek kérésére történt, hogy akár a francia válogatott ide jöjjön?
3: Ez egy nemzetközi megállapodás volt, legalábbis a férfi kardról tudok ugye beszélni. A franciákkal és az olaszokkal ültünk le a szezon elején, és egy oda-vissza alapon történő edzőtáborozásról kötöttünk megállapodást szóban nyilván. Aminek most itt az egyik elemét láthatjuk, a világon is a vezető francia válogatottat, akik a döntőt vívtuk az múltkori kairói világkupa versenyen, látjuk vendégül. Mi már voltunk Párizsban, februárban. Az elmaradt padovai verseny előtti felkészülésünket szolgálta volna az, és nagyon-nagyon fontos a része a programnak a nemzetközi edzőtáborozása. Sokkal nagyobb intenzitás van, sokkal többféle akciót, olyan akciókat tudunk gyakorolni, amit egymás között már annyira nem ismerik egymást tövérőhegyére a srácok, itt meg egy új impulzust kapnak, és olyan erős ellenfelek ellen, akik aztán tényleg a világ legjobbjai közé tartoznak, úgyhogy ezek a megállapodások sarokkövei gyakorlatilag a szakmai programomnak nekem is, meg hát szerintem ezt azért nem csak én csinálom így, hogy ezért láthatjuk a női kardozók mellett most éppen a német válogatottat.
0: Tehát, hogy te is említetted, ez a francia válogatott bivaj erős, nekem kicsit úgy tűnik, hogy most ők lesznek azok a élcsapat, vagy nem tudom, hogy fogalmazza, ami tavaly az olasz válogatott volt. Mert az olaszokkal kerültünk nagyon sokszor össze finálékban, most azért a franciák ebben a szezonban tényleg nagyon erősek lettek.
3: Erősek voltak, ők mindig csak elrontották a világversenyeket. Pont az olaszok verték meg őket egyébként, ha jól emlékszem. Úgyhogy erősek voltak ők mindig, most nyilván arra készülnek, hogy nem csak a világkupa versenyeket akarják megnyerni, hanem a világversenyeket is, tehát az EB-t és a VB-t. Ez nem csak azon múlik általában, hogy milyen az abszolút tudása egy vívónak, hiszen ők nagyon magas szinten vannak, hanem azt, hogy mit tud abból kihozni a kérdéses napon. Hát azért itt ez nekik nem annyira ment, úgy láttam az elmúlt világversenyek során. Persze nagyon jó vívókból állt, tehát bármikor lehet az, hogy lekaszabolják a mezőnyt, és senki se ér a nyomukba. De hát ezért is vagyunk itt együtt, készülünk, hogy minél jobban megismerjük őket, egyelőre ők vannak előrébb, de a legutóbbi mérkőzésünk olyan volt, hogy a közepén nagyon vezettünk is, tehát hogy a végére elfáradtak a srácok egy kicsit. Ezért is edzőtáborozunk, hogy ez ne történjen meg legközelebb.
0: Sebastian Patrisszal beszélgettem, és egyébként neki most hazai pálya lesz az Európa-bajnokság, ráadásul, ami külön motivációt is jelent. Ők egyértelműen kimondják, hogy az aranyért mennek, az EB-n is, a VB-n is.
3: Teljesen logikus számukra, hiszen ők vezetik a világranglistát, az elmúlt világkupa versenyeket szinte kizárólag, nem azért nem, de legalább kettőt vagy hármat nyertek idén, nem is tudom. A legutóbbit ők nyerték, tehát miért ne mondanák azt, hogy ők az aranyért mennek, ahogy mondtad, hazai pályán, mit is mondhatnának mást. Hát mi is ezt mondjuk, úgyhogy ebből még lehet, hogy lesz majd egy komoly mérkőzés.
0: Itt az EB előtt két héttel milyen jellegű munkára van még lehetőség, mit lehet ilyenkor még csiszolni?
3: Gyakorlatilag minden. Taktikai elemeket nyilván próbáljuk súlykolni, azt, amire szükség van a mai kardvívásban. Fizikai edzések is nagyon fontosak. Prevenciós edzések is nagyon fontosak, oda kell figyelni egy picit a hangulatra is, tehát lesz majd megint egy pici sportjáték, pattog a labda is, tehát hogy nem lehet csak magát a sportot úgy űzni, hogy nincsenek mellette kiegészítő dolgok. csapatépítő elemek, úgyhogy ezekkel mind-mind foglalkozni kell. A következő héten ezt most már magunkban, tehát már csak magyarok leszünk, még jobban össze lehet csiszolni, és akkor kell a végső sportformát kialakítani, és utána mehetünk tulajdonképpen az EB-re.
0: Viszont ami érdekes volt, hogy a legutóbbi világkupán, hogy a Szilágyi Áron ismét befejező ember volt. Tervezel még hasonlót, így az Európa-bajnokságon és vagy a világbajnokságon?
3: Egyszer volt befejező ember ugye a 4 mérkőzésünkből. Az egy taktikai döntés volt, már régebb óta forgott a fejemben egy ilyen, hogy az állandó befejező emberünket, a Rapp Krisztiánt, aki általában remekül megoldja ezt a feladatot, most Korea ellen megcseréljük, és visszakerül Áron ebbe a pozícióba. Kétszer kaptunk ki Koreától ebbe a szezonban a világkupa versenyeken. Gondoltam, hogy harmadszorra már ne kapjunk ki, ugyanúgy állunk föl. Nem biztos, hogy ezért kaptunk ki, vagy nem is biztos, hogy ezért nyertünk, de tény, hogy a srácok remekül megoldották a feladatot.
0: Hogy lehet felkészülni arra, hogy mondjuk a ne érjen olyan meglepetés, mint tavaly Olaszország ellen akár a VB döntőben?
3: Még ezt nem említettem, de van egy olyan része is a felkészülésnek, ahol videóelemzéseket végzünk. Van egy kis edzői tímünk, aki komolyan elemzi, leírja a látottakat, és kitaláljuk az ellenük való vívásnak a taktikáját, tehát hogy azt milyen akciókkal lehet őket legyőzni, és ezeket gyakoroljuk itt edzésen. Tehát van egy ilyen része is. Nyilván az olaszok minket a világbajnokságon egy újfajta taktikával megleptek. Teljesen máshogy hívtak, mint előtte egy hónappal az EB-n, ahol simán legyőztük őket. Itt meg ők győztek le gyakorlatilag simán. Úgyhogy az ilyen meglepetésekre is most már igyekszünk fölkészülni. Ez is ilyen fegyverkezési verseny, vagy hogy mondjam. Tudnak-e olyan váratlant húzni, amire mi abban az adott pillanatban nem tudunk jól reagálni, vagy mi tudunk esetleg olyat húzni, amire ők meg nem tudnak jól reagálni. Tehát ez mindig a pillanatnyi forma, pillanatnyi idegállapot kérdése. Vívás egy idegsport, másodpercek alatt kell dönteni, és tized másodpercek alatt végrehajtani azt az akciót, ami győzelemre vezet, találatot adni, anélkül, hogy találatot kapjunk, ugye ez a vívás lényege. Ez tényleg olyan gyorsan dőlnek el ott a dolgok, hogy sokszor még mi is vitatkozunk arról, hogy mi történt a páston. Hát ezekre kell készülnünk, és akkor meg lehet az, ami tavaly nem jött össze.
2: És akkor most következzen a már előbb is említett háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron. A riporter Cifra Boróka.
0: Két hónappal ezelőtt csak párbajtőrözőink edzőtáboroztak itt Balatonbogláron, most viszont itt áll mellettem Szilágyi Áron is. Áron, hogy telt ez a 3,5 órás edzés, amit itt lenyomtatok?
4: Annyi volt? Nem számoltam őszintén, de most
0: mi
4: ezt a délelőttet megnyomtuk.
0: Néztük itt a 26 fokban kint.
4: Igen, szerencsére egy picit hűvösebb van az életteremben. Jól telt. Itt vannak a franciák, vendégeskednek nálunk, és ez mindig egy kicsit ilyen pesdítő, üdítő, mert hoznak egy kis új szint az edzésekben, nem csak egymást kell folyamatosan karddal vernünk a páston. Úgyhogy ez most egy kifejezetten vidám, jó hangulatú, de nagyon hasznos hét. Tehát közel vagyunk az Európa-bajnoksághoz, úgyhogy még egy-egy ilyen hosszabb, keményebb edzés belefér, de most már inkább hegyezzük a formát.
0: Mi a kedvenc részed ezekben az edzőtáborokban? Lesz Balatonba csobbanás? Nem tudom, mi a személyes preferencia?
4: Szerintem ahhoz picit hideg a víz, úgyhogy lehet, hogy a lábujjam végét berakom, belépek vele, de maximum ennyi. Meghagyom a bátrabbaknak, fiatalabbaknak. Én nem tudom, kávézgatok, pihenek, olvasgatok. Én nagyon nyugdíjas tempóban élem az életemet itt az edzőtáborban.
0: Hogy néz ki egy ilyen edzőtábori nap? Ugye láthattuk a reggeli edzést, a kávézásodat is láttam. Már most azért már 12 van, hamarosan jön az ebédidő?
4: Igen. Én most innen egyből ebédelni megyek, utána egy kis délutáni pihenő következik, aztán megjövünk vissza, nem is olyan sokára, 2-3 óra múlva a délutáni edzésre lesz lábmunka, iskolázás, hát megpróbáljuk színesíteni a programot, nem csak vívással, itt a válogatott keretedző, meg itt van az én edzőm is. Este pedig igazából visszamegyünk, vacsorázunk, én a masszőrönkhöz, Csorba Rolihoz bevettem magam, hogy javítson meg, rakjon újra össze, hogy a holnapi nap is használható legyek, és akkor indul újra holnap minden előről.
0: Milyenek a kilátások az Európa-bajnokságra, és milyen az, hogy Dalos Benedek lesz most ott a csapatotokban?
4: Dalos Benedek most a fiatal feltörekvő, aki most beverekedte magát a csapatba, hát kíváncsian várom, hogy hogyan fogja tudni megvetni a lábát. Most az elmúlt két világkupán velünk volt, kevés szerephez jutott, de lehet, hogy ez könnyen megváltozhat az Európa-bajnokságban, meglátjuk. Várom nagyon a versenyt, mert tavalyról nagyon szép emlékeim vannak, egyéni ezüstérem, csapattal megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy nem azt mondom, hogy védeni megyünk a pontjainkat, de ezekkel a szép, pozitív emlékekkel én nagyon, hogy is mondjam, motiváltam meg, lelkesen vetem bele magam az EB-be.
0: És nem csak az EB következik, hanem Hongkongban a világbajnokság. Oda is hasonlóak az elképzelések, majd az EB után kicsit változtattok a dolgokon, annak függvényében, hogy sikerül, vagy már így egyszerre a kettőre készültek.
4: Én próbálok a világbajnokságra még nem gondolni, tehát nem lehet egyszerre egy EB-re meg egy VB-re is felkészülni, az ember feje összezavarodik. Tehát most az Európa-bajnokság következik, Párizsba utazunk, ott kell helytállni. Hazajövünk, lesz egy szűk hét pihenőnk, amikor vívni nem fogunk, tehát próbálunk regenerálódni fejben is, mentálisan is.
0: Szükség van arra a kettő.
4: Abszolút, igen, hogy átálljunk, hogy most egy nagy versenynek vége van, és következik egy még fontosabb, mert a világbajnokság mégis az év legfontosabb versenye. Igazából nem is értjük, hogy miért van ilyen közel a kettő egymáshoz, az általában a sportágban nem így szokott lenni, de nálunk hagyományosan ez most már évek óta így alakult. De mindegy, ez a feladat, ezekkel megbirkózni, és megpróbálunk ezt ennek minél jobban megfelelni.
0: Kicsit most így a mentális állapotot említetted, de akkor a fizikális állapotot is említsük meg, hogy csúcsforma közeli állapot, hogy érzed most.
4: Ilyet nagyon óvatosan mondunk a vívósportban, mert ez óráról órára, percről percre változhat. Úgyhogy amikor vívok egy jó asszót, már rögtön arra gondolok, hogy ezt a formát vajon át lehet-e menteni a következő asszóra. Fizikálisan azt érzem, hogy rendben vagyok, tehát azt a munkát Kisáron erőnléti edzővel elvégeztük az év alatt, ami szükséges ahhoz, hogy jó állapotba kerüljek az EB-n is, meg majd a VB-n is. Szerintem innentől már a sporták specifikus, a sportszakmai munka, tehát a vívás, a taktikai felépítése az asszóknak, a finom hangolása a dolgoknak, az fog előtérbe kerülni, és az is fogja eldönteni majd, hogy sikeres lesz ez az EB-n, meg a VB, hogy ebből mit tudok kihozni.
2: Most pedig következzen egy EB újonc. Borsod Jemma a női párbajtőrcsapattal első felnőtt Európa-bajnokságára készül. A verseny előtt Cifra Boróka kérdezte.
0: Örülök, hogy tudsz még így nevetni egy 3 órás balatonboglári reggeli edzés után.
5: Jól telt egyébként. Most egy kicsit más struktúrában edzünk, mint korábban. Kicsit hosszabbak az edzések, és a délutáni az pedig csak kondi. Annak örülök, hogy így egy hosszabb vívás jut egy napra. Egyelőre még van energiám, de majd a hétvégére megnézzük, hogy ez hogy alakul.
0: A szezon során Vancouverben ezüstöt nyertetek, Párizsban bronzérmet, úgyhogy hogy érzed erre az Európa-bajnokságra? Így bronz, ezüst, ezüst, bronz, de merre felé halad ez
5: egy jó keretes szerkezete volt így a világkupáknak. Ugye az első csapat világkupán volt egy ezüstünk, és a végén meg egy bronzunk. És úgy zártuk le egyébként a Szent Móri versenyt, hogy az egy nehéz nap volt, és hogyha ott így tudtunk vívni ilyen együttesek ellen, akkor ez egy mindenképpen jó előjel így a közelgő Európa világbajnokság előtt.
0: A felnőtt Európa-bajnokságon újoncnak számítasz, azonban van már Európa-bajnoki tapasztalatod, és nem csak hogy tapasztalatod, hanem érmet is nyertél. Milyen esélyekkel vágsz majd neki ennek a felnőtt Európa-bajnokságnak?
5: Amikor én indultam, még az utánpótlás EB-kről meg VB-kről beszélünk, alapvetően teljesen más kávéház volt, ott azért kevésbé rutinos, kevésbé kiforrott versenyzőkkel vívtam, én magam is kevésbé voltam az, és hát talán ezt is jelzi az, hogy idénre sikerült talán kifornom annyira, hogy ki tudjak jutni egy ilyen európai és világbajnokságra. Úgyhogy hát bízom benne, hogy egyébként amit a szezon második felében mutattam így egyéni vívás terén, azt át tudom menteni így a kontinens meg a világbajnokságra is.
0: Az egyébként segíteni fog, hogy az U23-as Európa-bajnoki tapasztalatod azért mégiscsak Európa-bajnokság. Hogy van már ilyen?
5: Hát az is, azért az egy kicsit, az is régebben volt. Szerencsére egyébként az ellenfelém, akkor ott az ellenfelém voltak, még mindig vívnak, szóval segít bizonyos szinten, de szerintem azért ebbe a felnőtt közegbe bele kell, tehát ezt meg kell tapasztalni, ilyen nyilván még nem volt, úgyhogy ezzel nekem, erre nekem is készülnem kell, és ezen dolgozni, hogy amikor oda állok, akkor bár felnőtt rutin hiány, de mégis úgy tűnjek, mint aki igazán tapasztalt már és
0: a helyszín szempontjából azért Franciaország jó esélyekkel kecsegtet.
5: Örülsz neki, hogy Franciaországban rendezik? Mert ugye arról volt szó, hogy Tallinnban lesz megrendezve az Európa-bajnokság, aztán itt...
0: Egyébként mind a két helyszín így kedves nekem. Tallinnban ugye korábban világkupáink voltak minden évben, úgyhogy az a helyszín is ismerős. Az a helyszín is ismerős már Párizs, meg ugye a közeli versenyokán. Nyilván az egy másik részén volt Párizsnak, de jó lesz azért oda visszatérni, így hogy ilyen szép emlékekkel távoztunk onnan. De azért Tallinn is egyébként egy tök jó opció lett volna.
2: A hazafutás hamarosan folytatódik, most azonban következzenek a hírek.
6: Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Észt vezető edzője lett a DVSC-nek, Magyarország kész újraépíteni a magyar-francia kapcsolatokat. Borongós esős időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A debreceni VSC az Észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Megvan a Csíkszereda új edzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a Facebook oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi hírét. A Kecskemét és a Nyíregyháza a korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. A selejtezőből indult lengyel Maja Hvalinská bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe, miután két játszmában 7-5, 6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinszkaját. A magyar válogatott Glembocki Zóra a Nantes röplabda csapatában folytatja pályafutását. A francia klub honlapjának beszámolója szerint a 26 éves szélsőtő egy idényre írt alá a két éve még bajnokok ligájában szereplő, majd csődbe ment csapathoz, amely a gazdasági nehézségek után idén jutott vissza az élvonalba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Oroszország folytatja az ukrajnai háborút, hogy megelőzze az olyan támadásokat, mint amilyen hajnalba érte Szentpétervárt, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, az ukrán támadásokra adott orosz válaszok szisztematikusak lesznek. Szentpéterváron délelőtt 59 ukrán drónt lőttek le, miután a városban elkezdődött a Nemzetközi Gazdasági Fórum, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz majd. Irán drónokkal támadta a Kuvait nemzetközi repülőterét, egy ember meghalt, több mint 60-an megsebesültek, 7-en életveszélyesen. Az egyes terminál épületének tetején hatalmas lyuk tátong, több helyen is tűzütött ki. A kuvaiti repülőteret az elmúlt hónapokban szinte naponta érte dróntámadás. A legtöbb rakétát az Irakban működő síta fegyveres csoportok indították. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyers olajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Jövők eddig lehet benyújtani az egységes kérelmeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a figyelmet, hogy a határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Akinek segítségre van szüksége, telefonon keresheti a falu gazdászokat, tették hozzá. A Magyarország-Finnország futballmérkőzés miatt pénteken délutántól késő estig lezárásokra kell számítani a Puskás Aréna környezetében. A BKK sűrűbben közlekedő metrók és az egyes villamos használatát javasolja a szurkolóknak.
0: Közlekedés.
2: Az M0-as autót keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében dolgoznak. A 36-os kilométernél egy sávot zártak le, 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Sokfelé esik az eső az országban, szivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Napközben 22-28 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A hírek után is folytatódik a Hazafutás. Most következzen egy nagy visszatérő. A párbajtőröző Kun Anna a párizsi olimpiáról dopingvédség miatt lemaradt. Nagyon nehéz két éven van túl, és sokat gondolkozott azon is, hogy visszatérjen-e az élsportba. Az elmúlt két évéről kérdeztem.
2: Milyen volt így a legelső edzéseken részt venni a visszatérésed után, illetve milyen volt az a legelső világkupa?
3: Nyilván az első edzés előtt azért kicsit így izgultam, hogy milyen lesz, milyen érzés lesz újra pengét fogni, milyen lesz a többiekkel újra együtt edzeni. Egyébként tök pozitív volt a visszatérésem, meg az élmények is, úgyhogy teljesen elégedett voltam ezzel. Nyilván most már az, hogy egyre többet vívok, meg egyre többet edzem, azért én magam is érzem, hogy azért van még hova fejlődni, de abszolút pozitívan állok az előttem álló feladatokhoz, úgyhogy meglátjuk.
2: De ezen a bizonyos világkupán, ugye Franciaországban hibátlan csoportkört produkált, egész ott a 64-ben azért kikaptál, de milyennek éreztetél? Mondjuk akár a lengyel ellenfeledet a 64-ben, akár mondjuk az előtte levő ellenfeleidet is.
3: Nagyon vártam ezt a versenyt régóta. Nem vívtam már ugye éles helyzetben, úgyhogy készültünk rá. A csoport az egész jól ment egyébként meglepő módon, viszont még azért ott is éreztem, annak ellenére, hogy 6-0-át sikerült vívnom, éreztem, hogy még valami úgy hiányzik, vagy valami úgy még nem teljes, és nincs meg. Másnap a tábla az szó, hát az meg... Hát nem így terveztem, egyáltalán így terveztem. Még amikor az ágat néztem, azt mondtam, hogy akár még amúgy ez egész jó ág is, tehát hogy amúgy tök szerencsém volt abban a szempontból, hogy kaphattam volna jóval erősebb ellenfeleket is. De hát valószínűleg még nem voltam kész annyira, nem volt meg a rutin a 15-ös asszokban. És visszanéztem a videót, és sajnos nagyon rosszul vívtam, úgyhogy... van még mit tanulni ebből.
2: Nyilván kell azért míg az ember azért visszaszokik, de picit, ha visszamegyünk az időbe, sikerült már így magad mögött hagyni tényleg azt a keserűséget, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál te is dühöt, amit akkor annó éreztél két éve?
3: Úgy gondolom valamennyire igen, valamennyire sikerült, viszont most így, ahogy ugye beszélgettem, és felmerültek ugye a régi emlékek, akkor azért úgy még úgy fáj, meg nem volt annyira kellemes ezekről beszélni. Nyilván az idő azért segít, de nem tudom, hogy valaha is túl fogom-e tenni magam rajta. Tehát szerintem ez mindig így bennem marad, meg bennem is lesz. Viszont abban is biztos vagyok, hogy ami történt, az már megtörtént, és előre tekintek, és annak ellenére, hogy ilyen szomorú, meg negatív két éven volt. Úgy érzem, hogy most erősebben térhetek vissza, pont emiatt.
2: Igen, egyébként pont azt akartam kérdezni, hogy mit gondolsz, mit tanulhattál ebből a nyilván keserű emlékből, mert minden történik valamiért. Uh-huh. És lehet, hogy igen, neked az élet ezt hozta, valamit tanulnod kellett belőle, és akár mondjuk ez is, hogy erősebben jössz ki belőle. Mit gondolsz, mit tanulhattál ebből?
3: Hát kemény tanulópénz volt. Mindenképpen azt szerintem, hogy sokkal figyelmesebbnek kell lennem. Most így utólag belátva mindig kell valami B-terv. Tehát, hogy abban az időszakban így csak a vívás, olimpia, oké, de hogy így mikor kiúzzák az ember alól a talajt, akkor utána jöttem, hogy jó, akkor most mi legyen. Szóval ezt mindenképp megváltoztatnám, meg ezt szerintem fontos az, hogy legyen valami más karrier is a sport mellett, vagy nem pont karrier, de hogy valami más, amiben építkezhet még az ember. Hát meg a mentalitás, az rengeteget változott szerintem. Az, hogy megtapasztaltam, hogy milyen a másik élet, vagy a másik oldala, ugye a civil szféra, azért az sokat számít szerintem, és remélem, hogy hasznos is lesz majd.
2: Na de igen, amikor így ahogy te fogalmazták, kihúzták a lábad alól a talajt, akkor mivel kezdtél el foglalkozni? Jól tudom, azért irodába ültél be, és irodai munkát kellett végezned.
3: Igen, nyilván az elején az a pár, négy-öt hónap azért az a feldolgozásról szólt, tehát az a nyár, meg ugye akkor még az olimpia volt, úgyhogy az abszolút így a feldolgozás, meg az elengedés időszaka volt, és szeptembertől kezdtem el, így ősztől kezdtem el dolgozni. Először lakberendezőként, majd egy másik cégnél, ott pedig projektmenedzser voltam, és amúgy az tök jó volt, egy tök jó csapathoz kerültem. Igazából abban a szférában nagyon tapasztalatom nem is volt, de kaptam lehetőséget, és akkor látták, hogy ügyes vagyok, és ugye tök jó volt egyébként, meg jó volt bejárni, meg a csapat egység is nagyon jó volt, viszont így azt éreztem, hogy ez ilyen kevés, vagy hogy úgy nagyon monoton nekem, és hogy azért mennyivel jobb, meg kiváltság az, hogy valaki sportolhat.
2: Igen, ez az érdekes, hogy mi a különbség az élsportolói lét meg a civil szféra között, mert a legtöbb élsportoló is, amikor ugye befejezik a pályafutásokat, annyira nehéz őket akár mondjuk egy íróasztal mögé leültetni. Azért te most már ezt megtapasztaltad, ennek a kettőnek a különbsége, de mi volt a legnagyobb differencia tényleg?
3: Szerintem nekem legalábbis így az érzelmek, meg a komfortzóna kilépés. Tehát az, hogy így valamiért nagyon küzdeni kell, és hogy nem tudom, a mélységeket, meg a magasságokat megélni, azért egy ilyen hétköznapi életben szerintem annyira nekem nem volt ilyen tapasztalásom. Nyilván voltak stresszesebb projektek, de hogy alapvetően szerintem maga ez az élmény, az, ami így hiányzik a civil munkából. Nyilván más, hogyha olyan karriert futsz, meg olyan helyre kerülsz, de szerintem aki sportolt, aki ilyen sportolt, annak nagyon nehéz a civil élet.
2: Volt mellette szakember, aki mondjuk a mentális dolgokban segített, hogy minél hamarabb fel tud dolgozni ezt a traumát?
3: Eleinte nem, és nem is akartam. Dávid mondta, hogy azért jó lenne még pszichológushoz eljárni, de az elején még nagyon bezárkoztam, és így azt szerettem volna, hogy mindenki hagyjon békén. Nem is tudtam, hogy így pontosan mit érzek, vagy hogy jogos-e, amit érzek, meg hogy nem tudtam még én se annyira megfogalmazni magamban, és szerettem volna ezeket letisztázni, mielőtt szakember segítségét kérem, és a döntés előtt kezdtem el dolgozni egy mental coaching folyamán, és igazából ő nagyon sokat segített, és még a mai napig együtt dolgozunk, és remélem, hogy amúgy sok közös munka lesz még.
2: Na, de hát ilyen szempontból ugye Nagy Dávid a párod, külön nehéz volt neked elszakadni ettől a közektől, mert ő viszont ugye készült az első olimpiájára, és nyilván ő is gondolom próbált téged támogatni, de azért magára is kellett koncentrálni, hogy tudtátok ezt így együtt megoldani.
3: Hát nem volt egyszerű időszak, szerintem egyikünknek sem. Szóval, hogy azért ez úgy megterheli az embert. De hát nyilván próbáltuk egymást támogatni, én próbáltam őt húzni, hogy jó olimpia, és akkor az én dolgom az kevésbé legyen fókuszba, de sajnos azért ez így hát nehéz volt. Ő meg nyilván tartotta bennem a lelke, de közben megkészült a versenyre, úgyhogy kemény volt, nem volt egyszerű, de most már azért sokkal jobb.
2: Az ő versenyeiket hol nézted, hogy nézted?
3: Csak a csapat, az olimpián csak a csapatot, a férfi párbajtő csapatot néztem egyébként, semmi más nem követtem. Meg alapvetően így a versenyeken így eleinte csak a férfi párbajtőt néztem, igazából ahol Dávidnak érdekeltsége volt. És aztán miután, azt hiszem, miután hivatalos lett, nem is tudom, január-február környékén, azután kezdtem el én is így a lányokat is követni, megnézni, hogy akkor most kik vannak még ott, vagy ők hogy vívnak. Úgyhogy így az eleinte nagyon nem követtem a vívást.
2: Jó, mondjuk ez érthető, nyilván akkor még a fájdalom benned volt. Azon mennyit töprengtél, hogy visszatérj, vagy visszatérjél egyáltalán?
3: Sokat. Nagyon, nagyon sokat, és nem voltam biztos benne egyáltalán, hogy vissza fogok-e jönni. Így, ahogy beszélgettem, többen azt mondták, hogy jó, biztos tudták, hogy visszajövök, már hogy hogy tudják, hogy milyen ügyes vagyok, meg hogy kár így abba hagyni, és egyébként az idő az, ami segített, a tapasztalás a másik úton, meg az, hogy meg hogy igen, hogy így visszagondolva így bánnám majd, hogyha még nem próbáltam volna meg még egyszer.
2: Én amit meglepődtem, egyszer egy korábbi forgatásunkon, amikor így beszélgettünk, nekem azt mondtad, hogy meglátod majd, hogy sikerül Párizs, és utána lehet, hogy abba hagyod. És nekem már tudom, hogy akkor megütötte a fülemet ez a mondatot, hogy hát annyira fiatal vagy még, hát miért nem mennél még tovább Párizs után is, de ezek szerint akkor már egy motoszkált a fejedben, hogy lehet, hogy abba hagynád.
3: Motoszkált, igen. Nyilván azért ez szerintem így, most így kortól is függ már, mert azért majd nyilván én szeretnék a családot. Szóval szerintem ez nőknek a sportolói világ az picit más, hogy működik. Nyilván kitolódik, de hogy az ülés után is nyilván vissza lehet menni versenyezni, de hát igen. Tehát, hogy azért nem szeretnék 40 évesen még vívni, nem szerepel a terveim között, de így se akartam abba adni. Tehát, hogyha abba adjam, akkor én döntsem el, és hogy ne egy ilyen élmény maradjon meg bennem, hanem akkor igenis odállok, megcsinálom, újra beleteszem a melót, és akkor remélhetőleg most már nem lesz semmi akadálya.
2: Pont ezt reméltem, hogy egyébként ez motoszkál a fejedben, mert szintén egyszer valamelyik döntőd után, amikor interjúztunk, és ilyen 14-10-ről megfordítottad azt a döntőt, kérdeztem, hogy mi állt akkor a fejedben, és akkor azt mondtad, hogy az volt az eszedben, hogy ez így nem érhet véget. És annyira az volt nekem is egy gondolataim, hogy remélem Annának ez motoszkál a fejébe, hogy a karrierével kapcsolatban is ezt gondolja, hogy ez így nem érhet véget. Egyszerűen ez így nem érhet véget.
3: Igen, ez igazából ez volt a legnagyobb szerintem, ami afelé lökött, hogy visszajöjjek. Úgyhogy bízom benne, hogy jól döntöttem. Későbbiekben majd kiderül, meglátjuk a munkát, azt el fogjuk végezni, azzal azt szerintem nem lesz gond, aztán valahogy még így a versenyzéshez majd vissza kell találnom.
2: Hát aki mondjuk ilyen mélységeket is megélt már, az mondjuk akkor a magasságok következhetnek most már, vagy ez a mélységek, magasságok megélése, ezek szerint akkor most már eléggé megedződtél, bár mondjuk azt gondolom, hogy veled mentálisan korábban sem volt probléma, pont az ilyen fantasztikus fordítások miatt, nem tudom, ezt hogy érzed.
3: Igen, tehát alapvetően szerintem én mentálisan azért erős vagyok, vagy erős tudok lenni az élmezőnyhöz, vagy a mezőnyhöz képest. Lehet ez is változott, nem tudom. Meglátjuk. Remélhetőleg ugyanaz a mentális állapot az megmarad, tehát hogy a nyugodtan, tiszta fejjel tudok majd vívni, de nem hiszem, hogy ebből akkora gond lenne, főleg azok után. Tehát hogy most tényleg úgy érzem, hogy mentálisan sokkal erősebb bent térhetek vissza, mint amilyen voltam.
2: És hogy látod, milyen most a nemzetközi mezőny? Számodra vannak-e új arcok, új generáció, mert azért egy olimpia után azért mindig jönnek fiatalok, így a felnőtt mezőnyben már azért átintegrálódnak. Hogy látod a mostani mezőnyt?
3: Vannak egyébként. Nagyon sok fiatal van, akiket még nem nagyon láttam, vagy nem nagyon láttam vívni. És nyilván vannak azért régi motorosok is, de azt mondanám, hogy azért most azért több új van, akiket még nem ismerek meg. Nem annyira vívtam velük, nem tapasztaltam meg, hogy milyen vívók. De hát szerintem az idővel majd úgy is változik, meg hogyha jön a kvalifikáció, lehet, hogy majd azért régebbről többen visszatérnek majd más nemzetekben is, nem tudom. Most is csak azt tudom mondani, hogy vívni kell, versenyezni kell, tapasztalni kell. Most nekem azért az elsődleges, hogy újra visszakerüljek ebbe a körforgásba, és hogy minél többet éles helyzetben megmérettessem magam.
2: És a magyar csapatnak a helyzetét, hogy látod, hogy a lányokat is gondolom azért valamennyire követted most már így a közelmúltban, hogy látod, mennyire nehéz lesz majd akár neked visszaverekedned magad a válogatottba?
3: Hát azt gondolom, hogy azért nehezebb lesz, mint amire számítottam, mert most azért már nemzetközileg is hozzák az eredményeket, ami meg szerintem tök jó, hogy végre nemzetközi szinten lehet versenyezni, így azért szerintem ez mindenkinek nagyobb motivációt ad, hogy a másiknál előrébb végezzen, vagy csapatba tudjon kerülni. És most egyébként szerintem a lányok nagyon jó helyen is állnak. Azt nem tudom pontosan, hogy most hányadik helyen állnak a világranglistán, de, de abszolút szerintem tök reális cél lehet a csapat kvalifikáció.
2: Igen, pont ezt akartam, mert pont most lesz az egyébként reális cél arra, hogy azért kijusson csapat olimpiára, mint hogy a férfi párbajtőrben ezt láthattuk, hogy a női párbajtőr is kijusson, nem tudom, hogy látott tényleg.
3: Szerintem abszolút reális lehet, hiszen több érmet is szereztek, azt hiszem, ebben a szezonban, és tényleg így a csajokon is azt látom, hogy azért az elmúlt két évben azért ők is tök sokat fejlődtek mentálisan főleg szerintem, ami meg a lányoknál szerintem nagyobb akadály, mert hogy mi valahogy úgy nem tudom, később hisszük el, hogy meg tudjuk csinálni, nem tudom, de abszolút tök pozitív ez.
2: Dávid, egyébként mit mesélt neked így az olimpiáról, vagy a millióról, vagy neki hogy tetszett, mit mondott róla?
3: Hát nagyon, nagyon boldog volt, meg azt mondta, hogy hát így sajnálja, hogy ebből így kimaradtam. Tehát, hogy így most, hogy már megtapasztalta, hogy milyen, így mondta, hogy mikor találkozunk, lehet, hogy el is érzékenyül majd, de igazából azt mondta, hogy teljesen más. Tehát azért nagyon nagy a média hype körülötte, meg hogy nagyon fel van hype-olva az egész verseny, de közben meg pár hónap alatt utána ugye lecseng. Szóval hazajöttek, ott még pár hónapig ugye megjelenések voltak, ide kellett menni, oda kellett menni. Még volt, hogy amúgy fel is ismerték, de hogy alapvetően így ez már ugye szép lassan lecseng. De attól, hogy olimpiai bajnok, ez már nem veszi el senki. Szóval nyilván azért ez egy tök nagy élmény, és egyszeri élmény. Aztán remélhetőleg majd most Los Angelesben megismétlik.
2: Most már azért nyilván elkezdted a munkát, meg már első világkupádon is részt vettél, akkor jövő szezon most már az a terv, hogy teljes egészében? Minden versenyen?
3: Igen.
2: Szeretnél tagja lenni a válogatottnak?
3: Mindenképp, igen. És pont azt beszéltük, hogy most azért kicsit változik is majd a nemzetközi naptár, mert lehet, hogy korábban is kezdődik már a világkupa szezon. Úgyhogy szeptemberben már lehet, hogy ilyen szatellit versenyeken is elindulok, csak azért, hogy ez a versenyhangulat, meg ezek az éles asszok meglegyenek. Úgyhogy most nekem tényleg az a cél, minél több versenyen induljak, és akkor visszaszerezni ezt a rutint.
2: Mennyit edzel egy héten most, vagy edzőid mit tanácsoltak, hogy lehet legkönnyebben visszarázódni a munkába?
3: Igazából most azt beszéltük meg, hogy minél többet vívni, tehát a fizikumomat kell elsősorban, a vívó fizikumomat kell elsősorban visszaépíteni. A kezem jó, alapvetően pontos maradt, meg precíz, úgyhogy a fizikum az első, viszont azt meg nem szeretnénk, hogy így nagyon nagyon csak a vívás fókusz legyen, úgyhogy én mellette járok néha futni, pilates, nem tudom, jóga, de hát ezek nyilván csak ilyen mellékesek, de abszolút igazából szabad kezet kapok, hiszen már jól ismerjük egymást, tudják, hogy szeretek dolgozni, meg egyébként most így teljesen megbeszélünk mindent ezzel kapcsolatban.
2: De így a felkészülésedben változtattál valamit, vagy nem tudom, korábban tényleg akár volt ilyen melléktevékenység, mint a jóga, mert a fiúk is azért folyamatosan változtatnak az edzés tevékenységükön lévén, hogy mondjuk ne is legyen unalmas, másrészt meg azért igazodni kell a nemzetközi mezőnyhöz is, meg a olyan szempontból, hogy erőllét meg legyen, stb. De változtattál bármin is?
3: Most úgy érzem, hogy amúgy nem. Tehát, hogy ugyanúgy napi két edzés van, vívás, meg fizikai, és akkor mellette egy-két ilyen kiegészítő sport, de amit talán változást lát az, hogy most tényleg többet vívok, de szerintem az azért is, mert ugye most másfél-két év az ugye kimaradt, úgyhogy most még fizikálisan jobban is bírom, vagy hogy igényli a fejem azt, hogy akkor most vívjak, tehát nem vagyok annyira túlterhelve még. Úgyhogy szerintem ezt a nyarat is most így ezt végig toljuk, és aztán remélhetőleg az ősszel kezdődő szezonban már jó formában leszek.
2: Pont ezt akartam, hogy a nyarad akkor hogy fog kinézni akkor ezek szerint végig edzés
3: hátán? Hát igen, ugye nyilván felkészítjük a válogatottat az EB-re, VB-re, szóval az alap lesz, és akkor mellette szerintem majd még valami kevés tevékenységet végzett. Nem szeretném azt, hogy teljesen leálljak, meglátjuk.
1: Az elmúlt fél órában a párbajtőröző Kunonnát hallhatták. A hazafutás hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perc van, a hazafutás folytatódik a Nemzeti Sportkörrel. Itt ülnek már velem szemben vendégeink. Csisztus Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa, és Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport munkatársa és mai adásunk szerkesztője. Rengeteg témánk van a mai nap folyamán, úgyhogy csapjunk is bele. Természetesen labdarúgással kezdünk. Eddig a pillanatig ugye még nem lett megerősítve a hír, de Fabrizio Romano, a híres transferguru, közölte, hogy a felek valószínűleg megegyeztek egymással, így a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool FC irányítását Andoni Iraola veszi át. Mit gondoltok erről a hírről?
3: Szerintem jó hír. Ha már úgy döntöttek, hogy Arne Slot munkáját megköszönik, akkor szerintem Iraola nagyon stílusos és jó kis csapatot hozott össze a Bornemouth-ból. Kerkez Milost meg még több játékost is azért jól ismer, de Milost egészen közelről. Úgyhogy egy nagyon karakteres edző, ennek az új fiatal edző generációnak egy nagyon magasan képzett képviselője, ugye, aki már nagyon fiatalon eljutott a Premier League-be. Úgyhogy ez egy komoly lépcsőfok. Glasner volt talán a másik jelölt, aki szintén nagyon nagy sikereket ért el az utóbbi időben, és nagyon sokat látnak benne, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha már edzőváltás, akkor Iraola egy jó döntés lehet, egy élvezetes futballra törekvő Liverpoolra lehet számítani a következő idényben.
2: De ez meglepő, hogy végül mégiscsak menesztette és Slotot, mert nagyon sokat beszéltünk itt erre a Nemzeti Sportkörben is erről, hogy voltak hírek, hogy hát akkor valószínűleg mennie kell, aztán talán mégsem, de azért a szezon végén mégiscsak valószínű úgy döntött a vezetőség, hogy mennie kell, de ez mennyire meglepő?
4: Szerintem a vége még halványabb lett, mint ahogy egy pár héttel a Premier League zárása előtt ez a dolog kinézett. Tehát ott még ugye voltak olyan hetek, amikor úgy tűnt, hogy talán a bajnoki bronzérem is meg lesz. Aztán ez úgy kikerült a képből, és szerintem az utolsó mérkőzéseknek a halvány teljesítménye, tehát nem csak az, hogy azért oké, meg lett a BL indulás jelentő pozíció, mondjuk egy tavalyi bajnoki címhez képest szerintem azért ez meglehetősen csekéke, de inkább az, hogy a vége felé szerintem egy annyira erőtlen és annyira koncepciótlan játékot mutatott ez a Liverpool már, hogy engem az lepett volna meg, hogyha ezek után marad. Bár ugye nyilván beszélgettünk erről is, hogy van-e türelem, hogy az a befektetés, amit ugye akár részben neki lehetett tulajdonítani itt még a tavalyi szezoni játékos vásárlásból, és nagyon sokan, nagyon sokáig azt mondták, hogy ez nem erre a szezonra szóló befektetés volt, hanem ez egy hosszú távú építkezés, de szerintem akkor se gondolta senki, hogy ennyire, hát magához képest azért gyenge szezont fog produkálni a Liverpool, úgyhogy én azon lepődtem volna meg, hogyha marad, őszintén szólva.
5: Igen, szerintem is csak attól lett, csak abból a tekintetből volt talán meglepetés, amit a klub kommunikált, de hát mondjuk mit kommunikáljon, tehát idén közben néhány héttel a bajnokság vége előtt nyilván nem kommunikálták azt, hogy

0: hogy Arne Slotnak megvan a számlálva a napjai a klubi vezetőedzői posztján, tehát ott nyilván ezt mondták, de ha a csapat teljesítményét nézzük valóban ebben az idényben, akkor teljesen logikus lépés volt az edzőváltás, pláne az a tudár, hogy ahogy Zsuzsa is mondta, nyáron azért nagyon sok pénzt költött a klub, talán történetesen a legtöbbet, de minden esetre nagyon sok pénzt költött a klub az átigazolásokra. Nyilván ez hosszú távú befektetés valóban, de szerintem a szurkolók azért ennél többet vártak és reméltek attól, ahogy próbálták a keretet megújítani, felfrissíteni. Ugye ez nem nagyon köszönt vissza a pályán, vagy legalábbis csata alkalmanként, úgyhogy az edzőváltás az teljesen logikus. Azt pedig, ahogy Soma mondta, ha már így döntöttek, akkor én is azt gondolom, hogy ez jó döntés volt. Fiatal edző, motivált, nyilvánvalóan megkapta élete egyik nagy lehetőségét. Nyilván a Premier League-ben szerepel már, az is jó, de azért ez mindenképpen számára előrelépés, tehát azt gondolom, hogy én legalábbis is abban bízom, hogy ez előrelépés lesz az edzőnek is, és illetve a klubnak is.
1: Ezek szerint akkor titeket nem lepett meg Iraola személye, mert hát játékosként is legendás volt, azért az Athletic Bilbao-nál legendás jobb hátvéd volt tényleg, és edzőként is azért tényleg ahhoz képest, hogy még csak 43 éves, nagyon jó teljesítményt tud felmutatni, tehát nyilván felhívta magára a figyelmet például a Bournemouth-nál nyújtott teljesítményével, amit Soma is említett, de hogy mennyire lehető kompatibilis a Liverpool-lal, mit gondoltok?
2: Hát tű! Én azt gondolom, hogyha egy ilyen 3-4-8-ig ezt tudjuk boncogatni, hogy visszatérve Slot vagy Slot, egyik adásban így hallom, másikban úgy, hogy én bizonytalan vagyok, úgyhogy maradjon a Arne. Ugye át kell alakítani a támadó sort, és személy szerint én Darwin Nunesnek a legnagyobb rajongója voltam, hogy minél messzebbre távolítsák el, tehát az borzalmas. Borzalmas, hogy Liverpool játékos tudott lenni. Az, hogy Salah az előző idény után ilyen mélyen maga alá kerül, erre nem lehetett számítani, és arra, amiről sokat beszéltünk, de egy kicsit olyan elfogadottá vált, hogy egy borzalmas tragédia, teljesen tönkrevágtatta a nyarukat, ugye Diogo Jota meghalt, és ezt a helyzetet kezelni kellett. Ez már önmagában elég nagy probléma volt. A meghatározó emberek közül teljesen fáradott egész évben szerintem McAllister is, és főleg Van Dijk, tehát igazából se a védelem nem működött, se a középpályás védekezés nem működött. Jobb hátvédre ugye Alexander Arnold helyére hozták Frimpongot, aki ugye megsérült, ezt sokszor megbeszéltük, ugye Dominiknak kellett kényszerből ott játszani, és a csatásor, meg ugye volt ez az Isak helyzet, aki ugye sztrájkolt, hogy Liverpoolba jöhessen, és az nagyon-nagyon elhúzódott, és nagyon sokba került, de ő közben leépült, és nem volt jó állapotba. Ekitike nagyjából hozta magát, de hát ő azért egyedül ezt a csapatot nem tudta vinni a hátán. Igazából azt lehet mondani, hogy egyetlen egy ember volt ebben a Liverpoolban, aki elfogadható és folyamatosan normális Liverpool szintű teljesítményt nyújtott, és a Szoboszlai Dominik mindenféle elfogultság nélkül. Tehát igazából a csapata nagyon cserben hagyta az edzőt, nagyon-nagyon, és ugye ennek tetejében jött a Salah ügy. Nem tudom, hogy ezt lehetett volna másképp kezelni. Van, aki azt mondja, hogy Klopp már augusztusban úgy kivágta volna, mint a kedves hallgatókra bízom a folytatást, és ez ugye november-decemberig még ment ez a küzdelem, és teljesen nulla teljesítmény volt. Szóval igazából nagyon sok bal szerencse volt, úgyhogy most kell-e új, milyen új impulzust tud Iraola hozni? Magához tér-e Van Dijk? Szükség van-e még rá? Vagy le kell cserélni? Konaté már elment. Ezt a jobb hátvéd helyzetet, ezt valahogy. Pedig a jobb hátvéd az a legegyszerűbb poszt volt még, amikire nézek, és de főleg Zsuzsi.
3: Főleg nem.
2: Hogy az ugye soha nem volt téma. Liverpoolban probléma volt. Az Arzenálnak elment rajta a BL döntője. Sallai kényszerből ott játszik a Galatában. Tehát ez egy ilyen jobb hátvéd fóbia van most valahogy. Sehogy se akar összejönni, pedig az annyira, és hogy még egy friss hírt idehozzak, hogy az Interből is úgy néz ki, hogy ezzel a posztról el fogják vinni Denzel Dumfries-t Real Madrid, úgyhogy a Real is ott akar erősíteni. Szóval nem, ezt nem lehet tudni, itt először is a keretet nem tudom, valamennyire át kéne alakítani, fel kell frissülni mindenképpen, de hát ugye a hollandok, argentinok mennek a VB-re, úgyhogy ott sok pihenésre nem lehet számítani. De Dominik pihenhet, de hát ugye ő most is hozta magát. Szóval nagyon-nagyon nehéz dolga lesz ennek az edzőnek, mert mondom, el kell dönteni, hogy tehát annyi pénzt nem lehet elkölteni, mint tavaly, de igen, ezek nem, sajnos azt lehet mondani, hogy a befektetés az egyáltalán nem térült meg, de itt a klub legendákhoz lehet, hogy hozzá kellene nyúlni, vagy mert már nem tudják hozni azt a teljesítményt, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz feladatnak ígérkezik most.
1: Na hát ez az, hogy lehet felrázni egy ilyen öltözőt, egy ilyen megfáradt öltözőt?
2: És az, még fáradtabban jönnek haza a VB-ről.
3: Igen, így van. Igen, ez majd egy nagyon nagy kérdés lesz, persze attól is függ, hogy melyik játékos adott esetben a saját válogatottjával mondjuk milyen sikert ér el, mert nyilván azért ennek lehet valami fajta pozitív hatása. És ugye itt most fóbiát mondtál, legalábbis a jobb hátvéd pozíciót tekintve, most hogy mondjak, ezzel valamelyest ellent mondó trendet inkább, vagy inkább azt mondanám, hogy egy érdekesség, hogy azon én nem lepődtem meg egyébként, hogy egy sikeres spanyol edzőt igazolt a Liverpool. Tehát ha végignézzük gyakorlatilag, hogy mi történik az európai sikercsapatoknál, hogy ott milyen származású edzők dolgoznak, tényleg kezdve ugye a Guardiola korszaktól nyilván vajon látjuk a legnagyobb neveket. Ugye
2: a Luis Enrique, angol BL döntő.
3: Igen, Arteta, de ugye és Unai Emery és De La Fuente, szóval, hogyha egy kicsit szétnézünk abban a vonatkozásban, hogy tulajdonképpen az európai klubfutball sikeres csapatai élén egyrészt milyen generációjú és milyen származású edzők vannak, hogy ez vajon mikor következett be, tehát mikor, én szerintem érdemes egy picit visszamenni ennek a dolgnak a gyökeréhez, mert nem csak arról van szó, hogy nyilván a spanyol labdarúgás most már jó néhány évvel ezelőtt hozott valamit annó, most már régeségen túl vagyunk már a tikitakán, de hogy történt valami ott, és nagy valószínűséggel megszületett az ebből a generációból előbb-utóbb játékosként kiöregedő, de még mindig nagyon fiatal olyan edzőgeneráció, amik valami olyan elképesztő képzett, és itt nem csak a taktikai képzettségről van szó, hanem az érzelmi intelligenciáról, a különféle fajta bajnokságoknak a sajátosságaihoz való alkalmazkodni tudásról, és hát nyilván arról, hogy ezeket a dinamikákat ők hogy tudják összefésülni. Tehát szerintem én inkább azt vélem ebből kiolvasni, hogy azt, hogy a Bournemouth-szal egyébként valóban klubrekordot ért el, és ugye ez a pozíció, ugye ez Európa Liga indulás jelentés, tehát hogy tényleg, ahogy ezt a csapatot ilyen pozícióba hozta, ez is önmagában nyilván egy figyelemfelkeltő szakmai cselekedet volt, de én inkább azt mondom, hogy van egy trend ebben, hogy ezek a spanyol szakemberek nagy valószínűséggel alkalmazkodó képességben, a nyomás elviselésében szerintem kiemelkedőt tudnak nyújtani, és kicsit utána kutattam, hogy mit írnak a nemzetközi portálok erről, és leginkább itt is ez volt a fő szempont, hogy ezek a szakemberek valami olyan szinten tudják elviselni a nyomást, amit talán esetleg a kortársaik kevésbé.
1: Valamit nagyon tudnak a spanyolok, az tény és való, ezt egyébként tényleg érdemes lenne egyszer megvizsgálni. Ráadásul ugye azt szokták mondani, aki játékosként sikeres, nem biztos, hogy edzőként az lesz, és fordítva. Hát ők pont rácáfolnak erre. Mit gondoltok?
2: Hát Ancelotti is rácáfolt, meg Zidane is rácáfolt, meg Guardiola is rácáfolt. Ferguson, Wenger azt igazolta, te... hogy nagyon közepes játékosból lehet nagyon-nagyon jó edző.
0: Vagy a Mourinho is akár.
2: Nyilas, Mourinho az semmilyen játékos nem volt, és úgy is lehet nagyon jó. Tehát, hogy van nagyon jó játékos, közepes játékos, meg semmilyen játékos.
3: Nyilas
2: Tibi nagyon jó játékos, és nagyon jó edző lett. Olyat is tudok, hogy nagyon jó játékos, és nem lett jó edző. Mindenféle van, tehát ez egy jó alap. Hogyha jó játékos voltál, vagy legalább játékos volt, és ismered az öltözői dinamikát, de közben, amit Zsuzsit hallgattam, hogy a divatos jobb hátvéd, az trend Alexander Arnold. Bocsánat, elnézést.
1: Igen. Na de hát akik miatt még ugye fontos, vagy hát nem mindegy, hogy ki kerül a Liverpool kispadjára, ez ugye a magyar válogatott játékosaink. Mit gondoltok mondjuk Szoboszlai Dominiknak mi lehet a szerepe mondjuk Iraolánál? Mert nála azért így a szélsővédők, meg a középpálya elég fontos szerepet kap. Amilyen felállásokat ő alkalmazott ugye a korábbi csapatainál, szóval milyen szerepük lehetnek majd a magyar válogatott játékosoknak?
2: Én Kerkezbe azért bízom, mert nála nagyon, nagyon agresszív támadó balhátvéd volt, és játszottak rá. És én azt láttam Liverpoolban, hogy nagyon sokszor ezt a mozgást Milos megcsinálja, és nem kapja a labdát. Főleg Gakpo volt az, aki ugye egy az egybe ment befelé, ott volt a terület, ahova Kerkez befutott, és nem kapta a labdát, pedig az sokszor lehetne veszélyes, és ugye ott az alapvonalnál a védelem mögé kerülve egy jó beadás. Szóval azt a Bournemouth azt sokszor használta, Gakpo meg egyáltalán nem. És én azt gondoltam, hogy ezt majd Arne kezeli, látja, hogy ott menetrendszerűen jön Kerkez, de aztán nem kapja meg a labdát, és akkor visszabaktat a helyére, majd egy percben megint elindul sprintbe, és megint nem kapja meg a labdát.
3: Menetrendszerűen.
2: Így lett az egész év, úgyhogy szerintem azért ez itt kicsit más lesz, úgyhogy szerintem fontosabb feladatot kap majd. Ebben biztos vagyok. Hogyha úgy kérdezted, hogy Szoboszlai esetleg jobb hátvéd lesz megint, azt reméljük, hogy nem, mert mindenki tudja, hogy nem az, és az csak egy kényszer volt, úgyhogy hát neki biztosan fontos feladat lesz, tehát azt Iraola is látta, hogy kiemelkedett ebből a Premier League mezőnyből az évcsapatában teljes joggal ott van, ami egy elképesztő eredmény, és nem tudunk vele eléggé betenni. Igazából természetesnek veszük, hogy Premier League évcsapat, és persze benn van egyetlen Liverpooliként.
3: Igen.
2: Úgyhogy az Arsenal lett a bajnok, és azért a City is megelőzte, és United is magához tért, szóval hogy voltak azért jó teljesítmények, de Dominik ott van ebben a csapatban, úgyhogy szerintem egyértelműen középpálya, támadójáték, pontrugások főszerepet ad Dominiknak, abban biztos vagyok.
1: Hát ez sok sérültjük lesz, lehet, hogy még játszik jobb hátvéd poszton is, ezt nem lehet tudni, következő szezonjuk, hogy alakul.
0: Hát reméljük, hogy nem.
1: Reméljük, hogy nem, igen.
0: Igen, mert hogy ugye, nyilvánvalóan mindenki tudja, szerintem Per Arne is tudta, hogy nem feltétlenül az az ő posztja, de hát kényszermegoldásként használta, bár szerintem többet, mint kellett volna. Ugye az a nagy kérdés igazából, hogy most Szala távozásával, ugye volt egy játékkapcsolat közöttük mindenképpen ott elől, az nagy kérdés, hogy ez mennyiben alakítja át egyébként ott a jobb oldalt, egyáltalán, hogy Dominik ott kap-e helyet, vagy a középpálya közepén. Én ott láttam szívesebben, megmondom őszintén, középen. Igen, ott láttam szívesebben, úgyhogy hiszek abban, hogy az új edző is ezt pontosan tudja és látja, hogy nem ez volt a megoldás, hogy Szoboszlaival jobb hátvédet játszhatnak, úgyhogy...
2: Hát ez nem megoldás volt, hanem nem volt oda ember.
0: Hát én ezt értem, de...
2: Nem volt oda embere, és valakit oda kell rakni, akiben a legjobban bízott, hogy meg tudja oldani.
0: Igen, ez egy dicséret.
2: Egy idegen poszt. Ez egy óriási dicséret.
0: Persze, csak ettől még... És lehet, hogy abban a pillanatban a csapatnak talán hasznos volt, de szerintem hosszabb távon ez nem volt hasznos. Tehát,
2: Na de hát nem tudsz mit csinálni. Hát hogyha két jobb hátvédet sérült, akkor mit tudsz csinálni? Nem raksz be oda senkit?
0: Hát jó, ez is igaz. Igen.
3: Nagyon sok, igen, tehát, hogy Mercedes-szel terepbajnokságon indulni, igen. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan fura. Én azt gondolom, hogy a Liverpool szempontjából az a nagyon szerencsés, hogy ez kiderült, hogy a kényszerhelyzetben is, bárhova teszik Szoboszlai Dominikot, ott átlagon felül tud nyújtani, nyújtott is ebben az évben. Az volt a probléma, hogy a csapattársai meg átlagon alul nyújtottak, és ez a kettő azért, tehát ő egyedül nem tudta megmenteni a Liverpoolt, akármennyire is szerette volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy
2: értéken
3: fogja kezelni, nagyon bízom benne Iraola, és hát ugye Kerkezdél meg ugye ott volt személyes kapcsolat, tehát ott szerintem ilyen tekintetben ez mindenképpen pozitív lesz mind a kettőjük következő szezonjára nézve. Az igazolásokat ugye szerintem azt majd figyelnünk kell, mint hogy fogjuk is. Szerintem az nagyon sokat elárul majd arról, hogy vajon milyen típusú csapatot akar építeni Iraola, mennyi pénzt költhet el újonnan érkező edzőként, mert azért ne felejtsük el, hogy ugye Slott, amikor megérkezett, akkor gyakorlatilag végül is a Jürgen Klopp-féle csapatot vitte tovább. Akkor ugye újjongtunk azon, hogy milyen nagyon jól rotál, ezt kb. 40 milliószor mondtuk el ezt a kifejezést, mert volt miből, volt honnan, de ott máig azt mondom, hogy egy lendületben lévő Super Expressre ült ő föl, aminek a lendülete egészen csodálatosan kitartott tényleg annak a évadnak a végéig, és aztán amikor egy vadonatúj nyár, egy teljesen új elképzelés, és a többi kellett volna, hogy megvalósuljon, miközben azzal maximális maximálisan egyettől kért, amit most itt Zsolt levezetett, és ahogy ő tálalt, ez sokkal érthetőbb, hogy nyilván, tehát egy edző nem tud bemenni a pályára játszani a játékosai helyett. Tehát, hogyha sérülés van, ha formahanyatlás van, hogyha ha ilyen szintű valóban formahanyatlás van, mint amit adott esetben tényleg többeknél láthattunk, akkor, és sokaknál egyszerre, akkor az
4: minden
3: valóban...
4: csapat részben,
3: igen, igen, akkor azért az megmondom, tehát az nagyon nehéz helyzet, tehát elfogyott a krafta ebből a csapatból.
2: És ugye nem működött előre, és nem működött hátul, tehát sokkal kevesebb gólt rúgtál, sokkal többet kaptál.
1: Igen, az igazolásokon sok fog majd múlni, illetve hogy kiből mennyit vesz ki a világbajnokság, vagy hogy ott lesérül a bárki, és mondjuk az mennyire érinti majd a csapatot. De Szoboszlai Dominikkal menjünk még tovább, mert ugye nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is azért építi a karrierjét, és az egyik hírportárnak úgy nyilatkozott, hogy őt érdekli a divatvilága is. Hát ezt azért láthatjuk az interneten, hogy azért a válogatottba is, mikor megérkezik, milyen extrém szettekben tudják őt lefotózni. A napokban azért számos mém is keletkezett ebből, ezt hogy látjátok.
3: Hát én szerintem ez belefér, tehát olyan tekintetben én abszolút megengedő vagyok, hogyha valakinek ilyen a sportszakmai teljesítménye a saját szakmájában, a pályán, a szeren, a páston, és a többi, és a többi, akkor én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Ráadásul nyilvánvalóan van egy nagyon jó fizimiskája is ehhez, tehát nem nehéz őt jól öltöztetni. Hát most jól vagy rosszul, maradjunk abban, hogy ez mert azért eléggé megoszlottak a vélemények ennek a szetnek aláttán. Minden elemét is szétszínszelték, és a világ összes politikusa beletöltöztetve ebbe a szetbe, tehát kelettől nyugatig szinte mindenkit láthattunk. És természetesen ez arra jó, hogy ad szerintem egy komor időszakban is okot arra, hogy picit mosolyogjunk. Én úgy gondolom, hogy ez ma egy mai modern márkához, és nyilván Szoboszlai Dominik több mint játékos, tehát ő egy önálló brand minden tekintetben, de ezt soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek az alapját, és szerintem ez különbözteti meg tényleg a valódi személyiségeket, az igazi jó értelembe vett influencereket attól, hogy ott a teljesítmény az első, az alapozza meg tulajdonképpen azt, hogy valaki fölkelti az érdeklődést maga körül, és ha már fölkeltette, és amúgy egyébként valóban ilyen világklasszis teljesítményt nyújt, akkor az, hogy mellette a köztes időkben egy picikét okot ad a mémek gyártására, én ezzel teljesen ki tudok békülni.
0: Szerintem pontosan mitől lenne itt ennek az ideje, hogy építse magát ilyen szempontból is, hanem most pályafutásán, mert nagyon jó időszakában van, hiszen a Liverpool, ahogy az imént is megbeszéltük, a legjobb embere volt az egész idényben, bekerült a Premier League államcsapatába, a sajtó tele van vele, tehát hogyha, ugye nyilatkozta is, hogy neki ilyen szempontból David Beckham példaképe, hogy ő is azért építette magát a futballon túli világban, hogyha ő neki van ilyen szándéka, már pedig a jelek szerint van, akkor ezt mitor csinálná, ha nem most. Tehát egyébként nagyon én ezt, most a konkrét szettől eltekintve, maradjunk annyiba, hogy a mémekkel jól szórakoztam, de egyébként a konkrét esettől eltekintve én szerintem ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy egy futballista, egy ilyen szintű futballista, aki idáig eljutott, és ugye ehhez nem voltunk hozzászokva az elmúlt évtizedekben, hogy ilyen magyar futballista lehet, magyar sportoló sem nagyon, aki ilyen népszerű sportágban ilyen magasságokra jusson, úgyhogy ez az, hogy ő tudatosan építi magát, és hogy nem csak a futballpályán, hanem más területen is meg akarja mutatni magát, hogy ott akar lenni a médiában, mindenhol, szóval én ezt egy pozitív dolognak tartom egyértelműen, tehát szerintem ez jó. Nekünk ezt hozzá kell szokni egyébként, hogy van ilyen sportolónk, aki egyébként erre alkalmas, és a világ erre vevő.
3: Igen, ez egyébként egy fontos szó, bocsánat, hogy aztán mindjárt, hogy erre alkalmas. Mert azért szerintem emlékezzetek vissza, hogy mondjuk azért a David Beckham-i imidzsépítésnek azért a fő motorja meg is a Victoria Beckham volt, tehát hogy ugye ott volt a háttérben egy olyan nő, és egy olyan ízlés, és nyilván van egy olyan világ, amiből ez épült. Nem tudom, hogy ezt most Dominik egyedül alkotja meg, vagy esetleg a felesége, vagy bármilyen más stylist segít ebben, de megint az a kérdés, hogy ki az, aki ezt elbírja. Tehát ezt nem lehet mindenkire rá erőltetni. És végülis az utolsó ilyen jellegű szerintem márkát építeni képes sportolónk Hosszú Katinka volt, ugye, akinek volt saját brandje, Iron Lady és egyébek, és tudjuk, hogy ezzel egyébként a márka futott is, és még akkor is, hogyha azért az idő bizonyos szempontból mondjuk megrepedeztette ezt az imidzset, és ő maga is sokszor nyilatkozott később, hogy nem biztos, hogy minden tekintetben ez önazonos volt, és az a Katinka volt az Iron Lady mögött, aki, de önmagában az, hogy nagyon sokakhoz eljutott, nagyon sok embert képes volt megszólítani, tényleg hírt generált, követői lettek ez ügyben, termékértékesítés lett belőle, mert végülis itt erről beszélünk tulajdonképpen, hogy hogyan lesz ebből a márkából, ebből a brandből tulajdonképpen piaci fillér, forint, dollár, angol font, bármi egyéb, úgy, hogy valaki ilyen szinten képes megmozgatni a szurkolókat.
1: De egyébként ezt a trendet földön is láthatjuk bármelyik játékosnál, sőt mondjuk az NBA sztároknál is, hogy ilyen extrém ruhákban jelennek meg, sőt azt gondolom, hogy sokszor versengenek is, hogy ki tud minél extrémebb szedben megjelenni.
3: Nézzünk rá Naomi Osakára, aki hogy vonul
1: akár
3: ki.
1: Akár a teniszezőket is,
3: hogy gyakorlatilag egy teljesen külön világot honosított meg, egy totál szokatlan dolgot, hogy valaki kis vagy nagy estében vonul ki gyakorlatilag, és végig húzza egyébként a Roland Garrosnak a salakján a leggyönyörűbb ruhakölteményeket.
1: Mi lehet, hogy nem mennék utcára, de rajtuk ez egyébként szerintem azt gondolom, hogy teljesen elfér, mert tényleg világhíres brendek.
3: Igen.
1: Soma?
2: Amikor a francia válogatott tagjai találkoznak, az is állandóan fönn van a neten, és ott is nyilván a földhöz ragadt, vagy a divatot kevésbé követők megjegyzéseket tesznek. Ez nagyon, nagyon, nagyon sok szála van ennek a sztorinak, amit én szétszedik. Én nem tudom, hogy mit szóltatok ahhoz, hogy Sallai Roland megérkezett az edzőtáborba, vagy Szappanos Péter. Nem tudom, hogy arra mi volt a reakció. Senki nem látta.
3: Sallai Roland, de én emlékszem. De én láttam.
2: És senki se érdekel.
3: Azért más, de én a Sallai Rolandot láttam.
2: Csütörtökön és vasárnap is olyan rendezvényen voltam, ahol ott volt Dominik. Mind a kétszer úgy volt fölöltözve, ahogy. De igazából én azon gondolkozom, hogy láttam egy bejegyzést, hogy aminek az volt a lényege, hogy ha nemrég született gyereked, akkor ne állíts be magad homoszexuálisnak, mert így nem vagy méltó arra, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya legyél. És igazából ez én kicsit felsziszentem, és most titokban megnéztem, hogy Zsuzsi milyen nadrágba jött, mert nem néztem meg, amikor megérkeztem, mert igazából szerintem ez a természetes viselkedés, hogy nem tök mindegy. És abban Zsuzsinak igazán, hogy az első a teljesítmény, de ha nincs mögött a teljesítmény, nem mindegy, hogy miben van valaki. Ha ő abban jól érzi magát, akkor nincs mögötte teljesítmény, akkor nem ér, mi ezzel foglalkozunk. Szóval ez egy olyan szinten vagyunk ebben a tekintetben még mindig, hogy az szerintem elképesztő. Mi közünk van hozzá, hogy milyen ruhában van? Ha ő abban jól érzi magát. Mi közünk van hozzá, hogy milyen autóban mászkál? Ha egyszer megteheti, és ő abban érzi jól magát. Hát akkor engedjük már meg egymásnak ezt a szabadságot. És egyébként most nem akarok ebbe a hozzászóláshoz, majdnem válaszoltam, hogy és ha homoszexuális lenne, akkor mi van? Azért nem méltó, hogy játszon a magyar válogatottba? Álljunk már meg, hát hol vagyunk?
3: Jó, de most nehogy már egy ilyen komment, tehát én azt gondolom, hogy
2: ezeket... Csak nagyon sok ilyen komment van. Ez miért téma? Egyrészt oké, hogy ő a Dominik. Meg azt is tudom, hogy van felelőssége is. És nyilván nem ő építi magát, hanem egy jól szervezett csapat építi őt. Arról lehetne beszélni, hogy mondjuk egészségre mérsékelten hasznos ételeket, italokat reklámozni.
3: Na, ezzel egyébként, már... igen, ezzel na. Mélységesen egyet tudok érteni, hogy
2: már
3: szerintem...
2: Már bedobtam a pocsajába?
3: Nem dobtad be, ha ezt nem hoztad volna szóba, én hoztam volna szóba, tehát hogy szerintem, amikor egy márka építésről beszélünk, és én tovább is azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik nyilvánvalóan ezen az úton már nagyon előre tart, akkor én rendkívül óvatosan válogatnám meg azokat. Pláne egy ilyen minőségi, hogy mondjam, sportoló vonatkozásában, mint ő, hogy mivel azonosítják a nevemet, és mi lesz az, amit. Értem én, hogy természetesen ezek világmárkák, és nagy brendek, és nyilván mögöttük óriási marketing erő áll annak megfelelő mennyiségű, erre szánható forrással. De szerintem a felelősség inkább itt jön. Még egyszer mondom, én nekem nincs problémám azzal, hogyha, mert Mert Dominik tudja, és ezt nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy egy ilyen öltözetben, amiben ő jól érzi magát, és miért ne vehetné föl, és ezzel maximálisan egyetértek azt, amit akar, de azzal is tisztában van, hogy ennek, szóval ez nem marad komment nélkül. Tehát ennek lesz utó élete.
2: Semmi.
3: És amikor azt
2: semmi
3: mondja,
2: nem marad komment nélkül, amit ő
3: mondja,
2: csinál.
3: Jó, de amikor ő azt mondja, hogy ő elindult, mert őt érdekli a divatvilág, és David Beckham neki egy jó példa ebben a tekintetben, akkor végül is valahol ő maga tesz ki ebből egy kockakövet, amire majd ő rá fog lépni, hogy igen, gyerekeket, ezt most lehet. Végül is nem fogok megsértődni, a véleményezitek, vagy lehet, hogy megsértődik néhány ízléstelen kommentem, mert sajnos azt tudjuk, hogy van belőlük bőven gazdagon, de szerintem ez messze nem olyan ártalmas, mint az, amit te is mondasz, hogy azt viszont alaposabban meg kéne gondolni, szerintem, hogy milyen termékek.
2: Bocsánat, még azt akartam mondani, hogy ezen a csütörtökön és vasárnap is ugye szponzor által szervezett esemény, és mind a ketten rengeteg gyerek volt, rengeteg rajongó, és szerintem ő is belekóstolt abba, hogy milyen lenne az élete, folyamatosan itthon lenne. És csak amit én láttam a saját szememmel, plusz a szemüvegemmel, hogy mez, póló, közös fénykép, amennyit ő aláírt, és ahány fényképre odaállt, nekem volt fárasztó, és én a töredékét láttam csak, és mindenkinek. Mindenkinek, és rezén, és ne arccal, és mosolyogva, és készségesen, és itt viszont óriásit nő a szemembe, és ezt tavaly is láttam, tavaly a tabálánál olyan sorot, hogy Petőfidon is túl volt, és végigcsinálta. Én biztos voltam benne, hogy a 5%-ánál hazamegy, mert embertelen tömeg állt sorba, és megvárta is mindenkinek. Szóval szerintem ez a legeslegfontosabb nekem az emberi részéből. Valóban, itt lehet érezni azt a hatást, hogy van egy magyar futballista, aki teljesen más univerzumban van, mint mi voltunk valaha is.
0: Még egy fél mondat ahhoz, amit mondtatok, hogy mi ez adja a nevét, ugye az elmúlt, a világ futballjának az elmúlt két évtizedének két legnagyobb ikonja, ugye Ronaldo meg Messi, ilyen szempontból egészen másodat jár. Ronaldónál nem találsz olyan terméket, ami, legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan, ami talán nem az egészség szempontjából nem feltétlenül adja a nevét hozzá. Messinél ez már talán sem így van. Tehát a Messi ugye hasonló terméket reklámoz ilyen szempontból, mint Szomorú Dominik.
3: Igen. Nagyon hasonlatos. Úgyhogy
1: David Beckhamnél is láthattunk egyébként egészségtelenítő.
0: Két különböző út, tehát, és a elmúlt két évtized legnagyobb sztárjairól van szó. Szóval ez nagyon-nagyon érdekes, hogy az egyik erre megy, a másik megy arra, és mind a kettőt valamilyen szinten elfogadja az ember, mert nincs az, hogy, tehát a Messi esetében sem nincs egy világméretű kampány, hogy hát ehhez ne add a neved. Tehát nincs egy ilyen kampány vele szemben.
3: Nyilván nem, mert ezek hatalmas cégek, óriási, még egyszer mondom, marketing is befolyásoló erővel is, tehát pontosan tudjuk, hogy mi van a mögött, de az is lehet, hogy eljön egy olyan pillanat akár Dominik karrierjében is, amikor az univerzumnak még egy felsőbb polcán lesz, és akkor azt fogja tudni önmaga mondani, hogy na most akkor más legyen ez az irány. Tehát szerintem még innen is van bizonyos szempontból márka és márka találkozásban akár visszaút vagy irányváltás. Szerintem létezik.
1: Jó, mondjuk csak egy élsportoló esetében, amikor annyit beszélünk dietetikáról és az egészséges életmódról, akkor tényleg valóban érdekes, hogy hasonló márkákat reklámoz. Hamarosan innen folytatjuk, most azonban következnek a hírek.
4: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Női kézilabda.
4: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről. A Nemzeti Sportrádióban.
6: 1-2-3.
7: Minden nagy összecsapás előtt.
8: Ez azért nem játék.
7: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
9: Madara tolláról, embert.
10: Kabátjáról.
7: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Észtvezető edzője lett a DVSC-nek. Párizsban tárgyalt ma a miniszterelnök. Borongós esős időre számíthatunk. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
5: Sporthírek.
6: A debreceni VSC az Észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Babu Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Megvan a Csíkszereda új edzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a Facebook oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi hírét. A Kecskemét és a Nyíregyháza a korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. A selejtezőből indult lengyel Maja Halinská bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe, miután két játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kaniszkaját. A lengyel teniszező az orosz Schneider ellen játszik a holnapi döntőben, aki a világ első fehér orosz Szabalenkát búcsúztatta 3-6-7-5-6-0-al a negyeddöntőben. A magyar válogatott Glembucki Zóra a Nant röplabda csapatában folytatja a pályafutását. A francia klub honlapjának beszámolója szerint a 26 éves szélsőütő egy idényre írt alá a két éve még Bajnokok Ligájában szereplő, majd csődbe ment csapathoz, amely a gazdasági nehézségek után idén jutott vissza az élvonalba.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, és az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tette a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin-Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt is kiegészítő javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Az országgyűlés honlapjára felkerült előterjesztés emellett visszaadná az önkormányzatoknak a helyi hirdetések szabályozási jogkörét.
5: Közlekedés.
6: Az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot választania. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
6: Sokfelé esik az eső az országban, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Napközben 22-28 fok valószínű.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
8: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 39 percen folytatódik a Nemzeti Sportkör Csisztu Zsuzsával, Somogyi Zsoltal és Szűcs Miklossal. Az előző fél órában említettük, hogy valamit tudnak a spanyolok, mert nem csak kiváló edzőket nevelnek, hanem kiváló játékosaik vannak. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország nyerheti a jövő héten kezdődő világbajnokságot. Mit gondoltok erről?
0: Hát mindenképpen a spanyolok az egyik esélyesének a világbajnokságnak, ehhez nem kell feltétlenül számítógép, hogy pont őtje az első számúak, hát nyilván a számítógép a saját adatai rendelkezés álló adatok alapján ezt hoztati, de nyilván hányan vagyunk, mondunk biztos mellettem egy, mint a 3-4-5 csapatot, amelyik befuthat. Ez egy játék, ez ilyenkor mindig egy jó játék, tehát egy világbajnokság, világverseny előtt mindig jönnek ezek a tippek. Van, amikor egy pók, vagy nem tudom én, kicsit oda tippeli, mert
1: a kutyamacska,
3: pont ezt akartam,
0: hogy ki lesz az adott torna győztese, most éppen
2: polip.
0: Most egy számítógép, és aztán utólag majd, hogyha ha azt mondja, kijön az, hogy a spanyolok nyertek, akkor mindenki az optát fogja éjjelezni, ha nem, akkor meg valószínűleg senki nem fog rá emlékezni, hogy éppen most mit tippeltek. Szóval én ezt mindig egy játékként fogom föl egyébként, amit egyébként nyilván mindenki, aki a futball VB-re figyel, saját maga ugyanúgy megteszi, hogy szerinte ki fogja megnyerni a VB-t, és hogyha igaza lesz, akkor ezt hangoztatja, hanem akkor meg mélyen hallgat.
3: Illetve ha megfelelő módon megteszi a típjeit, akkor még akár nyerhet is vele. Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem még mindig jobb, hogy nyilván egy ilyen szuperszámítógép, valami fajta eredménylista, meg algoritmusok, meg ki tudja, milyen statisztikák alapján hoz ki egy ilyet, mint amikor valóban egy polip vagy egy hörcsög aznap reggeli, hova indul, jobbra megy, vagy balra megy, játékát nézzük, és az alapján szeretnénk ugye messze menő következtetéseket levonni, de hát ahogy Miki mondja, az is része a játéknak, hogy az ember tényleg egészen ilyen hát együgyű dolgokba is hajlandó ilyenkor hinni. Nyilván a spanyol válogatott, hogyha végignézzük nyilván az egyéni teljesítményeit a játékosoknak, akkor rendkívül esélyes, tudjuk ennek a csapatnak a képességeit. Értelemszerűen nem lehet egyébként az Opta által említett egyéb csapatokról sem megfeledkezni, akár a címvédő argentinokról, ugye Franciaország, most láthattuk akár a BL döntő kapcsán, hogy micsoda válogatottal bír, és tényleg elképesztő potenciál van benne szerintem, ugye az angolok mindig esküdöznek, ezt tudjuk, hogy szoktak. Én azért az Ancelotti féle Brazíliát sem írnám le egyáltalán, és én még tavaly egyébként, és ezt tartom, a Nemzetek Ligájában nyújtott döntős teljesítményük alapján, akkor azt mondtam, hogy szerintem Portugália, ahogy akkor játszottak, akkor azt mondtam, hogy hű, hát ha ezt a színvonalat tartják, akkor akár bármi lehet, úgyhogy elég részletes az a lista. És akkor még a meglepetés csapatokról, a norvégok, jó, hát azt mondjuk odáig nem, de...
2: De lehetnek az ők is.
3: Na, okay.
2: Nyilván az előző évek eredményeit összesítik, és hogy ki milyen erőségű csapat ellen játszott, és nyilván a számítástechnika is nagyon sokat fejlődött, de én már sajnos emlékszem arra az újságcikkre, amelyik még 1986-ban arról írt, hogy a számítógép szerint Magyarország lesz a világbajnok Mexikóban, és nem lett Magyarország világbajnok, úgyhogy azért mondom, hogy az még ilyen kezdetleges számítógép volt, igen, és annak megfelelően alakultak az eredmények, szóval azért nézzük ezt a kis hülye játékot, hogy ott kergetik azt a labdát, és hogyha a hálóval bevont kis részbe, ahogy Lár András mondta, próbálják bejuttatni, és ez a cél, és amikor bejuttatják, még ott sincs jó helyen a labda, mert egyből kiveszik. Tehát, hogy akkor miért kell ott oda rúgni, ugye?
3: Várjál, először most hogy megnézik először, hogy tényleg gól volt az a gól, vagy újabban.
2: Egyébként az is. Igen. Szóval, hogy ez annyira kiszámíthatatlan, főleg, hogyha ilyen jó játékosok játszanak egymás ellen, hogy ezt a számítógép nem fogja soha tudni. Persze az esélyeket föl lehet rajzolni, és nyilván Spanyolország az Európa-bajnok, és nagyon jól futballoznak, és a selejtezőt is könnyedén vették, és nem lenne meglepetés, hogy a Spanyolország világbajnok lenne, de amiket Zsuzsi mondott, senki nem lenne meglepetés, úgyhogy hát akkor nem, ha a számítógép megmondja, vagy a mesterséges intelligencia, hogy ki lesz a világbajnok, akkor nem is kell lejátszani, és akkor nem is kell nézni már a foci meccset.
1: Igen, hát ez a bizonyos számítógép ugye egy 10 000 szimuláció alapján alakította ki ezt a sorrendet, de hogyha inkább akkor a reális
2: a 86-os
1: kép...
2: is.
3: 86-os is? Hogy nem tudjuk.
2: Aztán az gyors.
0: Nem jó 10 000-et választott az,
1: nem jó 10 000-et valószínűleg.
2: Nem, mert a selejtezők alapján de Európa legjobb csapata voltunk, úgyhogy volt alapja. Senki nem mondta, hogy úristen, milyen hülye számítógép, hanem teljesen hihetőnek tűnt. Jó, a világban egy cím az túlzás lett volna természetesen, de tök jók voltunk. Hát vertük a brazilokat, 3-0, a németeket, hollandokat idegenben, mindenkit vertünk. Tök normális volt ez akkoriban, úgyhogy és nem úgy, ahogy manapság, hogy védekezünk nagyon, hanem hogy tök jó focival. Szóval az a csapat megelőzte a korát, úgyhogy ez nem volt meglepő. Ez sem meglepő, ez a tipp. Hogyha tényleg most arról beszélnék, hogy ki lesz a világbajnok, én is ezeket a csapatokat mondtam volna, mint Zsuzsi, de hát ez minden világbajnokság előtt így van. Most legalább az olaszokat nem kell mondani, mert őket is mindig mondanák, mint tradicionális csapat.
1: Igen,
2: az lett volna meglepetés,
1: hogy olaszokat, vagy akár minket megint azt mondja, hogy minket hoz ki esetleg esélyesek, mint 86-ban, de azért... Nem? De viszont, hogyha azt nézzük, tényleg Franciaország, Anglia és a címvédő Argentinának adott még 10% fölötti esélyt, azért nézzük, akkor tényleg kicsit a reálisabb kép alapján, azért nagyon sok csapatnál meg volt a kerethirdetés, Zsuzsi említette a brazilokat is. Neymar csapatba kerüléséről mit gondoltok, mert ott is nagyon sok komment ment az interneten, hogy azért be kellett volna, nem kellett volna kerülnie.
3: Hát én szerintem Neymarról már beszéltünk, hogy ugyanaz a fajta bizonyos szempontból üzleti faktor, illetve talán ilyen most a szó jó értelembe vett, tényleg ilyen mézzel bekent papír, ami köré épülhetnek majd történetek, emberek, tehát nézővonzó tényező, hírgeneráló tényező, és még az is elképzelhető, hát nem tudom, ezért azóta kiderült, hogy lehet, hogy még sincs olyan jó állapotban, mint hogy akkor szó volt erről, hogy egyszerűen neki ott kell lennie ebben a csapatban. Tehát még nem hiszem, hogy pont Carlo Ancelotti az, akinek megmondják, hogy építsen fel egy csapatot, de azért azt el tudom képzelni, hogy abban azért jutott hozzá információ, hogy Neymar jó lenne, ha ott lenne. Ugye ez a világbajnokságról már sokat beszéltünk, hogy a nagy veteránok most már valószínűleg tényleg búcsú VB-je lesz, tehát itt mondtuk ezt egy pár VB-vel ezelőtt is, meg a legutóbbinál is. Igen.
2: Ronaldo Messi.
3: Így van, és van még egy pár klasszis, aki valószínűleg tényleg utoljára látható. Is, valószínűleg Modric is, így van. Úgyhogy meglátjuk.
2: Horvátokat nem mondtuk, akik VB döntősök voltak, meg VB elődöntősök az előző két VB-n.
3: De szerintem azért nem, mert én azt gondolom, hogy ez a horvát válogatott túl van a zeniten. Tehát volt nekik egy csodálatos korszakuk, szerintem...
2: Egy számítógép nem mondta őket a döntőbe, 18-ba, az biztos. Okay. És 22-be sem négy okay. közé, úgyhogy ezért más egy kicsit a valóság, és mint akkor, a számítógép.
3: És akkor, igen, és akkor Marokkóról még nem beszéltünk, meg hát sok olyan dolog lehet még, ami...
2: Meg hát Jordánia, és az Irak-Irán párviadal, ne felejtsük el. Én láttam egy összeállítást, hogy brazil gyerekek nézik. Nem láttátok azt az összevágva? A kerethirdetést?
3: Csak a síró nem
2: és látni. És ahogy Neymart mondja Ancelotti, és egy ilyen 2 percben összevágva 150 különböző gyerek és zokognak az örömtől. Ott az, ami Dominik Budapesten vagy Magyarországon, az Neymar Brazíliában még 100-al megszorozza, úgyhogy de emiatt Ancelotti nem vinné el. Hát a Ancelottinak hiába mondták, hogy jó és lenne, ha Neymar ott lenne, az nem érdekli, ő azért viszi el, mert neki szüksége van rá, és szerintem játszatni akarja, meg használni akarja, meg úgy gondolja, hogy tud még segíteni, úgyhogy a közösségnek szüksége van rá, úgyhogy kíváncsi vagyok én is a brazilokra, majd hogy az utolsó 15 meccset majd figyeljük, mert azt megelőző 80 az...
1: Nem kezdve hajnalban?
2: Üzbegisztán Haiti, vagy a Dél-Afrika, Dél-Korea, vagy a Curaçao, Panama, az...
0: Nem vonzó?
2: Szerintem tönkretette a VB-t a FIFA, úgyhogy én nagyon aggódom emiatt.
3: És akkor még nem beszélve a felhajtott jegyárakról, ugye, hogy csupa
1: az
3: valószínűleg csupa totál elkötelezett, őrült futballrajongó fog ülni a leváltókon. Hát, erős idézőjeletek.
2: Elképesztő pénzek, hát ami mindig, mondani, hogy az, aki, és nem adják el a jegyeket.
3: Családról...
2: Én azt gondolom, hogy nem lehet gazdasági növekedést várni ilyen meccsektől, hát ezt ki fogja nézni? Függetlenül attól, hogy hajnali 3-kor
3: mondjuk Európába. Azért adják el a drága egyeket, hogy az hozza be a gazdaság növekedését.
0: Az adott országban, igen, ott is. Azon kívül senki, persze. Hát ez nyilván, pláne Európában amelyik azért egy elég nagy piac szerintem, de hát hajnali 3 órakor valóban egy ilyen Haiti, nem tudom én ki.
2: Oké, de Egyesült Államok is nagy piac, és a Üzbegisztán, hát Panama meccset, nem fogja őket. Persze. Meg a brazilokat.
3: Jó, de azért van halftime show, meg lesz mindenféle, mert most még nem is értünk igazán, hogy ugye hogyan lesz ebből tényleg kereskedelmi termék, és hát valószínűleg, amiről engem legjobban az zavar, hogy azt az életérzést, amit még véletlenül láttunk, hallottuk mondjuk Dohában, hogy találkoztunk olyan argentin szurkolókkal, akik elmondták, hogy mindenüket eladták azért, hogy eljöhessenek erre a világbajnokságra, de megérte.
2: Haza már nem tudnak menni, de
3: igen. Igen, szóval, hogy az a fajta szurkoló, akinek nagyapáról, apáról, fiúra szállt tényleg, akár a nemzeti csapat, akár a klubcsapata iránti őrült rajongás, de nyilván egy másfajta társadalmi rétegből érkezik, hogy az vajon előbb-utóbb hogy fog kiszorulni tényleg a FIFA világeseményekről is.
11: Mert az igazi szurkoló.
3: Az igazi szurkoló.
0: Igen. A brazilot, amely egy szó erre így visszatérve, hogy abban miért sétjelten hiszed, hogy a brazilot megnyerhetik ezt a VB-t, de ettől függetlenül az egy nagyon nagy történet lenne, hogyha Neymar világbajnok lenne, mint ahogy egyébként a portugálok esetében hasonló gondolod, de Ronaldo. És az egy, szóval minden világbajnokságnak van egy története, szerintem egy nagyon jó története, és ennek a VB-nek, ha valamelyik úgy esetleg világbajnok tud lenni, tehát akár Neymar, akár Ronaldo, azt szerintem egy nagyon erős története lenne.
3: Mint ahogy az előző év volt Messi.
0: Ahogy az előző év volt Messi, igen. Tehát ez egy kíváncsian várom, megmondom őszintén, nem nagyon hiszek abban, hogy akár a brazilot, akár a portugálot odaérhetnek, de ha igen, azt szerintem egy...
3: És ha egy Harry Kane lenne világbajnok. Az is egy nagy történet lenne, de
0: az is nagy történet lenne, igen, de szerintem nem csak miatt, hanem az angolok miatt egyáltalán, akik 66 óta gyakorlatilag nem nagyon tudnak odaérni.
3: De most esküdöznek. Hát,
0: mint ahogy esküdöztek már jó néhányszor, úgyhogy valahogy nekik ez nem akar összejönni valamiért, úgyhogy...
11: Egyébként Neymarra kapcsolatban érdekes volt, ugye Roberto Carlost kérdezték, amikor itt volt a BL kapcsán Budapesten, hogy hát ő berakta volna a csapatba Neymart, és azt mondta, hogy persze, hát ő a nemzeti szimbólumunk, szóval egyébként ő tényleg egy igazi sztár otthon, egy
3: nemzeti hős
11: valójában, és mondjuk azt én is azt gondolom, hogyha Carlo Ancelotti nem játszhatná, vagy nem szeretné játszatni, csak önmagáért, a hírnevéért nem rakta volna be a csapatba, úgyhogy meglátjuk,
3: hogy... De szerintem itt azért nagyon sok egyéb tényező van, tehát a csapaton belüli pozíció, az öltözői faktor, tehát szerintem nem csak arról van szó, hogy valószínűleg majd az összes mérkőzésen kezdő lesz, és végigjátsza, mert ez nyilván nem, hanem szerintem inkább az, amit a csapat ért tud tenni a jelenlétével. Szerintem egy olyan kaliberű szakember, mint Ancelotti, biztos, hogy ezzel is kalkulál.
11: Na hát ugye futballra picit evezzünk tovább az olimpiára, mert ugye Postvai Gábor belügyminisztert az olimpia rendezéssel kapcsolatban is kérdezték, és ő azt mondta, hogy az olimpiai pályázathoz az szükséges, hogy egy teljes nemzet álljon mögötte. Mit gondoltok, lenne esélyünk mondjuk olimpia rendezésre? Egységes lenne tekintetben a magyar nemzeti, ezt hogy látjátok?
3: Jó, akkor én kezdem én. Én nagyon örülök ennek a nyilatkozatnak, szerintem ez nagyon fontos, és igazából összevág mindazzal, ami az elmúlt években olimpia rendezés kapcsán végül is nagyobb fajta felhajtás nélkül, de azért csendesen a háttérben zajlik, ugye egy úgynevezett continuous dialogue, egy ilyen folyamatos diskurzus zajlik jelen pillanatban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve nyilván más pályázó vagy potenciális pályázó városok, illetve hát most már azért ezek általában inkább nemzetek, de mondjuk városok között, és aztán majd nyilván eljön egy másik féle folyamat, de a legutóbbi, erről talán már volt szó Magyar Olimpiai Bizottsági közgyűlésen is, alig pár héttel ezelőtt egyébként a főpolgármester Karácsony Gergely is egy nagyon szerintem erős beszédet mondott pro-olimpia szinten, és elmondta, hogy ő már 2015 óta olimpia rendezés párti, hogy ez még annó a saját állítok pártjában is belső konfliktust okozott, de most ezt hagyjuk is, mert ő ezt úgy világította meg, hogy ezt úgy tekinti, mint ahogy annó egykor, amit a millenium jelentett Budapestnek. Tehát, hogy olyan jellegű fejlődési potenciál lehet egy ilyen rendezésben, ami katalizátor egy olyan város életében, amelynek egyébként leginkább azokra a fejlesztésekre van szüksége, ami már nem sport irányú fejlesztés, tehát nem, hogy úgy mondjam, stadionépítés, sőt kifejezetten egy no-build terv van kilátásban. A meglévő infrastruktúra mellett a város szolgáló fejlesztések, tehát egy gyorsvasút hálózat, nyilván a szállodai kapacitás, a reptér kapacitásainak kijutás, a reptér méretének a növelése, kapacitásának növelése. Szóval ezek a dolgok, amelyek amúgy egyébként mindenképpen egy világváros fejlesztéséhez hozzátartoznak, de lehet, hogy egy ilyen rendezés ezeket felgyorsítja, vagy előrehozza, vagy egy kicsit átcsoportosítja. És azt ő is mondja, és szerintem ebben mindenki egyetért, és most a belügyminiszter úr is ugyanezt kommunikálta, hogy egy ilyen jellegű ügy szerintem pont egy olyan talán mindenki számára szerethető projekt lenne, amit valóban egyesíthetné az embereket, mert hogy mi magyarok imádjuk a sportot, imádjuk az olimpiát, a budapesti bajnokok ligája döntője, és az előtt a mögöttünk lévő nagyjából 10 év összes nagyvilág eseménye bebizonyította, hogy egészen jók vagyunk nemzetközi eseményrendezésben, nagyon szeretnek idejönni, tehát a képesség, a kapacitás megvan rá, de azzal maximálisan egyetértek, hogy emögé kell egy társadalmi támogatottság, tehát ez az a fajta feladat, amit akár a kommun, ha beszélünk róla is, mindegy picike lépéssel előrébb vagyunk, és erről nyilván, ha vannak pro és kontra érvek, azokat is végig kell beszélni, nem csak a prót, hanem a kontrát is meg kell hallgatni. Ez a dolog, ez akkor működhet, hogy el tudunk oda jutni, hogy értelemszerűen ezek az érvek találkozván azt adják ki, hogy alapvetően igen, van-e mögött egy nemzeti konszenzus és egy kölcsönös támogatás, mindazzal, amit egy ilyen esemény hozhat.
11: Sőt, egyes versenyszámokat ugye vidékre is vinnének, tehát még a vidéknek a fejlesztését is az elősegíthetné.
3: Sőt, bocsánat, határon túlra is. Tehát én ezt már a terveknek egy bizonyos részét lehet ismerni, hogy ez nem is annyira egy csak Budapest, vagy nem csak Magyarország, hanem inkább egy közép-európai regionális olimpiai terv per pillanat.
11: Csak hogy valahogy ennek a kommunikációján kellene javítani, azt gondolom, mert úgy mindig az a narratíva, hogy ó, ez veszteséges, ez csak pénzt viszel, ugye a külföldi olimpiákon is ezt láthatjuk, hogy akár mondjuk Párizs is veszteséges volt, tehát hogy vagy nyilván ezt kommunikálják sokan, hogy ezt nem tudom, ezen hogy lehetne javítani, hogy az emberek tényleg mellé álljanak.
0: Igen, ez nem könnyű, ugye, amit a Zsuzsi is mondott, hogy ez valóban egy nagyon erős fejlődési lehetőség lehetne akár a fővárosnak, akár a régiónak, tehát ezekkel a befektetésekkel, amik hosszú távon itt maradnának, használnák az emberek nap, mint nap, ez mindenképpen erős üzenet lehetne amellett, hogy legyen pályázunk. Csak ugye a következő szabad olimpia, ugye az a 2036-os, aminek tudom, hogy a pályázati folyamat ugye most már megváltozott, nem olyan, mint régebben volt. Ugye régebben az volt, hogy rendszeresen 7 évvel előtte hirdették ki, de ez a párbeszéd, ami folyik, ez zajlik folyamatosan. Ugye most ez a nagyon nagy kérdés, hogy itt a kormányváltás után Magyarországon ez a párbeszéd hogyan fog folytatódni a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, hogy folytatódik-e. Ugye a belügyminiszter úr szavaiból kiderült, hogy szeretnék, mert valóban ő is így gondolja, hogy az ország alkalmas lenne a megrendezésére, de nem feltétlenül minden áron most azonnal. Tehát én nekem ez jött le abból, amit ő válaszolt erre a kérdésre. Úgyhogy az, hogy hosszabb távon vagy, hogy Magyarország olimpiát rendezzen, én azt gondolom, hogy ez idézőjelben most rossz szó, de értitek, mit akarok mondani, hogy elkerülhetetlen, tehát szerintem nagyon-nagyon kéne a magyar sportnak és az országnak is, hogy ez 2036-ban lesz.
3: De azért az 10 évre van még, ne felejtsük el, tehát 2036-ban 10 évre van.
0: De ugye emlékeim szerint ugye a 28-ast és a 32-est azt 8 vagy 9 évvel előtte már kihirdették, hogy hol lesz.
3: Nem, mert a 28-ast a 24-esel együtt hirdették.
0: Ja, 28-ast a 24-el együtt, igen.
3: Így van, és akkor utána viszont gyorsan hirdették egyébként a Brisbane-t. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy ez az időtáv, ami mondjuk a következő szabad olimpiáig nyitva van, ez a 10 év, szerintem egyébként ez egy nem túl közel és nem is túl távoli. Tehát
2: azokra
3: igen, fejlesztésekre szerintem, én azt gondolom, hogy amelyek a városfejlesztés szempontjából fontosak, ezek szerintem véghez vihetőek, és még egyet, bocsánat, ne felejtsünk el, hogy amiben óriásit változott az olimpia rendezés, ugye, a szemlélet. Tehát már nem az olimpiához igazítják a várost, hanem a város adottságaihoz szabják az olimpiát. Ami azt is jelenti, hogy a meglévő kapacitások felhasználása, újra felhasználása és az ideiglenes építmények abban az építőipar egyik leggyorsabban fejlődő ága egyébként az ideiglenes építményeknek ugye a fejlődése, hogy felhúzunk egy fetolony lábánál egy mondjuk egy birkózó vagy judo arénát, aztán gyakorlatilag az olimpia után egy-két héttel már nem is látjuk, hogy ott volt semmilyen világesemény.
2: Versailles kertbe a ötusa.
3: Igen, igen, így van. Tehát, hogy ugye ez szerintem egy óriási különbség, tehát nem betonba ágyazott dolgok lesznek ott mementóként forever, hanem felépülnek ezek az ideiglenes helyszínek, amelyek hát esetleg meg nincsenek.
2: A Pap László, az MVM Dóm megvannak.
3: Mindazok mellett, amik most már megvannak.
2: Atletika Stadion, Duna Arena, Margit Sziget, tehát ahogy mondtad, sport szempontból, sportszakmai szempontból már jól állunk létesítmények terén, úgyhogy hát én kíváncsi lennék, én támogatom. Bár mindig azt mondom, hogy a Margit-szigeti futópályát két és fél évvel ezelőtti árvíz okozta sebeket először javítsuk ki, és akkor utána olimpia.
11: Hát reméljük hallják ezt a későbbi szervezők is. Még pár percünk maradt, beszéljünk még gyorsan a magyar válogatottról, mert pénteken ugye 19 óra 45 perctől Finnország ellen lép pályára a magyar válogatott. Mire lehet jó egy ilyen felkészülési mérkőzés? Mire használhatja ezt mondjuk Márko Rosszison? Mit gondolsz?
2: Nyilván ez egy kivételes lehetőség arra, hogy a kapitány Márko Rossi szövetségi kapitány teszteljen új dolgokat, akár új taktikai elemeket. Nyilván nem

0: mérkőzést játszanak egy évben, tét nélküli mérkőzésen, főleg VB előtt. Na de ez ránk sajnos nem vonatkozik, szóval barátságos meccsek kimentek a divatból, úgyhogy tényleg most a Nemzetek Ligája, ami helyettesíti, arra készülhetünk fel. Így, hogy az idény végén vagyunk, a játékosok is ugye már mennének pihenni, voltak, akik ugye a NBA-ből érkezve már voltak egy kis pihenőn, aztán most jöttek a válogatottba, aztán még mennek pihenni, de már az NBA-es felkészülés is lassan kezdődik, szóval ez egy tesztmérkőzés lesz, együtt vannak a játékosok, nem teljesen egyértelmű nyilván, hogy a kapitány pontosan mit akar, de majd azt látjuk az összeállításból, meg a cserékből, nyilván kíváncsi újakra, új arcokra, új impulzusra, a csapatnak is szüksége lehet. Úgyhogy nyilván olyan nagyon komolyan nem kell venni, nyilván szurkolunk a csapatnak, meg legyen sikerélmény, és aztán megnézzük a keddi mérkőzést is, de hát majd a Nemzetek Ligájában készüljünk föl majd az Európa-bajnoki selejtezőkre, mert az a fontos.
1: A futball szeretőknek mindenképpen érdemes lesz nézni, és itt a Nemzeti Sportrádióban is természetesen élőben közvetítjük majd. Ez volt már a Nemzeti Sportkör. Csisztus Zsuzsának, Somogyi Zsoltnak és Szűcs Miklósnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
2: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra 5 perc van, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál

0: továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és egy labdarúgással megyünk tovább, ahogy a Nemzeti Sportkör végén is említettem, pénteken 19 óra 45 perctől lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Finnország ellen. Itt van már velünk a vonalban Babócsi András, korábbi magyar labdarúgó kapus, aki 1998 és 2006 között játszott Finnországban. Szia András, örülök, hogy velünk vagy, és segítesz nekünk picit jobban megismerni a finn labdarúgást. Milyen volt ott a közeg, amikor te kint játszottál? Mennyire kedvelik Finnországban a labdarúgást?
1: Szervusz, és köszönöm a meghívást. Hát amikor én kinjátszottam, az egy picit más volt, mint mostanában, mert abban az években, 98-99-2000-ben döntöttek úgy a szövetségben, hogy megpróbálják üzleti alapra helyezni a futballt, és akkor elég jó játékosok jöttek ki a bajnokságból, hát akkor a P pont akkor ment el Litmanen ugye Liverpoolba, a Hüppiá, és komoly meghatározó játékosok játszottak már akkor is, Jonathan Johansson például Skóciában, hogy feltértek volna emelni a finn futballt egy üzleti alapra, és ahhoz tudták, hogy mekkora nézőszámot kell elérni, élő nézőszámot, illetve a tévében nézőszámot ahhoz, hogy ez egy komoly, meghatározó sport legyen a médiában, és üzleti alapokra lehessen helyezni, mint például a jégkorongot már régóta így művelték. És azokban az években elég sok pénzt is tettek bele pont ezért, hogy megkísérelték, hogy meglegyen az átlagos élőnézőszáma 2500 volt, azt hiszem az elvárás, és volt még a médiában is egy nézettségi szám, amit szerettek volna elérni. És pont amikor kim voltam, hogy 98-99-től indult ez a periódus, és tartott egészen 2004-2005-ig. Amikor is végül is nem sikerült a sztori, mert nem tudták megoldani megugrani ezt a lécet. Úgyhogy onnantól kezdve szép lassan egy visszahanyatlott idézőjelben, már úgy idézőjelben a finn futball abba a kategóriába, ahol körülbelül most tart.
0: És mennyire más a játékstílusuk mondjuk a magyarhoz képest?
1: Hát nem is a stílus a lényeg, hanem az, hogy ha megnézzük a finn élcsapatoknak a Transfermarkt jegyzett értékét, valamit mutat, nyilván nem feltétlenül pontos a szám, meg pontos az érték, de valamit mégis mutat a laikus számára. Ugye ott a HJK, ahol én is játszottam, a leghíresebb csapat, legnevesebb csapat, az olyan, mint a Fradi, mondjuk itt Magyarországon. Több sokszoros bajnok, általában ő nyeri a bajnokságot, BL-ben indulnak. Őnekik a most jelen pillanatban a csapat érték az 6 millió euró. Na most 6 millió euró Magyarországon szerintem az utolsó régió. Tehát ez a, nem tudom, talán a Kazincbarcika talán több, de mondjuk Diósgyőr és a stb. Ilyen csapatoknak körülbelül 6 millió euró szerintem a játékos értéke. Ugye a Ferencváros nálunk ugye 40 millió sac per kb. A Debrecen is ilyen 10, Reto, azt hiszem 15, valahogy így van. Hát azért ez azért nagyságrendekkel kevesebb, mint Magyarországon. Tehát nem is a játék stílus, hanem a csapatok értéke már eleve meghatározza az, hogy milyen erősségű egy bajnokság, egy milyen csapat.
0: És hogyha ezt a mostani válogatottat is nézzük, akár a finn válogatottat, most is azért az látható, hogy olyan nagyon ismert európai top csapatban egyik játékosuk sem játszik. Mekkora erőt képviselhet most ez a mostani finn válogatott?
1: Hát gyakorlatilag ugye a nemzeti bajnokság nem feltétlenül tükrözi a válogatott csapatot, ugye ez volt többször Magyarországon is jellemző volt, vagy most legalábbis jellemző, régebben nem, mert régebben ugye szinte csak belföldi játékosok játszottak a magyar válogatottban annak idején, amikor én voltam ebben a helyzetben, hogy gyakorlatilag mindenki Magyarországon játszott, és akkor meghatározó volt a magyar bajnokság, hogy milyen, mert olyan volt a válogatott. Most már nem annyira, hiszen nagyon sokan játszanak külföldön. Igaz, Finnországban is nagyon sokan játszanak külföldön, ez általános is volt mindig, és hiszen ott nagyon közel van az angol futball, azért van közel, mert mert tradicionálisan nagyon sok játékost adnak és vesznek kölcsön angol alsóbb osztályú csapatokból. Ez már akkor is az volt, amikor én ott játszottam, amikor Hakába játszottam, ott is volt 2-3 angol kölcsönjátékos, fiatal játékosok oda tették őket. Tehát az angol és a finn futball ilyen szempontból, menedzser szempontból nagyon régóta együtt van, együtt dolgozik, tehát ott ez már régóta működik, de a jelen pillanatban a finn játékosok nem játszanak olyan markáns csapatokban. Tehát nem feltétlenül tükrözi a finn bajnoksága a válogatottat, de mégis hasonló szinten van ettől függetlenül, mert nincsenek olyan markáns játékosok. Ez mutatja azt, hogy milyen eredményeik vannak. Most kikaptak 4-0 németektől teljesen simán, tehát szóval nem is tudom, most volt valami zöldfoki szigetek ellen valami egy-egyet játszottak. Tehát én nem gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon markáns teljesítményt tudnak most leadni a srácok.
0: Hát igen, egyébként, vagy akár a VB csoportköröket is nézzük, hogy Máltától is 1-0-ra kikaptak, de hogy te is említetted, azért szerették volna felfejleszteni a labdarúgást Finnországban. Ehhez képest azért sem Európa-bajnokságra, sem világbajnokságra nem nagyon jutottak ki az utóbbi évtizedekben, azt is mondhatjuk. Úgyhogy valahogy mégsem tudnak elmozdulni így ebből a helyzetből, ez minek köszönhető?
1: Nem, hát ez figyelj, gyakorlatilag abban az is gátat szab, hogy nekik van egy sajátságos bajnokság, ugye ez az októbertől gyakorlatilag februári teljes szünet, tehát abszolút semmi, még a fűsenő, és akkor utána április elején kezdődik a bajnokság, és tart az október végéig. Egy ilyen egy belehúzzák az egészet. Tehát gyakorlatilag ott Finországban működik, még ott a bajnokság megy folyamatosan, mennie kell, ugye az éghajlat miatt, és ez emiatt szerintem ez nekik egy hatalmas handicap. Amikor én ott játszottam, ugye nekünk is ez furcsa volt, hogy le kellett játszani egy egész bajnokságot gyakorlatilag lóhalálában fél év alatt, egy húzamba, és utána fél évig nem történt semmi. Persze nyilván edzések voltak, de most az megint más. És ez egy hatalmas handicap a futballnak, mert nem tudsz belecsatlakozni az európai körforgásba, Isten igazából. Amikor nem tudsz rendesen futballozni mondjuk novembertől februárig. Mert nem tudsz, mert egyszerűen a fizika képesség. Most az megint közre bejátszik az, hogy lehet, hogy 5-10 éven belül meg már kicsit megváltozik a helyzet, mert már nem annyira kemények a telek Finnországban se, mint ami volt régen. Tehát már ez lehet, hogy 50 év múlva meg egy halál jó hely lesz Finnország. Ebből a szempontból.
0: És ráadásul nálunk most lett egy generációváltás, és ugye a válogatottban ugye a keretgerincét ma már 22-25 év körüli fiatalok adják, ráadásul lett egy új szövetségi kapitányuk is a Daniel Friss személyében. Viszont ami érdekes, hogy a régi nagy generációból azért ott maradt Lukas Radetzky, ő 36 éves, kapus, ezt Monakóban játszik. Nem tudom, őt mennyire ismered, ugye te is kapus poszton játszottál, mennyire ismered Radetzkyt?
1: Személyesen nem ismerem. Nem is arra, de tudom, kiről van szó, hiszen néztem, figyelem azért a HJK-t, főleg a finn bajnokságban. Nem folyamatosan, de azért tudom, hogy kiről van szó. Van egy váltás egyébként, látjuk is a finn bajnokságon is, hogy a csapatoknál nagyon-nagyon sok a fiatal játékos. Pontosan ezért van az, hogy jelen pillanatban a transfermárk értékük elég alacsony, mondom, egy HJK-nak 6 millió euró, ami borzasztó alacsony szám. Ezért van, mert elkezdték ezt a fiatalitást. Most pont megnéztem, a hétvégén volt egy meccsük, játszottak a Mariehamn ellen, meg a Vázad meccset is láttam, és nagyon fiatalok. Nagyon fiatal játékosok játszanak.
0: Van még esetleg mondjuk Radetzkyn kívül a mostani finn válogatottban, aki még kiemelkedő lehet, vagy aki számodra mondjuk kiemelkedő?
1: Nem tudom. Tehát most nem mondanék így hirtelen így senkit, mert nincs most egy olyan, akire azt mondanám, hogy most most erre figyeljünk oda, mert ez baromi veszélyes lesz. Tehát nem tudom, ezt a mérkőzést csak rajtunk múlik. Csak rajtunk múlik, hogy ez most milyen lehet, hogy ha félváról veszük, természetesen akkor olyan is lesz. Hogyha ezt megfelelő komolysággal állunk oda, eddig sem volt nagyon probléma a filmek ellen. Még akkor sem, amikor relatív jobb paszban voltak, most nincsenek még jó paszban se. Tehát a lépéssel lehetőként láttuk, hogy a harmadikok lettek, nem is tudom, 4-5 ponttal lemaradva, tehát nem gondolom, hogy most nekünk ez jó kis edzőmeccs lehet, ha komolyan veszük.
0: Hát éppen a papírforma az magyar győzelmet ígér, bár mondjuk az érdekes, hogy ha jól emlékszem, Márko Rossi pont a finnek ellen mutatkozott be annó 2018-ban, és akkor mondjuk pont vereséget szenvedtünk ellenük, szóval neki nem túl jó emlékei vannak a finnekről. Te mit tippelsz, mi lesz majd a pénteki végeredmény?
1: 2-0.
0: Legyen így. Babocsi Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
1: Én köszönöm, köszönöm szépen, szervusztok.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
4: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Edzőkeringő felcsúttól Csíkszeredáig, bomba meglepetés a Roland Garroson. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A debreceni VSC az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik az 50 éves szakember, aki dolgozott Finnországban, Olaszországban és Lengyelországban is. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. Babó a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot, vagyis a 45 éves szakember váltja most Hornyák Zsoltot. Babó 2024 óta dolgozik a felcsútiaknál. Megvan a Csíkszereda új vezetőedzője is, méghozzá Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bemaradó Csíkszereda a közösségi oldalán erősítette meg a korábbi hírt. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Tenisszel folytatjuk adásunkat. A selejtezőből indult lengyel Maja Walinska bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe Párizsban, miután két játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját. Majd mindjárt erről is mesél az Eurosport kommentátora Szántó Petra, ugyanis a százon kívül érkezett a selejtezőből Walinska, a lengyel teniszezőnő, de a nap másik mérkőzésén még nagyobb meglepetés született, búcsúzott a fehér orosz világelső teniszező Sabalenka, pedig az első játszmát 6-3-ra megnyerte, sőt 4-1-re vezetett a második játszmában, de 7-5-re az ellenfél, az orosz Schneider győzött, sőt lelépte Sabalenkát a döntő játszmában 6-0-ra. Hát hogy lehet ezt kommentálni? A meglepetések meglepetése. Szia Petra!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, hát egyelőre én sem találom a szavakat, mert nem feltétlenül ezt terveztem mondani ebben az interjúban. Arra számítottunk, hogy egy óriási lehetőség lesz a világ első Arina Sabalenkának, hogy megszerezze a Roland Garros trófeát, amit tavaly ugye a döntőben nem sikerült megszereznie, de hát ehhez képest pontosan az történt vele, ami egy évvel ezelőtt Siontekkel történt. Akkor az elődöntőben egyébként Sabalenka osztott ki egy 6-0-át Siontekkel, a négyszeres párizsi bajnoknak, most meg Sabalenka kapott egy 6-0-át szett és dupla break előnyből, ami teljesen elképzelhetetlen volt. Nagyon szétesett a fehér orosz teniszező, és az az igazság, hogy ez benne van a pakliban, amikor valakin ekkora nyomás van, ekkora teher van, hogy ennyire simán kellene megnyerni egy Grand Slam tornát, de hát ez nem olyan egyszerű a teniszben, és a 2026-os Roland Garros ez egyértelműen bizonyítéka ennek mind a női táblán, mind pedig a férfi táblán. Azért azt el kell ismerni, hogy a 22 éves Diana Schneider azért egy nagyon tehetséges játékos, nagyon nagy küzdő, és hát abszolút el kell neki ismerni azt, hogy nem adta fel a küzdelmet egy szinte lehetetlennek tűnő helyzetben, a döntő játszmában pedig tényleg gyakorlatilag lemosta a pályáról a világ első Sabalenkát, egy abszolút meglepetés ezen az ágon a női elődöntőben. Szerintem, hogyha 2-3 hete valaki azt mondja, hogy Diana Schneider és Maja Kvalinska fogja játszani az elődöntőt, akkor nagyon sokan pislogtak volna. Annál is inkább, mert Maja Kvalinska tényleg senki nem is ismerte egészen a Roland Garros előttig.
1: A lengyel teniszező, ahogy említettem, a selejtezőből indult, és hát a százon kívüli világranglista pozícióval rendelkezett a Roland Garros előtt, mekkorát ugorhat, és hát azért neki is van érdekes története, hiszen ő sem így tervezte, hogy majd Párizsban még az elődöntőben is érdekelt lesz.
2: Így van, ez azért nagyon nagy meglepetés, hiszen arra számítottunk, hogy a négyszeres Roland Garros bajnok Iga Świątek lesz majd az a lengyel teniszező, aki ott lesz esetleg a legjobb 8, meg a legjobb 4 között. Ehhez képest Walinska ugye megnyert 3 selejtezős mérkőzést, aztán az első 3 fordulóban megvert 3 korábbi top 10-es játékost, olyanokat, akik Grand Slam elődöntőben vagy döntőben is szerepeltek, megverte a francia Diane Parryt egészen lenyűgöző teljesítménnyel, és a nála sokkal esélyesebb és rutinosabb Kalinskáját is a negyed döntőben, annak ellenére, hogy 114. a világranglistán, és szerintem nagyon sokat elmond az ő történetéről az a kedves kis momentum, amit még a harmadik fordulós mérkőzése után hallottunk a meccs utáni interjúban, amikor megkérdezte tőle a riporter, hogy örül-e neki, hogy meghosszabbíthatja a párizsi szállását a harmadik hétre is, hiszen ugye ő a selejtező alatt is ott volt már Párizsban az első héten, és így életében először a második héten is szerepelt egy Grand Slam tornán, mire Walinska azt mondta, hogy hát egyrészt reméli, hogy lesz még szállás, szabad szállás Párizsban, másrészt nem tudja, hogy ki tudja fizetni ezt a harmadik heti szállást, és ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy a tenisznek azért van egy másik oldala is, nem csak a csillogás és a nagy pénzdíjak, amiket látunk a nagy sztároknál egy ilyen Grand Slam tornán, hanem látjuk a másik oldalt is most, hogy egy világranglistán százon kívüli játékos egész egyszerűen olyan szintű nehézségekbe ütközik, hogy még azt sem feltétlenül engedheti meg magának, hogy 3 héten keresztül fizessen egy szállást egy idegen országban, meg a csapatának a szállását, meg a felszerelést, meg az utazást, stb. És milyen hihetetlen dolog az, hogy egy ilyen profi teniszező életében, aki hát tényleg rengeteg mindent beletett a pályafutásába, egy ilyen hét vagy két hét egy Grand Slam tornán milyen szinten gyökeresen megváltoztathatja az életét. Természetesen bejön a legjobb 50-be a világranglistán, de hogyha esetleg megnyeri a tornát Halinska, akkor innentől kezdve gyakorlatilag világsztárként kell rá tekintenünk, és kiemelt lesz Grand Slam tornákon.
1: Halinska és Schneider az egyik elődöntőben, majd holnap a másik ágon pedig ugye az ukrán Marta Kostyuk és Andrejeva pedig orosz, ez is egy pikáns történet, és hát Kostyuk is azért Svitolina előtt már például Sionteket, akit említettél, őt is búcsúztatta.
2: Igen, Marta Kostyuk borzasztó jó formában van. Ennek az ágnak az elődöntős párosítása nem olyan nagy meglepetés, még úgy is, hogy Kostyuk egyébként Sionteket búcsúztatta. De ha megnézzük a salakos eredményeket, akkor azt látjuk, hogy Marta Kostyuknál és Mirra Andrejevánál több salakos mérkőzést senki nem nyert a VTA túron ebben a szezonban. Kostyuk egyébként 16 mérkőzés óta veretlen salakon, összességében 17 mérkőzés óta tart a győzelmi sorozata. Ráadásul Andrejevával játszotta a madridi VTA 1000-es torna döntőjét, tehát Andrejeva is nagyszerű teljesítménnyel, nagyszerű mérkőzésekkel, győzelmekkel készült fel a Garrosra. Az ő elődöntőjük az nem meglepetés. Két bomba formában lévő fiatal játékos, akikről az elmúlt években már folyamatosan mondtuk, hogy ott lehetnek majd Grand Slam elődöntőkben, akár döntőkben. Most pályafutása során az egyik játékos először döntőt fog játszani, de Kostyuk is borzasztó jó formában van, és Andrejeva is az elmúlt mérkőzések alapján, úgyhogy ez egy óriási kiki mérkőzés lehet. Annál is inkább, mert ha megnézzük a másikák párosítását, akkor egyértelműnek tűnik, hogy a döntőben majd a Kostyuk Andrejeva mérkőzés győztese lesz a favorit.
1: A bajnok és a jövő heti bajnokok ligája elődöntőre készülő FTC női vízilabda csapatának edzője Matajsz Márk volt a Víz Összekött vendége a Nemzeti Sportrádióban. A két riporter, Bitman Emel és Göbölyös Gábor.
3: Ezt csapatként fogjuk tudni csak megcsinálni, sehogy másképpen, és utána bízom benne, hogy utána mindenki elégedett lesz.
4: A BVSC elleni harmadik meccs után mennyire tudtátok megünnepelni a bajnoki címet, mert valamennyire meg kell ünnepelni, hogy érezd azt, hogy valamit lezártál, ugyanakkor neked edzőként már valószínűleg meg volt a terve fejedben, ugye a jövő héten hétfőn utaztok, ez a meccs vasárnap volt, tehát a kettő között nincs 8 nap. Tehát kell egy picit ünnepelni, de egyébként ott van a következő cél, amivel meg lehet koronázni az idényt. Hogyan nézett ki mondjuk a vasárnap a lefújástól kezdve az első edzésig a program?
3: Hát lefolyás után ugye megvártuk a fiúkat, és utána együtt ott átadták az érmeket, ott voltak fotók, interjúk, utána visszamentünk a telepre, ahol volt egy közös vacsora a fiúkkal, ott a Zoli ott megvendégelt bennünket, a Nyíri Zoli és a klub, ott volt egy kellemes vacsora, beszélgetés, kocintás, nagyon sokáig nem tartott, mert nyilván mindenki azért fáradt volt, és tudta azt, hogy van még teendő. Hétfő keddet megkapták a játékosok pihenőnek, az volt a szombat-vasárnapunk úgymond, és akkor szerdán ma kezdtük a hetet, mert ugye hétfőn utazunk, tehát így szombaton és vasárnap is lesz edzés, egy-egy edzés, megyünk holnap a Margit-szigetre, edzőmeccset játszunk az UVS-ével, megbeszéltem már a Marcival, Bencúrral, akinek ezúton is...
5: Jó kis ellenfél.
3: Igen, ezúton is köszönöm a segítséget, hogy gyakorló meccset tudjunk már játszani nyitott uszodában.
4: Ez nagyon szép gesztus egyébként.
3: Igen, tele a kalappal, tényleg hálások vagyunk nekik, hogy a nyitott uszodában tudjunk gyakorolni, mert ugye Máltán nyitott uszodában leszünk. Vasárnap is fogunk ott edzeni egyet nyitottba a szigeten, és utána mennek tovább az edzések, van konditermezés, videózgatunk. Én úgy gondolom, hogy olyan sok mindent már itt nem lehet, nem is kell csinálni, akkor nagy baj lenne, ha most kellene még fejleszteni állóképességet és erőt. Itt frissnek kell lenni, és lehetőleg jobban fejbe felkészülni.
4: Ugye a Santandróval játszotok majd, spanyol csapat.
5: Akárcsak tavaly.
4: Akárcsak tavaly.
3: Igen, igen.
4: Te már jó néhány felvételt láttál erről az együttesről. Mit lehet róluk elmondani? Ők nem nyerték meg a spanyol bajnokságot, 1-0-ról kaptak ki a Mátaróltól 2-1-re, tehát ők egy kisebb fajta kudarcból érkeznek, viszont ők a címvédők.
3: Tipikus spanyol vízilabdát játszó, agresszív, gyors, van 3 jó külföldiuk, megtűzdelve, spanyol válogatottak, egy masszív jó kis csapatról beszélünk, jó edzővel, de magunkra kell jobban figyelni, hogy azt, amit mi tudunk, azt tényleg maximálisan tudjuk véghez vinni.
1: Véget ért a Nemzeti Sportkronika. Köszönöm a figyelmüket, 22:30-kor legközelebb Sport a Kossuth Rádióban, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: 17 óra 30 perc van, a Hazafutás kézilabdával folytatódik. Tegnap este a Veszprém férfi kézilabda csapata a döntő második mérkőzését is megnyerte a Szeged ellen, ezzel megszerezte története 30. bajnoki címét. Szilágyi Dóra az MN Sport állandó szakértőjével, Rosta Istvánnal értékelte az idényt.
8: Véget ért a férfi kézilabda bajnoki idénye, nem kell péntekig várni ezzel, sajnos vagy nem sajnos. Abból a szempontból talán lehet azt mondani, hogy sajnos, és most a veszprémi szurkolóktól elnézést kérek, és nem a szegediek pártját fogva, de azért ebből a két mérkőzésből, amit láttunk, ebből lehet, hogy megnéztünk volna még egyet, nem?
9: Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, nagyon szoros mérkőzést látunk. Ugyanakkor ez a két mérkőzésen is láttuk, hogy a Veszprém jelen pillanatban jobb csapat, mint a Szeged. És ha kicsit tágabban nézzük, azért idén 5-ből 5 alkalommal a Veszprém legyőzte a Szegedet. Tehát azt hiszem, hogy teljesen megérdemelte lett magyar bajnok, de azt is láttuk, hogy nem nagy különbség van most a két topklub között.
8: A Veszprémnek az idényét hogyan értékelhetjük? Hiszen, hogyha mondjuk a tavalyit vesszük figyelembe, akkor talán jobb, hiszen ugye a Magyar Kupát visszahódították, és így most már magyar bajnokként és magyar kupa győztesként zárják ezt az idényt, de szerintem nem teljesen lehetnek elégedettek, vagy én azt gondolom, hogy ők nem teljesen elégedettek mondjuk a Bajnokok Ligája szereplés miatt, mert az is szintén, mint tavaly, nagyon apró dolgokon múlt, tulajdonképpen 7 méteres párbajban most jelen esetben, hogy ott legyenek a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében.
9: Igen, ketté venném a dolgot. A magyar bajnokságba veretlenül 26 meccset nyertek az alapszakaszba, 2-t a rájátszásba, tehát minden meccset megnyerve azt gondolom, hogy elégedettek lehetnek. Nagyon stabil, kiegyensúlyozott teljesítmény jutottak. Talán Tatabányán volt egy picit ijesztőbb helyzet, azt a meccset is megnyerték. A magyar kupa győzelem ugye az elődöntőben 7 méteresekkel győzték le a Szegedet, aztán a döntőben már nagyon simán Tatabányát, az is egy nagyon szép dolog. A bajnok ligáját is ketté venném, mert gondolom, hogy a csoportmeccsek alatt azért több gyengébb teljesítmény volt, és ő ugye minél idők leggyengébb csoport teljesítmény jutott a Veszprém, hiszen ötödikek lettek csak, nem volt ilyenre még példa. Viszont a másik része pedig, hogy ott is az egyenes részszakaszban megint nagyon-nagyon jól játszottak, és azt gondolom, hogy a Füchse Berlin elleni két mérkőzés az kimondottan egy top szintű meccsek voltak, és ott meg pont a szerencse elpártolt, hiszen ahogyan te is említetted, 7 méteresekkel alul maradtak a világhírű Berlin ellen. És ugye ez a nagy álom, az a BL győzelem, aminek ugye az alapja a Final Four-ra jutás, azért most már jó pár évben nem sikerül a Bakony alján. Tehát azt hiszem, hogy összességében nem fogják azt mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon jó szezon volt. A magyar része az abszolút pipa, viszont a nemzetközi bolt maradt hiányérzet.
8: A szegediekről mit gondolsz, milyen idén zártak a szegediek? Ugye azt is tudjuk, hogy azért évközben nagyon sok sérült elküzdött a csapat, küzdködtek, viszont hogyha lehet az ürömben örömöt keresni, akkor például ennek egy győztese lehet Fazekas Máté, aki tegnap is a Veszprém ellen egyébként szenzációsan játszott, és hát ugye ő épp a sérülések miatt érkezett Győrből Szegedre.
9: Igen, azt gondolom, hogy a Szegednek az egész idényére rányomta a bélyegét az, hogy ugye Rőd, a kezdő jobbátlövő nem is volt az első fél évbe bevethető. Utána ugye a Gottfriedson ügy, azt hiszem, hogy nagyon Igen. nagy vihart kavart, nem csak Magyarországon, hanem európai szinten is. Ugye nyilván ott is volt Báhidi Bence, több hónapon keresztül volt sérült, azért ő a csapatkapitányt hiányolták, és a végén pedig ugye Lazár Kukic, aki addig az egyik legjobbja volt, illetve Bodo Ricsi, a legenda, szintén nem állt rendelkezésére a PG mesternek. Tehát azt hiszem, hogy valóban ez rányomta végig az eredményességre. ahogy említetted, viszont minden rosszban van valami jó, hát a 20 éves Fazekas Máté azt gondolom, hogy berobbant a magyar és a nemzetközi élmezőnybe is, amint lehetőséget kapott, azt gondolom, élt vele. Egyszerűen öröm volt nézni a játékát, akár tegnap is, de akár az első meccsen, akár a BL mérkőzésen is. És ilyenkor nekem azért mindig előjön az a kis ördög, hogy van itt sok magyar tehetség, csak sokkal bátrabban kéne nekik lehetőséget adni, bátrabban kéne hozzájuk nyúlni, és akkor tudnának bizonyítani. Én nagyon bízom benne, hogy Fazekas Máté példája most megint egy olyan úttörő dolog, hogy a többi edző, a top klubokban lévő edzők is azt fogják mondani, hogy igenis, hadd játszanak a magyar fiatal.
8: Igen, és egy ekkora téttel bíró mérkőzésen, hát bejött, és egyszerűen nem látszódott, hogy mondjuk meg lenne szeppenve egy kicsit a feladattól.
9: Sőt, hát addig döntetlen körüli állás volt, és amikor jöttek a sorcserék mind a két oldalon, akkor egyértelműen a Szeged ott 5 góllal is sikerült ellépni, és annak Fazekas Máté volt az alapja, gólpasszokat adott, ha jól emlékszem, 4-et is, 3 gólt is lőtt, rettentő színes volt a játék, egy új rendelet volt, aztán nyilván azért a másik fél időben, ahogy az egész Szeged, ő is azért elfáradt, nem is kell ezen csodálkozni. Én azt gondolom, hogy sok ilyen mérkőzésre van szüksége Fazekas Máténak is ahhoz, hogy aztán a bátyja nyomdokaiba lépjen majd.
8: Arról mit gondolsz még így a bajnoki döntőről egy kérdés, hogy azt hiszem Xavi Pascal, a veszprémiek vezetőedzője nyilatkozta azt, hogy szerinte nincs szükség bajnoki döntőre, mert az alapszakasz elég arra, hogy eldöntse, hogy ki legyen a bajnok.
9: Aki az alapszakaszt megnyeri, nyilván ő már szeretne akkor bajnok lenni, ugyanakkor meg pont azzal kezdtük az egész beszélgetést, hogy talán néztünk volna még egy meccset, és most akkor nem a veszprémi szurkoló szemével nézzük. Tehát ugyanakkor meg milyen izgalmas, milyen jó, hogy látunk még 2, vagy akár 3 ilyen szintű mérkőzést is. Nyilvánvalóan persze nagy a terhelés a játékosokon, nagyon sok meccset játszanak, ugyanakkor meg az nézők, meg a média érdeklődése ez. Azért látjuk az amerikai profi sportokban, az NBA-be például, most mondok egy példát, ahol a 82-es alapszakasz fordul után még 4 győzelemig játszanak, sok-sok kiesésen messze az NHL-be, jégkorongba. Tehát én azt hiszem, hogy nyilván egyik oldalon megértem Xavi Pascal mestert, a másik oldalon, mert őnek is meg kell érteni azt, hogy nagy igény van arra, hogy sok-sok ilyen szintű meccset lássanak a nézők.
8: És hogyha a tabellán így tovább haladunk, akkor a bronzérmet a Tatabánya szerezte meg idén ebben a bajnokságban. Azt gondolom, hogy talán ez nem forgott veszélyben, hiszen ebből a meccsből talán a Ferencváros kiszállt, de a Tatabányával kapcsolatban meg kell említeni a történelmi Európa Kupa szereplést, amelyben döntőt játszott, végül aztán alul maradt az Észak-Macedón Ohrid ellen, de például ezt hogy kell reálisan nézni, mert ezt az Ohrid csapatot, ezt talán nem sokan ismerik, akik még akkor sem, ha követik a kézilabdát, tehát hogy hova lehet elhelyezni, és hogy lehet reálisan látni a Tatabánya ezévi szereplését?
9: Tatabánya óriásit lépett előre. Nagyon-nagyon örülök, hogy egy magyar edző Tóth Edmond vezetésével és sok-sok magyar játékossal idén sokkal-sokkal magabiztosabban, sőt ugye a Szeged legyőzésével rögtön a bravúrral kezdték az őszt, és nagyon jó döntés volt, hogy az Európa kupát választották, nem az Európa ligát. Ugye ez a harmadik számú sorozat, itt azért a legjobb bajnokságokból a legjobb csapatok ugye nem vesznek részt ebbe a sorozatban, nincsenek németek, spanyolok, franciák, stb. És azokat a feladatokat nagyon szépen megoldották a tatabányai fiúk, és ahogyan teljesen vezeted, akár a Ferencváros, akár a Győr, akár a Csurgó, akit gondoltunk, hogy esetleg a bronzéremért még harcolhatnak, azok mind kiszálltak a csatából, és nagyon-nagyon egyértelmű volt ott már azért már március környékén kezdett jelenteni, a Tatabánya fogja a bronzérmet megszerezni, és azt hiszem, hogy az építkezés ez még az elején van, még szerintem még erősebb lesz a Tatabánya a közeljövőben.
8: A Ferencváros szereplését hogy látod ebben az idejben? Azért itt voltak meglepő vereségek, illetve döntetlen is mondjuk a Csurgó ellen, de ez a csapat kikapott a Pler és a Budai Farkasok ellen is, végül a negyedik helyen zárt. Talán nem jó szájíz?
9: Mindenképpen azt gondolom, hogy náluk a pohár az félig van, edzőváltás is, már nagyon korán bejelentették, hogy Pásztor is helyett Kilvinger Bálint lesz az edző. Aztán most ugye az elmúlt hetekben már azt is lehet, hogy nem is Kilvinger Bálint az edző, és még rosszabb híreket hallunk a házuk tájáról. Azt gondolom, hogy az egész évük már szeptembertől kezdve egy ilyen lefele menet volt, és a negyedik hely azt gondolom a maximum, amit ki lehetett ebből hozni, de ők sokkal jobb teljesítményt, meg sokkal eredményesebb játékot vártak maguktól is, gondolom, hogy rájuk fér a megújulás, de hát a legutolsó hírek szerint, hogy ez nem megújulás lesz, hanem ez egy ilyen gyökeresés, egy nagyon drasztikus átalakulás, hát várjuk a további híreket a Üllői útról.
8: Balatonfőred, Neka és Pler, ezekre a csapatokra lehet-e azt mondani, hogy erőn felül teljesítettek, hiszen a Balatonfüredről is tudtuk, hogy nagyon sok sérültel küzdenek, illetve hát a Neka és Pler, amely magyar játékosokkal, fiatalokkal küzdött végig ebben a szezonban.
9: Hát a NECA az a bajnokság meglepetés csapata, azt gondolom, hogy főleg a tavaszi szezonban egész elképesztő, amit Soltonyi Laci csapata csinált, említettem a magyar fiatalokat, meg azért jó pár rutinos játékos is, de nagyon karakteres csapat volt. A Balatonfüred azt az első 6 vagy 7 után az utolsó helyen állt a tabellán, olyan mérről indultak el Kisákosék, nagyon stabil teljesítmény. A Pler pedig azért egy nagyon jó elegy, hiszen rutinos idegen légiósok, fiatal magyar tehetségek, Lepsényi Sanyi egy nagyon tehetséges, már nem is annyira fiatal, de fiatalos, magyar edző, nagyon magabiztos, illetve nekem ami nagyon tetszik a Plernél, hogy egy egészen elképesztő hangulatot, családias, lokálpatrióta közeget tudtak kialakítani ott a Pesszentlőrincen, példaértékű, ahogyan dolgoznak a pesszentlőrinciek.
8: Idén a 8. helyen végzett a Győr a magyar bajnokságban. Azt tudjuk már, hogy például jövőre ott lesznek a Krakowski testvérek, akkor Eklemovics Márko. Tőle mondjuk mit várhatunk a következő idényben, és mondjuk ebben az idényben beleszólhatott-e abba, hogy mondjuk már például Bombács nem volt náluk?
9: Igen, azért a Győr úgy indult a bajnokságba, hogy mindenképpen európai kupaszereplést érő helyen, tehát 1-5, mondjuk jó, hogyha leveszem a Szeged Veszület, akkor is ők a bronzéremért szerettek volna harcba szállni, és ahhoz képest meg tavasszal, ha jól tudom, 5 pontot gyűjtöttek, tehát az nagyon-nagyon-nagyon kevés. Én szerintem ott azért a Bombacs ugye az nagyon sokat mínusz volt, és azt hiszem, hogy jövőre mindenképpen ennél jobbat szeretnének.
8: Aztán pedig a 9. helyen egy hozzád szívedhez közel álló csapat végzett, a Gyöngyös. Hogyan értékeled az ő szereplésüket?
9: Hát Gyöngyös hasonlóan, mint jó pár magyar NB1-es csapat, hogy lehetett volna jobb is, azért itt volt nekünk 3-1 gólos vereségünk, hazai pályán azért elhúzhatottunk olyan pontokat, és akkor sokkal jobbra végeztünk, ugyanakkor meg az is igazság, hogy a 3 forduló vége előtt még a kiesés szele is ott volt a csapatunknál, tehát én azt hiszem, hogy nagyjából a helyünkön vagyunk, remélem, hogy jövőre egy picit stabilabb lesz a teljesítményünk.
8: Hasonló helyzetben van a Csurgó is?
9: Úgy van a Csurgó, ugyanez. Azt gondolom, hogy ők is egy picivel pontosabb játékkal előrébb végezhettek. Nagyon jó játékos állomány, de szerintem ők nagyon örültek, hogy vége a szezonnak.
8: És hát itt a végén azért a kiesésben nagyon nagy mérkőzések voltak, illetve nagyon szoros csaták. Ugye a Budai Farkasokról lehet tudni, hogy a Ferencváros vezette Pásztor István lesz majd ott a vezetőedző, illetve Szigetszent Miklós Komló Budakalász, ugye a Komló és a Budakalász jutott most a kiesés sorsára, de hát például a Szigetszent Miklós újoncként bennmaradt az NB1-ben, és hát a következő második idényét is majd az élvonalban kezdheti. Nagyon, nagyon izgalmas volt ott a vége, ott a Szigetszent Miklós Pler és Komló Győr mérkőzésen. Ugye ott dőlt el minden.
9: Igen, ilyen utolsó percig nem lehetett tudni, hogy ki fog kiesni a magyar NB1-ből, és hát ugye a Győr tudott győzni Komlón, azt gondolom, hogy a Komló is nagyon sokat járt a szakadék szélén, vékony jégen, és a végén beszakadt a jég, hiszen ott az utolsó percből rosszul jöttek ki, és a Győr tudott győzni, míg a Szélnúlos meg döntetlent játszott utolsó percben, tudtak egyetleni hazai pályán. Rettent izgalmas volt az NB1, nagyon-nagyon ritkán volt, hogy a két újonc mind a kettő bennmaradt, ugye a Farkasok is, meg a Szigetszent Miklós is, és hát azt gondolom, hogy két nagyon tradicionális klub, a Komló, ugye ott a Mecsek vidékén sok-sok évet volt NB1-be, és hát a Budakalász pedig a budai agglomerációból esett ki. Én azt hiszem, hogy a Komlót nagyon-nagyon hamar fogjuk látni újra NB1-be, és hát nyilvánvalóan a Budakalászon is hasonló lesz a cél.
8: Na igen, és akkor egyébként a jövőre irányult volna a következő, és egyben egyébként utolsó kérdésem is, hogy azt pedig már tudjuk, hogy a Dabas és az Eger egyébként visszajutó az NB1-ben, hát láttuk már őket, mit gondolsz, milyen lesz majd a következő idény, és amire már kitértél, hogy például az NB1-B-ben milyen lesz majd a Komló és a Budakalász.
9: A Dabas meg a Eger mutatta meg, hogy így kell csinálni, kiesnek, összeállnak és egyből vissza is jutnak. Én azt gondolom, hogy a Budakalász Komló hasonló, nem fog gondolkodni. Ha jól tudom, mind a két helyen, Dabason és Egerben is sok-sok fiatal játékosba gondolkodnak, és egy fiatalos, magyaros együttest szeretnének. Én személy szerint nagyon örülök neki, hogy így a földrajzi helyezkedésbe, a Dunától keletre, ugye az idei bajnokságban Szeged és Gyöngyös volt, tehát két csapat volt, jövőre viszont ez négyre fog bővülni, hiszen a Dabas és Eger is ezen a területen fog elhelyezkedni, és akkor a kicsit a Dunántúli és Pest környéki dominancia egy picit oldódni fog. Már az utánpótlásra is kihat, hiszen ahol van egy NB1-es klub, ott azért mindig az utánpótlásba is jön egy új pozitív hullám, sokkal több gyerkőt kezd el kézilabdázni, illetve azt gondolom, hogy az ottani utánpótlásban lévő gyerekeknek is még nagyobb álma lesz, és esetleg még elérhetőbb lesz az, hogy az NB1-be tudjanak szerepelni.
7: A Magyar Labdarúgó Szövetség hétvégi bizottsági ülésén történtekről Szabó Bence a Nemzeti Sport munkatársát, Pór Károlyt kérdezte.
10: Az MLS-nek néhány nappal ezelőtt összeült a bizottsága, ahol ugye kicsit újra tárgyalták, vagy újra beszélték azokat az alapelveket, amelyek arra vonatkoztak, hogy egyáltalán kiszámíthat magyarnak. Ugye ez azért fontos, mert volt ugye ebben az évben egy úgynevezett magyar szabály, amelybe azon játékosok is beletartoztak, akik a magyar válogatottban nehezített körülményekkel léphettek volna csak pályára, és ezt egy kicsit átdolgozták. Ugye itt volt egy ikonikus eset, mégpedig a Mariano Gomeznek a szituációja, aki tavasszal lett magyar állampolgár, de az MLS-nek a mostani állás szerint úgy tűnik, hogy ő a következő évtől már nem fog beleszámítani ebbe az úgynevezett magyar szabályba. Szóval így erről általánosságból kezdjük ezzel, hogy mit lehet erről a bizottsággyűlésről tudni.
11: Alapvetően itt egy ajánlásról beszélünk, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlását, amely klubok betartják, plusz forrásokhoz juthatnak, illetve a központi források nagyobb része juthat azokhoz a klubokhoz, amelyek megfelelnek ezeknek az ajánlásoknak, és ugye itt két ajánlásról beszélünk. Egyrészt a magyar fiatalok szerepeltetésére vonatkozó ajánlás, ez az U21-es fiatalokat jelenti, ami a következő idénytől a 2006-os születésűek lesznek, 2006. január 1 után született játékosok. A másik része az ajánlásnak pedig a magyar szabálynak nevezett, de tulajdonképpen magyar ajánlás, amiben meghatározzák, hogy hány percet kell pályán töltenie a magyar játékosoknak, hazai nevelésű játékosoknak a maximális nyugtatás, vagy hát a maximális MLS pénzek eléréséhez, és ezeket pontosította, vagy ezeket határozta meg, vagy tette közzé az új idényre vonatkozóan az MLS a múlt pénteki NB1-es bizottságülésem, ezeket ismertette a klubokkal, és ebben volt az a változás, amit említettél. Most már az új idényben csak az számít hazai játékosnak, aki a magyar válogatottban is bevethető adott pillanatban, tehát amikor pályára lép az NB1-ben, akkor a szabályok lehetővé teszik, hogy a válogatottban is szerepeljen az ott esetben. Tehát nem, hogy nehezített körülmények között, amit említettél, hanem, hogy vannak olyan játékosok, akik egyáltalán nem szerepelhetnek a magyar válogatottban.
10: Én itt arra utaltam ez alatt, ugye, hogy a Gomeznek várnia kellene ahhoz, hogy a FIFA szabályrendszere hát szerint élet, magyar válogatott legyen. Tehát erre mondtam azt, hogy nehezített a helyzete.
11: Igen, de egyelőre nem játszhat, és ugyanez vonatkozik Korbura a Fradiból, de a Győrben említhetjük Lipicset.
10: A Korbu esetében esetleg az a kérdés nem vethető fel? Ugye ő, tudtommal ő nem volt még román felnőtt válogatott, tehát amíg ő nem lép pályára a román felnőtt válogatottban, addig beleszámít ebbe a bizonyos úgynevezett szabályba?
11: Ő nála is az a probléma, amit alapvetően, hogy egy honosítás esetén felvetődik, vagy adódik. Ugye itt ez elég messzire vezet, de érdemes talán tisztázni, hogy alapvetően a FIFA azért hozott ilyen viszonylag szigorú szabályozást a honosítások ügyében, mert szerették volna kizárni például azt, hogy az arab országok Brazíliából kvázi megvegyenek olyan brazil játékosokat, akiknek nincs esélyük arra, hogy Brazíliában válogatottságig jussanak, és telepakolják a különböző arab válogatottakat brazil játékosokkal, Nyilván ez más országra is, más ország is élhetett volna ezekkel a lehetőségekkel, de az arab országoknál volt leginkább meg ennek a veszélye, és ezért hozták azt a szigorítást, hogy az egy dolog, hogy valakinek megvan az állampolgársága, de ha nem az adott országban született, vagy ő, vagy valamely felmenője, szülő vagy nagyszülő, akkor 5 évet abban az országban el kell töltenie, mire ott pályára lépett a válogatottba. És ugye ebből adódik ez a probléma például Korbó esetében is, aki ugyan csángó magyar származású, de mivel nincs olyan szülője, nagyszülője, aki Magyarországon született volna, ezért az egyszerűsített honosítás feltételeinek, a FIFA-nál egyszerűsített honosítás feltételeinek nem felel meg. Így csak akkor válhat a magyar válogatottba bevethető játékossá, a FIFA szabályai alapján, ha 5 évet eltölt Magyarországon megszakítás nélkül. De most ez a probléma, hogy ő ugye volt a Puskás Akadémiában, hát nem is tudom, pontosan 3 vagy 4 évig jutott, de ez megszakadt, elment ugye Ciprusra, és most újraindul a számláló, tehát innentől kell most megint 5 évet várni arra, hogy ő a magyar válogatottba szerepelhessen, és ugyanez a helyzet Gomez esetében, tehát igazából nincs különbség Gomez és Korbu között a FIFA szabályai alapján, tehát Gomez is, majd ha 5 évet itt eltöltött, akkor válhat beválogathatóvá.
10: Minden esetre azt azért vessük föl, hogy ugye jelen esetben a Korbu helyzete az egy igen különleges szituáció, mert ugye ő végülis magyar kulturális gyökerekkel rendelkező játékos, csak ugye itt az országhatárok meghúzásával került ő a gyakorlatilag most a FIFA szabályai szerint külső játékossá, tehát nem magyar játékossá, és ez azért is érdekes, hogy ugye te is mondtad, hogy 5 évet folyamatosan el kell töltenie, mert ugye gyakorlatilag az 5 éve szerintem ezzel kijönne most, hogy a Fradiban szerepel a következő fél évet, hogyha összességébe vesszük. Tehát azért ez a FIFA szabályozás talán több sebből is férzik, mondhatjuk ezt?
11: Folyamatosan toldozzák, ugye régen emiatt nem játszhatott Névó sem, mert akkor még volt egy olyan kitétel, hogy aki 10 meccsen már szerepelt másik ország utánpótlás válogatottjában, az már nem jön szóba. És annól, amikor ő még szóba került, hogy esetleg Lanza Fáme is válogatott lehetne, őt ugyanez a szabály zárta ki annak idején. És akkor ebben volt egy módosítás, amennyire köztudott, ebben Csányi Sándor is szerepet játszott, hogy ezen változtasson a FIFA, és az utánpótlás tétmérkőzések de vonatkozóan törölték ezt a korlátozást, tehát az utánpótlás tétmeccsen más válogatottban, más országban szerepelt játékosok már nem esnek korlátozás alá, tehát ők, ha felnőtt válogatottban szeretnének szerepelni egy új országban, vagy egy másik országban, akkor ezt megtehetik. És ugye így szerepelhetnek a dárdai testvérek is, mert ők korosztályok szinten ugyan játszottak másik válogatottban, de felnőtt szinten nem. Most ez a tiltás, hogyha felnőtt szinten valaki játszik már egy másik válogatottban a 10 meccsen, akkor már nem válthat országot, ha pedig országot vált, akkor vagy az 5 éves szabálynak kell megfelelni, vagy az új választott országban kell lenni olyan szülőjének, nagyszülőjének, aki már ott született.
10: És akkor térjünk vissza egy kicsit az NBA-re. Az a kérdés szerintem jogosan felvetődik, hogy mely csapatokat, meg mely játékosokat érint ez leginkább. Ugye itt 2 név elhangzott, de például ugye volt egy cikk, amiben Kripicsnak a neve is szerepelt. Rajtuk kívül van még bárki, vagy klub esetleg, aki érintett?
11: Több játékost ugye meg kell vizsgálni pont ezen a megkötések miatt, hogy ki mikor jött át, és hogyan vannak itt az évszámok, de például ugye Kisvárdán vannak az Ukrajnából, az ottani akadémiáról átigazolt játékosok, de közülük vannak többen, akiknek már megvan az 5 év, tehát ők már bevethetők, de nyilván, ahogy jönnek onnan játékosok, akkor ez már rájuk érvényes lesz, tehát hogy nekik is már az 5 évnek meg kell felelni, hogyha olyan szülő vagy nagyszülő, aki Magyarországon született.
7: Ez volt már a Hazafutás. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 3 perc van, köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szabó Bence, a hangmérnök Bredák József. Nézzük, mit is kínálunk mára. Lesz birkózás, természetesen labdarúgás, foglalkozunk majd a hétvégi kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjével is, sok egyéb mellett. Kezdjük a sort birkózással, hiszen hétfőn jelentette be Lőrinc Tamás, hogy elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki tisztjéért. Az olimpiai világ és Európa bajnok folytatna azt az utat, amelyen az utóbbi évtizedben haladt a magyar birkózás. Lőrinc Tamás egyelőre az egyetlen kandidáló a posztra. A riporter Bero Emese.
2: Itt ülünk a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián. Ez a háttere akár annak, hogy te úgy döntöttél, hogy elindulsz a szövetség elnöki pozíciójáért, vagy voltak már korábban is ilyen ambícióid, és ezért vagy szakmai igazgatóként itt az akadémián?
3: Igen, ugye az aktív sportpályafutásom után jött ez a lehetőség, hiszen hivatalosan 2021. szeptemberében indult el a Kozma Akadémia, és én meg 2022. januárjától csatlakoztam, mint szakmai igazgató, ami hát sok szempontból egy nagy kihívás volt, úgy frissébe a szőnyegről lejöve, de egy nagyon nagy kihívás is, hiszen számomra mindig nagyon fontos volt az utánpótlás, nevelés, és ez a fajta rendszer, ami a Bisztertus birkózó iskolából lett átemelve, aminek én is részese voltam, sőt az első generációs tagja annak a programnak, ezért már korábban megfogalmazódott a fejembe, hogyha egyszer véget ér a karrierem, akkor egyrészt mindenképp szeretnék a birkózásban dolgozni tovább, és amennyiben ez lehetséges, valahogy az utánpótlás területén képzeltem el magam. Úgyhogy így nagyjából minden hál' Istennek egybevágott, és hát a szakmai vezetés is Németh Szilárd elnök úrral, vagy Bacsa Péter ügyvezető alelnök úrral közösen úgy gondolták, hogy én erre a feladatra alkalmas lehetek, és így megkaptam ezt a lehetőséget. Nyilván ez egy nagy váltás volt az én életemben, de élveztem minden percét, és a mai napig is, hiszen fantasztikus dolog látni azt, hogy ahogy bejönnek ide a fiatalok 14 évesen, és mivé alakulnak át, és honnan hova jutnak el most már így az 5. év végére, és szépen haladunk a céljaink felé, úgyhogy nyilván nekem ez egy szívügyem volt, és hát a jelenlegi helyzetben, ahogy itt alakultak a dolgok, tényleg minden egy kicsit hirtelen jött, de ahogy el is mondtam a videómban, azok az értékek és azok az irányok, amik az elmúlt években kialakultak, mind az akadémiai rendszerben, mind a magyar birkózás területén, azok olyan értékek, amik mellett én úgy gondoltam, hogy ki kell állni, és ezért gondoltam azt, hogy elindulok ezért az elnöki posztért.
2: De egy szövetségi elnök azért bizonyos szinten az utánpótlástól elszakad, mert hogy nem csak az a feladata. Az összes feladat, ami várhat rád esetleg elnökként, az olyan lehet, ami közel áll hozzád?
3: Nyilván én úgy gondolom, hogy a vezetésben, a magyar birkózás vezetésében minden olyan feladat valamilyen módon kapcsolódik,

0: kötődik ahhoz, hogy a magyar birkózásnak jobb legyen, és a magyar birkózás fejlődjön. Ezért én úgy gondolom, hogy nincs benne olyan feladat, ami nem állna közel a szívemhez, és az elmúlt években nagyon sokat úgy gondolom fejlődtem és tanultam ezen a téren is, és hál' Istennek nagyon jó mentoraim is voltak. Úgyhogy igen, ez egy szintén nagyon, nagyon nagy kihívás lesz számomra, és itt már nem minden napom az utánpótlásról fog szólni, de az elmúlt években sem így volt, hiszen azért szakmai bizottsági tagként, elnökségi tagként ott voltam a magyar birkózásban, ott is vagyok, ezért nagyon sok más részét is láttam ezeknek a területeknek.
1: Azt mondod, hogy ez egy hatalmas lépés, az, hogy ez most kialakult a szövetségben, hogy Németh Szilárd lemondott, az kiki hozzáállása kérdése, hogy várt vagy váratlan fordulat, hogyha ő kitölti a 2029-ig tartó ciklusát, akkor is lehetett volna, vagy volt benned olyan ambíció, hogy esetleg utána majd te elnökként folytasd a munkát?
0: Nyilván ez azért megfordult a fejembe korábban is. Most ez egy kicsit hamarabb jött, mint ahogy én azt elképzeltem magamnak. Ez szerintem részéről egy nehéz döntés volt, hiszen az elmúlt 11 évben tényleg mindent megtett azért, hogy a magyar birkózás fejlődjön, és minden egyes lehetőséget megragadott ahhoz, hogy a magyar birkózásnak ez még jobb legyen. Ezért én úgy gondolom, hogy ezért is hozta meg ezt a döntést, hogy semmilyen módon esetlegesen az ő személye ne befolyásolja ezt a felfelé szálló irányt.
1: Hogyha ilyen elismeréssel beszélsz a munkájáról, az bennem azt a gondolatot ágyazza meg, hogy akkor te ezt a vonalat vinnéd tovább nagyjából, amit ő csinált az elmúlt 11 évben.
0: Nyilván, ahogy el is mondtam, most már egy pár éve, mint sportvezető tevékenykedek, és itt sok minden be volt beleszólásom a szakmai részeken, a szövetség működésénél, ezért pontosan láttam, hogy mik azok az irányok, mik azok a döntések, amik hozzátesznek ahhoz, hogy a magyar birkózás még jobb legyen. Ahogy el is mondtam, nincs olyan rendszer, ami tökéletes, tehát hogy ezt azért nehéz kimondani, sőt, nincs olyan birkózó Magyarországon, aki már kész van, akihez nem lehetne még valami pluszt tanítani, vagy hozzátenni ahhoz, hogy még jobb legyen. Én így látom ezt a rendszert is. Nagyon sok olyan újítás, olyan fejlesztés indult el, ami mellett ki kell állni, és amit tovább kell vinni, de mindig lehet valami újat, jobbat és többet hozzátenni, nyilván én is erre fogok törekedni.
1: De ezzel kapcsolatban vannak már ötleteid, hogy mi az az újítás, mi az a jobbítás, amire szüksége van a magyar birkózásnak?
0: Igen, hát ez majd még a jövő zenéje lesz, mikor a program tervezetem össze fog állni, hogy mik azok a fontos pontok, amiket én tovább szeretnék vinni, és mik.
1: Bocsánat, ez a program még konkrétan nincs meg, tehát a fejedben úgy nagyjából már összeállt, de még mondjuk a nyilvánosság nem tudhat erről, hogy mik ezek a pontok?
0: Én úgy gondolom, hogy mindennek meg lesz az ideje, és el fognak jönni majd azok a napok, mikor én ezzel ki fogok majd állni. Azóta azért felgyorsultak az események, amióta megléptem ezt a döntést, és hát nagyon sok egyesületi vezetővel, edzővel, számomra fontos emberekkel már egyeztettem ezekről a dolgokról, úgyhogy körvonalazódik az, hogy mik lennének azok az irányok, amiket tovább kell vinni, és mik azok a területek, ahol esetleg lehet még előrébb lépni.
1: Ugye ezért egy szövetségi elnöki posztnál mindig felmerül, hogy mekkora arányban fontos az, hogy valakinek van sportolói múltja, hogy valaki olimpiai világ és Európa bajnok, mint te, az nyilván előny, vagy inkább elvárás?
0: Én inkább ezt úgy gondolom, hogy talán a hitelességet erősíti ez. Ez egy előny is, de egy nagyon nagy elvárás is. És hogyha már itt kérdeztél az irányokról, és hogy a programomnak a fontos dolgairól, én úgy gondolom, hogy talán az első és legfontosabb az, hogy megszerezzük a jövőben azokat a támogatásokat a magyar birkózásnak, amiket az előző években kapott, hiszen átalakul a sportvezetés is Magyarországon, és hát igenis menni kell, és meg kell mutatnunk magunkat, és ki kell harcolni azokat a azokat a forrásokat, ami úgy gondolom, hogy szinten tartaná, de még tovább is vihetné a magyar birkózás továbbá. Ezért az akadémiai programért is szeretnék teljes mellszélességgel kiállni, hiszen ez az a program, ami biztosítja a magyar birkózás jövőjét hosszú évekre előre menőleg. Úgyhogy ez talán most jelenleg a két legfontosabb dolog, ami az én vállalásom, hogy ezért teljes mellszélességgel kiállok, és amit lehet, el fogok követni azért, hogy a magyar birkózásnak meglegyenek azok a forrásai, hogy mind a versenyzők, mind az egyesületek az előző évekhez mérten, stabilan és nyugodtan tudjon készülni az előttünk álló kihívásokra.
1: Ugye az egyik irány talán most az lesz, hogy a klubok, egyesületek, szövetségek piaci alapon próbáljanak meg fent maradni. A magyar birkózás képes lehet piaci alapon fent maradni?
0: Azért ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen az elmúlt évek sportfinanszírozása azért nem ebbe az irányba ment, hogy piaci alapon kell képesnek lenni működni, hanem megkapták a sportok, az arra érdemes sportágak azt a támogatást, amiből fejlődni és működni tudott. Nyilván ezt a részt jobban előtérbe kell helyezni, hiszen enélkül amennyiben nagy változások lesznek a jövőben, de ezt azért még nem tudjuk, hiszen nem voltak még egyeztetések, még nem állt fel a teljes sportvezetési rendszer, meg azok az emberek, akikkel majd kapcsolatot kell tartanunk. Ugye a sportállamtitkár már megvan, azt tudjuk, hogy a sport az hova fog tartozni, úgyhogy innentől kezdve jönnek majd azok az egyeztetések, amikből mi is többet fogunk látni, hogy akkor milyen irányokba kell elmennünk, és mik azok a források, amiből a jövőben is gazdálkodni tudunk.
1: Azt mondtad, hogy még egyelőre nem árulsz el titkokat a programpontokkal kapcsolatban, de amikor te kitaláltad, hogy indulsz az elnöki pozícióért, akkor azért utána kellett kérdezned, hogy mi is az a sok minden, ami egy elnöknek a feladata, vagy hát nyilván azért a sportvezetésben dolgozol, azt mondod, hogy nagyon sok kapcsolatod van, tehát azért van némi rálátásod a szövetségi munkára, de azért voltak olyan területek, amivel kapcsolatban egy picit talán meglepődtél, hogy hú, ez is az elnök feladata, vagy ennyire részletesen még nem mentél bele, mert hogy ugye a közgyűlés majd júliusban lesz, akkor választanak új elnököt, tehát addig még van időt felépíteni mindezt.
0: Hát ahogy mondtam, azért az elmúlt években nem csak kimba szakmai igazgatóként dolgozok, hanem ott vagyok a szövetségben, és látom a napi operatív munkákat, és nagyjából, sőt, talán annál jobban is képbe vagyok, hogy mik azok a területek, mik azok a feladatok, amik várnak rám, de ugye ezt mindenki tudja, hogy ezek nem egyemberes feladatok, hanem egy olyan szakmai csapat, egy olyan háttér kell, akiben maradéktalanul megbízom, és akikkel vállalni tudom ezeket a kihívásokat, úgyhogy én ezen a téren is bizakodó vagyok.
1: Ugye jelenállás szerint egyelőre még csak te vagy az első pályázó, vagy egyetlen pályázó, tudunk arról, hogy mások is pályáznak majd?
0: Nekem konkrétan még nincs információm erről, hogy lenne valaki. Nyilván itt még az előttünk álló idő szakba bárki feltűnhet, és bárki megjelenhet, aki úgy gondolja, hogy vállalja ezt a kihívást, úgyhogy ezt majd meglátjuk.
1: Júliusig, a közgyűlésig mi a legfontosabb feladatod? Nyilván majd elmondod, hogy mi az, amit te vállalsz, mi az, amit te szeretnél. Ezen kívül azért mondjuk a kapcsolatépítés, vagy a szélesebb körű megismertetés, tehát mi az, ami vár rád ebben az egy hónapban, vagy picit több, mint egy hónapban?
0: Én úgy gondolom, hogy a birkózó család azért, hál' Istennek egy nagy család, de mégis, hogyha ha máshonnan kell megközelítenem, azért itt kevés az ismeretlen ember, és olyan, akivel valamilyen módon ne találkoztam volna az elmúlt időszakban, akár versenyzőként, akár a Kimba szakmai igazgatójaként, úgyhogy...
1: Bocsánat, nem is arra gondoltam, hogy te saját magadat megismertest, hanem hogy azt az utat, amit te tervezel, azt megismertest, hogy az legyen minél szimpatikusabb és minél elfogadhatóbb mások számára.
0: Nyilván már elindultam ezen az úton, szóval nagyon sok emberrel beszéltem, nagyon sok olyan ember, akiket mondtam, akik számomra fontosak, fontos az ő véleményük, hogy mit szólnak ehhez a lépésemhez, és hogy ő nekik milyen gondolatok vannak a fejükbe. Egyeztettem nagyon sok egyesületi vezetővel is. Ott azért érintettünk egy pár területet, amik az én elképzeléseim és az én irányvonalaim, de ott is mindenkinél azt próbáltam megismertetni, vagy azt próbáltam elmondani nekik, hogy az első és legfontosabb lépés ez a stabilitás megőrzése, ami az elmúlt éveket jellemezte, hogy ez lesz az első és legfontosabb feladat, hogy ezeken a területeken képbe kerüljünk, és kiharcoljuk ezeket a forrásokat.
1: Hogyha a magyar birkózásról beszélünk, azért egy átlagos sportszurkoló leginkább csak válogatott szinten követi a birkózást. Az, hogy egyesületi szinten hogy áll most a magyar birkózás, arról talán kevesebbet tudunk. Ebből a szempontból hogy állunk mondjuk az elmúlt időszakban, felfelé ívelnek akár a klubok is?
0: Igen, hát itt is azt meg kell említenem, hogy az elmúlt években olyan újítások jöttek be, mint például a Müller Ferdinánd edzőprogram, amiben 70 edző került bele, és ők közvetlen a szövetségtől kapják a támogatást, nyilván ehhez megvannak a megfelelő kritériumok, amivel kvázi tudja a szövetség segíteni is az edzőknek a munkáját, és nagyon sok olyan újítás jött be, amivel igyekszik a szövetség segíteni az egyesületek munkáját, de említhetném az elmúlt években történt infrastruktúrális fejlesztéseket is, hiszen nagyon sok birkózóterem megújult, nagyon sok új került kiépítésre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok a feltételek, amik ahhoz kellenek, hogy a gyerekeknek egy olyan környezetet biztosítsanak lokális szinten ezek az egyesületek, ami méltó ahhoz, hogy a mai kornak megfelelő, hogy egy szülő bátran és azzal a kellő bizalommal odavigye a gyerekeket, ami szükséges ahhoz, hogy megtartsuk őket, és hogy egyáltalán megtegyük az első lépést ahhoz, hogy a birkózást válasszák, hiszen azért lássuk be, azért a birkózás nem egy olyan sportág, ami minden, a Magyarország minden egyes szegletében ott van, mindenki ismeri, és mindenki ebbe az irányba akar elmenni. Itt kellett azért olyan lépéseket tenni, hogy egy kicsit azokat a sztereotípiákat, amik jellemezték a birkózást, egy kicsit leromboljuk. Erre nagyon jó feladatot vagy felületet biztosított nekünk a social media, elindult egy ilyen program is, ahol különböző vicces videókkal kezdtek el az egyesületek dolgozni, természetesen a szövetség háttértámogatásával, de sorolhatnék még jó pár ilyen programot, ami lenyúl hozzájuk, ami segíti őket. Akkor elindultak ezek a licencedzőképző konferenciák, amiből három van egy évben, ahol próbálunk olyan ismeretanyagot adni minden egyes edzőnek, amit a napi munkába fel tud használni. Próbáljuk a nemzetközi birkózást közelebb hozni hozzájuk, a trendeket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek is olyan programok, amiket tovább kell vinnünk.
1: Ha elnök lennél, maradhatnál a Kozma Akadémia szakmai igazgatója?
0: Hát mivel mondom, hogy ez egy nagyon gyors döntés volt, és még nagyon kevés idő telt el azóta, hogy itt sok mindent átgondoljunk. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy olyan feladat, ami az időmnek a nagy részét lefoglalná, és azért van nekem is egy családom és két gyerekem otthon, akiket azért szeretnék látni felnőni. De közben még egyszer mondom, hogy egy nagyon fontos sarokpontja ez az Akadémia Magyar Birkózásnak, aminek nyilván a megfelelő szakmai színvonalon kell menni, úgyhogy ez irányba is meg lesznek majd hozva azok a döntések, amik ahhoz kellenek, hogy teljes mértékben a saját feladataimra tudjak koncentrálni.
1: De azért hiányozna, nem?
0: Azért nem fog hiányozni, mert nagyon közel lesz hozzám, úgyhogy erről biztos, hogy gondoskodni fogok, hogy azért lássam az ottani történéseket, és azok az edzők, és azok a fiatalok, akik az elmúlt évben itt vannak, itt voltak az akadémián, és együtt dolgozva szépen építettük ezt a rendszert, ezt mindenféleképpen közel akarom tartani magamhoz, hogy biztosítva legyen a magyar birkózás jövője, de még egyszer mondom, hogy itt azért olyan edzők dolgoznak, és olyan elhivatott szakemberek, akikbe én maradéktalanul megbízom, hiszen úgy lett ez a csapat kialakítva, úgyhogy emiatt én azért nem annyira aggódok.
2: Lőrinc Tamás olimpiai világ- és Európa-bajnok birkózót hallottuk, aki indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki tisztjéért, a riporter Bera Emese volt. Három friss labdarúgó hír. A Debrecen az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú motor Lublin szakmai stábjából érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is, az utóbbi években Lengyelországban bizonyított és tevékenykedett. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy 7 év után a távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti utánpótlásnál. Megvan a Csíkszereda új vezetőedzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a Facebook oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport és a Nemzeti Sport Rádió korábbi hírét. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal, és terveink szerint a hírek után majd egy élő beszélgetést hallgathatnak meg vele.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hajrá! A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Edzőkeringő Felcsúttól Debrecenen át Csíkszeredáig. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Borongós elsős időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: A debreceni VSC az Észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Megvan a Csíkszereda új vezetőedzője is Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a közösségi oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport információját. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. A selejtezőből indult lengyel Maja Halinská bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe, miután két játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját. A lengyel teniszező az orosz Schneider ellen játszik a holnapi elődöntőben, miután a világ első fehér orosz Szabalenkát búcsúztatta 3-6-7-5-6-0-al a negyed döntőben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal, akikkel minden témában nyitott lesz az egyeztetésre, a közös munkára. Az eddigi elnök, Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A hív esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Várhatóan az új szerelvények 2029-ben állhatnak forgalomba. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoporta a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút furása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyersolajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Megkezdheti az adást Magyarország első LMBTQ tematikájú lineáris televíziója, miután az NMHH nyilvántartásba vette a Szivárvány TV-t. A csatorna üzemeltetője közölte, figyelnek majd a gyermekvédelmi szabályokra, és az adást először kábelhálózatokon teszik majd elérhetővé. A cég szerint a döntés fontos az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából. A csatornát korábban több médium is élesen támadta, a médiahatóság azonban engedélyezte.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-ás autóút csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és a Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot választania. A 4-es főúton Üllő határában karamboloztak, a 26-os kilométernél irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Napközben 22-28 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 18 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, amiről már régóta lehetett hallani az Zuhany híradóban, amiről régóta pusmogtak. Szabó István lett a Csíkszereda vezető edzője a román első osztályban, az elmúlt idényben újoncként bent maradó csapat a Facebook oldalán erősítette meg a korábbi információkat. Itt van velünk Szabó István, hát gratulálok, elég sokáig húzódott ez az ügy már, ha igaz az, hogy mikortól voltak ezek a tárgyalások. Halló István! Most egyelőre nem hallom Szabó Istvánt, úgyhogy majd mindjárt megpróbáljuk újra hívni Bredák József kollégám segítségével. Addig elmondok két hírt. A magyar válogatott Glembocki Zóra a Nant röplabda csapatában folytatja a pályafutását. A francia klub honlapjának beszámolója szerint a 26 éves szélsőütő egy idényre írt alá a két éve még bajnokok ligájában szereplő, majd csődbe ment csapathoz, amely a gazdasági nehézségek után idén jutott vissza az élvonalba. És akkor ismét itt van velünk Szabó István, és hogy ő is hallja, akkor elmondom, hogy ugyamiről a Zuhany híradóban már régóta beszéltek, pusmogtak, most már hivatalossá vált, a Csíkszereda a Facebook oldalán erősítette meg, hogy a következő idényben Szabó István irányítja a román első osztályban újoncként bent maradó Csíkszereda együttesét. Hát gratulálok! Azért úgy tűnik, hogy ahogy elindultak ezek a pletykák, egy elég hosszú folyamat végeredménye lett ez a mostani szerződéskötés.
5: Igen, köszönöm szépen a gratulációt. Ma aláírtuk a szerződést a kollégámmal együtt, úgyhogy most már tényleg ez nyilvános, és lehet erről beszélni, hogy jó magam lettem a Csíkszereda, a vezetőedzője, Kerekes Barna pedig az asszisztens edzőm.
4: Te szereted a nagy kihívásokat, akár Kecskeméten, akár Nyíregyházán, de hát gondolom, hogy ez a csíkszeredai történet sem lesz egy egyszerű dolog.
5: Nyilván egy olyan csapatról és egy olyan bajnokságról beszélünk, ami mindenféleképpen kihívás szerintem. Egy nagyon fejlődő, dinamikusan fejlődő klubról beszélünk. Ugye pár éve még itt is a harmadosztályban voltak, majd tavaly előtt feljutottak a másodosztályba, most ugye bent tudtak maradni. Azért ez nem egy könnyű dolog, de mégis megoldották. Úgy gondolom, hogy minimum a romániai futball, vagy a román futball magyar bajnoksága vetekszik, vagy véleményem szerint még lehet, hogy kicsit magasabb szinten is áll. Na most nem a Ferencvárosról beszélek, vagy esetleg a Győr, mert ők simán megállnák a helyüket, de azért a többi csapatnak szerintem nehézségeket okoznának. Hát a Csíkszereda pedig ugye mindenki tudja, hogy egy erdélyi város, és hát az külön kihívás, hogy ott azért dolgozni, ahol csak szinte magyar szavakat lehet hallani, úgyhogy ilyen szempontból azért magyar közegbe kerültem. A heti munka alapján, nyilván hétvégén megyünk bajnokikra, akkor az már másképpen. Szóval ez egy komoly kihívás számunkra, ugye ahogy mondod, ráadásul szerintem nagyon megtisztelő az, hogy egy magyar edzőre gondoltak, ugye nem olyan sok kollega van sajnos külföldön, másik bajnokság most talán vezető edzőként a Bozsik jutott fel ugye a szlovén első osztályban, mert gratulálok így telefonon is keresztül, remélem, hogy ő lesz az edző. Láttunk erre, meg hallottunk ellenpéldát, hogy főjutó csapatnak ugye nem ez lett, ezt csak így mellékesen mondom. Úgyhogy büszkeséggel tölt el engem, meg úgy gondolom, hogy másoknak is így kell gondolkozni erről a feladatról.
4: Persze, hát ugye több dolgot is szóba hoztál te, és az egyik az az, hogy bravúrral maradt bent itt újoncként a Csíkszereda. Azért ezeket a bravúrokat nem könnyű megismételni, de hát azért csináltál te ilyet Kecskeméten is, meg Nyíregyházán is.
5: Hát igen, köszönöm szépen ezeket a szavakat. Nyilván nem én szeretném ezeket elmondani, vagy fölhozni. Mindig tudtam, hogy hol a helyem a ranglétrán. Tudtam arra, hogy mire vállalkozom. Nagyon-nagyon nagy feladat volt abból a Kecskemétből egy olyan csapatot faragni, akik ugye másodikak lettünk, majd a következő évben is még hatodikak, erről kevesen beszélnek, pedig szerintem az is egy remek teljesítmény volt, de ami a legnagyobb eredmény szerintem, hogy a magyar labdarúgás számára is tudtunk komoly játékosokat kinevelni, hát abból a csapatból csak gondoljunk bele, hogy a Szalai Ferencvárosnak az egyik meghatározó védője, vagy a Lukács Zsani, ugye most gólkirály lett, Horváth Krisztófel az Újpestbe, Szűcs Kornél, ugye Vojvodina, és akkor most hagyd ne soroljam, hogy a Niki Csertomi, portugál első osztály. Azért akárhogy azért ez egy rendkívül szép teljesítmény természetesen, itt nem csak az én munkám van ebben, vannak itt nevelőedzők, vannak itt korábbi edzőjék is, de hát azért mégiscsak Kecskeméten lettek ők válogatottak.
4: Ugye nem is olyan régen készítettünk egy hosszabb beszélgetést, és ott azért az kiviláglott számomra, hogy te már akkor is, amikor még az NB3-ban voltatok, jól ismerted a magyar mezőnyt. Most ez a tudásod megvan a román bajnokságban?
5: Azt gondolom, hogy nincs. Azokat a csapatokat természetesen ismerem most már a kollégákon keresztül, és hát itt van azért nagy jelentősége, hogy a székelyudvarhelyi születésű Kerekes Barna jön velem, aki a helyi viszonyokat nagyon jól ismeri, a stábom úgy fog kinézni, hogy akik román első osztályban is játszottak, és ugye stábtag most már a Barnának hívják őt is egyébként. Úgyhogy ez a két Barna nekem egy rendkívül fontos mankó, de igyekeztem azért nagyon beleásni magam a román futballba, az első osztályba, azért nem venném a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy úgy ismerem, mint a magyar bajnokságot, a magyar játékosokat, mert ott talán tényleg meggyőződhettél róla személyesen is, hogy szerintelenség nélkül talán állíthatom, hogy szinte nincs olyan játékos NB2, NB3-ba elsősorba, de még szerintem alacsonyabb osztályba is, akit úgy ne ismernénk.
4: Persze, a másik dolog meg az, hogy egy kicsit más a román futball. Te miben látod a másságát? Milyen a román futball?
5: Úgy látom a mérkőzések alapján, illetve adatok, statisztika alapján, hogy talán magas intenzitású futásokban többet tudnak. Ez talán a nemzetközi mérkőzésen lehetett is látni, amikor a Paksal játszott, most hirtelen eszembe se jut a románizmusbeli csapatnak a neve, de ugye hát azért az egy nagyon sima mérkőzés volt, illetve a két mérkőzés alapján egyértelmű volt a továbbjutásuk. Az egyéni kvalitásokban is ezt láttam, hogy nagyon képzett játékosok vannak, nagyon sok brazil játékos van Romániában. Nagyon-nagyon előszeretettel nevelnek ki játékosokat, fiatal játékosokat. Szóval itt azért látok különbséget, de még egyszer mondom, azért a Ferencváros, Győr, azért úgy látom, hogy ők nagyon az élen szerepelnének, viszont itt 16 csapatról beszélünk, nagyon sok mérkőzés van. Ez számomra eleve vonzó volt, hogy az egész bajnokságnak a lebonyolítása, a 16 csapatos úgy van megoldva, hogy így az alsóházba valaki kerül, vagy oda jut, inkább úgy mondanám, 39 mérkőzés van, ami azért emberpróbáló, csapatpróbáló, mindenféleképpen nagyon kell erre készülni, és ezen kívül pedig a román kupa is, ami ősszel kezdődik, egy csoportokra van osztva a régió, és ott 4-5 csapat van, és ott is ugye játszanak mérkőzéseket, vagyis jóval 40 az a mérkőzés szám, ami azért igénybe veszi az embert. Viszont én ezt érzem pont a legnagyobb kihívásnak. Magyarországon szinte heti egy mérkőzés volt. Egyszerű periodizáció alapján lehetett készülni heti menetrendbe, itt pedig azért nehézséget fog okozni az, hogy akár hétfő, péntek ritmus. Ez azért újdonság számunkra, mert itt ez rendszerességgel elő fog jönni, ez is egy jó tapasztalat. Remélem, hogy megbírkozzunk velük így. Én ezt látom a legnagyobb különbségnek egyébként.
4: A Paks ellen egyébként a Vajdahunyadi Corvinul játszott, és hát majd ti is megmérkőzhettek velük, és amire még nagyon föl kell készülnötök, gondolom ezt elmondták Csíkszeredában a vezetők, hogy hát nem baráti fogadtatásban lesz részetek sok helyen.
5: Igen, itt azért Barnával már 7. éve vagyunk kollégák, ő azért sokat beszélt a országról, adottságokról. Én jelenleg úgy készülök, hogy tiszta szívvel, és aki hozzám normálisan viszonyul, eddig is ilyen voltam, mindig megadom a tiszteletet. Hát a szurkoló, azért halkan jegyzem meg, hogy volt alkalmam 7-szer a Ferencváros ellen meccselni, hát a Nyíregyházával együtt 8-szor, megbízott vezetőedzőnek plusz, de én csak a kecskeméti időszakot számolom. Hát ott se zártak a szívükbe, ugye hát azért volt sikerünkbe is részünk, kudarcokba is, de vagy az Újpest pályán se dicsérgettek annyira, úgyhogy természetesen egy edzőnek ez egy feladat, hogy a csapatára koncentráljon. Én azt gondolom, hogy 27-től vagyok edző, még nem voltam kiállítva, hogy azért általában sikerült, próbálom elengedni a negatív hangokat a fülem mellett. De hát nyilván, hogy az mellett, hogy ez egy negatív dolog is lehet, hogy nyilván az embert megtalálják, mint vezetőedző, vagy talán a magyarsága miatt, ezt nem is tudom annyira hangsúlyozni, de hát azért csak létezik egy ilyen, mert azért létezhet. De nekem nagyobb kihívás, meg szimpatikusabb az, hogy gyakran 30-40-50 ezer ember előtt is lehet ténykedni. Nagyon szeretik a futballt, nagyon sokat tesznek érte Romániába. Nagyon nagy a látogatottság, azért ezt el kell mondani. Inspiráló számunkra ez a feladat.
4: Ugye most két erdélyi csapat is szerepel majd a román első osztályban, hiszen a Sepsi is visszajutott, és hát azért ott kevesebb volt a magyar játékos korábban, mint mondjuk a Csíkszeredában az előző idényben. Te milyen irányvonalat képviselsz, miben állapodtatok meg? Viszel Magyarországról játékosokat? Mikor rá össze a keret? Most ugye nagyon sok a teendőd.
5: Igen, hát el senki se Sepsiről annyit, hogy én tudomásom szerint a Sigér volt egyedül. Ő se nagyon játszott a vége fele már. Számomra sokkal, de sokkal szimpatikusabb a Csíkszeredának a elképzelése, fölfogása, identitása. Ugye nagyon-nagyon-nagyon sok magyar játékos van kint. Én nem egy személyes klubként működök, szóval így azért ez így kicsit rosszul hangzik, hogy én viszek vagy nem. Nyilván, hogy tudok ajánlásokat tenni, úgy gondolom, hogy magyar játékost, NB1-es meghatározó játékos nagyon nehéz Csíkszeredára kivinni, úgyhogy vannak kint játékosok, azért a hallgatók esetleg nem tudnák, vagy itt most kapcsolódnak be, azért itt egy Pászkáról, Hegedűsről, Ebberről, Tajti Matyiról, nem tudom, mi lesz a Kenyhezzel Lacinak a sorsa, de azért nagyon komoly szintű válogatott játékosokról beszélünk, vagy volt válogatott játékosokról beszélünk. Bízom benne, hogy azért lesz egy-két játékos az ajánlásom szerint, akit azért most is van tárgyalásunk is, de a hiányposztokra, főleg ami Magyarországon is azért nagyon-nagyon hiány, nagyon jó centert keresünk, hát nem nagyon tudom elképzelni, hogy Magyarországról tudunk olyan játékos kivinni, mert nyilván, hogy itt azért a gazdasági háttér, amit én tudok, azért az jóval szerényebb, de akkor megpróbáljuk ugye nyilván Romániából, vagy más országokból, ahol talán kedvezőbben tudunk igazolni, vagy olyan fiatal tehetséget találunk, akit fel tudunk építeni, de mindenféleképpen a magyarságot azt azért szeretnénk képviselni, ez egyértelműen a Szondi Zoltánnak, hogy az elnökünknek az álláspontja, és ebbe én nagyon-nagyon szívesen segítkezem, meg beleállok, mert azért mégiscsak egy magyar lakta város, és ugye ott is nagyon-nagyon szeretik a labdarúgást. Nyilván a jégkorong az első számú, de most már, amit én tapasztaltam, az, hogy szinte mindig telt ház van, főleg ha még egy kicsit jobban mennek csapatnak, akkor meg azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet jegyet venni. Ez azért annak is köszönhető, hogy magyar játékosok alkotják a keret nagy részét, vagy kint élő magyar ajkú játékosok. Itt azért van nálunk olyan, aki U18-as magyar válogatott, ugye a Bükneről beszélek. Szóval nagyon-nagyon sok a magyar a csapatban, vagy a magyar ajkú, és ez azért jó dolog.
4: Szabó Istvánnak köszönöm szépen, és akkor jó munkát kívánok, természetesen majd figyelni fogjuk a Csíkszereda eredményeit. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál.
5: Nagyon szépen.
4: Kedves hallgatók, labdarúgással folytatjuk műsorunkat, hiszen pénteken a magyar labdarúgó válogatott majd Finnország ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában 19 óra 45 perckor. Babócsi András ötször volt Finnországban bajnok, az ottani helyzetről, a finnországi futballról Keszi Dórának nyilatkozik.
6: Itt van már velünk a vonalban Babócsi András, korábbi magyar labdarúgó kapus, aki 1998 és 2006 között játszott Finnországban. Szia András, örülök, hogy velünk vagy, és segítesz nekünk picit jobban megismerni a finn labdarúgást. Milyen volt ott a közeg, amikor te kint játszottál? Mennyire kedvelik Finnországban a labdarúgást?
7: Szervusz, és köszönöm a meghívást. Hát amikor én kint játszottam, az picit más volt, mint mostanában, mert abban az években, 98-99-2000-ben döntöttek úgy a szövetségben, hogy megpróbálják üzleti alapra helyezni a futballt, és akkor elég jó játékosok jöttek ki a bajnokságból, hát akkor pont akkor ment el Litmanen, ugye a Liverpoolba, a Hüpiá, és komoly meghatározó játékosok játszottak már akkor is, Jonathan Johansson például Skóciában, hogy feltértek volna emelni a finn futballt egy üzleti alapra, és ahhoz tudták, hogy mekkora nézőszámot kell elérni, élő nézőszámot, illetve a tévében nézőszámot ahhoz, hogy ez egy komoly, meghatározó sport legyen a médiában, és üzleti alapokra lehessen helyezni, mint például a jégkorongot már régóta így művelték. És azokban az években elég sok pénzt is tettek bele pont ezért, hogy megkísérelték, hogy meglegyen az az átlagos élőnézőszáma, 2500 volt, azt hiszem az elvárás, és volt még a médiában is egy nézettségi szám, amit szerettek volna elérni. És pont amikor kim voltam, ugye 98-99-től indult ez a periódus, és tartott egészen 2004-2005-ig. Amikor is végül is nem sikerült a sztori, mert nem tudták megoldani megugrani ezt a lécet. Úgyhogy onnantól kezdve szép lassan egy visszahanyatlott idézőjelben, már úgy idézőjelben a finn futball abba a kategóriába, ahol körülbelül most tart.
6: És mennyire más a játékstílusuk mondjuk a magyarhoz képest?
7: Hát nem is a stílus a lényeg, hanem az, hogy ha megnézzük a finn élcsapatoknak a Transfermarkt jegyzett értékét, valamit mutat, nyilván nem feltétlenül pontos a szám, meg pontos az érték, de valamit mégis mutat a laikus számára. Ugye ott a HJK, ahol én is játszottam, meg a leghíresebb csapat, legnevesebb csapat, ugye olyan, mint a Fradi, mondjuk itt Magyarországon. Több sokszoros bajnok, általában ő nyeri a bajnokságot, BL-ben indulnak. Őnekik a most jelen pillanatban a csapat érték az 6 millió euró. Na most 6 millió euró Magyarországon szerintem az utolsó régió. Tehát ez a, nem tudom, talán a Kazincbarcika talán több, de mondjuk Diósgyőr és a több ilyen csapatoknak körülbelül 6 millió euró szerintem a játékos értéke. Ugye a Ferencváros nálunk ugye 40 millió sac per kb. A Debrecen is ilyen 10, Reto, azt hiszem 15, valahogy így van. Hát azért ez azért nagyságrendekkel kevesebb, mint Magyarországon. Tehát nem is a játék stílus, hanem a csapatok értéke már eleve meghatározza az, hogy milyen erősségű egy bajnokság, egy milyen csapat.
6: És hogyha ezt a mostani válogatottat is nézzük, akár a finn válogatottat, most is azért az látható, hogy olyan nagyon ismert európai topcsapatban egyik játékosuk sem játszik. Mekkora erőt képviselhet most ez a mostani finn válogatott?
7: Hát gyakorlatilag ugye a nemzeti bajnokság nem feltétlenül tükrözi a válogatott csapatot, ugye ez volt többször. Magyarországon is jellemző volt, vagy most legalábbis jellemző. Régebben nem, mert régebben ugye szinte csak belföldi játékosok játszottak a magyar válogatottban annak idején, amikor én voltam ebben a helyzetben, hogy gyakorlatilag mindenki Magyarországon játszott, és akkor meghatározó volt a magyar bajnokság, hogy milyen, mert olyan volt a válogatott. Most már nem annyira, hiszen nagyon sokan játszanak külföldön. Igaz, Finnországban is nagyon sokan játszanak külföldön, ez általános is volt mindig is, hiszen ott nagyon közel van az idézőjelben angol futball, már azért van közel, mert tradicionálisan nagyon sok játékost adnak és vesznek kölcsön angol alsóbb osztályú csapatokból. Ez már akkor is az volt, amikor én ott játszottam, amikor Hakában játszottam, ott is volt 2-3 angol kölcsönjátékos, fiatal játékosok oda tették őket. Hát az angol és a finn futball ilyen szempontból, menedzser szempontból nagyon régóta együtt dolgozik, tehát ott ez már régóta működik, de a finn, a jelen pillanatban a finn játékosok nem játszanak olyan markáns csapatokban. Tehát nem feltétlenül tükrözi a finn bajnoksága a válogatottat, de mégis hasonló szinten van ettől függetlenül, mert nincsenek olyan markáns játékosok. Ez mutatja azt, hogy milyen eredményeik vannak. Most kikaptak 4-0 németektől teljesen simán, tehát szóval nem is tudom, most volt valami zöldfoki szigetek ellen valami egy-egyet játszottak. Tehát én nem gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon markáns teljesítményt tudnak most leadni a srácok.
6: Hát igen, egyébként, vagy akár a VB csoportköröket is nézzük, hogy Máltától is 1-0-ra kikaptak, de hogy te is említetted, azért szerették volna felfejleszteni a labdarúgást Finnországban. Ehhez képest azért sem Európa-bajnokságra, sem világbajnokságra nem nagyon jutottak ki az utóbbi évtizedekben, igen, azt is mondhatjuk. Úgyhogy valahogy mégsem tudnak elmozdulni így ebből a helyzetből, ez minek köszönhető?
7: Nem, hát ez figyelj, gyakorlatilag abban az is gátat szab, hogy nekik van egy sajátságos bajnokság, ugye ez az októbertől gyakorlatilag februárig teljes szünet, tehát abszolút semmi, még a fűsenő, és akkor utána április elején kezdődik a bajnokság, és tart az október végéig. Egy belehúzzák az egészet. Tehát gyakorlatilag ott Finnországban működik, még ott a bajnokság megy folyamatosan, mennie kell, ugye az éghajlat miatt, és ez emiatt szerintem ez nekik egy hatalmas handicap. Amikor én ott játszottam, ugye nekünk is ez furcsa volt, hogy le kellett játszani egy egész bajnokságot gyakorlatilag lóhalálában fél év alatt, egy húzamban, és utána fél évig nem történt semmi. Persze nyilván edzések voltak, de most ez megint más. És ez egy hatalmas handicap a futballnak, mert nem tudsz belecsatlakozni az európai körforgásba, Isten igazából, amikor nem tudsz rendesen futballozni mondjuk novembertől februárig. Mert nem tudsz, mert egyszerűen fizikai kérdőség. Most az megint közre bejátszik az, hogy lehet, hogy 5-10 éven belül meg már kicsit megváltozik a helyzet, mert már nem annyira kemények a telek Finnországban se, mint ami volt régen. Tehát már ez lehet, hogy 50 év múlva meg egy halláló hely lesz Finnország. Ebből a szempontból.
6: És ráadásul nálunk most lett egy generációváltás, és ugye a válogatottban ugye a keretgerincét ma már 22-25 év körüli fiatalok adják, ráadásul lett egy új szövetségi kapitányuk is a Danjako Friss személyében. Viszont ami érdekes, hogy a régi nagy generációból azért ott maradt Lukasz Radetzky, ő 36 éves kapus, ezt Monakóban játszik. Nem tudom, őt mennyire ismered, ugye te is kapus poszton játszottál, mennyire ismered Radetzkyt?
7: Személyesen nem ismerem. Nem ismerem, de tudom, kiről van szó, hiszen néztem, figyelem azért a HJK-t, főleg a filmbajnokságban. Nem folyamatosan, de azért tudom, hogy kiről van szó. Van egy váltás egyébként, látjuk is a filmbajnokságon is, hogy a csapatoknál nagyon-nagyon sok a fiatal játékos. Pontosan ezért van az, hogy jelen pillanatban a transfermárk értékük elég alacsony, mondom, egy HJK-nak 6 millió euró, ami borzasztó alacsony szám. Ezért van, mert elkezdték ezt a fiatalitást. Most pont megnéztem, a hétvégén volt egy meccsük, játszottak a Mariehamn ellen, meg a Vázad meccset is láttam, és nagyon fiatal játékosok játszanak.
6: Van még esetleg mondjuk Radetzkyn kívül a mostani finn válogatottban, aki még kiemelkedő lehet, vagy aki számodra mondjuk kiemelkedő?
7: Nem tudom. Tehát most nem mondanék így hirtelen így senkit, mert nincs most egy olyan, akire azt mondanám, hogy most erre figyeljünk oda, mert ez baromi veszélyes lesz. Tehát nem tudom, ezt a mérkőzés csak rajtunk múlik. Csak rajtunk múlik, hogy ez most milyen lehet, hogy ha félváról veszük, természetesen akkor olyan is lesz. Hogyha ezt megfelelő komolysággal állunk oda, eddig sem volt olyan probléma a filmek ellen. Még akkor sem, amikor relatív jó paszban voltak, most nincsenek mi jó paszban se. Tehát a lépés előtt, hogy láttuk, hogy a harmadikok lettek, nem is tudom, 4-5 ponttal lemaradva, tehát nem gondolom, hogy most nekünk ez jó kis edzőmeccs lehet, ha komolyan veszük.
6: Tipen a papírforma az magyar győzelmet ígér, bár mondjuk az érdekes, hogy ha jól emlékszem, Marco Rossi pont a finnek ellen mutatkozott be annó 2018-ban, és akkor mondjuk pont vereséget szenvedtünk ellenük, szóval neki nem túl jó emlékei vannak a finnekről. Te mit tippelsz, mi lesz majd a pénteki végeredmény?
7: 2-0.
4: Kézilabdával folytatjuk a körkapcsolást, hiszen a hétvégén rendezik az MVM Dombon a női bajnokok ligája 4-es döntőjét, ahol a Győr révén természetesen érdekeltek vagyunk, sőt, aranyérem esélyesek. Nem volt ez másképp akkor sem, amikor

0: Sportcsarnokban, és hát Laurenc Lászlóval te dolgoztál együtt, volt a szövetségi kapitányod.
1: Igen, ez így van, és nem csak a szövetségi kapitányunk volt, hanem nagyon szép eredményt is értünk el annak idején. Tehát az egyik az, hogy bejutottunk a világbajnoki döntőbe, és ott ezüstérmet szereztünk. Akkor nagyon nagy dolog volt ez, tehát annak is örültünk volna, hogyha bekerülünk a négy közé, és ezzel kivívtuk volna az olimpiai részvételt. Ennél azért tovább mentünk, és ezüstéremmel zártuk azt a VB-t. Hát a következő éve pedig Atlantában, én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb érmemet, bronzérmet nyertünk a csapattal, úgyhogy ezek mind Laurenc Lászlóhoz kötnek.
0: Erről még majd fogunk részletesebben beszélni, de tulajdonképpen meglepetés volt számomra, hogy majd itt találkozunk, mert úgy eltűntél egy picit a kézilabdában, nem nagyon látott senki, hogy merre vagy, mióta vagy itt?
1: Ez most már a második éve, tehát áprilisben lesz két éve csatlakoztam az itteni szakmai munkához. Fölkértek, hogy esetleg összefognám itt a szakmai munkát, irányítanám, segítenék a fiatal edzőkollégáknak, és miután leültünk beszélni, hát először telefonon kerestek meg a vezetők, utána meg személyesen beszélgettünk, nagyon szimpatikus benyomást keltettek. Azért látjuk, hogy ez egy új csarnok, a körülmények is nagyon jók, és úgy gondoltam, hogy miért ne, hát akkor vágjunk bele.
0: Csak ugye dolgoztál felnőttekkel, dolgoztál a válogatott mellett, az ember nem gondolta, hogy mondjuk visszatérsz a fiatalokhoz.
1: Igen, itt is van felnőtt csapat, MB2 felnőtt női, meg férfi csapat, de az igazság az, hogy itt a Csepel Diák Sport Egyesület az utánpótláson van, fekteti a hangsúlyt, és hát az edző kollégáknak a munkáját felügyelem, nem tudom, irányítom, segítem, támogatom, tanácsokkal ellátom az edzőket, úgyhogy hogy ez az én fő feladatom itt.
0: Be is szállsz néha még esetleg edzést vezetni?
1: Tavaly volt rá példa, hogy vagy azért, mert beteg volt az edző kollega, vagy azért, mert ütközött mérkőzéssel, és igen, tartottam a serdülő fiúknak, a felnőtt férfi csapatnak, úgyhogy jó is volt egy kicsit visszatérni a kézilabda pályára.
0: És a lányok, fiúk, akik itt vannak, azok tudják, hogy micsoda remek eredmény sorral rendelkezel? Mert Laurenc Lászlóról biztos hallották, hogy miért kapta meg a csarnok ezt a nevet. Rólad tudnak?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a felnőtt csapat tagjai talán igen, nem tudom, de valószínű, hogy igen. Az edző kollégák szerintem tudják, el is fogadják a véleményem, nagyon jól együtt tudunk dolgozni, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Az, hogy tudják vagy nem, hát ezt nem tudom.
0: Nagyon szép ez a sportcsarnok, hogy bejöttünk meg itt a kiszolgáló helyiségek is. Te is ilyen helyen kezdted annak idején a kézilabdát, és egyáltalán miért pont kézilabda?
1: Hát én annak idején nem ilyen helyen kezdtem, tehát azért az tudva lévő dolog, aki valamennyire tudja az én pályafutásomat, hogy én Erdélybe születtem, Marosvásárhely mellett, és hát Marosvásárhelyen kezdtem el igazán kézilabdázni. De akkor ott azok a körülmények, azokban az időkben én úgy gondolom, hogy teljesen megfeleltek. Amire szükségünk volt sporteszközökre, azok is a rendelkezésünkre álltak, úgyhogy akkor az úgy rendben volt, de hát azért azt tudomásul kell venni, hogy fejlődik a világ, fejlődnek a sporteszközök is, és most itt azért itt Csepelen is minden olyan eszköz, amire szüksége van a sportolóknak, az a rendelkezésükre állnak.
0: Miért pont a kézilabdát választottad? Ez volt ott a fősportág Marosvásárhelyen?
1: Nem, ez úgy volt, hogy én még gyerek voltam, és a tévé közvetítette a román férfi válogatottnak a VB döntőjét, tehát akkor még a Krisztián Gácu kicsit bírtalan, ők alkották, ez Pena volt a kapus, és engem annyira megragadott, ott néztem, a fekete-fehér tévé volt, és néztem, és tetszett, a dinamikus volt, futottak, ugrottak, dobálták a labdát, tehát nekem már ott megfogott ez a dolog, és akkor én úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha én ezt úgy kipróbálnám, de hozzáteszem, hogy én emellett pingpongoztam, tehát asztali teniszeztem, kosárlabdáztam, fociztam, tehát úgy mindenféle sportban úgy tornáztam, volt egy nagyon ötesi tanárunk, és ez nagyban köszönhető annak az ő szemléletének, hogy belevitt minket, tehát én falun születtem, ott nőtt, hát egy nagyobb község, tehát nem is olyan kis falu, de akkor is, tehát a testnevelő tanárnak az egyénisége, a személyisége nagyban meghatározta azt, hogy bennünket a sport felé irányított, és ott inkább ott hasznosan töltöttük el az időnket, mint hogy csavarogtunk volna, loptunk volna.
0: Otthon nem kellett segíteni a háznál, tudtam mellette edzeni?
1: De hogy nem. Hát szüleim kereskedők voltak, tehát én egy kereskedő családban nőttem föl, és rengeteg munka volt a ház körül, és akkor azért úgy igyekeztem, hogy a rám szabott feladat

0: ott minél előbb befejezni, hogy akkor el tudjak menni a sportpályára. Hát ez nem mindig sikerült, mert volt, amikor egy kicsit később mentem haza, és akkor nagyon tartottam attól, hogy most akkor, hát hogy azért anyukám elég szigorú, vagy hát elég szigorúan nevelte bennünket, de azért jutott idő mindkettőre, de tényleg nagyon sokat kellett dolgoznunk otthon is.
1: Akkor nem voltatok ilyen sportos család?
0: Nem igazán. Anyukám annak idején a suliba valami, nem tudom milyen ronylabdával dobálták a labdát, akkoriban még az volt. Édesapám meg ő tekézett, és tekebajnok volt. Tehát azért, hát, ha valami kötődésem van, akkor így a sporthoz ilyen téren van. Viszont a versenyszellem az úgy nálunk a családban az nagyon meghatározó volt. Tehát igaz, hogy anyukám nem sportol, de neki kellett a legszebb kertjének lenni, a legszebb virágainak, tehát mindig arra törekedett, hogy a tökéletességre. Úgyhogy és mi négyen voltunk testvérek, tehát ez a versenyszellem mindig megvolt, hogy ki az ügyesebb, a jobb, tehát azért volt egy kis verseny is köztünk.
1: Többiek is kézilabdáztak, sportoltak magasabb szinten?
0: Nem, a testvéreim csak a suliba, tehát az iskolában, ami testnevelési óra volt, és akkor ott külön jártak például a bátyám focizni. A nővérem egyáltalán nem sportolt, tehát ő utána is elvégezte a közgazdasági egyetemet, meg könyvvizsgáló könyvelő, tehát ő a sporthoz, tehát a kézilabdához sem nagyon ért. Mindig szoktunk poénkodni, hogy amikor megnyertük a Dunafer 1999-ben a Beket, mert akkor bajnok Európa kupája volt, és hazamentem, és mondtam neki, hogy hát nem is gratulálsz, és azt mondja, hogy hát mondom, megnyertük a Beket. Azt mondja, de hát a múlt héten is nyertetek. Hát mondom, igen, de az a Spari ellen volt, és az egy sima bajnoki volt. Tehát, hogy de mai napig ezzel szoktunk poénkodni. És akkor mondta, hogy hát, hogy na, gratulál, de hogy nézzem el neki, de ő a sportot annyira nem, tehát nem ért hozzá, nem is gyakorolta, úgyhogy.
1: Te viszonylag gyorsan befutottál, mert ha jól tudom, akkor már 15 évesen felnőtt csapatban játszottál?
0: Igen, tehát én említettem, ez egy nagy község ez a Mezőbánda, ahol én születtem, és 13 évesen bekerültem Marosvásárhelyre, és hát akkor volt két csapat a serdülő korosztályban, és hát én úgy az első csapatnak az utolsó játékosa lettem, amikor úgy elindult a bajnokság, és ez sikerült elaludnom, tehát nem értem oda az indulásra, és ezért a második csapatba kerültem. Viszont ennek az volt az előnye, hogy minden meccsen végig a pályán voltam. Tehát lehet, hogy az első csapattal indulok, meg odaérek, akkor a fejlődésem, mert nem segítette volna annyira, mint úgy, hogy a második csapatban meg végig pályán voltam, mert tehát, és akkor onnantól kezdve behívtak ilyen különböző területi kiválasztóra, utána pedig egy központi kiválasztó volt Bukarestben, és akkor így kerültem a korosztályos válogatottba, és fölfigyeltek, és a 15 évesen tényleg az NB1-es csapathoz kerültem.
1: Akkor már nagy jövőt jósoltak neked?
0: Hát én azt nem tudom, de az biztos, hogy én nagyon elszánt voltam, hogy én kézilabdázó akarok lenni. Én anyukámnak azt is elmondtam gyerekkorom, hogy én válogatott akarok lenni, tehát nem csak szeretnék, hanem akarok lenni. Meg hát még mondtam, hogy egy főiskolát is el szeretnék végezni, és anyukám mondta, hogy jó, aztán úgy abban maradtunk, és tényleg engem annyira megragadott ez a közeg, ez a sport. Én imádtam edzésre járni, és mondom, ez a versenyszellemet, ezt otthonról hoztam, tehát az, hogy ez a győzni akarás, és az, hogy megtegyünk mindent a sikerért, azt meg otthonról azt láttam, hogy a sikerért meg kell dolgozni kőkeményen, és hogyha megdolgozunk, akkor sikeresek lehetünk, és én ezt úgy próbáltam átvinni a sportba.
1: Mindig is átlövő voltál?
0: Igen. Tehát már akkor, tehát még volt egy év alatt kb. 12-13, nem tudom hány centit nőttem, és hát ugye elég magas voltam, meg hosszú végtagokkal, tehát az átlövő volt az, ami. Hát utána játszottam a irányító pozícióba, meg jobb átlövőbe, tehát a belső három pozícióba, de a bal átlövő volt az, ahol én elkezdtem.
1: Most, hogy így nézem a kezed, hát nem kicsi azért, hogy könnyen megfogtad a labdát.
0: Hát igen, ez egy előny, igen, tényleg. Meg hosszú végtagjaim vannak. Ez azért előny, mert mindig arról álmodoztam, hogy de jó lenne, 182 centi magas lennék, 177 centi vagyok, de úgy gondolom, hogy mivel a hosszú végtagjaim vannak, ez kompenzálta, hogy azért a védők fölött azért el tudjam lőni a labdát.
1: Meg hát ruganyos is voltál.
0: Igen, elég atlétikus testalkatom volt. Annak idején végeztek különböző antropológiai felméréseket, és azt mondták, hogy ideális alkatom van a kézilabda játékhoz, tehát az, hogy a kézilabdázó legyek.
1: A Romániában tagja voltál az ifjúsági korosztályoknak, a válogatottaknak?
0: Hát, sőt, ott mindig előbb oda kerültem, tehát amikor 64-es korosztály volt a serdül, akkor én már oda kerültem, amikor ők ifjú lettek, tehát mindig 18 évesen már felnőtt válogatott voltam, sőt, szerintem, ha jól tudom, akkor még ilyen talán rekordokat is tartogatok, hogy a legtöbb szereplés, meg a legtöbb gól, pontosan azért, hogy ez a két év előnyöm volt, hogy előbb oda kerültem.
1: Milyen volt akkor a román női kézilabda?
0: Hát, olyan vegyes volt, tehát ahhoz képest, hogy milyen tehetséges játékosok voltak, nem igazán sikerült egy olyan nagyon kiugró eredményt elérni. Volt, amikor azért pekünk is volt, amikor az olimpiára úgy jutott ki, akkor Csehszlovákia volt, hogy döntetet játszottunk, ha jól tudom, a hollandokkal vagy a németekkel, és a kapufáról bepattanó labdát a játékvezetők nem adták meg, és ha mi nyerünk egy góllal, mi jutunk az olimpiára, ha az ellenfél nyer egy góllal, akkor ők, döntetlenül pedig a csehek, tehát a Csehszlovákia. És például hiába óvtuk meg a mérkőzést, elutasították az óvásunkat, és így nem jutottunk ki. Tehát én azt mondom, hogy sokkal több tehetséges játékos volt, és ez válogatott szinten eredményekben nem igazán mutatkozott meg.
1: Azért, ha jól tudom, 130 román válogatottságot azért csak összegyűjtöttél.
0: Így van, hát ez 25 éves koromig, tehát akkor utána szültem, 25 éves koromig 130-ról szerepeltem a román válogatottban, utána pedig 2 évet ki kellett hagynom ahhoz, hogy a magyar válogatottba szerepeljek, és a magyar válogatottban 65 vagy 69 válogatottságom van.
1: Miért döntöttél úgy, hogy magyar válogatott akarsz lenni?
0: Az igazság az, hogy engem már korábban, még a Ceausescu idejében megkerestek a Vasastól, és szerették volna, hogy hát jövök Magyarországra, de akkoriban a KEK-ben a Vasas ellen játszottunk. De akkor ez ilyen bonyolult volt, tehát áttelepedni, tehát nem engedtek csak úgy simán ki, hogy akkor itt kézilabdázzak. És amikor ez a rendszer megdőlt, akkor megkeresett a Debrecen. Előtte fél évvel szültem a lányomat, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, tehát akkor belevágok ebbe. Tehát már korábban is voltak megkereséseim, és akkor éreztem úgy, hogy eljött az idő, hogy akkor váltanék, mert azért országot is váltottam, attól függetlenül, hogy magyar az anyanyelvem, magyar iskolába jártam, azért mégiscsak egy másik ország.
1: A család maradt kint?
0: Igen, és az az igazság, hogy említettem, mi négyen voltunk testvérek, de nagyon, nagyon családcentrikus, tehát mi az unokatestvéreinkkel is, az első unokatestvére úgy nőttünk, mint a testvérek lettünk volna. Nagyon összetartó családunk volt. Például amikor oda kerültem az NB1-be Marosvásárhelyre, akkor egy sor, az az én családomnak megvásárolták a bérletet, és a nagynénémtől kezdve az unokatestvéreim, mindenki ott volt a mérkőzésen, és szurkoltak nekem. Vagy hogyha sokszor, amikor későn értünk haza, vagy Bukarestbe szállt le a repülő, akkor nem volt kérdés, hogy valaki értem jön, tehát hogy akár 200-300 kilométert is utaztak, mikor a nővérem, mikor a bátyám, tehát hogy nálunk mi ilyen nagyon összetartó család voltunk, és az az igazság, hogy sok fejtörést okozott ez a váltás, mert ők egy nagyon nagy erős támaszom volt a család, tehát hozzájuk bármikor fordulhattam, örömömben is, bánatomban is, és számomra ez nagyon fontos volt, hát mai napig is nagyon fontos.
1: Ott magyarként a román kézilabdában, a Ceausescu rendszerben nem voltak nehézségeid?
0: Őszintén szólva, mivel mi nem vittük be a politikát így a sportcsarnokban, meg az öltözőben, Marosvásárhelyen ott úgy nézett ki, hogy a fele csapat magyar volt, a fele román. Tehát ott beszélt mindenki a saját anyanyelven, a másik megértette. A román válogatottban ott azért román hárman voltunk, általában magyarok, a török Mari, a török Edit, meg én. És hát meg a Mozsi Éva, vagy akkor négyen. De semmiféle gondot nem okozott. Tiszteletben tartottuk egymásnak a hagyományait, az ünnepeket. Például ott a húsvét is van, amikor nem mindig ugyanabban az időben van a román húsvét, meg a magyar. De tudtuk, hogy akkor most a román húsvét van, akkor te tiszteletbe tartottuk, vagy ők tiszteletbe tartották, hogy most akkor nekünk egy héttel később, vagy nem tudom mennyi idővel később van az ünnep. Úgyhogy én szerintem semmiféle olyan dolog nem volt, vagy nem éreztették velem, hogy na most akkor én most magyar nemzetiségű vagyok.
1: És amikor megtudták, hogy váltasz, és Magyarországra jössz, és itt leszel majd válogatott, akkor sem próbáltak keresztbe tenni?
0: Hát Volt egy edző, aki gyerekkorom óta edzőm volt, és Isten nyugtassa szegényen, meghalt. Szerintem valamiért nem biztos, hogy a legszimpatikusabb játékosa voltam, és ő került oda a felnőtt válogatotthoz. És akkor egy kicsit úgy megszakadt ez a történet, és mikor már átjöttem, akkor nem kerestek, és akkor én eldöntöttem, itt megkerestek, és akkor eldöntöttem, hogy akkor váltok. Tehát utána már nem volt kérdés, hogy visszamegyek-e vagy sem.
1: Persze, hát most könnyebb magyar állampolgárságot szerezni határon túl, mint abban az időben volt.
0: Igen, de nekem például a felmenőim, de én rendelkezem, például a nagyszüleimnek magyar keresztlevelük volt. És amikor én mikor átjöttem Magyarországra, akkor Debrecenbe igazoltam. És mikor én elvittem ezeket a dokumentumokat, tehát a magyar címerrel, pecséttel, mindennel, és akkor engem visszahonosítottak, tehát a nagyszüleim, meg a dédszüleim által, tehát engem, én nem új állampolgárságot kaptam, hanem engem visszahonosítottak. És erre megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, és mai napig is őrzem ezeket a dokumentumokat.
1: Milyen volt a Debrecen élet? Más volt, mint Marosvásárhely?
0: Hozzá kell tennem, hogy Debrecen volt az első olyan profi klub, ahol tényleg profi körülmények voltak, az elvárások is olyanok voltak, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt. Az elején egy kicsit nehéz volt így a család nélkül, már mind a szüleim, meg a testvéreim nélkül, de hát azért Debrecen nem volt olyan messze Marosvásárhelytől. Utána viszont, mikor Győrbe igazoltam, akkor az már egy kicsit nagyobb távolság volt, de addigra megszoktam a magyar kézilabdát, az itteni életet, minden. Tehát azért mondom, attól függetlenül, hogy magyarul beszéltem, azért csak egy országot váltottunk meg az elején. Inkább azt mondom, hogy hát volt, amikor lerománoztak, vagy menjek vissza Ceausescuhoz, vagy mindenki jöttem ide. Az nagyon-nagyon fájó pont volt, tehát én úgy gondolom, minden erdélyének, amikor lerománozzak, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. De amikor bekerültem a magyar válogatottba, amikor Laci bácsi beválogatott, és pályára léptem a magyar színekbe, onnantól kezdve érdekes módon ez a dolog megszűnt.
1: Debrecenben akkor egy jó gárda volt, ugye?
0: Nagyon. Tehát ott az EHF kupa döntőig jutott a csapat. Nekem akkor még nem volt épp meg a játékengedélyem, de nagyon. Tehát válogatott játékosok nagyon-nagyon, meg profi egyesület volt. A vezetőségtől kezdve Komáromi Ákos volt a vezetőedző, Köszner Vili volt a másodedző, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon profi klub volt.
1: Mennyit kellett kihagynod?
0: Úgy volt, hogy júliusban szültem, január 2-án jöttem át, 92. január 2-án jöttem át Debrecenbe, és hát ott már folytak a mérkőzések, tehát nem tudom, tehát én csak az EHF kupában nem szerepelhettem, viszont a bajnoki meccseken igen, csak az EHF kupában nem, tehát abban a szezonban nem játszhattam.
1: És a kislányodra kivigyázott?
0: Egy nagyon kedves család, egy házas pár, tehát mai napig is Margit mama, meg Pityu papa, tehát 6 hónapos volt a kislányom, mikor átjöttünk, ott tanult meg járni, meg minden, és annyira imádták, mintha saját unokájuk lett volna. Tehát ilyen szempontból is olyan jó érzés volt, hogy lám-lám azért nagy segítség volt, mert napi 2 edzés volt, 2-szer 2 órás edzés, meg hát hétvégén a mérkőzés, meg a férjem is vigyázott rá, az úgy oké volt, de mind a kettő, tehát nem mindig tudtuk megoldani, csak mi ketten. Úgyhogy ott volt egy ilyen házaspár, és nagyon sok ideig tartottuk a kapcsolatot. Aztán Pityu papa, ő már meghalt, Margit már nem tudjuk, hogy mi van vele.
1: Ugye mondtad, hogy utána elmentél Győrbe, ez megint egy nagy váltás volt. Miért érezted úgy, hogy el kell igazolnod?
0: Hát ha őszintén el akarom mondani, akkor az történt, hogy megsérültem, és akkoriban hát a szerződésem szerinti juttatásokat az egyesület akkor úgy nem akarta kifizetni. És akkor egy kicsit úgy, hát ezt úgy zokon vettem. A másik dolog pedig megkeresett Banyus Attila, és nekem első percről kezdve nagyon szimpatikus volt, amit ő fölvázolt. Mai napig is nagyon jó a kapcsolatom vele. Szántó Anna is odaigazolt, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor így a bal oldal, akkor menjünk a bal szárny, és akkor belevágt. A legnagyobb gondom akkor az volt, hogy nagyon, nagyon messze van Győr. Tehát ez a nyugati határszélén, meg nagyon messze van Marosvásárhelytől, de mondom, Vanyus Attila annyira ragadott, megfogott, amit mondotta, hogy fölvázolta. Hát azért akkor már úgy látták a Magyarországon is, hogy mire vagyok képes a magyar bajnokságban, mert azért más egy román bajnokságnak a stílusa, és más egy magyar bajnokságnak a stílusa. Úgyhogy, és akkor győrbe voltam 4 évig.
1: Persze azért az a Győr még akkor nem volt olyan magasságokban, mint most.
0: Így van, és pontosan ezt vázolta föl Attila, és ezért is szerette volna, hogyha ezek a fiatal tehetséges játékosok mellé azért kellettek a rutinosabb játékosok, és nekem pont ez volt a szimpatikus, hogy azok a, hát akkoriban a Pálinger Kati, a Pinici Krisztina, a Kindli Gabi, hát én sorolhatnám itt a neveket, senkit nem megbántva, a Görbicani, de akkor még fiatalabb volt, tehát akkor még csak serdülő volt, de pont ez volt a lényege, hogy egy ilyen jó egyveleg legyen a Nagy Anikó, tehát Hoffmann Bea, hogy egy olyan jó egyveleg legyen, hogy a fiatalok és az idő, hát idősebb, rutinosabb játékosok, és hogy hosszú távon szeretnék volna, hogy ez a munkának a gyümölcse beérik, a fiatalok oda érnek majd, hogy magyar, tehát NB1-es játékosok legyenek, válogatott játékosok legyenek, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor váltok.
1: 4 évet voltál ott, az alatt beérett?
0: Én úgy gondolom, hogy rengeteg játékost adott meg, rengeteg válogatott játékost, tehát utána került oda a Kulcsár Anita, de mondom, ezeket a játékosokat, akiket felsoroltam, én szerintem igen, és nekem meggyőződésem, és most nem azért, hogy én elfogult vagyok a Vanyus Attilával, tehát az, hogy utána ez a Győr ilyen sikeres volt nemzetközi szinten, jó, hogy kellettek hozzá a külföldi klasszisok, tehát a Lundétól kezdve a Lőkéig, a Amorimig, de az alapjai, ez onnan indult, és nem tudom, 10-15 éves munkának a gyümölcse érett be azzal, hogy tehát, amikor elkezdték, de kellettek hozzá ezek a külföldi sztárok is, ez az igazság.
1: És ti mire vittétek, mi volt a legjobb eredményed ott?
0: Talán a 4. hely volt a legjobb eredmény. A Magyar Kupába aztán a 4 közé jutottunk, viszont amikor a Győr kézilabdázója voltam, akkor volt az a VB szereplésünk, meg az Atlantai Olimpia, és hát ha ezt úgy mondhatom, akkor választottak meg az év játékosának, ami számomra óriási dolog volt, és előző évben pedig a Magyar Bajnokságnak a gólkirálynője lettem. Tehát én úgy gondolom, hogy a csapat szinten nem tudtunk még érmet szerezni, mert azért egy fejlődés az egy hosszú idő, meg a fiatalok, hogy beérjenek. Egyénileg azért voltak olyan eredmények, ami azért úgy jól esett a lelkemnek.
1: Akkor voltál csúcsformában?
0: Hát nem tudom, tehát azért több ilyen csúcsforma volt, mert például azt néztem, hogy megnyertük a, nem tudom, 88-ban az első bajnoki címet, amikor 22 éves voltam, akkor is, akkor még Romániában gólkirálynő voltam, meg nem tudom, 10 egész valamennyi volt az átlagom meccsenként, tehát az, hogy is volt 20, nem tudom, 2 meccs előttem 226 gólt, vagy valahogy így volt, tehát az is egy nagyon jó időszak volt. De ha azt nézem, hogy hát amikor már nem voltam annyira fiatal, vagy tapasztaltabb voltam, akkor mindenképpen az az időszak, tehát ez a VB ezüst, főleg az olimpián, ott meg hát ott a magyar válogatott legtöbb gólját lőttem, tehát 3. voltam a góllövő listán, és az nem helyezem a bronz elé, de megint egy annyi, tehát hogy mondjam, hogy úgy érzem, hogy nagyon nagy mértékben hozzásegítettem a csapatot, vagy hozzájárultam ahhoz, hogy megnyertük a bronzérmet. Tehát, hogy ezért is nagyon édes, meg nagyon kedves ez a bronzérem, meg hát egy élet munkájának a, én úgy gondolom, a csúcsa, hogy ez a 3 érem, hogy VB ezüst, a beket, amit megnyertünk a Dunaferrel, meg az olimpiai bronz, tehát az a mai napig, ha szomorú vagyok, akkor erre a 3 éremre gondolok, és elmúlik a szomorúságom, mert ezt mi megcsináltuk, megvalósítottuk, megnyertük, minden nehézség ellenére, ez csak rajtunk múlott, úgyhogy, és erre úgy büszke is vagyok, ha mondhatom azt.
1: Említetted, hogy ezekre büszke vagy, de akkor, amikor a világbajnoki döntőt elveszítettétek, akkor gondolom egy picit másképp éreztél, mert ott nagyon közel volt az arany.
0: Nagyon közel volt az arany, de ha reálisan nézzük, és említettem már korábban, hogy a cél az volt, hogy bejutunk a 4 közé, de jó, csak aztán úgy menet közben megjött az étvágyunk, és tényleg úgy a siker lendített meg a hazai pálya, meg a közönség. De akkor az a Korea, az nagyon, tehát azok 4 évig együtt készültek, nagyon egybe voltak, gyorsak voltak, jó kézilabdát játszottak, úgyhogy...
2: Más
0: igen, az is, ahogy cseleztek, tehát elég sok gondunk volt velük, úgyhogy Én azt gondolom, hogy az ezüst, tehát szokták mondani, hogy aki az ezüst, az ilyen keserű, de nem, mi nagyon örültünk annak az ezüstnek.
1: Meg hát az olimpiai bronzérem mit nem adnánk ilyen eredményért, amikor a legutóbb harmadik volt Európa-bajnokságon a magyar válogatott, rögtön az év csapatának is választották.
0: Igen, és ha megnézzük, akkor a magyar bajnokságban azért sokkal kevesebb külföldi volt. A magyar csapatok viszont ott voltak a Bekbe, vagy a, hát igen, akkor még Bek volt, Kekbe, EHF-et nyert a Kornexi, a Fradi Keket nyert, tehát azért ezek a dolgok nem véletlenek, és ott akkor ezekben a csapatokban a magyar játékosok voltak a húzó emberek, és ezáltal volt egy erős magyar válogatott. Most ha megnézzük, most visszatérve a Győrre, nagyítóval kell keresni a magyar játékost. A Fradiban sajnos most már ők is ráléptek erre az útra, hogy mert aki most BL-t akar nyerni, magyar játékosokkal nem fogja tudni megnyerni, viszont ezek a külföldiek meg elveszik a magyar játékosoktól a lehetőséget.
1: Győrben ugye épült a nagy csapat, de mégsem maradtál ott, jobb lehetőséget kínált Dunajváros?
0: Hát ez volt a következő lépés, én ott már nagyon fontolgattam, hogy abba is hagyom, meg nem is, meg folytatom, meg hát azért nem voltam olyan nagyon idős, 30 éves voltam, és hát jött a Dunafer ügyvezetője, Nyakacska Zsolt, hát ők azért ott magasra rakták a lécet, tehát elmondták, hogy magyar bajnoki cím, magyar kupa, nemzetközi kupa, és hogy mindenképpen bennem gondolkodnak balátlövő pozícióba, és hogy ők, tehát olyan célokat raktak le elém, amire azért egy sportoló nem igazán tud nemet mondani, és úgy gondoltam, hogy szokták mondani, viccesen van még egy jó éve, meg kettő rossz, és úgy gondoltam én is, hogy még van bennem annyi, hogy akkor azt a két évet bevállalom, lesz, ami lesz alapon, és hát nagyon jól döntöttem, tehát az nagyon jó volt, hogy ott mertem váltani, holott Győrben már arra is készültem, hogy esetleg, ha vagyom a kézilabdát, akkor edzőként gyerekekkel fogok foglalkozni, de hát ez egy olyan motiváló dolog volt, hogy úgy megint fölcsillant a szemem, hogy úristen, hogy bajnoki cím, tehát azért ezekre úgy nem lehet olyan könnyen nemet mondani.
1: Hát igen, ott egy remek gárda verbúválódott, ugye először EHF-et nyertetek, és akkor utána jött az ominózus évad, amikor megnyertétek a Beket, hát azt a sorozatot nekem is volt szerencsém végig kísérni. Ott azért voltak érdekes mérkőzések.
0: Hát úgy volt, hogy először a Keket nyerték meg, akkor Laci bácsi volt az edző, és amikor én oda kerültem, akkor Zsiga Gyula került oda edzőnek, és 6 játékos érkezett velem együtt. Az első évben megnyertük az EHF-et, 100%-osan a bajnokságot és a magyar kupát, és akkor második évben nyertük meg a Beket, meg a, hát akkor a szuperkupát, meg a, nem tudom, a magyar kupát, tehát az a két év alatt megnyertünk mindent, de ott egy annyira jó csapat volt, emberileg, szakmailag, a vezetőség, ahogy állt a dolgokhoz, tényleg minden feltételünk adott volt ahhoz, hogy mi csak az edzésekre, a mérkőzésekre, csak erre a feladatra koncentráljunk.
1: De hát ott azért minden poszton egy-egy klasszis volt.
0: Vagy kettő. Így van. Tehát vagy kettő. És szerintem ott is azért jó volt így a fiatalok és az idősek egyvelege, mert azért a rutinra is szükség volt, a tapasztalatra, meg hát a fiatalos lendületre. Rengeteget dolgoztunk, de hát hozzáteszem, hogy Zsiga Gyula volt az edző, és rengeteget dolgoztunk, de meg is lett az eredménye. És azt képzeld el, hogy az első évben annyira nyomasztott bennünket, pedig válogatott játékosok voltunk, ez az eredménykényszer, hogy talán az volt a legnehezebb, azzal tudtunk a legnehezebben megbírkozni, hogy nyerni kell, és ha nyertünk 5 gól, akkor az nem volt elég, hogy miért nem szép játékkal, meg, tehát olyan magasak voltak az elvárások, hogy néha ez okozott nekünk gondot, de megugrottuk és megcsináltuk, csak így visszagondolva, talán ez volt a legnehezebb feladat.
1: Kedves agatok, a hírek után folytatjuk majd megkezdett beszélgetésünket Máté Fieszterrel.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
3: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencvárostól. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Borongós, esős időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencvárostól. A 29 éves Gartenmann is 5 gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa Liga 8-at döntős csapatnak. Gróf Dávid Dibusz Dénes sérülései miatt rendszeresen tagja volt az idényben a Ferencváros kezdőcsapatának, de ő sem marad a klub kötelékében. A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén bejelentette, hogy szerződtette az ukrán válogatott támadó középpályást, Alexander Zubkovot. A 29 éves futballista, aki korábban a Ferencvárossal a Bajnokok Ligájában is szerepelt, a török Trabzonspor-tól érkezett és 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá új klubjával. Óriási meglepetésre az előzetesen jóval esélytelenebb orosz Diana Schneider három játszmában 3-6-7-5-6-0-ra legyőzte az első helyen kiemelt Arina Sabalenkát a francia nyílt teniszbajnokság szerdai negyeddöntőjében. Schneider a torna meglepetés emberével a selejtezőből induló lengyel Maja Halinskával találkozik a csütörtöki elődöntőben.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A visegrádi országok közötti bizalom és stratégiai együttműködés újjáépítését nevezte kiemelt célnak Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a V4-ek vezérkari főnökeivel folytatott budapesti tárgyalást követően hangsúlyozta, hogy a régió biztonsága csak erős partnerségen alapulhat. Az egyeztetésen a katonai kapcsolatok fejlesztése és a szövetségi együttműködés erősítése került fókuszba. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A hív esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állnak forgalomba. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. Újabb területeken mutatták ki az aszbesztszennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balait Zoltán a város polgármestere közösségi oldalán közölte, hogy a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbuszforgalmat is elterelik. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A helyreállítás mellett felújítanak több épületgépészeti elemet, a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdőkomplexum külső és belső medencéi.
2: Közlekedés.
4: A 76-os főúton Nagykapornak közelében egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás nem kizárt. A szél több felé viharossá fokozódhat, éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: A Körkapcsolásban kézilabdával folytatjuk, ahogy ígértem, a hírek után folytatjuk megkezdett beszélgetésünket a Bajnokok Ligája győztes kézilabdázóval, Máté Fieszterrel.
1: Ez a munka az megvolt, mert láttalak benneteket sokat futni a focipálya körül ott a Salakoson, tehát már a férfiak csak néztek, hogy nők hogy edzhetnek ennyit.
0: Igen, és ami fontos volt, hogy minden edzésen, tehát nagyon sok sikerorientált játékos volt, és minden edzésen az mindegy, hogy foci volt, hogy kézilabda volt, hogy indítás volt. Tehát egy indításnál azt mondta Gyula, hogy 6 gólt kell lőni, akkor az volt, hogy 6-ból 6. Tehát nem az, hogy kihagyunk egyet, nem, vagy nem. Ha azt mondta, hogy 10-et kell lőni, akkor megpróbáltuk a 10-ből 10-et. Tehát saját magunkkal szemben is nagyok voltak az elvárások, és annyira már érett játékosok voltunk, hogy tudtuk, hogy ilyen eredményt munkanélkül nem tudunk elérni. Tehát egymást is biztattuk, motiváltuk. Például a futás közben volt, amikor egyik játékosnak volt könnyebb a futás, akkor a másikat biztatta, gyerünk, ne, meg amikor, volt, amikor a másiknak volt jobb napja. Tehát tényleg ez így volt, és így működött. És a pályán, a védekezésben is volt, hogy már annyira hullafáradtak voltunk, hogy már a lábunk összeakadt, és akkor mondtuk, gyerünk, már csak ennyi van, meg tudjuk csinálni, és ez nagyon fontos volt.
1: Kapusta nem voltál?
0: Csak a legelején voltam kapus, de aztán mondta az edzőm, hogy na jó, akkor túl nagyot dobok én a labdával ahhoz, hogy kapus legyek, úgyhogy hát nagyon rövid ideig voltam kapus.
1: Azért kérdezem, mert emlékszem egy olyan esetre, hogy még Bulat Anita nagyon fiatal volt, és valami dobópárbajt játszottatok itt a kihívásokra, és mondtad, hogy beállsz a kapup, és megfogsz 5-ből 4-et neki.
0: Így van. Hát igen, én imádtam a sportot, minden, ami sport, ami labda, amit ütni lehet, dobni, rugni, minden. Tehát én nekem az életem úgy, nem tudom, szerintem valószínűleg erre születtem. És ez mindig megadta nekem. Mondták, hogy könnyű nekem, mert hogy én azt csinálom, amit szeretek. De hát azért nem volt mindig ez könnyű, csak annyira szerettem, hogy ez mindig átlendített a holtpontokon, a nehézségeken, a sérüléseken például.
1: Tehát, volt azért?
0: Hát volt. Például a balt érdemet 4-szer műtötték. Tehát az egyiket az már a végén volt, mikor már abba hagytam, és egy ilyen kitisztították a térdem. De azért azt viseltem a legnehezebben, tehát alig vártam, hogy visszamenjek a csapatba, tehát én igazi csapatember voltam, és alig vártam, hogy visszamenjek, és ott lehessek a csapattársaim között is edzésen, és velük edzhessek.
1: Ugye sokan inkább nem is a döntőre emlékeznek a BEC-ben, hanem a Hipó elleni mérkőzésre a jégcsarnokban. Neked az hogy van meg?
0: Hát nekem megvan, tehát tudni kell, hogy azokon a mérkőzéseken a Radulovicsban nem vett részt, mert fájt a térde. Már a kinti meccsen is hát nem minimális előnyre, tehát 4 gólra tettek szert, tehát az első fél idő végén volt 2 gól, aztán még hozzáraktak 2, tehát 4 gól volt összesen az előnyük. És úgy képzeld el, hogy voltak ki a csarnokban, tehát ott még volt hátra nem tudom hány perc, de 2 volt közte, és volt, aki már elindult haza, mert úgy volt vele, hogy ebből már úgy sem lesz semmi. De azért mi nem úgy gondoltuk, tehát mi azért az utolsó percig, meg az utolsó esélyig küzdöttünk, és nem tudom, hogyha emlékszel, akkor azt a 7 méterest, ami a kellett a hosszabbítás, az belőttem. És utána nem tudom, mi történt velem, azóta sem tudom megfejteni, viszont a 7 métereseknél meg kihagytam. De az volt a szerencsém, hogy a csapattársai meg belőtték. De az a 24-dik, mert 24-20 volt az eredmény, amikor azt belőttem, akkor nem tudom, tehát vagy egy kicsit, nem tudom, vagy kiengedtem, vagy nem tudom, mert azért gondolod, ha azt nem lövöm be, akkor nincsenek 7 méteresek, akkor nincs semmi. Tehát ez óriási felelősség volt, és mikor bementem az öltözőbe, mondtam a lányoknak, elnézést kértem, hogy ne haragudjanak, hogy kihagytam, és akkor hát mondták, hogy ne vicceljek. Hát kellett az a 24-dik ahhoz, hogy egyáltalán miről beszélünk. Tehát ennyire jó csapat voltunk, hogy amikor valaki lent volt, vagy valami gondja volt, akkor a többiek rögtön így felemelték. És utána, amikor következett a döntő, akkor meg nem, ott is én lőttem a 7 métereseket, ott meg nem hagytam ki egyet sem. És ott emlékszem, hogy volt egy 7 méteres, és tudtam, hogy ha én azt belövöm, akkor már nagy gond nem lehet, mert nekünk ott az X is jó volt Ljubljanába. És azt belőttem, és olyan, mert addig olyan, elég, mindig mondták nekem, hogy nem szoktam mosolyogni a pályán, de akkor úgy felszabadul bennem valami, hogy akkor ez most már úgy megvan.
1: Hát igen, régi szép emlékek ezek.
0: És most is.
1: Igen, a hazai mezőnyben viszont ott volt nagy ellenfélnek a Ferencváros.
0: Hát, ha ezt elárulhatom, akkor nem tudom, hogy publikus ennyi után vagy nem. Azt mondták a vezetőink, hogy bárkitől ki lehet kapni, egyedül a Ferencvárostól nem. Tehát, és amikor fölvázolták, hogy bajnoki címet kell nyerni, akkor tudtuk, hogy előtte 2 vagy 3 éven keresztül a Ferencváros volt a bajnokcsapat, és hát, hogy őket, tőlük kell elvenni ezt a bajnoki címet, őket kell legyőzni. És annyira, tehát föl is készültünk, meg annyira motiváltak is voltunk, hogy tehát az elsőben 100%-osan, tehát oda-vissza vertük őket, és akkor egy kicsit úgy nekik is megroppant ez az imidzsük, hogy ők verhetetlenek, meg a hazai bajnokságban csak ők nyerhetik a bajnokságot, úgyhogy az is egy óriási dolog volt, hogy az első bajnoki cím. És mondom, hogy 10 év után nyerte megint bajnokságot, tehát itt Magyarországon.
1: Soha nem hívtak a Fradiba?
0: Nem. Nem.
1: Akkor így bosszultad ezt meg, hogy nyertél ellenük. Egyébként abban a csapatban sokak szerint jóval több lehetőség volt még, nem csak ez a meggyőzelem. Ott mi volt az oka, hogy ez nem ment tovább, nem folytatódott ez a sikerszéria, pénz elsősorban?
0: Nem. Én szerintem ott kicsit kicserélődtek a játékosok, volt egy-két igazolás, és szerintem ott felborult az a nem is tudom, harmónia, ami ott volt a csapatban. Én szerintem egy idő után a játékosok és az edző között is azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, elfárad ez a munkakapcsolat, tehát egy idő után, és szerintem ezek a dolgok így összeadottak, és emiatt lett vége így ennek a történetnek.
1: Nem tudom, igaz, amit hallottam, hogy a 25. évfordulót, azt nem is ünnepeltétek meg, nem jött össze a csapat?
0: A 10. évfordulót azt megünnepeltük, akkor még ott nagyon jó volt minden, de utána, hát voltak olyan személyi, hát nem tudom, konfliktusok, nem tudom, minek nevezzem, hogy mikor meg akartunk szervezni ilyen találkozókat, akkor egyiknek ezzel volt a baj, a másiknak amazzal, tehát, és én ezt nagyon sajnálom mai napig is, mert én mindig is próbáltam így szervezkedni. Sajnos legutóbb, mikor Misikének voltunk a temetésen, akkor is mondtam, hogy azért csaj...
1: Bába Mihály volt a masszőrötök.
0: Igen, hát ő is nagyon fontos része volt ennek a csapatnak, meg ennek a teamnek. Hát valahogy így eltávolodtunk, amit én nagyon sajnálok személy szerint.
1: Mikor gondoltad úgy, hogy na most már akkor nem csak tervezgetett, hanem itt a vége?
0: Nekem sajnos az egészségem közbeszólt, tehát említettem, hogy a térdemet akkor 3-szor műtötték, és azt mondták, hogy olyan fokú porckopás van a térdemben, hogy tehát olyan a térdem, hogy 60 évesnek. És akkor egy kicsit megijedtem, tehát a szívem és az eszem szerint még szerintem még játszottam volna, de tehát akkor már 33 voltam. Mert egyszer abba hagytam, aztán visszahívtak, mert akkor nem úgy ment a csapatnak, de rájöttem, hogy ezt nem lehet így csinálni. Tehát azt a terhelést már nem bírtam. Felkészülés nélkül meg nem tudtam olyan teljesítményt nyújtani, és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk. Tehát ilyen levezetni sem mentem sehova. És viszont én előtte már készültem arra, hogy szeretnék edzősködni, tehát a gyerekekkel foglalkozni, azt a rengeteg tapasztalatot átadni, amit én is átéltem, meg hát nekem ez a, úgy látszik, a kézilabda iránti, nem tudom, szerelmem vagy szeretetem, ez a mai napig kitart, mert Én nem tudom, hogy jól érzem magam, amikor bejövök a sportcsarnokba. Mikor Kisvárdán dolgoztam, akkor bementem a csarnokba, és mondtam a kollégának, a Dévényének, mondom, hogy nem tudom, nekem olyan jó kedvem van. Azt mondja, igen, mert itt vagy a csarnokban. Tehát, hogy nekem ugye ez az életem valószínű. Ugye a kézilabda, hál' Istennek nagyon sok szép eredményt értem el, sokkal többet, mint amit úgy valaha álmodtam gyerekkoromban, hogy azt szerettem volna, hogy válogatott legyek, de az, hogy ilyen eredményeket fogok elérni, azért az csak még a legszebb álmaimban is, csak ilyen rózsaszín álmaimban gondoltam volna.
1: Azt mondtad, hogy akartál válogatott lenni, meg főiskolát akartál, az is meglett.
0: Igen, meglett, hál' Istennek az is. Hát büszke vagyok erre. Én szerintem... Hát említettem itt a maximalizmust, hogy az ember belevág valamibe, akkor úgy voltam ezzel is, hogy ha edzősködni akarok, akkor ne az legyen, hogy jaj, fussatok, mert én is futottam annak idején, vagy futni kell edzésen, hanem azért szerettem volna ennek egy kicsit jobban tanulni, és nem csak ezt a részét, tehát az edzés elmélet részét, a biokémia részét, az anatómiai részét, tehát hogy azért, hogyha oda kerülök, akkor azért tudjam, hogy mit miért csinálok, mikor, mire van szükség, úgyhogy én ezt úgy komolyan is vettem, hogy elvégeztem a szakedzői.
1: Hát tudtad alkalmazni, mert hogy szépen ívelt fel a pályafutásod, voltál klubcsapatnál, voltál utánpótlás válogatottaknál, na meg a felnőtt válogatottnál is.
0: Igen, ez így igaz, és azért jó ez így, hogy annak idején Zsiga Gyula javasolta, hogy nem baj, hogyha egy edző elkezdi lent az alapoknál, mert akkor, hogyha minden lépcsőfokot megjárunk, mert mindig más fogunk tapasztalni, és annál jobb edzők leszünk. És én szerintem úgy gondolom, hogy hát most nem tudom szerénytelenség nélkül, de hogy én úgy gondolom, hogy jó munkát végeztem edzőként, tehát sok mindent át tudtam adni a tanítványaimnak. Akik vevők voltak rá, és akik komolyan gondolták, én úgy gondolom, hogy át tudtam adni dolgokat.
1: A csúcs az a nemzeti válogatott volt?
0: Az mindenképpen az volt. Sokan megkérdezik, hogy hát a vége az nem a legszebben alakult, mert hogy nem jutottunk ki a VB-re meg az olimpiára, de azért talán egy kicsit túl korai volt ez a felkérés, mert akkor tök szép eredményeket értünk el a Békés Csabával, meg az utánpótlás válogatottnál, ahol dolgoztam, tök szép eredményeket, meg rendben volt minden. Talán egy kicsit túl korai volt a felkérés, meg talán, hát van, amikor az ember úgy jó időben van jó helyen, és van, amikor meg nem. Meg van még ez a szerencsefaktor is, az életben is, meg a sportban is. Én úgy gondolom, hogy ott nem voltam a legszerencsésebb, amikor a válogatott élére kerültem. Tehát azért ott, ha visszaemlékezünk, akkor a Győr pont nem jutott be a Final Four-ba, ahol Fradi megnyerte a keket. Azért ott voltak ellentétek, amiket úgy nem igazán nem kerültek a felszínre. Biztos, hogy az is, hogy de ilyen szinten lehetett volna egy kicsit több tapasztalatom. Tehát én nem a Győr meg a Fradiból jöttem, hanem akkor éppenséggel Békés Csabáról. Tehát sok összetevője volt ennek, a sérülések is azért meghatározták, hát Görbica Linda a két világversenyen nem volt. Mikor visszajött, akkor nem úgy alakultak a dolgok. Tehát, de arra mindenképpen büszke vagyok, hogy ezt elvállaltam. Sokszor megkérdezték, hogy ha újra ez lenne, és tudom, hogy mi a végkimenetele. Én úgy gondolom, hogy akkor is igen mondanék. Tehát ha egy ilyen alkalom az életben talán egyszer adódik, és egész életemben ezért dolgoztam, hát úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen el kellett vállalni.
1: De nagyon picin múlott a németek ellen volt, talán a VB-selejtező, és nem sokon múlott ez a kijutás.
0: Ez így van. A kinti meccsen még vezettünk is, meg fél időben is vezettünk, aztán úgy valami elfogyott, eltörött, nem tudom, és a hazai mérkőzésen ott már nem tudom. Tehát én azt mondtam ott, Sulta ki a fejemhez vágta, hogy a két mérkőzés alapján, vagy a kinti mérkőzés alapján alapozzuk meg a továbbjutás lehetőségét. Tehát úgy is próbáltam cserélni, hogy frissíteni. Ezek a játékosok keket nyertek, a Fradi, a BL-be játszott a Győriek, tehát nagyon nagy terhelést kaptak. És én azt próbáltam, hogy hát persze, hogyha lehet nyerni, akkor nyerjünk, de ha esetleg nem úgy sikerül, hogy a feltételét teremtsük meg annak, hogy a két meccs alapján tovább jussunk. Aztán volt, aki ezt úgy másképp értelmezte, hogy én nem feladtam egyáltalán, hát, hogy kint is, ha lehet nyerni, hogy ne nyernénk. De nem úgy sikerült.
1: Csalódott voltál nagyon?
0: Az nem lehet elmondani szavakban, hogy mennyire csalódott voltam. Én nem tudom, én a tükörben néztem, meg levontam a megfelelő következtetést, azt nem tudom, a játékosok hogy voltak ezzel, mert azért ők egy kicsit ott nagyon könnyen tovább léptek, és akkor úgy megtaláltuk a bűnbakot, a Máté Fiesztert, a szövetségi kapitányt, holott a pályán azért, mint tudjuk, azért a játékosok vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy ember felelőssége, ez így több, ez mindenkinek a felelőssége.
1: Ez megtörte az edzői pályafutásodat?
0: Akkor úgy gondoltam, hogy többet soha nem fogok edzősködni, tehát úgy voltam vele, hogy soha többet, és utána akkor alakult Dunai Városban ez a kézilabda akadémia, és akkor a Radurovics Bojana hívott vissza, hogy menjek, és mondtam neki, hogy meg a csarnok felé sem szeretnék menni. Szóval addig rágta a fülem, hogy menjek, mondtam neki, elmegyek, tartok két edzés vagy hármat, és ha olyan, akkor megmondom, hogy elvállalom vagy nem. És ezután saját magamnak akartam bebizonyítani, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra, vagy nem, és akkor elvállaltam ezt a munkát az akadémián, és akkor a következő évben hát három felnőtt játékossal, a Ferling Dettivel, a Gáspár Gabival és a Takás Dusival, a többi a saját nevelési fiatal volt, elvállaltuk az NB1-et, mert akkor ott valami, nem tudom, megváltozott a csapat vezetősége, vagy a neve, vagy valami volt, és mivel 11 csapat nevezett csak az NB1-be, tehát mi úgy gondoltuk, hogy indulunk majd NB1-B-be, meg valahol alulról elkezdjük, és akkor fölajánlotta a szövetség, hogy hát hogy ne legyen csonka a bajnokság, hogy akkor 12. csapatként vállaljuk el. Hát mi úgy gondoltuk, hogy bátrak vagyunk, bátrak ki a szerencse, belevágtunk, és ott csak azért vállaltam, és saját magamnak be akartam bizonyítani, hogy ez tényleg alkalmatlan vagyok, vagy alkalmas vagyok erre a feladatra. És akkor ősszel csatlakozott hozzánk a Bódi Berni, akkor 8. helyen végeztünk a bajnokságba, és a következő évben jött leigazultuk a Bulatanidát és a Vince Melindát, és a bronzérmen játszottunk az érdel. És akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor lehet, hogy csak van valami közöm ehhez a szakmához.
1: Hát igen, a Dunajváros megjárta a magasságokat, mélységeket, most éppen megint a mélység fele halad. Ezt hogy éled át?
0: Hát, meg őszintén mondom, hogy én ezt nagyon sajnálom, mert én úgy gondolom, én oda tartozom. Tehát én Dunaferes vagyok, mondhat bárki, van, aki fradista, van, aki győri, de oké, kézilabdáztam 4 évet Győrbe, de én Dunaferhez tartozom. És nagyon-nagyon sajnálom, és nem igazán tudok, az a baj, mikor az ember tehetetlen, és nem tudunk mit tenni. Most úgy hallottam, hogy talán az utánpótlás megmenekülik, most mielőtt ideértem, akkor hallottam ezt a dolgot, viszont ott a felnőtt csapatból már vagy 11 játékos eligazolt, én szerintem ők már menthetetlenek, tehát az, hogy NB1-be szerepeljenek, lehet, hogy most végigcsinálják az ifjúvel azért, hogy nem tudom, de legyen különböző szankciók, így van, legyenek különböző szankciók, de attól tartok, hogyha most ez a csapat kiesik ott az NB1-ből, akkor úgy, mint a fiúk egy idő után, nem tudom, ha nem is szűnnek meg, de ezen a szinten nem fognak kézizni. Én azt tudom, hogy a város vezetése is azért nem igazán kézilabda párti, ha mondhatom ilyen finoman, tehát nem igazán támogatják a sportot, pedig ez egy nagyon jó nevelőegyesület volt, nagyon jó hely volt, az emberek imádták a kézilabdát, kijöttek a meccseinkre utána is, tehát én őszintén mondom, hogy nagyon sajnálom.
1: Igen, hát nehéz dolgok ezek nyilván. Volt egy időszak, amikor még visszaálltak a régi játékosok is, hogy egyáltalán te is játszottál akkor?
0: Nem, akkor a Böbék voltak, és a Böbe meg azt hiszem az Obliszanit állt vissza, hogy megmentsék pontosan emiatt, hogy nekik is szívügyük volt ez a csapat, tehát ez egy olyan jó hely volt, olyan jó volt. Hát mondhatom azt, hogy a város nem a legszebb város így Magyarországon, de nagyon jó volt ott sportolónak, olyan sportélet volt. Volt, amikor 6 csapat volt, bajnok csapat volt, mikor mi megnyertük, azt hiszem a Beket nyertük akkor, és ott ünnepeltünk a Városháza téren, meg ökörsütés volt, tehát nagyon szerettek bennünket, nagyon jó volt ott Dunaújvárosban kézilabdázónak, vagy sportolónak lenni, nem csak kézilabdázónak.
1: És ugye most meg itt ülünk, mint ahogy kezdtük a beszélgetést, a Laurenc László sportcsarnokban itt dolgozol. Itt milyen terveid vannak? Itt is szeretnéd mondjuk, hogy a felnőtt csapatok is NB1-be játszanak?
0: Hát én úgy gondolom, hogy most még per pillanat azért az NB1-B... Hát itt a nagy hangsúly az utánpótláson van. Tehát azt szeretnénk, ha minél több gyerek sportolna itt nálunk.
1: Sok gyerek van?
0: Sok. Tehát van 8 lánycsapat, 8 fiúcsapat. Most népszerűen nem tudom, 200 valamennyi, de gondolom, majd el fogom mondani, hogy mennyien vannak. És itt a legfontosabb az, hogy fejlődjenek, és tudjuk, hogy mi nem fogjuk tudni őket megtartani. Tehát itt Budapesten eleve sok NB1-bis, meg NB1-es csapat van. Hát NB1-bis itt a Sziget-Szent Miklós is, aki nagyon közel van, de NB1-es csapat. És ahogy felfedeznek egy tehetséges gyereket, akkor el fogják csábítani. De nekünk az a feladatunk, hogy azok a gyerekek, akik itt vannak, a legjobb képzésben részesüljenek, a legjobb feltételek mellett tudjanak versenyezni, mert ez szolgálja az ő fejlődésüket. És én teljesen, hogy mondjam, a jó érzéssel jövök ide, mert nagyon jó úton haladunk, jók az eredmények, azt mutatják, fejlődnek a gyerekek, úgyhogy teljesen rendben van itt Csepelen minden.
1: Vannak még olyan álmaid, hogy újra felnőtt csapat, vagy netán válogatott?
0: Nem. Tehát ha mondhatom azt, hogy én most nagyon boldog nagymama vagyok, van 2 drága unokám, egy 3,5 éves, hát mind a 2 unokám fiú, tehát a nagyobbik unokám Gergő 3,5 éves, a kisebbik unokám Marci 4,5 hónapos, és hát azért szeretnék most már minél több időt velük tölteni. Hát valamint az egészségemmel is egyre többet szeretnék foglalkozni, mert azért ez a 20 év élsport, ez azért hagyott némi nyomot maga után. Azért most úgy érzem néha, hogy mikor a hátam fáj, mikor a vállam, mikor a térdem, mikor, attól függ, mikor mi fáj. Úgyhogy nekem már olyan ambícióim nincsenek is. Viszont itt, hogy a fiatal tehetséges edzőket mentorálni tudom, segíteni tudok nekik, teljesen kielégíti. Vagy néha, hogyha esetleg edzést kell tartani, ez nekem bőven elég, de nekem már nincsenek ilyen álmaim.
1: A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy 60. életévedet töltött be, de amikor bejöttél ide a csarnokba, azt mondtam, hogy rég találkoztunk, de semmit nem változtál.
0: Köszönöm szépen, próbálom így kondiba tartani magam, ha mondhatom. Tényleg úgy odafigyelek, hogy ne szaladjanak el a kilók, mert azért azok is ugye el szoktak szaladni. Épp a múltkor a dokinál voltam, kaptam egy ilyen szurit, és mondta, hogy mondom, mindjárt 60 évesek, azt mondja, hát pedig nem igazán látszik, mert nagyon pörgős, hát tényleg ilyen pörgős vagyok még mai napig is, meg a kis unokámra is. Azért, amikor kimegyünk a játszótérre, akkor ott velük jól el vagyok, eljátszogatok. Úgyhogy hát úgy próbálom fitten tartani magam.
1: Szeretnéd, hogy belőlük kézilabdás legyen?
0: Én azt szeretném, hogy sportoljanak. Az, hogy milyen sportot, ez most már nem szólunk bele, van neki anyukája, ő is kézilabdázott, a lányom, apukája, majd ők eldöntik. Azt viszont mindenképpen szeretném, hogy sportoljanak, és akkor ők majd eldöntik, hogy milyen sportágat választanak.
1: Eszter, akkor istenértesen sokáig jó egészségben.
0: Nagyon szépen köszönöm.
6: Kedves hallgatók, Máté Fieszterrel készült beszélgetésünket hallgathatták meg.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: magánság a fiatal fazekastól.
1: De milyen gól ez? Fellöki a kapuba! Záhidi góljával 12-10! Viktor meg egy dupla védés! 18-13! Pest Pálbek nagyon nagy zsugát kap, gól! Gól 25-25!

0: tisztelt hallgatóink, eldőlt 30. alkalommal bajnok a Van Veszprém HC.
1: Kettős győzelemmel megnyerte a bajnoki döntőt a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A bakonyi csapat az egyik fél második győzelméig tartó párharc első mérkőzésén hazai pályán 38-36-ra, majd idegenben 36-34-re verte a Szegedet. A Veszprém így a Magyar Kupa után a bajnokságban is aranyérmes lett, és története 30. magyar bajnoki címét szerezte meg.

0: klub magyar válogatott játékosa, Ligetvári Patrik így nyilatkozott ezután.
1: Kedves Patrik, jól számolom, hogy ez az 5. bajnoki arany, ami az nyakadban lóg?
2: Fú, jó kérdés. Majd vissza kell nézem. Olyasmi kerül igazából. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, meg kell nézem.
1: Milyen volt ez a bajnoki döntő? Két mérkőzés alatt lerendeztétek, de azért nem volt ennyire sima, mint ahogy én azt kimondtam most.
2: Nem, abszolút. Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg egy jó erőt képvisel, és tényleg be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. A múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk sem jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni a 30. A csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófával zártuk az évet.
1: Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 5 gólról jöttet, azt hiszem 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
2: Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk, vérekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, és így tudtuk korrigálni a mérkőzést.
1: Milyen volt ez a szezon, hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a magyar kupát. A Bajnokok Ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
2: Persze, abszolút. Főleg az, hogy nagyon kis nyújanszom múlott az, hogy mi nem vagyunk most ott körbe, és holnaptól nem a Final Four-ra kell készülni. Nagyon fájó. Tényleg az, hogy mennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Van például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván, amit én mondtam, és több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
0: Következzen a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója, Barta Csaba.
1: Mikor nyugodott meg a mai meccsen?
3: Csak a legfújás pillanatában, utolsó pár másodpercben. Nagyon jó meccs volt, nagyon jó ellenféllel szemben, úgyhogy azt kell mondom, sokkal jobb meccs volt, mint a pár nappal ezelőtti Veszprém szerintem. Gratulálok nyilván én is a Szegednek az egész éves munkájához, de nagyon örülök, hogy mi nyertük a bajnoki címet.
1: Bajnoki címet, illetve a Magyar Kupát is megnyerte idén a Veszprém. Milyen idényt zártak?

0: Hát én azt gondolom, most az ünneplési a következő pár óra, aztán holnaptól ráérünk elemezni. Négy célkütézésünk volt, abból hármat sikerült teljesíteni, egyet nem. Ugye a klubvilágbajnokságon döntő volt a cél, sikerült döntőbe jutni, kétszeri hosszabbításban kikaptunk egy góllal a Barcelonától, a bajnokságot, kupát sikerült megnyerni, és hát megint egy góllal, egy hetes párbajba maradtunk alul a Fixe Berlintől. Remélem, hogy tanultunk ebből az évből is. Én azt mondtam ezelőtt két évvel, amikor ide kerültem, hogy kell egy kis idő ahhoz, hogy mind az edző, mind a menedzsment, mind a játékosok összeálljanak. Én azt gondolom, hogy ez most már elegendő idő volt arra, hogy a következő évben nem szabad, hogy ez az egy gólon múljon a BL is, és nyilván itt pedig szeretnénk megvédeni a címeinket majd.
1: Az ezüstérmes Szeged magyar válogatott beállója Bánhidi Bence Tóth Bálintnak értékelt.
2: Ez a meccs is úgy alakult, ahogy az összes többi meccs ebben a szezonban a Veszprém ellen, hogy az első félidőben szenzációsan játszunk, parádésan, jön a második félidő, egyszerűen elfogyunk. A Veszprémnek van három sora, nekünk volt nagyjából az egész szezonban egy egészséges félsorunk. Úgyhogy egy nagyon nehéz szezonon vagyunk túl, mert rengeteg sérülés hátráltatott minket. Most nem kifogásként akarom ezt mondani, hanem az igazságot mondom, hogy ezek a második félidők valószínűleg azért billentek át a Veszprém csapatának, mert fizikálisan jobban bírták, mentálisan frissebbek voltak, minden poszton bele tudtak cserélni. Nálunk meg nagyjából úgy nézett ki a hét, hogy a fél csapatunk nem edzett, hanem csak a meccsen tudott készülni, meccset elvállalta. Úgyhogy így azért nagyon nehéz egy olyan Veszprémet megverni, aki, hogy mondjam, minden pozícióban két világsztárral rendelkezik, hanem hárommal, de mindent megtettünk, én azt gondolom, hogy emelt feljel megyünk haza, és büszkék a csapatra, hogy küzdöttünk egymásért, a klubért, a városért, a szurkolónkért, mert ez a minimum, de tényleg ma a maximumot hoztuk a pályán, és tényleg mindent megtettünk, csúsztunk, másztunk, de sajnos elfogytunk a végére, ugyanúgy, mint a mai meccsen, ugyanúgy az előzőeken is, sajnos ez az én érzésem, ezt éreztem belülről, sajnálom.
3: Bence, egy valamit árulj még el itt a mérkőzés legelén, ugye, hát ezt a csapatkapitányi tisztet, ezt valakinek átengedted, és azt láttuk, hogy kicsit az első percekben ugye az egész csapat nehezen talált vissza a kerékvágásba Bodó Richárd miatt. Te hogy raktad össze azt az első pár percet, mert ne haragudj, ha elárulom a titkot, sírni láttunk, nem kicsit.
2: Igen, könnyeimmel nem küzdködtem, hanem inkább úgy mondanám, hogy a könnyeimet törölgettem, mert potyogtak. Ugye együtt érkeztünk ide, fiatal taknyosként, ha lehet így fogalmazni. Hát azt kell mondjam, sajnos nem együtt távozunk, de az élet így hozta, fel kell valahogy dolgozni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó barátság alakult ki közöttünk, nem csak közöttünk, hanem a családunk is nagyon jól összefonódott, mint a gyerekek, mint a feleségek. Úgyhogy tényleg nagyon sajnálom, hogy jövőre nem együtt tudunk pattogtatni, de remélhetőleg még a válogatottban sokszor együtt tudunk játszani, mert vele mindig évezett volt minden perc a pályán, és nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is, úgyhogy ez a 10 év, amit itt lenyomott a Ricsi, az nekem is egy fantasztikus 10 év volt, mert azért azt kell, hogy mondjam, feldobta a mindennapjaimat, és tényleg nagyon sajnálom, hogy ő elmegy, de az élet megy tovább, és neki is, és nekem is ezt valahogy fel kell dolgozni pozitívan.
1: A bemutatásnál ezúttal Bodó Richárd vezette fel csapatkapitányként a csapatot, aki 10 év és 3 bajnoki cím után utolsó meccsét játszott a szegedi mezben. A magyar válogatott átlövő családja körében a könnyeivel küzdködve búcsúzott a klubtól. Bodó Richárdot a mérkőzést követően Tóth Bálint kérdezte.

0: veled kezdődött ez a bajnoki döntő, és veled is ért véget. Elég furcsa kerete volt ez ennek a mai napnak. Eskü nem a meccsről szeretnélek kérdezni, hanem életemben először a könnyeidről. Szóval bejöttél a családoddal csapatkapitányként, és a végén dobtál egy gólt. Mi volt itt a kettő között? Mi játszódott le ma benned?
1: Hát az órákig mesélhetném, tényleg brutális érzelmek voltak bennem, mikor megjöttem ide, és küzdködtem már öltözéskor a könnyeimmel, vagy valaki olyat szólt hozzám a csapattársaim közül, az fantasztikus érzés volt, és tényleg jött az a gombolc, és mentem a WC-be, és kisírtam magam, és akkor mentem vissza. Szeretném megköszönni nekik, amit itt mondtak nekem, és itt, amit nyújtottak az egész csapat egytől egyig. Tényleg fantasztikus érzés, fantasztikus csapat, és egy nagyon jó mag van itt Szegeden. Én úgy érzem, hogy azért sérülések azért nagyon megkeserített ezt a szezont, de köszönöm szépen a vezetőknek, edzőimnek, a családtagjaimnak, szurkolóknak, ennek a városnak, ennek a tényleg a milliónek, ami itt van, és itt hagyunk sajnos. Óriási hálával tartozok nekik. Soha nem fogom őket elfelejteni, mindig a szívemben lesznek. Szegediek vagyunk, itt születik a gyerekeim, nagyon büszke vagyok erre. Azért volt nagyon sok jó meccsünk, jó pár aranyérmet is tudtunk azért nagyon erős Veszprém ellen szerezni. Sajnálom, hogy vége van, sajnálom, hogy mennem kell. De ez az élet, megyünk tovább, és igyekszem ott is rendben lenni, és jó élvezni a kézilabdát, és nem tudom, mit mondjak még.
0: Ettől a pillanattól fogva ellenfelek vagytok Bánhidi Bencével. Ez így milyen felállás? Ebbe belegondoltál-e már?
1: Furcsa. Ugye voltunk egy-két évet ellenfelek, vagy Füredelmény, Tatabányán voltam. Tehát oda kerültünk a váltóhoz, és onnantól kezdve szobatársak vagyunk. Hát tényleg külön köszönöm neki is, hogy bejöttem csapatkapitányként, ő intézte ezt el. Nagyon fog hiányozni, de az biztos, hogy két naponta beszélni fogunk. Furcsa lesz, mert nem tudjuk, hogy milyen egymás nélkül. Ez olyan, mint egy, talán ha így fogok, úgy fogalmazhatok, hogy egy kapcsolat véget ér. Gondolom, ez ilyen érzés lehet, hogy egyszer csak ma együtt vagyunk, szomszédok vagyunk, és holnaptól szinte 400 km lesz mindig köztünk. Én remélem, hogy a váltatban még azért fogunk tudni sokat együtt játszani. Nem tudom, hány év van még ott, de szeretném kimaxolni ott is. Elmúlt, szép volt, jó volt, nyilván sajnálom. Szerettem volna még maradni, de mindent összetéve ez volt a legjobb döntés, és mennünk kell.
2: A Szeged elbúcsúztatta a többieket is. Imenol Garciandia 5, Gleb Kalárás 3, Janus Marasson 2, Jovica Nikolic pedig egy szezon után távozik. A bajnoki döntő első mérkőzésén is rendeztek búcsúzkodást Veszprémben. Gáspár Márgucs 12 év után köszön el. Búcsúzik Rodrigo Corrales, Bjarkimár Ellison és Molnár Robin is a bakonyiaktól. Róluk is beszélt Ligetvári Patrik.
3: Kicsit szomorú vagyok, hiszen sok olyan játékostól kell most búcsúzzunk, akit nagyon szerettem, mint például a Szegedben is, meg ugye elsősorban mi csapatunkra szeretnénk mondani Gáspár Márgucsról, Rodrigóról és Björkiről, akik tényleg olyan játékosok, vagy akik tényleg már megjegyzik bárki is, még aki nem követi a kézilabdát a nevét, mint Bodó Ricsi Szegeden is, mindenki ismeri, a klub úgy gondolom, hogy egy legendává vált itt Szegeden, és tényleg mindig megnehezítette a dolgunkat. Sok sikert szeretnék neki is kívánni, és a családjának, meg ugyanúgy az én csapattársaimnak is a jövőben.

0: A két nagyágyú játszmázása már hagyomány a férfi kézilabda NB1-ben. De most vizsgáljuk meg a teljes mezőnyt. A részletekről Rosta Istvánt, az MnéSport állandó szakértőjét kérdeztem. Véget ért a férfi kézilabda bajnoki idénye, nem kell péntekig várni ezzel, sajnos vagy nem sajnos. Abból a szempontból talán lehet azt mondani, hogy sajnos, és most a veszprémi szurkolóktól elnézést kérek, és nem a szegediek pártját fogva, de azért ebből a két mérkőzésből, amit láttunk, ebből lehet, hogy megnéztünk volna még egyet, nem?
1: Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én azt gondolom, hogy kettő nagyon izgalmas, nagyon szoros mérkőzést látunk. Ugyanakkor ez a két mérkőzésen is láttuk, hogy a Veszprém jelen pillanatban jobb csapat, mint a Szeged. És ha kicsit tágabban nézzük, azért idén 5-ből 5 alkalommal a Veszprém legyőzte a Szegedet. Tehát azt hiszem, hogy teljesen megérdemelte lett magyar bajnok, de azt is láttuk, hogy nem nagy különbség van most a két topklub között.
0: És hogyha a tabellán így tovább haladunk, akkor a bronzérmet a Tatabánya szerezte meg idén ebben a bajnokságban. Azt gondolom, hogy talán ez nem forgott veszélyben, hiszen ebből a meccsből talán a Ferencváros kiszállt, de a Tatabányával kapcsolatban meg kell említeni a történelmi Európa-kupa szereplést, amelyben döntőt játszott, végül aztán alul maradt az Észak-Macedón Ohrid ellen, de például ezt hogy kell reálisan nézni, mert ezt az Ohrid csapatot, ezt talán nem sokan ismerik, akik még akkor sem, ha követik a kézilabdát, tehát hogy hova lehet elhelyezni, és hogy lehet reálisan látni a Tatabánya ezévi szereplését?
1: Tatabánya óriásit lépett előre. Nagyon-nagyon örülök, hogy egy magyar edző, Tóth Edmond vezetésével és sok-sok magyar játékossal idén sokkal-sokkal magabiztosabban, sőt, ugye a Szeged legyőzésével rögtön a bravúrral kezdték az őszt, és nagyon jó döntés volt, hogy az Európa kupát választották, nem az Európa ligát. Ugye ez a harmadik számú sorozat. Itt azért a legjobb bajnokságokból a legjobb csapatok ugye nem vesznek részt ebbe a sorozatban, nincsenek németek, spanyolok, franciák, stb. És azokat a feladatokat nagyon szépen megoldották a tatabányai fiúk, és ahogyan te is említetted, akár a Ferencváros, akár a Győr, akár a Csurgó, akit gondoltunk, hogy esetleg a bronzéremért még harcolhatnak, azok mind kiszálltak a csatából, és nagyon-nagyon egyértelmű volt ott már azért már március környékén kezdett jelenteni, hogy a Tatabánya fogja a bronzérmet megszerezni, és azt hiszem, hogy az építkezés ez még az elején van, még szerintem még erősebb lesz a Tatabánya a közeljövőben.
0: A Ferencváros szereplését hogy látod ebben az idejben? Azért itt voltak meglepő vereségek, illetve döntetlen is mondjuk a Csurgó ellen, de ez a csapat kikapott a Pleer és a Budai Farkasok ellen is, végül a negyedik helyen zárt. Talán nem jó szájíz?
1: Mindenképpen azt gondolom, hogy náluk a pohár az félig van, edzőváltás is, már nagyon korán bejelentették, hogy Pásztor István helyett Kilvinger Bálint lesz az edző. Aztán most ugye az elmúlt hetekben már azt is lehet, hogy nem is Kilvinger Bálint az edző, és még rosszabb híreket hallunk a házuk tájáról. Azt gondolom, hogy az egész évük már szeptembertől kezdve egy ilyen lefele menet volt, és a negyedik hely azt gondolom a maximum, amit ki lehetett ebből hozni, de ők sokkal jobb teljesítményt, meg sokkal eredményesebb játékot vártak maguktól is. Gondolom, hogy rájuk fél a megújulás, de hát a legutolsó hírek szerint, hogy ez nem megújulás lesz, hanem ez egy ilyen gyökeresés, egy nagyon drasztikus átalakulás. Hát várjuk a további híreket a Üllői útról.
0: Balatonfőred, Neka és Pleer, ezekre a csapatokra lehet-e azt mondani, hogy erőn felül teljesítettek, hiszen a Balatonfüredről is tudtuk, hogy nagyon sok sérültel küzdenek, illetve hát a Neka és Pleer, amely magyar játékosokkal, fiatalokkal küzdött végig ebben a szezonban.
1: Hát a Neka az a bajnokság meglepetés csapata, azt gondolom, hogy főleg a tavaszi szezonban egész elképesztő, amit Soltonyi Laci csapata csinált, említettem a magyar fiatalokat, meg azért jó pár rutinos játékos is, de nagyon karakteres csapat volt. A Balatonfüred azt hiszem az első 6 vagy 7 után az utolsó helyen állt a tabellán, olyan mérről indultak el Kisákosék, nagyon stabil teljesítmény. A Pleer pedig azért egy nagyon jó elegy, hiszen rutinos, idegen légiósok, fiatal magyar tehetségek, Lepsény is annyi egy nagyon tehetséges, már nem is annyira fiatal, de fiatalos, magyar edző, nagyon magabiztos, illetve nekem ami nagyon tetszik a Pleernél, hogy egy egészen elképesztő hangulatot, családias, lokálpatrióta közeget tudta kialakítani ott a Pesszentlőrincen, példaértékű, ahogyan dolgoznak a pesszentlőrinciek.
0: Idén a 8. helyen végzett a Győr a magyar bajnokságban. Azt tudjuk már, hogy például jövőre ott lesznek a Krakowski testvérek, akkor Eklemovics Márko, tőle mondjuk mit várhatunk a következő idényben, és mondjuk ebben az idényben beleszólhatott-e abba, hogy mondjuk már például Bombács nem volt náluk?
1: Igen, azért a Győr úgy indult a bajnokságba, hogy az mindenképpen európai kupaszereplést érő helyen, tehát 1-5, mondjuk jó, hogyha leveszem a Szeged beszület, akkor is ők a bronzéremért szerettek volna harcba szállni, és ahhoz képest meg tavasszal, ha jól tudom, 5 pontot gyűjtöttek, tehát az nagyon-nagyon-nagyon kevés. Én szerintem ott azért a Bombács ügy az nagyon sokat mínusz volt, és azt hiszem, hogy jövőre mindenképpen ennél jobbat szeretnének.
0: Aztán pedig a 9. helyen egy hozzád szívedhez közel álló csapat végzett, a Gyöngyös. Hogyan értékeled az ő szereplésüket?
1: Hát Gyöngyös hasonlóan, mint jó pár magyar NB1-es csapat, hogy lehetett volna jobb is, azért itt volt nekünk 3-1 gólos vereségünk, hazai pályán azért elhúzhatottunk olyan pontokat, és akkor sokkal jobbra végeztünk, ugyanakkor meg az is igazság, hogy a 3 forduló vége előtt még a kiesés szele is ott volt a csapatunknál, tehát én azt hiszem, hogy nagyjából a helyünkön vagyunk, remélem, hogy jövőre egy picit stabilabb lesz a teljesítményünk.
0: Hasonló helyzetben van a Csurgó is?
1: Úgy van a Csurgó, ugyanez. Azt gondolom, hogy ők is egy picivel pontosabb játékkal előrébb végezhettek. Nagyon jó játékos állomány, de szerintem ők nagyon örültek, hogy vége a szezonnak.
0: És hát itt a végén azért a kiesésben nagyon nagy mérkőzések voltak, illetve nagyon szoros csaták. Ugye a Budai Farkasokról lehet tudni, hogy a Ferencváros vezette Pásztor István lesz majd ott a vezetőedző, illetve Szigetszent Miklós Komló Budakalász, ugye a Komló és a Budakalász jutott most a kiesés sorsára, de hát például a Szigetszent Miklós újoncként bennmaradt az NB1-ben, és hát a következő második idényét is majd az élvonalban kezdheti. Nagyon, nagyon izgalmas volt ott a vége, ott a Szigetszent Miklós Pler és Komló Győr mérkőzésen, ugye ott dőlt el minden.
1: Igen, az utolsó percig nem lehetett tudni, hogy ki fog kiesni a magyar NB1-ből, és hát ugye a Győr tudott győzni Komlón, azt gondolom, hogy a Komló is nagyon sokat járt a szakadék szélén, vékony égen, és a végén beszakadt a jég, hiszen ott az utolsó percből rosszul jöttek ki, és a Győr tudott győzni, míg a Szélnúlos meg döntetlent játszott utolsó percben, tudtak egyetleni hazai pályán. Rettent izgalmas volt az NB1, nagyon-nagyon ritkán volt, hogy a két újonc mind a kettőben maradt, ugye a Farkasok is, meg a Szigetszent Miklós is, és hát azt gondolom, hogy két nagyon tradicionális klub, a Komló, ugye ott a Mecsek vidékén sok-sok évet volt NB1-be, és hát a Budakalász pedig a budai agglomerációból esett ki. Én azt hiszem, hogy a Komlót nagyon-nagyon hamar fogjuk látni újra NB1-be, és hát nyilvánvalóan a Budakalászon is hasonló lesz a cél.
0: Na igen, és akkor egyébként a jövőre irányult volna a következő, és egyben egyébként utolsó kérdésem is, hogy azt pedig már tudjuk, hogy a Dabas és az Eger egyébként visszajutó az NB1-ben, hát láttuk már őket, mit gondolsz, milyen lesz majd a következő idény, és amire már kitértél, hogy például az NB1B-ben milyen lesz majd a Komló és a Budakalász.
1: A Dabas meg a Eger mutatta meg, hogy így kell csinálni, kiesnek, összeállnak, és egyből vissza is jutnak. Én azt gondolom, hogy a Budakalász Komló hasonlóan fog gondolkodni. Ha jól tudom, mind a két helyen, Dabason és Egerben is sok-sok fiatal játékosba gondolkodnak, és egy fiatalos, magyaros együttest szeretnének. Én személy szerint nagyon örülök neki, hogy így a földrajzi helyezkedésbe, a Dunától keletre, ugye az idei bajnokságban Szeged és Gyöngyös volt, tehát két csapat volt, jövőre viszont ez négyre fog bővülni, hiszen a Dabas és Eger is ezen a területen fog elhelyezkedni, és akkor a kicsit a Dunántúli és Pest környéki dominancia egy picit oldódni fog. Már az utánpótlásra is kihat, hiszen ahol van egy NB1-es klub, ott azért mindig az utánpótlásba is jön egy új pozitív hullám, sokkal több gyerkőt kezd el kézilabdázni, illetve azt gondolom, hogy az ottan utánpótlásban lévő gyerekeknek is még nagyobb álma lesz, és esetleg még elérhetőbb lesz az, hogy az NB1-be tudjanak szerepelni.
0: A Veszprém nyerte tehát idén a bajnoki címet a férfi kézilabda NB1-ben. Az ezüstérmes a Szeged és a bronzérmet a Tatabánya szerezte meg. A Komló 11, a Budakalász pedig 9 év után esett ki az élvonalból. Felkészül a Dabas és az Eger, amely csapatok már visszatérők az első osztályban.
2: Kedves hallgatók, a férfi kézilabda NB1 hajrájáról, a bajnoki címről és az egész szezonról Szilágyi Dóra készített összeállítást.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi kézilabda.
0: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Itt dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1-2-3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Biztosan lesz olasz döntős a Roland Garroson. Teljes körű megállapodásra jutott Magyarország és Ukrajna. Borongós, esős időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
8: Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencvárostól. A 29 éves Gartenmann egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa Liga 8-at döntős csapatnak. Gróf Dávid Dibusz Dénes sérülései miatt rendszeresen tagja volt az idényben a Ferencváros kezdőcsapatának, de ő sem marad a klub kötelékében. A Spanyolországot elhagyó magyar válogatott kézilabdázó Pergel Andrája Dinamo Bukarest színeiben kezdi meg a következő idényt. Az entai születésű junior világbajnoki ezüstérmes balátlövő korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2024 nyarán igazolt Logronyóba. A balátlövő a felnőtt válogatottban eddig 12 találkozón 20 gólt szerzett. Flavio Cobolli 4 játszmában legyőzte Félix Auger-Aliassime-ot a Roland Garros férfi egyesének negyed döntőjében, így Grand Slam tornán először jutott be a legjobb 4 közé. Ezzel az is biztossá vált, hogy lesz olasz teniszező a döntőben, hiszen ezen az ágon a másik negyed döntős párharcban két honfitárs, Matteo Berrettini és Matteo Arnaldi méri összetudását. Óriási meglepetésre az előzetesen jóval esélytelenebb orosz Diana Schneider 3 játszmában 3-6-7-5-6-0-ra legyőzte az első helyen kiemelt Arina Sabalenkát a francia nyílt teniszbajnokság szerdai negyed döntőjében. Schneider a torna meglepetés emberével, a selejtezőből induló lengyel Maja Halinskával találkozik a csütörtöki elődöntőben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a 100 000-es magyar kisebbségi nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe, és a vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési terveiben is. A kormányfő hangsúlyozta, amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. Hozzátette azonban azt is, hogy Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. A visegrádi országok közötti bizalom és stratégiai együttműködés újjáépítését nevezte kiemelt célnak Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a V4-ek vezérkari főnökeivel folytatott budapesti tárgyalást követően hangsúlyozta, hogy a régió biztonsága csak erős partnerségen alapulhat. Az egyeztetésen a katonai kapcsolatok fejlesztése és a szövetségi együttműködés erősítése került fókuszba. Csehország egy dandár felajánlásával támogatja a térség védelmi együttműködését. Széleskörű párbeszéd indult a velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a túl hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. A közös munka alapja egy átfogó velencei tó törvény előkészítése lehet. Most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Több mint 8 tonna kokain találtak a német hatóságok egy Nyugat-Afrikából érkezett, Spanyolországba tartó konténerben. Az utóbbi évek egyik legnagyobb drogfogásának számító szállítmány fekete piaci értéke mintegy 500 millió euró, átszámítva 178 milliárd forint. A rakományt GPS jeladókkal követték a csempészek, a lefoglalt drogot Németországban semmisítették meg.
0: Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
8: Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc. A középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódhat, éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Vívással folytatjuk a Körkapcsolás műsorát. A karcsapattal világbajnok Márton Anna térdsérülés után tért vissza a válogatott edzőtáborába. Azonban a 31 éves vívó nem utazik még az Európa-bajnokságra a csapattal. Keszi Dóra kérdezte.
3: Hogy vagy most? Igazából nagyon örülök annak, hogy már itt tartok, és itt lehetek, mert azért ez egy nagyon hosszú másfél év volt, és azért voltak benne bizonytalan pillanatok, hullámvölgyek, úgyhogy lépésről lépésre haladok. Ez volt az első cél, hogy vissza tudjak állni az edzésekbe, részt tudjak venni a válogatott munkába, és most ez sikerül, úgyhogy ennek nagyon örülök, de nyilván még nagyon sok van hátra. A következő cél az az, hogy fokozatos vívással felkészüljek a versenyekre is, amik majd szeptemberben kezdődnek számomra.
4: Az orvosok mit mondtak neked, hogy mennyire bírod majd terhelni ezt a bizonyos bal térdet, amivel ugye számos sérülésed volt és számos műtéted?
3: Hát az orvosom Pánics Gergely azt mondta, hogy bízik benne, hogy mindenre fogom tudni használni, vívásban maximálisan, kompromisszumok nélkül, és igazából nekem is ez az elképzelésem, hogy úgy szeretnék vívni, hogy végre nincsenek kompromisszumok, mert azért az utóbbi 5 év az nekem erről szólt, úgyhogy ami egy nagyon nagy pozitívum, hogy nagyon várom már, és valószínűleg így jobban meg tudom majd becsülni, mint a többiek egyáltalán azt, hogy ott tudok lenni egy edzésen is, meg egy versenyen is, úgyhogy ez nekem most töltődés. Viszont azért még picit vissza kell rázódnom egyrészt a nagyobb megterheléshez, az edzésekhez, illetve a csapatmunkához is. Vissza kell rázódnom az egész csapatba, az új vezetőedzővel való közös munkához. Úgyhogy még azért hosszú út áll előttem, de van jó pár hónap most itt szeptemberig, amit erre tudok fordítani.
4: Hát igen, mert mióta ugye műtöttek és nem tudtál azért a válogatott edzeni, számos változás történt, akár hogyha nemzetközi mezőn nézzük, akár mondjuk itt a hazai szövetség házatáján, de picit azért még visszatérnék, mert tényleg neked, ahogy te is említetted, azért ez egy 5 éves kálvária volt. Emlékszel még arra a mozdulatra, amikor, ha jól emlékszem, egy országos bajnokságon történt ugye az a baj, ami miatt ugye okozta ezt a sok műtétet és ezt a sok kiesést. Emlékszel még arra a pillanatra, mi volt akkor a fejedben?
3: Szerintem azt sose felejtem el. Ez így nagyon beleégett az agyamba. Ez tényleg csak egy pillanat volt, léptem előre, és egy ilyen pattanást éreztem, mint amikor egy ilyen nagyon túlfeszített húr elpattam. És nyilván ilyet korábban soha nem éreztem, és ez úgy beleégett az egész testembe. Hát meglátjuk, meglátjuk. Most nyilván ezeket próbálom elfelejteni, és fölülírni olyan mozdulatokkal, hogy újra megtanuljak bízni a térdemben, a testemben, ami szintén egy hosszú folyamat, de jó úton járok. Még mindig azért vannak bizonytalanságok, de most ezek az edzőtáborok, ezek arra vannak, hogy ezeket szépen kiküszöböljem azért. Olimpia óta, hát már több mint másfél éve nem voltam Páston, ami nagyon furcsa érzés, úgyhogy tényleg örülök, hogy újra itt lehetek.
4: Te mennyire vagy türelmes magaddal, akár tényleg mondjuk a műtét utáni fekvés nézzük, vagy akár tényleg így a visszatérés, mert sokan szeretik ezt sietetni, de nem mindig szerencsés ezt, hogyha az ember sieteti a visszatérést, mennyire voltál türelmes magaddal?
3: Hát most nagyon-nagyon türelmes voltam, és igazából így is álltunk neki már a műtétnek, hogy a korábbi rehabilitációimon még meg sem ütöttek, már ki volt tűzve az a verseny, amin indulni kell. Azt a versenyt sokszor még előre kellett hozni, hogy nem elég, nincs annyi idő, és most tényleg így álltam neki ennek az egész műtétnek, hogy most napról napra fogunk haladni annyit, amennyit a térdem bír. Direkt nem is tűztünk ki versenyt, hogy mire készülök fel. Az volt a cél, és ez a cél, hogy amikor készen áll a testem, akkor kitűzzük az aktuális versenyt, ami következik, és ezt sikerült is betartani, nem volt egyszerű sokszor. Néha már nagyon haladtam volna, és többet akartam, de szerencsére a profi csapat, aki mellettem állt, mindig ügyesen észre visszafogott. És most is még nemrég kezdtem el vívni, most is még ezt a türelmet gyakorolnom kell vívás közben, nem szabad rögtön túlhajtanom magam, azért ez egy teljesen másik mozgásforma, mint amit eddig csináltam, úgyhogy türelemből még mindig kell egy kicsi, de bízom benne, hogy most már nem sokáig.
4: azt azért világosá tetted, hogy Los Angeles-t megcélzod, de egyébként nem fordult meg soha a fejedben, hogy inkább hagyod ezt az egészet, mert azért tényleg elég sok problémád volt így a térdeten.
3: De sokszor megfordult a fejembe, nyilván a sikertelen műtétek utáni csalódás az nem volt mindig egyszerű, szerencsére olyan csapat és olyan barátok állnak meg család mellettem, akik mindig támogattak, és úgy érzem, hogy még van keresnivaló ebbe a sportba, és szeretném még azokat az eredményeket elérni, amiket kitűztem magamnak, és úgy érzem, hogy még ez várat magára, illetve valahogy szeretném még egyszer azt megtapasztalni, hogy tényleg kompromisszumok nélkül egészségesen ott tudok lenni egy nagy versenyen a páston, mert igazából tényleg azért csinálom, mert nagyon szeretem ezt a sportot, és szeretnék benne kiteljesedni.
4: Na igen, ami egyébként egy-egy ilyen műtét után még pláne nehéz, hogy az ember, nem tudom mennyire van benned a félsz, hogy ilyenkor azért nem úgy megy bele az ember bizonyos mozdulatokban, mert nyilván azért ott motoszkál fejben, hogy mi van, ha és mennyire bírja a térdet. Ezzel te hogy állsz, hogy mennyire próbálod még terhelni, mennyire félsz akár tényleg bizonyos mozdulatoktól?
3: Hát ez is egy ilyen fokozatos út lesz, amin folyamatosan le kell vetkőzni ezeket a gátakat, és át kell lépni, és nyilván ezt tapasztalat útján tudom majd megtenni, amikor egy bizonyos szituációban megtapasztalom azt, hogy ezt is elbírom, ezt is meg tudom csinálni, akkor nyilván ezek a félelmek szépen fokozatosan leépülnek, és egyre bátrabban tudom használni a lábamat, a testemet. Úgyhogy most éppen ezen a folyamaton megyek keresztül, ami egyrészt izgalmas, másrészt nem tanulságos, és nyilván ezt is észre kell csinálni.
4: Mentális része mondjuk mennyire volt nehéz? Melyik volt nehezebb? Tényleg így a fizikális része, hogy ezen túlás, vagy akár tényleg mentálisan ezt kezelni?
3: Hát ez jó kérdés. Most külön direkt erre a rehabilitációra felkérni a sportpszichológus segítségét, elkezdtünk együtt dolgozni, ami szintén egy nagyon izgalmas folyamat volt, mert szerintem nem volt könnyű dolga velem. Tényleg, ahogy így említettem is korábban, megkérdezted, azért nagyon sok volt bennem a bizonytalanság, mentális oldalról voltak nagyon mély pontok, úgyhogy egy nagyon izgalmas úton vagyunk túl a sportpszichológusommal is, de úgy érzem, hogy megért ez a sok befektetett munka ilyen téren is. Hát nehéz lenne válaszolni, hogy melyik volt a nehezebb, így kiegészítette egymást a kettő, egyszer a testem húzta a lelkemet, egyszer a lelkem a testemet, úgyhogy jó kis balansz volt. Szerintem lassan eljutok oda, hogy egy ilyen egész képet kapjunk, és úgy érezem, hogy már egy teljes felkészült versenyző vagyok, és mindenképpen így szeretnék felállni az első versenyemre kompromisszumok nélkül.
4: És mit tanultál ebből az időszakból? Azt szokták ugye mondani, hogy minden történik valamiért, lehet, hogy neked ez az utad, bár ez egy nehezebb út, az kétségtelen, de minden történik valamiért nyilván, és mindenből tud az ember tapasztalatot szerezni. Mit tanultál akár magadról, tényleg akár mondjuk a környezetedről?
3: Hát igen, én is gondoltam sokszor erre, hogy ez miért történik így, és újra meg újra ugyanebben a helyzetben találom magam, és mintha valahogy nem tudnék belőle kimászni. Nyilván ez is egy olyan dolog volt, amit fel kellett dolgozni, meg kellett érteni, el kellett fogadni, és igazából beépíteni. Beépíteni úgy, hogy erősebben álljak odafele ennek az egésznek a végén. Hát nagyon bízom benne, hogy ez így fog sikerülni, hogy ettől az 5 évtől erősebb leszek, amikor odaállok, és sikerül azokat az eredményeket elérnem, amiket megcéloztam, és ennek az egész sérülésnek is köszönhető lesz az, hogy olyan állapotban és olyan erős leszek, amilyen.
4: Te azért alapvetően tényleg egy vezéregyénisége voltál ennek a válogatottnak, vagy hát azt gondolom, hogy vagy is, beszéljünk jelen időben természetesen, még reméljük, hogy maradsz is velünk. Azért látszott a lányokon tényleg, hogy szerintem a te személyed azért úgy hiányzott közülük. Te mit tudtál adni, mit gondolsz ennek a válogatottnak?
3: Hát nyilván ez sokat számított, hogy azért én olimpia terén tapasztaltabb voltam, mint a lányok, meg alapból versenyzés terén is, sokszor jobban ismertem a mezőnyt, a versenyzőket, kicsit bátortalanabbak voltak sokszor, és próbáltam biztatni őket, hogy senkitől nem kell félni, azért mert egy név van ráírva a hátukra. Úgyhogy ilyen téren próbáltam őket kicsit biztatni. Én úgy vezéregyéniségnek nem tartottam annyira magam soha, mert úgy nem nagyon szeretem irányítani az embereket, szeretek együtt dolgozni velük, szeretem segíteni őket, és úgy gondolom, hogy azért ez egy egyéni sport, a csapatban is igazából az a lényeg, hogy össze tudjunk dolgozni, nem az, hogy valaki irányítsa a többieket. Hát az a lényeg, hogy együtt erősebbek legyünk, mint külön-külön. Nyilván bízni kell nagyon egymásban, és bízni kell a sikerben, de úgy látom, hogy nagyon jó úton haladtak nélkülem is, egyre jobban beértek a mezőnybe, egyre bátrabbak, egyre nagyobb önbizalommal vívnak, és azért ezek nagyon fontosak ebben a sportágban.
4: És hát női kardban azt gondolom, hogy jól is állunk utánpótlásban, ami nekünk szerencsés, ez nektek kevésbé, mert meg kell harcolnotok a helyért. Nyilván nálatok ez paramuti helyzet tényleg ahhoz, hogy te bekerülhess valakinek, viszont ki kell kerülnie ezt, hogy tudjátok kezelni, vagy mennyire lesz mondjuk ezt nehéz kezelni, hogy azért lehet, hogy valakinek a helyére mész majd a vissza.
3: Hát szerintem ez a sportban egy teljesen természetes, meg szükséges, egészséges versenyhelyzet. Szerintem ez hajtja minden nap az edzéseket, hogy fejlődjünk, jobbak legyünk a másiknál. Ez szerintem teljesen rendben van. A nap végén úgyis az lesz a válogatottban az adott olimpián, világversenyen, aki éppen akkor a legjobb. Húzzuk egymást, én úgy gondolom, úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó folyamat.
4: És azt gondolom azért figyelted a nemzetközi mezőnyt is, amíg azért távol voltál. Mit gondolsz, mennyit változott? Vannak-e számodra új arcok, akár új generáció esetleg?
3: Hú, figyeltem, nyilván valamennyire nyomon követtem a versenyeket, főleg a lányokat, de meg kell, hogy mondjam, rengeteg az új arc, és csak úgy pislogok, nem ismerem a neveket. Nagyon furcsa lesz ilyen szempontból is visszatérni a nemzetközi mezőnybe. De az a elképzelésem, hogy magamra szeretnék elsősorban fókuszálni, és nem az ellenfelekre, nem a nemzetközi mezőnyre. Nagyon szeretném élvezni, szeretném értékelni azt, hogy ott lehetek, és hogyha magamra tudok figyelni, akkor szerintem akármit is ki tudok magamból hozni, bárki is legyen az ellenfél.
4: Edzéseket nyilván már elkezdted. Éles helyzetben versenyen mikor láthatunk legközelebb?
3: A következő szezont végig szeretném versenyezni, úgyhogy hát szeptemberben kezdődik a szezon. Ha jól tudom, következő évek is változások lesznek, és talán október elején már versenyezni fogunk, de még nem láttam végleges versenynaptárt, úgyhogy még itt vannak bizonytalanságok. Nekem igazából minél korábban jön a verseny, annál jobb, mert ugye én nem indulok Európai és Világbajnokságon, tehát én kipihent leszek. Nyilván akik indulnak ezeken a versenyeken, ők jobban szeretnék, ha kicsit ez eltolódna. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a döntés.
4: És aki miatt még fontos, hogy egészséges legyen a térded, van egy kisfiad is, utána mennyit kell szaladgálni, vagy mennyire volt mondjuk ő türelmes tényleg, amíg anya mondjuk betegágyon feküdt akár?
3: Hát most nagyon izgultam, mert azért most nem kisbaba volt már, amikor műtöttek, és így nagyon féltem vele, hogy mi lesz, nem tudok vele együtt lenni, nem tudok rá vigyázni, de annyira okos és megértő, és odafigyelő, annyira sokat segített is a rehabilitációba, hogy nem volt semmi gond ebből. Tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ilyen kisgyerekkel áldott meg a jó ég, és most két év kihagyás után nyilván ez is egy nagy kihívás, hogy most egy hetet külön kell lenni tőle, aztán következő hét is edzőtábor, júliusban még két hét. Ez is egy olyan dolog, amiben vissza kell rázódni mindkettőnknek, bár tényleg annyira megértő kisfiú, hogy valószínűleg én nehezebben fogom viselni, mint ő a végén, de aztán augusztusban lesz egy kis időnk, hogy együtt legyünk, úgyhogy ez is a kihívás része.
4: Hát ő is most már ugye ebben nő bele, úgyhogy ez természetes lesz lassan számára. Ugye Los Angeles-t megcéloztad, most már egyébként csak két év van hátra, de ugye klubod a BVSC is hosszabbított veled szerződést. Mit jelentett ez számodra, hogy azért a bizalom megvolt a környezetedben?
3: Igen, ez nagyon fontos volt számomra, hogy a klubom az tényleg így bízik bennem, számít rám, és minden pillanatban azt érzékeltette velem, hogy mellettem állnak. Azért voltak nehézségek is ilyen téren a felkészülésemben, a szövetségek többször voltak nézeteltérései, most így az utóbbi időszakban is, amik még mindig nem simultak ki teljesen, de hát remélem, hogy megoldódnak, mert mind a kettőnknek az a célja, hogy ezeket sikerüljön tisztázni. Remélem a új keretedzővel jól fog menni a közös munka, még nyilván mind a kettőnknek szokni kell lesz, hogy együtt dolgozunk, de szerintem ezzel nem lesz gond.
4: Mennyire más edzés munkát végez mondjuk Ravaszatele, mint akár korábban Gárdos Gábor?
3: Hát nyilván teljesen más, mert teljesen más emberek, más hol tanulták a szakmát, úgyhogy amennyit eddig tapasztaltam, más a munka, de bízom benne, hogy azért felnőtt versenyzők vagyunk, megadja nekünk azt a szabadságot, amire szükségünk van, és annyira lesz kötött, amennyire az tényleg szükséges egy edzés alatt. Szerintem az a feladata egy jó vezetőedzőnek, hogy összetartsa a csapatot, motiválja a versenyzőket. Én szerintem erre képes lesz az Etele, hát majd meglátjuk, most majd várom ezt a közös munkát is, kíváncsi vagyok, mert azért nagyon sokáig az én mesterem volt a vezetőedző, úgyhogy ez is egy kicsit kimozdulás a komfortzónából. Én nyitott vagyok az újdonságokra.
4: És Gárdos Gábor mestered mit tanácsolt, vagy gondolom ő is nyilván melletted volt végig ezzel alatt az időszak alatt is, amíg ugye nem vívhattál, mit tanácsolt számodra?
3: Hát hosszú folyamat volt, ő is tényleg végig támogatott, meg mellettem volt. Azt láttam benne, hogy ő benne is nagy a druk, nagyon szeretné, hogy jó legyen a térdem, de ő is azért átért azokat a hullámvölgyeket ezzel alatt a rehabilitáció alatt, amiket én. De amikor bizonytalan volt, akkor is mindig csak a pozitívat sugározta felém, és nyilván ez nekem nagyon sokat számít. Szerintem már ő is várja azt, hogy végre versenyen láthasson. Nyilván ő is izgatott, ugyanúgy, ahogy én. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és szerintem mindketten megérdemeljük, hogy ott lehessünk egy versenyen, és úgy teljesítsek, ahogy amire én képes vagyok, és remélem ez megfogadatni.
2: A karcsapattal világbajnok Márton Annával beszélgetett Keszi Dóra.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatónk, következik szokásos lapszemlénk, a Nemzeti Sportot ajánlja a napi szerkesztő Elpap István.
2: Természetesen bőséggel foglalkozunk a tegnap Szegeden kézilabda bajnoki címet szerző Veszprémiekkel. Nyilván itt nem csak erről a két meccsről, hanem az egész idényről, meg hát egy kicsit a jövőképről is esik szó két oldalon. Rengeteg edzőt neveztek ki. Debrecennek van új edzője, Puskás Akadémiának van új edzője, még Kondás Elemér is kispadot talált, és Szabó István is ugye most már hivatalosan is Csíkszeredára szerződött, természetesen bőven foglalkozunk valamennyiükkel. Hajnal Tamással van egy egész oldalas nagy interjú, Borbola Bence jó voltából, aki hát többek között arról beszél, hogy azért ott nem úgy megy, hogy azért, mert neki barátja Borbély Balázs, ezért nevezték ki a Ferencváros vezetőedzőjévé, de azért azt is elmondja, hogy mire számít a következő idényben a csapattól, meg a tanulságait a mögöttünk levő idénynek. Kun Anna először adott nagyobb interjút, amióta visszatért 2 éves, ugye hivatalosan dopping eltiltása miatt a párbajtőr vívó klasszisunkról van szó, aki azt mondja, hogy nagyon nehéz volt feldolgozni, ami történt vele, meg ezt a 2 évet egyáltalán kihúzni, de most már úgy néz ki, hogy egyenesbe kerül, és persze a női kézilabda bajnokok leleje 4-es döntője is megkapja a megfelelő felületet, hiszen pillanatokon belül pályán lesz a Győr, hogy megvédje címét a legrangosabb kupasorozatban.
1: Elpap Istvánnak köszönjük szépen, tenisszel folytatjuk a Körkapcsolás műsorát. A teniszsport korszakos egyénisége Rafael Nadal ma ünnepli 40. születésnapját. Erről készített összeállítást Erdei Márk.
3: Tres fois vainqueur ici, il est espagnol, Rafael Nadal.

0: Éppen ma 40 esztendős Rafael Nadal, a 21. század koronázatlan salak királya. Ezen apropóból a következő pár percben egy a karrierjét, valamint a magánéletét bemutató összeállítást hallhatnak, melyben tenisz szakértőink közül Szántó Petra és Topor Csaba is megszólalnak.
1: Gyermekkor Manacorban.
0: Rafael Nadal Parera 1986. június 3-án született a spanyol Mallorca szigetének Monacor nevű kisvárosában. Sebastián Nadal vállalkozó és Ana María Parera első gyermekeként. A család sportmániás volt. Egyik nagybátyja, Miguel Ángel Nadal profi focista volt, aki a Barcelonában és a spanyol válogatottban is pályára lépett. Másik nagybátyja, Tony Nadal pedig korábban profi szinten teniszezett.
1: Érdekesség.
0: Tony nagybácsi már 3 éves korában teniszütőt nyomott a kis Rafa kezébe, és egy szándékos, sorsformáló döntést hozott. Bár Rafa jobbkezes volt, Tony balkézre tanította megjátszani. Az indok praktikus volt. A balkézzel ütött pörgetett tenyeres jóval nagyobb szöggel érkezik az ellenfél előnyös, jobbkezes oldalán, ami egyedi fegyver lehet.
1: A focis kitérő.
0: 8 éves Rafa megnyerte a 12 éven aluliaknak rendezett regionális tenisztornát, de közben lelkesen focizott is, Miguel Ángel nagybácsiát tekintve példaképnek. 12 éves korára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy egyszerre nem lehet mindkettőt csúcsszinten vinni.

0: Ennek az iskolai munkája is kezdte kárát látni. Apja végül arra kényszerítette, hogy válasszon. Rafa pedig a tenisz mellett döntött.
1: A csoda csemete.
0: 12 évesen Nadal már több spanyol és európai korosztályos bajnokságot megnyert. Köztük a rangos Le Petit A franciaországi ifjúsági verseny döntőjét is, ahol legyőzte Julien Jolyt. 2001-ben 15 évesen lett profi, és első ATP meccsét megnyerte Ramon Delgado ellen Majorkán, a hazai salakpályán. Ebben az évben egy emlékezetes bemutatón legyőzte a korábbi Grand Slam bajnok Pat Cash-t is salakon.
1: Berobbanás az ATP-re.
0: 2002-ben a 16 éves Nadal bekerült az ATP világranglista első 50 helyezettje közé. Ez akkoriban kivételesen ritka teljesítmény volt. 2003-ban 17 évesen debütált Wimbledonban, ahol a harmadik körig jutott. Ezzel Boris Becker óta ő lett a legfiatalabb játékos, aki elérte ezt a kört a füves Grand Slamen.
1: Az első nagy sérülés.
0: Ugyanebben az évben, 2003-ban derült ki egy születési rendellenesség a bal lábfejében. Az úgynevezett Köchler betegség miatt a lábfej sajkacsontja nem fejlődött ki rendesen. Néhány napig az is kétséges volt, folytathatja-e egyáltalán a teniszt. Nadal később így emlékezett vissza ezekre az időkre.
1: Valóban nem gondoltuk, hogy újra versenyszerűen teniszezhetek. Nagyon nehéz időszak volt.
0: Végül aztán egy műtét segített, és 2004-ben megnyerte első ATP tornáját Lengyelországban. Emellett kulcsfigurája volt a spanyol Davis kupa győzelemnek az USA ellen. Ebben az évben azonban egy fáradásos bokatörés miatt az Australian Open, Wimbledont és az athéni olimpiát is ki kellett hagynia. Topor Csaba így emlékszik vissza a Nadal karrierje elejét kísérő sérülésekre.
2: Nagyon visszafogott ilyen tekintetben, nem kifelejelte az életét, láttuk, hogy szenved, és csak tippelni lehetett, de mindent ez a degeneratív öröklött sajkacsont sérülés okozott és hozott, a csípősérülést, a térdet is. Hát tulajdonképpen volt talán nem fájdalomcsillapítókon, élte le az egész életét, tönkrement a bélrendszere. Ez az ember 19 éves korától kezdve igazából, ahogy ő fogalmazott itt a Netflix filmben, ami róla megjelent, versenyt futott az idővel. Mert pontosan tudta minden egyes mérkőzés előtt és után, hogy ennek micsoda ára lesz. Én azt gondolom, hogy ez az ő emberi nagyságát még megsokszorozza.
1: A salak király születése.
0: 2005 volt Nadal életének igazi robbanásszerű éve. Alig két nappal, 19. születésnapja után, június 5-én megszerezte első Roland Garros győzelmét, legyőzve Mariano Puertát a döntőben. Ezzel az Open Era legfiatalabb French Open győztese lett. Ugyanebben az évben belépett a világ top 10-ébe, és megszerezte az ATP év újonca díját.
1: Érdekesség a stílusról.
0: Nadal abban az időszakban ikonikus, kalóz kinézetével jelent meg a pályán. Újatlan inkben, térdig érő sortban, fejpánttal. Ekkoriban a brit sajtó herceg versus kalóz metaforával illette Federer és Nadal párharcát. És vajon éppen ez, a furcsa öltözködés az, ami Szántó Petának és Topor Csabának is először eszébe jut a fiatal Rafa Nadalról?
3: Hú, ez egy jó kérdés. Szerintem mindenkinek az első emléke az a halásznadrág, nem? Mert az az újatlan póló. Az a térd aláérő halásznadrág, ami így mostanában már egy kicsit viccesen hat, és emlékszem rá, hogy a nagyszüleimmel néztük ezt a tinédzserkorú tényleg tehetséget, aki az első Roland Garrosszal valami elképesztő teljesítményt nyújtott, és hogy a nagyszüleim még azt mondták, hogy hát ez milyen illetlenség, ilyen nadrágban, meg újatlanban játszani, hát így nem lehet ez, és aztán mekkora sztár lett, és aztán ők lettek a legnagyobb Rafael Nadal rajongók, ezt elmondanám. Szóval igen, szerintem mindenkinek ez a halásznadrág, meg azok a kamonok, meg azok a vamosok, az egész hihetetlen intenzitás, amit ő hozott a salak tenisznek, meg úgy általánosságban a tenisznek, szerintem mindenkinek ez az első, és lehet, hogy utolsó élménye is.
2: Hát az egyik az a teljesen megingathatatlan akarat. Már egészen fiatalon, olyan óriás szerencsém volt egyébként, mert hogy kvázi amikor pályára lépett a felnőttek között, onnantól kezdve figyelemmel kísérhettem a pályárát, és egyrészt valahogy olyan nagyon koravénnek tűnt mindig, tehát mindig nagyon éretnek. 17-18 évesen fejben mentálisan olyan volt, mint egy 25-26-27 éves játékos. A másik, az az akaraterő, az, hogy egyszerűen nem lehetett megtörni. Igazából ez az első, ami eszembe jut.
1: A Federer-Nadal rivalizálás aranykora.
0: 2006 és 2008 között Nadal és Roger Federer minden Roland Garros és Wimbledon döntőben egymás ellen játszott. Ez volt a tenisztörténelem egyik legikonikusabb rivalizálásának csúcsidőszaka. Nadal az összetett mérleget tekintve 24-16-ra nyert a svájci ellen.
1: Minden idők legjobb meccse. 2008 Wimbledon.
0: A 2008-as wimbledoni döntő nem csak Nadal pályafutásának, de az egész tenisztörténelemnek legcsodálatosabb mérkőzéseként tartják számon. A találkozó két esőszünettel megszakítva közel 5 óra és 48 percen át tartott. És Nadal 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 arányban győzött az 5. szetben. Ez volt minden idők leghosszabb wimbledoni döntője. Nadal lett az első férfi 1980 óta, aki ugyanabban az évben megnyerte a Roland Garrost és Wimbledont is. Mindez hozzáadódott, hogy 2008. augusztusában először lépett a világranglista élére.
1: Olimpiai arany és career Golden Slam.
0: A 2008-as pekingi olimpián Nadal megszerezte egyéni aranyérmét. Ezzel 24 évesen a legifjabb játékos lett az Open érában, aki teljesítette a career Grand Slamet, vagyis mind a 4 Grand Slamet megnyerte. Ez egyben a career Golden Slamet is jelentette az olimpiai arannyal együtt.
1: A Clay Slam különlegessége.
0: 2010-ben Nadal elsőként hajtotta végre a Clay Slamet, egyetlen szezonon belül megnyerte mind a 3 salakos Masters 1000-es tornát és a Roland Garrost is. Még mielőtt tovább mennénk, egyértelműen itt van az a pont, amikor a tenisz szakértőink véleményét is ki kell kérni a Nadal kontra Federer ütközetekről.
3: Főleg ugye salakon volt egy óriási fölény, tehát egy idő után már majdnem azt mondhatjuk, hogy nem is volt rivalizálás. Tényleg annyira kontrasztban volt kettejük játékstílusa, személyisége, öröksége, ahonnan jöttek, ahol felnőttek, mégis annyi hasonlóság volt bennük, és ez szerintem egy nagyon érdekes kontrasztot adott az ő kettejük párharcának, amiben aztán később beleszólt Novák Djokovic is, hogy annyira különbözőek voltak, mégis valahol nagyon hasonlóak voltak, és ezt igazából a pályafutásuk vége felé kezdtük el érezni, hogy ők mennyire hasonlóak, mennyire családcentrikusak, mennyire mind a ketten ugye a gyerekkori vagy tinédzserkori szerelmükkel vannak még most is, és velük alapítottak családot, annak ellenére, hogy tényleg nagyon más körülmények között érkeztek, és érkeztek meg az ATP túra, és Roger Federer hercegségét, királyságát veszélyeztette ez az erős, izmos salakkirály, és aztán óriási meccseket tudtak játszani, és a rivalizálásuk meg olyan szinten tudott ide-oda fordulni, hogy azt még igazából sem az idő, sem a koruk, sem a későbbi sérüléseik nem akadályozták meg, hiszen hogyha azt nézzük, hogy Nadal milyen szinten bele tudott mászni Federer fejébe a 2000-es évek végén, 2010-es évek elején, amikor salakon állandóan legyőzte, és aztán később Federer otthonában, Wimbledonban is győzni tudott ellene, az egy nagyon komoly fejtörést okozhatott Federernek, aki aztán 2017-8 környékén szándékosan megtanult felszálló ágban egykezes fonákot ütni, csak hogy legyen esélye Rafael Nadal ellen, és aztán azt az Ausztrál Open döntőt, amit szintén nem felejtünk el sose 2017-ben, már ő tudott megnyerni. Tehát elképesztő, hogy mit tudtak egymásból kihozni, és milyen szintre tudták ketten együtt ezzel a rivalizással emelni a teniszt, amiben aztán megérkezett Novák Djokovic, és még egy szinten feljebb vitte.
2: Kedvencem nincs, de igazából azt kell mondjam, hogy inkább a dinamikája, meg a sporttörténeti kulturális jelentősége, ami beugrik. Ugye egymás követő két Wimbledon, az egyik, amit még éppen hogy nem tudott megnyerni Nadal, és a következő évben, meg amit már elcsípett minden idők legnagyobbnak tartott meccse, vagy azok egyikeként, de igazából nekem a dinamikája az, ami nagyon fontossá teszi. Azt, hogy ott volt Federer, aki pár éve volt akkor egyébként egyeduralkodó, még csak nem egy 10 éves karrier beérkezett meg Nadal, és ebbe a pár éves világelsőségbe meg dominanciába lépett bele úgy teljesen, hát mondjuk azt váratlanul, hogy egy olyan kontrasztot alkottak, mint a Yin és a Yang, vagy a piros meg a fekete. És én azt gondolom, hogy a Yin és a Yang talán nem is akkora mellélövés, hogyha azt szeretném érzékeltetni, hogy együtt olyan nagyon kerekké vált a férfi tenisz együtt ez a rivalizálás, ez egyszerre volt mérhetetlenül sportszerű, mérhetetlenül a tiszteletre, kölcsönös tiszteletre épülő, mérhetetlenül idegesítő, mert egy Federer rajongó meg bolondult, emlékszem, hát hány nézői reakciót meg beszélgetést folytattunk attól, hogy már pontosan tudom, hogy a fonákján ki fogja csinálni, és ez miért, és ki csinálta a fonákján, a fordítva ugyanez, amikor Federer gyorsabb pályákon nyert, tehát volt egy ilyen egészen hihetetlen pulzálás a dinamikája, miközben az egészet nem szőtte át valami negatív energia, ez teljesen új volt, mert egy Borg-McEnroe párharcban azért McEnroe őrjöngései, hisztiei mindig elvitték a fókuszt. És aztán később sok ilyen párharc volt, de ekkora nagy párharc a Borg-McEnroe óta nem volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez ilyen tekintetben is is nagyon fontos, egy őrült salakmenő, aki tudtuk, hogy be fogja őrülni, felpróbál őrülni a másikat, a másik a zseni, a mester, aki meg megpróbálta valamilyen szinten tartani, kibzökkenteni a ritmusból, egy ilyen hihetetlen sakjátszma volt. Most, hogy mondod, így újraélem a dolgokat fejben, tényleg iszonyatosan izgalmas volt, tényleg filmszerű.
1: Sérülések és visszatérések.
0: Nadal karrierjét végig kísérte a sérülések sorozata. 25 hónapot töltött távol a versenyektől összesen, nagyrészt a krónikus baltért problémái miatt. 2009-ben Wimbledont így szalaggyulladás, a Davis kupa döntőt pedig tért problémái miatt hagyta ki. 2012-ben és 2013-ban hosszabb kiagyást kényszerített rá a baltérde. Sokan azt hitték, hogy a pályafutása véget ért.
3: És szerintem még inkább piedesztára emeli az ő tudását és eredményeit. Így 22 Grand Slam-et nyerni, hogy gyakorlatilag éveket töltött sérüléssel, és amikor nem volt sérült, vagy mi azt hittük, hogy nem sérült, valójában akkor is sérült volt, mert nagyon sokszor kiderült, hogy úgy nyert Roland Garrosokat, hogy közben egyébként komoly lábsérülése volt, be volt inekciózva, a torna előtt és a torna után lépni sem tudott, elképesztő harcot vívhatott ő elsősorban szerintem saját magával ezzel kapcsolatban, és ez még értékesebbé teszi az ő pályafutását és az ő harci szellemét, ami szerintem mindenkinek az első tulajdonság, ami eszébe jut Rafael Nadalról, hogy képes volt ilyen testi és fizikai akadályok ellenére is 22 Grand Slam-et nyerni, megcsinálni a karrier Grand Slam-et, minden borításon nyerni Grand Slam tornát, és több mint 200 hetet tölteni a világranglista élén.
1: Érdekesség a rituálékról.
0: A sérülések és a pályán eltöltött idő hatására Nadal egy rendkívül összetett rituálé rendszert alakított ki, amelyet minden mérkőzésen pontosan követett. Például soha nem lép a vonalakra. A jobb lábbal lép először mindig, törölközőit meghatározott sorrendben hajtja össze, két palack vizet meghatározott irányban állít egymás mellé, és meccs közben egy meghatározott kézmozdulatsorozatot végez. Sortját, vállait, orrát és füleit érinti meg. Saját maga szerint nem babona ez, hanem mentális koncentráció.
1: Ha babona lenne, miért csinálnám ugyanazt, ha nyerek és ha veszítek is?
0: Fogalmazott a spanyol klasszis. Szurkolóként több rituálét is felsoroltam az imént. De vajon a szakértőknek melyik a legemlékezetesebb?
3: Szerintem az egész folyamat maga az, hogy ahogy lehelyezi a kis vizes palackjait oda a saját maga elé, és szögbeállítja őket, és azoknak pontosan úgy kellett állniuk, mert így működött csak minden, és ahogy elindult ilyen nagy lépésekkel szerválni, ahogy a haját tűrte, ahogy húzogatta a nadrágját, mindent. Tehát az egész mozdulat szerintem minden teniszrajongónak beleégett örökre a fejébe ez a mozdulatsor, és ez abszolút teljesen összetéveszthetetlen. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan emlék, amit szerintem sosem fogunk elfelejteni, meg hát nyilván a tenyeres pörgetés, azok sem voltak csúnyák.
2: Alapvetően, amit tudunk az ő rituáléről, hogy mindig ilyen volt. Tehát, hogy neki ez a fajta fókusza, az adta meg a fókuszt, és úgy tudott koncentrálni, hogy ezek voltak a sarok pontjai. Nem szabad felcímkézni ezt, manapság olyan könnyű felcímkézni mindent ADHD-ra, vagy enyhe autizmusra, vagy spektrumbetegségre, nem tudjuk. De az biztos, hogy neki ezek kellettek ahhoz, hogy oda tudjon koncentrálni akkor, amikor kell. Ezek voltak az ő kis horgonyai. Ennyit tudunk róla. Egyébként nem egy babonás ember, hanem ezek neki a koncentrációhoz kellettek, meg a rendhez.
1: A Rafa Nadal Alapítvány és az Akadémia.
0: Nadal 2008-ban édesanyjával, Ana Maria Pereirával együtt alapította meg a Rafa Nadal Alapítvány, amelynek célja hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok támogatása sport és oktatás révén. Az alapítvány programjai között szerepel az indiai szegény közösségeket segítő program és a fogyatékkal élő fiatalokat teniszhez juttató projekt. 2016-ra Monakor külvárosában megnyitotta a Rafa Nadal Akadémia kapuit, ahol fiatal tehetségek ugyanazon módszertan szerint edzenek, amelyet Tony nagybácsi dolgozott ki Rafának. Az akadémiának ma már Kuwaitban is van egy kihelyezett helyszíne.
1: Magánélet. Sziszka és a család.
0: Nadal párja, Maria Francisca Sziszka Pereio 2005 óta van mellette. Egy házi bulin ismerte meg, de Sziszka korábban a Nadalhoz szomszédos házban lakott Monakorban. Egy Nadal rokontól mutatták be egymásnak a fiatalokat. 14 éves együttjárás után 2019. januárjában jegyezték el egymást Rómában, majd október végén 350 vendég jelenlétében megtartott esküvőn házasodtak össze a majorkai La Fortaleza erődben. Első gyermekük, Rafael Junior 2022. október 8-án született. Második fiúk Mikel 2025. augusztusában jött a világra. Ciszka a Rafa Nadal alapítvány vezérigazgatójaként tevékenykedik 2019 óta. Nadal mindig tudatosan védte a magánéletét.
1: Valamiféleképpen megvédtem mindegyiküket ettől a világtól, és azt hiszem, így boldogabbak voltak,
0: mondta a spanyol sztár.
1: Rekordok és ikonikus győzelmek.
0: Visszatérve korábbi sérülései után, 2017-ben és 2019-ben a Roland Garrost is megnyerte. 2022. januárjában Melbourneben csodát tett. A döntőben két szett hátrányból küzdötte vissza magát Daniel Medvedev ellen, 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5-tel nyert, 5 óra 24 perc játék után. Ez lett karrierje 21. Grand Slam trófeája, amivel akkor egyedüli rekorderré vált. Júniusban megszerezte a 22-et is. A Roland Garroson győzött, amellyel a tenisz történelem legidősebb Garros győztese lett.
1: Megdönthetetlennek tűnő rekordok.
0: 14 Roland Garros győzelem, 112 4-es meccsmérleggel, 96,6%-os nyerési arány. 12 barcelonai Open győzelem, ami miatt a centerpályát róla nevezték el. 11 Monte Carlo Masters győzelem. 10 győzelem Rómában. 912 egymást követő hét a világ top 10-ében. Összesen 92 ATP torna és 22 Grand Slam győzelem.
1: Búcsú a profi tenisztől.
0: 2023-ban súlyos bal csípősérülést szenvedett Melbourneben, amely egy teljes évre kizárta magát a versenyszerű játékból. 2024-ben visszatért, de teste már nem bírta a korábbi szintjét hozni. 2024. október 10-én 38 évesen egy Instagram videóban jelentette be visszavonulását. Utolsó tornájaként a novemberi Malagai Davis Kupa döntőt választotta, ahol a spanyol válogatott tagjaként búcsúzott. A Davis Kupán a holland Botic van de Dantzult legyőzte, és ezzel bezárult egy korszak. A pályafutása végére egy érdekesség még maradt viszont. Mégpedig, hogy Nadal utolsó győzelme egyesben a párizsi olimpián Fucsovics Márton ellen született. A mérkőzést követően a magyar klasszis Fucsovics Márton így beszélt a spanyol legendáról.
4: Az tény, hogy nagy élmény volt és megtiszteltetés volt Nadal ellen játszani, de ezért nem könnyű, hogy Rafael Nadal ellen Philippe Chatrier olimpián játszani. Neki ez a pálya az otthona. Három meccset vesztett itt karrierje folyamán, szóval neki mindig is nagyon bizalma volt itt. Döntőszedben volt három breaklabdám, ott három nagyon jó labdát játszott, és egy nagyon jó gémet játszott. Talán, hogyha ott megbrékelem, és hozom a szermámat, elmegyek 4-1-re, akkor másképp alakulhatott volna. Most sajnos így alakult, úgy érzem, kihoztam elő a legtöbbet. Az tény, hogy már nincs a csúcsformájában, de így is baromi nagy tenyereseket ütött, egy-két hihetetlen szöget, nagyon kemény fonák kereszteket, úgyhogy amikor a legjobbját játszhatta, akkor még brutálisabban játszhatott. Tegyük hozzá, hogy én is játszottam a legjobbamat, az elmúlt három hónapban sérült voltam, egy másfél-két hete kezdtem el edzeni, de még mindig nem vagyok 100%-os, kicsit a derekam be van állva, a csuklom fáj, de összességében egy kiegyenlített meccs volt, egy élmény volt. Talán Isten adta ezt a lehetőséget nekem, hogy Nadal ellen is megmérhettem magam, így most már tényleg kipipálhatom a top 3-at.
0: Ilyen volt ez a mérkőzés belülről, de vajon milyen volt kívülről, szakértői szemmel? Szántó Petra és Topor Csaba következnek.
3: Megható volt szerintem mindenki számára. Szerintem Marci számára is, a párizsi közönség számára is, hogy egy olimpián láthatott még egyéniben játszani Rafael Nadalt. Megható és megindító élmény volt szerintem Marcit is, ha megkérdezzük, akkor biztos vagyok benne, hogy az elsők között említi, mint a legszebb emlékeit a világon, hogy ő még megkapta azt a lehetőséget, hogy salakon a Roland Garroson, még akkor is, hogyha nem a francia nyílt teniszbajnokság, hanem az olimpia volt, tudjon játszani egy mérkőzést Rafael Nadallal. Szerintem egy méltó meccs volt. Éreztük, hogy Nadal már a pályafutása utolsó részében jár, az utolsó olyan mérkőzéseit, perceit, szettjeit látjuk, amikor még magas színvonalú teniszt tud nyújtani. Szerintem egy nagyon-nagyon megindító élmény volt, és szerintem mi erre külön büszkék lehetünk, hogy Fucsovics Marcinak megadatott a lehetőség, hogy minden idők egyik legnagyobb sportolójával játszon, és nem is játszott rosszul.
2: Hát, tudod, egyféleképpen szomorú voltam két oldalról is, tök jó lett volna, ha Marci nyer. Másrészt nem lett beljebb Nadal se azzal, hogy legyőzte, másrészt meg azért nagyon régóta lehetett tudni, hogy itt a vég, de amikor eljön a vég, akkor az olyan szomorú, és így én azt éreztem, hogy talán még jobban kellett volna szeretnem, még jobban kellett volna tisztelnem őt, mert most hirtelen, hogy itt a hiánya, Úristen, hol van.
1: Epilógus 2026.
0: A visszavonulása után Nadal Netflix dokumentumsorozatban Rafában tekint vissza pályafutására, amelyet az Emmy-díjas Zach Heinzerling rendezett, ritka bepillantást engedve a magánéletébe is. Nadal ma már teljesen a családjának él. Isten éltese tehát még egyszer a ma 40 esztendős salak királyt, Rafael Nadalt.
5: A 40 éves Rafael Nadalt köszöntöttük születésnapja alkalmából. Erdei Márk készített róla összeállítást.
6: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
7: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Takács Boglárka második, Kozák Luca harmadik lett Turkuban. Teljes körű megállapodásra jutott Magyarország és Ukrajna. Borongós, esős időre számíthatunk. Ötvös Ádint vagyok, jönnek a részletek.
6: Sporthírek.
8: Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencvárostól. A 29 éves Gartenmann egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa Liga 8-ad döntős csapatnak. Gróf Dávid Dibusz Dénes sérülései miatt rendszeresen tagja volt az idényben a Ferencváros kezdőcsapatának, de ő sem marad a klub kötelékében. Bronzérmesként végzett a magyar minifutball válogatott a pozsonyi Európa-bajnokságon, miután a szerdai elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától. Flavio Cobolli négy játszmában legyőzte Félix Auger-Aliassime-ot a Roland Garros férfi egyesének negyed döntőjében, így Grand Slam tornán először jutott be a legjobb négy közé. Ezzel az is biztossá vált, hogy lesz olasz teniszező a döntőben, hiszen ezen az ágon a másik negyed döntős párharcban két honfitárs, Matteo Berrettini és Matteo Arnaldi méri összetudását. Óriási meglepetésre az előzetesen jóval esélytelenebb orosz Diana Schneider három játszmában 3-6, 7-5, 6-0-ra legyőzte az első helyen kiemelt Arina Sabalenkát a francia nyílt teniszbajnokság szerdai negyed döntőjében. Schneider a torna meglepetés emberével, a selejtezőből induló lengyel Maja Halinskával találkozik a csütörtöki elődöntőben. Takács Boglárka a második helyen végzett 100 méteres síkfutásban a Continental Tour Gold sorozat szerdai finnországi állomásán. Az egynapos atlétikai viadalon Kozák Luca szintén érmet szerzett, ő a harmadik helyen zárta a 100 méteres gátfutás versenyszámát.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, elénekelhetik a himnuszt. A diákok magyarul is érettségizhetnek és felvételizhetnek. Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket átülteti az ukrán jogrendbe, és megjelennek majd az ukrán uniós cselekvési tervben is. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet, tette hozzá Magyar Péter. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben a hazahozott uniós pénzekből. Kátai Németh Vilmos tájékoztatása szerint egyebek mellett létrejöhet az egyablakos szociális ügyintézés, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot. Kiemelt hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére, az idősek támogatására. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A Hív esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Várhatóan az új szerelvények 2029-ben állhatnak forgalomba. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolctapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítanak több épületgépészeti elemet, a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást.
6: Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
8: Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódhat, éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Labdarúgással folytatjuk a Körkapcsolást. A hétvégén rendezték az MB2-be jutásért az első osztályozó mérkőzéseket. Erről készült Szalai Kristóf összeállítása.
3: Vasárnap 5 órától Monor Gyirmót, MB3-as osztályozó mérkőzés az MB2-be jutásért. Ezzel kapcsolatban a Monor vezetőedzőjével, Hallgas Istvánnal beszélgettem. Az első mérkőzés 2-2-es döntetlen lett a Gyirmót vendégeként, aztán jön majd a visszavágó hazai pályán. De először is az első mérkőzésről Gyirmótra elutazni idegenbe egy osztályozó meccsre, hát azt kell mondanom, hogy megsüvegelendő a végeredmény.
4: Igen, azt gondolom, vagy azt gondoljuk mi is, hogy Gyirmóton, amit elértünk eredményt, az abszolút pozitív, úgyhogy örülünk igazából a 2-2-es döntetlennek, és várjuk nagyon a második mérkőzést.
3: Milyen meccstervel sikerült kiküldeni a fiúkat a pályára, hogy egy ilyen jó teljesítményt tudtak letenni az asztalra?
4: Hát igazából egy célunk volt, hogy a második meccsig tudjunk partiba lenni, tehát hogy a második meccsnek is úgy vágjunk neki, hogy reális esélyünk legyen a továbbjutásra. Amit abszolút kérünk a játékosoktól, az a bátor játék, mind labdával, mind labda nélkül. Én azt gondolom, hogy ezt sikerült is teljesítenünk. Voltak nehéz pillanataink, de a játékosok nagyon keményen küzdöttek. Tényleg labdával azt gondolom, hogy csináltunk nagyon sok pozitív dolgot, akár a kapunkból. A labda kihozatalon keresztül a játéképítésen át voltak nagyon bíztató jelek. Labda nélkül nagyon sokat kellett szenvednünk, akár mélyen is a kapunk közelébe, de a srácok azt gondolom, hogy nagy részben jó zártak. Labda nélkül volt egy-egy elcsúszásunk, amit ugye az ellenfelünk kihasznált, illetve voltak azért hozzá kell tenni olyan lehetőségeik, amikor tényleg akár a gólvonalról kellett tisztáznunk. De én azt gondolom, hogy egy nagyon kultúrált focit játszottunk mi is. Én úgy gondolom, hogy azért sikerült őket meglepnünk is, és mondom ez legfőképp azért, mert minden játékosom nagyon bátor volt, bevállaltunk olyan rizikós dolgokat is, amit nem biztos, hogy más csapat ellen tapasztaltak. Úgyhogy tényleg ezen a héten még próbálunk azon dolgozni, hogy előző meccsből hol vannak olyan helyek, ahol jobban tudunk előre haladni, azokat szeretnénk javítani, úgyhogy pozitívan várjuk nagyon a mérkőzést.
3: Ugye a bajnokságot 2 fordulóval a vége előtt megnyertétek, ez pozitív hatása, vagy inkább kicsit negatív hatása volt a csapatra? Esetleg volt lehetőség többet pihenni, esetleg regenerálódni 2 meccsnyi, 2 hétnyi időszakban, vagy negatív hatás esetleg, hogy kicsit leeresztenek ilyenkor a srácok?
4: Érdekes dolog, vagy legalábbis úgy sok kérdés felvet, hogy mi a jó, hogyha az utolsó meccsig kell koncentrálnod, küzdened, és utolsó meccsen nyersz bajnokságot, vagy már ha előtte megvan. Ugye nekünk igazából, nem tudom, másfél fordulóval vége előtt lett meg. Mi abszolút azért azon voltunk, hogy már ott a honvédelmi meccsünk, tehát az utolsó előtti fordulóban is ott a fél időben már ugye tudtuk, hogy bajnokok vagyunk, ott már a fél időben is próbáltunk olyan játékosoknak meccsperceket adni, akik kevesebbet játszottak, illetve próbáltuk a mieinket pihentetni, akik több meccsperccel rendelkeznek. Ez ugyanúgy az utolsó fordulóra is ez jellemezte a csapat összetételét, hogy inkább a több perccel rendelkező játékosok pihenőt kaptak. Picit olyan lájtosabb, vagy lazább hét is volt, frissítőbb heteket adtunk ott nekik, vagy igazából ez a másfél hét az inkább a frissítéssel zajlott, viszont azért fel kellett rázni a brigádot, mert talán az utolsó meccsen is azt gondolom, hogy bőven megvolt a sanszunk arra, hogy ezt a meccset pozitívan zárjuk. Megvoltak a lehetőségeink, hogy győzelemmel zárjuk azt a meccset, de eléggé fókuszálatlanok voltunk, illetve nem volt meg a, nem tudom, kellő higgadtság ott a kapu előtt. Úgyhogy ezt javítanunk kellett most a Gyirmót elleni héten, de a játékosok teljesen máshogy edzettek itt osztályzó első hetébe, mind mentális részen, mind dinamikába, úgyhogy abszolút átérzik most a lehetőséget. Tényleg ez egy nagy lehetőség mindenki előtt, akár így a pályafutásokban egy sorsfordító is lehet, úgyhogy elégedettek vagyunk, ahogy most dolgozik a csapat.
3: Legutóbb, amikor NB2-ben játszott a Monor, akkor nem tudott saját környezetben a hazai pályáján pályára lépni, hanem a harmadik kerületnek a stadionját kellett kölcsönvenni, albérletbe járni hozzájuk idézőjelbe téve. Ha most sikerülne feljutni, infrastruktúrális lehetőségek most megadnák-e azt a lehetőséget, hogy a Monor a hazai környezetében saját stadionjában játszon?
4: Igen, ezzel a részsel igazából nem én foglalkozok, hanem az operatív vezetőnk, de igazából az az információnk, hogy mindent elfogadtak, tehát hazai pályán fogunk tudni játszani. Ez az utolsó információnk, van egy-két finomítás, amit el kell végezni, de ezzel abszolút nem lesz gond a rajtig, illetve én úgy tudom, ami egy picit úgy neccesebb dolog, a pályavilágítás, de arra úgy gondolom, hogy utolsó infoim szerint, hogy arra egy éves haladékot kaptunk, tehát mi abszolút úgy is szerettük volna, vagy úgy adtuk be a licenszet, hogy akkor van igazából értelme nekünk osztályt váltani, hogyha tényleg otthon tudunk játszani, mert ugye az előző dolog azért anyagi költségekben is szerintem azért a klubnak nem volt annyira pozitív, hogy pályát kellett bérelni, illetve azért a nézők szempontjából is azt gondolom, hogy fontosabb, hogy hazai pályán játszunk, hozzátéve még azt, hogy azért csak a saját pályánkon gyakorlunk egész héten, úgyhogy azért jó kiélvezni a hazai pálya előnyét.
3: Az elmúlt percekben a Monor vezetőedzőjét, Hallgas Istvánt lehetett hallani, most pedig jöjjön az ellenfél szakvezetője, a Gyirmót FC részéről Weitner Ádám következik. 2-2 lett az első mérkőzés hazai pályán. Elégedett voltál ezzel az eredménnyel? Mert azért a sajtó mindenféleképpen győzelmet várt szerintem az első mérkőzésen tőletek.
1: Való igaz, mi voltunk a találkozó esélyesei, nyilván nem csak a hazai pálya miatt, hanem a bajnokságban nyújtott teljesítményünk és eredményünk miatt, de hát ezt felhívtuk a játékosoknak is a figyelmét erre, hogy az egy dolog, hogy a bajnokság ott milyen, mennyi, hány ponttal és hány szerzett góllal és kapott góllal nyertük meg, az egy playoff, az teljesen más. Kávéház egy bajnokkal játszol, kérdezett párharc van ennek egy lelki állapota. Sajnos a mérkőzésen a fordulópontokból nem jöttünk ki, sőt, hogy azt el lehet mondani, hogy nekünk szinte alig sikerült valami, az ellenfélnek meg minden bejött, kétszer mentettek a gólvonalról, kihajtunk egy 11-est, és még számtalan zicsert, önfeláldozóan játszott az ellenfél, és így azt mondom, hogy csalódottak is vagyunk a döntetlen miatt.
3: Mit vársz így a visszavágótól? Ugye akkor Monorra kell utazni, milyen forgatókönyvet tudsz előre így a játékosoknak elmondani, mire számítotok?
1: Hát most, amit egy meccset már lejátszottunk, és ilyenkor az első meccs után nyilván könnyebb, már mindenki átesik a tűzkerességen, ami célunk az egyértelműen a feljutás, tehát volt egy nyomás is, mindenkin, a játékosokon, a vezetőkön, mindenkin volt egy nyomás, hogy ezt meg kell lépni, emiatt egy kicsit azt mondom lépés hátrányba is kerültünk, de van olyan erős a csapatunk és a keretünk, hogy ez idegenbe is ki tudjuk hívni a párharcot. Nyilván idegenbe kell játszani, ez hátráltató tényező, de hát most ez van, erre fogunk felkészülni.
3: Neked eszedbe jutott a tavalyi esztendő, amikor ugyanígy osztályozó Moson-Magyaróvár, és nem sikerült feljutni? Hasonló forgatókönyvet most el tudsz képzelni, hiába egyébként esélyesebb még így a visszavágón is a Gyirmót? Lebeg ez a szemed előtt, hogy kétszer ugyanaz megtörténhet veled?
1: Hát mindenki megfordul, ez persze, hát a múltra azért mindenki emlékszik, de azért teljesen más szituáció volt. Az óriási bravúr volt, hogy megnyertük a bajnokságot, és nem is volt célunk, az egy ráadás volt a playoff, mi játszottunk egy olyan csapattal, egy jó minőségi csapattal, ami most körülbelül mint a Gyirmóti, olyan játékerőt képviselt ez a Tisza Kécske is, a nyilvánszokon múlt, hogy nem jutottunk tovább, de hát ez egy gyilkos, itt azért nekünk van tapasztalatunk ebbe, itt bármi előfordulhat, ezért nincs vége még a mérkőzésnek.
3: És ahogy mondtad, azért itt vannak tapasztalt és jó játékosok a Gyirmótnál, ilyen például Tömösvári Bálint, aki a bajnokságban 11 gólt szerzett, és most az odavágón is betalált. Mi a helyzet például a további rutinos játékosokkal? Priskin Tamás esetleg elképzelhető, hogy leül a padra, pályára lép-e, vagy éppen mi a helyzet Kalmár Zsolttal?
1: Tömösvári Bálint jól szerepelt az egész szezonban, nagy a keretünk, és próbáltam mindenkinek a bajnokság alatt játék lehetőséget adni. Ő nagyon nem kapott annyi játék lehetőséget, mint a többiek, de így is 14 gólt rúgott. Nem kimondottan center, de Szalkák a sérülése után így ő került a támadó pozícióba, amit nagyon jól meg is oldott az első mérkőzésen. Úgyhogy lehetséges és várható, hogy pályára is lép. A visszavágón Pliskin Tamás az pont azért jut le a kispadra, mert segített nekünk, ami eredetileg a második csapatunk kerettagja, de így, hogy több sérültünk volt támadó szekcióban, így szóltunk neki, hogy hát abban kerül, akkor tudna nekünk segíteni, ő a csapat mellé állt, és természetesen ő leült a padra, nem volt rá szükség, ez még kérdéses, hogy még Monor eljön-e velünk. Kalmás volt, sérült volt az elmúlt időszakban, pár edzésen vett részt, ő játéka is kérdéses még.
3: Milyen eredménnyel lennél elégedett egy rendes játékidőben aratott győzelem, vagy ha kell, akkor hosszabbítás útján, de hogyha legvégsőkig szeretnétek hozni a 11-esek után is elfogadnád-e a feljutást?
1: Én elégedett a továbbjutással lennék, azt, hogy már milyen formában jön ez, az már részletkérdés.
3: Az osztályozó másik párharcát a Cigánd csapata vívja majd a Nagy Kanizsa ellen. Az odavágón volt egy kis közjáték, és az időjárás is közbeszólt. De a mérkőzésről és a visszavágóról a Cigánd vezetőedzőjével, Kocsis Jánossal beszélgettem. 508 kilométert kellett utazni Nagy Kanizsára. Hogy élte túl a csapat ezt a túrát?
5: Hát azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk, mert nagyon jó feltételeket teremtettek a klubnál. Előző nap le tudtunk utazni. Tökéletes volt a szállás, jó volt az ellátás, tudtunk pihenni, úgyhogy igazából én azt hiszem, hogy ez nem befolyásolta. Egy picit talán szokatlan volt, mert az ilyen hosszú úthoz nem vagyunk hozzászokva, de azt hiszem, hogy ez nem befolyásolta a mérkőzésre nyújtott teljesítményünket.
3: A bajnokságra még visszatér, hogy az utolsó fordulóban azért az az 5-0-ás Debrecen 2 elleni siker is kellett, hogy meglegyen a második hely, és ezzel tudjon kvalifikálni a Cigánd az osztályozóra. Ugye a Kisvárda 2 nyerte az északkeleti csoportot, de ők nem indulhattak a rájátszásban. Jó formában várta a csapatod a Nagykanizsa elleni odavágót?
5: Hát az a mérkőzés az mindenféleképpen adott pluszt, hiszen olyan helyzetben voltunk, ami egyébként már alapesetben szinte kilátástalan volt, mert mérkőzés közben is volt olyan, hogy 3 gólra voltunk attól, hogy meglegyen a második hely, és azért a játékosaimon láttam, hogy végig hittek benne, és végig az utolsó pillanatig megtettek mindent, és ennek köszönhető volt az, hogy sikerült megrugnunk ezt a gólmennyiséget, és hát természetesen ez egy ilyen siker, ez egy olyan töltetet tud adni, ami azért bízom benne, hogy legalább 2 hétre kitart, és ez tovább viszi a játékosokat.
3: Beszéljünk is akkor az odavágóról, ugye 2-2 lett a mérkőzés, vezettetek 1-0-ra, aztán fordított a Nagy Kanizsa, de végül a második fél időben sikerült egalizálni. Ez a 2-2 egy, mondhatni, egy jó eredmény idegenben? Azt szokták mondani, hogy ha idegenben megvan az X, hazai pályán rá lehet tenni egy győzelmet.
5: Igazából a szempontból mindenféleképpen, hogy azt elértük, hogy végülis a saját pályánkon a kezünkben van a sorsunk, bármilyen arányú győzelemmel ki tudjuk vívni a feljutást, tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy elégedett lehetünk az eredménnyel. A mérkőzést tekintem, én azt hiszem, hogy tehát ott a fordulópontokat egyébként szerintem a csapatom nagyon jól reagált a kezdésre, akkor a kényszerszünet után újrakezdésnél, és azt hiszem, hogy mi kaptuk el jobban a fonalat. Sajnálatos volt ott az első fél idő közepén, ott volt egy 10 perces rövid zálat, amikor azt hiszem, hogy olyan hibákat vétettünk, ami azért eddig nem volt ránk jellemző, de azután is sikerült talpra állnunk, és azt hiszem, hogy a 2-2 után is volt egy olyan pillanat, amikor ordító helyzetben nem sikerült gólt rúgnunk, és a végén pedig megint azt hiszem, hogy a szívünk az előjött, és amikor igaz, hogy a hazaiak már mezőnyfölényt tudtak kialakítani, de viszont mi fegyelmezetten védekeztünk, és igazából elértük azt az eredményt, azt a minimális célunkat, amiért utaztunk.
3: A meccsterv az akkor így nézett ki, hogy a minimális cél legyen az X, és ha győzelem, akkor az már csak haba tortán, vagy benne volt esetleg egy gólos vereség is például, amit szintén le lehet majd hazai pályán dolgozni?
5: Na hát azt hiszem, a vereség azt nem tervezi az ember, az általában jön magától, tehát mi abból indultunk ki, meg azért volt lehetőségünk az ellenfelt is féltérképezni. Én azt hiszem, hogy a mi csapatunk az nem kell, hogy megijedjen és féljen bárkitől is. Tehát mi azért biztunk abban, hogy a mi meccs tervünk az érvényre fog jutni. Az igazi az persze az lett volna, hogyha sikerül megnyernünk a mérkőzést, de mint már az előbb is mondtam, azt hiszem, hogy ez egy olyan eredmény, ami a kezünkbe tette a sorsunkat.
3: És akkor a visszavágó pedig vasárnap. Hogy telt ez a hét felkészülés szempontjából, edzések szempontjából? Mennyire elcsigázottak a játékosok egy ilyen hosszú szezon végén?
5: Hát, ahogy mondtam, a legutolsó győzelmünk az nagy töltetet adott, és szinte mondhatom azt is, hogy aki eddig nem tudott járni, az megtanult. Úgyhogy én nem fognék ilyenre semmit. Hát én azt látom a játékosokon, hogy érzik a lehetőségét annak, hogy egy olyan dolgot tudunk elérni, amiről az egész futballtársadalom, ahogy esetleg beszélhet. Én azt hiszem, hogy nagyon sok helyen lehúztak minket, leszóltak minket. Én azt hiszem, eddig is bizonyítottuk, és én nagyon bízom abban, hogy az utolsó meccsen még fel tudjuk tenni a koronát a teljesítményünkre, úgyhogy én ezt látom a játékosokon is. A hetünk az teljesen normális, van egy ritmus, amiben mi készülünk minden bajnoki mérkőzésre. Ezen soha nem változtattunk, most se változtattunk, úgyhogy ugyanabban a ritmusban készülünk, és nincs messze győzelemre.
3: Milyen meccsre számítasz, ugye fel győzelemre? Hogy látod így előre, milyen lesz a játéknak a képe? Dominálni kell?
5: Hát, ahogy most az első meccsből igazából láttuk egymást felvételekből, de azért amikor test közelben látja az ember az ellenfelét, meg találkozik játékossal, az azért mindig egy más érzést ad, illetve talán más megvilágításba helyez sok mindent. Én azt gondolom, hogy egy picit tanultunk abból, ami ott történt. Voltak pillanatok, amikor okosabbnak kellett volna lennünk. Meglátjuk. De azt gondolom, hogy jó csapat az ellenfél is, felkészült edzője van, tehát ő is biztos, hogy készül valamivel, amivel meg akar minket lepni. Mi is készülünk olyan dologgal, meglátjuk, hogy kinek fog jobban kijönni a lépés.
3: Tegyük fel, hogy feljut a Cigánd az NB2-ben, sikeresen veszi a visszavágót a csapat. Mennyire rövid olyankor a felkészülési időszak az NB2 kezdetéig? Mert hát június van most, és gyakorlatilag kis túlzás a június közepéig topformában kell, sőt, most kell legjobb formában játszani a játékosoknak, de hát nem sokára kezdődik az NB2 a felkészülés szempontjából. Az mennyire rövid az NB2 kezdete és az NB3 vége közötti időszak?
5: Hát így, hogy osztályzót kell játszani, tehát ezeknek a csapatoknak biztos vagyok benne, hogy hátrány, és annak a játékosnak is hátrány, aki ezeken részt vesz, hiszen 2 héttel azért rövidebb a szünet, kevesebb az idő, ameddig fel tud töltődni. Én azt hiszem, hogy ezek a játékosok, akik ezt végigviszik, tehát mindenféleképpen egy hosszabb pihenőre lesz szükségük, később fognak bekapcsolódni a felkészülésbe, tehát ez nem lesz egyszerű ezt lemenedzselni, ezt a dolgot. Tehát én azt mondom, hogy bár már ott tartanánk, hogy ezen kell törni a fejünket. Ha úgy alakul, akkor meg lesz erre is, természetesen meg lesz, hogy mit akarunk, meg hogyan akarunk tovább lépni, de mindenképp szem előtt kell ezt tartani, azt, hogy a játékosoknak szükségük van arra, hogy kipihenjék ezt a hosszú szezont, és utána frissen és új impulzusokkal tudják elkezdeni a felkészülést.
3: Kocsis Jánossal, a Cigánd vezetőedzőjével beszélgettem az elmúlt percekben. Most pedig következik Gabala Krisztián, a Nagykanizsa szakvezetője. Hogyan értékelted az első találkozót, és természetesen mennyire fog bezavarni a sok utazás?
6: Ugye nem megszokott az NB3-ból, hogy ennyit kell utazni, így teljesen más ritmust kellett csinálni az elmúlt két hétben. Már arra appelláltunk az elmúlt héten is, hogy a visszavágóra hasonló bioritmussal menjünk neki, így péntek esti edzés után szombaton találkozunk korán, egy reggelivel indítunk, és utána buszra szállunk, és Nyíregyházán fogunk megszállni, ahol este a mérkőzés időpontjával még edzést fogok vezényelni, és értelemszerűen Nyíregyházán alszunk, és másnap reggeli kis séta, taktikai értekezlet után fogunk átutazni Cigándra, ahol lejátszuk a visszavágót. Azt gondolom, hogy az első mérkőzésen kialakult eredmény az nem mond sokat, olyan tekintetben, hogy nem dőlt el semmi. Azt gondolom, mind a két csapatnak meg lesz a lehetősége arra, hogy eldöntse a mérkőzést. Egy jó találkozóra van kilátás, és azt gondolom, hogyha normális feltételek mellett le fog zajlani ez a találkozó, akkor mind színvonalában, mind eredményességben egy nagyon-nagyon jó találkozó utazálható.
3: Akkor hasonló lesz az utazási körülménye, mint a Cigánynak Nagykanizsára, ők is egy nappal hamarabb érkeztek meg a mérkőzés helyszínére. Összességében a csapatod nagyon jó formában van. Az elmúlt 7 mérkőzését megnyerte, ami a bajnokságot illeti. Ugye végig nagyon szoros volt a versenyfutás a Pécs csapatával, és végül sikerült megszerezni a délnyugati csoport bajnoki címét. Ez mindenféleképpen pozitív hatással van a csapatra, hogy végig élesnek kellett maradni?
6: Hát én azt gondolom, hogy ez kettős dolog. Igen, az egyik az az, hogy nagyon-nagyon nagy menetelésen vagyunk túl, ugye, ami a bajnokságot illeti. Utoljára Kaposvártól szenvedtünk az első fordulóba, tavaszi első forduló vereséget, utána végig minden mérkőzésen megvolt az esélyünk, hogy 3 pontot szerezzünk, és ugye egy, ahogy említetted, egy óriási hajrának köszönhetően tudtuk megelőzni a két riválisunkat. Ugye itt a Kaposvárt is ide veszem, sőt, a Kaposvár volt sokkal jobb pozícióban, nem a Pécs. A Pécs talán soha nem vezette a bajnokságot, még akkor is, hogyha szerintem a legerősebb keretelők rendelkeztek. Itt a Kaposvár volt igazán az ellenfelünk, és ennek az úgymond eszméletlen hajrának köszönhetően tudtuk ezt behúzni és megnyerni, ami óriási fegyverténynek tartott.
3: A Cigánynak a vezetőedzője, Kocsis János azt mondta az imént, hogy ismeri a Nagykanizsa edzőjét, és biztos benne, hogy valamilyen érdekességgel, valamilyen furcsasággal, valamilyen érdekes taktikával fog kirukkolni, de ők erre pontosan készülnek, sőt, ő is készül valamire. Szerinted mire gondolhatott itt a Cigán vezetőedzője?
6: Hát maximum arra gondolhatott, hogy igen, szeretek változtatni, szeretek az ellenfélhez alkalmazkodni, nagyon sok olyan apróságra kitérek, ami az ő erősségük, és az erősségüket szeretem az ellenfeleimnek úgymond legyengíteni, és ezzel erősíteni az én csapatomat. Igen, ezt azt gondolom, hogy jól látja. Lesz meglepetés értelemszerűen az előző mérkőzéshez képest, ez egy teljesen természetes dolog. Azt gondolom, hogy ők is és mi is egy óriási nagy tapasztalatőkével vagyunk most már a leendő mérkőzés tekintetében, tehát várható mind a két részről, úgy gondolom, meglepetés. Hát náluk biztos, hogy lesz, számítok ugye az eltiltás miatt taktikai dologra is, értelemszerűen személyi változás is hozhat strukturális dolgot az ő játékukba, tehát lényegében elég sok mindenre kell készülni. Nálunk az állandóság mellett visszajön a keretbe Lőrinc Bence, aki ugye 20 gól a legeredményesebb játékosunk, sérülés miatt nem tudtam az elmúlt 3 fordulóból használni, de úgy néz ki, hogy erősítést fog jelenteni, tehát mindenféleképpen nagyobb repertoárral tudok belemenni abba a mérkőzésben, ami el fogja dönteni a feljutást.
3: Ugye volt egy kis közjáték is az odavágón, félbe kellett szakítani néhány percre a játékot. Összességében most erre nem lehet majd számítani, bízunk benne. A te csapatod jött ki abból a kis rövid zárlatból jobban?
6: Hát nem tudom, én nagyon szomorú voltam, megmondom őszintén, hogy a mérkőzés lezajlott, hogy végengedte a játékvezető. Nagyon egyszerű oka van. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb a tétje annak, hogy melyik csapat jut föl, egy egész év munkája, egy egész klubnak az éves költségvetés, és sorolhatnám, hogy itt van ebbe a 90 percbe, és olyan irreális körülményeket jött, úgy mondom, hogy írás körülmények jöttek létre abba a 10 perc alatt, ami nem indokolta azt, hogy ezt a mérkőzést le kell járni.

0: Tehát nem kaptuk meg azt a fajta támogatást, amihez hozzá vagyunk szokva, és ez egyértelműen a cigány malmára hajtotta az üzet.
1: Na és túltette már a csapat magát a tavalyi sikertelen osztályozón, ugye akkor ugyanide eljutott a Nagykanizsa, ugyanúgy te ültél a kispadon, és 11-esekkel maradt alul végül a Karcag csapata ellen. Készültök a büntetőkre? Hiszen az első meccs X lett, akár benne van az is, hogy hosszabbításra vagy 11-esre kerül majd a sor.
0: Hát ez nagyon jó kérdés, erre még nem is gondoltam ilyen tekintetben, annak ellenére, hogy tavaly nem készültünk rá, pedig ilyenkor mindig benne vannak a büntetők. Én hiszek abból, hogy a játékos lélektana dönti el ezeket a büntetőket. Én szeretném, hogyha 90 perc alatt eldőlne a mérkőzés értelemszerűen javunkra. Ha nem így lesz, akkor a hosszabbításba. Nem szeretném még egyszer azt átélni, hogy büntetőkkel alul maradjunk. Én azt gondolom, és visszatérve a kérdésednek az első felére, ezen ilyen szituációkon nagyon nehezen teszi túl magát az ember. Lehet, hogy soha nem is teszi. Mindig ott lesz a kis agyába a kérdés, hogy mi lett volna, ha, mi lett volna, hogyha befújják a tízit, mi lett volna, ha megadják, mi lett volna. Tehát mindig a kérdések, és mindig hol tarthatna a nagykanizsai futball, hogyha máshogy alakul ez az egész. Tehát ezt nagyon-nagyon nehéz megemészteni. Szerintem egy igazi sportember mélyen elássa magába, de megemészteni soha nem fogja tudni.
1: Gabala Krisztiánt lehetett hallani, a Nagykanizsa vezetőedzőjét. Vasárnap tehát jön az NB3-as osztályozó mérkőzések visszavágója az NB2-be jutásért, Monor Gyirmót, illetve Cigán Nagykanizsa találkozókkal.
2: Vasárnap jönnek majd a második mérkőzések a sorozatban. Mind a két párharc 2-2-es döntetlenről indul.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Labdarúgás még mindig itt a körkapcsolásban. Porr Károly szakújságíró Szabó Bencével beszélget arról, hogy mit jelent majd a magyar szabály a következő szezonban az NB1-ben, illetve kommentálja azt is, hogy milyen változások történtek az NB1-es kispadokon. Hallgassák meg a következő beszélgetésünket.
3: Az MLS-nek néhány nappal ezelőtt összeült a bizottsága, ahol ugye kicsit újra tárgyalták, vagy újra beszélték azokat az alapelveket, amelyek arra vonatkoztak, hogy egyáltalán kiszámíthat magyarnak. Ugye ez azért fontos, mert volt ugye ebben az évben egy úgynevezett magyar szabály, amelybe azon játékosok is beletartoztak, akik a magyar válogatottban nehezített körülményekkel léphettek volna csak pályára, és ezt egy kicsit átdolgozták. Ugye itt volt egy ikonikus eset, mégpedig a Mariano Gomeznek a szituációja, aki tavasszal lett magyar állampolgár, de az MLS-nek a mostani állás szerint úgy tűnik, hogy ő a következő évtől már nem fog beleszámítani ebbe az úgynevezett magyar szabályba. Szóval így erről általánosságban kezdjük ezzel, hogy mit lehet erről a bizottsággyűlésről tudni.
4: Alapvetően itt egy ajánlásról beszélünk, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlását, amely klubok betartják, plusz forrásokhoz juthatnak, illetve a központi források nagyobb része juthat azokhoz a klubokhoz, amelyek megfelelnek ezeknek az ajánlásoknak, és ugye két ajánlásról beszélünk. Egyrészt a magyar fiatalok szerepeltetésére vonatkozó ajánlás, ez az U21-es fiatalokat jelenti, ami a következő idénytől a 2006-os születésűek lesznek, 2006. január 1 után született játékosok. A másik része az ajánlásnak pedig a magyar szabálynak nevezett, de tulajdonképpen magyar ajánlás, amiben meghatározzák, hogy hány percet kell pályán töltenie a magyar játékosoknak, hazai nevelésű játékosoknak a maximális nyugtatás, vagy hát a maximális MLS pénzek eléréséhez, és ezeket pontosította, vagy ezeket határozta meg, vagy tette közzé az új idényre vonatkozóan az MLS a múlt pénteki NB1-es bizottsággyűlésem. Ezeket ismertette a klubokkal, és ebben volt az a változás, amit említettél. Most már az új idényben csak az számít hazai játékosnak, aki a magyar válogatottban is bevethető adott pillanatban, tehát amikor pályára lép az NB1-ben, akkor a szabályok lehetővé teszik, hogy a válogatottban is szerepeljen az ott esetben. Tehát nem, hogy nehezített körülmények között, amit említettél, hanem hogy vannak olyan játékosok, akik egyáltalán nem szerepelhetnek a magyar válogatottban.
3: Én itt arra utaltam ez alatt, ugye, hogy a Gomeznek várnia kellene ahhoz, hogy a FIFA szabályrendszere szerint élet, magyar válogatott legyen. Tehát erre mondtam azt, hogy nehezített a helyzetet.
4: Igen, egyelőre nem játszhat, és ugyanez vonatkozik Korbura a Fradiból, de a Győrbe említhetjük Lipicset.
3: A Korbu esetében esetleg az a kérdés nem vethető fel? Ugye ő, tudtommal ő nem volt még román felnőtt válogatott, tehát amíg ő nem lép pályára a román felnőtt válogatottban, addig beleszámít ebbe a bizonyos úgynevezett szabályba?
4: Ő nála is az a probléma, amit alapvetően ugye egy honosítás esetén felvetődik, vagy adódik. Ugye itt ez elég messzire vezet, de érdemes talán tisztázni, hogy alapvetően a FIFA azért hozott ilyen viszonylag szigorú szabályozást a honosítások ügyében, mert szerették volna kizárni például azt, hogy az arab országok Brazíliából kvázi megvegyenek olyan brazil játékosokat, akiknek nincs esélyük arra, hogy Brazíliában válogatottságig jussanak, és telepakolják a különböző arab válogatottakat brazil játékosokkal. Nyilván ez más ország is élhetett volna ezekkel a lehetőségekkel, de az arab országoknál volt leginkább meg ennek a veszélye, és ezért hozták azt a szigorítást, hogy az egy dolog, hogy valakinek megvan az állampolgársága, de ha nem az adott országban született, vagy ő, vagy valamely felmenője, szülő vagy nagyszülő, akkor 5 évet abban az országban el kell töltenie, mire ott pályára lépett a válogatottba. És ugye ebből adódik ez a probléma például Korbu esetében is, aki ugyan csángó magyar származású, de mivel nincs olyan szülője, nagyszülője, aki Magyarországon született volna, ezért az egyszerűsített honosítás feltételeinek, a FIFA-nál egyszerűsített honosítás feltételeinek nem felel meg, így csak akkor válhat a magyar válogatottba bevethető játékossá, a FIFA szabályai alapján, ha 5 évet eltölt Magyarországon megszakítás nélkül. De most ez a probléma, hogy ugye volt a Puskás Akadémiában, hát nem is tudom, pontosan 3 vagy 4 évig jutott, de ez megszakadt, elment ugye Ciprusra, és most újraindul a számláló, tehát innentől kell most megint 5 évet várni arra, hogy ő a magyar válogatottba szerepelhessen, és ugyanez a helyzet Gomez esetében, tehát igazából nincs különbség Gomez és Korbu között a FIFA szabályai alapján, tehát Gomez is majd, ha 5 évet itt eltöltött, akkor válhat beválogathatóvá.
3: Minden esetre azt azért vessük föl, hogy ugye jelen esetben a Korbu helyzete az egy igen különleges szituáció, mert ugye ő végülis magyar kulturális gyökerekkel rendelkező játékos, csak ugye itt az országhatárok meghúzásával került ő a gyakorlatilag most a FIFA szabályai szerint külső játékossá, tehát nem magyar játékossá, és ez azért is érdekes, hogy ugye te is mondtad, hogy 5 évet folyamatosan el kell töltenie, mert ugye gyakorlatilag az 5 éve szerintem ezzel kijönne most, hogy a Fradiban szerepel a következő fél évet, hogyha összességébe vesszük. Tehát azért ez a FIFA szabályozás talán több sebből is férzik, mondhatjuk ezt?
4: Folyamatosan toldozzák, ugye régen emiatt nem játszhatott még volt sem, mert akkor még volt egy olyan kitétel, hogy aki 10 meccsen már szerepelt másik ország utánpótlás válogatottjában, az már nem jön szóba. És annó, amikor ő még szóba került, hogy esetleg Lanzafame is válogatott lehetne, őt ugyanez a szabály zárta ki annak idején. És akkor ebben volt egy módosítás, amennyire köztudott, ebben Csányi Sándor is szerepet játszott, hogy ezen változtasson a FIFA, és az utánpótlás tétmérkőzésekre vonatkozóan törölték ezt a korlátozást, tehát az utánpótlás tétmeccsen más válogatottban, más országban szerepelt játékosok már nem esnek korlátozás alá, tehát ők, ha felnőtt válogatottban szeretnének szerepelni egy új országban, vagy egy másik országban, akkor ezt megtehetik. És ugye így szerepelhetnek a dárdai testvérek is, mert ők korosztályos szinten ugyan játszottak másik válogatottban, de felnőtt szinten nem. Most ez a tiltás, hogyha felnőtt szinten valaki játszik már egy másik válogatottban a 10 meccsen, akkor már nem válthat országot, ha pedig országot vált, akkor vagy az 5 éves szabálynak kell megfelelni, vagy az új választott országban kell lenni olyan szülőjének, nagyszülőjének, aki már ott született.
3: És akkor térjünk vissza egy kicsit az NBA-re. Az a kérdés szerintem jogosan felvetődik, hogy mely csapatokat, meg mely játékosokat érint ez leginkább. Ugye itt két név elhangzott, de például ugye volt egy cikk, amiben Kripicsnak a neve is szerepelt. Rajtuk kívül van még bárki, vagy klub esetleg, aki érintett?
4: Több játékost ugye meg kell vizsgálni pont ezen a megkötések miatt, hogy ki mikor jött át, és hogyan vannak itt az évszámok, de például ugye Kisvárdán vannak az Ukrajnából, az ottani akadémiáról átigazolt játékosok, de közülük vannak többen, akiknek már megvan az 5 év, tehát ők már bevethetők, de nyilván ahogy jönnek onnan játékosok, akkor ez már rájuk érvényes lesz, tehát hogy nekik is már az 5 évnek meg kell felelni, hogyha olyan szülő vagy nagyszülő, aki Magyarországon született.
3: Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan alakult az NBA-ben most így az edzék sorsa, mert ugye ez kifejezetten érdekes így a szezon végeztével. Még egyelőre nem a játékosokról lehet annyit hallani, hanem az edzők állnak fel és távoznak, és jönnek helyette újak. Ugye Borbély Balázs a Ferencváros edzője, ez ugye egy érdekes átigazolás, hogy a bajnokcsapat edzője átül Fővárosi Zöldfehérekhez, a Fornyák Zsolt távozott Felcsútról, Babó Levente a folytatásban, illetve Debrecenben is van egy új edző. Te hogyan figyeled ezt a edzőmozgást így a magyar labdarúgó első osztályban?
4: Hát azt látni kell, hogy már a szurkolók türelmetlenek, és nekem a transferguru oldalamra minden nap írnak, hogy mikor jelentenek be már új játékosokat a kedvenc klubjuknál. De azt látni kell, hogy ez az időszak, tehát ez ahogy vége van az idénynek, és a rákövetkező 2 hét, amit a játékosok szabadságon vannak, addig főleg az edzőkeringőről szól. És ez nem csak az NBA-ben van így, mert például mai hír, hogy bejelentette új edzőjét a Csíkszereda is, ahol ugye Szabó István ment, aki legutóbb Nyíregyházán dolgozott, edzőt vált a Dunaszerdahely is, az is mai hír, Tehát, hogy ez az edzőváltások időszaka az idényt követő 2-3 hét, és akkor nyilván most június közepén kezdődik szinte minden csapatnál a felkészülés, valahol már jövő héten, és addigra már az új edzővel kezdődhet le aztán a végleges keret kialakítása. Ami a hazai edzőkeringőt illeti, ugye, ami a Fradi meg a Győr esete az egymásból következett, tehát már lehetett már olyan hangokat hallani idény közben is, hogy ha majd váltás lesz a Fradinál, akkor Borbély Balázs szóba kerülhet, de ott az indította el a folyamatot, hogy Robi Kín lemondott, és most már a friss hírekből látszik az is, hogy valószínűleg azért, mert már tudta, hogy a Celtic-től kaphat ajánlatot, és most már folynak vele ott a tárgyalások, és akkor amint Kín elköszönt a Fraditól, utána vehette fel a Fradi a kapcsolatot Borbély Balázzsal, és miután a Győrrel megtörtént múlt héten az elválás, azután jöhetett aztán a megegyezés a Fradival most a hét elején, és jövő héten már az ő irányításával kezdett a Fradi, és ugye a Fradinál se volt még új játékos érkező, egy távozó vált hivatalossá Pesics, tehát hogy a Fradira is érvényes ez, hogy most, hogy megvan a szakmai stáb, most látható majd az, hogy elkezdődik a keret kialakítása. A Debrecennél ugye ott nem tudtak megállapodni a felek a folytatásról Sergio Navarroval, de mivel ott volt egy vezetőségváltás, tulajdonosváltás, azért ilyenkor mindig benne van a levegőbe, hogyha új sportigazgató érkezik, ugye Bogdán Ádám érkezett az idén közben, akkor elképzelhető, hogy az edzőváltással, edzőcserével is jár. Most egy váratlan húzotta a Debrecen, a ma bejelentett részt Gertrennel kinevezésével, akit egy nagyon jó elméleti szakembernek tartanak, utánpótlásba is dolgozott, de főleg másodedzőként, illetve elemzőként, előadóként szerzett ismertséget magának. Én úgy tudom, hogy Bogdán Ádámot is onnan ismerheti, hogy azon a képzésen tanított, amit Bogdán Ádám elvégzett Angliában. És hát az ő kinevezése emiatt meglepő, hogy ő még nem volt vezetőedző, de Sergio Navarrónak sem volt vezetőedzői tapasztalata a Debrecen előtt, és nagyon jól összerakta a csapatot. Kíváncsian várom, hogy az új stáb, mit várhatunk az új stábtól Debrecenbe. Ugye, aki még lóg a levegőbe, úgymond Nuno Campos, Zalaegerszegen, akinek az esetében lehet tudni, hogy hasonlóan, mint Borbély Balázsnál, illetve Robi Kínnél is szerepel a szerződésében egy úgynevezett lelépési összeg, hogyha lesz olyan klub, amelyik ezt megfizeti, vagy ő maga dönt úgy, hogy kifizeti ezt az összeget a klubnak, akkor távozhat. Ott az a kérdés, hogy az időből mennyire fut ki a csapat, mert minél később dől ezzel, annál nehezebb lesz egy új szakmai stábot találni, és azt szerint alakítani a keretet. Én úgy gondolom, hogy ha megkezdődik a nyári munka, és nem történik váltás, akkor talán már nem is fog, és marad Nuno Campos, hiszen opciós szerződése volt, ami a bemaradással meghosszabbodott, tehát elvileg van szerződése a következő idényre.
3: Egy utolsó dolog, amit felvetnék, ugye említettem Babó Leventének a kinevezését, ugye aki eddig a Puskás Akadémiának az utánpótlás együtteseit irányította, ő vette át most a felnőtt csapatnak az irányítását. Nagy kérdés, hogy mi lesz a felcsútiak sorsa? Szerinted mennyire lehet majd nehéz dolga az új vezetőedzőnek meg a csapatnak, és hogy egyáltalán miben lehet gondolkodni szerinted az ő esetükben?
4: Nem érdemes találgatásokba bocsátkozni, már csak azért sem, mert ugye egy lengyel légióssal már hosszabbított a Puskás Akadémia. Az, hogy most a vezetőedzői poszton történt egy változás és egy fiatal edzőben bíznak, ez szerintem valahol egy várható folyamat. Az a meglepő, hogy ez eddig nem történt meg, mert nagyon sok szakember megfordult a Puskás Akadémia kötelékébe, különböző korosztályos csapatokba, és aztán tovább lépett más klubhoz. Tehát nem csak játékosokat, hanem edzőket is nevelt a Puskás Akadémia, csak ők eddig kevésbé kerültek előtérbe, és most itt a lehetőség az új vezetőedző számára, hogy tapasztalatot szerezzen. Az a látható szerintem, hogy azért most van egy új kvázi fiatal, azért mondom így, mert az új vezetőedző ugye 45 éves Puskás Akadémiánál, tehát azért nem a pályafutását most befejező, teljesen zöldfülű, edzőként zöldfülű szakemberről van szó, de például ugye ami múlt heti hírünk volt, hogy információink szerint Bent András lesz a Csákvár vezetőedzője, aki külföldön a Barcelonánál és a Real Madridnál is tanulta a szakmát, és ő is dolgozott korábban a Puskás Akadémia utánpótlásában, és ő most a Csákvárnál lesz vezetőedző, ő még 40 év alatti, de említhetjük ugye akár Borbély Balást is, aki itt két év alatt tulajdonképpen berobbant a köztudatba, és fiatal edzőként bajnoki címig jutott. Tehát, hogy most én úgy látom, hogy van egy tendencia, van egy irány, hogy egyre több fiatal magyar edző kapja meg a lehetőséget a bizonyításon most már az NB1-be is. Kíváncsian várom, hogy mit várhatunk tőlük, mivel lesznek képesek.
2: Kedves hallgatók, Porkárójjal beszélgetett Szabó Bence. Ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szabó Bence volt, a hangmérnök Bredák József, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan jön a Sportvilág Olasz Gergővel.
1: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Edzőkeringő felcsúttól Debrecenen át Csíkszeredáig. Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencvárostól. Bomba meglepetés, kiesett a világ első a Roland Garroson. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
0: Sportvilág.
2: Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. A 29 éves Stefan Gartenmann az FTC színeiben összesen 64 mérkőzést játszott és 5 gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa Liga 8-at döntős csapatnak is. Gróf Dávid Dibusz Dénes sérülései miatt rendszeresen tagja volt az idényben a Ferencváros kezdőcsapatának, ám 50 zöld-fehérben lejátszott mérkőzést követően távozik a klub kötelékétől. A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén bejelentette, hogy szerződtette az ukrán válogatott támadó középpályást, Alexander Zubkovot. A 29 éves futballista, aki korábban a Ferencvárossal a Bajnokok Ligájában is szerepelt, a török Trabzonspor-tól érkezett, és 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá új klubjával. A debreceni VSC az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú motor Lublin szakmai stábjától érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is, az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Az edzőváltásról a debreceniek sportigazgatója Bogdán Ádám nyilatkozott.
3: Elég alaposan körbejártuk a témát, és nagyon sok edzővel beszélgettem. Nyilván Gertnek vagy olyan helyről jött az ajánlás, amit nagyon komolyan vettem, és rögtön az elején tulajdonképpen megvolt a szimpátia, és azoknak a pontoknak, amiknek én felállítottam, hogy meg kelljen felelni egy ember, aznak ő megfelelt. Annak ellenére egyébként, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy tényleg a Debrecennek a kispadjára rengetegen jelentkeztek nagyon jó önéletrajzokkal. Annak ellenére azt éreztem, hogy ő a megfelelő ember most ebben a státuszban, úgyhogy nagyon örülök, hogy nálunk folytatja.
2: Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Megvan a Csíkszereda új vezetőedzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-2026-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a közösségi oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport információját. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. Szabó Istvánnal a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője Balogh Balázs beszélgetett.
4: Nyilván egy olyan csapatról és egy olyan bajnokságról beszélünk, ami mindenféleképpen kihívás szerintem. Egy nagyon fejlődő, dinamikusan fejlődő klubról beszélünk. Ugye pár éve még itt is a harmadosztályban voltak, majd tavaly előtt feljutottak a másodosztályba, most ugye bent tudtak maradni. Azért ez nem egy könnyű dolog, de mégis megoldották. Úgy gondolom, hogy minimum a romániai futball, vagy román futball magyar bajnoksága vetekszik, vagy véleményem szerint még lehet, hogy kicsit magasabb szinten is áll, mert most nem a Ferencvárosról beszélek, vagy esetleg a Győr, mert ők simán megállnak a helyüket, de azért a többi csapatnak szerintem nehézségeket okoznának. Hát a Csíkszereda pedig ugye mindenki tudja, hogy egy erdélyi város, és hát az külön kihívás, hogy ott azért dolgozni, ahol csak szinte magyar szavakat lehet hallani, úgyhogy ilyen szempontból azért magyar közegbe kerültem. A heti munka alapján nyilván hétvégén megyünk bajnokikra, akkor az már másképpen. Szóval ez egy komoly kihívás. számunkra. Ugye, ahogy mondod, ráadásul szerintem nagyon megtisztelő az, hogy egy magyar edzőre gondoltak, ugye nem olyan sok kollega van sajnos külföldön, másik bajnokságban most talán vezető edzőként a Bozsik jutott fel ugye Tovén első osztályban, mert gratulálok így telefonon is keresztül, remélem, hogy ő lesz az edző. Láttunk erre, meg hallottunk ellenpéldát, hogy főjött a csapatnak ugye nem ez lett, ezt csak így mellékesen mondom. Úgyhogy büszkeséggel tölt el engem, meg úgy gondolom, hogy másoknak is így kell gondolkozni erről a feladatról.
5: Persze, hát ugye több dolgot is szóba hoztál te is, az egyik az az, hogy bravúrral maradt bent itt újoncként a Csíkszereda. Azért ezeket a bravúrokat nem könnyű megismételni, de hát azért csináltál te ilyet Kecskeméten is, meg Nyíregyházán is.
4: Hát igen, köszönöm szépen ezeket a szavakat, nyilván nem én szeretném ezeket elmondani vagy fölhozni. Mindig tudtam, hogy hol a helyem a ranglétrán, tudtam, hogy mire vállalkozom. Nagy feladat volt abból a Kecskemétből egy olyan csapatot faragni, akik ugye másodikak lettünk, majd a következő évben is még hatodikak erről kevesen beszélnek, pedig szerintem az is egy remek teljesítmény volt, de ami a legnagyobb eredmény szerintem, hogy a magyar labdarúgás számára is tudtunk komoly játékosokat kinevelni, hát abból a csapatból csak gondoljunk bele, hogy a Szalai Ferencvárosnak az egyik meghatározó védője, vagy a Lukács Zsami, ugye most gólkirály lett, Horváth Krisztófel az Újpest, Szűcs Kornél, ugye Vojvodina, és akkor most hagyd ne soroljam, hogy Niki Csertomi, portugál első osztály. Azért akárhogy azért ez egy rendkívül szép teljesítmény természetesen. Itt nem csak az én munkám van ebben, vannak itt nevelőedzők, vannak itt korábbi edzőik is, de hát azért mégiscsak Kecskeméten lettek ők válogatottak.
2: Két barátságos válogatott mérkőzésre készül a Magyar Nemzeti 11. Előbb pénteken a finneket fogadja a csapat a Puskás Arénában, majd kedden Kazaksztánnal méri összetudását Debrecenben a Nagyerdei Stadionban. A mai napon Péter Ágoston készített interjúkat a válogatott játékosaival, elsőként a Győrrel nemrégiben bajnoki címet szerző Vitális Milánnal.
6: Márciusban mindkét válogatott meccsen kulcs szerepet kaptál, és azt gondolom éltél vele. A számok, illetve a közvélemény visszajelzése is egyértelmű volt e tekintetben, mert kíváncsi vagyok, hogy te így utólag néhány hónappal később hogyan értékeled, akár az élmény szempontjából, akár a szakma szempontjából.
7: Élmény szempontjából igazából jobban nem is sikerülhetett volna, hiszen ahogy említette pár játékos vagy a miszter, hogy igazából elértük a célunkat, tehát kapott gól nélkül hoztuk le a két mérkőzést, de azon kívül, hogy nekem sikerült mind a két mérkőzésen kezdőként pályára lépni, az számomra hatalmas megtiszteltetés és hatalmas dolog is. Nagyon bízom benne, hogy tudtam élni a bizalommal, és bízom abban is, hogy ez majd a jövőben csak gyarapodni fog.
6: Ja, tudjuk róla, hogy egy sokoldalú, univerzális középpályás vagy, és ez bizonyítod is gyakorlatilag hétről hétre. Beszéltél róla ezzel együtt, hogy a válogatottnál talán még több és még részletesebb taktikai utasítást, apróságot, finomságot kapsz. Ezek közül volt-e, vagy van-e azóta akár olyan, ami újdonság neked is?
7: Igazából összességében hasonló szerepem a csapatban, mint a klub csapatban. Ugyanakkor itt tényleg szinte minden egyes edzés után kapok tanácsokat, vagy olyan mankót, amivel én is sokkal jobb játékos tudok lenni, illetve taktikailag jobban be tudok illeszkedni még jobban a csapat játékához. Biztos vagyok benne, hogy ennek következtében, vagy ennek köszönhetően én fejlődök itt is, illetve ezt tudom kamatoztatni a klub csapatomban is. Biztos vagyok benne, hogy még nem tökéletes, de azon vagyok, hogy minél könnyebben, jobban és erősebben be tudjak illeszkedni a csapatba.
6: Az is előkerül rendszerint, hogy az intenzitás foka azért egészen eltérő a magyar bajnokságban és a nemzetközi porondon válogatott meccseken, de engem az érdekelne, hogy ez hol jelentkezik inkább? Mármint, hogy az ellenfelek nyomása, sebessége az, ami más követel meg, vagy mondjuk neked személy szerint az, hogy a szoboszlai Schäfer tengelyben felved azt a tempót, amit ők igényelnének.
7: Ha ebből induljunk ki, tehát én már edzésen is megtapasztalom azt, hogy például ők a világ legjobb bajnokságaiban jönnek haza a nemzeti csapatba játszani. Tehát én már itt érzékelem azért a válogatott edzéseken is, hogy ez már most intenzívebb, mint a saját klub edzéseim, sőt klub meccseim is, de a mérkőzéseken pedig extra érzékelhető. Említettél pár dolgot, igazából azokkal egyet tudok érteni. Én azt tudnám kiemelni a legfőképpen, hogy tényleg a gyorsaság, illetve minden szempontból az intenzitás. Meg tudom tapasztalni a válogatott mérkőzések alatt, hogy igen, magyar bajnokok lettünk, ugyanakkor még ennél is van feljebb, bőven. Tehát igyekszem olyan szintre majd eljutni, bízom benne, ahol ezt minden nap meg tudom tapasztalni.
2: Vitális után a Puskás Akadémia kapusa Szaponos Péter nyilatkozott.
6: Nagyjából 3 héttel ezelőtt Márko Rossi sajtótájékoztatóan elhangzott olyan gondolat, ami talán kívülállóknak hirtelen jöhetett. Úgyhogy többek között azért vagyunk itt, hogy választ kapjunk ennek a pontos hátterére, hiszen azt mondta, hogy lehet, ez az utolsó alkalom, amikor téged meghívnak, és ebből kifolyólag szeretne neked is lehetőséget adni, rivaldafényt adni, mert ő megérdemled. Szóval mi a helyzet, mi a döntés, és mi ennek a háttere?
8: Hát azt gondolom, hogy itt a legfontosabb szó a lehet, úgyhogy bízunk benne, hogy azért lesz még erre alkalom, de beszéltem én is a kapitánnyal, természetesen a fiatalok építése van most már így főszerepbe, azok mellett ugye, hogy a Balázs se fiatalok közé tartozik már. Nyilván szerintem azért, mert kapusok között nagyon jó korban van, tehát a legjobb időszakát éli szerintem. És mellette ugye a két fiatal versenyzőnek is lehetőséget szeretne adni a kapitány arra, hogy megmutathassák magukat itt ugye az edzőtáborokba. Őknek most ugye nagyon nagy válaszút előtt vannak ugye mind a kettőnek, hogy egy olyan megoldást tudjanak találni, ahol folyamatosan védeni tudjanak, és ugye lehetőséget tudjanak utána kapni a válogatottba.
6: Azért valamelyest már meg abban megnyugtató a válaszod, a tekintetben, hogy az ember azt gondolná, hogy kapus poszton azért még nálad is adott lehetne mondjuk 1-2 év akár a válogatottban, hogy itt legyél, meg nyilván a klub pályafutásod is talán még tartogathat érdekes fejezeteket, ezek szerint ezekre nyitott vagy, ha úgy van.
8: Én bízom benne, hogy azért még jó pár évig tudok játszani. Egy az ugye, hogy én későn kerültem bele a körforgásba, meg mellette azért még mindig elvezem, és azt gondolom, hogy amíg olyan formát, vagy olyan teljesítményt tudok letenni az asztalra, hogy még igény van rám, addig én mindenképp játszani szeretnék.
6: És most a soron következő 2 meccs kapcsán, te most mit tudsz, mire készülsz, milyen információkkal láttak el?
8: Hát ezeket nem szeretném így lelőni, vagy nyilván a kapitány majd tájékoztatja a nagy közönséget, hogy mi a terve. Szerencsére velünk már megbeszélte a forgatókönyvet, úgyhogy mi tudunk elvileg mindent. Innentől kezdve majd várjuk a meccseket.
6: Oké, minden esetre azt szerintem beszédes, és talán meglepő is, hogy ennyi válogatott játékperce nem feltétlenül borítékolható, vagy törvényszerű az, hogy valakinek szentelnek akár egy ilyen gondolatmenetet is, mint amit Rossi mestertől hallottunk, akár egy ilyen búcsú meccset, ha nem lesz búcsú, akkor annál jobb, majd meglátjuk. Szerinted te mivel érdemelted ezt ki?
8: Hát nyilván egyelőre úgy készülünk, ahogy a kapitány is említette, hogy búcsú meccsnek állunk neki. Igen, nem feltétlen azt kell mondani, ugye, vagy az jut az embernek az eszébe rólam, hogy 40-50-szeres válogatott a kapus, és akkor többet már nem lesz a nemzeti csapatba meghívva. Ugye 31 évesen kerültem be először a keretbe, akkor is iszonyatosan büszke voltam, és úgy készültem, hogyha ez az egy lesz az utolsó, akkor is büszkeséggel töltött el. Nagyon nagy eredmények tartottam az én saját pályafutásom szempontjából. Szerencsére ennek pontosan 5 éve volt, úgyhogy, és még mindig itt beszélgetünk. Több mint 40 meccsen voltam ugye a keretben nevezve. Ott tudtam lenni egy Európa-bajnokságon, ahol nagyon kicsit múlott azon, hogy tovább jussunk, de így is hatalmas büszkeséggel töltött el, és egy óriási élmény volt, amit azt gondolom, hogy egy életre nem felejt el az ember.
2: A pénteki finnek elleni, valamint a keddi Kazaksztán elleni válogatott mérkőzést is az M4 Sporton, valamint a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd. Bronzérmesként végzett a magyar minifutball válogatott a pozsonyi Európa-bajnokságon, miután a szerdai elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: A Spanyolországot elhagyó magyar válogatott kézilabdázó Pergel Andrej a Dinamo Bukuresti színeiben kezdi meg a következő idényt. Az entai születésű junior világbajnoki ezüstérmes balátlövő korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2027 nyarán igazolt Logronóba. A balátlövő a felnőtt válogatottban eddig 12 találkozón 20 gólt szerzett. Flavio Coboli 4 játszmában legyőzte Félix Ozsé Oliasszemet a Roland Garros férfi egyesének negyed döntőjében. Így Grand Slam tornán először jutott be a legjobb 4 közé. Ezzel az is biztossá vált, hogy lesz olasz teniszező a döntőben, hiszen ezen az ágon a másik negyeddöntős párharcban 2 honfitárs, Matteo Berrettini és Matteo Arnaldi méri összetudását. Óriási meglepetésre az előzetesen jóval esélytelenebb orosz Diana Snyder 3 játszmában 3-6-7-5-6-0-ra legyőzte az első helyen kiemelt Arina Sabalenkát a francia nyílt teniszbajnokság szerdai negyeddöntőjében. Snyder a torna meglepetés emberével, a selejtezőből induló lengyel Maja Halinskával találkozik a csütörtöki elődöntőben, aki a negyeddöntőben a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját győzte le két játszmában 7-6-6-3-ra. A negyeddöntőket követően Virányi Zsolt beszélgetett Szántó Petra teniszkommentátorral. Ebből hallgathatnak meg egy részletet.
9: Búcsúzott a fehér orosz világelső teniszező Sabalenka, pedig az első játszmát 6-3-ra megnyerte, sőt 4-1-re vezetett a második játszmában, de 7-5-re az ellenfél, az orosz Schneider győzött, sőt lelépte Sabalenkát a döntő játszmában 6-0-ra. Hát hogy lehet ezt kommentálni? A meglepetések meglepetése. Szia Petra!
10: Üdvözlöm a hallgatókat, hát egyelőre én sem találom a szavakat, mert nem feltétlenül ezt terveztem mondani ebben az interjúban. Arra számítottunk, hogy egy óriási lehetőség lesz a világ első Arina Sabalenkának, hogy megszerezze a Roland Garros trófeát, amit tavaly ugye a döntőben nem sikerült megszereznie, de hát ehhez képest pontosan az történt vele, ami egy évvel ezelőtt Siontekkel történt. Akkor az elődöntőben egyébként Sabalenka osztott ki egy 6-0-át Siontekkel, a négyszeres párizsi bajnoknak, most meg Sabalenka kapott egy 6-0-át szett és dupla break előnyből, ami teljesen elképzelhetetlen volt. Nagyon szétesett a fehér orosz teniszező, és az az igazság, hogy ez benne van a pakliban, amikor valakin ekkora nyomás van, ekkora teher van, hogy ennyire simán kellene megnyerni egy Grand Slam tornát, de hát ez nem olyan egyszerű a teniszben, és a 2026-os Roland Garros ez egyértelműen bizonyítéka ennek, mind a női táblán, mind pedig a férfi táblán. Azért azt el kell ismerni, hogy a 22 éves Diana Schneider azért egy nagyon tehetséges játékos, nagyon nagy küzdő, és hát abszolút el kell neki ismerni azt, hogy nem adta fel a küzdelmet egy szinte lehetetlennek tűnő helyzetben, a döntő játszmában pedig tényleg gyakorlatilag lemosta a pályáról a világ első Sabalenkát, egy abszolút meglepetés ezen az ágon a női elődöntőben. Szerintem, hogyha 2-3 hete valaki azt mondja, hogy Diana Schneider és Maja Kvalinska fogja játszani az elődöntőt, akkor nagyon sokan pislogtak volna. Annál is inkább, mert Maja Kvalinska tényleg senki nem is ismerte egészen a Roland Garros előttig.
9: A lengyel teniszező, ahogy elmutattam, a selejtezőből indult, és hát a 100-on kívüli világranglista pozícióval rendelkezett a Roland Garros előtt, mekkorát ugorhat, és hát azért neki is van érdekes története, hiszen ő sem így tervezte, hogy majd Párizsban még az elődöntőben is érdekelt lesz.
10: Így van, ez azért nagyon nagy meglepetés, hiszen arra számítottunk, hogy a négyszeres Roland Garros bajnok Iga Świątek lesz majd az a lengyel teniszező, aki ott lesz esetleg a legjobb 8, meg a legjobb 4 között. Ehhez képest Kvalinska ugye megnyert 3 selejtezős mérkőzést, aztán az első 3 fordulóban megvert 3 korábbi top 10-es játékost, olyanokat, akik Grand Slam elődöntőben vagy döntőben is szerepeltek, megverte a francia Diane Parryt egészen lenyűgöző teljesítménnyel, és a nála sokkal esélyesebb és rutinosabb Kalinskáját is a negyed döntőben, annak ellenére, hogy 114. a világranglistán, és szerintem nagyon sokat elmond az ő történetéről az a kedves kis momentum, amit még a harmadik fordulós mérkőzése után hallottunk a meccs utáni interjúban, amikor megkérdezte tőle a riporter, hogy örül-e neki, hogy meghosszabbíthatja a párizsi szállását a harmadik hétre is, hiszen ugye ő a selejtező alatt is ott volt már Párizsban az első héten, és így életében először a második héten is szerepelt egy Grand Slam tornán, mire Halinska azt mondta, hogy hát egyrészt reméli, hogy lesz még szállás, szabad szállás Párizsban, másrészt nem tudja, hogy ki tudja fizetni ezt a harmadik heti szállást, és ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy a tenisznek azért van egy másik oldala is, nem csak a csillogás és a nagy pénzdíjak, amiket látunk a nagy sztároknál egy ilyen Grand Slam tornán, hanem látjuk a másik oldalt is most, hogy egy világranglistán 100-on kívüli játékos egész egyszerűen olyan szintű nehézségekbe ütközik, hogy még azt sem feltétlenül engedheti meg magának, hogy 3 héten keresztül fizessen egy szállást egy idegen országban, meg a csapatának a szállását, meg a felszerelést, meg az utazást, stb. És milyen hihetetlen dolog az, hogy egy ilyen profi teniszező életében, aki hát tényleg rengeteg mindent beletett a pályafutásába, egy ilyen hét vagy két hét egy Grand Slam tornán milyen szinten gyökeresen megváltoztathatja az életét. Természetesen bejön a legjobb 50-be a világranglistán, de hogyha esetleg megnyeri a tornát Halinska, akkor innentől kezdve gyakorlatilag világsztárként kell rá tekintenünk, és kiemelt lesz Grand Slam tornákon.
9: Halinska és Schneider az egyik elődöntőben, majd holnap a másik ágon pedig ugye az ukrán Marta Kostyuk és Andrejeva pedig orosz, ez is egy pikáns történet, és hát Kostyuk is azért Svitolina előtt már például Siönteket, akit említettél, őt is búcsúztatta.
10: Igen, Marta Kostyuk borzasztó jó formában van. Ennek az ágnak az elődöntős párosítása nem olyan nagy meglepetés, még úgy is, hogy Kostyuk egyébként Siönteket búcsúztatta. De ha megnézzük a salakos eredményeket, akkor azt látjuk, hogy Marta Kostyuknál és Mirra Andrejevánál több salakos mérkőzést senki nem nyert a VTA túron ebben a szezonban. Kostyuk egyébként 16 mérkőzés óta veretlen salakon, összességében 17 mérkőzés óta tart a győzelmi sorozata. Ráadásul Andrejevával játszotta a madridi VTA 1000-es torna döntőjét, tehát Andrejeva is nagyszerű teljesítménnyel, nagyszerű mérkőzésekkel, győzelmekkel készült fel a Garrosra. Az ő elődöntőjük az nem meglepetés. Két bomba formában lévő fiatal játékos, akikről az elmúlt években már folyamatosan mondtuk, hogy ott lehetnek majd rendszem elődöntőkben, akár döntőkben. Most pályafutása során az egyik játékos először döntőt fog játszani, de Kostyuk is borzasztó jó formában van, és Andrejeva is az elmúlt mérkőzések alapján, úgyhogy ez egy óriási kiki mérkőzés lehet, annál is inkább, mert ha megnézzük a másikák párosítását, akkor egyértelműnek tűnik, hogy a döntőben majd a Kostyuk Andrejeva mérkőzés győztese lesz a favorit.
2: Takács Boglárka második helyen végzett 100 méteres síkfutásban a Continental Tour Gold sorozat szerdai finnországi állomásán. A Paavo Nurmi nevét viselő egynapos atlétikai viadalon Kozák Luca szintén érmet szerzett, ő a harmadik helyen zárta a 100 méteres gátfutás versenyszámát. Június 16-án kezdetét veszi a Vívók Európa bajnoksága, múlt hét csütörtökön a kerethirdetés is megtörtént. Idén 5 újonccal vág neki a párbajtőr csapat ennek a kontinens viadalnak. A kerethirdetés után Bockó Gábor szövetségi kapitány a Balatonboglári edzőtáborban a kijelölt csapatról Keszi Dórának nyilatkozott.
11: A férfi párbajtőr válogatott volt az utolsó, aki a ma délelőtt jegyzést befejezte. Itt Büklilitől jött a kérdés oldalról, hogy ez most azért van, mert 18-ak lettek a fiúk csapatban legutóbb. Minek köszönhető, hogy most ők végeztek utoljára?
12: Nem feltétlen, igazából egy új struktúra van kialakulóban, egy újfajta edzésmódszert szeretnék bevezetni. Egy elég hossza délelőtti program van, amiben több állomáson keresztül megyünk. Baromi megterhelő a koncentrációban, a figyelem fenntartásában, és ezért is az egyik legfontosabb, ahogy a versenyen is fontos, viszont egy délután meg lazább lesz nekik, úgyhogy ez a része azért fontos, ugyanúgy 9-kor kezdődünk, mint a versenyek, és folyamatos fókuszt igényel.
11: Ebben az edzőtáborban is azért vannak külföldi versenyzők, itt a franciák és a németek is, hogy most ismét külföldiekkel készül a csapat.
12: Ez volt az igény a kardozók részéről, nálunk párbajtőrben most csak mi vagyunk. Egy együttműködés, ahogy volt ez márciusban a párbajtőrben az olasz és a franciákkal, most a kardozóknál van ez. Próbáljuk összerakni, amink van, és tanulni egymástól, hogy ott maradjunk a csúcson.
11: Múlt egy csütörtökön megtörtént a kerethirdetés, ugye 5 újonc került a csapatba, kezdjük a hölgyekkel, Spinsz Anna. Az önévét azt gondolom azért nem is kell magyarázni, már ugye a korosztályos versenyeken nagyon kiemelkedő volt, és fel a csapatba is, amikor bekerült, akkor nagyon könnyen be tudott illeszkedni, és ugye egyéniben is legutóbb szerzett egy Grand Prix ezüstöt. Milyen most ő a csapatban?
12: Baromi tehetséges versenyző, akinek nagyon jól sikerült az átmenet a junior és a felnőtt korosztály között. Szerintem már most a felnőtt Elbin VB-n valamelyik közül szerintem érdemes is tud lenni. Reméljük, hogy össze is fog tudni neki ez sikerülni, összejön neki. Csapaton is többször beletvetve, befejező pozícióba is beletvetve, és tisztességesen helyt áll. Egy kis rutint még tud hozzászerezni, klasszis versenyző lehet.
11: Női párbajtőrben Borsodi Emma, ugye tagja volt ugye a Vancouveri ezüstöt szerző csapatnak, illetve most legutóbb ugye Franciaországba hoztak egy bronzérmet. Hogy látod az ő teljesítményét?
12: Emma berobbant most idén, az előző években azért annyira nem sikerültek nekik a versenyek, inkább hazai versenyeken, de most a nemzetközi szinten is most már jó eredményt tudott elérni. Ő megküzdött a helyéért, világkupán ugye odaért, most már a hazai GP-n is, úgyhogy végre van olyan nemzetközi eredmény, ami mutatja a női párbajtőr erősödését, hogy már nem a hazai versenyek alapján tud valaki válogatott lenni, hanem a nemzetközi világkupa döntőkkel, vagy 16-okkal lehet odaérni, ami szerintem rendkívül fontos.
11: Női törben két újonc van, Papjanszmin Kollár Anna. Itt is ugye tavaly évhez hasonlóan itt van pontás, hogy kiindul csapatba, kiindul egyéniben. Miért döntöttetek így?
12: Mindenképpen szeretnénk azt, hogy kipróbálni olyan tehetséges junior fiatalokat, akik a csapat hasznára tudnak lenni. Ebben a felállásban vívtak többször az idején a válogató vagy világkupa versenyeken, és egész jól el tudtak állni. Papjanszmin Isztambulban nagyon jól vívott, nagyon extrát vívott. Bízom benne, hogy ott is továbbiakban, az EB-n is be tudja bizonyítani. Kell egy kis frissítés a csapatnak.
11: És ezt minek köszönhető, hogy a törözők most nincsenek itt, vagy hogy a három fegyver nem együtt készül?
12: Hát tavaly is így készültünk a törözők, meg ugye Budapesten vannak egy nemzetközi edzőtáborban, úgyhogy jövő héten már csak a fiúkard lesz itt. mi megyünk föl Budapestre, a Gerevics Aladár sportcsarnokba, úgyhogy ott már velük leszünk együtt.
11: De viszont egyedüli férfiként Dalos Benedek debütál. Talán egy párban Tóth Bertalannal volt a legesélyesebb arra, hogy bekerüljön a három másik versenyző.
12: Hát inkább a bíró húba, csak ő sérült.
11: De minek köszönhető, hogy végül azért Dalos Benedek került be ebbe a csapatba?
12: Vezetőedző benne látta azt a potenciált, aki csapaton tud friss megújulást adni a csapatnak, egy friss fiatal versenyző, aki az új hullámot képviseli. Bízunk benne, hogy ezt be tudja váltani, és kiegészítve a rutinosabb versenyzőket, hasznos tagja lesz a csapatnak.
11: Az elmúlt évekkel ellentétben azért szinte most teljes egyetértésben történt meg ez a csapathirdetés. Ez annyira egyértelmű volt, hogy ezek a nevek indulnak majd az Európa-bajnokságon?
12: Azért a szakmai testületen volt erről polémia és beszélgetés, és szakmai érdekek ütköztetése, átbeszélése, de a végén egységesen így döntöttünk. Látnunk kell azt, hogy kik lehetnek azok a versenyzők, akik ki tudják vívni ezt a kvótát.
11: Most meg ebben a két hétben mind lehet dolgozni. Mit látsz még hiányosságként?
12: Nagyon sok mindent már nem lehet. Gyakorlatilag megyünk tovább a világkupa szezonnal. Jobb lett volna egy kisebb pihenőt adni még a versenyzőknek, és külön felkészülni erre. Ez most lendületből megy. Bízom benne, hogy ez a lendület még kitart.
2: Férfi gardozóink a szokásosnak megfelelően éremért utaznak Franciaországba. Háromszoros olimpiai bajnokunk Szilágyi Áron cifra borókának mondta el, hogyan várja a kontinens viadalt.
11: Két hónappal ezelőtt csak párbajtőrözőink edzőtáboroztak itt Balatonbogláron, most viszont itt áll mellettem Szilágyi Áron is. Áron, hogy telt ez a 3,5 órás edzés, amit itt lenyomtatok?
13: Annyi volt? Nem számoltam volt. Őszintén, de most
11: mi
13: ezt a délelőttet
11: megnyomtuk. Mi elképedve néztük itt a 26 fokban kint.
13: Igen, szerencsére egy picit hűvösebb van az életteremben. Jól telt. Itt vannak a franciák, vendégeskednek nálunk, és ez mindig egy kicsit ilyen pesdítő, üdítő, mert hoznak egy kis új szint az edzésekben, nem csak egymást kell folyamatosan karddal vernünk a páston. Úgyhogy ez most egy kifejezetten vidám, jó hangulatú, de nagyon hasznos hét. Hát közel vagyunk az Európa-bajnoksághoz, úgyhogy még egy-egy ilyen hosszabb, keményebb edzés belefér, de most már inkább hegyezzük a formát.
11: Mi a kedvenc részed ezekben az edzőtáborokban? Lesz Balatonbacsobbanás? Nem tudom, mi a személyes preferencia?
13: Szerintem ahhoz picit hideg a víz, úgyhogy lehet, hogy a lábujjam végét berakom, belépek vele,
11: de maximum ennyi.
13: Meghagyom a bátrabbaknak, fiatalabbaknak. Én nem tudom, kávézgatok, pihenek, olvasgatok. Én nagyon nyugdíjas tempóban élem az életemet itt az edzőtáborban.
11: Hogy néz ki egy ilyen edzőtábori nap? Ugye láthattuk a reggeli edzést, a kávézásodat is láttam. Már most azért már 12:30 van, hamarosan jön az ebédidő.
13: Igen. Én most innen egyből ebédelni megyek, utána egy kis délutáni pihenő következik, aztán megjövünk vissza, nem is olyan sokára, 2-3 óra múlva a délutáni edzésre lesz lábmunka, iskolázás, hát megpróbáljuk színesíteni a programot, nem csak vívással, itt a válogatott keretedző, meg itt van az én edzőm is. Este pedig igazából visszamegyünk, vacsorázunk, én a masszőrünkhöz, Csorba Rolihoz bevettem magam, hogy javítson meg, rakjon újra össze, hogy a holnapi nap is használható legyek, és akkor indul újra holnap minden előről.
11: Milyenek a kilátások az Európa-bajnokságra, és milyen az, hogy Dalos Benedek lesz most ott a csapatotoknak?
13: Dalos Benedek most a fiatal feltörekvő, aki most beverekedte magát a csapatba, hát kíváncsian várom, hogy hogyan fogja tudni megvetni a lábát. Most az elmúlt két világkupán velünk volt, kevés szerephez jutott, de lehet, hogy ez könnyen megváltozhat az Európa-bajnokságban, meglátjuk. Várom nagyon a versenyt, mert tavalyról nagyon szép emlékeim vannak, egyéni ezüstérem, csapattal megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy nem azt mondom, hogy védeni megyünk a pontjainkat, de ezekkel a szép, pozitív emlékekkel én nagyon, hogy is mondjam, motiváltam, meg lelkesen vetem bele magam az EB-be.
11: És nem csak az EB következik, hanem Hongkongban a világbajnokság. Oda is hasonlóak az elképzelések, majd az EB után kicsit változtattok a dolgokon, annak függvényében, hogy sikerül, vagy már így egyszerre a kettőre készültek.
13: Én próbálok a világbajnokságra még nem gondolni, tehát nem lehet egyszerre egy EB-re meg egy VB-re is felkészülni, az ember feje összezavarodik. Tehát most az Európa-bajnokság következik, Párizsba utazunk, ott kell helytállni. Hazajövünk, lesz egy szűk hét pihenőnk, amikor vívni nem fogunk, tehát hogy próbálunk regenerálódni fejben is, mentálisan is.
11: Szükség van arra, a kettő.
13: Abszolút, igen, hogy átálljunk, hogy most egy nagy versenynek vége van, és következik egy még fontosabb, mert a világbajnokság mégis az év legfontosabb versenye. Igazából nem is értjük, hogy miért van ilyen közel a kettő egymáshoz, az általában a sportágban nem így szokott lenni, de nálunk hagyományosan ez most már évek óta így alakult. De mindegy, ez a feladat, ezekkel megbirkózni, és megpróbálunk ezt ennek minél jobban megfelelni.
14: Kicsit most így a mentális állapotot említetted, de akkor a fizikális állapotot is említsük meg, hogy csúcsforma közeli állapot, hogy érzed most.
13: Újért nagyon óvatosan mondunk a vívó sportban, mert ez óráról órára, percről percre változhat. Úgyhogy amikor vívok egy jó asszót, már rögtön arra gondolok, hogy ezt a formát vajon át lehet-e menteni a következő asszóra. Fizikálisan azt érzem, hogy rendben vagyok, tehát azt a munkát kisáron erőnléti edzővel elvégeztük az év alatt, ami szükséges ahhoz, hogy jó állapotba kerüljek, az EB-n is, meg majd a VB-n is. Szerintem innentől már a sporták specifikus, a sportszakmai munka, tehát a vívás, a taktikai felépítése az asszóknak, a finom hangolása a dolgoknak, az fog előtérbe kerülni, és az is fogja eldönteni majd, hogy sikeres lesz ez az EB-n, meg a VB, hogy ebből mit tudok kihozni.
2: A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További szép estét, jó éjszakát, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A viszonthallásra.
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
16: Tres Poivaker ici, il est espagnol, Rafael Nadal!

0: Éppen ma 40 esztendős Rafael Nadal, a 21. század koronázatlan salak királya. Ezen apropóból a következő pár percben egy a karrierjét, valamint a magánéletét bemutató összeállítást hallhatnak, melyben tenisz szakértőink közül Szántó Petra és Topor Csaba is megszólalnak.
1: Gyermekkor Manacorban.
0: Rafael Nadal Parera 1986. június 3-án született a spanyol Mallorca szigetének Manacor nevű kisvárosában. Sebastián Nadal vállalkozó és Ana María Parera első gyermekeként. A család sportmániás volt. Egyik nagybátyja Miguel Ángel Nadal profi focista volt, aki a Barcelonában és a spanyol válogatottban is pályára lépett. Másik nagybátyja Tony Nadal pedig korábban profi szinten teniszezett.
1: Érdekesség.
0: Tony nagybácsi már 3 éves korában teniszütőt nyomott a kis Rafa kezébe, és egy szándékos, sorsformáló döntést hozott. Bár Rafa jobbkezes volt, Tony balkézre tanította megjátszani. Az indok praktikus volt. A balkézzel ütött pörgetett tenyeres jóval nagyobb szöggel érkezik az ellenfél előnyös, jobbkezes oldalán, ami egyedi fegyver lehet.
1: A focis kitérő.
0: 8 éves Rafa megnyerte a 12 éven aluliaknak rendezett regionális tenisztornát, de közben lelkesen focizott is, Miguel Ángel nagybácsiát tekintve példaképnek. 12 éves korára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy egyszerre nem lehet mindkettőt csúcsszinten vinni. Ennek az iskolai munkája is kezdte kárát látni. Apja végül arra kényszerítette, hogy válasszon. Rafa pedig a tenisz mellett döntött.
1: A csoda csemete.
0: 12 évesen Nadal már több spanyol és európai korosztályos bajnokságot megnyert. Köztük a rangos Le Petit A franciaországi ifjúsági versenydöntőjét is, ahol legyőzte Julien Jolit. 2001-ben 15 évesen lett profi, és első ATP meccsét megnyerte Ramon Delgado ellen Mallorcán, a hazai salakpályán. Ebben az évben egy emlékezetes bemutatón legyőzte a korábbi Grand Slam bajnok Pat Cash-t is salakon.
1: Berobbanás az ATP-re.
0: 2002-ben a 16 éves Nadal bekerült az ATP világranglista első 50 helyezettje közé. Ez akkoriban kivételesen ritka teljesítmény volt. 2003-ban 17 évesen debütált Wimbledonban, ahol a 3. körig jutott. Ezzel Boris Becker óta ő lett a legfiatalabb játékos, aki elérte ezt a kört a füves penclemen.
1: Az első nagy sérülés.
0: Ugyanebben az évben, 2003-ban derült ki egy születési rendellenesség a bal lábfejében. Az úgynevezett Köchler betegség miatt a lábfej sajkacsontja nem fejlődött ki rendesen. Néhány napig az is kétséges volt, folytathatja-e egyáltalán a teniszt. Nadal később így

0: láttuk, hogy szenved, és csak tippelni lehetett, de mindent ez a degeneratív öröklött sarkacsontsérülés okozott és hozott, a csípősérülést, a térdet is. Hát tulajdonképpen volt talán fájdalomcsillapítókon élte le az egész életét, tönkrement a bélrendszere. Ez az ember 19 éves korától kezdve igazából, ahogy ő fogalmazott itt a Netflix filmben, ami róla megjelent, versenyt futott az idővel. Mert pontosan tudta minden egyes mérkőzés előtt és után, hogy ennek micsoda ára lesz. Én azt gondolom, hogy ez az ő emberi nagyságát még megsokszorozza.
1: A Salak király születése. 2005 volt Nadal életének igazi robbanásszerű éve. Alig két nappal, 19. születésnapja után, június 5-én megszerezte első Roland Garros győzelmét, legyőzve Mariano Puertát a döntőben. Ezzel az Open Era legfiatalabb French Open győztese lett. Ugyanebben az évben belépett a világ top 10-ébe, és megszerezte az ATP év újonca díját.
2: Érdekesség a stílusról.
1: Nadal abban az időszakban ikonikus, kalóz kinézetével jelent meg a pályán. Ujjatlan ingben, térdig érő sortban, fejpánttal. Ekkoriban a brit sajtó herceg versus kalóz metaforával illette Federer és Nadal párharcát. És vajon éppen ez, a furcsa öltözködés az, ami Szántó Petának és Topor Csabának is először eszébe jut a fiatal Rafa Nadalról?
3: Hú, ez egy jó kérdés. Szerintem mindenkinek az első emléke az a halásznadrág, nem? Mert ez az ujjatlan póló. Az a térd aláérő halásznadrág, ami így mostanában már egy kicsit viccesen hat, és emlékszem rá, hogy a nagyszüleimmel néztük ezt a tinédzserkorú tényleg tehetséget, aki az első Roland Garros számmal, ami elképesztő teljesítményt nyújtott, és hogy a nagyszüleim még azt mondták, hogy hát ez milyen illetlenség, ilyen nadrágban, meg ujjatlanban játszani, hát így nem lehet ez, és aztán mekkora sztár lett, és aztán ők lettek a legnagyobb Rafael Nadal rajongók, ezt elmondanám. Szóval igen, szerintem mindenkinek ez a halásznadrág, meg azok a kamonok, meg azok a vamosok, az egész hihetetlen intenzitás, amit ő hozott a salak tenisznek, meg úgy általánosságban a tenisznek, szerintem mindenkinek ez az első, és lehet, hogy utolsó élménye is.
0: Hát az egyik az a teljesen megingathatatlan akarat. Már egészen fiatalon, olyan óriás szerencsém volt egyébként, mert hogy kvázi amikor pályára lépett a felnőttek között, onnantól kezdve figyelemmel kísérhettem a pályárát, és egyrészt valahogy olyan nagyon koravénnek tűnt mindig, tehát mindig nagyon éretnek. 17-18 évesen fejben mentálisan olyan volt, mint egy 25-26-27 éves játékos. A másik, az az akaraterő, az, hogy egyszerűen nem lehetett megtörni. Igazából ez az első, ami eszembe jut.
2: A Federer-Nadal rivalizálás aranykora.
1: 2006 és 2008 között Nadal és Roger Federer minden Roland Garros és Wimbledon döntőben egymás ellen játszott. Ez volt a tenisztörténelem egyik legikonikusabb rivalizálásának csúcsidőszaka. Nadal az összetett mérleget tekintve 24-16-ra nyert a svájci ellen.
2: Minden idők legjobb meccse. 2008 Wimbledon.
1: A 2008-as wimbledoni döntő nem csak Nadal pályafutásának, de az egész tenisztörténelemnek legcsodálatosabb mérkőzéseként tartják számon. A találkozó két esőszünettel megszakítva közel 5 óra és 48 percen át tartott. És Nadal 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 arányban győzött az 5. szetben. Ez volt minden idők leghosszabb wimbledoni döntője. Nadal lett az első férfi 1980 óta, aki ugyanabban az évben megnyerte a Roland Garrost és Wimbledont is. Mindehez hozzáadódott, hogy 2008. augusztusában először lépett a világranglista élére.
2: Olimpiai arany és career Golden Slam.
1: A 2008-as pekingi olimpián Nadal megszerezte egyéni aranyérmét. Ezzel 24 évesen a legifjabb játékos lett az Open Era-ban, aki teljesítette a career Grand Slam-et. Vagyis mind a 4 Grand Slam-et megnyerte. Ez egyben a career Golden Slam-et is jelentette az olimpiai arannyal együtt.
2: A Clay Slam különlegessége.
1: 2010-ben Nadal elsőként hajtotta végre a Clay Slam-et, egyetlen szezonon belül megnyerte mind a 3 salakos Masters 1000-es tornát és a Roland Garrost is. Még mielőtt tovább mennénk, egyértelműen itt van az a pont, amikor a tenisz szakértőink véleményét is ki kell kérni a Nadal kontra Federer ütközetekről.
3: Főleg ugye salakon volt egy óriási fölény, tehát egy idő után már majdnem azt mondhatjuk, hogy nem is volt rivalizálás. Tényleg annyira kontrasztban volt kettejük játékstílusa, személyisége, öröksége, ahonnan jöttek, ahol felnőttek, mégis annyi hasonlóság volt bennük, és ez szerintem egy nagyon érdekes kontrasztot adott az ő kettejük párharcának, amiben aztán később beleszólt Novák Djokovic is, hogy annyira különbözőek voltak, mégis valahol nagyon hasonlóak voltak, és ezt igazából a pályafutásuk vége felé

0: kezdtük el érezni, hogy ők mennyire hasonlóak, mennyire családcentrikusak, mennyire mind a ketten ugye a gyerekkori vagy tinédzserkori szerelmükkel vannak még most is, és velük alapítottak családot. Annak ellenére, hogy tényleg nagyon más körülmények között érkeztek, és érkeztek meg az ATP túra, és Roger Federer hercegségét, királyságát veszélyeztette ez az erős, izmos salakkirály, és aztán óriási meccseket tudtak játszani, és a rivalizálásuk meg olyan szinten tudott ide-oda fordulni, hogy azt még igazából sem az idő, sem a koruk, sem a későbbi sérüléseik nem akadályozták meg. Hiszen, hogyha azt nézzük, hogy Nadal milyen szinten bele tudott mászni Federer fejébe a 2000-es évek végén, 2010-es évek elején, amikor salakon állandóan legyőzte, és aztán később Federer otthonában, Wimbledonban is győzni tudott ellene, az egy nagyon komoly fejtörést okozhatott Federernek, aki aztán 2017-8 környékén szándékosan megtanult felszálló ágban egykezes fonákot ütni, csak hogy legyen esélye Rafael Nadal ellen, és aztán azt az Ausztrál Open döntőt, amit szintén nem felejtünk el sose 2017-ben, már ő tudott megnyerni. Tehát elképesztő, hogy mit tudtak egymásból kihozni, és milyen szintre tudták ketten együtt ezzel a rivalizással emelni a teniszt, amiben aztán megérkezett Novák Djokovic, és még egy szinten feljebb vitte.
1: Kedvencem nincs, de igazából azt kell mondjam, hogy inkább a dinamikája, meg a sporttörténeti kulturális jelentősége, ami beugrik. Ugye egymás követő két Wimbledon, az egyik, amit még éppen hogy nem tudott megnyerni Nadal, és a következő évben, meg amit már becsípett minden idők, elcsípett minden idők legnagyobbnak tartott meccse, vagy azok egyikeként, de igazából nekem a dinamikája az, ami... ami nagyon fontossá teszi. Azt, hogy ott volt Federer, aki pár éve volt akkor egyébként egyeduralkodó, még csak nem egy 10 éves karrier beérkezett meg Nadal, és ebbe a pár éves világelsőségbe meg dominanciába lépett bele úgy teljesen, hát mondjuk azt váratlanul, hogy egy olyan kontrasztot alkottak, mint a Yin és a Yang, vagy a piros meg a fekete. És én azt gondolom, hogy a Yin és a Yang talán nem is akkora mellélövés, hogyha azt szeretném érzékeltetni, hogy együtt olyan nagyon kerekké vált a férfi tenisz, együtt ez a rivalizálás, ez egyszerre volt mérhetetlenül sportszerű, mérhetetlenül a tiszteletre, kölcsönös tiszteletre épülő, mérhetetlenül idegesítő, mert egy Federer rajongó megbolondult, emlékszem, hát hány nézői reakciót meg beszélgetést folytattunk, attól, hogy már pontosan tudom, hogy a fonákján ki fogja csinálni, és ez miért, és ki csinálta a fonákján, a fordítva ugyanez, amikor Federer gyorsabb pályákon nyert, tehát volt egy ilyen egészen hihetetlen pulzálása, dinamikája, miközben az egészet nem szőtte át valami negatív energia, ez teljesen új volt, mert egy Borg McEnroe párharcban azért McEnroe örjöngései, hisztiei mindig elvitték a fókuszt. És aztán később sok ilyen párharc volt, de ekkora nagy párharc a Borg McEnroe óta nem volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez ilyen tekintetben is nagyon fontos, egy őrült salakmenő, aki tudtuk, hogy be fogja őrülni, felpróbálja őrülni a másikat, a másik a zseni, a mester, aki meg megpróbálta valamilyen szinten tartani, kizökkenteni a ritmusból, egy ilyen hihetetlen sakjászma volt. Most, hogy mondod, így újra élem a dolgokat fejben, tényleg iszonyatosan izgalmas volt, tényleg filmszerű.
2: Sérülések és visszatérések.
3: Nadal karrierjét végigkísérte a sérülések sorozata. 25 hónapot töltött távol a versenyektől összesen, nagyrészt a krónikus baltért problémái miatt. 2009-ben Wimbledont ínyszalaggyulladás, a Davis Kupa döntőt pedig tért problémái miatt hagyta ki. 2012-ben és 2013-ban hosszabb kiagyást kényszerített rá a baltérde. Sokan azt hitték, hogy a pályafutása véget ért.
0: És szerintem még inkább piedesztára emelni az ő tudását és eredményeit. Így 22 Grand Slamet nyerni, hogy gyakorlatilag éveket töltött sérüléssel, és amikor nem volt sérült, vagy mi azt hittük, hogy nem sérült, valójában akkor is sérült volt, mert nagyon sokszor kiderült, hogy úgy nyert Roland Garrosokat, hogy közben egyébként komoly lábsérülése volt, be volt inekciózva, a torna előtt és a torna után lépni sem tudott. Elképesztő harcot vívhatott ő elsősorban szerintem saját magával ezzel kapcsolatban, és ez még értékesebbé teszi az ő pályafutását és az ő harci szellemét, ami szerintem mindenkinek az első tulajdonság, ami eszébe jut Rafael Nadalról, hogy képes volt ilyen testi és fizikai akadályok ellenére is 22 Grand Slamet nyerni, megcsinálni a karrier Grand Slamet, minden borításon nyerni Grand Slam tornát, és több mint 200 hetet tölteni a világranglista élén.
2: Érdekesség a rituálékról.
3: A sérülések és a pályán eltöltött idő hatására Nadal egy rendkívül összetett rituálé rendszert alakított ki, amelyet minden mérkőzésen pontosan követett. Például soha nem lép a vonalakra. A jobb lábbal lép először mindig, törölközőit meghatározott sorrendben hajtja össze, két palack vizet meghatározott irányban állít egymás mellé, és meccs közben egy meghatározott kézmozdulat sorozatot végez. Sortját, vállait, orrát és füleit érinti meg. Saját maga szerint nem babona ez, hanem mentális koncentráció.
2: Ha babona lenne, miért csinálnám ugyanazt, ha nyerek és ha veszítek is?
3: Fogalmazott a spanyol klasszis. Szurkolóként több rituálét is felsoroltam az imént. De vajon a szakértőknek melyik a legemlékezetesebb?
0: Szerintem az egész folyamat maga az, hogy ahogy lehelyezi a kis vizes palackjait oda a saját maga elé, és szögbeállítja őket, és azoknak pontosan úgy kellett állniuk, mert így működött csak minden, és ahogy elindult ilyen nagy lépésekkel szerválni, ahogy a haját tűrte, ahogy húzogatta a nadrágját, mindent. Tehát az egész mozdulat szerintem minden teniszrajongónak beleégett örökre a fejébe ez a mozdulatsor, és ez abszolút teljesen összetéveszthetetlen. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan emlék, amit szerintem sosem fogunk elfelejteni, hát nyilván a tenyeres pörgetés, azok sem voltak csúnyák.
1: Alapvetően, amit tudunk az ő rituáléről, hogy mindig ilyen volt. Tehát, hogy neki ez a fajta fókusza, az adta meg a fókuszt, és úgy tudott koncentrálni, hogy ezek voltak a sarok pontjai. Nem szabad felcímkézni ezt, manapság olyan könnyű felcímkézni mindent ADHD-ra, vagy enyhe autizmusra, vagy spektrum betegségre, nem tudjuk, de az biztos, hogy neki ezek kellettek ahhoz, hogy oda tudjon koncentrálni akkor, amikor kell. Ezek voltak az ő kis horgonyai. Ennyit tudunk róla. Egyébként nem egy babonás ember, hanem ezek neki a koncentrációhoz kellettek, meg a rendhez.
2: A Rafa Nadal Alapítvány és az Akadémia.
3: Nadal 2008-ban édesanyjával, Ana Maria Pereirával együtt alapította meg a Rafa Nadal Alapítványt, amelynek célja hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok támogatása sport és oktatás révén. Az alapítvány programjai között szerepel az indiai szegény közösségeket segítő program és a fogyatékkal élő fiatalokat teniszhez juttató projekt. 2016-ra Monaco külvárosában megnyitotta a Rafa Nadal Akadémia kapuit, ahol fiatal tehetségek ugyanazon módszertan szerint edzenek, amelyet Toni nagybácsi dolgozott ki Rafának. Az akadémiának ma már Kuwaitban is van egy kihelyezett helyszíne.
2: Magánélet, Sziszka és a család.
3: Nadal párja, Maria Francisca Sziszka Perello 2005 óta van mellette. Egy házi bulin ismerte meg, de Sziszka korábban a Nadalhoz szomszédos házban lakott Monacóban. Egy Nadal rokontól mutatták be egymásnak a fiatalokat. 14 éves együttjárás után 2019. januárjában jegyezték el egymást Rómában, majd október végén 350 vendég jelenlétében megtartott esküvőn házasodtak össze a mallorcai La Fortaleza erődben. Első gyermekük, Rafael Junior 2022. október 8-án született. Második fiúk, Mikel 2025. augusztusában jött a világra. Sziszka a Rafa Nadal Alapítvány vezérigazgatójaként tevékenykedik 2019 óta. Nadal mindig tudatosan védte a magánéletét.
2: Valamiféleképpen megvédtem mindegyiküket ettől a világtól, és azt hiszem, így boldogabbak voltak,
3: mondta a spanyol sztár.
2: Rekordok és ikonikus győzelmek.
3: Visszatérve korábbi sérülései után, 2017-ben és 2019-ben a Roland Garrost is megnyerte. 2022. januárjában Melbourne-ben csodát tett. A döntőben kétszer hátrányból küzdötte vissza magát Daniel Medvedev ellen, 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5-tel nyert, 5 óra 24 perc játék után. Ez lett karrierje 21. Grand Slam trófeája, amivel akkor egyedüli rekorderré vált. Júniusban megszerezte a 22-et is. A Roland Garroson győzött, amellyel a tenisz történelem legidősebb Garros győztese lett.
2: Megdönthetetlennek tűnő rekordok.
3: 14 Roland Garros győzelem, 112 4-es meccs mérleggel, 96,6%-os nyerési arány. 12 barcelonai Open győzelem, ami miatt a centerpályát róla nevezték el. 11 Monte Carlo Masters győzelem, 10 győzelem Rómában. 912 egymást követő hét a világ top 10-ében. Összesen 92 ATP torna és 22 Grand Slam győzelem.
2: Búcsú a profi tenisztől.
3: 2023-ban súlyos bal csípősérülést szenvedett Melbourne-ben, amelyel egy teljes évre kizárta magát a versenyszerű játékból. 2024-ben visszatért, de teste már nem bírta a korábbi szintjét hozni. 2024. október 10-én 38 évesen egy Instagram videóban jelentette be visszavonulását. Utolsó tornájaként a novemberi Malagai Davis Kupa döntőt választotta, ahol a spanyol válogatott tagjaként búcsúzott. A Davis Kupán a holland Botic van de Dantzulp legyőzte, és ezzel bezárult egy korszak. A pályafutása végére egy érdekesség még maradt viszont. Mégpedig, hogy Nadal utolsó győzelme egyesben a párizsi olimpián Fucsovics Márton ellen született. A mérkőzést követően a magyar klasszis Fucsovics Márton így beszélt a spanyol legendáról.
4: Az tény, hogy nagy élmény volt és nagy tiszteltetés volt Nadal ellen játszani, de azért nem könnyű, hogy Rafael Nadal ellen Philippe Chatrier olimpián játszani. Neki ez a pálya az otthona. Három meccset vesztett itt karrierje folyamán, szóval neki mindig is nagyon bizalma volt itt. Döntőszedben volt három breaklabdám, ott három nagyon jó labdát játszott, és egy nagyon jó gémet játszott. Talán, hogyha ott megbrékelem, és hozom a szermámat, elmegyek 4-1-re, akkor másképp alakulhatott volna. Most sajnos így alakult, úgy érzem, kihoztam elő a legtöbbet. Az tény, hogy már nincs a csúcsformájában, de így is baromi nagy tenyereseket ütött, egy-két hihetetlen szöget, nagyon kemény fonák kereszteket, úgyhogy amikor a legjobbját játszhatta, akkor még brutálisabban játszhatott. Tegyük hozzá, hogy én is játszottam a legjobbamat, az elmúlt három hónapban sérült voltam, egy másfél-két hete kezdtem el edzeni, de még mindig nem vagyok 100%-os, kicsit a derekam be van állva, a csuklom fáj, de összességében egy kiegyenlített meccs volt, egy élmény volt. Talán Isten adta ezt a lehetőséget nekem, hogy Nadal ellen is megmérhethettem magam, így most már tényleg kipipálhatom a top 3-at.
3: Ilyen volt ez a mérkőzés belülről, de vajon milyen volt kívülről, szakértői szemmel? Szántó Petra és Topor Csaba következnek.
0: Megható volt szerintem mindenki számára. Szerintem Marci számára is, a párizsi közönség számára is, hogy egy olimpián láthatott még egyéniben játszani Rafael Nadalt. Megható és megindító élmény volt szerintem. Marcit is, ha megkérdezzük, akkor biztos vagyok benne, hogy az elsők között említi, mint a legszebb emlékeit a világon, hogy ő még megkapta azt a lehetőséget, hogy salakon a Roland Garroson, még akkor is, hogyha nem a francia nyílt teniszbajnokság, hanem az olimpia volt, tudjon játszani egy mérkőzést Rafael Nadallal. Szerintem egy méltó meccs volt. Éreztük, hogy Nadal már a pályafutása utolsó részében jár, az utolsó olyan mérkőzéseit, perceit, szettjeit látjuk, amikor még magas színvonalú teniszt tud nyújtani. Szerintem egy nagyon-nagyon megindító élmény volt, és szerintem mi erre külön büszkék lehetünk, hogy Fucsovics Marcinak megadatott a lehetőség, hogy minden idők egyik legnagyobb sportolójával játszani, és nem is játszott rosszul.
1: Hát, tudod, egyféleképpen szomorú voltam két oldalról is, tök jó lett volna, ha Marci nyer. Másrészt nem lett beljebb Nadal se azzal, hogy legyőzte, másrészt meg azért nagyon régóta lehetett tudni, hogy itt a vég, de amikor eljön a vég, akkor az olyan szomorú, és így én azt éreztem, hogy talán még jobban kellett volna szeretnem, még jobban kellett volna tisztelnem őt, mert most hirtelen, hogy itt a hiánya Úristen, hol van.
2: Epilógus 2026.
3: A visszavonulása után Nadal Netflix dokumentumsorozatban a Rafában tekint vissza pályafutására, amelyet az Emmy-díjas Zach Heinzerling rendezett, ritka bepillantást engedve a magánéletébe is. Nadal ma már teljesen a családjának él. Isten éltese tehát még egyszer a ma 40 esztendős salak királyt, Rafael Nadalt.
5: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Ez itt a Bajnokok. Önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
7: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
6: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
7: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
6: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos, miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
7: Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
6: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán nagy Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
7: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni. De egész hamar volt az első versenyem, emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált rólam egy videót, emlékszem, még megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyem, az első úszásom az egy hasas, azzal kezdődött. Úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni. Úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
6: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportúszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsik Árpád tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy a tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb, így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
7: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit nagyképűnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, másra versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, azt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
6: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
7: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem. Legalábbis fejben a hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
6: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászó Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
7: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget. de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam, csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
6: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapasztolta a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe, aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túrós Mátéval?
7: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet, akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petra Vanatolival így félbe maradt a munka, és utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kemeresi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után, 21. szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka, és én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta, főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok, úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edzőm most.
6: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
7: Nehezen amúgy, régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt. És visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy egy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
6: Ez itt még mindig a Bajnokok, és Jászló Ádámmal, 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyzet olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem az elején, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon. Szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászló Ádám?
7: Annak tartom magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
6: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolunk, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
7: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfi lábban meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is. de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
6: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyors úszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
7: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióidő az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
6: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már odakacsingat a gyorsa, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
7: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy 100-on ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy 100-on utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, azt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
6: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is húztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként? Az országos bajnokságon jó időt húztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
7: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 50 hát lesz, vagy hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
6: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ben is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, hogy hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik éve, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
7: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól fűnyével, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB, az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
6: Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval, azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihen Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
7: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
6: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlődsz, nősz, és egyre jobbak az idők, egyre jobbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
7: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az úszoda környéke. Így városba azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
6: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
7: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle. Tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az uszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itt, itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
6: Viszont ugye még egyszer ez itt a Bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
7: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélyponton volt, szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan, tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is. És soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, akkor biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
6: Egyébként mi segített, vagy ki segített? A család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valaha volt legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
7: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
6: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
7: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek. Ezt sosem mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy én mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meghallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
6: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említetted, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt, illetve?
7: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 100 hát is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és ezért nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám, annyira durva volt.
6: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned mély nyomot, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
7: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
6: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
7: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
6: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
7: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is, azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
6: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágui Gergelyt hallották, viszont hallásra.
5: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: kellünk.
1: Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Visszavágás Athénban. A Milán revansot vett az isztambuli csodáért. Ez történt a Bajnokok Ligája 2006-2007-es szezonjában. 49 országból összesen 73 csapat kezdhette meg európai kupa szereplését a legrangosabb sorozatban, 2006-ban. Néhány nappal az olaszok világbajnoki győzelmét követően már el is kezdődött az

Érdekesség, hogy a későbbi döntősök egyaránt már a harmadik selejtezőkörben becsatlakoztak a versengésbe. A Milán Azzurra a Zvezdát ejtette ki 2-2 győzelemmel, míg a Liverpool hazai 2-1-es előnyét őrizte meg a Maccabi Haifa otthonában játszott 1-1-es döntetlennel. A csoportkört aztán már magabiztosabban vette mindkét együttes. A Milán már egy körrel a vége előtt bebiztosította csoport elsőségét a Lille, Ajax, Anderlecht trió előtt. A Liverpool pedig szintén így tett. Az ötödik forduló után már sem a PSV Eindhoven, sem a Bordeaux, sem a Galatasaray nem előzhette meg a vörösöket. A nyolcad döntőben egyik csapatnak sem volt könnyű dolga, pedig előzetesen erre csak a liverpooliak számíthattak. A vörösök ugyanis a címvédő Barcelonát kapták a sorsoláson. Idegenben 2-1-re nyert a Liverpool, az Anfielden pedig belefért egy 1-0-ás vereség is, idegenben szerzett több góllal tovább jutottak Gerardék. A Milán a Celtickel találkozott a legjobb 16 között, 0-0 Glasgow-ban, 0-0 a San Siro-ban. A hosszabbításban viszont Kaká betalált, így ha nehezen is, de tovább ment a Milán. A negyeddöntőben a Liverpool 4-0-ás összesítéssel ejtette ki a PSV Eindhovent, míg a Milán a Bayern otthonában vívta ki a továbbjutást. A milánói 2-2 után Münchenben 2-0-ra nyertek Inzaghiék. Az elődöntőbe a Milán mellett három angol csapat jutott, a Liverpool, a Chelsea és a Manchester United. A Liverpool 11-es párbajt követően múlta felül a Chelsea-t, míg a Milán nagyban köszönhetően Kaká zsenialitásának 5-3-as összesítéssel búcsúztatta a Manchester United-et, kialakult tehát a döntő párosítása. Milán, Liverpool, ezúttal nem Isztambulban, hanem Athénban.

0: Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a rendezővárosban elszaporodtak a jegyüzérek, többen hamis belépőt árultak. A legdrágábban kínált belépőket a fekete piacon 9000 euróért árulták, több jegyet el is loptak. A görög rendőrség összesen 65 embert vett őrizetbe különböző, a jegyekkel kapcsolatos visszaélések miatt. A sajtót viszont még jobban foglalkoztatta, hogy mi várható a két csapattól, mi várható az isztambuli csoda visszavágójától. A magyar nemzet így vacillált a döntőt megelőzően.
1: 2005-ben az itáliaiak egyértelmű favoritnak számítottak, és talán most szintén esélyesebbek valamelyest, még Benitez mester szerint is. Ezóta nehezebb lesz legyőzni őket, kiegyensúlyozottabbnak tűnnek, mint két éve. A védelmük és a középpályájuk is hihetetlenül erős. Ám mi is sokat fejlődtünk, ráadásul lényegesen nagyobb a rutinunk az akkorinál. Mondta a Liverpool spanyol mestere, aki jó szigetországi szokás szerint kevés született angolt állít a kezdőbe. A holland Szenden sérüléssel küzdik, és még az is kérdés, hogy az argentin Mascherano vagy a Velszi Bellami kap lehetőséget. Ancelotti 7 olasz honfitársának szavaz bizalmat, csak az előretolt csatár személyén gondolkodik. Egy kérdés marad, hogy Filippo Inzaghi vagy Alberto Gilardino kezdjen. Előbbi gólerősebb, utóbbi viszont hasznosabb az összjátékban. A kisebb sérüléssel bajlódott 38 éves hátvéd Paolo Maldini pályafutása a 8. BL döntőjére készül, korábban 4-szer már nyert csapatával. Pályára lépésével ő lesz a finálék történetének legidősebb csapatkapitánya. 2 éve Isztambulban szokásától eltérően gólt lőtt, ráadásul jobb lábbal. De nem tagadja, most megelégedne a szürke védőmunkával, ha a végén ő emelhetné magasba a győzelmi trófeát. Ám ne felejtsük, a másik cséká, Steven Gerrard szintén erre készül, és a Liverpoolról Angliában is azt tartják, vérbeli kupa csapat.
0: Carlo Ancelotti választása végül Filippo Inzaghira esett. Összesen 4 helyen változott a Milán összeállítása a 2 évvel azelőtti döntőhöz képest. Kimaradt Cafu, Stam, Shevchenko és Crespo, de az állandóságot jól mutatja, hogy Dida, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Zédorf és Kaká mindkét fináléban a kezdőcsapatban kapott helyet. A Liverpoolnál nagyobb volt a változás, 5-en maradtak az isztambuli kezdőcsapatból, Finen, Kereger, Rize, Xabi Alonso és Gerrard. Csereként pedig a 2005-ben kezdő Harry Hewell is beszállt.

0: A Guardian utólag így elemezte Rafa Benitez döntéseit.
1: Benitezt Angliában a taktikai zsenialitás csúcsaként emlegetik széles körben. Hogy máshogy lehetne, lehetséges az, hogy egy csapatot, amelynek csak egyetlen világklasszis játékosa van, kétszer is a Bajnokok Ligája döntőjébe vezetett. De arról nem beszélnek elég gyakran, hogy a Liverpool 3 gólos hátrányba került Isztambulban, mert megmagyarázhatatlan módon kihagyta a középpályáról Hammant aznap este, akinek kulcs szerepe volt a védekezésben. A fél időben Didi a pályára lépett, lehetővé téve, hogy a vörösök 3-5-2-es felállásra váltsanak, ezzel felszabadítva Gerrardot, aki aztán minden idők egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. Az athéni döntőben a Liverpool menedzsere már nem követte el ugyanazt a hibát, 4-5-1-es hadrendben állította fel a csapatát, ami tükrözte az ellenfél felállását.
0: Az athéni olimpiai stadionban 63 ezer ember előtt játszották le a mérkőzést. Csoda ezúttal nem történt. A Futball évkönyv 2007 című könyv így foglalta össze a döntő góljait.
2: 45. perc. Első lehetőségét egyből gólra váltotta a Milán. Még a 44. percben Kaká próbált kapura fordulni, miután Kereher lábáról éppen elé pattant a labda. Xabi Alonso azonban hátulról összekocintotta a bokáját. A megítélt szabadrugás Pirlo végezte 22 méterrel a jobb kapufa magasságából. Jobban elcsavart a sorfal mellett, az ott túlálkodó Filippo Inzaghi testén még meg is pattant a labda, amely így a balra mozduló Reinát becsapva a kapu közepében kötött ki. 1-0. 82. perc. A Liverpool tér felén adogatott a Milán, majd Ambrosini passza után Kaká úgy döntött, hogy felgyorsít, és miután senki sem támadta meg, zseniális passzal szöktette a jobb összekötő helyén kiugró Filippo Inzaghit, akikre kilontott Reina, a csatár azonban megtolta a labdát az alapvonal irányába, majd 4 méterre jobbal a vetődő kapu sas alatt a kapu közepébe gurította a labdát. 2-0. 89. perc. Fenönt baloldali szöglete után az ötös bal sarkánál Eger tovább csúsztatta a labdát, amely érintette Maldini fejét is, az alapvonaltól 3 méter álló Köt pedig Oddo mellől a bal kapufa magasságából a kapu jobb oldalába fejelt. 2-1.
0: Ekkor a legvérmesebb Liverpool drukkerek talán még hittek abban, hogy ezúttal is ki tud egyenlíteni kedvenc csapatuk, ez viszont nem jött össze a hosszabbításban. 2007-ben a Milán nyerte a Bajnokok Ligáját. Története során 7-szer.

0: A Milán 7-szer, Alessandro Costa Curta és Paolo Maldini pedig 18 év alatt 5-5-ször értek a csúcsra. Ezzel akkor sem voltak csúcstartók, hiszen Francisco Hento 6-szor diadalmaskodott, azóta pedig ezt még 4-en megtették. Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal és Nacho Fernández. Ami viszont a döntőkben való pályára lépéseket illeti, itt Hento mellett Maldini a rekorder. Ők ketten egyaránt 8-szor léptek pályára back vagy BL döntőben. Paolo Maldini utólag így emlékezett vissza a fináléira.
1: Mindig megmosolygom, hogy bár 8 döntőt játszottam a legrangosabb európai kupában, melyek közül 5-öt meg is nyertem, de az emberek csak arra a bizonyos 2005-ös Liverpool elleni bajnokok ligája fináléra emlékeznek. Pedig az abban a döntőben szerzett gólom a finálék legszebb és leggyorsabb találata volt. A 2007-es döntőről annyi megvan, hogy Pippo Inzaghi gólt szerez, valamint a végső hármas sípszó és az ünneplés, a többi viszont kiesett. Rengeteg fájdalomcsillapítóval játszottam. Mikor a döntő után 3 nappal megműtöttek, minden egyes ébredésemkor megkérdeztem, nyertünk vagy kikaptunk, csak hogy biztos legyek benne.
0: A válasz pedig az volt, hogy nyertetek, hiszen a Milán 2-1-re győzött a Liverpool ellen. A BEC és a BL legsikeresebb olasz együttese viszont azóta is vár egy következő döntőre, egy következő lehetőségre, hogy Európa trónjára üljenek. A következő szezonban már a 8-döntőben elvérzett a Milán. Bővebben arról, hogy 2008-ban mi történt a Bajnokok Ligájában, a következő adásunkban hallhatnak.

Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes back és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A back és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Angol háziröntő, a luzsnyi kifelázott gepszőnyege és az elcsúszó John Terry. Ez a 2008-as Bajnokok Ligája döntő története.

0: Moszkva elesett. Angol futballszurkolók tízezerei özönlötték el az évszázadokon át bevehetetlennek bizonyuló orosz fővárost 2008 májusában. A keletre kihelyezett angol házidöntőre 45 ezeren utaztak el a Szigetországból. A finálé egyik résztvevője a Chelsea teljes létszámmal képviseltette magát. A klub orosz tulajdonosa Roman Abramovich szívélyes házgazda lévén a londoni egyesület minden egyes alkalmazottját vendégül látta szülőhazájában a döntő alkalmából. 2008. május 21-e nagy nap volt a Chelsea történetében, hiszen a kékek először szerepelhettek a legrangosabb európai klubtorna fináléjában. A nyugat-londoni székhelyű, 1905-ös alapítású egyesület első 100 éve kis híján hangzatos sikerek nélkül zárult le. Az évszázados fennállására két angol bajnoki cím, 3 FA kupa és szintén 3 liga kupa győzelem, valamint 2 kek siker jutott. Amikor 2003. júniusában a dúsgazdag üzletember hírében álló Abramovich megvásárolta a klub tulajdonjogát, akkor a Chelsea-t még egyetlen futballbarát sem sorolta Anglia legjelentősebb egyesületei közé. A nyugat-londoniak eredménysora nyomába sem ért a Liverpool, a Manchester United vagy az Arsenal dicsőség listájának.
1: Megvannak az erőforrásaink és a becsvágyunk is ahhoz, hogy nagyszerű klub, nagyszerű lehetőségét kihasználva még többet érjünk el.
0: Közölte érkezése pillanatában Abramovich. Az újdonsült tulajdonos tőkerős alapjaira építkezve pedig rövid idő leforgása alatt a legnagyobbak szintjére emelkedett a Chelsea. A Portót bajnokok ligája győzelemre vezető José Mourinho Londonban 3 év alatt 6 kupával bővítette a klubház vitrinjét. A portugál menedzser viszont csak úttörő lehetett, az ígéret földjére nem jutott el a Chelsea-vel. 3 teljes idényéből 2-ben is a Liverpool állította meg a csapatot a bajnokok ligája elődöntőjében. A konfliktusokat bátran vállaló Mourinho első londoni időszaka 2007. szeptemberében ért a végére. A Special One utódja az Abramovich-sal baráti kapcsolatot ápoló Avram Grant lett. Az izraeli edző az év nyarán szakmai igazgatóként csatlakozott a Chelsea-hez, és bár hazájában számos együttes kispadján megfordult, sőt, szövetségi kapitányként is dolgozott, az angol bajnokság egyik élcsapatának irányítása túlságosan nagy ugrásnak tűnt. Érdekesség, hogy Grant munkáját a később Gera Zoltánt is edző Steve Clark és az MTK korábbi szakvezetője Hank ten Cate segítette. A triumvirátus pedig egyáltalán nem vallott szégyent. A Chelsea a bajnokságban 2 ponttal maradt el a bajnok Manchester United-től, az FA kupában a negyed döntő jelentette a végállomást, míg a Liga kupa fináléjában a Tottenham jobbnak bizonyult. A nagy durranást pedig a bajnokok ligájára tartogatta a londoni együttes.

0: A Chelsea először jutott döntőbe az európai futball elit sorozatában. A csoportkört veretlenül teljesítette a londoni alakulat, a Schalke 04, a Rosenborg és a Valencia ellen 3 győzelmet és 3 döntetlent, továbbá 9 szerzett és mindössze 2 kapott gólt számolhattak össze a kékek. A szinte feltörhetetlen védelem az egyenes kieséses szakaszra is a Chelsea sajátja maradt. A 8-at döntőben a görög Olympiakoszt 3-0-ás összesítéssel búcsúztatta az angol csapat, a következő körben a Fenerbahce viszont már rágósabb feladatnak bizonyult. Isztambulban a korán megszerzett vezetés ellenére 2-1-re kikaptak Drogbáék. A Fehér Pelé, vagyis a nem világbajnok brazil labdarúgók legjobbika, Zico által vezetett Fener pedig állt a sarat a Stamford Bridge-en is. Mihael Ballack korai góljával sokáig hosszabbításra álltak a felek, majd 3 perccel a vége előtt Frank Lampard tovább lőtte a Chelsea-t. Az elődöntőben aztán következhetett a mumus, a Liverpool.
1: Egyáltalán nem tartok tőlük. Lehet, hogy a legutóbbi 2 elődöntőben legyőztek minket, de ez a csapat képes arra, hogy nyerjen akár az Anfield-en is. És ugye milyen gyönyörű lenne?
0: Fejtette ki álláspontját a párharc előtt Didier Drogba.
2: A közelmúlt kudarcai egyáltalán nem lesznek hatással a mostani mérkőzésre. Szerintem nem a bosszú vágy a megfelelő érzelem, amivel bele kell vágni egy ilyen elődöntőbe. A Bajnokok Ligája leginkább arról szól, hogy megőrizd a hidegvéred és a párharc 180 perce alatt végig koncentrált maradj. Nem hiszem, hogy ez bárkinek a bosszúról szólna. Szerintem inkább a döntőbe jutás lehetősége az a mézes madzag, ami motivál minket.
0: Részletezte Lampard. Az első felvonás végén a szerencse is a Chelsea mellé szegődött. Réze ráadásbeli öngolja azt jelentette, hogy 1-1-es döntetlennel fordulnak a felek a Stamford Bridge irányába. A londoni visszavágón Drogba jó voltából került előnybe a házgazda fél óra elteltével. A Liverpool a később a Chelsea-hez szerződő Fernando Torres révén egalizált a második játékrész derekán. A 90 perc nem hozott döntést, jöhetett a hosszabbítás, a londoni együttes pedig vita nélkül ellenfele fölé kerekedett. Előbb Lampard értékesítette egy büntetőt, aztán Drogba lőtte meg a második gólját. Úgy tűnt, a vörösöknek nincs visszaút, de Babel találata azért még izgalmassá tette a végjátékot. A Chelsea megváltotta moszkvai repülőjegyét.

0: A Manchester United a BL döntő előtt néhány nappal nyerte meg fennállása 17. bajnoki címét. Ez volt a klub 6. elsősége a Premier League-ben 10 éven belül. Ekkor pedig már 22 esztendeje hívták Alex Fergusonnak a vörös ördögök mindenható menedzserét. A skót szakvezető pusztán a sikereket tekintve már rég felülmúlta a legendás elődjét Matt Busbyt. 1999-ben örökké emlékezetes módon nyerte meg a United a bajnokok ligáját, 2008-al bezárólag a bajnoki aranyérmet 10-szer, az FA kupát pedig 5-ször hódított el a Ferguson féle Manchester United.
1: A vörösöknél játszik napjaink legkiválóbb formában lévő játékosa a Cristiano Ronaldo, aki ebben a szezonban 48 fellépésén 41-szer volt eredményes, és az oldalán olyan kiválóságok futballoznak még, akik egyöntetű vélemény szerint a klub történetének legerősebb keretét alkotják. Tagja volt az 1999-es emlékezetes sikernek Ryan Giggs és Gary Neville, és noha Paul Scholes eltiltás miatt nem lépett pályára, Wes Brown pedig nem küldte be mestere a kispadról, mindketten BL győztesnek valhatják magukat. A kapus Edwin van der Sar 1995-ben az Ajax-szal, Owen Hargreaves 2001-ben a Bayern Münchennel diadalmaskodott.
0: Jegyezte meg a csapatról a BL döntő előtt a Népszava. A kiválóságok felsorolása viszont csak úgy lehet teljes, ha említést teszek a védelem két báskájáról, Rio Ferdinandról és Nemanja Vidicről, a zaborátlan argentin támadóról Carlos Tevezről és az ekkor még csak 23 esztendős Wayne Rooneyról. Természetesen így is minden Cristiano Ronaldóról szólt. A portugál szupersztár 2008. decemberében megkapta pályafutása első aranylabdáját, amelyet imponáló egyéni mutatókkal, valamint angol bajnoki címmel és BL győzelemmel érdemelt ki. A Manchester United és a játékos közös története 2003-ban kezdődött. Ronaldo nagyon fiatalon 18 évesen került a klubhoz, amelynek figyelmét egy barátságos mérkőzésen keltette fel. A lisszaboni Sportingnál a stadionavatón vendégeskedett az angol csapat, amelynek labdarúgóit egész egyszerűen lenyűgözte az ellenfél fékezhetetlen szélsője. Erre így emlékezett vissza Ferdinand.
2: Suttogták már a mérkőzés előtt is, hogy van ott egy Ronaldo nevű srác, aki állítólag nagyon jó. Ennek először nem is tulajdonítottam nagy jelentőséget, majd aztán elkezdődött a meccs, és nem sokkal később egymásra néztünk a többiekkel mondván, oké, ez a gyerek tényleg tud valamit. Eszméletlen dolgokat művelt, jó néhányunkat meg is forgatott. Ott álltunk mindannyian, és azt mondogattuk, te jó ég, le kell igazolnunk. Miután befejeztük a meccset, ültünk a buszon és vártunk. Eltelt egy óra, elkezdtünk izegni, mozogni, hogy mégis miért nem indulunk. David Gill, a sportigazgató és a menedzser addig nem akartak távozni, amíg Ronaldo alá nem írja az átigazolási papírokat.
0: A portugál klasszis végül 6 évet töltött a Manchester Unitedben, amely aztán a világ akkori legdrágább játékosaként engedte tovább a Madridba 2009-ben.

0: moszkvai BL döntőig veretlenül meneteltek a manchesteri vörös ördögök. A csoportkörben mindössze az AS Róma tudott pontot rabolni az angol együttestől, amelynek 13 góljából Ronaldo 5-öt, Rooney 3-at, Tevez pedig 2-t vállalt. A 8-a döntőben a Juninhoval, Ben Arfával és Benzemával felálló, a francia bajnokságot uraló Lyon volt a Manchester United ellenfele. A szigetországi gárda az idegenbeli 1-1-et követően Ronaldo góljával győzött az Old Traffordon. A 8 között ismét Rómába vezetett a vörösök útja. Tottékban ekkor még elevenen élt az egy évvel korábbi 1-7-es kiütés emléke, ezúttal viszont megúszták egy 0-2-vel. A United 2-es győzelemmel ment tovább. A döntőbe jutásért a Barcelonán kellett átverekednie magát a Ferguson csapatnak. Az egyik oldalon Ronaldo, Rooney és Tevez, a másik együttesben pedig Eto, Iniesta és Messi, mégis egyetlen gól született. A párharc manchesteri visszavágóján Paul Scholes káprázatos mozdulattal vágta 25 méterről a léc alá a labdát.
1: Nem könnyű megverni a Barszát, mert fantasztikus futballt játszanak, de a fegyelmezettségünk kisegített minket. Az első félidőben idegesen játszottunk, a jobb szélen Messit többször is alig tudtuk megfogni. A végén kapaszkodnunk kellett, de a védelmünk szilárd maradt. Scholes fantasztikus gólt lőtt. Már nem várhatjuk el tőle, hogy annyit szerezzen, mint fiatalabb korában, de ez a találat most mindent eldöntött. Ő az egyik legnagyobb játékos, aki valaha nálunk nevelkedett.
0: Méltatta a 33 éves gólszerzőt Alex Ferguson, 9 esztendő után tehát ismét BL fináléra készülhetett a Manchester United.

0: Ami biztos, Anglia már győzött. Már csak azért is, mert a Szigetország a BEC és a BL örök langlistáján befogja az egyaránt 11 diadal számláló Olasz és Spanyolországot. Eddig 5-ször hódított el a trófeát a Liverpool, egyaránt 2-szer a Manchester United és a Nottingham Forest, míg 1-szer az Aston Villa. A Chelsea soha nem nyert, sőt, finalista sem volt még az első számú európai klubtornán. Játékosainak jó része viszont ünnepelt már BL diadalt. Anyelka és Makelele a Real Madriddal, Paulo Ferreira és Ricardo Carvalho a Portoval, Shevchenko a Milánnal, Belletti a Barcelonával, Ashley Cole és Ballack pedig döntőt játszott az Arsenal, illetve a Leverkusen gárdájának tagjaként, de akkor vesztesen vonult le a pályáról. Szóval a londoni sem kezdő csapat. De mit mondjuk akkor a Manchester Unitedről, amelynek legrégibb motorosa, Ryan Giggs, a 758. fellépésére készül a Manchester United együttesében, és ha szerepet kap, megdönti a legendás Bobby Charlton sokáig örökösnek hit klubrekordját.
1: Ekképp harangozta be a moszkvai finálét a Népszabadság. A sorozat történetének harmadik házi döntőjét a Chelsea és a Manchester United összecsapását 67 ezeren figyelték a Luzhniki stadionban. Mindkét oldalon a legerősebb 11 futhatott ki a kezdéshez, a vörös mezeseknél Vidic és Rooney, míg a kékeknél Drogba és Terry kisebb sérülése is rendbe jött. A vezetést a 26. percben a United szerezte meg.
2: Wes Brown ívelt be jobbról ballába, tökéletesen cáfolatát adva annak a beskatujázásának, miszerint csupán ügyetlen emberfogó lenne. Középen Cristiano Ronaldo könnyedén túlugrott a Essient, és úgy 8 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. Csenek esélyesen volt a hárításra. 1-0.
1: Bár a folytatásban több lehetősége is volt a manchesterieknek a gólt, a Chelsea lőtte közvetlenül a szünet előtt.
2: Essien távoli lövése Vidicen, majd Ferdinandon is megpattant, Lampard, Van der Sart és a védőt is megelőzve lecsapott a labdára, és közelről a hálóba passzolta. 1-1.
1: Tudósította a Magyar Nemzet. Újabb gól viszont nem született, ezért jöhetett a túlóra. A hosszabbítás első felében Lampard találta el a felső lécet, ez volt a Chelsea második kapufája a mérkőzésen. Az egyértelműen veszélyesebben játszó londoniak a vezető gól hiányában már berendezkedtek a 11-esekre, amikor Drogbát kiállította a szlovák játékvezető. Az elefántcsontparti csatár ugyanis arcon paskolta Wes Brownt. Ha nem követel ekkora meggondolatlanságot, lehet, hogy Drogba lőtte volna a kékek 5. 11-esét. Mert hogy azok döntöttek, annak rendelt módja szerint drámai végkifejletben. A United első öt lövője közül egyedül Ronaldo hibázott. A nekifutás közben egy pillanatra szándékosan megtorpanó portugál félmagasan lőtte a kapu jobb oldala felé, Cseh pedig kitengerelte a labdát. Tevez, Carrick, Hargreaves és Nani ellenben nem hibázott. A Chelsea első négy rúgó játékosa szintén gólt ért el. Ballack, Belletti, Lampard és Ashley Cole is belőtte a magáét. A hosszú ideje zuhogó esőben a londoniak csapatkapitánya sétált oda a 11-es ponthoz az 5. sorozatban. John Terry tudta. Ha belövi, a trófea az övék. Ám a Chelsea-t egy hiány 20 éven át erősítő angol hátvéd a rúgás pillanatában elcsúszott, és a labda a kapufán csattant.
3: Valószínűleg ez pályafutásom legrosszabb pillanata. Még ma sem tettem túl rajta magamat, és ez azért érdekes, mert játékosként többször voltam a csúcson, de mégis mindig visszatérek ehhez a pillanathoz. Emlékszem, miután kikaptunk, visszamentünk a szállodába, a menedzser mindenkit meghívott egy italra a bárban. Én nem akartam lemenni. Úgy éreztem, hogy nem tudok a többiek szemébe nézni. Álltam a szobámban a 25. emeleten, néztem ki az ablakon, és csak az járt a fejemben, hogy miért? Miért pont most? Miért esett az eső? Miért csúsztam el? És újra csak ezt ismételgettem. Az egészben a legnehezebb az volt, hogy 3 nap múlva a válogatottnál találkoztam a United játékosokkal. Volt egy barátságos mérkőzésünk az amerikai csapat ellen a Wembleyben, és azon fejeltem egy gólt 11 méterről. És már ott eszembe jutott, hogy ha lenne bármilyen gól, amit elcserélnék, az ez lenne. Ekkor törtem össze igazán. Később azért rájöttem, hogy ezeket a kudarcokat is meg kell élni, fel kell dolgozni és tovább lépni.
1: Idézte fel azt a moszkvai estét 2025-ben John Terry. A védő hibája után a Unitedből Anderson és a Charlton rekordját megdöntő Giggs is betalált. Eközben Kalu lövését még nem, de Anelkáét már kivédte Van der Sar. Ezzel pedig a 11-es párbajt 6-5-re a Manchester United nyerte meg. A Vöröstér városa a vörösöké.

0: A Manchester United harmadik back per BL sikerét gyűjtötte be. Az ekkor már lovag Sir Alex Ferguson pályafutása 32. serlegét emelhette a magasba. A karrierje zenitjén lévő menedzser érdemeit így méltatta a sztársport.
1: Sir Alex tradicionális brit menedzser. Ebben a megközelítésben a Manchester United a leginkább brit-angol élklub, még az amerikai tulajdon ellenére is. Miközben a Liverpoolt az elmúlt évtizedben francia, spanyol, a Chelsea-t olasz, portugál és izraeli, az Arsenal francia menedzser irányította, a Unitednél skóta főnök. Sőt, a klub 116 éves történetében, amióta ismert az edző személye, mindössze egyetlen egy esztendőben volt csak nem az Egyesült Királyság útlevelével rendelkező menedzsere, az ír Franco Farrell 1971-72-ben. A fentiekből ellenben ne azt a következtetést vonjuk rá, hogy Sir Alex csak a brit futballban hisz, és hogy nem halad az idővel. Szerintem éppen az utóbbi éveinek egyik legnagyobb eredménye, hogy túl a 60-on is váltani tudott. 2007 nyarán minden korábbinál nagyobb összeget költött játékos vásárlásra. Megvette Carlos Tevezt, Owen Hargreavest, Nanit és Andersont is. Elfogadta, hogy a latin futball elemei is beépülnek a csapatjátékába. Mind a négy játszott a döntőben, mind a négy belőtte szerda éjjel a maga büntetőjét. Újra Európa trónjára emelték a Manchester United-et. A moszkvai győzelemmel Sir Alex csúcstartó lett. Még egyetlen egy edző sem tudott negyed századdal az első nemzetközi kupa sikere után európai kupát nyerni. 1983-ban még az Aberdeen-nel a Kegben aratta első nemzetközi sikerét. Sir Alex lett a 15. edző, aki kétszer is megnyerte a Beket, illetve a Bajnokok Ligáját. A skót a második legidősebb BL győztes. A belga Raymond Gutars 1993-ban 71 évesen 232 naposan nyert az Olympique Marseille-jel.

Sir Alex Ferguson a moszkvai győzelem után 5 éven zárta le példátlan pályafutását, és abba a fél évtizedbe is bele tudott sűríteni jó néhány emlékezetes mérkőzést. Egy ilyenről lesz szó sorozatunk holnapi részében is.

Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 54. részében a 2008-2009-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Rómában a Stadio Olimpicóban rendezték, ez volt a negyedik alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1977-ben a Liverpool 3-1-re nyert a Borussia Mönchengladbach ellen, 1984-ben is a Puh nyert, 1-1-es rendes játékidő után 11-es párbajban a Róma ellen. 1996-ban is 1-1-es rendes játékidő után ismét 11-esek döntöttek, ezúttal a Juventus ünnepeltett az Ajax ellen. Olasz csapat most nem, ellenben két korszakos együttes, a Barcelona és a címvédő Manchester United ott lehetett a döntőben. De mielőtt a mérkőzésről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit. A 2008 nyarán összesen 52 ország 76 csapata készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az MTK képviselte, amely a selejtező második fordulójában mutatkozott be és rúgott gól nélkül zárt, a Fenerbahce ellen 7-0-es összesítéssel esett ki. A magyar bajnokkal ellentétben másik 32 csapat eljutott a csoportkörig, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel a két együttes Rómáig vezető útját. A Barcelona a csoportkörben 4 győzelemmel, 1 döntetlenen és 1 vereséggel az első helyen zárt a Sporting, a Shakhtar Donetsk és a Basel előtt. A legjobb 16 között a Lyon érkezett, az 1-1-es döntetlen után a visszavágó mutatós játékkal nyert 5-2-re a katalán együttes. A negyeddöntőben is magabiztosan szerepelt a Pep Guardiola vezette csapat, a Bayern München ellen 4-0-ás siker után az 1-1-es döntetlen is belefért. Az elődöntőben az idegenben lőtt gólok segítettek a Chelsea ellen, 0-0 lett az eredmény a Camp Nou-ban, a Stamford Bridge-en viszont 1-1-el zárult a találkozó, Iniesta a 93. percben a rendes játékidő utolsó másodperceiben lőtte a fináléba a Barcelonát. A másik ágról a címvédő Manchester United érkezett, a csoportkörben 2 győzelemmel és 4 döntetlennel zárva első helyen jutottak tovább, a Villarreal, az Aalborg és a Celtic előtt. A legjobb 16 között az Inter ellen 0-0-ás döntetlen, majd a visszavágón 2-0-ás győzelem Nemanja Vidic és Cristiano Ronaldo góljával. A negyeddöntőben izgalmas párharcot játszottak a Porto ellen Sir Alex Fergusonék, 2-2-es döntetlen az Old Traffordon, majd 1-0-ás siker Portugáliában. A legjobb 4 között angol házi rangadót rendeztek az Arsenal ellen, Manchesterben 1-0-ra, a második mérkőzésen 3-1-re nyert a United. Kialakult tehát a döntő párosítása.

0: A Barcelona 6-szor játszhatott a trófáért, 1992-ben és 2006-ban nyerni tudott, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott. A Manchester United korábban még nem veszített döntőt, 1968-ban, 1999-ben és 2008-ban is győztesen hagyta el a pályát. Hallgassuk meg Hegyi Iván, a Népszabadság tudósítója, miként várta a római mérkőzést.
1: Róma nyílt város, Primera División Premier League csúcs találkozó a Serie A hazájában. 17 esztendő után a BL-ben először történhet meg, hogy az első számú európai klubtornán ismétel az előző évi győztes. A címvédő a Manchester United, míg a döntő helyszíne Róma. Ez azért különösen érdekes, mert a legutóbbi duplázás idején még Itália dominált a kontinens klub futballjában. A Beket 1989-ben és 1990-ben egyaránt a Milán hódította el. A Kekben egymás után kétszer vívott döntőt a Sampdoria, és másodszorra győzött is, még az UEFA kupában előbb a Napoli, majd a Juventus aratott diadalt. Hol van ez már? A Serie A uralmát a Premier League hatalma váltotta fel, bár a Barcelona köreiben erősen bíznak abban, csak szerda estig. A katalánok éppenséggel azt sem bánnák, ha visszaköszönne a 80-as, 90-es évek fordulója, hiszen a Sampot éppen a Barca múlta felül a 20 esztendővel korábbi Kek döntőben Bernben. Akkor Josep Guardiola, a Barca jelenlegi edzője már 18 éves volt. Amikor Alex Ferguson az első európai trófáját nyerte edzőként, a kis Pep még csak 12-t számlált. A szakvezető 1983-ban az Aberdeent vitte sikerre a Camachót, Gallegót, Stilikét, Juanitót, Santillanát felvonultató Real Madrid ellen. Noha, a skót együttes azon négy csapat egyike volt, amelynek selejtezőt kellett vívnia a Kekben. A Manchesterben 1986 óta hivatalban lévő Ferguson azóta sem felejtette el, miként kell a spanyolnagyok ellen játszani. A BL előző kiírásának elődöntőjében a United még csak gólt sem kapott a Barcelonától, 1-0-0-0, és a mintát majdnem sikerült lekopíroznia Gus Hiddink Chelsea-ének, 0-0-1-1. Néhány másodperc meg annál jóval kisebb szerencse hiányzott, amely a Barca oldalán mutatkozott. Az EMU számára azonban tökéletesen mindegy, melyik csapat az ellenfél. A manchesteriek szériában 25 meccsen maradtak veretlenek a BL-ben. Igaz, a 2007-2008-as mérlegük, 9 győzelem, 4 döntetlen, imponálóbb a mostaninál. 5 győzelem, 7 döntetlen. Ám, ha megint elnyerik a serleget, ugyan kitörődik majd a részletekkel. A csapat duplázhat, Ferguson triplázhat. A lovag a harmadik BL diadalát ünnepelhetné, s ezzel ugyanaz lenne Manchesterben, mint Bob Paisley volt Liverpoolban. Bár már a mai győzelem nélkül is az, ha nem több. Wayne Rooney, a United csatársztárja mondta ugyan, hogy idézem, kivételezett helyzetben vagyok, hiszen azt csinálhatom, amit imádok, ráadásul a legnagyszerűbb klubban, ám ezt Ferguson is említhette volna. A Barcelona játékosai viszont éppen Rooneyról beszélnek, ha az ellenfél kerül szóba, mert őt tartják az EMU legragyogóbb labdarúgójának. De egyáltalán nem félnek, sőt azt hangoztatják, a spanyol bajnoki trófea és a királykupa után csak akkor emelhetik magasba a harmadik serleget az idén, ha felszabadultan futballoznak. Élveznünk kell a játékot, ennyi az egész, nyilatkozta Lionel Messi, a vörös-kékek argentin csillaga, aki mögül hiányzik majd a Barca másik meghatározó dél-amerikai klasszisa, a brazil Daniel Alves. A döntő nem a taktikáról szól, millió tervet lehet készíteni a találkozó előtt, és akár már az első percben összedőlhet valamennyi. Tette hozzá a sérüléséből Thierry Henryval együtt felépülő, de legalábbis a kezdő 11-be várt Andrés Iniesta. Azaz, a barcelonaiak örömlabdarúgásra készülnek, de Nemanja Vidic, a Manchester szerbe védője, már szóban is igyekszik elvenni a kedvüket. Kétségtelen, a spanyol ligában jó néhány szép meccset játszottak, és meg annyi gólt értek el. Ebben, ugye, az a fontos, amit a kőkemény Beck nem mondott, de hozzágondolt. Ami biztos, az örök város tele van a Finale Grande reklámtábláival, és a döntő nagykövetének Bruno Contit, az 1982-ben világbajnoki címet nyert olasz labdarúgót választotta az UEFA. De a legmesésebb fogadást a barcelonai vagy a manchesteri rezidencián adják.
0: 2009. május 27-én két korszakos csapat találkozott a Stadio Olimpicóban. A Sir Alex Ferguson vezette Manchester United a korábbi években szinte mindent megnyert, amit lehetett. Az angoloknál több zseniális labdarúgó is játszott, elég csak Edwin van der Sarra, Rio Ferdinandra, Cristiano Ronaldóra vagy Nemanja Vidicre gondolni. A katalánoknál is voltak nagy nevek, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Andrés Iniesta vagy Xavi Hernández. A találkozó végül a Barcelona 2-0-ás sikerét hozta, Eto'o és a gólkirály címet 9 góllal megszerző Lionel Messi is betalált. Hallgassuk meg a Népszabadságban megjelenő beszámolót.
2: 2-0, Mester 3-as. Spanyol bajnok, királykupa győztes és BL címvédő a Barcelona. Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo-t játszatta centerként és Rooney-t a bal szélen hagyta. Míg Pep Guardiola Eto'ot kivitte a jobb oldalra, Messit pedig középcsatárnak küldte be a Bajnokok Ligája római döntőjére. Eleinte úgy tetszett, a manchesteri szakvezető lepi meg jobban kollégáját, de Ronaldo 2 hiába volt prim hegedűs az első 9 percben, a 10-ben a barcelonai Eto'o lett a főszerep. Iniesta középüt hirtelen felgyorsított, majd jobbra tette a labdát a kameruni társának, aki egy lövőcsellel római partra vetette Vidicet, aztán csörrel a bal sarok felé pöckölte a labdát, és van der Sar kapus csak hozzáérni tudott a gyors lövéshez. 1-0. A folytatásban akár a Scotland Yardot is bevonhatta volna a nyomozásba a Manchester United, mert a Barcelona futballistái úgy passzolgattak, hogy az angol klub játékosai szüntelenül kutattak a labda után. A feltűnő technikai fölény dacára helyzetet csak nagy ritkán alakított ki a katalán együttes, de ez nem zavarta a vöröskékeket, hiszen amíg az ellenfél nem találkozik a gömbbel, nagy baj nem lehet. Még kicsi sem. A szünetben legfeljebb azért aggódhatott a Barca tábora, hogy egy gól előny nem igazán nagy for, és a Manchester 2 éve nem kapott ki a BL-ben. Szerdáig. Mert a Barcelona a második félidőben még jobban játszott, mint az elsőben, és ha Henry zicserben nem van der Sart, Xavi pedig szabadrúgásból nem a bal kapufát találja el. A játék menetén az sem változtatott, hogy Ferguson a szünet utáni szakaszra a középpályás Anderson helyett a csatár Tevezt vezényelte a pályára, és a 70. percben a katalán csapat elrendezett mindent. Xavi tökéletesen emelte a rosszul helyezkedő Ferdinand mögé, és a termetre kis Messi nagy mozdulattal fejelt a bal sarokba, 2-0. Ezzel a Barcelona Mester 3-ast ért el. 2009-ben övé a spanyol bajnoki cím, a királykupa, valamint a BL trófea. Mi nem? Barcelona Manchester United 2-0, a félidőben 1-0. Gólszerzők Eto'o a 10. percben, és Messi a 70. percben.

0: Barcelona 2-0-ra nyert Rómában, és ezzel megszerezte a harmadik BL trófáját. A két csapat két évvel később ismét találkozott a döntőben. 2010-ben viszont német és olasz klub küzdött meg egymással, de ez már egy másik történet.
1: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Varga Józsi varázslatai a selejtezőben, a magyar csapat másodszor a csoportkörben és a végső győztes akár a repülőt is betolta volna a kapu elé a siker érdekében Madridban. A következő negyed órában a 2009-2010-es bajnokok ligája szezont elevenítjük fel.
1: Oré!

Ó, Puskás országából érkeztek, állapította meg a madridi reptéren az egyenruhás, amikor futólag ránézett az útleveleinkre 2010. május 21-én. Bánki Dodi, akivel mások mellett együtt érkeztem, válaszolt neki valami kedveset, de a madridi fickót aznap nem lehetett felvidítani. Ő a Reálnak akart szurkolni másnap szolgálata leteltével a BL döntőben, de kénytelen volt elviselni, hogy a számára szentként tisztelt stadionban másnap egy olasz és egy német csapat csapajd össze a nagyfülű trófeáért. A Reál már a nyolcad döntőben elvérzett a Lyon ellen, de ez egy későbbi történet. Előtte kerüljenek szóba a selejtezők. Itt ugyanis olyan magyar siker született, amely igen nagy ritkaság azóta, hogy Bajnokok Ligájának hívják a sorozatot, és egy honigárdának három pár harcot kell vívnia a főtáblás szereplésért.

A magyar aranyat 5 éven belül negyedszer szerezte meg a debreceni VSC, de korábban volt, hogy a Manchester United-del kellett harcolni a főtábláért, viszont a 2009-2010-es szezonban már volt bajnoki ág, és így legalább a fényévekkel előttünk járó bajnokságok dobogósait el lehetett kerülni. A Lokinak így sem volt könnyű a sorsolása, már az első ellenfél, a svéd Kalmár is a nehezen verhető kategóriába tartozott. A kis Legó stadionban, az Olá Gábor utcában viszont remek eredmény született, elsősorban a magyar játékosok lelkesedésének, fanatizmusának, küzdeli tudásának köszönhetően. És jött egy akkor még ismeretlen fiatalember, Varga József, aki csodás gólt rúgott a 73. percben, majd elsírta magát. Utólag kiderült, hogy nemrég veszítette el imádott édesapját, aki az első edzésétől kezdve mindig ott volt a pálya szélén, amikor még kicsi volt, hozta-vitte, később pedig lelkesen szurkolt neki. Ám ezt a pillanatot, ezt a történelmi pillanatot már nem élhette meg. Józsika gólja után a 86. percben Kiss Zoltán is betalált, így 2-0-ás előnnyel ment a Debrecen Svédországba. Ott pedig már a 13. percben betalált Varga Józsi, így összesítésben 3 gólos lett az előny. Ám a 32. percben már csak egy, és ettől fogva nem igazán fért be az a bizonyos zapszem oda, ahová egyébként nem való. A 71. percben már 3-1 volt a svédeknek, de a Loki hősies küzdelemben megőrizte ezt az eredményt, és ez akkor az idegenben lőtt gól miatt továbbjutást ért. Pedig nagy baj lehetett volna, ha hosszabbítás jön, mert a védelem mamutját, Máté Pétert a 86. percben kiállították. A következő körben nélküle verte 2-szer 1-0-ra Loki az észt Levadia Tallint, a hazai meccsen első gólját szerezte azaz Adamo Koulibaly, aki később 2-szer lett magyar gólkirály. A BL rájátszás kör pedig igazi örömünnep volt, soha nem felejthető csodagólokkal. A Levszki Szófia otthonában 2-1-re nyert a Loki Bodnár bombával és Cvitkovics varázslattal, itthon pedig 2-0-ra Varga és Rudolf ágyúzással. A Debrecen úgy jutott a főtáblára a BL-ben, hogy Poleksics kapuson kívül többnyire csak magyarok játszottak a csapatban, illetve a vége felé a közben beépülő Adamo Koulibaly. És a csoportkör első meccsén is 8 magyar futott ki a kezdőcsapatban a Liverpool félelmetes otthonában. A Liverpool Fiorentina-Lyon csoportban nem szerzett pontot a Debrecen, viszont például az olasz csapatnak idegenben 2-t, itthon 3 gólt rugott. Itthon. Hát igen, ez fájdalmas pont volt a debrecenieknek. Akkor ugyanis még nem volt meg a mostani csodálatos nagyerdei stadion, így a hazai meccseit Budapesten kellett játszania. Annyi ember, 8-10 ezer, amennyi be tudott volna zsúfolódni az Olá Gábor utcai kis stadionkába, felutazott minden meccsre Pestre, és hozzájött még annyi az ország többi részéből, hogy mindhárom hazai meccsen teltház volt, ami akkor 37 ezer embert jelentett. Ezek egy része persze csak a neves ellenfelek miatt jött, de így is jó érzés lehetett a debreceni focistáknak ennyi magyar szurkoló előtt játszani. A DVSC történelmet írt, valószínűleg olyat, amelyre ő soha többé nem lesz képes, de ez csak arra volt elég, hogy azokból a magyar foci kudarccal teli időkből azért maradjon valami szép emlék is az utókornak. A sorsolás pillanatában egyébként sokan hiányoltak egy igazán nagy csapatot a csoportból, a Liverpool akkor nem volt az, de az egyenes kieséses szakasz bizonyította, hogy nem akármilyen képességű gárdák előzték meg a Lokit.

Fiorentinát a legjobb 16 között a Bayern München csak óriási nehézségek árán tudta legyőzni, míg a Lyon az elődöntőig száguldott, mint szóba került a Reált is kiütve, őt is a Bayern állította meg ott. Az a Bayern, amely úgy jutott tovább a csoportjából, hogy két fordulóval a vége előtt még biztos kiesőnek tűnt, mert oda-vissza kikapott a Bordeaux-tól, ám végül az árónapon úgy nyert a Juventus otthonában 4-1-re, hogy butkapus egyenlített 11-esből. Az Internek a csoportban szintén rezgett a léc, végül két győzelemmel igazán olaszosan továbbment. Aztán jött a Mourinho-s, taktikus, patika mérlegen kimért tavasz. Kettős győzelem a Chelsea ellen, 3 rugott góllal. Kettős győzelem a CSKA Moszkva ellen, 2 rugott góllal. Majd a Barcelona ellen 3-2-es összesítés, amely után már elképzelhetetlen volt, hogy ne nyerjen bajnokok ligáját a José Mourinho irányította Inter. Ezt talán még a Bayern szurkolói is így gondolták, pedig a Loki két korábbi ellenfelének, a Fiorentinának és a Lyonnak a kiejtése közben játszott egy nagy klasszikust a Bayern a Manchester United ellen. A hazai 2-1 után az Old Traffordon már 3-0 is volt a Manchesternek, de a Bayern két gólt szerezve továbbment. Újból visszavágva 99

0: madridi döntőn az akkor első szezonját futó Digisport TV csatornát 5 ember is képviselte. A már említett Bánki Dodi szakkommentátorként, egy kommentátor, egy operatőr úti filmkészítéshez, a külföldi kapcsolatokért felelős munkatárs és jó magam. Ez volt egyébként az első szombati BL döntő a történelemben, és ennek a délelőttjén, a hivatalos ügyek elintézése után elsétáltunk a Királyi Várhoz, ahol viszonylag csend volt. Bezzeg a belváros, igen hangos volt. 20-30-100 fős csoportokban énekelgettek, táncoltak a milánóiak és a müncheniek. Egyik kezükben sörös pohárral, a másikkal a csapatuk által remélt gólok számát mutatták az ellenfél szurkolóinak. Ha közel kerültek hozzájuk, akkor veregették egymás vállát. Béke vagy, te sport! Szerencsére messze volt már időben a Heysel, de még a 95-ös bécsi döntő is, amikor a Stephansplatz két végéből a rendőr sorfal mögül kiabálgattak egymásnak a rivális csapatok drukkerei. Igazi gyönyörű nyárelő volt Madridban május 22-én. A döntő pedig este 8 óra után kezdődött. Éppen a melegítéshez kivonuláskor érkeztem, nagyon szeretem ezt a mérkőzés előtti ceremóniát, főleg a világsztárok végzik a gyepen. A mozdulatok közben csendben lement a nap, a kigyúló fényektől csillogó pályához gyönyörű hátteret adott a szürkület. Mindkét csapat elhozhatta a saját stadionjának műsorközlőjét, a meccs előtt igazságosan elosztva az időket, ők tüzelték a szurkolóikat. Adóvevős mikrofonnal a saját tábor előtt fokozták a hangulatot. Két szakmáját kiválóan értő fickó, de a német hiába hozta a maximumot, a két nyelv közti különbség okán ezt a párharcot csak az olasz nyerhette. Ahogy a csapatok közti csatában is nehéz volt elképzelni, hogy a németek nyerhetnek. Nem tudni miért, hiszen mind az edzők, mind a játékosok szinte gramra egy szinten voltak, mégis ezt lehetett érezni ott a helyszínen. Talán az elődöntő milánói hőstette és Mourinho személyisége miatt. Utóbbit lehet arrogánsnak, pökhendinek nevezni, de akkor olyan kisugárzása volt, amelyhez hasonlítható nem sok volt a foci történelemben.
1: A hivatalos sajtótájékoztatón Mourinho arra a kérdése, hogy ezúttal is betolják-e a csapatbuszt a kapu elé, ha arra szükség lesz, azt mondta, ha kell, akkor a repülőt is. Ez a mondat ott Madridban a BL döntő előtt hangzott el először, és azóta szálló igévé, illetve szálló mondattá vált.
0: A meccset egyébként mester és tanítványa csatájaként harangozták be sokan, hiszen a múlt évezred végén a fiatal Mourinho Louis van Gaal segítője volt a Barcelonánál, és sokat is tanult tőle. A többit meg maga tette hozzá a zsenialitásával. És ez a kettő együtt azt eredményezte, hogy a tanítvány 2010-ben legyőzte mesterét a kettőjük legfontosabb csatájában.
1: A 35. percben Julio César hatalmas kirúgását Diego Milito Snyder elé fejelte, aki visszatette a labdát az elmélázó Van Böjten és Debbie Helis közül kiugró társának, és az argentin csatár 10 méterről a német kapuba lőtt. A 70. percben újra ő volt eredményes. Eto indítása után a 16-oson belül úgy csapta be Van Böjtent, hogy a belga védőnek azóta sok álmatlan éjszakája lehetett emiatt, és a lövésénél Butnak már nem volt esélye.
0: Amit már a meccs előtt érezni lehetett, az bebizonyosodott a meccsen is. A Bayernnek egyetlen esélye az volt, hogy vezetés szerez, mert hátrányból sansztalan volt. A teljes szezont figyelve nem feltétlenül az Inter volt Európa legjobbja, de a három sorsdöntő tavaszi hónapban egyértelműen, és főleg 2010. május 22-én. Jellemző kép volt, hogy még ment a meccs, amikor már a mester és a tanítványa kezet fogott. Előbbi gratulált az utóbbinak, majd a sajtótájékoztatón ezt mondta Van Gaal.
1: Ahhoz, hogy ezt az Intert legyőzzük, csúcsformában kellett volna lennünk, és mi most nem voltunk abban. Tudtuk, hogy az ellenfél kiválóan megszervezi a védelmét, a Bundesligában sok csapat áll fel ellenünk ilyen taktikával, de az Inter ezt jobban játsza, minőségi játékosai vannak hozzá. Ennek ellenére volt helyzetünk, ám ha nem szerzel gólt, akkor nem nyerhetsz. S ha ki is kaptunk, büszke vagyok a csapatomra.
0: A meccs után a diadalmas hadvezér José Mourinho megszerezte magának a meccslabdát és boldogan pózolt vele. Ja, és a következőket mondta.
1: Bevallom, tartottam Van Gaaltól, mert jól ismerem őt, tudja, miként kell felkészíteni és feltüzelni egy csapatot. A mérkőzés előtt szándékosan provokált bennünket azzal, hogy azt nyilatkozta, mi csak védekezünk, de ő is csupán azt akarta, amit mi, győzni. Nekünk sikerült és fantasztikus évet zárunk, mindent megnyertünk, amit csak lehet, a bajnokságot, a kupát és most a BL serleget is, ami számomra értékesebb a világbajnoki címnél is.
0: Mourinhónak ez volt az utolsó nyilatkozata Inter edzőként, mert hamarosan bejelentették, amit már a madridi döntő előtt mindenki biztosra vett, hogy ő lesz a Real edzője. Abban a szerepkörben viszont gyakorlatilag megbukott. De ez már egy másik történet, amelyről egy másik alkalommal lesz szó. Tartsanak akkor is velünk!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Nene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 56. részében a 2010-2011-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Londonban a Wembley stadionban rendezték. Ez volt a 6. alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1963-ban a Milán 2-re nyert a Benfica ellen. 1968-ban a Manchester United Angliában tartotta a selleget, itt is a Benfica volt a szenvedőfél, a végeredmény 4-1 lett. 1971-ben az Ajax 2-0-ra győzött a Panathinaikos ellen, 1978-ban a Liverpool 1-0-val zárt a többek között Kühl Lajossal is felálló Brügge ellen, 1992-ben pedig a Barcelona örülhetett a Sampdoria elleni hosszabbításos 1-0-as eredmény után. 2011-ben a Manchester United és a Barcelona játszott egymás ellen, és magyar érdekeltsége is volt az összecsapásnak, hiszen a sípot Kassai Viktor fújta.

0: 2010 nyarán összesen 52 ország 76 csapat készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az előző években a csoportkori jutó Debrecen képviselte, amely ezúttal a harmadik selejtező körben csatlakozott, a Bázel ellen 5-1-es összesítéssel búcsúzott. A DVSC egyetlen gólját Adamo Koulibaly szerezte. A Debrecen 2010-ben nem, de 32 másik csapat eljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Két együttes, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel az odáig vezető utat. A Barcelona a csoportkörben első helyen zárt, 4 győzelemmel és 2 döntetlennel, megelőzve a Kopenhágát, a Rubin Kazányt és a Panathinaikost. A legjobb 16 között az Arzenát kellett kiejteni, a 2-1-es londoni vereség után 3-1-el fordítottak a katalánok. A negyed döntőben a Shakhtar Donetsk ellen kiütéses, 6-1-es eredménnyel zárult a párharc. Az elődöntőben pedig két El Clásicót rendeztek, Madridban Messi duplájának köszönhetően 2-0-ra nyert a Barca, a visszavágón pedig 1-1 lett a vége, így a Real búcsúzott, a Pep Guardiola vezette Barcelona pedig készülhetett a döntőre. A másik ágon a Manchester United menetelt, amely szintén 4 győzelemmel és 2 döntetlennel végzett csoportja első helyén a Valencia, a Rangers és a Bursaspor előtt. A nyolcaddöntőben a Marseille ellen a második mérkőzésig kellett várni a gólra, az angolok itt 2-1-re nyertek, ezzel továbbítottak. A következő körben a Chelsea sem jelentett akadályt, 1-0-ra és 2-1-re győztek Sir Alex Fergusonék. A menetelés pedig a Schalke ellen folytatódott, két magabiztos sikerrel, 6-1-es összesítéssel zárt a United, ezzel 2009 után ismét döntőbe jutott. Sorozatunk rendszeres hallgatói számára ismerős lehet ez a párosítás. 2009-ben is a Sir Alex Ferguson vezette Manchester United, és a Pep Guardiola által irányított Barcelona küzdött meg a BL trófáért. Akkor a katalánok 2-0-ra nyertek. Ezúttal magyar szempontból is volt érdekessége a találkozónak, hiszen játékvezetőnek Kassai Viktor delegálta az UEFA, akinek a munkáját Erős Gábor, Ring György és Vad István segítette. Ez is szóba került a Népszabadság mérkőzés előtti edzetében, most ezt hallhatják.
1: Világszám. Milliárdos közönsége lesz ma este a labdarúgó BL döntőnek, amelyen a Manchester United látja vendégül Londonban a Barcelonát. A több mint sporták szombat esti ünnepén nagy izgalmak várhatók, noha a nemzetközi szakértők 8-3-at, de legalábbis 7-4-et emlegetnek. Értsd, ha a két kezdő 11-et összehasonlítják, arra jutnak, hogy a katalán együttes játékosai 7 vagy 8 poszton jobbak a brit klub futballistáinál. Sőt, a Manchesterben ebből a szempontból csak két igazán fix pont van, Rooney és Van der Sar, de a holland kapus kiemelésében komoly szerepet játszik, hogy Valdes védhet bárhogyan, igazán sokra nem értékelik. Ezzel szemben a Barcelona posztján verhetetlen ásznak, minimum 5 labdarúgót tartanak. Dani Alvest, Piquet, Xavit, Iniestát és Messit. A legragyogóbb együttes is felülmúlható, tudjuk ezt mi is 1954 a Berni csoda óta, mert minden másfél órában benne van a bizonytalanság. Ha nem így volna, talán nem néznék annyian a döntőt, de még ez sem biztos, hiszen Hollywood legjobb vígjátékai legalább akkora sikert hoztak, mint a Hitchcock krimik. A vonzás magából a futballból fakad, a labdarúgásnak akkora hatása, hogy egy európai trófeáról határozó mérkőzés is világesemény. Ázsiában vagy Dél-Amerikában hasonló érdeklődést kelt, akár az öreg földrészen. Bennünket magyarokat is érint, bár mi nálunk valódi labdarúgás már nincs, Kassai Viktorunk, futballszeretetünk és tévénk van.
0: Két évvel korábban elég szoros mérkőzésre készültek a felek, most a sokpasszos játékot tökére fejlesztő Barcelona egyértelmű esélyesnek számított. Az eredmény is ennek megfelelő lett, a katalánok végig irányítva 3-1-re nyertek. Idézzük fel a Népszabadság tudósítását, Hegyi Iván cikkét hallják.
2: Tiki Takalónia, Barcelona Manchester United 3-1 a félidőben 1-1, játékvezető Kassai Viktor. Hiába reménykedett minden manchesteri abban, hogy megismétlődik 1968 és a United elhódítja a legértékesebb európai klubtrófeát a Wembleyben, a londoni duplázásra semmi esély nem nyílt. Pedig egy-egyet is mutatott az eredményjelző tábla, mint annak idején a Benfica hosszabbításos legyőzésekor, de hajdanán döntőt vívtak az angol fővárosban, szombaton viszont a Scotland Yard munkájára emlékeztető nyomozás zajlott a Szigetországban. Az persze nem a Yardot idézte, hogy a brit csapat futballistái hasztalan kutattak a labda után, amely számukra fellelhetetlen volt a boszorkányos barcelonai tiki-taka közben. A 3-1 papírforma már csak azért is, mert 14 éve, amikor szintén magyar játékvezető Puhl Sándor dirigálta az európai csúcs találkozót, a Dortmund-Juventust, ugyanez volt a végeredmény. Pep Guardiola a jelenkor alig hanem legnagyobb edzője és együttese, napjaink legkiválóbb klubcsapata, úgyhogy minden rendben, az igazi labdarúgás győzött. Azaz nem csupán vasárnap délután a barcelonai kikötőben, majd este, az előző napi csúcs találkozó időpontjában, a Nou Camp stadionban egybegyűlő tömeg ünnepelte a vöröskék Dream Teamet, hanem mindenki, aki úgy véli, a több mint sportág legmagasabb foka mégiscsak a finom technikára épülő, fantáziagazdag, a játék örömét sugárzó futball. Sir Alex Ferguson azt mondta, ez a legjobb együttes, amellyel 25 manchesteri éve alatt a United találkozott. A Guardian című angol lap pedig epésen jegyezte meg, hogy nem a 70 felé közeledő Fergusonnak, hanem a Manchester United néhány középpályásának kellene nyugdíjba vonulnia. Hogy az elmúlt negyed század legragyogóbb klubcsapata-e a Barcelona, azon lehet tűnődni, a Van Basten majd Savicevic féle Milán például hasonló gálaműsorokat rendezett, az utóbbi történetesen a Barszával vívott BL döntőben is, de azon egy másodpercig sem kell gondolkodni, hogy a legbrilliánsabbak egyike a mai vöröskék garnitúra. Az alig 40 éves Guardiola korszakos, sőt örökérvényű mesterművet alkotott, melynek címét csupa nagybetűvel kell írni. Labdarúgás. A földkerekség nagy részén ennek a virtuóz, csiki-csukis futballnak lett bolondja az emberiség, és százmillióknak most sem hiányzott a küzdelem, még kevésbé a harc. Ha az izgalom elmaradt is, a nézők tátott szájjal bámulták az amilyen egyoldalú, olyan fenséges másfél órát. A második és harmadik barcelonai gól ugyan nem a kigurigázásból esett, de azért nem, mert a második félidőben a manchesteriek már kilépni sem mertek a vöröskék játékosokra, mivel attól rettegtek, ha kimozdulnak, menthetetlenül mögéjük érkezik egy halálos bűvös passz. Lionel Messi és David Villa tehát 18-20 méterről küldte a labdát Van der Sar hálójába, és a búcsúzó holland kapus még véletlenül sem szúrta le a behúzódó társait, mert tudta, ezzel a Barcával szemben nincs jó választás. Végül is nem mindegy, hogyan kap gólt a csapat. A Barcelonát még az sem zavarta meg, hogy az egyenlítés vitatható volt. Kassai Viktor és asszisztense úgy látta, Giggs nem áll le sem, miközben mások egészen más láttak. A katalánok még a kitüntetett magyar játékvezetőn is segítettek, hiszen olyan nagy maradt a vörös-kék fölény, hogy utóbb senki sem foglalkozott a különben könnyű, azaz roppant egyszerű meccset megfelelően dirigáló honfitársunk kényes ítéletével. Inkább a diadalmas csapatot emelte az egekig mindenki. Az angol Daily Mail azt írta a győztesről, hogy egyszerűen a legjobb, és mindenütt a világon záporoztak az eféle szalag címek. Üdvözlet a Barcelona bolygón! A Barca belépett az istenek panteonjába. A katalánok meghódították Európát. Ám a legnagyobb figyelmet talán a Lance első oldala érdemli. A Barcelona külön világ. A Lance, mint tudjuk, brazil sportlap. Gólszerzők Pedro a 27. percben, Messi az 54. percben, David Villa a 69. percben és Rooney a 34. percben.
0: A 2011-es Bajnokok Ligája döntővel a Kossuth Rádió Esportja című magazin műsora is foglalkozott. Kalapos Mihály anyagában többek között Pep Guardiola győzelem után elmondott gondolatait is hallhatják, de megszólal a döntő játékvezetője Kassai Viktor is, akit Lantos Gábor kérdezett.
3: Pep Guardiola a Barcelona edzőjét a Bajnokok Ligája megnyerése után meglepte egy újságírói kérdés, amely azt firtatta, hogy nem keresse magának új állást, hiszen a csúcsra ért.
4: I have to look for in myself, inside of me. It's not...
3: Saját magamban kell új kihívást keresnem. Most nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, amiért ilyen kiváló játékosaim vannak, mint Messi, Xavi és a társaik. Ez persze egyáltalán nem könnyű feladat. Az biztos, hogy egy évig még a Barcelona edzője leszek. Aztán majd meglátjuk. Akkor fogom abba hagyni, ha már nem élvezem. Guardiolától azt is megkérdezték, hogy volt-e valaha a sporttörténelemben jobb futballcsapat, mint a Barcelona jelenlegi együttese? Nem tudom. Lehetetlen ezt megmondani, mert nem láttam Pelét, Cruyffot, Di Stefánót játszani. Nagyon sok kiváló csapat volt. Hallottam, hogy ezek a játékosok nem csak nagyszerűen játszottak, de azok a csapatok, amelyekben futballoztak, különleges kapcsolatot tudtak kialakítani a nézőkkel. Olyan élményt adtak, hogy a szurkolók már a stadionba menet várták, hogy ismét találkozhassanak velük. Mi is erre törekszünk. Azt szeretném, hogyha egyszer a Barcelona játékosaira is így emlékeznének, mint valami csodára.
5: Azért nekünk magyaroknak az sem mellékes, hogy a Barcelona győzelmét hozó BL finálét magyar bíró vezette. Kassai Viktor így nyilatkozott a rangos küldetésről hazatérése után Lantos Gábornak.
6: Lefújták a meccset, átvették az UEFA-tól azt a bizonyos érmet a díszpáholyban, lementek, és magukra csukták az öltözőajtót. Mi volt az első mondat szó, ami elhangzott?
7: Az első az egy nagy készfogás volt a kollégákkal, hiszen ne felejtsük azt el, hogy nem egyedül én voltam a pályán, hanem ugye heten voltunk most, akik a magyar csapatot, a magyar játékvezetést képviselték Londonban. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy nagy hiba nélkül le tudtuk ezt a mérkőzést, és utána nagy öröm ért minket, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr is megtisztelt minket azzal, hogy gratulált a teljesítményünkhöz, úgyhogy nagyon jó hangulatú egy magyaros este volt, magyaros pár perc volt, amit eltöltöttünk együtt. Alapvetően a játékvezetés arról szól, hogy ne rólunk szóljon ugye a futball, ne hibázzunk nagyot, de sajnos ez máshogy közelítik meg, mint a játékosok a játékvezetőket. Ami fontos, hogy nagyon optimistán álltunk hozzá, tehát teljesen jó hangulatot telt a találkozó, úgyhogy mind a heten nagyon-nagyon lazán és könnyeden vettük a találkozót.
6: Most már talán bevallhatja, hogy a közvélemény csütörtökön délelőtt tudta meg, hogy önök heten utaznak. Önök mikor tudták meg?
7: Mi körülbelül 10 nappal a mérkőzés előtt tudtuk meg azt, hogy minket bízott meg az UEFA játékvezető bizottsága. Éppen Pierluigi Collina, aki a szakmai vezetője az UEFA-nál a játékvezetésnek, ő hívott fel telefonon egy reggel.
6: És azt mondta, hogy tiéd a döntő?
7: Igazából egy kérdés volt, hiszen volt egy meghívásunk a Németország-Uruguay barátságos meccsre vasárnapra, és megkérdezte, hogy melyiket választom, hogy a szombati BL döntőt, vagy a vasárnapi Német-Uruguay mérkőzést. Kértem tőle pár perc gondolkodási időt, és akkor utána azt mondtam, hogy akkor legyen inkább szombat, és akkor inkább a BL döntőn vezetnénk, és ott beszéltünk egy negyed órát, és akkor tájékoztatott minket, hogy magyar hetes lesz majd ott Londonban a Wembleyben.
6: Nem volt iszonyatosan nehéz ennek a kis csapatnak magában tartani ezt az infót?
7: Sajnos, ugye ezt titkolnunk kellett, úgyhogy ezért is elnézést mindenkitől, akinek nem mondtuk meg, minden barátunknak is, minden ismerősnek és a médiának is, de hát ez a dolgunk, hogy titokba tartsuk.
6: Nem félt attól, hogy valaki kikotyogja?
7: Nem, hiszen annyira komolyan veszük a szakmánkat, hogy ez a legkevesebb, hogy a tudunk titkot tartani.
6: Valamelyik barátnő, feleség, élettárs.
7: Hát úgy gondolom, hogy mindenki érezte ennek a súlyát, tehát hogyha ez a hír kikerült volna, akkor az is lehetséges lett volna, hogy levesznek minket a mérkőzésről, tehát mindenki tudta azt, az 1-2-3 ember, hogy ezt nem szabad elárulni.
0: A 2011-es Bajnokok Ligája döntőt 2-0-ra nyerte meg a Barcelona Manchester United ellen. 2 év alatt második alkalommal rendezték ezt a párosítást, ám ez azóta sem fordult elő újra, már csak azért is, mert a Manchester United szurkolói 2011 óta várnak arra, hogy csapatuk a trófeáért játszasson. Mindezek ellenére 2012-ben is volt egy angol együttes a döntőben, de ez már egy másik történet.
8: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Ami késett, nem múlt a londoni csapatnál. A hazai kert soha nem elég zöld, és addig járt a bajor korsó a kútra, amíg eltörött. Címszavakban így foglalható össze a Bajnokok Ligája 2012-es döntője, de az ördög a részletekben rejlik. Ezekről lesz szó a következő negyed órában.

0: mivel egy adott bajnokok ligája döntőjének a helyszínét már évekkel korábban kijelölik, még azt sem lehet tudni, hogy az a csapat, amelyiknek az otthonában rendezik, egyáltalán indulhat-e a sorozatban. A mai és az elmúlt évek erőviszonyait ismerve furcsa, hogy 2011 nyarán még bizonytalan volt, hogy a müncheni gárda egyáltalán ott lehet-e a rajtvonalnál. Ugyanis csak harmadik lett a Bundesligában, és ez akkor azt jelentette, hogy a 32 csapatos főtábláért selejtezőt kellett játszania. Igaz, csak az utolsó körben szállt be a Bayern, és sajnos akkorra a magyar bajnok a Videoton már kiszállt. 2005 és 2010 között 6 bajnokságból 5-öt a kor hazai egyeduralkodója a Debrecen nyert nálunk, és kétszer is főtáblás volt a nemzetközi kupában, egyszer a Bajnokok Ligájában, egyszer az Európa Ligában. Utóbbi 2010 őszén volt, és ez annyira megterhelte a csapatot, hogy a fehérvári gárda elvette tőle a bajnoki címet. Ám a Vidi útja nem volt hosszú a BL-ben, a Sturm Graz 2-0-2-3-mal kiütötte. Az osztrák gárdát a következő körben a belorusz Bate Borisov búcsúztatta, itt szállt be egyébként a Bayern München, és 2 győzelemmel verte ki az FC Zürichet. Aztán a csoportkörben a brutál erős német, angol, olasz, spanyol kvartettjét megnyerte, és a Napolival ment tovább. Miközben elbúcsúztatták a Manchester Cityt és a Villarealt.
1: A Chelsea is megnyerte a csoportját a Leverkusen Valencia Genk előtt. Majd a legjobb 16 között megkapta a Napolit, melyet hosszabbítás után vert ki nagy szerencsével. Aztán a 8 között a Benficát 2 győzelemmel búcsúztatta.
0: A Bayern a 16 között jól elszórakozott a Basel ellen, 7-1-es összesítés, majd a Marseille ellen 2 győzelemmel lépett tovább. A Chelsea és a Bayern mellett a 2 spanyol óriás került még a 4 közé, és itt 2 sokáig emlékezetes csata alakult ki.
1: A Chelsea Drogba góljával 1-0-ra nyert otthon a Barcelona ellen, de a visszavágón a katalánok a 43. percben már 2-0-ra vezettek. Viszont a szünetre Ramirez gólja okán 2-1-el mentek a csapatok. Az akkori szabályok szerint ez Chelsea továbbjutást ért volna, ezért Messiék olyan őrült egyoldalú második félidőt produkáltak, mely nem sok volt a BL elődöntőben. De nem tudtak betalálni, sőt, Torres a 92. percben egyenlített. A Chelsea lényegében minden helyzetét kihasználta a párharc 2 meccsén, nem úgy, mint a londoniak 16-os előtt letáborozó katalánok. Így jutottak el Münchenbe.
0: A másik párharcban a Bayern 2-1-re nyert otthon a Real ellen, ám a Bernabeu-ban a Kassai Viktor által vezetett meccsen már a 14. percben 2-0-ra vezetett a Madrid, vagyis továbbjutásra állt. Sajnos ehhez a magyar bírónak is volt köze. A 6. percben érthetetlen módon adott 11-est a hazai csapatnak, amikor a földre eső Alaba kezét akaratán kívül érintette a labda, ráadásul az osztrák sárga lapot is kapott ezért, és az akkori szabályok szerint ki kellett hagynia a döntőt. Mert végül a Bayern jutott oda, ugyanis szépített, ezzel hozva a meccs nullt, és ez maradt az állás 120 perc után is. Jöttek a büntetők, és az ezen a szinten érthetetlen hibák. Ronaldo és Kaká lövését Neuer védte, Kroosét és Lamét Iker Casillas, míg Sergio Ramos a kapu fölé bombázott. A Realtól csak a későbbi Bayern edző Xabi Alonso talált be, a Bayern részéről Gomez, Schweinsteiger és Alaba, ezeket a neveket jegyezzék meg, mert még visszajönnek a döntőben, illetve Alabáén nem, mert őt Kassai kisárgázta onnan.

0: Először fordult elő a legrangosabb európai klubsorozat Bajnokok Ligája nevű részében, hogy a döntő résztvevőinek egyike saját otthonában fogadhatta ellenfelét. Ám a Bayern szurkolói aligha így tervezték ezt a premiért. Ezt a mérkőzést ugyanis az otthon játszó Bayern München körülbelül 4-szer nyerte meg, a végén mégis az angolok örülhettek. Már az első 80 percben is akkora fölényben volt a müncheni gárda, hogy csak az időpont volt kérdéses, mikor szerzi az első gólt. Pontosabban, hogy megszerzi-e a mindent eldöntő találatot a 90 perc során, vagy csak a hosszabbításban. A helyzetek számát, minőségét tekintve aligha volt kérdéses bárki számára is, ezt a meccset megnyerte a Bayern. De a gól még váratott magára, és anélkül ugyebár nincs győzelem a fociban. Aztán jött a gól, és ezzel másodszor is megnyerte a meccset a bajor alakulat. A 83. percben a két évvel korábbi BL döntőt ostoba kiállítása miatt kihagyó Frank Ribéry beadását Thomas Müller a hálóba fejelte. Igazán Mülleresen, kicsit mellé fejelve, a földre juttatva a labdát, majd az onnan ment a felső alumíniumról a gólvonal mögé. Azután, hogy Gerd Müller a 74-es bekdöntőben 2, a 75-ösben 1 gólt szerzett, ezúttal egy másik Müller, Thomas talált be. Eldőlt, vélte mindenki, hiszen semmi jel nem mutatott arra, hogy az angol csapat gólt szerez ezen az estén. És ki tudja, hogy szereze, ha Jupp Heynckes, aki a 80-as, 90-es évek fordulóján ezzel soha nem érünk el komoly sikert kategóriájú edzőként volt besorolva Bayern Münchennél, nem csinál valami elképesztő butaságot most is. A gólszerző Müller helyére beküldte a védő Daniel van Buytent, aki még keresgette a helyét és emberét, amikor egy szöglet utáni csúsztatott fejessel Drogba kiegyenlített. Jött a hosszabbítás, és jött a 95. percben egy 11-es a Bayernnek. Ekkor nyerte meg gyakorlatilag harmadszor a meccset a müncheni csapat. Ám az egész meccsen frusztráltan, önzőn, egoistán játszó Arjen Robbent óriási hiba volt a labdához engedni, amikor pályán volt például Ribéry, a madridi éjszaka hőse, Schweinsteiger, és a tudásban Robben nyomába sem érő, de németesen megbízható Mario Gomez. Ám Robben erőszakosan magához vette a labdát, és bal lábbal, laposan, botrányosan rosszul gurított a kapu bal oldala felé. Petrucse életében ennél jobb büntetőket is kivédett. Ezt is. Maradt az 1-1, és ez volt 120 perc után is. És mivel a Bayern az elődöntőből is 11-es párbaj megnyerésével érkezett, bizonyára sokakban felmerült a stadionban a magyar mondás, még ha nem is ismerték, addig jár a korsó a kútra, amíg eltörik. A Bayern egyébként is nyert már Bajnokok Ligáját büntetőkkel 2001-ben, míg a Chelsea 2008-ban így bukott el a fináléban a Manchester United ellen. Ha a sors döntetlenre játszik, akkor itt angol győzelemnek kellett következnie. Ám nem így indult az orosz rulett. A Madridban hibázó Philipp Lahm ezúttal betalált, míg Juan Mata lövését Neuer védte. Negyedszer is megnyerte a kupát a Bayern, de negyedszer is visszajött a Chelsea. Mario Gomez hozta tőle elvárhatót, David Luiz sem hibázott, így 2-2 lövő után 2-1-re vezetett a Bayern. Ekkor jöhetett volna Alaba, ha nincs eltiltva, a kiváló technikájú Toni Kroos, akinek madridi hibája miatt nem volt önbizalma, vagy esetleg Robben, ha nem hibázik néhány perccel korábban. És ekkor valami egészen váratlan dolog történt. Mindenki lélegzett visszafolytva leste, hogy kiindul el harmadik lövőként a középkörből, de egyetlen Bayern játékos sem jött. Majd az alapvonal mellől a kapus Manuel Neuer sétált a labdáért és tette le komótosan a büntetőpontra.
1: Manuel Neuer egy évvel korábban fantasztikus védésekkel segítette a Schalkét a BL-ben az elődöntőig, ahol olyan földöntúri bravúrokat mutatott be a Manchester United ellen, hogy a világ összes komoly csapata csábította. Bárhol azonnal otthonra talált volna, talán csak Münchenben nem. Ugyanis Schalke nevelésként és őrült Schalke szurkolóként 2001-ben ott ünnepelt szurkolótársaival a Bundesliga utolsó fordulója után, mikor úgy tűnt, hogy Gelsenkirchenbe kerül a salátástál, de a kivetítő látta, hogy a Bayern a párhuzamos meccsen a 94. percben gólt szerezve hogyan töri össze egy egész térség álmát. és látta, ahogy a Bayern, arrafelé gyűlölt kapusa, Oli Kahn úgy ünnepel, hogy kitépi a szögletzászlót, hátára fekszik, és rázza azt örömében. Neuer akkor 15 éves volt, végigbőgte az éjszakát, és reggelre megfogadta, hogy egyszer ő lesz a Schalke kapusa, egy müncheni rangadón győzelemhez segíti az övéit, és azután pont így ünnepel a bajorok előtt. És az élet ezt mind megadta neki, és amikor a Schalke bajnokit nyert Münchenben, Neuer az örjöngő Bayern szurkolók előtt kitépte a szögletzászlót, hátára feküdt, és rázta azt örömében, ahogy Kahn tette 10 évvel korábban. Ezek után az egész futballvilág megdöbbent, hogy 2011-ben Neuer Münchenbe igazolt. A Bayern szurkolók tucatjai már az első edzőtábori napon elmentek és hevesen tüntettek ellene. Ráadásul egy óriási hibával mutatkozott be a bajnokságban. És hiába jöttek utána a bravúrok, ezt a jelenetet nem tudták megbocsátani neki. És a 2012-es BL döntőben, a 11-es párbajban ő vette kézbe a bajorok közül harmadikként a labdát. Ha az élete nem is, de teljes további karrierje múlt azon a lövésen.
0: Rossz lövés volt, kisé földbe rúgott, de bement, 3-1-re vezetett a Bayern. Ám a kapus volt az utolsó a német csapatból, aki betalált. Olic lövését védte cseh, Schweinsteiger túlgondolt, totyogós próbálkozása pedig a baloldali alumíniumra ment. Lampard szépített, Cole egyenlített, a 10. rugó Didier Drogba pedig a Chelsea első bajnokok ligája serlegéért lőtt, és nem hibázott. 2012-ben Münchenben a Chelsea nyerte meg a bajnokok ligáját.

0: A vesztes Bayern München edzője Jupp Heynckes, aki korábban már 4 szezont végig dolgozott a Bayernnél, és az adott korban klasszis játékosokból álló csapatával 2-szer a Beck elődöntőjében, 1-szer a Beck negyed döntőjében esett ki, a döntőbeli vereség után ezt mondta 2012-ben.
1: Túl sok helyzetet elpuskáztunk, a 83. percben megszereztük a vezetést, meg kellett volna tartanunk az előnyünket. Utána pedig a hosszabbításban újabb esélyt kaptunk, de kihagytuk a büntetőt. Azt pedig régóta tudjuk, hogy a 11-es rúgás Lutri. A Chelsea volt a szerencsésebb, fájdalmas a vereség, de csak magunkat okolhatjuk, mert rengeteg lehetőséget szalasztottunk el.
0: A meccs egyértelmű főszereplője Didier Drogba volt, aki a Chelsea gólját lőtte a 120 perc során, szabálytalanságával büntetőt ajándékozott a Bayernnek a hosszabbításban, majd berúgta az utolsó büntetőt. Didier Drogba ezt mondta.
1: Azt hiszem, nincsenek szavak arra, mit is érzek valójában, ma csupa vigyor az arcom. 4 éve Moszkvában minden nagyon nehéz és fájdalmas volt. Most lehetőséget kaptunk, hogy mindent megváltoztassunk és éltünk vele. Ismét izgalmas, sőt, őrületes meccset játszottunk. Kevéssel a vég előtt gólt kaptunk, de maradt erőnk egyenlíteni. Mindent kiadtunk magunkból. Fogalmam sincs, maradt-e még energiánk ünnepelni, de azért alávetjük magunkat egy tesztnek.
0: A meccs után azt is megkérdezték tőle az újságírók, hogy mennyire kísértette a múlt az utolsó 11-esnél, mert az afrikai nemzetek kupáján már 2 döntőben is rontott.
1: Megvolt a kellő önbizalmam, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy az idei kontinens torna képei nem futottak át az agyamon. Tudtam, hogy megnyerhetem a meccset, ezért különösen nehéz volt kezelni a helyzetet. Petr Cseh a világ legjobb kapusa, miatta is meg kellett oldanom a feladatomat.
0: 2012-ben a Chelsea történelmet írt, mert először nyerte meg a Beck BL-t. A Bayern viszont nem írt történelmet, nem lett az első csapat, amely saját stadionjában nyeri meg a Bajnokok Ligáját. Ellenben a következő évben a csúcsra ért. Holnap arról lesz szó, tartsanak akkor is velünk!
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes Beck és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A Beck és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

El Clásico helyett Der Klassiker. Az edző lemosta magáról a gyalázatot és a Wembley német megszállása. A következő negyed órában a 2012-13-as bajnokok ligájáról lesz szó, amelynek döntőjét két német csapat vívta Angliában.

0: A 2012-es BL döntőt a Bayern München a saját stadionjában 11-es párbaj után veszítette el. A csapat akkori edzője Jupp Heynckes így foglalta össze azt a mérkőzést.
1: Túl sok helyzetet elpuskáztunk. A 83. percben megszereztük a vezetést. Meg kellett volna tartanunk az előnyünket. Utána a hosszabbításban újabb esélyt kaptunk, de kihagytuk a büntetőt. Azt pedig már régóta tudjuk, hogy a 11-es sugás Lutri. A Chelsea volt a szerencsésebb. Fájdalmas a vereség, de csak magunkat okolhatjuk, mert rengeteg lehetőséget szalasztottunk el.
0: Ezt Jupp Heynckes mondta, akinek a születése arra a napra esett, amelyen hazája vezetése bejelentette, hogy elveszítette a háborút. 1945. május 9-én látta meg a napvilágot. A dátum történelmi jelentőségű, egyértelműen meghatározta a gyerekkorát, tinédzserkorát, de hogy ezzel eleve elrendeltetett az, hogy vesztes lesz, hát azt döntse el mindenki maga. Heynckes a Bundesliga történetében a negyedik legtöbb gólt szerezte, viszont nem csak kortársa volt, hanem szintén 1945-ben született a messze legtöbb gólt szerző Gerd Müller. Heynckes világ és Európa bajnok futballista, de többnyire a válogatott kispadjáról nézte Müller szárnyalását. Heynckes a 70-es években játékosként a Mönchengladbachkal 4 Bundesliga bajnoki címet szerzett, 77-ben szerepelt a Beck döntőjében, de ott kikapott a csapatával. Aztán 79-ben, 34 évesen már vezetőedző volt. UEFA kupa győztesként vette át a Gladbachot Udo Lattektől, be is vitte a kupa döntőjébe, de ott kikapott. Mégis a Bayern kispadjára hívta egykori müncheni ellenfele és válogatott beli társa Uli Hoeneß. Első müncheni szerepvállalása alatt 2 bajnoki címet és 2 ezüstérmet szerzett a csapattal, és 2-szer bejutott a bajnokcsapatok Európa kupájának elődöntőjébe, 1-szer pedig a negyed döntőjébe. Azonban olyan lúzer módon elbukni a finálé küszöbén, ahogy azt tette a Heynckes vezette csapat 3-szor is, hát az ritkaság a labdarúgás történetében. Hoeneß azt mondta 1991-ben, hogy ezzel a Heynckesszel komoly nemzetközi eredményeket nem lehet elérni. Na ezt a mondatot jegyezzék meg, mert ennek még lesz folytatása. De akkor 1991-ben úgy tűnt, hogy tényleg nem is lesz soha sikeres edző Németországban, viszont a Real 1998-as Beck győzelme során ő ült a padon, ám az a csapat annyira nem volt az övé, hogy a diadal ellenére megváltak tőle. Ezt követően Németország különböző klubjainál irányított mérsékelt sikerrel, majd miután a 2006-2007-es szezonban a kiesés szélére navigálta a Gladbachot, gyakorlatilag nyugdíjba ment. Nem túl dicsőséges évek után. Szerencsére 2009-ben Jürgen Klinsmann edzőként teljesen tönkretette a Bayern Münchent, és az utolsó 5 fordulóban Hoeneß a gladbachi nyugdíjastól kért segítséget. Heynckes 2009. május 2-án ült le 18 év után újra a müncheni kispadra, és teljesítette az elvárt célt, indulhatott a Bayern a BL-ben, ahol aztán egészen a döntőig menetelt. De már nem Heynckesszel, hiszen akkor Louis van Gaal irányított. Ám van Gaal bukása után 2011 nyarán ismét elfogadta Uli Hoeneß invitálását, és Heynckes 3-szor is a Bayern München edzője lett. Abban az évben a Bayern minden fronton ezüstérmet nyert. A Bajnokok Ligája döntőjét Münchenben bukta el a Chelsea-vel szemben büntető párbaj után, mint már korábban szóba került. Ekkor az őt régóta ismerők ismét elővették a már sercegő lemezt, hogy komoly eredmény elérésére alkalmatlan. Már a 80-as években Gladbach edzőként is azt mondták róla, ő egy olyan bajnok, aki képtelen címeket nyerni edzőként csapatával. Ám a bajor vezetők bölcsebbek voltak, mint 21 éve korábban. Hagyták dolgozni. Ő pedig pályára varázsolta minden idők egyik legszebben játszó és legeredményesebb foci csapatát. 2013-ban már a 28. forduló után bajnok volt a Bayern, és végül 25 ponttal előzte meg a második Dortmundot. De az igazi nagy dobást a nyugdíjból visszatérő Heynckes 2013-ban 68 év